De mindenképpen mennyei lényként, mert azt mondja a Biblia, hogy láttára megrettent Zakariás, és félelem szállta meg. Tehát természet feletti mennyei lényként jelent meg. És aztán mondott neki olyat, amiből Zakariás abszolút tudhatta, hogy ez csak mennyei követ lehet, mert azt mondta neki, hogy ne félj, Zakariás, meghallgattatott a te könyörgésed és a te feleséged szülfiat. Ugye előzőleg olvassuk, hogy nem volt gyermekük, és már idős emberek voltak, és valószínűleg már abba is hagyták az imádkozást, de hosszú időn át imádkoztak gyermekért. És hát ha ilyet hall valaki, ugye az imádságaiba senki nem lát bele az embernek, csak az Isten. Hát ez is egy abszolút meggyőző bizonysága volt, hogy ez mennyei lény, aki tudja azt, hogy ők hosszú ideig imádkoztak ezért, és azt mondja, most meghallgattatott a te könyörgésed. De mégis szeretném olvasni a 18. verset, hogy erre Zakariás hogy válaszolt. Pedig az van feljegyezve róla is, és a feleségéről, hogy mindketten igazak voltak, akik az Isten parancsolataiban fedhetetlenül jártak. És még az ilyen igaz hívő emberrel is megtörténik, hogy nem úgy reagál, ahogy kellene, mert így olvassuk a 18. versben, és mondta Zakariás az angyalnak, miről tudhatom én ezt meg, mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. Tehát ez egy tipikus kérdés, miről tudhatom meg én ezt? Mit fejez ki egy kételkedést? Mert azonnal nézett az emberi realitásokra, hát azt mondta, hát mi idős emberek vagyunk, ez lehetetlen, miről tudhatom én ezt meg? Tehát igaz emberek voltak, mégsem úgy reagálta, hogy Mária, akinek elhangzott az ígéret, hogy boldog az, aki hit, mert beteljesednek néki azok, amiket az Úr mondott, hanem ez a tipikus emberi kérdés, és hogy próbáljuk magunkat úgy tetten érni, hogy ha az Isten mond valamit, vagy a Bibliából valamilyen egyetemes ígéretben próbálunk megkapaszkodni, akkor mennyire könnyen megkísért minket ez a magatartás, hogy nézzük az emberi dolgokat, azt mondjuk, ez lehetetlen, miről tudhatom meg én ezt. Ez annyira valószerűtlen. De nem ez az igaz, és nem ez a helyes magatartás. És nagyon tanulságos, hogy a Jóisten milyen szelíd, és ugyanakkor szeretetteljes feddésben részesítette Zakariást, mert ő azt kérdezte, hogy miről tudhatom meg, és erre azt mondta Isten angyala, jelet kértél, adok egy jelet. És ezt mondta a 20. vers szerint, imé megnémulsz, és nem szólhatsz minden a napig, amelyen ezek meglesznek, mivel hogy nem hittél az én beszédeimnek, amelyek beteljesednek az ő idejükben. Tehát az Úr olyan kegyelmes volt, tudta, hogy ez nem egy, hogy így mondjam, belülről fakadó hitetlenség, hanem ez egy emberi gyengeség és megingás, azért nem vonta meg az ígéretet, de azért egy szelíd feddés benne volt abban, hogy megnémulsz, és addig nem szólalsz meg, míg beteljesednek az én beszédeim. És Zakariásnak is óriási volt az öröme, és ugye ott olvashatjuk a hálaadó szavait, mikor megszületett a gyerek, megnyílt a szája, és ő boldogan elfogadva az intést, hálát adott Istennek, hogy az ő beszéde mégis beteljesedett. És azt hiszem, hogy miután ezeket olvastuk, igazán fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi valójában a hit. Rengeteget beszélünk erről, de még sohasem eleget, mert borzasztó nehezen tanuljuk meg az igazi hit leckéit. Ha nagyon röviden akarjuk mondani, akkor azt mondhatjuk, hogy feltétlen bizalom, feltétlen önátadás. Tehát a Biblia nem véletlenül mondja, hogy a hit, ha cselekedetei nincsenek, akkor meghalt magában. Tehát a hit az nem csak annyi, hogy elhiszem, hogy bízom, hanem egy önátadás, egy abszolút átadása az életünknek, a lényünknek, az Istennek, egy teljes Istenre támaszkodás. Tehát még egyszer mondom, abszolút bizalom és abszolút önátadás. És ezt a hitet tanulnunk kell. Nagyon vigasztaló az, hogy az igazán hívő emberek is tanulták. Talán eszünkbe juthat Ábrahám és Sára esete is, akiknek az Úr szintén nagy dolgot és emberileg hihetetlen dolgot ígért, és azért nem azzal kezdték, hogy abszolút hittek végül, igen. Mert a Biblia azt mondja, hogy Ábrahám aztán Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem teljesen elhitte, hogy amit Isten ígért, azt meg is cselekedheti. De először nevetett a felesége is, és sokan nem is figyelnek fel rá a Bibliában, Ábrahám is. Mikor Isten újra szólt neki, akkor azt mondja a Biblia, Ábrahám nevetett a szívében. Ő nem hangosan, ő csak a szívében nevetett, mert ez lehetetlen. És az Úr megfedte őt is, és végül megtanulták a hit leckéit. És azt kérdezem, mi hol tartunk a hit tanulásában?
Gondolom talán sokan emlékeznek egy néhány nagyon fontos mondatra, Ellen White Nagy Küzdelem című könyvében.

a Nyomorúságos idő című fejezetben, ahol azt írja, hogy az előttünk álló megpróbáltatás olyan hitet igényel, amely elviseli az éhséget, a fáradtságot, a késedelmet, és a legszigorúbb próbák alatt sem gyengül. Az éhséget, a fáradtságot, a késedelmet, és a legszigorúbb próbák alatt sem gyengül. Itt tartunk, hogy ilyen hitünk van. Mindegyikünk eldöntheti, hogy a hit leckéjében melyik fokon áll. De bátorítson minket azt, hogy hívő emberek botladoztak először, de végül megtanulták az igazi hitet. És az igazi hit magatartása ez, hogy én az Úr, én vagyok a te szolgád, készen állok, rendelkezésedre állok, Istenem, legyen nekem a te beszéded szerint. Teljes, abszolút bizalom és abszolút önátadás. És egy kicsit szeretném részletezni is, hogy mit jelent ez, hogy abszolút bizalom és teljes önátadás. Négy vonatkozásáról szeretnék ennek szólni. Az első az, hogy az ember feladja a maga okoskodását, a maga vitatkozását Istennel és a maga kételkedését. Ezt a leckét nagyon-nagyon fontos megtanulni. Én olyan sokszor tapasztaltam azt, hogy olyan ember, aki alapvetően hisz, és azért, ha el akarnád tántorítani a hitétől, nem engedné. És akkor azért az nagyon szilárd szál az életében. De adott esetben szinte vitatkozik az Istennel, kifejezi a kételjeit. Jó, nem is biztos, hogy a Biblia mondja, így mondja meg. Néha meglepődök rajta, hogy emberek milyen kételkedő és hitetlen szavakat eresztenek ki a szájukon. Pedig ha komolyan rákérdeznék, hogy van a dolog, akkor azért azt mondja, hát nem azért az Isten hitemet nem adom föl. És ezekről a dolgokról nekünk le kell szoknunk, mert ezek igen ártalmasak. A közelmúltban beszélgettem valakivel, nagyon el volt csüggedve, és nem olyan régen lett a gyülekezet tagja, és nagyon sok minden összejött az életében, magában is csalódott, és mondta, hogy én már hónapok óta nem is imádkozom, nem érzem jól magam a gyülekezetben, és mondta a dolgokat, és akkor egyszer csak rákérdeztem, és mondom, abban is elvesztetted a hitedet, hogy a Biblia Isten szava. Azt mondja, nem, azt tudom, hogy a Biblia Isten szava. Hát mondom, akkor itt az ideje, hogy az ember beszéljen a saját fejével, és szépen helyre tegye saját magát. Hát ha azt komolyan veszed, hogy a Biblia Isten szava, akkor tessék visszapergetni a dolgokat, és ezeket a kételkedéseket, vitatkozásokat, ezeket az embernek a saját fejéből egyszerűen ki kell tenni. Mert akkor ez értelmetlen, ez egy abszolút következetlenség, ez egy teljes logikátlanság. Ugye Jobb is kifakadt, elkeseredett a megpróbáltatásában, és már mondott olyan szavakat, ahogy maga is mondta, hogy a szélnek való, de ezzel nem mentsük fel magunkat, mert nem olyan megpróbáltatást nem éltünk át, mint Jobb. Szóval mi sokkal kisebb dolgokban csináljuk ezt, és ez nem mentség. És végül aztán Isten megszólította Jobot, és azt mondta, hogy ki az, aki gáncsolja az örökrendet tudatlan beszéddel. És azt mondta Jobnak, na jó, hát ha így gondolod, akkor én kérdezlek, és te taníts engem. És Jobb nagyon elszégyelte magát, és azt mondta Istennek, megvallom azt, hogy nem értettem. Csuda dolgok, ezek nekem fel nem foghatom. Hallgass hát kérlek, én kérdezlek, és te taníts engem. Tehát ezt ne értsük félre, ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek kérdéseink. És nem kellene a kérdéseknek utána járni. Soha egy kérdést magunkban el ne nyomjunk, mert a mi igazság az megállja a helyét. Csak tudjuk azt, hogy hogyan kérdezünk az Istentől. Van egy nagyon megható, szép megfogalmazás Jeremiás könyvében, a 12. fejezet első versében lehet megtalálni, amikor Jeremiás így fordult Istenhez, azt mondta, igaz vagy, Uram, ha perlek is veled, azért hadd beszélgessek veled peres kérdésekről. Mintha azt mondta volna, Uram, tudom, hogy igaz vagy, ebből az alapállásból indulunk ki. Tehát nem kételkedve mondom, nem úgy, hogy okosabb akarok lenni nálad, nem úgy, hogy felül akarom bírálni az én kis eszecskémmel, amit te mondasz, hanem tudom, hogy igaz vagy, de azért ezzel a tisztelettel és ezzel a bizalommal hadd tegyek föl neked kérdéseket. És ezt az Isten soha el nem utasítja, ezt jó néven veszi. Csak ne úgy akarjon az ember okoskodni és kételkedni, hogy ki akarja oktatni Istent, és olyan magabiztosan úgy gondolja, hogy ő jobban tudja, szóval ő nagyon okos vitakérdéseket tesz fel Istennel, vagy az Isten beszédével szemben. Nagyon szeretek egy részletet az Apostolok története című könyvben, ahol ezeket a sorokat olvashatjuk. Ha az Isten beszéde, az örök bölcsesség szava elhangzott, ezután a bizonytalankodás és a kételkedés az balgaság és bűn.
Ha az örök bölcsesség szava elhangzott, azután a kételkedésnek és a bizonytalanságnak nincs helye. Ez balgaság és bűn. És az igazi hit legelőször is azt igényli, hogy az embernek az önátadása megtörténjék ilyen szinten, hogy nem vitatkozom az Istennel. Az Isten szava áll, és én feltehetek kérdéseket, de csak így, hogy igaz vagy, Uram, és én kérdezlek, és te taníts engem. De nem úgy, hogy fölé kerekedni próbálok az Istennek. És azután ebből következik ugye az, hogy olyan kérdést ne tegyünk föl, mint amit Zakariás, hogy miről tudhatom meg ezt. Ezt mi nem tegyük hozzá, amikor az Isten valamit mond, és amit az Isten ígér. Azután egy másik dolog, amiben az önátadásunknak teljesnek kell lennie, ez, hogy elhiggyük a bűneink bocsánatát. Azt gondolnánk, hogy hát egy ilyen jó dolgot, hogy Isten megbocsátja a bűnünket, az ember könnyen elfogad. Nem így van. Van egy ige János levelében, János első levelében azt mondja, mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Mivel mi nagyon én középpontúak vagyunk, nagyon földhöz ragadt a gondolkozásunk, hogy így mondjam, nincs erkölcsi vonatkozásban fantáziánk, hogy milyen a megtestesült szeretet és irgalmasság. Ezért az ember nagyon könnyen kételkedik az Istennek a szeretetében. És sokszor úgy tűnik nekünk, hogy a magunk méltatlansága az egy jogcím a kételkedésre. Sokszor emögé bújunk el. És nem vesszük észre, hogy én azt mondogatom, hogy hát egy ilyen méltatlan ember iránt, de valóságban ezzel menlevelet adunk magunknak, hogy még mindig nem követjük az Istent, mindig nem engedelmeskedünk a szavának, mert elbújtunk abban, hogy én olyan méltatlan vagyok, és hát én hogy higgyem el, hogy az Isten engem szeret, vagy az Isten rám igényt tart meg. Hát nekem olyan bűnöm van. És az ember ott vesztegel ebben a bűnös státuszban, ezt az Istentől távol álló állapotban, és magával elhiteti, hogy ezt ő alázatosságból teszi meg azért, mert tudja a elkövetett bűnei nagyságát. Na de nem ez az igazi hit. És itt szeretnék egy olyan igét idézni, amely mindenkiben el kell, hogy némítsa ezt a kételkedést, hogy ha te igaz szívvel kéred, így kell el, hogy Isten ingyen kegyelemből 10 000 talentumot is elenged, és azonnal megbocsát. És ez az igazi hit, ha az ember ezt elfogadja és elhiszi, és nem bujkál a maga méltatlanságában tovább, hanem oda megy az Istenhez, kéri, elnyeri, elfogadja, elhiszi a bűnei bocsánatát, és új tiszta lappal folytatja és kezdi. Szeretném olvasni a Timóteushoz írt első levélből Pál apostolnak a szavát. Tehát a Timóteushoz írt első levélből olvasom, hogy mit is ír az apostol. Ezt írja az első fejezet 15.-16. vers. Igaz beszédez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik hisznek ő benne az örök életre. Nem csodálatos megszólítás ez? Igaz beszédez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. És nehogy azt gondoljuk, hogy Pál apostol valamiféle szerénykedéssel mondta, hogy akik közül első vagyok én. Hát azért tessék elképzelni, mikor a damaszkuszi úti élmény után ő 3 napig ott van, és azt mondja az ige, hogy nem evett, nem aludt, csak forogtak benne a dolgok, akkor azért ő rádöbbent arra, hogy ő ártatlan emberek halálához járult hozzá, nem is csak Istvánéhoz, mert kiderül a vallomásában, hogy a halálukhoz szavazatommal hozzájárultam többekéhez. És az, hogy ő kergette őket, és káromlásra kényszerítette, és szenvedést okozott embereknek is. Tulajdonképpen Krisztust kergette, ugye így is szólította meg őt, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? Azért ez nem kis dolog, mikor egy ember hallja azt a szót, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Vagyis azt értette meg, hogy ő neki az Isten szólt a lelkiismeretéhez, ő kapott lelkiismereti bizonyosságot, de elfojtotta, elnyomta magában is. Ennek a következményeként csinált ilyen dolgokat. Iszonyatos bűntudat nehezedhetett Pálra.
ő gyilkosnak érezte magát, ő, aki Isten ellenségeként tett dolgokat, pedig volt lelkismereti bizonyság, amit elnyomott magába. Tehát az apostol nem szerénykedésből mondta, hogy akik között első vagyok én. Ő komolyan nagynak látta ezt. De utána így mondja, hogy Isten példagyanánt könyörült rajtam, hogy megmutassa, hogy Isten egy olyan ellenségnek, amilyen ő volt. Egy pillanat alatt meg tud bocsátani olyan teljesen, hogy azonnal apostolának hívja fel őt. Ugye, hát az ember úgy van ezzel, hogy hát ilyet ember nem képes erre, hogy ebben a pillanatban egy üldöző, halálba küld embereket, Krisztus káromlásra kényszerít. És Krisztus egyszerre bocsát meg neki, és hívja el apostolnak. Ugye, hogy az Istennél ilyen teljes a megbocsátás. Ezt emberi elme nem akarja elhinni. Ezért mondja az apostol, igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra volt méltó. Én vagyok a példa, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megmentse a bűnösöket. Később a Filippi levélben azt írja, hogy mi az ő magatartás, azt mondja, ami hátam mögött van elfelejtve, ami előttem van nekidőlve, célegyenest igyekszem előre, a Krisztus Jézus onnét felülről való elhívása jutalmára. Nagyon igaz az az intelem, hogy megint csak Ellen White-ot idézem, hogy ha megbántátok bűneiteket, akkor hagyjátok is ott a Golgotai kereszt lábánál, különben megmérgezi az egész életeteket. Az ember nem felejti el a maga méltatlanságát, meg az Isten könyörületét, de azt komolyan veszi, hogy Isten megbocsátott, és nem menekül mindig vissza ebbe a státuszba, hogy én egy bűnös, én úgyse tudok meg, úgyse fogadhat el az Isten, meg ehhez hasonló, hanem elhiszi az Isten irántunk való szeretetét, és a Krisztus bűnbocsánatát, és ami által mögött elfelejtve, szélegyenesen igyekszem előre. És azután egy harmadik dolog, amiben az önátadásunknak meg kell történnie, ez pedig, hogy magunkat Isten keze alá adjuk, hogy a jellemünket átformálja. Ugye ezt elben mindannyian tudjuk, hogy kell csiszolódni a jellemünknek, de azért az ember mennyit ágaskodik és rugódozik, és nem úgy van, hogy olyan hálásan elfogadja, meg kimondottan kéri, hogy az Isten nevelje őt és formálja a jellemét. Sokszor úgy sopánkodunk, hogy milyen hibáink vannak, és hát tudjuk, de hát nem ez a megoldás, hanem ha aki hisz, az átadja magát az Istennek, hogy vegye kézbe, és alakítsa át a jellemét. Ugye olyan szépen tudjuk mi énekelni az ilyen énekeket, például az egyik énekünkben van, azt érzem, hogy szívemen változtatni kell. Másik ének így szól, az, hogy az intést elfogadja szívünk. Énekeljük, de a gyakorlatban is komolyan vesszük, hogy tudom, hogy változnom kell. És ó, tedd meg Jézus égi erőddel, így folytatódik az énekben, ugye, hogy tudom, hogy szívemen változtatni kell, ó, tedd meg Jézus égi erőddel, és kérjük ezt, és elfogadja az intést a szívünk is, és mi olyan hálásan köszönjük, hogy az Isten elkezd fúrni, faragni, alakítani, változtatni rajtunk. Ez a megoldás, ami háta mögött van elfelejtve. Elhiszem, hogy az Isten megbocsátott akármekkora bűnöket, akármekkora visszaéléseket a Krisztusért, a Krisztus áldozatáért és közben járásáért. És most pedig én odaadom az Istennek, átadom az egész lényemet, hogy neveljen engem, hogy faragjon engem, hogy én alkalmas legyek az ő szolgálatára, hogy jóvá tudjam tenni minden hibámat. És egy negyedik dolog is van, amiben át kell adnunk magunkat Istennek, és ez pedig, hogy a képességeinket is át kell adnunk Istennek. Ez az igazi önátadás. Mégpedig azzal a hittel, hogy az Isten mindent meg tud tenni, hogyha a mi önátadásunk teljes. Tehát nem szabad arra nézni, hogy mondjuk nekem mennyi képességem van, és azt mondom, hogy mit tudok én tenni. Ez a restszolgának a magatartása, akit Jézus a példázatban bemutatott. Hát, én egy kis gyenge ember vagyok, te meg erős, de mindent meg tudsz tenni, hát neked pont rám lenne szükséged. De azt mondja az írás, hogy bocsásd a képességeidet az Isten rendelkezésre. Azt a kis erődet, ami van, azt a képességedet, ami van, és az Isten ezt meg tudja sokszorozni. És ez is egy olyan menekülés az embernek, az igazi hit, az igazi önátadás alól, hogy mintha szerénykedne, hogy ó, hát az én képességem. Mire jó az Istennek, mit tud azzal tenni? De ez valójában a hitetlenség bújik meg emögött, mert az Isten, ha átadja az embernek akármilyen szerény kis képességet, az Isten azt hihetetlen módon tudja felfokozni és felhasználni a maga szolgálatára. Itt is szeretnék egy bibliai példát mutatni, Bírák könyve 6. fejezetéből idézek fel egy
részletet Gedeon történetéből. Ugye az előzmények, gondolom, ismertek legtöbbünknek, hogy ugye a midianiták elnyomása alatt nyög Izrael, és hát Gedeon is éppen csak csépelget valami kis megmentett, a midianiták elől megmentett termést a pajtába, mikor megjelenik neki az Isten angyala, és így olvasom a 14. verset, ezt mondja neki, és az Úr hozzáfordult, és mondta, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből, nem, de én küldelek téged. Nézzük, mit válaszolt Gedeon. És mondta neki, kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Íme az én nemzetségem a legszegényebb Manassében, és én vagyok a legkisebb atyámnak házából. És az Úr felelete, és mondta neki az Úr, én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Tehát az ember nehezen fogadja, menj el ezzel a te erőddel. Az ember ott kételkedik, ott aggályoskodik, az én erőmmel én mit csináljak? De ugye ennél képtelenebb dolgot nem tudunk elképzelni, mint hogy Isten azt mondja ennek ott a megbújva a kis gabonáját csépelgető Gedeonnak, aki mondja is, hát én nem vagyok egy befolyásos ember, az én nemzetségem a legkisebb Izraelben, meg én is ott vagyok a legfiatalabb, hát én nekem tekintélyem sincs mások előtt, meg én hogy tudok másokat megmozgatni. És az Isten azt mondja neki, ezzel a te erőddel indulj el, és én veled vagyok. Nem, de én küldelek téged, csak ez a fontos, hogy én küldelek téged. Akkor menj el ezzel a te erőddel, és én veled leszek. És ez az igazi önátadás, ez az igazi hit. És a Jóisten soha nem csap be bennünket, mindig megsegít, mikor valóban bízunk benne. Utoljára még egy kis személyes tapasztalatot hadd említsek meg, ez csak egy héttel ezelőtt volt, de mondhatom, hogy az egész múlt héten is éltem belőle. Hát ugye nálam nagyon sokszor összejön az igen nagy túlfeszítettség, és hát éppen hazajöttem egy ilyen többnapos külföldi útról, iszonyatos mennyiségű munkavár csütörtökön, pénteken, és hát végül aztán péntek este, mikor még készülni akartam, akkor égő villany mellett ülve, összegönnyedve szépen elaludtam, valamikor fölébredtem éjjel 1:30-2-kor, és rémülten, hát én nem készültem, és hát nekem még készülni kellett volna is. Hát akkor ugye fölmérem, hogy mennyi alvás lesz itt, és ez már elég nagy sorozat, és hát elfogott egy kicsit az önsajnálat, meg az ijegység, hogy hát én hogy fogom a holnapi napot végigcsinálni, ugye vidéken voltam, ott még evangelizációs volt délután, ugye már utána másnap konzultációs nap a főiskolában, szóval ugye az ember egy pillanatra arra néz, arra, ami a realitás, hogy lehet ezt megcsinálni, és hát egy ilyen sóhajjal veszem a Bibliámat, hogy hát nincs mese, addig aludni úgyse lehet, addig nincs lelkiismeret nyugalma, most éjjel 1:30-2-kor is mindegy, hogy kezdődik reggel a nap, meg utazni kell vidékre, de most elkezdek készülni, ugye? És az emberben ott van egy kis félelem, meg egy kis sajnálkozás, hogy hogy lesz ez. És abban a pillanatban, ahogy kinyitottam a Bibliámat, ráesett a szemem egy bibliai igére, de nem ezt kerestem természetesen, csak ahogy kinyitottam a Bibliát, azonnal itt volt a szemem előtt, és ez a bibliai ige így hangzott, 18. Zsoltár, 33. verse, az Isten az, aki engem felövez erővel. Éppen csak rápillantottam erre az igére, az Isten az, aki engem felövez erővel, nekem úgy szállt el minden aggodalmam, mintha nem is lett volna, és boldogan, gyorsan el tudtam készülni másnapra, és az ígéret beteljesedett. Tökéletesen bírtam aznapot, a következő napot. Aztán ezen a héten is volt egy pár nagyon kritikus nap, alig egy pár óra alvás, de mindig eszembe jutott, az Úr az, aki felővez engem erővel. És ez tényleg így van, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem az Isten igéjével. Ha hisz és bízik benne, az ember beteljesedik. És én mindenkit szeretnék nagyon bíztatni, hogy rajtunk áll, hogy mennyit nyerünk el ebből a boldogságból. Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek néki azok, amiket az Úr mondott. Csak rajtunk áll, hogy ebben a boldogságban sokat legyen részünk. És még egyszer elsorolom, hogy mi mindenben kell az önátadást gyakorolnunk. Abban, hogy nem vitatkozunk az Istennel, nem kételkedünk, nem, ha ő mond valamit, nem tesszük hozzá, hogy miről tudhatom én még ezt. A második dolog, hogy elhisszük, hogy Isten bűneinket megbocsátotta, és elfogadjuk és elhisszük az Isten irántunk való szeretetét a Krisztus áldozatáért. A harmadik dolog, hogy Istennek átadjuk a természetünket,
a jellemformálásra, az iskolájába adjuk magunkat, és minden pillanatban készek vagyunk, hogy az intéseit és a nevelését elfogadjuk. És a negyedik dolog, hogy a képességeinket is átadjuk neki, és hisszük, hogy ha azt mondja, menj el a te erőddel, és nem, de én küldelek téged, ez elég. És akkor az Isten beteljesíti, amit ígért, és amit mondott. És én szívemből kívánom, hogy mindannyiunknak előtt ott legyen az, hogy nem sok időnk van már tanulni az igazi hitet. Mindnyájan érezzük, hogy viharfelhők gyülekeznek, és vegyük komolyan, hogy nem lehet egyik percről a másikra megtanulni a hitet. A hitet gyakorolni kell, a hitet tanulni kell, és ezt tudatosan kell, nem ösztönös érzések alapján, hanem tudatosan. Úgyhogy komolyan vesszük az Isten beszédét és az Isten tanácsát, és szívemből kívánom, hogy sokat nyerjünk abból a boldogságból, amit az ige mond, és nagyon belénk vésődjék. Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek néki azok, amiket az Úr mondott.

Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszönjük az éneknek ezeket a szavait is, hogy akkor a lelkünk vigad és örül, amikor te beteljesedted a te beszédedet, a te ígéreteidet. Szerető mennyei atyánk, bocsásd meg nekünk, hogy annyi lelki szegénységgel küzdünk, ott maradnak a jellemhibáink éveken át, ott sopánkodunk a méltatlanságunkon, tehetetlenkedünk, és nem végezzük a te szolgálatodat, és mindezt a valódi hitnek a hiánya miatt. Szerető mennyei atyánk, taníts meg minket hinni, bocsásd meg nékünk a mi bátortalanságunkat, és kérünk add, hogy mindig helyre tudjuk tenni saját magunkat, ha nem tudjuk tagadni azt, hogy a te igéd igazság, akkor miért ne hinnénk pozitívan, igazán, teljesen? Miért ne építenénk rá mindent? Kérünk, Urunk, légy mindannyiunkkal, te tudod, hogy melyikünk mivel küzd, és add, hogy bátorságra kapjunk, akármilyen nehézségek vesznek körül, vagy az emberi realitások akármilyen reménytelenek körülöttünk, mert csak annyit kell tennünk, hogy lábunkat szilárdan a te ígéreteidre helyezzük, és azok be fognak teljesedni életünkben, ha ezzel egyidejűleg egészen átadjuk magunkat neked. Kérünk, Urunk, hallgasd meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal a te kegyelmeddel, és kérünk, hogy a délutáni alkalmat is áld meg számunkra, és mindazok számára, akik jelen lesznek. Kegyelmedből kérünk. Amen.

0: Kedves hallgatóink, a mai alkalommal tovább haladunk a költészet történeti sorozatunkban, és a nyugat nagy nemzedéke után, ahogy szokták mondani, a nyugatnak van egy második és harmadik nemzedéke is. Ugye a második nemzedékhez, hogy csak a legnagyobbakat említsem, tartozik Szabó Lőrinc, Illyés Gyula. A harmadik nemzedékhez pedig tartoznak azok, akik az 1909, mint Radnóti, vagy a 10-es évek elején születtek. Radnóti Miklós valóban a legtöbbet ennek a folyóiratnak köszönhet, nevezetesen a két világháború közötti Móri Zsigmonddal együtt szerkesztő főszerkesztőjének, Babits Mihálynak. Amikor Babits meghalt, Radnóti egy megrendítő verssel adózott az emlékének: csak csont és bőr és fájdalom. Csak csont és bőr és fájdalom. Ugyanúgy, mint Radnóti jó barátja és nemzedéktársa Rónai György, aki a Babits a beteg ágyon című verssel adózott Babits emlékének. Babits a magyar költészetnek olyan hatalmas alakja, nem tudom, hogy még ebben a világtörténelemben valaki ezt fel fogja fogni, hogy a magyar költészetnek van Babits előtti korszaka és van Babits utáni korszaka. Babitsot nem nagyon értékelik Magyarországon, mert olyan nagy és olyan mély költő. Nem is tudom, hogy tudják-e, hogy kicsoda Babits, mert nem is értik a verseit. Babits az első olyan magyar költő, aki kilép a hagyományos lírai szerepkörből, és nem mindig magáról akar beszélni, és nem mindig úgy beszélni magáról, hogy az addigi költők beszéltek, hanem mindig különböző tárgyakon keresztül akar magáról beszélni. Kiválaszt régi szereplőket, Protezilaoszt, Hegészót, vagy Homéroszt, vagy bárkit, nem annyira ismert szereplők ezek a régmúltból, és azokon keresztül úgynevezett persona verseket ír, tehát különböző személyeken keresztül nyilatkozik meg, mint a világtörténelem vagy a világkultúra nevezetes vagy kevéssé nevezetes, de a szerepüknél fogva fontos személyein keresztül. Tárgyakba öltözik bele. Vergilius egyik fő költője, aki azt mondta, hogy van a tárgyaknak könnyük. Sunt lacrime rerum. Állatokon keresztül, az őszi tücsökhöz című versét, ha eltetszenek olvasni, hogy mennyire magányos egy tücsök, mennyire magának muzsikál, mennyire fölveri az éjszakát, na de mit ér vele? A költő sorsról, az őszi tücsökön keresztül, Héphaisztoszon keresztül nyilatkozik meg Babits. Egy roppant mélységes lélek Babits, aki bevezeti a magyar költészetbe az objektív lírát, így nevezzük objektív líra. Tehát nem mindig a szubjektum, nem mindig a lírai én, hogy itt vagyok, és jaj, de fáj, ez fáj, az fáj, mint hogy Adi csinálja, hanem mindig valami közvetítő közegen keresztül nyilatkozik meg, és egyben így a líra, a költészet, a megismerésnek a forrása lesz. Babits az a költő a magyar költészetben, aki a leginkább képzett filozófiailag. Sokszor elmondtam, hogy Vörös Marti, Babits és József Attila, három filozófia tantárgyat is fölvett költőnk, aki az egyetemi tanulmányai alatt módszeresen foglalkozott filozófiával, Babits egyébként matematikával is, matematika történettel is. De Babits egy olyan hatalmas, roppant nagy költészetet csinál, aztán azt nem is mondom el, hogy a költészeten belül a költészetnek olyan járatlan tájait közelíti meg, amelyet soha magyar költő nem közelített meg, olyan versformákban ír, amik soha magyar költő, például a Leoninus, kékek az alkonyi dombok elülnek, a szürkeg a lambok, hallgat az esteli táj, ballag a kései nyáj, villám, távoli dörgés, a falu bankocsi zörgés, gyűl a vihar serege, még lilas már fekete, ére csukódnak az aklok, jönnek az éjjeli baglyok, csöndben a törpet a nyák, félnek az édesanyák. Hexaméter és pentaméter megrímelve, senki nem tudta. Ma sem nagyon tudják. Olyan ritmusképleteket vezet be, olyan távoli, egzotikusnak tűnő dolgokat, például a híres verse a cigánydal: zörg az ág és zúg a szél, cigányasszony útra kél, feje piros keszkenő, zsírhaján a rossz kenőcs lepedőbe köti bugyrát, úgy viszi a pereputját, hát jószág, pereputy, pici rajkó, jól ajul, úgy mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te néked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Olyan tudatállapotokba öltözik bele. William Jamesnek, az amerikai pszichológusnak a nyomán azt mondja Vavics, hogy a lírának, a költészetnek tulajdonképpen az a feladata, hogy az emberi tudatállapot, ahogy az ember gondolkozik, a tudata mozog, mint egy filmszalag, azt adja vissza. Ennek a Vavicsnak a tanulmánya, tanítványa Radnóti Miklós. Radnóti ott a nyugatnál, főleg Babistól mindent eltanul. Eltanulja a verselést, a világirodalmi kultúrát, és ő, mint zsidó származású ember, aki aztán Szegeden egy másik zsidó származású, de katolizált Sík Sándortól, ugye a híres papköltőtől veszi fel a keresztséget, akkor a századfordulón nagyon nagy divatja volt, főleg a franciáknál a konvertita költő divatja, hogy egy költő, aki vallást változtat. Ugye a francia költészetben legtöbben katolikusok lesznek, protestánsból katolikusok, zsidó, izraelitából katolikusok. A magyar költészetben nagyon érdekes, hogy Sík Sándor az egyik, aki aztán be is lép a piarista rendbe, híres esztétikája, tanulmányai, versei teszik nevezetessé, ugye a 60-as években hal meg a Vigília szerkesztőjeként. Aztán Sík Sándor hatására Radnóti is katolizál, megkeresztelkedik felnőtt korban, és így kerül közel, még inkább közel Babicshoz. Egy harmadik, aki szintén költő és esszéíró, szintén zsidó származású ember, Gyergyai Albert, a nyugat esszéíró nemzedékének a tagja, szintén katolizál, de például Babics, aki minden párton, minden valláson felülálló gondolkodású ember, a nyugatban helyt ad I. és Gyula cikkének, amelyben megtámadja a papköltőket, hogy a papköltők lényegileg esztétikailag nem annyira értékes alkotásokat hoznak létre. Mécs Lászlót támadja meg, hatalmas vihar és vita bonyolódik körülötte, megszólalnak mellette és ellene többen. Tehát ebben a két világháború közötti nagyon pezsgő és a nyugat folyóirat által diktált szellemi életben Radnóti Babicshoz a legközelebb álló költő egyéniség. Radnótit nem sorolhatjuk a magyar költészet első vonalába. Ez nyilvánvaló. Ő nem egy Petőfi, nem egy Arany, nem egy Babics, nem egy Ady. De a másodvonalában, a magyar költészet másodvonalában, és főleg az élete végén, ugye 36 évet, ha él, emberhez méltatlan körülmények közé kerülve, tehát munkaszolgálatosként, Szerbiába lehurcolva, visszajöve, Abdánál verik agyon, de milyen megdöbbentő, hogy bár magyarok verik agyon, de ő ezt a németeknek tulajdonít.
1: Olasz festő.
0: Az utolsó verseiben is, ugye német szavakat idéz a Razgadnicákban, az utolsó kisverseiben is. Annyira szereti a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, a magyar költészetet, mint a többi méltatlanul agyonvert és hát idejekorán megölt magyar író, mint Halász Gábor, mint Szerb Antal, akiket Sopronkőhidán vagy más munkatáborokban ölnek meg, vagy festőművészek, vagy egyéb művészek. Radnótit ez az utolsó néhány év, mondhatnám a munkaszolgálatos néhány éve, a borzalmas szenvedések röpítik fel, mint egy másodvonalbeli magyar költőt az első vonalba, mert olyan verseket ír, amelyek valóban a magyar költészet csúcsai, legfőképpen az eklogái. Az eklogák, amelyeket ő évről évre van egy előhang az eklogákhoz, és ugye a 8 ekloga, amelyekben a 8. ekloga végén megszólal már a Krisztusra való utalás is. A magyar költészetnek valóban olyan csúcsai, már csak formai szempontból is, mert a magyar költészetben ugye nagyon sokan írtak eklogákat, nem tudom, hogy tetszenek tudni, mik ezek az eklogák. Vergilius vezeti be ezt Radnóti előtt majdnem 1900 évvel az irodalomban, ilyen pásztori költemények, az egyszerű vidéki, állattartó, földműves ember, egyszerű hangján, persze az eklogák általában hexameteresek, tehát ugye a görög-római költészet általános formájában nyilatkoznak meg, szól az élet legváltozatosabb, legmélyebb kérdéseiről, és ebben repül fel Radnóti költészete a legmagasabbakra. Az a Radnóti költészet, amely már a kezdet-kezdetén is megmutatkozott, hogy alapvetően elégikus költészet. elégikus költészet, tehát egy ilyen szomorú alaphangja van, egy ilyen emlékező szomorú alaphangja, amelyet önök is nagyon jól ismernek a gimnáziumi tanulmányaik során, úgyhogy hadd hangozzék fel most ez a vers, amit gondolom minden magyar ember ismer, a Nem tudhatom. Ugye jellegzetes elégikus vers, eltünedezés, elrévedés azon, hogy mit jelent a szülőhaza mindannyiunknak, mit jelent a haza, a táj, a mikrokörnyezet, mit jelentenek az élet apró emlékei, darabkái, mit jelent az, hogy az emlékezés emeli föl az embert, mert az ember mi más, mint emlékezés. Az ember élete mi más? Mitől vagyunk emberek, mint attól, hogy gondolkozunk, és a gondolkozás első szolgálója az emlékezés, ezt ugye a Biblia is így mondja, ez egy mélyen biblikus tartalom, hiszen a Biblia is állandóan arra szólít fel bennünket, hogy emlékezzünk. Tessenek meggondolni a 10 parancsolat, 4. parancsolata is úgy kezdődik, hogy megemlékezzél a szombat napról, hogy megszenteljed azt. Emlékezzél vissza, hogy Isten hogyan teremtett. Emlékezzél vissza, hogy Isten a semmiből ki tudott hozni egy hatalmas világot, és ha ezt meg tudta tenni az Isten, akkor a te életedet is újjá tudja teremteni, a te életedben is tud döntő változásokat hozni. Higgyél az Istenben, de ez nem egy vakhit, hanem emlékezzél vissza, hogy az Isten mi mindent megtett a történetben, hát ezért kaptuk a Bibliát is, hát a Biblia is 6000 év emlékezete, amelyet 1600 év alatt írtak, de ebben benne van az egész emberi történelem, de emlékezet. Nem csak az Ószövetség mondja, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, Jézus is azt mondja az utolsó vacsorán, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hogy amit én most itt teszek, amivel titeket körülvettelek, amire tanítottalak, azt mind majd az emlékezet az rögzítse, és ugye a 4 evangélium rögzítette is, és emlékezzetek meg arról, hogy mit hallottatok tőlem. Vagy Péter apostol is azt mondja a 2. levele a 3. fejezetében, hogy kedves, ugye a keresztényekhez fordul, hogy szeretteim, a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által akarom serkengetni. Tehát a gondolkozásnak az első szolgálója az emlékezés, az emlékezet. Ezért mondta maga Babics is, hogy nem a felejtés visz közelebb a dolgok rendezéséhez, hanem a múltra való hiteles emlékezés. De ki tud hitelesen emlékezni a múltra? Ki tud tisztán gondolkozni, ki tudja a múltból azt felidézni, ami valóban építő köve a jelennek és a jövőnek. Mielőtt Radnóti és a Biblia kapcsolatába belevágnánk, hát hallgassuk meg, mint egy ízelítő, vagy hát mi is most emlékezzünk, hogy mit tanultunk meg, vagy mit nem tanultunk meg, mikor általános iskolás vagy középiskolás korunkban.
1: Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent, nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kisország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből, gyönge ága, és remélem, testem is majd e földbe süppede. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj. S nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat? S vad laktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot. Szelít anyám, az gyárat lát a látcsőn, és szántóföldeket. Míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. Mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. S a bakter előtte áll, s üzen, piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. és ott a park. A régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. És az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím, itt a kő. De föntről egy kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Nézd, bűnösök vagyunk mi akár a többi nép. És tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is, bűntelen. És csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friszóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjfelleg.
0: Szerettük ezt a verset? Ki az, aki azt mondja, hogy nagyon megőrizte az emlékezetébe és szeret? Miért? Vajon miért szerettük ezt a verset? Olyan nagyon egyszerű, jambikus lejtés, elégikus lejtés, ha nagyon sok mindent szóba hoz. Sokszor úgy gondolja az ember, hogy olyan mesei módon, olyan egyszerű, naív, gyermeki módon. Miért hivatkozik egy magyar költőre? Vörös Marti Mihály. Hát ugye ő a szózat költője, ő az egyéni ember, a nemzeti embersors, a világ, polgár embersorság, mind a három szintjét, valóban az a költőnk, aki a legegyetemesebb költőnk, nem csak azért, mert a szózatot írta, mind a három regiszteren játszott. Az egyéni sors, a nemzeti sors, és népek hazája, nagyvilág. Ugye? Ezért hozza szóba, tehát ezek mind számított dolgok. Aztán a kölcseire visszarímelő, a himnuszra visszarímelő, hogy bűnösök vagyunk mi akár a többi nép. A bűnösség kérdése. Hogy az egyéni, meg a nemzeti felelősség kérdése, de ez csak megérinti. Itt még ebben a versben nem úgy, mint az eklogákban, még nem mélyíti el. A nyugat harmadik nemzedékére jellemző nagy pátoszos befejezés, ugye, a virrasztó éji fellegre való utalás. Tehát úgy gondolom, hogy olyan sok regiszteren játszik ez a vers, olyan egyszerű, hogy mindenki ugye a szívébe zárhatta, nem különösebb elmélyülő, nem egy Babits mélységű vers, de mindenképp, mivel a gyermekkorunk verse, vagy a fiatalságunk verse, és a hazánkhoz kötődő emlékek tudatosításának verse is, ezért ugye bennünk marad. De hogy Radnóti nem csak ilyen verseket írt, ezért mellékeltem a szórólapunkon az első verset, ami már is egy biblikus vers, a lapszéli jegyzet Habakuk prófétához. Ugye Radnóti nem csak azért, mert zsidó származású volt, tehát a prófétai irodalmat azt egy zsidó ember, főleg ha költő, ha értelmiségi, nyilván kicsit jobban kell is, hogy ismerje, de nézzék meg, hogy ebben a versben, amelyet 1937-ben írt, tehát még távol azért a háború kitörésétől, de persze már a 30-as évek második felében Európa nagymértékben fegyverkezik, és már ugye a háború előszelei fújnak, városok lángoltak, robbantak a faluk, légy velem szigorú Habakuk. Ezt miért mondja? Miért szigorú Habakuk? Kérem a kedves hallgatókat, akik sorozatunkat nyomon követik, hogy most itt a Radnóti fejezetnél tessenek kézbe venni otthon Habakuk próféta könyvét. Habakuk próféta azért meghatározó próféta, ugye minden próféta nagy próféta, és aki bekerült írása nyomán a Szentírásba is, mert mondjuk Illés nem került bele, vagy mások ezékkel nem került bele, de aki bekerült, tehát például Habakuk, aki bekerült, a Habakuk könyve második fejezete, a második fejezete az egy olyan döbbenetes látlelet az egész emberi történelemről, így szoktuk mondani, hogy a Habakuk öt jaj mondása, az egész bibliai profétikus irodalom váza. Amit Habakuk elmond, hogy az emberi történelem miért ilyen borzalmas. Miért van az, hogy az emberek mindig építenek és rombolnak? Miért van az, hogy van előrehaladás, aztán annál nagyobb visszahanyatlás? Miért van az, hogy a nemzetek egymást le akarják gázolni, be akarják kebelezni? Miért van az akció-reakció borzalmas történelme? Ezt Habakuk próféta hozza a tudomásunkra. Tulajdonképpen két korai próféta van, aki a későbbi nagy prófétákat, Dánielt, Jeremiást megalapozza. Az egyik Ámos próféta, a másik Habakuk próféta. Ha valaki át akarja tekinteni a bibliai prófétai irodalmat, ővelük kell, hogy kezdje az olvasást. Ámos, aki az időszámításunk előtti 8. században élt, és Habakuk, aki a 7.-6. század fordulóján élhetett. Túl sokat Habakukról nem tudunk, de ez a második fejezet, amely elmondja, hogy az emberi történet kérlelhetetlenül megy a vég felé. Föltartóztathatatlanul megy a vég felé. Kihűlt már fekete a parázs. Bennem még lánggal ég a tüzes harapás. Mert amikor vannak nyugodt időszakok a történelemben, amikor vannak ilyen lecsillapult korszakok, de az emberekben, az emberi tudatokban, az emberi szívekben lánggal ég a tüzes harapás. Ételem, italom, keserű, kormoz be talpig te fekete dű. Félelmetes, ugye mondhatnánk, ez az expresszionista vers, ami a hangulatával, a kifejezésével, a befejezésével, hogy kormoz be talpig te fekete dű. Tehát szinte úgy érezzük az indulatot kisisteregné belőle, lapszéli jegyzet Habakuk prófétához. Még van egy lapszéli jegyzet egyébként Radnótinak Lukács evangéliumához. Úgy tűnik, hogy több ilyen lapszéli jegyzetet is elgondolt, talán, hogyha az élet engedte volna, meg is írt volna. Egyébként a Bibliát ő nagyon sokat lapozta, én erről egy külön fejezetet írtam a Magyar Költők Jövendőléseit című könyvemben, itt a Megyei Könyvtárban is megvan. Az egyik leghosszabb fejezetet Radnótiról írtam azért, mert bár az nem a költeményeiből következik, van Radnótinak egy prózai írása, hogy egyik éjszaka nem tudott elaludni, és elkezdte olvasni a Bibliát, de hát hol olvasta akkor éppen, mint a Jelenések könyvénél. Hát akkor még inkább nem tudott elaludni, és olvassa a Jelenések könyvét, és fölkölti a mellette fekvő feleségét. Kint az előadásunknak szomorú alkalmat ad, hogy a két előadásunk között halt meg most Radnóti felesége, egy nekrológot mellékeltem ott a szórólapunk hátoldalán. 102-103 éves korában Fanni a 13. kerületben több ismerősöm járt hozzá és beszélt vele, teljesen megőrizve a szellemi frissességét még 100 éves kora után is. Nagyon ritka ez a magyar költősorsok történetében. Szóval felriasztja a feleségét. A felesége persze, hogy felriasztják egy álomban, csak ennyit tud mondani, hogy te Miklós, a Jelenések könyvével ne kezdjél semmi. A Jelenések könyve az egy félelmetes könyv, azt érteni kellene. Hát Radnótit nem nyugtatja a dolog, elmegy másnap a fővárosi könyvtárba, kiveszi a Jelenések könyvéről való magyarázatokat, egyébként bűn rossz magyarázatokat, és fel is sorolja, hogy kik írták a 20-as, 30-as évekből való magyarázatot. Próbál előre haladni a Jelenések könyve megértése felé, és nem megy, és ezt megörökíti egy ilyen prózai írásában. Tehát Radnóti nem csak az ószövetségi prófétákat akarta megérteni és forgatta, hanem tulajdonképpen az ószövetségi proféták kiben csúcsosodnak ki. Az egész ószövetségi profétikus irodalom a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében csúcsosodik ki. Jelenések könyve idéz vissza a legtöbbet Joel prófétától, Habakuktól, Ézsaiástól, Jeremiástól és a többitől. Tehát az egész bibliai profétikus irodalom a Jelenések könyvében csúcsosodik ki. Tehát Radnótinak így a Bibliával kapcsolatban ilyen közvetlen versei és feldolgozásai is vannak, de én most nem ezekre szeretném fölhívni az önök figyelmét, hanem arra, hogy tulajdonképpen Radnóti a gondolkodásában mit köszönhetett a Bibliának. Tehát az egész költői gondolkodásában mit köszönhetett a Bibliának. Ezért mellékeltem itt az első lapon az ő ránézve egyik leginkább jellegzetesnek vélhető verset, a majálist. A majálist 1944-én

a lemezjátszó magyar megfelelőjét, hanem először hangraforgónak mondták a gramofont. Hát van ilyen. Tehát a sok idegen szó, ahogy bezúdul a magyar nyelvbe, próbálják ezeket ugye magyarítani. Radnóti még ezt a szót nem ismerhet, hogy lemezjátszó, nála lemezjátszó, hangraforgó. Ezt így kell tudomásul venni. De önök is el tudják képzelni, hogy a két világháború között is a fiatalok szórakozni akartak, akkor szerencsére diszkó még nem volt, de valami diszkóhoz hasonló disznóság már akkor is volt. Tudnék a gramofon, amit kivittek az erdőszélre vagy a rétekre, vitték ugye ezeket a lemezeket, és akkor föltették ezeket a pocsék, ugye Radnóti is néven nevezi majd a második verszakban a rossz zenén kis lelke fellebeg. Hát akkor is már ilyen mosléknak nevezhető kultúrával vették körül az ifjúságot. Az ifjúságnak a joga a tévedés, szoktuk mondani, és az ifjúság sokszor el szokta fogadni még a moslékot is, mert hát nem tudja, hogy van más is, meg nincs összehasonlítási alapja. Az egész vers egy életképből indul ki. A magyar költészetben az életképet Petőfi és Arany tette létjogosultá, és ez más európai költészetekben ez így nem fejlődött ki. A magyar költészet egyik nagy értéke az életkép költészet. Ezen azt kell érteni, hogy egy mindannyiunk számára ismert, átélhető, hétköznapi történetet elevenít fel a költő. Látszólag egy nem nagy jelentőségű, sőt mondhatnám jellegtelen, mert itt két mondatban lehet mondani, fiatalok kimennek az erdei tisztásra, jól akarják érezni magukat, mert vannak lányok is, meg fiúk is. A lányok azok tenni akarják a szépet, a fiúk meg tenni akarják a szépet, és ezért ők úgy gondolják, hogy ha fiatal lányok, fiúk valami rossz zenét föltesznek, akkor már a jó érzés vagy jó hangulat eleve biztosított. Ez az életkép. És amit ebből az életképből kihoz Radnóti, az mutatja, hogy ő mennyire tudatosan asszimilálta a magyar költészet előző másfél évszázadának, egy századának az eredményeit, mert ő az életkép költészetnek a lényege, hogy kiindulunk egy kis jellegtelen hétköznapi eseményből, azt elkezdjük tágítani, visszakötünk hozzá, még inkább tágítunk, és a végén valami olyan derül ki az egész dologból, amit senki se várt. A hangraforgó zenga hű között, s hördül, liheg, akár egy üldözött. Hát ugye önök is hallottak már, vagy láttak régi filmek, vagy a serceget, és elég rossz minőség volt, akkor még nem voltak ilyen, nem is tudom, milyen hifi torony minőségek. De már itt becsempészi a versbe Radnóti, hogy egyrészt ez egy érzéketletes, szenzuális kifejezés, másrészt viszont az üldözöttre való ráutalás már valami olyasmit sejtett, ami a versben később meg fog jelenni. Itt még csak egy félelmetes, talányos kifejezés, a hangraforgó zeng a fű között, s hördül, liheg, akár egy üldözők. De üldözőket a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél, a háta barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Tehát először a lányok, akik cserélik a lemezt, akiknek a háta barna, lába még fehér, de megint a harmadik sorban megint beokvetetlenkedik itt egy félelmetes kifejezés, a rossz zenén kis lelke fellebeg. Hol kezd az ember eltorzulni? Hol ragadható meg az emberi életbe, hogy az emberek eltorzulnak? Azt szokták mondani, a csecsemő aranyos, a gyermek aranyos, ott a kamaszkorban, hogy kezd deformálódni az ember? Úgy, hogy sokszor a felnőttek által adott, vagy a felnőttek által engedélyezett, minősíthetetlen kultúra, amire mindenki csak azt mondja, hogy hát én is voltam fiatal, akkor azt hallgattam, de aztán kinőttem. Ja, hát most olyan a gyerek, most szét akarja vetni a világot, most hadd tomboljon a gyerek. Nem veszélytelen játék ez. Alja kultúrát adni az embereknek, gics kultúrát adni az embereknek.
emberhez méltatlan kultúrát adni az ember.

0: nem ott torzulnak el az emberek, amikor rosszat tesznek velük, vagy rá akarják bírni őket a rosszra, hanem amikor olyan szellemi táplálékot adnak az embereknek, még észrevétlenül az embereket kezdik eltorzítani. Hozzászoktatják az embereket az igénytelenséghez, hozzászoktatják a fiatalokat a gondolkodás nélküliséghez, hozzászoktatják, hogy csak a pillanatnak élni, a hangulatnak élni, érzelmeket kérni. Tehát ezek nem veszélytelen dolgok. Ezeket így mondja, hogy a rossz zenén kis lelke feleget, és oly szürke, mint ott fönn a feleget. Hol gyártják a szürke személyiségeket? Miért arctalan a tömeg? A modern tömegkultúra hol hozza létre ezt a sok arctalan embert? Hiszen minden ember egy külön álló, tarka személyiség lehetne. A rét is akkor szép, hogyha tarka, mindenféle színpompában ragyog. De hol hozzák létre ezt a szürke, talka, neve sincs? Az iskolában, a rossz oktatási rendszerben. Ezért ajánlottam figyelmük, hogy Babits, amikor Szegeden megmerte írni, hogy az iskola tulajdonképpen a fegyenctelephez hasonló. Az iskolába belediktálják a gyerekekbe ezt, belediktálják azt, a tekintély erejével belesújkolják ezt, belesújkolják azt, és amikor Babits megírta ezt az Erkölcs és Iskola című tanulmányát, akkor záros határidőn belül, 2 hónapon belül az igazi fegyenctelepet megnézhette Erdély déli részén Fogarasra elmehetett, román gyerekeket, cigány gyermekeket, és 10%-ban magyar gyermekeket tanítani. Ez volt a vallás és közoktatási miniszter ajándéka. Megírt ebben a tanulmányában, hogy a modern tömegtársadalom az iskola rendszerében, a kulturális rendszerében, a kultúrának az lenne a feladat, hogy az embereket nemesebb dolgok felé vezessek, gondolkodásra. Ezért írta később Babits, hogyha a kultúra szót magyar nyelvben megfordítjuk, az a root look-kal lenne azonos. Kultúra a root look. Érdekes szójáték, erre is Babits Mihály jött rá, nem mi. Erről a két világháború között külön verset írt, mert a két világháború között Babitsnak meggyűlt a baja Klebelsberg Kunóval. Halkan említem a nevet, mert ma általános dicsfények glóriája övezi. Klebelsberg ugyanis tartott egy nagy beszédet, és azt mondta, hogy Magyarországnak nem Jeremiásokra van szüksége. Nem prófétákra, akik a jövőről beszélnek, és mindig rosszat jövendőlnek ezek a Jeremiások. Magyarországnak koppányokra van szüksége. Na, semmi nincs új a nap alatt. Tetszenek hallani a zöngéket, hogy ki... Ő azt mondta, hogy Magyarország nem Jeremiások, azok mindig csak gondolkoztak, lamentáltak, Magyarországnak koppányokra van szükség, akik jól megmondják a dolgot, jó Móresre tanítják az egész világot. Nincs új a nap alatt. De Klebelsberg nem is magyar volt, hanem német. De annyira elmagyarosodott, annyira elkurucosodott, és erre, amikor Babits olvassa ezt a nyilatkozatot, persze felfortyan, de hát Babits nem olyan hirtelen indulatú ember, 2 év múlva ír erre egy verset. Az erre írott verset is tessenek elolvasni, Holt próféta a hegyen. Jeremiás vers. Azt mondja, hogy én olyan vagyok, mint Jeremiás, ülök itt Esztergomban az előhegyen, nézem a világot, hogy itt mit beszélnek az emberek, mire vadítják a tömegeket, mire akarják behúzni az ember tömegeket. Csodálatos nagy vers, a Babits a 20-as években írja az első Dániel versét, 31-ben írja ezt a Jeremiás versét, és egyenes út köveződik ki már több szerepversén keresztül Jónáshoz, de hát a Jónás könyve, meg a Jónás imája a Babitsnál az tulajdonképpen olyan, mintha Illés prófétát, Jeremiást, Dánielt tennénk össze, azért annyira gazdag a Jónás könyvének a tartalma, és azért állítja, mint prófétai magatartást a költők elé. És milyen érdekes Babits, aki a fiatal korában támadta Petőfit, önkéntelenül a két világháború között visszatér Petőfihez, 1923-ban megírja a Petőfi koszorúi című versét, és Petőfi lesz az a biztos bemérési pont, azért a Petőfi, aki az igazi költőket a prófétákhoz hasonlítja. ahogy régen proféták által vezette Isten a népet, a választott népet, úgy kell most az őszinte, szavahihető költőknek a profétai szerepet magukra ölteni. Na de a mai kultúra, az elmúlt 100 év tömegkultúrája esze ágában nincs, hogy a gyerekeket megtanítsa gondolkoztatni. A mai iskola rendszer se a gondolkozáson alapul, hanem az információ löttyön, amit rázúdítanak a fiatalokra, és betemeti őket az információ halmaz. És akkor sem az emberi világért küzdöttek, hanem a tömegek butítása, a tömegeknek a manipulálása volt a fő dolog, és ezt a lányokra nézve Radnóti egy verszakba így foglalja össze, tehát rendkívül egyszerű az élet, hogy a lányka térre hull, lemest cserél, át a barna lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönn a feleg. Most jönnek a fiúk, guggolnak és parázslanak. Hát ugye tenni akarják a szépet a lányoknak. Az ajkukon ügyetlen, szép szavak, ugye keresik, ugye rendkívül érzékletes, rendkívül finom jelentezés. Duzzasztja testük sok kicsiny siker, mondjuk, hogyha egy lány egy szebb szendvicset neki ad, vagy ha ő rá mosolyog. Tudjuk jól azt, hogy ez milyen sokat jelentett abban a 10 éves korban, hogyha egy lány velünk foglalkozott, szép szeme világát ránk vetette. Már, ugye, ahogy Vörös Marti mondta, a földi mennyet képzeltük el. És nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell. Tetszenek látni? A lányoknál a szürkeség, az arctalanság, a rossz zenén kis lelke fellebeg, soly szürke, mint fönt a feleg. A fiúknál pedig a teljes manipuláció és irányíthatóság, ezek megkapnak egy behívót, azt mondják, hogy a haza. Itt is Babits volt a nagy példamutató, aki az első világháború idején ilyen verseket írt, hogy valakinek a kis ujjáért jobban ontana vért, mint 100 királyért és lobogóért. Babitsot följelentették, gyűjtőfogházba vitték, azért, mert a tanácskormánytól elfogadta az egyetemi kinevezést, azért tessenek megmondani, egy hét alatt fölállt az egyetemi katedrára Babits, és 3 hónapig olyan művet fejtett ki, amit Szabó Lőrinc meg Fábri Zoltán gyorsírásban közöltek, ez az irodalom elmélete című, egyik legnagyobb magyar irodalom elméleti mű, amit Babits, mondom, egy hetes felkészülés után kiállott a múzeum körúton, zsúfolásig tele vannak a termek, mindenki Babitsot akarja hallgatni. Persze, hát Babitsot azelőtt Szegedről Fogarasra küldték, utána Újpestre küldték, tisztviselőtelepre küldték, följelentették istengyalázásért, a hazafiatlansággal vádolták. Miért? Mert gondolkozni. Gondolkozni merészet. Ugyanaz a helyzet, mint amikor 2300 évvel azelőtt Szókratészt följelentették, hogy megrontja az ifjúságot, mert gondolkozni tanít. Tehát itt is Babits van, itt Babits, aki a nyugat köré gyűjtött fiatalokkal, köztük Radnótival, azt érteti meg, hogy az embert a gondolkodás teszi emberré. Nem az érzelmek, nem a hangulatok, nem hogy mekkora erőm van, mennyi pénzem van. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is csak szendereg az emberséghez méltó értelem. Szóval az értelemről, hogy az értelemnek milyen szerepe és helye van az életben. Erről sok minden verset írtak, főleg a 18. században, amikor az értelmet ugye felfedezték, hogy ne a régi babonákat kövessük, ne a régi szokásokat kövessük, hát azért vagyunk emberek, hogy gondolkodjunk. Nem, végig gondolunk valamit, és valami új eredményre jutunk, és az világos, igazolható, tiszta új eredmény, akkor emberek, hát kövessük azt, amit az értelem mond. Ugye Berzseny írja le a magyar költészetben a híres sort, hogy az ész az Isten, mely bennünket vezet. Persze vannak ebben túlzások, de az a fölfedezés, hogy az ember ne kövesse vakon az elődei életformáját, életstílusát, gondolkozását, az ember járjon utána a dolgoknak személyesen, az embernek a döntés, minden dolgok újraértékelése. Ne tessenek elfelejteni, hogy Babitsra is olyan nagy gondolkodók hatottak, mint az egész magyar 20. század elejére egy nagy német gondolkodó hat, aki azt mondja, azért vagyunk emberek, hogy gondolkozzunk, és ha kell, minden régi értéket újraértékeljük. Lehet, hogy ugyanarra az értékre fogunk rájönni, mint az őseink, de más dolog vakon követni az ősöket, más dolog rutinból és szokásból követni apáinkat, anyáinkat, és más dolog végig gondolni ugyanazokat a létkérdéseket, ezért minden dolgok újraértékelése, híres kifejezése, ez az ember fő dolga, ez Friedrich Nietzsche. Nietzsche Adira is hat, Babicsra is hat, Radnótyék bezárt mindenkire, tehát az értelem, hogy emberek lehetnének talán még emberek, súlyos kifejezés, mert azt mondja ezekre a fiatalok, hogy ezek még nem emberek. Ezek még csak embrionális emberek. A lehetőség ott van, hogy lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük, itt csak szendereg, érdekes ugye ezek a rímek is, az emberséghez méltó értelem. És megint a versnek, mert Radnóti nemzedéke már annyira ismeri a költészetet, ők már nem olyanok, mint Arany János, aki általában a versvégeket el szokta rontani. Mert Arany János nagyobb költő, mint Radnóti. Elmondtam önöknek, hogy azért Arany Jánosnak a verseinek a súlya, a nehézkedés ereje, a megfogalmazása, a probléma felvetése. Persze Arany az első sornak is az elején van, de Aranynak rendkívül sok elrontott verse van. Adi tele van rossz verssel. De Babits föntartotta magának a jogot, ha van 900 Adi vers, és 50 jó, akkor mit érdekel, hogy 850 elrontott vers? Erre is ő tanította meg a magyar olvasóközönséget. De Radnóti már egy olyan nemzedékhez tartozik, aki tudja, ismeri a versírás csínyát, bínyát. És ezért nála nincs elrontott versbefejezés. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Egyszer csak kiszól a versből, megközelít bennünket, és megszólít bennünket, mint publikumot, mint hogy emberek, látjátok? Hát ilyen a fiatalság. Hát valamit kellene tenni. Nem mindig azt mondjátok, hogy a fiatalok ilyenek meg olyanok. Hát valamit kellene tenni. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Mondjátok hát, hogy lehet tenni ezért valamit, lehet küzdeni az értelmetlenség ellen. Van értelme annak, hogy egyes emberekért küzdjünk, mert hogy a társadalmat nem tudjuk megváltoztatni, az biztos. De egyes embereket meg lehet változtatni. Nagyon jellemzőnek tartom ezt a 16 sort Radnóti Miklós egész életművére. Radnóti Miklós, aki mondom, könnyedén ír verset, mert ez a vers is nagyon elegánsan, hogy halad előre. Az első versszak a jelentezés, a második a lányok, a harmadik a fiúk, a harmadik az összefoglalás, és az összefoglalásra tartogatja az erőt, hiszen akkor jó egy vers, hogy I.S. Gyula mondja, hogy nagyon nehéz egy verset elkezdeni, hogy mindenki odafigyeljen rá. De még nehezebb egy verset jól folytatni, és a legnehezebb a verset úgy lezárni, hogy benne maradjon a hallgatóban annak a versnek a végső summája. És ennek a versnek a végső summája a fölrázás. Radnóti ezt a fölrázást kísérli meg az eklogáiban. Az eklogáknak a nyugodt hexaméteres menetében ugyanígy foglalkozik a jelenetezéssel. Gondolják meg, hogyha majd otthon előtetszenek venni az eklogákat, továbbra is él az ajánlatom a sorozat idején mondtam, hogy magyar költőknek összes művét 1000 forint vagy 1000 forint körül hozom el antikvárokból, vagy más helyünnen, aki megrendeli. Most is hozzá lehet jutni, a 800 és 1200 forint között lehet teljes Radnótit venni, teljes Arany, teljes Petőfit. Aki ezt igénybe akarja venni, az szóljon és elhozom. A Lazi kiadónak ez a sorozata Szegeden, ez a magyar költőknek a legmélyebb gondolataival foglalkozik, vagy 20 ilyen kötet jelent meg eddig, tehát Vörös Martitól, Petőfin át, Adin, Babicson, Arany Jánoson át, most már Pilinszkijig. Tehát, hogyha valaki meg kedvet akar kapni a versekhez, vagy a költőink legnagyobb megfogalmazásához, akkor ezzel kezdje az ismerkedést. Tehát azért most én itt az eklogákat nem tudom sem bejátszani, meg ezek hosszú alkotások is. A legjobb elmondásuk Pap Zoltán nevéhez fűződik, hogyha ezt az internetről le tudják tölteni. Pap Zoltán az, aki az eklogákat a legmélyebben mondja el. De ott is micsoda jelenetezéseket csinál Radnóti. Tehát erre mondtam azt, hogy erre nem lehetett készülni. őt elvitték, behívták, megölték. Nagyon sok költőnk akkor lett igazán nagy költő, amikor mártír lett. És ez a költészet történetben is van ilyen jellegzetesség, amikor kimondhatatlan szenvedések közé került a jelenetezés, hogy alszik a tábor, ahogy jönnek a nyűvek, a bogarak, ahogy hideg van, ahogy nem tud elaludni, ahogy az otthonra gondol, ahogy jönnek a gondolatok, a kérdések, és az eklogákban sokszor ilyen párbeszédes alak is előfordul, tehát nem egy végből szövött vászon az ekloga Radnóti kezén, hanem sokszor párbeszédek van, a próféta és a költő beszéde, a mai ember és a régi próféta beszéde, és mondom, főleg a 8. ekloga az, amely ilyen biblikus hangvételre futtat ki, és Radnóti mindvégig megőrzi ezt a rendkívül finom, kecses, elegáns, bukolikus, elégikus hangnemét, amire azért hívtam fel ezzel a 8-soros verssel is a figyelmet, amit itt az első oldalon közlök, a Bújdosó című versével. Ezt a Majális előtt egy nappal írta, tehát mondom már a halál árnyékában. Az ablakomból egy hegyre látok. Engem nem lát a hegy. Szinte primitív verskezdés. Mit akar ezzel mondani, hogy egy hegyre lát, de engem nem lát a hegy. Búvok, tollamból versszivárog, bár minden egyre megy, s látom, de nem tudom mi végre, régi módik egy, mint hajdan, hold leng most az égre, s virágot bont a megy. Mi ennek a rövid költeménynek a szépsége és a nagyszerűsége? Egy egyszerű jelenetezés. Az ember, aki hazajött, és aki várja az újabb behívót, este kiáll az ablakba, rálát a hegyre, bújnia kell, menekülnie kell, néha verset ír, bár mi értelme van a versírásnak, bár minden egyre megy, minden nagy költőt megkísértett ez a gondolat, hogy mi értelme van a versírásnak. A költő szent dolognak tartja a versírás, szinte papi funkciónak, de Arany János is hogy bíztatgatta magát? Ha későn, ha csonkán, ha senkinek írjad. Ha későn, ha csonkán, ha senkinek írjad. Hiszen kinek írunk? Ki fog bennünket meghallgatni? Ki fog egyetérteni? Van a versnek mozgósító ereje? Fölrázza az embereket, netán cselekvésre készteti az embereket. Ezt csak egy költő tudta megcsinálni. Magyar irodalomban csak egy költő tudta megcsinálni, és az egész világirodalom, és azért áll olyan rendkívüli magasságban ez a költő. Ez Petőfi volt. Amit Petőfi megcsinált, hogy ő neki a versei nem csak a gondolatai közlései voltak, hanem felhívások is, mozgósítások is, aki rongyéletet emleget, kinek drágább rongyélete, rongy az életet, ha nem teszel valamit a közösségért. Ugye Ottlieb Géza 100 évvel később a Nemzeti Dalról írott kis művében azt mondja, te Sándor, te meggondoltad, hogy az embereknek azt mondod, hogy rongy életük van? Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete? Hát mindenki a rongy életéhez ragaszkodik. Hát az emberek nem a rongy életedről akarnak lemondani. Az emberek ezer módon ragaszkodnak a rongy élethez, mert mindenki a maga önző, kicsinyes életéhez ragaszkodik. Hát Sándorkám, de meggondoltad, hogy mit csinálsz? Ottlieb Géza remek írást írt erről, hogy Petőfinek visszaválaszoljon 100 év távolából, de tessenek elhinni, hogy amit Petőfi megcsinált, az minden magyar költőnek bemérési pontja, mert ha Petőfi valamit kimondott, ha Petőfi azt mondta, hogy nincs többé szeretett király, hagyjátok ezt a demagógiát, hogy a Ferdinándot vagy a Ferenc Jóskát szeretett királynak mondjátok, mert így alapozzátok meg azt, hogy továbbra is a nyakatokon üljön, és nincs többé szeretett király, vagy aki a mágnásoknak, még a Széchenyi féléknek is oda mondogatott, és érdekes, hogy Széchenyi ezért szerette Petőfit. Tehát ha megnézzük, hogy Petőfi kire hatott, kit mozgósított? Azt lehet mondani, hogy egy 26 és fél éves ember, egy 26 és fél éves ember az egész költészet koronázatlan királya. A magyar költészeté biztosan, mert nála a kimondás, a sors, a cselekvés az ugyanaz volt. Babits már ilyeneket ír a 10-es években, hogy nem játék a világ, látni és teremteni kell, de ki tud itt látni, ki tudja itt megmondani ebben a nagy keszekuszaságban, hogy merre kell menni egy népnek. Ezért Babits kezdi el ezt a magyar költészetben a minden mindegy verseknek az írását. Ezért mondja itt Radnóti is, hogy búvok tollamból verszivel, bár minden egyre megy, s látom, de nem tudom mi végre. E régi módi kegy. A kegyelem. De csak így, hogy kegy. De végül is nem kegyelemből él az egész emberiség, nem kegyelemből él minden ember. De nem tudom, hogy most a kegyelem mit tartogat számomra. Mit hoz a kegyelem? Mint hajdan, hold leng most az égre, s virágot bontam meg. Mi ennek a költeménynek ez a csodálatos nagyszerűsége, szépsége, amit szintén Babistól kell megtanulnunk, és Radnóti is Babistól tanulta meg, a tiszta költészetet. Tetszenek tudni, mi az, hogy tiszta költészet? Tiszta költészeten azt értjük, hogy a költő nem mondja ki a legsajátabb gondolatot, amit ki akar mondani, csak képekkel, hasonlatokkal körülírja, odállítja az emberek elé, semmit nem diktál beléjük, semmit nem rág a szájukba, csak megjelenít valamit, és neked kell a megjelenített valóságból levonni azt, amit a régi költők a szájba rágtak, hogy akkor ezt így kell érteni, vagy akkor ebből ez a nemes erkölcsi tanulság következik. Látom, de nem tudom mi végre, régi módi kegy, mint hajdan holdleng most az égre, s virágot bonta meg. Ez tiszta költészet. Képek, hasonlatok, kérdések, rájátszás, de mit akar ezzel mondani? Ez igényeli az olvasónak a közreműködését, igényeli azt, hogy a verset te csináld, te fejezd be a verset, mert én rám ez a vers úgy hat, hogy amikor ezt a verset olvasom, és eljutok a végső soraihoz, arra gondolok, hogy tulajdonképpen a természet végzi a maga minden évben felséges munkáját. A fű kizöldül, jönnek most a rügyek, virágot bonta megy, majd jön a termés, majd jön a gyümölcs. A természet végzi a csodálatos munkáját, miközben mint emberek és mint emberiség végezzük a magunk egyáltalán nem természetes, egyáltalán nem fölemelő történelmünket, rombolunk, ölünk, pusztítunk, és közben még dicsekszünk is azzal, hogy mi minden gonoszságot el tudunk követni. A kettőnek a szembeállítása, mint nagy elégikus kortársa Radnótinak, a német Rilke azt mondta, hogy tulajdonképpen, ha a természet beszélni tudna, mit szólna hozzánk emberekhez, mert itt két természet van, a természet élete, meg az emberi történelem, az emberi társadalmak élete. Hogy bír el bennünket a természet? Hogy tudja ezt végignézni? Hogy hoz minden évben újra rügyet, virágot és gyümölcsöt egy ilyen borzadályos emberiségnek? Mint hogyha megint Babits sikoltana fel, és azt mondaná Babits, hogy tudjátok, hogy mi a magyar költészetnek a legnagyobb sora? Babits azt mondja, ezt Vörös Marti írta le 1846-ban, valóban hatalmas a vers is, meg hatalmas a sor is, amire Babits hivatkozik. Már többször mondtam önöknek, hogy el kell ezt a verset olvasni, sőt, igazából nem szabadna elfelejteni, Vörös Marti az emberek. És ennek az Emberek című versnek az utolsó strófája így kezdődik, az ember fáj a földnek. Az ember fáj a földnek. És oly sok harc és békeév után a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán. És midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul. Az emberfaj sárkány fog vetemény. nincsen remény. Nincsen remény. Vörös Martinak ez a nagy verse a legoptimistább magyar vers. Ez nem pesszimizmus. Azért mondom optimista versnek, mert leszámol mindazzal, ami emberi. Az emberiből nem lehet megélni. Az emberiből nem lehet megélni. Az ember, ha maga akar példát állítani, csak a magához hasonló, borzalmas példákat tudja állítani. Az embernél magasabb például a természet, és az embernél magasabb annak az Istennek a sok-sok törvénye, amit a természet követ, az ember nem követ. Az emberi van a legalsóbb. Ezért a Radnóti eklogákból is mi a legfájdalmasabb sor, ami a fülünkbe visszacseng? Ó, az ember az állatok alja. Ezt Radnóti merte leírni a magyar költészetben. Azt már Arany János is leírta, hogy közönös a világ. Az ember önző, falékony, húsdarab, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre mász és harap. S ha elsodort egy ivadékot, a vén kertész a halál, más kél újra, ha nem rosszabb, de nem is jobb a tavainál. Ez is egy döbbenetes Arany Jánosnak a Kertben című költemény, hogy az ember önző, falékony, húsdarab, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre mász és harap. Régebben így szoktam mutogatni, az egyik hallgató mondta, hogy a hernyó azért az így jár. Mondom, borzalmas azért, hogy az ember, mint hernyó, az ember, mint az önzése kielégítéséhez mindenféle eszközt felhasznál, és azért ilyen az emberi történelem, ezt már Arany lemerte írni, de az, hogy Radnóti abban az eklógák pozícionálta nyugodt, beszédhelyzetben egyszerűen csak felsóhajt, felordít, az ember az állatok alja. Miért? Mert az ember olyan mélyre tud lesüllyedni, hogy a természeti világnál, az ösztönösen élő természeti világnál még mélyebbre tud lesüllyedni. De neki elhisszük talán nem, akit Abdánál agyonvertek, aki átélte azt, hogy mit jelent az, hogy amikor még az állatok is véreset vizelnek, aki átélte azt, hogy Szerbia hegyeiből visszahajtva, nyugatra hajtva, ugye hát meg akartak ölni még x számú embert, és hát Abdánál érte el ez a halál, ahol most ugye az emlékműve is van Radnótinak, de visszatérve erre a kis versein, azt gondolom, az ennek a versnek a szépsége, hogy arra játszik, hogy a természet végzi a maga dolgát. A természet csodálatos. A természettel kell szembesülni, és azzal a valakivel talán, aki a természetet is. A természetet tudja mozgatni. Az embereket nem tudja már mozgatni. Mert az ember az állatok alja. Tehát én ennyit szerettem volna elmondani Radnóti Miklós fájdalmas, de ugyanakkor elégikusan és bukolikusan és eklóga szerűen is könnyed és magasrendű költészetéből. Mellékeltem még a második oldalon a hitves versek közül az egyiket, Radnóti szerelmi költészete, bár ugye az újabb irodalom történeti kutatás sok mindent kiderített erről is, hogy egyszer azért feleségét mély kétségek között hagyta, ugye majdnem a válás szélére sodródván, de ebből a költészetből is mellékeltem, és azzal szeretném önöknek bezárni ezt a rökke elmefuttatást Radnóti és a Biblia kapcsolatáról, hogy melyik prófétára mondta Radnóti, hogy rettentő szavak tudósa. Mert ha őre ezt mondta, hogy rettentő szavak tudósa, akkor bizonyára Radnóti nem csak Habakuk prófétában, a Jelenések könyvében, Jeremiásban, más prófétában mélyült el, már csak az eklógák véget is, hanem én azt gondolom, hogy a Bibliában azért a legnagyobb próféta, akinek a könyve is a 66 fejezetből áll, akinek a könyve is olyan, állítólag, akik héberül tudnak, azt mondják, hogy ez olyan, mint a németeknél Goethe stílus, amit senki nem tud felülmúlni, a héber irodalmi nyelvnek, a héber költői stílusnak a legmagasabb csúcsa, amit persze a fordítás és Károlyi Gáspár fordítása is nagyszerűen tud érzékeltetni. Károlyi Gáspár annyira elragadtatja magát, hogy sokszor ennél a prófétánál még magyar szójátékot is betesz a szövegébe, mert azt mondja Isten, hogy én vártam jogőrzésre, és lett jogorzás. Vártam vigalomra, és lett síralom. És ez a héberben nincs ez a szójáték. De Károlyi Gáspár is, aki persze nem csak héberből fordította a Bibliát, sőt alapvetően latinból és görögből néhány héber rész bevonásával, de annyira magasrendű stílus ez. És Radnóti, azt a verset, amelyet velünk megtanítottak még idősebbekkel, oly korban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt nem csak parancsra, amelynek a címét régen úgy adták meg, hogy olykorban éltem én, később töredék címre hallgatott, mert valóban néhány sorát kipontozta, mert méltó átkot itt úgysem tud mondani más, mint rettentő szavak tudósa, Ézsaiás. És itt nagyon érdekesnek tartom, hogy a zsidó vallásból katolikus vallást fölvett Radnóti, és a katolikus vallásban ugye ennek a prófétának a neve Izaiás. Izaiás. Ugye minden katolikus biblia így adja, hogy Izaiás próféta könyve, itt Radnóti azt mondja, Ézsaiás. Ami a magyar, ugye a zsidó bibliák ezt Jesájának mondják, de a magyar református protestáns szóhasznát Ézsaiásnak mondja. Van okunk tehát feltételezni, hogy ezt a Bibliát olvasta Radnóti, de nem csak azért, mert Adi is ezt olvasta, Adi református volt, Babics is ezt olvasta, pedig Babics katolikus volt, Radnóti is ezt olvasta, mert ez a Biblia a legszebb, a legmélyebb, a legmegrázóbb Biblia fordítás, amit vérrel fordított Károlyi Gáspár gyerekeinek, feleségének elveszése után, kolera járványban, és azért imádkozva, hogy a magyar nép kezébe tudja adni, mert bátor ostorozzon bennünket az Isten, valamíg neki tetszik, csak az ő szent igéjének kenyerét ne vegye el közülünk. Ezért, mivel ez a végszó, ezért szeretném, hogy akinek jut, de akinek nem jut, majd adok a következő alkalommal másolatot, elolvasná egy svéd nyelven író, finnek legnagyobb költőinek, Runebergnek a versét, van örök kincsünk. Ebből az örök kincsből merített a nagy magyar költészet, ebből az örök kincsből hívta le Habakukot, Ézsaiást, Radnóti, mint hogy Babics Dánielt, Jeremiást és Jónást. A magyar költészet ennek a profétikus vonulatának köszönhette a legtöbbet, mert kik voltak a proféták? A proféták azok voltak, akik szembenéztek a dolgokkal, akik tiszta gondolkozással gondoltak végig valamit, de nem volt nekik elég a tiszta gondolkozás. A tiszta gondolkozáshoz méltó emberi magatartást is felöltötték, és ez pedig a bátorság. Amikor én is 13 évvel ezelőtt televízió képernyőjére kerülhettem, ezért nem akartam azt adni a műsor címének, hogy itt a prófétai beszéd hangozzék. Lefordítottam magyar nyelvre, és ezért volt a műsor cím, hogy látók, szóljatok. Mert hogy a próféta eredeti nyelven, ugye ez a nábi szó, ez annyit jelent, hogy látó. Tehát aki lát, aki valamit meglát. Hát sok ember nem látja a dolgokat, nem látja a világ valóságos folyását. A próféták látók voltak. De két dolgot tessenek megjegyezni a prófétákról. Egyrészt, hogy láttak, tehát tiszta volt a gondolkozásuk, ezért látták előre a jövőt is, mert a jövő kiszámítható. Mert aki azt mondja, hogy nem Jeremiásokra van szükség, hanem koppányokra, kiszámítom, hogy ebből milyen jövő következik. Gondolom, önök is ki tudják számítani, hogyha jól belegondolnak. De a látás mellett rendkívül fontos dolog, hogy legyen bátorságunk megmondani a dolgokat, nevén nevezni a dolgokat. Ezért, ahol a prófétákat beépítette egy nemzeti kultúra a maga gondolkodásmódjába, költészetébe, ott az a nemzeti kultúra is felvirágzott, és valami időtállót tudott adni. Ezért csodálatos az a vers, amit még Radnóti a kor legnagyobb költőjétől olvasott, hogy a szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prófétálj, Jónás, én majd cselekszem. Isten nem bízta ránk azt, hogy a világot megváltoztassuk. Isten nem bízta ránk, hogy föllépjünk, és mindenféle demagóg dolgokkal mi megmondjuk, hogy mi lenne a kívánatos irány. Isten a prófétákra is csak az bízta, hogy szólaltassák meg a tiszta isteni beszédet. Mert ha az emberek tiszta gondolkozáshoz szoknak, akkor majd Isten el tudja vezetni őket a kívánatos irányba. Ember nem tudja megmondani a megoldást. Ember nem tudja megmondani, hogy mifelé lenne jó haladni. De az ember ezt Isten nem is bízta. Isten az bízta az emberekre, és ebben példák a proféták, hogy tisztán, világosan hozzák az emberek tudomására az igazságot, az igazságosságot, az emberhez méltó, Istentől adott emberhez méltó életfeltételeket. Ezt viszont Isten számon kéri a prófétáktól. És számon kéri talán azoktól a költőktől is, akik a költészetet nem csak érzelem kiömlésnek vagy nyavaigásnak tartották, hanem a másik emberhez vagy a többi emberhez méltó beszédnek, a tiszta beszédnek. És ezért csodálatos a Jónás könyvének ezek az utolsó sorai: a szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prófétálj, Jónás, én majd cselekszem. És hogyan zárja le Babics a nagy költeményét? Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott, messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ingatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban. Az emberi közösségeket a nagy görögök és főleg Platón óta, az emberi megapoliszokat, az ilyen nagyvárosokat is, mint Miskolc, állathoz szokták hasonlítani a régi gondolkodók. Azért, mert az emberek nagy tömegben, nagy csődületben sajnos csak úgy tudnak viselkedni, mint az állatok. De akkor is, azoknak is, egy másik prófétának, Ezékielnek azt mondta az Isten, ha kiszárad csontmezőhöz hasonlítom, még az állatoknál is mélyebbre hasonlítom őket, akkor is beszélj nekik. Világos prófétai szóval hozd tudomásukra, hogy miért az élet, mi a helyes cselekvés, mondd el, amit én üzenek nekik. Az embernek ez a legnagyobb feladat. Az embernek nem az a legnagyobb feladat, hogy megváltoztassa a világot. Mindaz, aki még eddig meg akarta változtatni a világot, kétszer-háromszor rosszabb világ állt elő. Ember mozdatlan kézzel ne nyúljon ezekhez a dolgokhoz. Mert nem bízta az Isten arra, hogy most te forradalmat csináljál, te most ezt csináld, azt csináld. Az ember, az Isten azt bízta a felelős emberre, hogy a tiszta gondolkozást állítsa helyre a többi emberbe. Az emberek tisztán gondolkodnak, akkor már belülről vezérelve tudják, hogy merre kell haladni. De hogyha az emberek nem gondolkodnak, ha csak a kis lelkük fellebeg, és hogyha nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell, akkor az egész embertömeg a legkiszámíthatatlanabb, a legbizonytalanabb, a leggyengébb láncszem az emberiség és a tömegek. Ezért kell az embereket gondolkoztatni, de tömegeket nem lehet gondolkoztatni, gondolkoztatni csak egyes embereket lehet. Kedves hallgatók, ezek a nyugat nemzedékének Babics és tanítványainak, köztük Radnótinak, Sárközi Györgynek, Ijés Gyulának, Szabó Lirincnek, mind Babics köpönyegéből bújtak elő. Még Miskolc is Babicsnak köszönheti a legtöbbet, mert Szabó Lirinc ugye Miskolc költője, ezt meg is írta, hogy hogy találkozott már itt Babicssal, aztán később ő együtt is élt Babicssal. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nyugat nemzedékének és ennek a proféta sorsot felmutató nemzedéknek a máig legsúlyosabb öröksége. Én azt gondolom, hogy Radnóti ebben, ha nem is az első sorban áll a magyar költészet, másodsorban áll, de ezekben a verseiben mind a mai napig hallatlan erővel szólít meg bennünket is. Nem tudom, hogy van-e bárkinek kérdése, vagy hozzászólása, vagy akar-e valamit kérdezni Radnótiról, vagy a szóban forgó költőkről is, Babicsról, vagy bárki másról. Lassan a múltat el fogjuk hagyni, és a közelmúlt felé fogunk menni, Vörös Sándor, Pilinszky János felé fogunk már tenni. Ők is mondjuk ezer szállal kötődnek ehhez a hagyományhoz, de hogyha bárkinek kérdése van Radnóti versekről, vagy egyáltalán magyar költészet két világháború között. Az aranymosás sorozatban van egy ilyen CD, hogy a gondolkozásról és az igazságról. Ugye van ilyen CD is, ezek 80 perces versek is megszólalnak teljes formában és elemzésekkel együtt. Van a szeretetről, van az igazságról, van a szerelemről és házasságról, és van Krisztus áldozatáról. Ezt Szlovéniában vettük fel. Az ottani magyar rádió adott nekem erre lehetőséget, hogy a magyar költészetet egy kicsit tematikusan is áttekinthessem, a Bibliához és a világköltészethez is viszonyítva. Tehát ezt tudom ajánlani, de tényleg kérdezem, hogy bárkinek költőkről vagy költészet történetről kapcsolatos kérdései vannak-e. Igen. Tehát az eklogához azért fordulnak vissza a 20. században, mert ugye a 20. század annyira bonyolult, mesterkélt és hazug világ lett. És egy költő hogyan tudja a hazugságot az olvasói elé állítani és leleplezni? Úgy, hogyha egy hazug jelenséget egy egyszerűbb tudatállapotból próbál megmutatni, hogy ez mennyire képtelenség. És ezért mennek vissza az ókorba. Ugye az ókori római világ is sok tekintetben hasonló volt a mi világunkhoz, mert Róma is egy nagy civilizációt hozott létre, de hatalmon alapuló, erőszakon alapuló és hazug politikai manipuláción alapuló közösséget. Vergilius, aki a császár kegyeltje volt, tehát Augustus császár kegyeltje, tulajdonképpen az Éneiszt azért írta meg, hogy Rómának a világhatalmi kiválasztottságát igazolja. Nem volt jó szerepezett költőnek, még akkor se, hogyha ő koszorús költő lett, de az eklogáiban próbálta megmutatni ennek a városi kultúrán alapuló hazug római életnek és a pásztori kultúrán alapuló vidéki falusi életnek az összeütközését. És ezt használja fel Radnóti is, aki mint egy vagy a fogoly táborban van, mert van olyan eklogája, hogy az elcsendesül a tábor, mindenki alszik, és jön a hideg, és jön a fagy, és én meg nem tudok aludni, csak a cigarettát szívom, vagy stb. Tehát ebből a jelenetből indul ki, és akkor elkezd így hasonlítgatni a dolgokat, hogy itt mit csinálnak az emberek, és mit nem. És ez valóban egy átütő erejű forma lehet, mert a művészet az forma kérdés. Ha valaki egy jó formára rájön, és egy jó formát talál, akkor abban csodálatos dolgokat tud kifejezni, könnyedén és elegánsan, mert adott forma keretei biztosítják számára. Tehát itt mondom az eklogánál a tudatállapotok, a tudatszintek, hogyan leplezzek le én egy ilyen világot. Például Vörös Marti is, amikor le akarta leplezni ezt a modern civilizációt, és följajdul, hogy irtózatos hazugság mindenütt, ez például egy meditatív költő, ugye ez a Gondolatok a könyvtárbannak a legfontosabb sora, hogy egy ilyen meditatív költeményben ugye fejezi ki, hogy belépek a könyvtárba, itt van az emberiség csodálatos tudatkincse, itt vannak a nagy művek, és ezeket a nagy műveket mire nyomták ki, egyszer talán ilyen meg ilyen rongy lehetett, és abból csináltak papírt, és stb. És akkor kezdi ezeket a ezeket az ütköztetéseket hozni. Radnóti annyira belejön ebbe az eklogába, hogy 6-7 év alatt az eklogák sokasságát írja meg, ő rátalál erre a formára. Ez ugyanolyan, mint mondjuk Arany János is, amikor ki akarja fejezni azt, hogy az egész emberi létezés valami rossz irányba fordul, akkor mondjuk kifejezi egy olyan verssel, mint a Civilizáció című vers, hogy azelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet, amit az erősebb a gyöngétől elvehetett, elvett. Ma nem úgy van, a világot értekezlet igazgatja, s az erősebb, ami csínyt tesz, összeül és jóvá hagyja. Tehát ez mondjuk egy ilyen kis polgárpunkasztó, rövid kis 8 sor, alkalmas, mert rövid. De Arany János viszont a maga legmélyebb gondolatainak megtalál egy meditatív versformát, ez a 8 soros, 7 strófás, ez 56 sor, és Aranynak a 10 legnagyobb verse az évek, ti még jövendő évek, a Letészem alantot, a Visszatekintés, mások, ezek ebben az 56 sorban szólalnak meg, ez kimunkálja maga számára, mint egy ilyen. Ugyanilyen a magyar költészetben a szonett is, amit Babits, Juhász Gyula, Kosztolány olyan mélyen kimunkál, hogy olyan rettenetes dolgokat tudnak szonettekben elmondani, hogy az ember csak úgy kapkodja a fejét. Hát Radnótinak jutott az a kiváltság, mint semmilyen más magyar költőnek sem, hogy ő meg felfedezi a Vergiliuszi eklogákat a maga számára. De ezt is Babits hozza be, mert Babits az, aki Fogarason megtanul görögül, aki a halálos ágyán is Szofoklészt fordítja, aki az egész görög kultúrára azt mondja, hogy az Európa legnagyobb kultúrája nem Shakespeare volt, meg nem Molière volt, Szofoklész volt. És az Európa irodalom történetében megírja, hogy Európa az megy lefelé. Európa az űrzavar felé megy, a szellemi felbomlás felé megy. Európában itt a legfontosabb dolog, hogy kinek mennyi a pénz és mit eszik, mit iszik. Hát ez nem nevezhető kultúrának. Még civilizációnak is alig. De kultúrának semmiképp nem nevezhető, és megmeri írni a 30-as években, hogy Szofoklész az európai kultúra eddig legnagyobb alak. És az egész európai kultúra így megy lefelé, mert anyagelvület, mert a kereszténységet eltorzította, ennek ellenhatásaképp jött a materializmus, az ateizmus, és Európa az eltorzult vallásnak és az ateizmusnak a harapó fogójába veszteg el mind a magyar. Szépen leírjuk. Tehát ezek a mi magyar költőink, és mondom, én Babits előtti és Babits utáni költészettel tudok számolni, mert Babits az a legnagyobb magyar gondolkodó, aki az egész gondolkodást olyan magasra viszi föl, de hogyha nekünk nem lenne egy ilyen valaki, aki Babits névre hallgat, úgy gondolnám, még ázsiai népek lenni. Igaza lenne Adinak, aki azt mondja, hogy a magyar az egy eltévedt lovas. Ide jöttünk a sztyeppékre, azt itt kódorgunk Európában. Európa is már olyan, mint Ázsia egyébként, vagy még rosszabb, mint Ázsia. De hát nem találjuk a helyünket, meg nem is lehet találni a helyet, mert az élet nem abból áll, hogy mit iszunk, mit eszünk, mit iszunk, és hogy élünk. Az élet abból áll, hogy miért élünk, van-e örök élet, hogy tudod a jogosultságot megszerezni az örök életre? Ezek a nagy kérdések. De Európában erről nem beszélnek. Önök is, ha most hazamennek, bekapcsolják azt a pár, mondjuk 80-100-150 csatornát, még keresve se tetszenek olyasmit talán, hogy egy mondat erejéig a lényeges kérdéseket fölvetni. Az, hogy kell gyilkolni, házasságot törni, mocskolódni, az van. Tehát tényleg az ember az állatok alja. De milyen jó, hogy nekünk egy ilyen költészetünk van, egy ilyen profétai hangoltságú költészetünk az első vonalban is, másodvonalban is, hogy ezeket merte kimondani, és nagyon egyszerűen, visszafogottan és szerényen, tehát nem egy ilyen nagy mellel, hogy általában a profétákat félreismerik, a proféták soha nem nagy mellel állítottak. A proféták mindig, a proféták, ról azt mondja Péter apostol első levele első fejezetében, olyanok voltak, mint Jézus Krisztus. A Krisztusnak ő bennük levő lelke által szóltak. Így mondja pontosan, Krisztusnak ő bennük levő. És mi volt a krisztusi lelkület lényege? A bűn gyűlölni, de a bűnös szeretni. Ez a Bibliának és a kereszténységnek is a lényege, a bűn gyűlölni és a bűnös szeretni. Hát ezt csak Krisztustól lehet megtanulni. Ilyen szempontból a magyar költészet, amennyire tanult a prófétáktól, nagyon sok krisztusi vonást felmutató költészet, és ezért tarthatjuk a magyar költészetet, ha értelmes emberek vagyunk, az igazi hungarikumnak. Az igazi hungarikum nem a Szilva Pálinka, nem a Puskás öcsi, az igazi hungarikum a magyar költészet, amely 5 versrendszerben, 5 manuálon játszik, míg más népek legfeljebb 3-on, mi 5 manuálon játszunk, ilyen orgona a magyar költészet. Hát, hogyha erre csak így 30-40 ember kíváncsi, köfer, mondja a francia, mit csináljunk? Tegnap azt kérdezték tőlem Nyíregyházán, hogy miért nincsen több fiatal az előadásokon. Mondja, én elmegyek a gimnáziumokba is. Én elmegyek általános iskolákba is. De kényszerrel vagy erőszakkal miért menjen az ember, nem? Az interneten fönn van több ezer előadásunk, a könyveink is most már 100 000-es példányszámban fogynak, és azért mondom önöknek, hogy aki a proféták lelkébe be akar tekinteni, a proféták hogyan tudták az isteni előrelátással együtt kifejezni azt, amit kifejeztek, ezt a könyvet ne hagyják ki az olvasmányai köréből, Vankó Zsuzsa az isteni előre elrendelés. Nagyon hézapótló könyv is, minden körét bejárja annak a gondolkozásnak, ami a legmélyebb bibliai gondolkozás, és hát nem utolsó sorban még meg is fizethető, tehát 650 forintba kerül. Köszönöm szépen a figyelmet. 4 hét múlva kivel fogunk foglalkozni? Vörös Sándor, a tavaly 100 éve született Vörös Sándor foglalkozásunk tárgya.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Az ige szakasz, amiről én most ez alkalommal beszélni szeretnék, Jelenések könyvében olvasható, Jelenések könyve 14. fejezetében. Kérlek benneteket, hogy akik szeretnétek velem együtt kikeresni, Jelenések könyve 14. fejezetét lapozzuk fel Bibliánkban, és a 6. verstől a 12. versig olvassuk el az ige szakaszt. Jelenések könyve 14. fejezetében a 6. verstől olvasom az igét a 12. versig terjedően. S láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet és a tengert és a vizek forrásait. Más angyal is követte azt mondván, leomlott, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznoságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követte azokat mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásának füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Testvéreim, az advent mozgalom, miután átélte az 1844-es csalódását, és újra szerveződött, elvette újból az Isten kezéből a megbizatást, ismét profétálnod kell néked sok népek, nemzetek és királyok előtt. Többek között ebben a felolvasott ige szakaszban is felismerte létének és küldetésének az alapját, hogy ez az üzenet a világnak küldött utolsó kegyelmi üzenet, és ennek a hirdetésére hívta el. Többek között ennek a hirdetésére, képviselésére hívta el az Isten ezt a mozgalmat. Ezt erősíti meg a felolvasott résznek a bevezető néhány sora, hogy minden ágazatnak és nyelvnek és népnek szeretné Isten hirdetni az evangéliumot, az örömhírt, mielőtt Krisztus visszatér. És maga az angyal, hogy az ég közepén repült, ez már kifejezi azt, hogy azt mindenkinek meg kell látni, és az angyal szavát mindenkinek meg kell hallani. Annyira nyilvánvalóan kell, hogy hirdettessék, amiképpen nyilvánvaló, hogy az ég közepén egy angyal repül. Testvéreim, eltelt 160 év azóta, és minél előrébb haladunk az időben, annál aktuálisabb ennek az üzenetnek a hirdetése, hiszen magában az üzenetben látjuk tükröződni a világnak a szükségletét. A hirdetés képviselése, ez a mi feladatunk, az advent mozgalomnak a feladata, hiszen újból hangsúlyoznám, ez az egyik felismerése volt annak, hogy mire hívott bennünket az Isten. Az advent mozgalom üttörőinek ez az egyik felismerése volt, hogy ez lesz az egyik feladat, amit be kell tölteni. Kicsit ez most olyan témaváltásnak tűnik ahhoz képest, amiről eddig beszéltünk ma. Jó lenne, testvéreim, hogyha bátorítást merítenénk abból is, amit feladatként az Isten ránk bízott. Vajon milyen lehetőségeket lát bennünk az Isten? Milyen reménysége van az Istennek ránk nézve, hogy egy ilyen üzenetet és ennek a képviselését ránk bízta? Ezt nem a nagy kereszténységre bízta az Isten, hanem ránk. Jócskán van bajunk magunkkal, azzal, amit felismerünk magunkban, amilyen hiányokat látunk, de hogyha itt a feladat és a megbízatás oldaláról vizsgáljuk meg a helyzetünket, a jövőnket, a lehetőségeinket, akkor
bárcsak az Isten ezáltal is úgy bátorítana bennünket, hogy érdemes küzdeni, érdemes harcolni, érdemes az Istenben új életre kelni, mert az Istennek ez a szándéka és ez a terve, hogy mi egy ilyen egész, az egész világnak, amire szüksége van üzenetre, ennek az üzenetnek a képviselésével szeretne bennünket megbízni. Hogy mit jelent ennek a képviselése? Hát semmiképpen nem azt, hogy tartunk egy bibliakört, vagy tartunk egy előadás sorozatot, vagy bárkivel beszélgetünk személyesen, akkor szóról szóra minden alkalommal és minden esetben fel kellene olvasni ezt a Bibliából, vagy akár már kívülről tudjuk, és akkor el kellene mondani. Nem ezt jelenti ennek a képviselése. Párhuzamként szeretném említeni a mi atyánkot, hogy amikor Jézus imádkozni tanított mindannyiunkat, akkor a mi atyánkot nem azért mondta el, mint minta imát, mert minden esetben azzal kellene élni, hanem ezzel Jézus adott egy mintát arra nézve, hogy az igazi imában milyen kérések kell, hogy benne szerepeljenek. Nem ima az az ima, amiben nincsenek ezek benne, hogy szenteltessék meg a neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, és ezt meg lehet fogalmazni más szavakkal is, de az igazi könyörgésnek mindenképp, hogy részét kell, hogy képezzék ezek a kérések. Nem szó szerinti képviselésről van itt szó, de hogy nem maradhat ki egyetlen egy előadássorozatból, egyetlen egy bibliakörből, vagy a személyes beszélgetéseinkből, bizonyságtevésünkből, a hármas angyeli üzenet, ez egészen bizonyos. Olvastam az egyik könyvben, hogy amikor mi emberekért fárdozunk, ha így, ha úgy, ha amúgy, így fogalmaz az író, semmit nem tettünk az emberekért addig, míg el nem segítettük őket arra a felismerésre, hogy új szívre van szükségük. Az evangelizálással kapcsolatban mondja ezt, hogy sok mindent megtehetünk mi az emberekért. Nyilván fontos is az, hogy az embereket mi érdekli, azzal közelítjük meg őket, és nem rájuk törjük az ajtót, és mindenféléről beszélünk, ami abszolút nem áll hozzájuk közel. Tudunk arról, és gyakoroljuk is azt, hogy léteznek ilyen nyitó ékek, létezik például az egészségnevelésnek az üzenete, ami segít az embereknek felismerni azt, hogy az Isten segíteni szeretne rajtuk, mert ez talán közvetlenebb módon az emberek szükségletei pontján szólítja meg az embereket. Lehet, hogy másokat a családgondozás vagy a gyereknevelés érint most érzékenyebben, mert ezek a nagyobb és súlyosabb kérdések. Tehát ezeket nem tehetjük félre. De el kell jutni ide. De el kell jutni oda, hogy új szívre van szükségünk, és nyilván ezt csak párhuzamként említettem, el kell jutni oda személyes fárdozásainkban, amikor emberekért szeretnénk tenni, vagy hogyha csoportosan tömegeknek, nagyobb létszámban megjelenő embereknek hirdettetik az evangélium, hogy eljussunk oda, hogy a hármas angyali üzenet az nem szó szerint, de ezek a gondolatok, amelyeket megfogalmaz itt az ige, ezek elhangzásra kerüljenek. Miért? Mert a világnak erre van ma szüksége. A világnak ezt kell meghallani a mai időben. És hogy miért van erre az üzenetre szükség, én nem szeretném a felolvasott ige szakaszt aprólékosan elemezni, de lássuk meg, testvéreim, azon túl, hogy komoly tükröt tart elénk is, a mi életünk, törekvéseink elé is, ez az üzenet, ez az ige szakasz. Ezen túl alapvetően három dolgot vizsgáljunk meg benne, mégpedig azt a három dolgot, hogy felkészíti ez a világot valamire, figyelmezteti az embereket valamire ez az üzenet, és felkínál az embereknek valamit ez a tanítás, a hármas angyel üzenet. Felkészíti a világot egyfelől, és felkészíti az embereket annak az eseménynek a valóságos közelségére, amitől úgy egyébként fél minden ember. És nem is csoda, hogy fél az ember, mert ha nem ismerte meg személyesen a maga életében az Isten szeretetét, nem ismerte meg az Isten lényét és szándékát, akkor az ítélettől, az igazságszolgáltatástól minden ember fél.
Mégis, hogyha az egész ige szakasznak az egységében és a harmóniájában tárul fel az ítéletnek a meghirdetése, akkor igenis örömhír. Az ítéletet nem csak hogy lehet, hanem kell örömhírként, evangéliumként képviselni az emberi történelem végén, vagyis a mi napjainkban, hiszen gondoljátok meg, és bizonyára ez mindannyiunknak már bátorítást adott, és feltételezhetjük, hogy nagyon sok embernek bátorítást ad egyáltalán abban a gondolatban megerősödni, hogy valamikor is lesz igazságos rendezése a dolgoknak. Lesz igazságos rendezése a dolgoknak, amikor a történelmi gazságokra, gonoszságokra tekinthetünk vissza, amikor olyan sok ember, aki átélte ezeket, aki kortársa volt ezeknek a dolgoknak, hány és hány ember felkiáltott, hogy az Isten miért nem cselekszik, és az Isten miért nem igazságos, és miért tűri, és vajon lesz-e valaha a történelemben ezeknek rendezése. Ez egy nagyon, nagyon bátorító gondolat, és igazán örömhír, hogy lesz minden a történelemben megtörtént eseménynek és emberi cselekedetnek, akármilyen gonoszságról van szó, vagy akármilyen jóról, lesz ennek egy igazságos rendezése. És gondoljátok meg, hogyha ezt levetítjük az egyes ember küzdelmére, nem csak magunkra, hanem minden ember törekvésére nézve, szintén egy nagyon bátorító dolog, hogy tulajdonképpen értelmetlen lenne a jóért kiállni, és értelmetlen lenne bármilyen mértékben a jóért küzdeni, hogyha nem jön el valamikor is annak az ideje, hogy az Isten jutalmaz és elmarasztal. Tehát, hogyha minden úgy marad, és kezeletlenül, és rendezetlenül, és kitisztázatlanul marad bárki bárhogy élt, akkor igazán semmi értelme ennek a földi életnek, és semmi értelme annak a küzdelemnek, annak a gyötrelemnek, ami hány és hány embert jellemzett a történelem során, hogy készek voltak mennyi mindent és mindent odaadni az igazságért, hogy amellé odaálljanak és képviseljék a maguk döntéseivel és a maguk életével. Tehát az emberek számára igenis bátorítás és igenis evangélium, hogy egyszer minden dolgot az Isten megmér, és egyszer jutalmazni fog, és elmarasztalni fog. Nyilván, ami hát ehhez szorosan társul, és ez már annyira nem szokott örömhír lenni, hogy az emberek örülnek annak, hogy másokat, akik igazságtalanok velük szemben, vagy másokkal szemben, majd valamikor az Isten számon kér, ebben az egész gondolatkörben az is benne van, hogy mindenkit számon kér az Isten, engem is. Mert nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassék az ember aszerint, amit a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. Ez már nem annyira örömhír, mert az emberek sokkal inkább vágyják azt, hogy a másikban látható és elszenvedett gonoszságot egyszer az Isten tisztázza ki. Erre sokkal inkább vágynak, mint arra, hogy én is odálljak a mérlegre majd. És én is szembesüljek az Isten szeretett törvényével, a felkínált kegyelemmel, amit Krisztusban az Isten felkínált, hogy éltem-e én azzal, és át tudott engem formálni az Isten, ez már lehet, hogy nem annyira örömteljes gondolat, de az ítélet valóságában és gondolatkörében azért ez is ott van. És hadd tegyek ehhez hozzá még valamit. Ha Krisztus ítélni jön, és jutalmazni is jön, és elmarasztalni is jön, akkor ez azt jelenti, hogy felmentő ítélet is létezik. Ha pedig létezik felmentő ítélet, mert Krisztus elszenvedte mindannyiunkért a kárhozatot, akkor az Isten szeretne mindenkit felmenteni. Akkor az Isten mindenkinek kegyelmet szeretne adni. Akkor Jézus mindenkinek üdvösséget szeretne hozni, akkor, amikor majd megjelenik. És ez azt jelenti, hogy van szabadulás a bűntől, és van reális lehetősége annak, hogy az Isten kegyelme, amely elsegített bennünket idáig, felkészítsen bennünket erre a számadásra és erre az ítéletre is. Így zárul a hármas angyeli üzenet, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Testvéreim, komolyan hiszünk abban, hogy lesznek ilyen emberek,
hogy vannak a jelenben ilyen emberek, és lesznek a jövőben is olyan emberek, akik megtartják Isten parancsolatait, nem a maguk erejével, nem külső szokás, forma alapján, nem külsődleges dolgokban, hanem a szív szintjén, a Krisztusnak átadott életükkel, a Jézus hitével. Komolyan hisszük azt, hogy lesznek ilyenek? Igen, lesznek ilyenek, mert itt van az igében. És bárcsak az apostol bennünket is ott látott volna ezek között. Hogy akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, akik felkészülnek az ítéletre, akiknek nem félelemmel kell erre tekinteniük, hanem háladással és örömmel, evangéliumként, hogy az Isten mindent rendezni fog egyszer. Másik dologra is fel kell a világot készíteni, és fel kell magunkat is készíteni, mielőtt az emberi történelem lezárul, annak az utolsó időszakában Sátán a legnagyobb csalását fogja megvalósítani ezen a földön. A leges legnagyobb csalását. Az, hogy az élet és az Isten ellensége, mindannyiunk ellensége az egész történelemben mennyi mindenben megcsalta az embereket egyénileg is, mint hazugság fejedelme, hát láthatjuk, hogy az emberek tömegével élték le az életüket a mögöttünk, a múlt generációban, és mi volt ebben a legnagyobb hazugság? Nem féltek a bűntől, ami tönkretette az életüket, és féltek az Istentől, aki pedig egyedül képes lett volna őket gyógyítani. És Sátán meg tudta azt csinálni tömegek életében, hogy amikor annyira nyilvánvaló volt, hogy az Istennél lehet szabadulni és lehet meggyógyulni, az emberek mégis ragaszkodtak a sötétséghez, mégis ragaszkodtak az ő bűneikhez, és elvesztek örökre. Ez egy hatalmas csalás, ez egy hatalmas hazugság. Sátán ott volt a háborúkban, amikor tömegeket tudott olyan szinten fanatizálni és egymásnak ugrasztani, ami tényleg... Hát minden józansággal és minden a beláthatóságnak minden gondolatával szembe megy. Amikor Sátán a zsidó üldözésekben, az igaz hívők üldözésében és a hazugság erejével micsoda gonosz dolgokba tudta belevinni, belevezetni a világot és nemzeteket. Testvéreim, minden semmi ahhoz képest, amit Sátán megvalósít az emberi történelem végén. Minden semmi ahhoz képest, amit az ellenség megvalósít. Ez lesz a legnagyobb. És ezt pedig így olvashatjuk a hármas angyeli üzenetben, hogy az Isten pecsétjével szemben arra nyeri meg először a föld királyait, hatalmasait, majd pedig azáltal az egész világot és minden népeket, hogy az Isten pecsétjével szemben inkább a fenevad bélyegét vegyék magukra. És mindezt a vallások által és a vallásos összefogás által. Testvéreim, ez Sátánnak a fintora, ez Sátánnak a cinizmusa, hogy ezt meg tudja valósítani. Ez egy hatalmas hazugság. Szinte mindenkit maga mellé állít, hiszen arról beszél Jelenések könyve 13. fejezete, hogy a fenevad halálos sebe meggyógyítatik, és utána pedig az egész föld csodálattal követi majd a fenevadat. És a csalásnak az a lényege, hogy az összefogás politikailag és vallásilag megoldást hoz akkor, amikor az emberi történelem már a válságnak, az összeomlásnak a szélére jut, akkor anélkül, hogy az emberek belül megváltoznának és megtérnének, és a szívük megújulna, enélkül az összefogással lehet bármit is megcsinálni és helyrehozni. Ez hazugság. Ez hazugság, és az emberiség nem tanul a történelemből, nem tanul a múltjából, hiszen vissza lehetne menni, hogy ez korábbiakban sikerült-e, és ez újból és újból a hazugság ereje, ilyen szinten tud megvezetni embereket és tömegeket, és ebben a helyzetben felkínálja az Isten pecsétjével szemben, ami szó szerint és legkonkrétabb értelmével a szombat, ezzel szemben törvényes úton, módon fel fogja kínálni a vasárnap ünneplést, és tömegeket megnyer arra, hogy az emberi rendelkezés jobb, mint az Istené. Testvéreim, ez a legnagyobb hazugság, tehát azért Sátán tudja azt, hogy kevés ideje van, és az emberi történelem végén ezt meg tudja csinálni.
erre fel kell készülnünk nekünk is, és fel kell készülnünk, készítenünk embereket. A következő dolog, amit vizsgáljunk meg együtt a felolvasott ige szakaszban, hogy az embereket, a világot, ami bennünket körülvesz, figyelmeztetni is kell valamire. Figyelmeztetni kell arra, hogy elesett Babilon. És ezt múlt időben mondja. Ez megtörtént. Leomlott, elesett Babilon, vagyis az a nagy kereszténység, amelytől és amelynek összefogásától olyan sokan várnak valamiféle megoldást, az régen-régen túl van azon a ponton, hogy az Isten szemében hiteles lenne. Ezt mi nem hirdethetjük, és nem képviselhetjük testvéreim leszólással. Ezt mi nem képviselhetjük úgy, hogy na de mi, majd mi megmutatjuk, mi semmivel nem vagyunk különbek egyébként, mint mások, de ez, bocsánat, ez az Isten véleménye, ez az Istennek a beszéde, és ez csak arra jó, hogy embereknek a figyelmét ráirányítsa a fájdalmas valóságra, és az embereket kiábrándítsa valamilyen eszmékből és olyan mesékből, amikben hisznek, és sajnos tudjuk, hogy sokakat nem tud kiábrándítani, és egy idő után az emberek megint csalódnak, mert erejüket, hitüket és bizalmukat megint olyanba teszik bele, amibe igazán nem lenne szabad. Egyeseket, tehát az egyes embereket valaki akárhova tartozik és akárhol van, az Isten kegyelme és szeretete hív, és menteni akar, de szervezetileg azt mondja itt a Biblia a nagy kereszténységre, hogy elesett Babilon. És különösen elmondható ez az összefogásra, hiszen mit ér az a vallásosság, ami fejlődni nem tud, mit ér az, amelyik ugyan jól elindult, de egy idő után mégis visszasüllyed a szokás, látszatvallás, a hanyobányokból merítkezés szintjére, ahol nincsen fejlődés, nincsen növekedés. Ez esetleg a világ szemében szépnek, jónak tűnik és kegyeskedésnek tűnik. Újból hangsúlyoznám, ez szervezetileg értendő, ez nem egyes emberekre értendő. Szeretném nektek mondani, hogy több embert ismerek, akik nem közülünk valók, komolyabb keresztények tőlem, és komolyabb keresztények sok adventistától. Tehát én amiket mondok, nem az egyes keresztényre mondom, hanem a szervezetiségben, az összefogásban megjelenő vallásosságra mondja azt itt az ige, hogy leomlott, elesett Babilon, a nagy város. Hiába az összefogás, hogyha nem rendelkeznek már az igazságnak az alapzatával. Nemhogy segíteni nem tudnak a világon, tehát az, ami nem az igazságra épül fel, az nem csak, hogy segíteni nem tud, hanem inkább a részegségnek a borával, a sokat ígérésnek a borával részegít meg sokakat. Igazság hián nem is lehet ez tartós. Jelenések könyve 17.-18. fejezete beszél arról, hogy ez a nagy összefogás, amiben nagyon sokan bizalmukat belevetik, egy idő után olyan kiábránduláshoz fog vezetni, ami igen keserű tapasztalat lesz sokaknak. Testvéreim, erre is figyelmeztetni kell a világot. Bizonyára nem ezzel az üzenettel kezdjük a bizonyságtevésünket, de a maga pontján, a maga helyén védeni kell az embereket. Tudjátok, az emberek sok mindenben csalódtak már. És védeni kell az embereket attól, hogy újabb és újabb dolgokban majd belekeseredjenek. Arra is figyelmeztetni kell az embereket, a hármas angyali üzenet tartalmát, ha vizsgáljuk, hogy az emberi történelem utolsó időszakában úgy fognak hivatkozni Istenre, és úgy fejezik ki az Isten iránti tiszteletüket sokan, akár tömegesen is, hogy közben megfosztják az Istent a teremtői mi voltától és méltóságától. Ezért mondja azt az első angyal üzenete, hogy féljétek az Isten néki adódító dicsőséget, imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a vizek forrásait. Miért mondom azt, hogy ebben az üzenetben ott tükröződik a világnak a szükséglete? Mert az Isten előre látta azt, hogy a vég idején nem az ateizmust, nem a szekularizált tömegeket fogja ez jellemezni, hogy a teremtést nem fogadják el, hanem a vallásos világot. A vallásos világot fogja az jellemezni, hogy az Istenre, mint nem teremtőre tekintenek,
és ennek a megjelenési formái, ugye a fejlődés elmélet is igazán ezt erősíti, de hány és hány vallásos ember van, aki nem hiszi a feltámadást. És azért nem hiszi a feltámadást, mert igazán a teremtéssel nem tud mit kezdeni, és a mai modern teológia pedig teljesen elvetette, úgy protestáns, mint a katolikus részről, hogy még a hatnapos teremtéssel számolnunk kellene, hogy az Isten pillanat alatt képes bármit megcselekedni. Tehát ezzel a mai vallásos alaptanítás, ahol kiképzik a mai időknek a teológusait, gyakorlatilag ezzel igazán nem számol. Összefügg nyilván ez a szombattal is, hiszen a szombatot az Isten a teremtés emlék ünnepeként adta. Gondoljátok meg, hogy amikor még nem volt bűn, és ha a világunkon később se lett volna bűn, akkor is szükség lenne a szombatra. Mert akkor is az embernek meg kellene állni, és el kellene ismerni, és vissza kellene emlékezni, hogy tőled függ, Uram, az én életem, és te alkottál, tiéd az életem, a te tulajdonod vagyok. Az embernek akkor is szüksége lenne erre, hogyha nem élnénk ebben a világban, vagy nem a bűnös élettel kellene számolnunk. Hát mennyivel inkább szükségünk van, amikor a bűn terhel bennünket, amikor az egész világ tönkrement a bűn miatt. Mennyivel inkább kell az, hogy az ember hetente egyszer megálljon, egy napot az Istennek szenteljen, és azt mondja, hogy Uram, te vagy az én teremtőm. Testvéreim, hadd kérdezzem, jó dolog egy teremtőben bízni? Jó dolog egy olyan Istenben bízni, aki bármikor bármit meg tud cselekedni? Mert hadd említsek nektek néhány olyan dolgot, hogy azok az emberek, akik a teremtést elvetik, és ezáltal valahogy az Isten képük és az Isten is számukra nélkülözi a hatalomnak ezeket a jegyeit, azok mit veszítenek? Milyen alapon hiszek én abban, hogy az ember meg tud változni? Milyen alapon hiszek abban? Az Isten, aki így szól, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ez teremtés, testvéreim. Hogy egy emberi szív, ami olyan sötét és olyan gonosz, hogy arra nincsen kifejezésünk, abba a szívbe be tud törni az Isten világossága és szeretete, és át tudja formálni azt az embert, ez nem csoda. Ez nem teremtés. És az ember, aki nem hisz az Istenben, mint teremtőben, hogy hinne a másik ember megváltozni tudásában, ami szintén teremtés? Hiszünk-e abban a teremtőben, aki a laudíciai nyomorúságunkból is ki tud bennünket szabadítani? Mert mi már eszközöket nem tudunk. Mi már lehetőséget nem tudunk. Mi már valahogy az őszinteségért is könyörögni tudunk, és magunkat vizsgálni tudjuk, és magunkat oda tenni tudjuk az Isten kezébe, hogy valamit csinálj, értünk. De az nem véletlen, testvéreim, hogy a laudíciai üzenet elején Jézus így mutatkozik be nekünk, hogy ő az Isten teremtésének a fejedelme. Miért? Jézus azért így mutatkozik be, mert kedves laudíciai korszak, így kell, hogy megismerd a megváltódat, hogy ő teremteni tud. Mert eljutsz a te életedben a szükségleteidet tekintve egy olyan helyzetbe, amikor már csak a teremtőben bízhatsz. Hogy formálj ki, Urunk, belőlünk valamit. Teremts bennünk valamit, mert nem látunk magunkban jót. A szívnek a megtisztítása, amit tönkretett és beszennyezett a bűn, oda is teremtő hatalom kell. Dávid így imádkozott, teremts bennem tiszta szívet, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. A bűn megsebzett engem, tönkretett engem, elszakított tőled a másik embertől. Az, hogy átformáld ezt a szívet, amely átélte mindazt, ahhoz a te teremtésed hatalma és munkája szükséges. Ilyen mindennapos dolgok ezek, nem? Mindennapos szükségletek ezek. Szükségünk van nekünk is arra, testvéreim, és a világnak is, hogy az Istent teremtő Istenként tudjuk látni. Gondoljatok a körülmények megváltozására. Példabeszédek könyvében azt mondja az ige, hogy amikor jó akarattal van az Isten valakinek útjaihoz, akkor annak ellenségeit is jó akaróivá teheti.
voltatok már bizonyára ilyen helyzetben, amikor már semmit nem tehetünk egy kapcsolatért, vagy semmit nem tehetünk, hogy egy ember rossz akaratát megváltoztassuk. Igen, az emberi szív nincs a mi hatalmunkban. De azt mondja, akkor az Isten meg tudja ezt csinálni. Hogyan? Hát úgy, hogy teremtő. A rossz akarót megváltoztatni és jó akaróvá tenni? Igen. Szükségünk van a teremtő Istenre. Gondoljatok arra, amikor keserűség, amikor szomorúság uralkodik el a lelkünkön, és ott is kérlel a Szentlélek, ott is jön és vigasztal, és próbálja a tekintetünket arra irányítani, amiben belekapaszkodhatunk, amit az Istentől kaphattunk. És azt mondja a Zsoltár, hogy amikor hozzád fohászkodtam, felbátorítottál engem, meghallgattál engem, és lelkemben erőtámadt. Hányszor átélhettük, testvéreim, ezt, hogy mentünk az Istenhez, és semmink nem volt. Mentünk nyomorultan, szegényen, betegen, erőtelenül, és elmondtuk, hogy Urunk, itt vagyunk. És másképp keltünk fel a térdünkről. Lelkünkben erőtámadt. Testvéreim, mi ez, ha nem teremtés? Mennyire szükségünk van, hogy Krisztusban, mint teremtőnkben tudjunk bízni. És ugyanígy van a feltámasztás is, és ugyanígy van az új ég és az új föld ígérete is. Ott is teremteni fog az Isten. Életet fog újra teremteni, és új eget és új földet fog teremteni. Tehát nem tűnhet el egy ember hitéből az Isten, mint teremtő. Nem tűnhet el a teremtésnek a hite, mert akkor minden összedőlt. Semmilyen nem maradt az embernek. Maradt valamiféle Isten, egy tehetetlen Istene maradt. De nekünk nem tehetetlen Istenünk van. Nekünk igaz Istenünk van, aki bármit megcselekedhet értünk, ha mi hisszük az ő hatalmát és az ő szeretetét. És végül szeretnék szólni arról, hogy fel is kínál ez a hármas angyali üzenet az embereknek egy valamit, egy ajándékot. Ez pedig a szerető Istennek az ismeretét. Testvéreim, a legtöbb, a legnagyobb dolog, amit mi ebben a földi életünkben elnyerhetünk, és a legnagyobb dolog, amit tovább is adhatunk, a szerető Istennek az ismeretét. A világnak küldött utolsó kegyelmi üzenet az Isten szerető lényének a bemutatása kell, hogy legyen. Olvashatjuk a bizonyság tételekben. Hiszen mindaz, amiről eddig szó volt, ez tulajdonképpen az Isten félelmére épülhet. Mindez csak akkor hozhatjuk elő, vagy akkor beszélhetünk erről, vagy akár a mi hitünkben is, akkor arra épülhet, hogyha az Isten félelme ott van, hogyha az Isten félelmében járhatunk. És nagyon fontos ez a sorrend. És ez az Isten félelem, ez bizonyára tudjátok, tehát nem új dolgokat mondok, ez nem az Istentől való félelmet jelenti, hanem ellenkezőleg az Isten iránti szeretetet, féltőn szeretetet jelent. Második parancsolat mondja, én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Ezt jelenti az Isten félelem. A régies magyar nyelvben még volt a féltékenynek egy pozitív értelme. Hogy lehet féltékeny módon jól szeretni. Ma már csak negatív értelemben alkalmazzák a féltékenyt, mert benne van a bizalmatlanság. Ezt régen használták pozitív értelemben is. Féltékenynek lenni valakire. Ez jelentette azt is, hogy annyira szeretem, hogy féltem őt. Ezt jelenti az Isten félelme. Szeretni az Istent. Félni az Istent. Ott lenni mellette, csatlakozni hozzá, kiállni érte, szolgálni őt, keresni az ő kedvét, és sorolhatnánk. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mert végig gondoljuk az életünket, akkor ki méltó leginkább a szeretetünkre? Ki az, akitől mindent megkaptunk? A féltőn szeretetnek olyan szép példáit láthatjuk a Bibliában egy Józsefnél, akit, amikor az ellenség bűnre akar csábítani, akkor Józsefet leginkább nem azt tartja vissza a vétkezéstől, hogy milyen következményei lesznek a bűneimnek, meg hogyan állok meg majd az ítéletben, hanem Józsefet azt tartotta vissza, hogy
hogy én megtehetem-e azt az Istennel szemben, aki engem szeret. Én úgy csodálom ezt a magatartást, és én vágyom erre, hogy az Isten ezt erősítse meg bennem, hogy ne legyen semmi más, ami engem a gonosztól visszatart, mint az, hogy Uram, én nem tehetem ezt veled. Hogy én rád nézve akarok élni, és rád nézve akarok dönteni mindenben. Én szeretni akarlak téged. Olyan szép az Isten félelemnek a dávidi példája is. Aki amikor kiáll Góliáttal szemben, akkor Dávid nem hencegni, nem hősködni akar, nem kivagyiskodni akar, hanem egyszerűen azt mondja, hogy az Isten nevét gyalázat érte. Az Isten nevét gyalázat érte. Ki kell álljak ezért? Az Isten nevének kell, hogy én most dicsőséget és védelmet szerezzek. És ezért tudta az Isten Dávidot győzelemre vezetni, amikor Góliáttal szemben kiállt. És nyilván sorolhatnánk a példákat, én még Pál apostolt említeném, engem olyan sokszor elgondolkodtat és megragad, amikor Pál tanításában ott olvassuk azt, hogy a Krisztusért. Hogy amit ő vállalt, amit ő szenved, amit ő odaad, amit ő megcsinál, azt Jézusért. És erre kérleli a gyülekezeteket, és erre kérlek bennünket is, hogy amit tesztek, azt Jézusért tegyétek. Testvéreim, ott van ebben az Isten félelem, hiszen az Isten tette értünk a legtöbbet a világért. És tulajdonképpen ez az őt dicsőítésnek az alapja is, hiszen amikor így szól a hármas angyali üzenete, ugye az első angyal üzenete, hogy néki adjatok dicsőséget, akkor itt semmiképpen nem szabad senkinek arra gondolni, hogy az Isten ilyen dicséret ittas valaki lenne, aki elvárja azt, hogy neki hódoljanak azok, akik bíznak benne, hanem itt sokkal inkább arról beszél a Szentírás, hogy az Isten szeretetének a megismeréséből ez természetesen következik. Hogy az Isten a nagy, gyerekek voltunk, akkor mindenfélével tele volt a szobánk fala, a focistával, a rock együttessel. Ők voltak a nagyok, őket kell utánozni, őket kell követni, mert ők van aztán. De mára milyen jó, hogy más lett a helyzet. Ki a nagy, és ki az, akit mi leginkább szeretnénk követni? Kitette értünk a legtöbbet? Kitette a világért a legtöbbet, akkor ő méltó arra, hogy mi dicsőítsük őt, és hogyha gyenge a mi részünkről ez a megdicsőítés, akkor lehet, hogy még nem ismerjük igazán az ő szeretetét. Akkor lehet, hogy még mélyebben át kell azt éljük, hogy neki sok bűne bocsátatott meg, és ezért nagyon szeret. Akkor lehet, hogy még mélyebben át kell azt éljük, hogy mennyire rongyosak, mennyire csúnyák, mennyire mezítelenek és tehetetlenek vagyunk, és az Isten irgalmas, kegyelmes hozzánk, és nagyon sok bűnt bocsátott meg, és ezért mi szeretjük őt. Bárcsak ott lenne életünkben ez a fajta Isten félelem, és ez az őt megdicsőítés, egyfelől a dicséret és a hála is, ne a panaszt hallják, lássák rajtunk az emberek, hanem a hálát és az Isten dicséretét, és a jellemének is a bemutatását, mert ez a legdrágább kincsünk, mindaz, amit Krisztus bennünk felépíthet a saját életéből, és amit megmutathat a saját dicsőségéből ennek a világnak. Testvéreim, a világnak erre az üzenetre van szüksége, ilyen szempontból felkészíteni a világot valamire, figyelmeztetni, és aztán fel is kínálni egy hatalmas ajándékot. És engedjétek meg, hogy zárásul az igét Ésaiás könyve 52. fejezetének a 7. verséből még felidézzem. Így olvasom Ésaiás könyve 52. fejezetének a 7. versét. Mi szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. A hármas angyali üzenetnek talán nem mindegyik részére mernénk azt rámondani, hogy örömhír,
de hogy jó és a szabaduláshoz vezető út benne van, ez egészen biztos. Az Isten legyen hozzánk kegyelmes, és lássuk meg ebben nem csak az elhordozhatatlannak látszó nehéz felelősséget, hogy az Isten ránk bízott egy ilyen üzenetet, hanem valahogy annak a reménységét is, hogyha ezt velünk, általunk szeretné az Isten bemutatni, akkor bizonyára az Istennek van terve arra nézve, hogy erre alkalmassá is tegyen bennünket. Az Úr áldjon meg ennek hitével, hogy mi is azok között lehessünk, akik nem szánkkal tiszteljük az Istent, hanem akik megtartjuk az ő parancsolatait és a Jézus hitét is. Legyen ez a tapasztalatunk mindannyiunknak az Isten kegyelme, szeretete, megtartó ereje által. Amen.

szeretettel köszöntök, a mai témánk egy olyan költőnek a bemutatása és a Bibliához való viszonya, akinek az életműve ebben a kötetben elfér, alig 100 vers az egész életműve, ezt is háromszor újraírta. 1934-ben is, 47-ben is, még a 61-es harmadik kiadásnál is a régi verseit csiszolgatta, újraírta, módosította, nem sok versű költő ő. A magyar költészetben rajta kívül csak Pirinszky János van, akinek az egész életműve elfér egy kötetben. Azért a legtöbb magyar költő egy 8-900 verset írt, mondjuk például. Na most Füst Milánnak ezek a versei. Vannak neki regényei is, ugye a legfőbb regénye a Feleségem története, vagy a Parnasszus felé. Én majd fogok hivatkozni arra, hogy számomra ez az 1956-os kiadású Emlékezések és tanulmányok című kötete a legtöbbet forgatott könyvem, és majd el is mondom, hogy miért. Füst Milán 1888-ban született, és 1967-ben halt meg, tehát 79 évet élt. Egy kispolgári, de eléggé elszegényedett zsidó családból származott. Édesapját már 8 évesen elveszítette, és ő maga is tüdőbajjal küszködött, már fiatalon külföldre kellett vinni, orvosi kezelés véget. Ugyanakkor elvégezte a jogi és a közgazdasági egyetemet, tehát ő egy doktorátus szerző, és a hivatali pályafutásban előrukkoló költő volt. Ugyanakkor azonban az 1919-es események után a Horthy rendszerben kényszernyugdíjazását kérte, így próbálta kikerülni a meghurcolását, 33 évesen már kényszernyugdíjaztatta magát, és mint nyugdíjas házasodott meg 35 évesen. Hát ilyen világ volt Magyarországon, ez is Magyarországra üt, hogy ez így történt. Valaki fölvethetné a kérdést, hogy a második világháborút hogy élte túl. A második világháborút úgy élte túl, ahogy azt három oldalon elmondja, hogy egy budai házban bújtatták őket. A feleségével együtt itt nyert oltalmat, és még 6 madárral együtt, hogy ő nevezte, még 6 olyan emberrel együtt, amikor megszólalt a csengő, akkor ezek kimentek a pincéből, és befeküdtek a havas árokba, csak hogy ne találják meg őket. Egyik éjszaka 2 órakor is megszólalt a csengő, és kint volt a gestápó a nyilasokkal együtt. A felesége ment kaput nyitni, és mondták, hogy hát üres ez a ház, mi ide be akarunk jönni, mondják ezek az állig felfegyverzett katonák. A felesége természetesen válaszol nekik, hogy hát itt Lőrinci tábornok van, Békés Csabáról itt szállásolta be magát. Megrökönyödnek, hogy itt Lőrinci tábornok van, tanácskoznak, tehát a tábornok úr alszik. Hát mondja fel, természetesen alszik, de hogyha önök ide be akarnak jönni, hát akkor föl kell őt kelteni. Tessék, parancsoljanak, keltsék föl a tábornok urat. És ezt olyan természetesen játszott el a felesége. Persze Lőrinci tábornok nem létező ember volt, Békés Csabán se létezett, meg ott se létezett, hogy annyira földbe gyökerezett a lábuk, hogy inkább elálltak a dologtól, és más villába akartak beszállásolást kapni. Ezt az Emlékezések és tanulmányok első írásában mondja el Füst Milán, hogy ő ennek köszönheti az életét, a felesége talpra esettségének, meg annak, hogy a halállal így ilyen könnyedén állt szembe, hogy még annyira unszolta őket, hogy jöjjenek be, hogy inukba szállt a bátorság, úgyhogy egy tábornokot éjjel 2-kor mégse illik fölkelteni. Túlélve a világháborút, 1947-ben a Budapesti Egyetem tanszékén általános esztétikát tanított. Ezt kiadta egy nagy könyvben, ezt nem hoztam el önöknek, de bizonyára megvan, 2 kiadást is megért itt a megyei könyvtárban. Az a címe, hogy Látomás és indulat a művészetben. Látomás és indulat a művészetben. Füst Milán úgy gondolta, hogy a művészetet 2 dolog hajtja. Egyrészt a fantázia, a képek, hát szóval a látomás, másrészt pedig az emberi lélek mélyéről feltörő és az igazságosság,
ezért hirdetett egy ilyen nagyon érdekes szemináriumot, hogy látomás és indulat a művészetben, és ez egy nagyon részletes esztétikai fejtegetés, hogy mire jó a művészet, és minden művészeti ágból, zenéből, képzőművészetből, főleg irodalomból válogat példákat. Két embert csodált az életében. Két nagy művész előtt hajtotta meg a lobogóját. Shakespeare előtt, és 1954-ben lefordította, Vörösmarty után merte lefordítani a Lír királyt, mert úgy gondolt, hogy a Lír király az az egész irodalom történetnek egy legnagyobb darabja. Én is biztatom a kedves hallgatókat, hogy a Lír király több magyar fordításban is, ugye először Vörösmarty fordította le, utána Kosztolányi, utána Füstmilán. Tehát az az ember, aki jót akar a gyerekeivel, de a gyerekei becsapják, és aki nem csapta be, arra haragszik, mert hát az idős ember is tévedhet, és egyedül marad. Szóval a Lír királynak az elmagányosodása, és aztán a kisebbik lányával való kibékülése, miközben a két idősebb lány, ahogy említettem, becsapja őt, tehát ez a világirodalomnak egyik legmegrendítőbb alkotása arról, hogy az ember mennyire becsapható, az ember mennyire rossz szeretettel szeret, mert az emberi szeretetet érzi a jó szeretetnek, holott bölcs és józan isteni szeretetre lenne szükség. Tehát ezt Füstmilány is lefordította, és a 60-as években, miután megkapta a Kossuth díjat, és viszonylag rendezett körülmények között élhetett, neki családja nem volt, ezért a halála után felesége egy díjat alapított 1975-től. Önök is talán olvassák évenként, mindig írják, hogy a Füstmilán díjat évente két költő és két prózaíró szokta megkapni. Olyanok, akik nehéz sorsban élnek, mint hogy Füstmilán is nagyon nehéz sorból, tulajdonképpen a utca színvonaláról kell, hogy felküzdje magát. A másik valaki, akit nagyon csodált Shakespeare mellett, és akire a saját vallomása szerint 20 évét rááldozta, ez Tolstoy volt. Tolstoyról ő írta a legbensőségesebb, legmegrázóbb magyar tanulmányokat. A főmű, amit nagyon szeretett, a Tolstoy Polipuska című elbeszélése volt, de Tolstoynak a regényeit és az elbeszéléseit is nagyon csodálta. Annyira belülről tudja megláttatni, hogy Tolstoyban mi a hatalmas. Ő a világirodalom legnagyobb két alkotójának, tehát Shakespeare-t és Tolstoyt tartotta. Füstmilán költészetét szeretném most önöknek bemutatni. Aki ezzel a költészettel kapcsolatba kerül, mint én is egyetemista koromban, az azt kell, hogy először nyugtáz, hogy ez sehova be nem sorolható költészet. Ő a magyar költészetben az első, még Kassák Lajos előtt, aki az első szabad verseket írja. Jó hosszú sorok, látszólag minden, ami eszébe jut, leírja, de közben nagyon nagy rend van ezek között. Hadd kezdjük mindjárt a főművével, az öregséggel. A magyar költészetben az öregség, mit jelent a megöregedés és az öregség? Ennél méltóságteljesebb, megrázóbb, katartikusabb verset senki nem írt. Hol vagytok, ó szemeim, kik oly áldottnak véltetek egy arcot? És hol vagy, ó csodálatos fülem is, mely oly hegyes lett, mint a szamáré, valamely édes bús nevetéstől? Ugye nem ezt szoktuk meg költészet címén. Már maguk ezek a hasonlatok is, hogy áldottnak véltetek egy arcot, olyan ódon megfogalmazás, hogy az, hogy szamáré, mely édesbús nevet, és ez meg kicsit olyan humoros, olyan karikirisztikus. Szokták mondani, hogy Füstmilán a fenségest a humorral, a legmagasabb erkölcsi, esztétikai minőséget a legalacsonyabbal szokta keverni. S hol vagytok fogaim, ti vérengzők, kiktől felserkent nem csak a szamóca, de az annál duzzadtabb és pirosabb ajak is. Hát kell így szeretni, hogy még az ajkat is fölsértett, kedves Füstmilán. És ezt még be is vallott, hogy nem csak a szamóca serkent fel, hanem te úgy udvaroltál, meg úgy csókolóztál, hogy ilyen is megtörtént. S hol vagy te mellemnek oly irtózatos dalolása? Tetszenek érezni, hogy ugye itt nincsenek rímek. Visszatér az Ószövetségi Zsoltár költészethez. Az Ószövetségben
egészet annyira, ugye érezzük, hogy ez nem annyira próza, ez ilyen ritmikus próza, ennek lüktetése van, és sodrása van, és hol a kín, és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utaimon, görbe bottal a kezembe, mert megöregettem. Most már botot kell a kezembe van. Minden elmúlt, a régi szerveim már nem azok, amik voltak. A szemem, a szám, a fülem, semmi nem úgy működik, mint fiatalkoromban. Ugye erre játszik rá, kimondva, kimondatlanul szeretné velünk megéreztetni, hogy milyen fájdalmas dolog az elmúlás, a megöregedés, és ami mindenkire vár a halál. Nálam mindig ez a téma, egy témájú költő, az elmúlásról beszél egész költészetében. Miért van az elmúlás? Miért van az, hogy ide születünk, és el kell innen mennünk? Ez egy kifogyhatatlan dolog nála. És tessenek megnézni, most belemegy egy hosszabb gondolatmenetbe. Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábút, s utána ledőlni, susogni, nem is neki, de a holdnak, holmi rejtelmekről, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Ugye az ember lohol az életben, a vágyait akarja kielégíteni, az akaratát akarja megvalósítani, és az emberek kergetnek, én is bevettem a versgyűjteménybe például Füle Lajos Futás című versét. Az arról szól, hogy mindenki fut az életben, de utánunk is fut valaki. Csak nem látjuk, hogy ki fut utánunk. Utánunk az Isten. Meg futunk ezt elérni, azt elérni, amazt elérni, és itt azt mondja, loholni bolondul. Mi az, hogy kergetni az őzet, az őzlábút? Hát férfiak általában mi után vagy ki után lohol? Ki az az őzlábút? És hol akarják a boldogságot, azt mondja, és utána ledőlni, susogni, de akkor már nem lehetnek, azt mondja, kinek susogni, a holdnak beszélünk. És micsoda kifejezés ez, hogy zaklatott boldogság. Zaklatott boldogság. Boldogság a zaklatott boldogság. És az emberek mégis azt mondják, hogy nekem a csendes, szerint boldogság, nyugalmas boldogság, hát ez nem kell. Zaklatott boldogság az minden mennyiség. Nem, de nem így van. Nem ezt látjuk körülöttünk. Tanuljunk ebből, de nagyon erőteljesen tanító jellegűek ezek a versek, de olyan kedvesen, olyan bájosan. És tessenek megfigyelni, még további kérdései vannak. Hol vagytok ti mozgalmak és fekete átkok? A mozgalmakot még tudom, hogy mi az, hogy mozgalom, mert hát annyi mozgalom indult már, főleg a 20. század tele van mozgalommal, meg mozgalmi nótával, meg mindent ígértek az embereknek, de mi az a fekete átok? Mert minden mozgalom szépen kezdődik, hogy úgy mondjam, fehéren kezdődik, aztán feketén végződik, nem? Fekete átkok. Ilyen sejtelmes egy kicsit, vibrál itt a sejtelmeség. Azt mondja, örök sietés, hol a mohó száj, és hol a nevetésem, Úristen, hol a nevetésem, s a tárgytalan zokogás is. Döngő hajnalodások vértelen messzeségei, hányszor leborultam a sötét menelének. Hogy ki mondja ezt a szót, hogy nevetés, eszébe jut, hogy hát lehervad az ember arcáról a mosolya, hogy megy előre az élet. Milyen csodálatos a gyerek nevetése, milyen áttetsző, milyen gyönyörű egy gyerek mosolya, és utána, hogy a felnőtt korban, hogy megerősödnek a vonások, már olyan gyermeki szemvillanás, már olyan gyermeki odafordulás szinte már elő se fordul, és azt mondja, hol a nevetése, tárgytalan zokogás, minden csak a panaszkodás tölt be, akkor döngő hajnalodások, vértelem, mint hogyha dobokat hallanánk, hogy a hányszor leborultam a sötétben. Értjük is, meg nem is értjük. Ez a költészet igazi vadászterülete. Az a költő, aki túl érthetően ír, hát azt lehet, hogy díjazzák az emberek, egyszer jó meghallani, aztán utána jó elfelejteni. De az olyan költő, akiben értünk is valamit, de ott van a feszültség, hogy sokszor kimondatlanul hagy dolgokat, a sejtés tartományába utal át, de érezzük, ugye itt
felütés nyomán, hogy azért magunk is elmondhatjuk ezt, mindannyian megöregszünk, mindannyian leépülünk, mindannyian elkopunk, mi hogy éljük át ezt, amit ő elmond? Hallgass rám, ó ifjúság! Volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, és az ifjúságát visszakövetelvén mondott, ájsz kűloszi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Teszem tudni, mi az az ájsz kűloszi átok. Hát ezt a 19.-20. század fordulóján, amikor nagyon nagy becsben állt ájsz kűlosz, most nem is tudom, hogy ájsz kűlosz mikor játszanak magyar színpadon. Én 5 évig éltem Pesten egyetemi éveim alatt, úgy szerettem volna egy ájsz kűlosz, egy Szofoklészt legalább megnézni. A gimnáziumban tanultuk ugye az Antigonét, az Elektrát, másokat mondom. Hát ilyen nagy darabok, amik az ember élet legnagyobb kérdéseiről szólnak, a lelkiismeretről, a bátorságról, a kitartásról, a hűségről. Soha nem játsszák ezeket. Ma ugye Shakespeare-től Molière-en át, Ibsenen keresztül magyar népszínművek, az embereket szórakoztatni kell. Ugye a görög színház az nem azért volt, hogy az embereket szórakoztassa. A görög színház azért volt, hogy az embereket megtisztítsa. Katarzis. Leült 32 ezer ember Epidaurusban, mert annyi férte abba a színházba, olyan volt ugye az akusztika, hogyha egy ilyen lapot, ha lett volna, csak hát akkor pergamen meg papírus volt, így eltörtek, vagy eltéptek volna, az fűsiketítő robajjal hangzott ott a 30. sorban. Olyan jó akusztika volt, és ott döntő dolga, Aeschylus az európai drámaköltészet első számú nagy alakja. Mi az ő egész életművének a summája? Tessenek elolvasni, hogy Babits Mihály mit ír róla az európai irodalom történetében. Aeschylus azt mondta, hogy az élet törvényeken nyugszik. És hogyha valaki megsérti a törvényeket, az számítson arra, hogy a törvénysértésnek következményei vannak. És nem lehet törvénysértő módon élni. Az életnek alaptörvényei vannak. Ezt nem az állam hozza, ez benne van a létezésünk, hogy a legalapvetőbb törvény a lelkiismeret törvénye. Hogy amit más embernek nem magadnak nem akarsz, hát az más embernek se tetted meg. Aeschylus után Szofoklész jön, aki erősíti ezt az aeschylusi vonalat, ugyanakkor bizonyos értelemben fel is puhítja. Hát azért nem mondja, hogy Szofoklészi átkot, hogy aeschylusi átkot, mert Aeschylus kimondta, hogy te hazudtál, akkor annak következménye van. Ha te öltél, akkor ennek is következménye van, ezzel szembesüljél. Hogy mielőtt elvennéd a másik ember életét, gondold végig, ha te elveszed jogtalanul a másik ember életét, tőled jogosan fogják elvenni az életet. Csak nem bibliai szintű erkölcsi minőség ez, amit Aeschylus 2600-2500 évvel ezelőtt megvalósított. És ezért mondja, hogy mondott Aeschylusi átkot, hogy miért kell nekem megöregednem, miért kell nekem elmennem innen a földről. Félig vakon állt a hegyen, csupa sugárzásba merülve, őszhaját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. Füst Milánnak szinte minden versében említést nyer az istenség. Füst Milánnál nincs Isten nélküli világ. Füst Milán úgy gondolja, hogy Isten úgy létezik, mint hogy sokkal evidensebb a létezése, mint hogy mi létezünk. És ez az ősz görög ember is, amikor fölpanaszolja, hogy miért kell megöregedni és meghalnia, pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. S mégis szava dörgött, szavától megállt a malom, megrendültek a dombok, s az 5 éves kos is felemelte rá a fejét. Tetszett figyelni ezt a három hasonlatot? Főleg a harmadiknak ez a kis játékos, bájos jelleg, hogy az 5 éves kos is felemelte rá. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek. Sírt az istenség. Ugye milyen megdöbbentő?
század közepén egymásra lődöznek emberek, európaiak, meg zsidók, meg arabok. Tehát ha most Vörösmart élne és látnám mostani Közel-Keletet, ugyanezt írná, hogy Isten sírja reszket a Szent Honban. Füstmilán ezt mondja, hogy sírt az Istenség. Tehát hogy lehet nagyobb nyomatékot adni annak, hogy Istent is bántja az, hogy az általa teremtett ember egyszer csak megöregszik és meghal. Ha nem ezért teremtette az Isten az ember. Isten örök életre teremtett. Hogy az Isten együtt érez, hogy az Isten szíve is megrendül, de hát nem tud mit tenni, mert mi emberek beengedtük a világba a rosszat, és nekünk a rossz következményeinek összes poharát ki kell hörpintenünk, utolsó sorban is a halállal, mert hiszen a rossz következménye a halál, a bűnzsoldja a halál. Sírt az Istenség, mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlásnak felelne a tenger, oly nagyjá nőtt meg előttes, oly szenté az öregség ősi nyomora. Azért, mert most itt áll hajadon főtt, és látja, hogy sok ideje nincs már át, és úgy tud beszélni. Érezzük, hogy az egész stilizáció. Ez az öreg görög, ez egy kitalálás, ez egy szerep, amiben ő beleöltözik. Ez egy mai költőnek a verse, ami azt mondja, hogy én is itt állok az életemben, egyébként 1947-ben, ahogy látjuk, tehát 59 évesen írott vers. Nem volt még akkora annyira aggastyán. Tehát állítólag, amikor az ember már 90 éves, akkor már nagyon jól van minden, mert akkor újra visszatalál már a gyermekkorhoz, a fiatalkorhoz. Akkor nehéz az öregség, amikor a nem öregségből megyünk át az öregségbe. Tehát ez az 50-es, 60-as évek, a többi már simán megy. Tehát az már egy valóságos felüdülés. Ez Szolón is megmondta, hogy a pályának a legszebb része az utolsó évtizedek, a 60-as, 70-es, 80-as évek, mondták a görög bölcsek. Hát Szolón nagy bölcs volt, a hét bölcsek egyike. De mit mond Füstmilán? Oly nagyjá nőtt meg előttes, oly szenté az öregség ősi nyomora. Mert hisz ott állt ő már önnön sírja előtt, s még mindig pörölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. Miféle igazát? Miféle igazát? Igazunk van? Igazunk van a halállal szemben? Igazunk van, hogy egyikünknek nem kellene, vagy egyikünknek, másikunknak nem kellene meghalnia? Ez igazság? Nem igazság. Nem is fejtik itt a költő. Csak ugye nyomatékot akar adni, hogy mint egy ember is, amikor látván látja, hogy nincs igaza, de mégis akarja érvényesíteni az igazát, mert elfogadhatatlan, hogy meghalljunk, mert a halál az értelmetlen dolog. És aztán hát elment persze, csendet végül is e vidéken. Különös nyomatéka van az. Egy ember eltűnik erről a világról, és csend lesz. Egy ágálással kevesebb. Egy szóval kevesebb, egy nyugtalansággal kevesebb, egy békétlenséggel kevesebb. És aztán hát elment persze, csendet végül is a vidéken. De a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne feledjük. Hogy? Hát előbb még pörölt az igazságáért, most meg már csupa csend volt. Mitől lett csend, amikor még pörölt az igazságáért? Nem kapjuk itt a költőt különböző következetlenségek. A költőt nem hajtja nagyon a beszéd, és közben a gondolkodásban elfelejti, hogy mit mondott. Hát hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna, de a szívében itt csupa csend volt már, és még hozzátesz, hogy el ne feledjük. És egy másik, még nagyobb figyelem. Mi ez a még nagyobb figyelem? Az élet dolgaira való figyelem mellett. Mi az a még nagyobb figyelem, ami az embert valahogy egy másik világhoz köti, egy másik világra figyel, nem ennek a világnak ügyes bajos dolog, még nagyobb figyelem. És a feje körül
az meg emelkedő, az titá, titá. A kettőt nem lehet egymáshoz tenni, ha egy magyar költő trohaikusan beszél, akkor táti, táti, táti, tátá, táti, stb. Így beszél. Ha jambikusan beszél, akkor titá, titá. Tehát más a zenéje, de ki volt az az első magyar költő, aki azt mondta, és ezt meg is írtam ebben a könyvben, hogy egyesíthetem azt, amit nem lehet egy. A tüzet és vizet a magyar költő tudja egyesíteni. És ez a tá, ti, troheus, és mellette a jambus, ti, tá. Ezt addig senki nem merte megcsinálni. De hogy ez a költő megcsinálta, és ezelőtt a költő előtti főhajtás Füsmilán, tom, pade, rengés. A lantot, szoríts kebeledre, a jő, a halál, jő, a halál, tá, ti, ti, tá. Ez Arany János. Arany János nyelvünknek az a művésze, akit senki nem tud felül írni, aki a magyar nyelvvel azt meg tudta csinálni, amit mi álmainkban nem képzelünk el. Ez a Mindvégig című vers, amit idéztem, Arany János Mindvégig, ami arról szól, hogy az életben sok mindent elvehetnek tőlünk, meg megöregszünk, meg meghalunk, de van, aki segít bennünket ezt végigélni, és van, aki még eszközt is ad a kezünkbe, hogy ne érezzük olyan tragikusnak az elmúlást és a halált, és az az egyik legcsodálatosabb eszköz a költészet. Ezért mondja, hogy a lantot, szoríts kebeledre, ha jő a halál. Ha valaki koriambust ír, mert ennek a neve koriambus, szoriambus, a tá, titi, tá, ez hat mora. Tehát hat, ugye, mert a rövid az egy mora, még egy rövid két mora, a hosszú az két mora, itt van két rövid és két hosszú, ez hat mora, tehát ez egy nagyon hosszú ritmus, tá, ti, ti, tá, tompa, de rengés, szinte látjuk, és a feje körül tompa, de rengés. Mint egy a vers arról akar szólni, hogy a halált le lehet győzni. Úgy lehet legyőzni, hogyha értelmesen végig gondoljuk az egész életet, ha számvetést készítünk, ha valakire figyelünk, egy még nagyobb figyelemmel valakire figyelünk, aki egyedül képes a halált hatálytalanítani. Hogy Füstmilán, aki a zsidó családban született, különösképpen nem gyakorolt vallás, de hogyha egyet tetszenek fordítani a lapon, azért a Cantus Firmusát hadd olvassam fel. A Cantus Firmus a zenében, ugye az az alapzenei hang, ami megy végig egy művön keresztül, mindennek el kell múlni, elébed járul Jézus, fejet hajt, aztán elmegy. Mindennek el kell múlni. Mindannyian elkövetünk rossz dolgokat, mindannyian magunk járultunk hozzá, hogy leépül az életünk. Elébed járul Jézus. Jézus, aki eljött és magára vette a világ bűneit. Jézus, aki elviselte minden ember bűnének végső következményét. Mindenki Jézus elé járul. Aki nem hisz Jézusban, az is. A buddhista is Jézus elé járul. A muzulmán is Jézus elé járul. Mert pusztán az, hogy élünk, az egy valakinek köszönhető, aki a bűnterhet levette a vállunkról. Ezért mondja Füstmilán, mindennek el kell múlni, elébed járul Jézus, fejet hajt, aztán elmegy. Ez az élet. Az életben, ahogy megszületünk, már ott van az elmúlás, akár tudunk Jézusról, akár nem, mindenki elébe járul, mindenki neki köszönheti az életét, van, aki ezt tudja, annak szerencséje van, és együtt is működik vele az igazi hit, aki nem tudja, az is Jézusnak köszönheti az életet, mindenki valahogy fejet hajt, aztán elmegy, hogy hova megy, ez a kérdés, hogy majd Jézus hova ítéli meg ezt a menést. Élő parázs a talpán, némaság ül a nyelvén, béna szívében kételj, siket agyában átok, így fut a semmiségbe, lobogni kezd az úton, bomolni kezd a pályán, s mint a megőrült csillag okádja fájó lelkét, forog és nincsen társa, dühöngés nincs ki lássa, száz
először Babits Kassák mer megcsinálni a magyar költészetben, később aztán Vörös Sándor ezt már nagyon tökére viszi, de itt is Füst Milán egy külön színfolt, egy külön hang, és hogy mennyire külön színfolt, azért tessenek meggondolni, hogy Füst Milán zsidó származású volt. És ha elolvassa az ember az életművét, én például először nem is tudtam, hogy őnek az igazi neve Fürst Milán Konstantin, abból magyarosította Füst Milánra. Én, amikor gimnáziumban és egyetemen végigolvastam először a műveit, könnyű volt végigolvasni, mert annyira áradó, sokszor annyira megkedvelteti az irodalmat, nem csak a költészetet. Tessék elgondolni, hogy én nem szerettem az irodalmat, mert édesapám mindig azt mondta, hogy fiam, ez az irodalom, ja, ezek a költők, meg írók, tűzre való emberek mindig nyavajognak, hol itt fáj nekik, hol ott fáj, meg ebbe szerelmesek, meg abba szerelmesek, mit érdekel engem, hogy mit nyavajognak. Petőfi Sándor is gatyába táncol, ennyi legyen, végezz az irodalommal. De amikor egyetemre kerültem és elkezdtem Füst Milánt olvasni, tessenek csak meggondolni, 19-20 éves fejjel mi kell annál jobb olvasmány, mint Füst Milánnak vaskos prózai műve, ez mind én voltam egykor. Ez mind én voltam egykor. Az 1001 éjszaka kapta fájára ír egy vaskos művet, ami arról szól, hogy valaki a gyerekét tanítja bölcsességre, életszeretetre, és elmond egy sor lehetőséget, mert az ember az életében egy sor lehetőséget kihagy, annyiféle dolgot csinálhatnánk, annyiféle jó dolgot is csinálhatnánk, de sokszor az élet kegyetlen vágtája, meg a mi ötletnélküliségünk belekényszerít bennünket egy zsákutcába, de itt az 1001 éjszakában, ahol mindenki elmond egy-egy történetet, és a történetek feleselhetnek egymásnak, hát én Füst Milánt faltam. Az első író, aki előttem ugye az irodalmat kinyitotta, de egy ilyen vaskos, egy 600 oldalas, ez mind én voltam egykor, hát ez is egy ilyen 1000 történetes dolog. De az ember falja, mert annyira értékes történetek, meg hát irodalmat megszeretni, gondolni, csak a Biblia is azért van tele történetekkel. Mert megfogható dolgok kellene az emberek, megjegyezhető dolgok. Jézus miért beszélt példázatokban, példa történetekben, mert meg kell, hogy jegyezzek egy történetet, hogy abból le tudjam vonni a tanulságot. És számomra Füst Milán lett az irodalom, csak később jöttem rá, hogy Füst Milánnál azért elég gyenge habarcs van sokszor, vagy nem illeszkednek egészen a téglák egymáshoz, de hát ezt egy 20 éves ember nem látja, vagy csak olvassa ezeket az áradó sorokat. Ha visszatetszenek lapozni egy ilyen ember, aki több verset ír a magyarokhoz, például van magyar könyörgése, ó, miért nem küldött sugárodat, ó, miért nem küldött sugárodat, Isten, mennyei kardodat, és miért nem küldesz látnokot, húny szemmel, aki vezetni szokott, rettenetes lángos szokott, mit mutassunk, nyitott sebeket, sáros, sebes, nyűves szíveket, megalázottat ki szeret. Emeld fel még egyszer a főnket, gyűjtsd össze megtört kis erőnket, könyörgeni, hogy tudjunk előtted. Nem ez a legigazabb magyar könyörgés? Ezt egy zsidó ember írta. Én úgy gondolom, hogy ez a legigazabb magyar könyörgés, beismerve egy kis nép, hogy gyenge, hogy kicsi, itt vannak ránk várva, hogy mikor tudjanak széttaposni az összes szláv, az összes nyugati nemzet, itt vagyunk egy harapófogóban, nekünk a könyörgésben kell élen járnunk, nem a kivagyiságban és a büszkeségben. Azt már Petőfi is megírta, hogy csak az a magyar büszkeség, csak azt lehessen elfelejteni. Egy kis nemzet, egy kis nép, egy sokszor megalázott nép, könyörögni tanuljon meg, gyűjtsd össze megtört kis erőnket, könyörgeni, hogy tudjunk előtte. Füst Milán az, aki két zsoltárt írt, és a zsoltárai, ugye a zsoltárok könyörgések az Ószövetségben, hogyha megint visszalapozzunk, nagyon érdekes zsoltárokat írt, például azt a zsoltárt másoltam itt le önöknek, ami szonett. Hát ez egy párosíthatatlan dolog. Valaki azt mondaná Füst Milán előtt, hogy a zsoltárt és a szonettet lehet párosítani, akkor azt mondta volna az illető, hogy elment az esze. Mert a zsoltár az más. A zsoltár
soros strófa, meg két tercina, ilyen nincs a Zsoltárban. A szonetbe meg, hogy hogy fér bele a Zsoltár, hát tessék megfigyelni. Ó, Uram, engem bántanak, csendes vagyok, félek, kis helyre, sarokba meghúzódom, és utánam jönnek, üszkös bottal szurkálnak szörnyű módon, fázékony testemmel jeges vízbe rántanak. Ó, Uram, én mozogni nem kívánok, én pici helyen dideregve ülni akarok, én komplikációktól félek, s tiszta ruháimmal, ujjaimmal ragadós mészfürdőbe lök az álnok, és kijövök, és piszokban élek. Félelmetes, ahogy megtartja a szonetnek, méghozzá a klasszikus petrarkai szonetnek, ugye, ami ölelkező rímekből áll. Tehát A-B-B-A. A-B-B-A. És a szonet azért nem ilyen hosszú sorokat ismerő, meg egyszerre megtartja a kötött rímképletet, egyszerre nyújtja meg, mint a Zsoltár a sorokat, és egyszerre mond el valami félelmetes dolgot tudnék, hogy én nem szeretek ezen a világon élni, mert számomra ez a világ nem élhető világ. Ne kényszerítsetek bele az életbe, én minden komplikációtól félek. Én nem akarok beleragadni a hétköznapokba. Én engem ide-oda löknek, mészfürdőbe lök az álnok. Mi az az álnok nagybetűvel? Sátán? Gonoszság. Mészfürdő? Tehát bájolgat, mindig édesget, a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségével áll elő, és kijövök, és piszokban élek. Miért élsz piszokban? Én sírni sem akarok, és szemeim mély kutyai a vizet zuhogva ontják, és más lehelletét utálom, s gyakorta mosom kezei. Miért kell hát érintkeznem, miért kell élnem, miért nem bontják hűs, tiszta, örök ágyam, tiszta angyalok, vagy miért, hogy ebszájjal magamtól mindenkit el nem marhatok? Félelmetes befejezés, nem? Miért nem tudok teljesen tiszta lenni? Vagy ha nem tudok teljesen tiszta lenni, akkor miért nem vagyok teljesen rossz? De ez a közbülső állapot, hogy a jóból a rosszba, a rosszból a jóba, egyszer a hideg víz, másszor a meleg víz, egyszer a tűz, egyszer a víz, hát ebbe csak bennégni lehet. Ezt a hangot folytatja majd az a fiatal költő, aki verses episztolát ír Füst Milánhoz, mert őt tartja Babits Mihály mellett a legnagyobb mesterének. És ezért kezdi majd ez a költő így az ő Zsoltárát, hogy bárhonnan is lettem földre űzve, ruhámból-e lenti akol bűze, nem múlik el soha. Itt Istennek barmas virága tolong egymás elevenét rágva, szörnyű lakoma. Jót soha se vártam, mégse hittem, hogy így sok nyomor zsúfolódik itten, más csillagfia, ha persze kóstolna kínunkba, gőzé omlana. Ez Füst Milán folytatása Vas megyéből. Vörös Sándor. Vörös Sándor, aki ezt a hangot fölveszi, tovább folytatja. Vörös Sándor, aki mondom Babits mellett Füst Milánba talál rá arra a hangra, hogy nem jó élni ezen a borzalmas világon, minden vágyunk egy másik világ felé vont bennünket, egy igazi világ felé, hogy miért nem bontják ágyam, hűs, tiszta, örök ágyam, tiszta angyalok. Tehát ugye az angyali lét, az igazi lét, a mennyei lét, hogy ne kelljen ennyi sok rosszba belebotolni, gonoszsággal foglalkozni. De hogyha már ez nem adatik meg itt ezen a földön, akkor miért nem tudok rontani, bontani? Apropó, Füst Milánnak három barátja volt. Azt mondja Árpád nevű barátjáról, hogy sokszor a körúton mentek, és letérdelt és megcsókolta a kockakövet. Fura egy barát. Jött a Frigyes nevű barátja, az meg mindig hősnek mutatta magát. Pedig pénze soha nem volt, de mindig ő akart fizetni. És ott a Dezső nevű barátja, aki nagyon édes ember volt, de ő meg leginkább sírni szeretett, pedig már
az, hogy akkor már felnőtt a Vörös Sándor mellett egy másik nagy költő, akit miskolciak nagyon kell, hogy ismerjenek, és főleg azt a versét, aminek ez a cím, hogy Egy pohár víz. Ez is benne van a gyűjtemény. Egy pohár víz. Szabó Lőrinc. Egy pohár. Gyönyörű vers, hogy egy pohár víz mit jelent az életben. Ez magyar költész egyik legcsodálatosabb verse, a víz dicséret, az az egyben. Tehát leültek a kávéház külső teraszánk szélre, pénzük nem volt, egy pohár víz. Kitettek egy papírlapot, és akkor azt mondták, hogy megadom a rímeket. Ki tud gyorsan ebből verset írni? És elkezdtek így mérkőzni, hogy mindenik megadott egy, mondjuk egy szonetnél megadott 14 rímet, és akkor gyorsan kellett rögtönözni egy verset. Utána kitalálták, hogy hogyan közöljék a verseinket, meg hogyan tudunk valami kis honoráriumra szert tenni. Kitalálták, hogy él Új-Zélandon egy Joe Pardi nevű költő. És ők fordítják le a műveit. És bementek a szerkezet, Joe Pardi megint nagyon nagy művet írt. Itt van az egyik verse, közöl, gyorsan közöljét, mert már nyugaton mindenki közli. Babics Mihály leplezte őket a Joe Pardi nevű kis tanulmányában. Azt mondja, milyen érdekes, mondja Babics, hogy így ki lehet találni egy költőt. Meg egy költőnek a... ki lehet találni egy embert, és föl lehet ruházni érzésekkel, vágyakkal, költészettel, mindennel. Csoda, hogy Vörös Sándor az élete végén megírt egy ilyen vaskos könyvet, Psziché címmel. Hogy visszaképzeli magát egy 19. század elejé magyar költőnő helyzetébe, és mindenki azt mondja, hogy aki nem tudja ezt, hogy ki volt ez a nagy költőnő. Ki volt ez a nagy költőnő. Jelezve, hogy a költészet mire képes. Füst Milán is alapvetően játékos természetű ember volt, de tetszenek tudni, hogy kik az igazán játékos költők, akik nagyon sötéten látó, nagyon tragikus hangoltságú költők. Csak valamivel oldani kell ezt. Mert itt van egy hellenista arab költő búcsúvása. Mi az, hogy hellenista arab költő búcsúvása? Az még rendben lenne, hogy arab költő, de az, hogy még hellenista, tehát a hellenizmus idején élt, és nem arab ő gyerekek, hanem ő már egy más kultúrát szívott magába, egy hellenista arab költő búcsúverse, tehát ez Füst Milán. A magyar költészetben Babicssal kezdődik az a folyamat, tehát kb. 100 évvel ezelőtt kezdődik a folyamat, hogy Babics azt mondja, hogy én nem olyan költészetet akarok csinálni, mint Ady mondjuk, vagy mint Petőfi. Mert Petőfi meg Ady mindig önmagából merítette a tárgyait. És Petőfinek volt is miből, mert Petőfi egy őszinte, tenyeres talpas, egészséges ember volt. Tehát Petőfi, úgyhogy egy hét alatt meg tudta írni a János Vitézt, 856 verset tudott írni 26 és fél év alatt, 7 évi munkás. Hát Petőfi egy külön szám, nem csak a magyar költészetben, az egész világ költészetben, nincs párja. Ady meg mindig ugye a személyes tragédiáját viszi bele a versbe. De Babics azt mondja, hogy csak én bírok versemnek hőse lenni. Nem én, nem. Találjunk ki embereket, figurákat, alakokat. Kicsit helyezkedjünk bele az életükbe, és szólaltassuk meg őket. Még akár tárgyakat is szólaltassuk. Sunt lacrimere rerum. Van a tárgyaknak könnyük. A Babics az első, és követi ebben Füst Milán, és Füst Milán, akit igazán

fejedelmek vannak, vagy ezt a életet. Nem. Egy hellenista arab költő búcsúvese. Persze tudjuk, hogy Füst Milán. De át akarja szűrni egy arab szűrőn, át akarja szűrni egy görög szűrőn, hát ezért játék a költészetet, tessenek megfigyelni. Ó, én völgyem hegye, ó, én szép barna feleség, ó, lágy légi kéz, mely végig simítottad homlokomat, s ti éjszaka örvénye is fekete tüzei szívemnek, s félelmek anyja te hármas Hekaté. Én elmegyek, örökre búcsúzom, s nincs gyermeki báj, amely kicsalna síromból, s barna lánynak édes panasz, amely mosolyra késztetné ajakam, mert néma lettem, mint a föld, s néhány évszázad múlva felszánt a földművelő, s csontjaim porát a szél összekavarja. Hát tetszenek érezni ezt a verset? Lehet, hogy erre valaki azt mondja, hát ez egy butaság. Lehet, hogy valaki erre azt mondja, mit hősködik is, hogy itt pár évszázad múlva a földművelő mit szánt ki a földből. Melyek ennek a versnek a leghangsúlyosabb, legmegrendítőbb sorai? Mert néma lettem itt a föld. Egy költő azt mondja, hogy el kell némulni. Visszatetszenek emlékezni, hogy Babits mikor beszél erről, hogy el kell némulni. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ingatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban. Döbbenetes, ezzel végződik a Jónás könyve. Mert mit tud Jónás arra mondani, amit az Isten mond? És Istennel szemben kinek van igaza? Kierkegaard tette fel ezt a kérdést. Istennel szemben kinek van igaza? Akkor viszont hallgatni kell. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. Mert néma lettem, mint a föld. Mi költők vagyunk, próbálunk az életről beszélni, de meghaladja a mi tehetségünket, hogy az életről érvényesen tudjunk beszélni. Már az emberről is meghaladja a képességünket. Ki az ember? Tessenek megnézni. Itt van a vers. Örök élet. Tűzvész elől van menekvés. Rablók elől futhatsz messze. Orgyilkost öl fürgekés, hogy őszi nap víg nép temesse. S az éjszakának árnyait elűzi édes napsütés. De jaj, magadtól menekvésed. Nincs-e földön, s föld alatt. Magad vagy elméd ős talánya. Örökre társad, síri mécsed, s jaj, bús szerelmed vagy magad, és életed örök magánya. Ez az ember. Ki fejtette meg az ember titkát? Minden ember magányosan áll-e föl szívén. Minden ember egy feltöretlen dió. Jutottál te az emberekhez közelebb? Hogy mondta Arany János a hatalmas nagy versében az örök zsidóban? Ha érdekes lenne, mondjuk egy olyan gyűjteményt is összeállít, hogy az emberről mit mondtak a magyar költők. Csak az emberről. Arany János azt mondja, köd fátyol kép az emberek. Köd fátyol kép az emberek. Én egy arcot sem ismerek. Nem többenetes kétsó. Köd fágy megfogad. Az emberek. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Nem kiszámítható, következetlen. Nem tudsz utána menni, nem tudsz építeni rá, nem lehet az emberekre építeni. Ne várjál semmit az emberektől. Köd fátyol kép az emberek. Én egy arcot sem ismerek. Egy arcot sem ismersz. Feleséged, gyereked, rokonod, barátod, évtizedek óta egymás mellett nem ismered, hogy ki

magad vagy elméd ős talánya, örökre társad, síri mécsed, s jaj, bús szerelmet vagy magad, és életed örök magánya. Ember, bűnös, bús kalandor, eltűnődtem sorsodon, menekülsz baráti körbe, elbújsz dús asszonyi ölbe, búvol a síri gödörbe, kígyó vagy te, majd madár, bizony lemégy a síri földbe, s még alább a sír alá is, mint hiába szállanál, számodra nincs örök halál. Félelmetes befejezés. Nincs örök halál. Biblia szerint van. De mit ért ez, hogy nincs örök halál? Hogy minden változik, minden alakul, megfoghatatlan, az ember megfoghatatlan, kisiklik, mint a hal a kézből. Az egész emberi világ egy fölmérhetetlen, egy kontrollálhatatlan, mintha a relativitás elméletnek a költői megfogalmazását kapnánk, hogy minden a másik való viszonyába létezik, de a másik is egy mozgó bója, sok mozgó bójához mér többi mozgó bója, az egész világ egy valami félelmetes dolog, és a legfélelmetesebb maga az ember, maga az egy egyes ember, mit mond róla? Ember, bűnös, bús, kalandor, eltűnődtem sorsodon, menekülsz baráti körbe, elbúsz dús asszony ölbe, búvol a síri gödörbe, kígyó vagy te, majd egyszer ilyen, egyszer olyan. Egyszer sziszegsz és marsz, másszor szépen énekelsz és felröppensz. Tehát ezek a szókapcsolatok, ezek a bizarr, sokszor groteszk képek, ezek, amik Füst Milánt teljesen egyedivé teszik, és az a hangoltság, hogy ennek ellenére, hogy az élet ennyire kiszámíthatatlan, az embereket ennyire nem lehet megismerni, mégis van az életnek egy csodálatos nagy fensége, valaki adta nekünk ezt az életet, ne felejtsük el, hogy itt a Földön vendégek vagyunk, és nem mindegy, hogy itt mit csinálunk. Nem mindegy, hogy átok jön, vagy áldás jön, nem mindegy, hogy mit keresünk itt ezen a világon, és nem mindegy, hogy mi lesz majd a végső sorsunk, de mit jelent ez, hogy számodra nincs örök. Kedves hallgatók, meghagyom önöket ezek között a kérdések között. Füst Milán kötetét, aki megveszi, mondom, 100 verset sem tartalmaz. És háromszor írta át. És ilyenek, amikből én próbáltam egy kis mustrát adni, a magyar költészetnek
ami olyan hang, ami azt mondaná, hogy bocsánat, hogy élek. Nem akarok senkit megsérteni, de óhatatlanul mégis sok embert megsértek, de bocsássatok meg nekem ezért. Az élet legfontosabb lényegének az irgalmat és a jóságot tartotta. Ezért tudta csodálni Tolsztojt, az irgalmat és a jóságot tartotta. Amikor elmegy két orosz ember a Szentföldre, és közben különböző nehézségekkel találkoznak, de találkoznak szegény emberekkel, és a szegény embereket az egyik az ő betevő falatjából, inkább nem eszik ő, de a szegény embereknek mindegyiknek tudjon adni egy-egy falat kenyeret. Itt megáll Füst Milán Tolla, és azt mondja, ez a világirodalomnak a legszebb része. Az irgalom és a jóság. Hogy ő is érezte, hogy Isten világrendjében, az irgalom és jóság világrendjében ez a fő törvény. Igazán szeretni a másik embert. De a világ nem ezt csinálja. És azért élhetetlen számomra a világ, azért nem tudok soha hasonulni a világhoz, mert a világ önző, kegyetlen és elviselhetetlen. És egy másik világra vágyom. Egy olyan világra, ahol majd ágyamat, tiszta, fehér, hűs ágyamat, tiszta angyalok bontják. És ott majd elmondhatom Istenem, hogy mit éltem át itt ezen a világon. Van egy másik Zsoltára is, ezt nem tudtam lefénymásolni, azt is tudom az önök figyelmébe ajánlani, de ha valakinek más kérdése van Füst Miláról, átadom a szót, tessék nyugodtan kérdezni. Ennyi fért bele az őszi sorozatunkba, Juhász Gyula, Tóth Árpád és Füst Milán. Talán önöknek a legismeretlenebb azért Füst Milán volt, ezért adom át a szót, hogyha bárkinek kérdése van. Füst Milán művet sajnos nem tudtam hozni, de antikvárokban viszonylag elérhetők ezek a művek. Nincs is most előjegyzése, egy fél éven belül előkerülnek ezek a művek, de 1500 forintért ezek megvehetők. Persze más az én szempontom, aki tanári meg irodalmi pályára készültem, tehát nekem már csak kötelességből is végig kell olvasnom a magyar irodalmat, vagy a magyar költészetet, de nekem akkor, hogy mondja Madács, akkor lelkesített, 19-20 éves korban. Azóta már én eltávolodtam jócskán ettől a hangnemtől és ettől a költészettől, de most is újra foglalkoztam vele, később is azért előjött a pályámon, azért azt nem tudtam letagadni, hogy itt egy nagyon besorolhatatlan költőről van szó. Ennek a kiadásnak van egy érdekessége, hogy mivel őt sokan támadták, hát mert részben egy zsidó költő, nevezzék Szépernőnek, vagy Somjó Zoltának, vagy Füstmilánnak, azért mindig támadásoknak van kitéve, nem csak Magyarországon, persze más országokban is. Ezért ő az összes verseinek a végére egy olyan 10-15 oldal gyűjteményt állított össze a róla szóló leghíresebb kritikákból, ez a Kosztolányitól kezdve a Karintin át az akkori kritikusokig terjed, úgyhogy nagyon érdekes, hogy őt az 1910-es évektől a 40-es évekig minek tartották, tehát az is érdekes ez a kötet. Meg van benne még egy kaszab

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket és a gyermekeket is. Szeretnék szólni röviden pár szóban a gyermekekhez ezért, akik úgy a sorok között elrejtve ülnek. Kérném, hogy gyertek, fáradjatok előre. Egész héten az imaheti anyagban ti is tanulhattatok valamit. Jézus megkeresett titeket is egész héten, gyermekek. És valami ilyesmit mondott néktek, hogy tanuljatok tőlem. Valamit a hétnek minden napján tanulhattatok Jézustól. Ki emlékszik, hogy mi mindent tanultatok ebből az estékből, az esti imaórákból? Egyik volt az őszintesség, nagyon köszönöm, ez megmaradt benned. Az első mi is volt, ott még egy igét is, ahol voltam, tanultuk a gyerekekkel. Ki emlékszik rá? Szelídséget, alázatot tanulhattunk Jézustól, őszintességet tanulhattunk Jézustól. Mit tanultatok még, gyermekek? Figyelmességet, Isten, de örülök, ezek a gyerekek tényleg tanultak az imaheti anyagból valamit Jézustól. A mai alkalommal, most nem ismételném át mindegyiket veletek, a mai alkalommal szeretnék felolvasni kettő rövid ige szakaszt. Lukács evangéliumából így olvasnám. Mikor pedig elmennének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszítették őt a gonosztevőkkel együtt, egyiket jobb kéz felől, másikat bal kéz felől, és mondta: Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Kiről szól ez az ige? Ki volt az, akit megfeszítettek? Két latorral, egyiket jobb kéz, mondjátok kórusban, Jézus volt. A másikat pedig jobb és bal kéz felől, és Jézus volt középen. És Jézus volt az, aki így szólt és így imádkozott az ő atyához, édesapjához, hogy atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez kikhez szólt? Kiknek mondta ezt Jézus? Kikért imádkozott így? Népért, az emberekért, az ott állókért így van. Most nézzük meg, miért tette ezt Jézus, valami nagyon jó dolgot csináltak Jézussal? Az élet legrosszabb dolgát tették, megöltek, meggyilkoltak egy ártatlan embert, ráadásul a világ megváltóját. Ha valakivel valami rosszat elkövetnek, rosszat tesznek, mit gondoltok? Mit tud az ember csinálni? Egy gyermek például mit csinál, ha valami nagyon rosszat követnek el ellenetek, mondanak rólatok, vagy csinálnak veletek szemben? Ti mit tennétek? Hát ez nem is olyan egyszerű dolog, ugye, hogy mi mit tennénk olyankor, én úgy gondolom. Én csak arra szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy ma mit tanulhatunk Jézustól, hogy Jézus mit is tett ezekkel az emberekkel. Így az ige elmondta, hogy imádkozott értük, és azt kérte, hogy bocsásson meg nekik az Atya, mert azok az emberek, amit tesznek, annak nincsenek tudatában, nem is értik igazán, amit tesznek. Volt már, hogy valaki valami nagyon rossz dolgot követett el ellenetek az iskolában, óvodában, vagy valamilyen más környezetben? Volt rá példa? Hogy esett ez nektek? Milyen érzések voltak bennetek? Nagyon rossz, szomorúság, ugye? Sokféleképpen tudnák megfogalmazni. Mit gondoltok? Jézus azért imádkozott, hogy az Atya bocsásson meg nekik, mert ő maga nem tudott megbocsátani, és legalább akkor az Atya bocsásson meg az embereknek? Nem, hanem azért, mert ő maga eljutott oda, hogy meg tudott bocsátani, és ezt kérte az édesapjától is, hogy ő is bocsásson meg ezeknek. Na most mit gondoltok ezeknek az embereknek, akik ilyen rosszat követnek el? Ha ti ellenetek még egyszer elkövetnének valami rossz dolgot, ti hogy állnátok ehhez hozzá? Gondolkodjatok ezen, jó? És akkor mutatnék egy történetet nektek, még a Szentírásból, hogy Jézus hogyan állt ahhoz az emberhez, aki valami nagyon rossz dolgot tett ellene. Volt egy tanítvány, aki el is árulja Jézust, hogy is hívták? Júdás volt az a tanítvány.
És amikor Jézus a Getsemáné kertben vagy, Júdás hogy megy hozzá, hogyan mutatja meg, hogy ki az a Jézus? Rámutat az ujjával, vagy valamit odaad neki? Megcsókolja. De hát a csók, az minek a jele, gyermekek? Kit szoktunk csókkal köszönteni? Akit szeretünk. Na most Jézus, Jézust szerette Júdás? Sajnos ki kell mondani, hogy nem. Azzal együtt, hogy csókot adott neki, nem szerette Júdás sajnos. És amikor így próbálja félrevezetni Jézust, Jézus felé azt mutatja, hogy ő szereti őt, ő kedveli őt, de közben hozott magával hatalmas sereget ellenségként, hogy Jézust elfogják. És Jézusnak milyen lehetősége lett volna még ekkor? Mit tehetett volna Jézus? Ha ti látnátok, hogy valakik el akarnak titeket fogni, mit tennétek? Elszaladnátok, így van, elfutnátok. Mit tehetett volna Jézus például? Ez is egy adott lehetőség lehetett volna, elfuthatott volna, elszaladhatott volna, ellene állhatott volna annak, hogy őt ne fogják el. Ahogyan mondta, 10 000-nyi angyalt hívhattam volna, hogy megvédjen. Nagyon sok lehetősége volt Jézusnak. És mégsem élt egyetlen egyel sem, hanem hagyta, hogy az ő ellenségei, az ő gyűlölői elfogják őt, kihallgassák, megverjék őt, és közben Jézus mit tesz? Végig mit tesz, gyerekek, kiért imádkozik? Tehát Jézusnak is fáj, amikor megverik, a lelke is fáj, fizikailag is fájt és szenvedett, és annyi sok rossz, gonosz dolgot mondtak neki, ami csupa hazugság, rágalom, igazságtalanság volt. És Jézus mégis kire gondol? Azzal foglalkozik, hogy neki mi fáj, neki mi esett rosszul, velem mit tettek? Hányszor olvasjuk ezt a Bibliában, hogy vele mit tettek, arra figyel? Egyetlen egyszer sem. Nemrég találkoztam egy hölgyel, aki elmesélte, hogy hogyan csapták őt, amikor a lakását megpróbálta eladni, el is adta a lakását, micsoda anyagi veszteség érte őt, és belebetegedett, pszichiátriára került, és éveken át hordozza, azért, mert vele rosszul bántak, őt becsapták, hazudtak neki. Egy életen át hordoz ennek a nyomot, és nem tud kijönni abból, hogy vele mit csináltak. És nézzük meg Jézussal, mit tettek, gyerekek. És Jézus hogyan válaszolt mindazokra a bántásokra, sértésekre? Azért imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Gyermekek, mit tanulhatunk tehát akkor Jézustól? Ha bennünket bántanak, hová kell eljutnunk nekünk is? Hogy fogalmaznátok meg? Hát Jézus hogyan tette? Megbocsátott nekik. Ide kell eljutni, sajnálni azt az embert, mert Júdás például az örök élet lehetőségét teljesen elvetette magától. Teljesen. És azok az emberek, akik megáltalkodottan gonoszok és rosszak, és csak a rosszat képesek tenni másokkal szemben, azok vannak a legrosszabb helyzetben, és nem mi, akik ellen a rosszat elkövetik. A legfontosabb mindig megbocsátani bármilyen rosszat tesznek ellenünk, és ezzel Jézus tovább mutat. Imádkozni értük. Imádkozni értük. Gyermekek, kívánom, hogy a mai alkalomról se felejtsétek el, hogy Jézus mit tanított nektek. Amen. Mehettek vissza. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma a 7. fejezeténél. Máté evangéliuma 7. fejezetéből a 13. és 14. verseket így fogom olvasni. Tehát Máté evangéliuma 13. és 14. verseit a 7. fejezetéből ekként olvasom. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.
Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Eddig olvasnám az ige szakaszt, és egész héten mi is egy ima hétben részesülhettünk, és az ima hétnek az áldásait szeretném egy picit csokorba gyűjteni, hogy megmaradhatna bennünk is maradandó emlékként, mit is jelent. Így kezdődött az első tanulmányunk, vándorlás a keskeny ösvényen. Mit jelent ez a mi életünkben? Vándorlunk-e a keskeny ösvényen, és vajon célba érünk-e? Így szólt az első egy mondat az első tanulmányunkból, ami rám nagyon nagy hatással volt. Akkor az Isten angyala megszólította Ellen G. White-ot, és azt mondta néki, mikor kereste a földön maradt Jézust váró népet, így szólt hozzá, tekints ismét abba az irányba, de nézz egy kissé feljebb. És ő arra felé nézett, mert az angyal mondta, és egy keskeny, egyenes ösvény pillantott meg, mely magasan a világ fölé emelkedett. Próbáljuk meg vizuálisan elképzelni, amit felolvastam. Isten ad egy látomást az ő szolgájának, profétájának, elragadja őt, és a látomásában keresi az advent váró, Krisztust váró népet, és ahol ő keresi, ott nem találja. Elmondják neki, hogy följebb tekintsen és följebb nézen, mert az a nép már egészen máshol van, magasan a világ fölé emelkedve járja a keskeny utat. Mit is jelent magasan a világ fölé emelkedni és járni a keskeny úton? Így szólt az alapigénk, hogy menjetek be a szoros kapun, mert tágas a kapu és széles az út, mely a veszedelemre visz. És ezen a széles kapun és széles úton sokan vannak, amely a veszedelemre visz. De van egy másik út és van egy másik kapu, ami nagyon keskeny, ettől szoros, amely az életre visz, és ezen a keskeny, szoros úton pedig kevesen vannak. No, ez az, amiről látta Ellen White a látomását, hogy Isten népe magasan a világ fölé emelkedett, és ment, haladt a keskeny úton. Aztán tovább mennénk, és szeretnék egy pár gondolatot felolvasni, hogy mit is jelent a keskeny út, és mit is jelenthet a széles út. És kedves gyülekezet, kedves testvéreim, közben mindenki próbálja megfejteni, hogy ő hol van. Magasan a világ fölé emelkedve-e járja a keskeny utat, vagy pedig a világban elterülő széles úton jár és halad. Ugye elmondta az ige, mind a kettőnek megvan a következménye. Az egyik az életre, a másik a halálba visz. Tehát így olvasnám a következő gondolatokat. Sokan egymás irigylése és gyűlölete, a féltékenység, a rossz hiszemű gyanúsítás, torzsalkodás, veszekedés és keserű lelkület ápolása. Tehát a gyülekezetben ezt mondja, hogy sokan egymás irigylésében, gyűlöletében, féltékenységében, a rossz hiszemű gyanúsítás, torzsalkodás, veszekedés és keserű lelkület állapotában vannak, és ezeknek a gyümölcseit termik. Ez melyik út, kedves testvéreim? Segítsetek mindig nekem, jó, azonosítsuk be együtt. Köszönöm, ez a széles út. Ezt mondja ki, hogy egymás irigylése, gyűlölet, féltékenység, harag, rossz hiszemű gyanúsítás, veszekedés, és valami keserű lelkületnek az ápolása a gyülekezetben. Isten népéről azt a látomást kapta Ellen White, hogy magasan a világ fölé emelkedve haladnak és mennek, és van egy része, akik pedig a világban járva, elterülve élnek. Én melyiken vagyok? Én bennem, amiről itt a prófétaság lelke sorai szóltak, van-e valami? Aztán tovább mennék. Sokan önelégülten tekintenek vissza azokra az évekre, amikor kiálltak az igazság mellett. Véleményük szerint jutalom jár az egykori megpróbáltatásokért és engedelmességért.
De az Isten ügye melletti hajdani kiállásuk csak bűnösebbé teszi őket az Úr szemében, amiért nem tartottak ki és nem haladtak előre a tökéletesség felé. A tavalyi hűség sohasem teszi jóvá az idén elkövetett hanyagságunkat. A tegnapi igazmondás nem teszi jóvá a mai hazugságot. Úgy gondolom, hogy elég egyértelmű, azt olvastam, hogy sokan önelégülten, azaz magukkal megelégedve tekintenek vissza arra, amikor ők egyszer megismerték az Istent, amikor ők egyszer hívőkké váltak, hívőkké lették, átmentek sok-sok megpróbáltatáson, sok-sok nyomorúságon, és úgy érzik, hogy ezért jár nekik valami, jár nekik az üdvösség. És azt mondja a prófétaság lelke, de Isten szemében ők csak bűnösebbek azért, mert nem tartottak ki azon az úton, amelyen elindultak. Ezért a tavalyi hűség sohasem teszi jóvá az idén elkövetett hanyagságunkat, és a tegnapi igazmondás sem teszi jóvá a mai hazugságunkat. Melyik út ez? Széles vagy a keskeny út? Segítsetek! Széles út, ugye? Egyértelmű, hogy egyformán értjük el. Aztán tovább mennék, egy kicsit még tovább olvasnám. Akkor vagyunk a legerősebbek, amikor ismerjük és elismerjük gyengeségünket. Az a legnagyobb veszteség, amikor egy ember nem tart ki Krisztus mellett. Tehát akkor vagyunk a legerősebbek, amikor elismerjük gyengeségünket. Melyik út? Széles út vagy keskeny út? Keskeny út. Aztán tovább mennék még egy kicsit. Ha Jézus ma szemügyre veszi hitvalló követőinek állapotát, akkor hálátlanságot, alakoskodást, kétszínűséget, büszkeséget és hitehagyást lát. Ha Jézus ma szemügyre veszi hitvallói követőinek állapotát, akkor én bennem. Vajon mit lát Jézus, testvéreim? Azt írja a prófétaság lelke, hálátlanságot, alakoskodást, kétszínűséget, büszkeséget és hitehagyást. Van-e ebből bennem valami? Melyik út ez? Széles út. Tovább mennénk. Ám magunk kicsiny voltának belátása és alázat szükséges ahhoz, hogy Isten elfogadhasson. Még egyszer, magunk kicsiny, semmi voltának a belátása, és alázat szükséges ahhoz, hogy Isten elfogadhasson. Melyik út lesz? Keskeny út. No, sok dolgot kiírtam én ide magamnak, de azt mondom, hogy ennyi elég számunkra ahhoz, hogy érzékeljük, hogy mi van a széles úton, és ami már nem fér a keskeny útra rá, amivel nem haladhatunk a keskeny úton, én nem is folytatnám tovább mindazt, amiket magamnak kiírtam és kijegyzeteltem. Ezért rátérnék a mai témánkra, a mai anyagunkra, amelynek ez a címe, hogy ki tartja fenn a köteleket. Egy látomásban elragadtatott Ellen Goodwight, és azt látta, egy hatalmas tömeggel útra indult. És ebben az utazásban színültig megrakott szekerekkel mentek. Vajon mi lehet a jelképe ennek, hogy elindultak egy hosszú, nagy útra? Testvéreim, amikor megismertük az Istent, megismertük az ő igazságát, amikor mi elkezdtünk gyülekezetté válni, gyülekezeti tagokká válni, akkor ti hol indultatok el? De ezt neveznénk keskeny útnak. És amikor elindul az ember a keskeny úton, mert az életünk ugye nem arról, hogy egyszer megkeresztelkedtünk, megismertük az Urat, elkezdtünk gyülekezetbe járni, aztán telnek a napok, telnek a hetek, telnek a holnapok, és telnek az évek. De az micsoda, ha nem a keskeny, vagy a széles úton való haladás. Valahol mindannyian haladunk, valamelyik úton mindannyian helyet foglalunk, valamelyik úton rajta vagyunk és menetelünk. És ez az úton való járás, haladás a megtérésünk óta. És elindultak nagy szekerekkel megrakodva.
És úgy elgondolkodtam ezen nagyon mélyen, nemrég vagytok, akik megkeresztelkedtetek, és visszaemlékszünk mi is a magunkéra. Annak idején az ember úgy érezte és úgy gondolta, hogy valami már túl vagyok, és milyen jó, milyen áldás, mennyi mindentől megszabadított és megszabadíthatott a jó Isten. És közben az ember úgy érzi, hogy azzal, ami még benne van, amit talán nem lát, vagy lát, de még ott van, megrakodva jól a szekerekkel, megtűrve magunkban sok-sok dolgot még megrakodva a szekerekkel, elindulunk és menetelünk a mennyei hazába. Ne felejtsétek el, minden napotok, hetetek, hónapotok. Nem csak úgy telik el, hogy 2009 volt, most 2010, aztán 2011, 2012. Ez testvéreim, menetelés a mennyei hazába. Csak melyik úton megyünk? A keskenyen vagyunk-e? Vagy pedig a széles úton menetelünk, de annak nem a mennyei haza lesz a vége, a végeredménye. És ahogyan így elindulnak ezen a szekerekkel megrakott úton, és amint haladnak, egyre inkább emelkedik az út, egyre magasabb lesz, és úgy érzik, hogy nehezen tudnak már tovább menni, és az is megnehezíti az utazásukat, hogy az útjuk egyik oldalán hatalmas szakadék, a másik oldalán pedig egy fehérre meszelt fal van. És ahogyan így mennek, egyre inkább azt érzik, hogy lehetetlenség tovább haladni a kocsikon. Nézzük meg, elindultak szekerekkel jól megrakodva. Hova jutnak, mit kell csinálniuk? A szekereket elhagyni. Mit gondoltok, mennyi mindent kell elhagyniuk abból, amit a szekérre tettek? Egy szekérre mennyi fér fel? Tudom, hogy már nem szekérrel költözünk, de azért el tudjuk képzelni, láttunk még szekeret, mennyi minden fér fel. Költözködésnél is mennyi minden férne föl. Jó sok dolgot el kell hagyniuk. És hogy tovább mennek ezen a keskeny úton, azt látják, átrakodnak pár málhát, ami még éppen megőrizhető volt, átrakodják őket a lovakra. És úgy érzik, ha megtartják a lovakon lévő málhákat, a mély szakadékba zuhannak. Azokat is levágják. Miük marad? Mennyivel indultak el? Mennyi időt töltöttek azzal, míg jelképesen becsomagoltak, a szekerekre raktak mindent? És miük marad? Pedig hol vannak még az út végéhez képest? Csak egyelőre még a lóhát marad, amint tovább tudnak menni, és tovább haladnak. És utána azt is el kell hagyniuk, mert lóháton is veszélyessé válik, mert mi történik közben? Azaz út nem csak emelkedik, hanem egyre inkább keskenyül is, egyre inkább keskenyebbé válik. Utána pedig mit tehetnek? Gyalog folytatják tovább az ő utukat. És már itt annyira elvéknyodik a talaj a lábaik alatt, ahol mehetnek, hogy föntről a magasból egy köteleket bocsátanak alá, amibe bele tudnak kapaszkodni. Kedves testvéreim, vizuálisan megint próbáljuk elképzelni, hogy mennyire keskenynek kell lennie annak az útnak, ahol már egy kötélre is szükségem van, hogy az úton még haladni tudjak. Elég keskeny út? Isten népe magasan a világ fölé emelkedve haladt és ment a mennyei hazába. Megfelel ez az út annak? Az első látomásnak? Ugye? Aztán tovább érve, tovább menve a látomásban azt láthatjuk, hogy mindig abból a hatalmas tömeg, amellyel elindultak, egyre is egyre kevesebben maradtak. Megfordultak, és keresték azokat az embereket, akikkel egykor elindultak, akikkel egykor gyülekezetbe jártak, akikkel egykor evangelizációra jártak, akikkel egykor megkeresztelkedtek, akikkel egykor barátságban voltak, testvérek voltak. Keresték a többieket, de nem találták. Minden egyes próbánál lemaradtak sokan, vagy volt, ahol néhányan, de mindig lemaradtak emberek a tömegből. Hol lehetnek vajon azok most, ha nem láttuk őket a csoportban? Aztán tovább mennék, azután pedig szorosan a falhoz simultunk, mégsem találtunk biztos támaszt a lábunknak.
Tehát annyira szorosan a falhoz simulnak, de nincs támasz már a lábuknak, ezért szinte csak nem teljes súlyukkal a kötelekre nehezedve tudnak tovább haladni. Keskeny, nehezen járható út. Gondoljuk végig. És ekkor megértették a leghatalmasabb dolgot, föntről tartanak bennünket. És utána pedig így folytatja, most már szinte mindig teljes súlyunkkal a köteleken csüngtünk. Ekkor észrevettük, hogy a fehér falon véres lábnyomok tűntek föl. Vajon miért és mi történt? És megértették, hogy amikor az ember, és amikor ők haladnak ezen a keskeny úton, és a vér is kicsordul a lábukból az út nehézségei miatt, valaki már előttük végig tudott menni ezen az úton, valaki ment. És úgy végig gondoltam ezt a jelenetet, hogy kellett mennie annak, aki fogta a kötelet, és közben a véres lábnyomok ott maradtak a falon, hol haladtak már testvéreim? Hol volt a lábuk? Keskeny az az út, amely az életre visz. Kevesen vannak, akik azon járnak. Én melyik utat járom? Melyik úton vagyok, kedves gyülekezet, kedves testvéreim? Mindenki fölteheti magának a kérdést. És tovább mennénk, így olvasom. Végül széles hasadékhoz értünk, ahol ösvényünk véget ért. Nem volt már semmi, ami irányítaná lábunkat, semmi, amire léphettünk volna. Ekkor félénk suttogással kérdeztük egymást. Mi tartja azaz? Ki tartja fönn a köteleket? Olyan gyötrelmen mentem át, mint még soha. Félelmetes tusa állt előttünk. Ha itt csődöt mondunk, hiába viseltünk el mindent. Hiába volt a keresztény utunk 20, 30, 5, 10, akárhány éve. Hiába voltak a megpróbáltatások, hiába voltak a lemondások, hiába volt bármi az életükben. Elérjük-e a célt? Szeretnék megállni egy kicsit, és végig gondolni veletek, megint visszatekinten, amikor elindultak ezek az emberek, megfogalmaztuk már többször megrakodott szekerekkel és hittel. Ugye azért ezt is el kell mondanunk, indultak el. Mi maradt a végére, kedves gyülekezet, kedves testvéreim? A hit. A hit, amellyel eddig is el tudtak jutni. De most a mindent kiálló nagy próba még ott van előttük, közvetlenül a célba érkezésük előtt. Még a keskeny út egyre keskenyebbé válik, még nincs vége. Ott van a gyötrő kérdés, vajon elérjük-e a célt? Kedves testvéreim, felszoktuk tenni magunknak ezt a kérdést? Vajon bejutunk-e a mennybe? Vajon elérjük-e a célt? Keskeny út. Vajon elérjük-e a célt? Ha a kötél elszakad, menthetetlenül elveszünk. És újra felhangzott a kérdés. Ki tartja fenn a köteleket? Ki lehet, aki egész eddig vezetett bennünket, segített bennünket minden próba, minden nyomorúság, minden nehézség mellett? Ki tartja tehát a köteleket? Ki tarthatja a köteleket? És azt tudjuk mondani, azok az emberek, akik az életükben megtapasztalták az Isten szeretetét, Krisztus áldozatát, az áldozatból merítettek hitet, erőt, az áldozatából tudtak emberekhez viszonyulni, ebből tanulták meg, hogy hogyan kell más emberekhez viszonyulni, mit kell értük tenni. Azok az emberek tudnak csak eljutni a célig. És ezért sikerült nekik is eljutni arra a hatalmas gondolatra, eltökéltségre, hogy egyedüli reménységünk, ha teljesen a kötélre hagyatkozunk,
mert Isten tartja a köteleket. Isten tartja az életünket, és minden próba, nehézség mellett Isten vezet bennünket a keskeny úton. Nagyon sokan fölteszik a kérdést, és azt mondanák, hogy ha Isten szeret, akkor ez miért van az életemben, az miért történik meg velem, ez miért alakult a széles úton, kényelmesen, nehézségek nélkül, szinte nehézségek nélkül lehet haladni. De a keskeny úton próbák és Krisztus vezet és vár rátok. És miután meghozták a döntést, hogy Isten tartja a köteleket, nincs mitől rettegnünk, Isten nem hagyott cserben bennünket, eddig is biztos kézzel hordozott, akkor eljutottak erre a meggyőződésre, akkor eljutottak a célba is, mert ezután tudták megtenni azt, ami bekövetkezett az életükben. Egy alant elterülő, mély szakadékon kellett átmenniük a kötél segítségével. A kötélen át kellett lendülni a túlsó rétre, ami egyenlő a látomásban Isten országával, a célba jutással. És miután eljutottak ide, hogy kitartja a köteleket, kivezette őket egész úton, miért hordozták el a megpróbáltatásokat, azokban ki volt mellettük a megpróbáltatásokban, kivezette ki mindig az életüket, kiadott erőt, bátorságot nekik. Így tudták átlendíteni magukat. És szeretném most, ha megkeresnénk együtt egy másik igét, János apostol levelében találjuk meg, János apostol levele, amely így szól, az 5. fejezet 4. verse. Tehát János apostol levele 5. fejezet 4. verse így szól, mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a keskeny úton csak így lehet járni, csak így lehet végigmenni. Mindaz, ami Istentől született, ami Istentől születik bennem, amikor én Isten szeretetére, Krisztus áldozatára nézek, és ez alapján gondolkodom, és ez alapján cselekszem, akkor az legyőzi bennem a világot. Legyőzi az irigységet, legyőzi a féltékenységet, legyőzi a vitákat, legyőz mindent az ember életében. És ami legyőzi a világot, amely győzedelemmé teszi, az a mi hitünk, az Istenben és az ő fiában elrejtett hit. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ez az, amire elhív Isten bennünket. Erre a hitre, ezt szeretné ajándékozni mindannyiunknak, de erre a hitre csak egy helyen, csak egy úton tudunk szert tenni. Melyik az az út? A keskeny és nehéznek tűnő, tehát nehezen járható útról beszélt Jézus. De azok a lábnyomok, amelyek ott voltak a fehérre festett falon, az mutatja, hogy ezen a keskeny és nehezen járható úton valaki biztosan előttünk ment, végig haladt, és az maga az Úr. És ha ő végig tudott menni, ezzel bátorít mindannyiunkat, mi nekünk is sikerül, mi is győzhetünk, ha lemondunk a világ kívánságairól, ha lemondunk a világ szeretetéről, ha lemondunk az olyan kívánságokról, amelyek elvezetnének bennünket Krisztustól. Kívánom, kedves testvéreim, kedves gyülekezet, segítsen Isten bennünket is ez a hithez, amely legyőzi a világot, a világ kísértéseit és megpróbáltatásait. Amen.

Így együttesen is szeretettel köszöntök mindenkit. Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. Dániellel történt egyszer, Dánielről biztosan sokat hallottatok már. Dániellel történt egyszer, hogy valami nagyon gyötörte a lelkét. Volt egy kérdése, és erre a kérdésre nagyon szeretett volna választ kapni. És imádsággal fordult az Istenhez, és feltette ezt a kérdést. És amikor az Isten hallotta ezt az imát, és látta Dánielnek a gyötrődését, akkor azt mondta az egyik angyalának, hogy menj el, és vidd el Dánielnek a választ az ő kérdésére. És ez az angyal egy nagyon engedelmes angyal volt. Az angyalok engedelmesek. És nem azt mondta az angyal, hogy hát nekem most más dolgom van, éppen küldjél mást. Nem azt mondta, hogy egyébként ez a dánieli probléma, ez nem egy olyan nagy probléma, hát majd valahogy megoldódik. Hanem azonnal, amikor azt mondta neki az Isten, hogy neked most ez lesz a feladatod, és menj el, és vidd el a választ, akkor fogta magát, és elment. És tudjátok, azt mondja a Biblia, hogy Dániel még be sem fejezte az imáját, és az angyal ott volt a válasszal. Az angyalok ilyen sebességgel tudnak közlekedni a mindenségben, hogy a mennyből annyi idő alatt odaért Dánielhez a válasszal, hogy még be se fejezte a könyörgését. És amikor Dániel megkapta az ő kérésére a választ, akkor megnyugodott. Akkor az Isten valóban segítséget adott neki. Gyerekek, mi lett volna, hogyha ez az angyal nem engedelmeskedik az Istennek? Mi lett volna? Mi lett volna az Isten örömével, aki segíteni akar az ő szolgájának, Dánielnek? Mi lett volna Dániellel, hogyha gyötrődésében meghagyja az Isten, és nem tud segíteni? Mi lett volna? És mi lett volna magával az angyallal is, hiszen az angyalok örömmel segítenek, és örömmel szolgálnak, ezért ő is elveszítette volna az örömét. Gyerekek, miért jó az, hogyha ti engedelmesek vagytok? Mennyi minden dolgot érint az, hogy ti engedelmesek tudtok lenni? Mennyi minden jó dolog származik abból, hogyha ti tudtok engedelmeskedni? Hogyha otthon elvégzitek a feladatotokat, amit a szüleitek kérnek tőletek, ha szorgalmasan tanultok, vagy nem tanultok, attól mi függ? Attól függ az, hogy az Isten örül, vagy szomorkodik, a szüleitek örülnek, vagy szomorkodnak, ennyi minden függ az engedelmességtől. Ha ti engedelmesek vagytok, akkor tudtok a társaitoknak jó példát adni? Nagyon fontos ám az életben a jó példa. Ha engedelmesek vagytok mondjuk a gyermektanításon itt szombatonként, akkor hozzájárultok ahhoz, hogy a társaitok is tudjanak figyelni mondjuk.

Tehát engedelmeskedni azért kell, mert az Istennek is ez jó, az embereknek is, a társainknak, a szüleinknek, mindenkinek, de még nekünk is. Mert az engedelmességben öröm van. Amikor el tudjuk fogadni az Isten és a szüleink akaratát a mi kívánságaink helyett, a mi rosszalkodásaink helyett. Gyerekek, amikor az engedelmességért küzdötök, mert azért ez nem egyszerű dolog ám, nekünk felnőtteknek is küzdelem az engedelmesség. Nektek is küzdelem. De jó dolog. Megéri érte imádkozni. Megéri érte egymást segíteni, bátorítani. Megéri egymásnak jó példát adni. Jusson eszetekbe az engedelmesség kapcsán Dániel. Annak köszönhette, hogy az Isten segített neki, és a gyötrelmes kérdéseire választ kapott, mert volt egy engedelmes angyal, akinek azt mondta az Isten, hogy menj. És azt mondta, megyek. Nem kezdett el alkudozni, hanem azt mondta, megyek. És ebből nagyon sok jó dolog származott. Jegyezzétek meg ezt a történetet, és legyen segítség számotokra, bátorító példa számotokra, hogy az engedelmesség az egy nagyon jó dolog. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a mostani Isten tiszteletünkön én Jézus főpapi szolgálatáról szeretnék beszélni, és tenném ezt egyrészt azért, mert az 1844-ben újjászerveződött advent mozgalom egyik legfontosabb felismerése ez volt, hogy Jézus ugyan nem jött el 44-ben, de történt valami a bibliai jövendőlések szerint. Krisztus a közben járó megváltó szolgálatának az utolsó szakaszát is elkezdte a mennyben, ez pedig a főpapi szolgálat. Ez hitünknek nem túlzok, ha azt mondom, hogy szinte majdnem az alapját képezi. Másfelől pedig azért is szeretnék én erről most veletek együtt gondolkodni, mert akármikor és akármi kapcsán beszélünk erről, a főpapi szolgálat egy hatalmas evangélium. Én megvallom nektek böcsülettel, hogy sokáig nem értettem. Lelkészként nem értettem. Mi az, hogy Jézus a szentek szentjében ott most mit csinál, meg hogy csinálja, meg mi van, meg hogy... Nem értettem. Azt sem állítom, hogy most egészen értem. De többet értehetek, hála az Úrnak ebből a múlthoz képest, és ezeket szeretném veletek megosztani, mert ez tényleg számomra és meggyőződésem, hogy mindannyiunk számára tényleg örömhír. Két megközelítésből szeretném, hogyha úgy megragadhatóvá, megérthetővé válna Krisztus főpapi szolgálata, egyfelől abból a megközelítésből, hogy az Ószövetségben az áldozatok bemutatásával, ahogy az emberek a bűneiket rendezték az Istennel, milyen szerepe volt a főpap személyének és szolgálatának. Másfelől pedig abból a megközelítésből vizsgáljuk ezt meg, hogy Krisztus, amikor a mennybe ment, akkor pap is lett, közben járó is lett, és hogyha ezt megértjük, hogy ez számunkra mit jelent, akkor könnyebb lesz megérteni a főpapi szolgálatát is. Olvassunk igét a zsidókhoz írt levél 9. fejezet 2 utolsó versében. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 27. és 28. versét szeretném felidézni. Zsidó levél 9. fejezet 27. és 28. verse így hangzik. S miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Testvéreim, ezek az igék azt mondják, hogy a megváltás célja a bűn eltörlés. Hogy nincsenek bűnök. Krisztus, amikor a földre jött, akkor bűneinknek hordozójává vált. De Krisztus, ami bűneinknek hordozása nyomán, azt is feladatként magára vállalta, hogy a bűneinket el is törölje. Mert másodszor, amikor eljön, akkor mit olvasunk? Bűn nélkül jön el. Tehát akkor már bűn nem létezik. És a Jézus főpapi szolgálata

A Biblia tanúság tétele szerint ez a bűn eltörlését jelenti egyfelől, másfelől pedig a vizsgálati ítéletet. Az Ószövetségben a zsidó nép gyakorlatában mit jelentett a bűn rendezés? Mit jelentett, hogyan lehetett a bocsánatot elvenni az Istentől, és mit jelentett a bűnöknek az eltörlése? Úgyhogy az Isten közbenjárókat rendelt a papok és a főpap személyében, és ezek bemutatták, hogy majd Krisztus lesz az igazi. Krisztus lesz az igazi közbenjáró. Miért kell ember és Isten közé közbenjáró? Tapasztaljuk az életben, amikor két ember összevész egymással, akkor lehet, hogy szükség lesz egy ember, aki elfogult, és akkor próbálja az egyiknél képviselni a másik őszinte indítékait, és fordítva csak értsék már meg egymást, és találkozzanak szeretetben. A bűn miatt mi elszakadtunk az Istentől, és közben járóra van szükség, mert mi nem tudunk. Sőt, a bűnös ember nem is akar menni az Istenhez, mert miért menne? És ezért ez a közbenjárás, amit az ószövetségi papok és főpap bemutatott, ez azt jelentette, hogy az ember előtt képviselték a szerető Istent, akitől nem kell félni, mert kegyelmes és igaz, és hozzá lehet menni. Ember, ne félj és légy bátor, mert úgy, ahogy vagy, mehetsz az Istenhez, és a bűneid nem szabad, hogy távol tartsanak tőle. Az Isten előtt meg képviselte, aki ugyan egyébként sem haragszik ránk, hiszen ő rendelte a közbenjárót, de képviselte a bűnös embert, hogy ő megbánta, ő feláldozott egy állatot, ő kifejezte azt, hogy ő nem akar a bűneiben élni, hanem ő meg akar változni, és egy más életet akar élni. Tehát a papok és a főpap közbenjárt, Isten és ember között. És erre szükségük volt az embereknek. Arról beszél a Szentírás, hogy az év minden napján rendezték a bűnöket, és ez a bűnrendezés ez tulajdonképpen nem a bűn eltörlését jelentette, hanem áthárítást jelentett. Áthárítást. Az áthárítás ez úgy történt, hogy az ember vett egy állatot, elvitte a gyülekezet sátorához, ráolvasta az ő bűneit, rátette a fejét, és utána a pap megölte, illetve hát az embernek kellett saját kezével kioltani az állatnak az életét. Tehát áthárította arra a szerencsétlen állatnak az életére a saját bűneit, és neki kellett meghalnia helyette. Utána a pap fogta annak az állatnak a vérét, bevitte a szent helyre, bevitte a szent sátorba, és ott a szent sátoron belül volt egy elrejtett rész, egy elfedezett rész a szentek szentje, ahol az Isten lakhelye volt, és a vért oda hintette. És ezzel azt mondta, hogy a törvénynek ugyan jogos követelése lenne az, hogy vesszen el a bűnös a bűnei miatt, de ez a vér befedezi az embert. Van helyettes, van áldozat, az embernek nem kell meghalnia. A bűn tehát rendezést igényelt, mert a bűnösnek az Isten kegyelmet akart adni, de ugyanakkor az igazság pedig egy jogos rendezést igényelt, és ezzel az eljárással, Istentől kapott ajándékkal mind a kettő betöltésre került. Arról beszél a Biblia Mózes harmadik könyve, hogy évente azonban egyszer elérkezett egy nap. Ez volt a nagy engesztelési nap. A nagy engesztelési napnak az volt a feladata és a célja, hogy az egész éven át először az állatra, majd az állat vére által az Isten lakhelyére, a szentek szentjére is áthárított bűnöket eltakarítsák onnan. Mert ha eltakarítják, akkor nincs bűn. És a főpap ezen a nagy engesztelési napon eltörölte a bűnt, de úgy törölte el, hogy ott is áthárított. Bemutatott egy áldozatot a népért, bemutatott egy áldozatot magáért, a szent templomért, és aztán vették az Azázel bakját, ami Sátánt fejezte, szimbolizálta, és az egész éven át áthárított személyes bűnöket magára a felbújtóra ráolvasta, őt kiküldték a pusztába, és ott el kellett vesznie, és nincs bűn. És a főpap a nagyengesztelési nap végén bűn nélkül jelent meg, amikor kilépett a templomból, és a nép pedig örült,
hogy eltöröltettek az ő bűnei. Testvéreim, kedves gyülekezet, a Biblia arról beszél, hogy Jézus Krisztus miután eljön erre a világra, és meghal minden emberért, és helyettesként vállalja a kárhozat halálát mindannyiunk bűneiért. Utána pap is lesz. Az Ószövetségben több ilyen ige van, hogy Jézus pap is lesz. Vagyis közben járó is lesz majd az ő halálát követően. És ez azért fontos számunkra, mert a Biblia tanúság tétele szerint az ószövetségi áldozati rendszer minden egyes mozzatanata előre mutatott Jézusra. Kolossi levél azt mondja, hogy ezek csak árnyékai voltak a bekövetkezendő dolgoknak, de a valóság Krisztusé lesz. Ez azt jelenti, hogy nem csak az áldozati állat mutatott előre Jézusra, hogy eljön majd az Istennek ama báránya is elveszi a világ bűneit, hanem azután, amikor a pap fogta a vért és bevitte a szent helyre, az is előre mutat Jézusra. Tehát Jézus a bűnrendezésnek a további mozzanatait is betölti majd a jövőben, a valóságban. Krisztus áldozat is lesz, pap is lesz, közben járó is lesz, főpap is lesz, és a bűnök eltörlője is lesz. És a következő gondolatokban én azt szeretném úgy veletek együtt megérteni és kifejezni, hogy Jézus, amikor meghalt, feltámadott és felment az atyához, akkor utána pap is lett, vagyis papi közben járó lett, és hogy mi ebből mit nyerünk. Tehát ez ne egy ilyen távoli, egy ilyen elérhetetlen, valami elvont tanítás legyen, amivel mi semmit nem tudunk az égvilágon kezdeni a napjainkban. Mit nyerünk mi abból, hogy Krisztus pap is lett és közben járó is lett feltámadását követően? Egyfelől szeretnék utalni a Római Levél 5. fejezetére, ahol azt írja Pál apostol, hogy miután megbékéltetett bennünket Isten az ő fiának halála által és vére által, meg is tart bennünket Jézus élete által. Tehát ez azt jelenti, hogy ha Jézus halála, ami megbékéltetésünket szolgálta, akkor utána Jézus feltámadása és mennyei szolgálata pedig, ami megtartásunkat munkálja. Jézus megtartó. Már így mutatta be őt az evangélium születés előtt, hogy születik a megtartó. Mert a bűnös embert meg kell tartani. Még azt az embert is meg kell tartani, aki már döntött az Isten mellett. Azt mondja Péter levele, hogy kiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ellen White testvérünk írja Jézusról, hogy akiket vére árán váltott meg, azokat most közben járása által tartja meg. Mert meg kell az ember tartani még döntése után is a jó úton. Jézus a mennyben szolgál, erről beszél a Biblia, és valahogy próbál kifejezéseket találni, hogy mi valamiféle fogalmat alkossunk, hogy mi az, amit Jézus csinál a közben járó szolgálatával. De azt mondja, hogy Jézus az érdemeire hivatkozva képvisel és vállal bennünket, bűnös, de a bűntől menekülni vágyó embereket, és közben érdemeire hivatkozva imádkozik értünk. Mindenkor él, hogy esedezzék értünk, mondja a Szentírás. Azért él, azért létezik, azért van ott az Isten jobbján, hogy esedezzék érettünk, és amit Jézus tesz értünk fent, utána küldi a lelket, és a lélek által cselekszi ezt bennünk, és a megtartó munkáját valósítja meg bennünk. Szeretnék egy nagyon megragadható, számomra a legmegragadhatóbb bibliai példával bemutatni ezt. Péternek gondoljunk a tapasztalatára. Pétert felkészíti Jézus, és azt mondja, hogy vigyázz, Péter, mert a sátán kikér titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Péter, te engem meg fogsz tagadni, látom előre, el fogsz esni. És mi történik Péterrel, amikor megtagadja háromszor Jézust? És megszólal a kakas, és tekintetük találkozik Jézussal, akkor eszébe jut Péternek, hogy mit mondott az Úr, és azt mondja az evangélium, hogy Péter kiszalad a főpap udvaráról, és keservesen sír, ami nem más, mint a bűnbánatnak és a bűn miatti összetöretésnek a sírása. És hadd kérdezzem meg tőletek, hogy
Péternek abban a helyzetében, hogy abból az elkeseredettségéből ki tudjon emelkedni, és azt tudja mondani, hogy én egy gyalázatos ember vagyok, de az Isten így is szeret, és megbocsát, és belőlem lehet még jó tanítvány. Mi segített Péternek, hogy ez megvalósuljon? Mi segített Péternek ebben? Jézus tett egy ígéretet Péternek. Azt mondta, én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Testvéreim, az, hogy Péternek ebben az elkeseredett, megalázott helyzetében támadtak belül olyan gondolatai, hogy ember ne add fel, ha magadra néznél, csak elkeseredni lenne okod, de ne add fel. Ezt kimunkálta Péterben? A lélek. De a lélek miért tudta munkálni? Mert Jézus imádkozott érte. Ez ilyen egyszerű. Ez ilyen egyszerű. És Jézus ugyanezt a könyörgéssel véghez vitt megtartói szolgálatot végzi mindannyiunkért. Mi ezáltal tartatunk meg. Jézus értünk is imádkozik, és mit kér Jézus értünk? Jézus imádkozik értünk, hogy az Isten szeretetének a kérlelését halljuk meg, fogadjuk el, ne álljunk ellene, hogy mi vágyjunk szeretni, vágyjunk változni, hogy ismerjük fel szükségleteinket, de amikor felismerjük azt, hogy nagyon csúnyák vagyunk ám az Isten szeretetének a tükrében, akkor merjünk menni rongyosan is az Istenhez, és tudjuk hittel azt mondani, hogy Uram, én hiszem, hogy Te így is szeretsz engem. Hogy merjük a mi bűneinket megvallani, hogy kapjunk utána örömet és felszabadult szívet, hogy megértettük és elhittük, hogy az Isten megbocsátott. Testvéreim, ez kimunkálja bennünk, a Szentlélek. De miért tudja munkálni? Mert Jézus imádkozik, értünk.

Mert ezt olvashattuk, hogy másodszor bűn nélkül jön. Hogyha megtisztította a szent helyet a mi bűneinkért, amik oda áthárítattak. Jézus, amikor befejezi ezt a közben járó szolgálatát, akkor azt mondja, hogy aki szent, legyen szent ezután is. Aki hamis és bűngyűlő, illetve igazságot gyűlöl és bűnszerető, és meg akar maradni a bűneiben, az pedig maradjon abban. Na most ehhez az eltörléshez Jézusnak vizsgálnia kell bennünket. Ahhoz, hogy Jézus eltörölje a bűneinket és megtisztítsa a mennyei szent helyet, meg kell vizsgálni azokat az embereket, akiknek a bűneiről ott szó van. Akiknek a bűnei oda kerültek. Meg kell vizsgálnia. Meg kell vizsgálnia Ádámtól fogva a meghalt szenteket, és meg kell vizsgálnia az élő, a jelenben élő szenteket. És mit vizsgál Jézus vajon? Milyen vizsgálat nyomán tudja azt kimondani, hogy most lezártuk, és kitisztítottuk a mennyei templomot? Milyen vizsgálat szükséges ehhez? Az ítélet először az Isten házán kezdődik, ugye ezt kimondja a Biblia. Jézus mielőtt visszajön, előtte a szentek szentjében vizsgálati ítéletet folytat. Ez épp olyan, mint amikor azt mondja a példázat, hogy előtte megtekinti a vendégeket a gazda. Kinek van mennyegzői ruhája? És utána lesz a mennyegző. Jézus utána jön el. Kedves gyülekezet, azt érthetjük meg, hogy amikor Jézus a meghalt és elhunyt szenteket megvizsgálja, és az ő életüket, hogy jogosan kapják-e a felmentő ítéletet, és alkalmassá váltak-e a mennyre, a szentek társasága egyszerűen megvizsgálja azt, hogy mire jutottak el a haláluk pillanatáig. Lehet, hogy csak valaki egy latorhoz hasonlóan változott meg, hogy az utolsó percekben tudta azt kimondani, hogy Uram, szükségem van rád, és leteszek mindenemet. Lehet, hogy. Lehet, hogy volt olyan, aki szolgált egy életen át, mint Pál apostol, de egy a lényeg, hogy halt meg? Az Istené volt-e a szíve és a lelke és a mindene? És hogyha ez így van, és így történt, alkalmas a mennyre? Alkalmas az örök életre? Igen ám, testvéreim, de meg kell Jézusnak vizsgálnia azokat az embereket is, akik éppen akkor élni fognak. És náluk mit fog vizsgálni az Úr? Akik még nem haltak, meg akik még nem jutottak el az életük végéig, hanem akik akkor élnek. Mit fog vizsgálni? Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy Jézus mikor fejezheti be azoknak az embereknek a megvizsgálását, akik akkor a jelenben élnek. Mikor fejezheti ezt be? Mikor mondhatja ki azt, hogy aki szent, legyen szent ezután is, és aki nem, az nem? Ez mikor lehet megtenni? Mikor lehet a mennyei szent helyet megtisztítani? Testvéreim, nagyon nagy dolgot mond itt ki a Biblia. Jézus ezt akkor fejezheti be, ha nincs több bűn áthárítása mennyre. Ez csak ekkor lehet befejezni, nem? Mert történetesen, hogyha az igazakat, akkor élő igazakat is az jellemzi, kegyelemből élünk, elesünk, kegyelemből élünk, elesünk, vétkezünk, elbukunk, mindenféle van. Akkor Jézus soha nem tudja befejezni a megtisztítást, mert mindig hárítjuk át. Mindig hárítjuk át. Mindig megyünk kegyelemért, mindig megyünk bocsánatért. A Biblia azt mondja, hogy Jézus mielőtt visszatér, az őt váró, benne bízó emberek közösségében az Isten egy csodát fog megvalósítani. Ez pedig a bűntelenségre való eljuttatást jelenti. És ez evangélium. Sátán is bemutat egy csodát, hogy a világot a teljes romlás szintjére viszi. És ezzel szemben az Isten is bemutat egy csodát, mire képes ő a velük való szeretet kapcsolatban, milyen szintre képes őket felemelni. Jelenések könyve 14. fejezete bemutatja ezeket az embereket. Szájukban nem találtatott álnokság, és az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Testvéreim, kedves gyülekezet, ez számomra csak egy dolgot jelent, ez a tökéletességet jelent.

Jézus csak akkor tudja befejezni ezt a mennyei szentét, amikor azt mondja, hogy több bűn nem megy oda. Több bűn nem, nincs. Akkor azt mondja, hogy lehet eltakarítani, ami addig oda került. Szeretnék felolvasni egy bizonyságtételt Ellen White testvérünk tollából. Nagy küzdelem című könyvből. Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a Szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell megállniuk. Ugye ez elég evidens, mert ha Jézus kijött a templomból, nincs közbenjáró. Nem vétkezhetsz. Nem mondhatod, hogy azt Uram, elestem, Úr Jézus, járj közben értem. Nincs már ott Jézus. Tehát az az időszak, ami ettől kezdve Krisztus megjelenéséig még eltelik az életünk felett, ott közbenjáró nélkül kell megállniunk, ezt írja. Ruhájuknak hófehérnek kell lennie, jellemüknek meg kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a templomból, megtisztulásnak, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbe mennie Isten népe között a földön. Ezt a munkát még világosabban megismerhetjük Jelenések könyve 14. fejezetében foglalt üzenetből. Testvéreim, szeretnék arra rátérni, hogy mi ebben az örömhír. Mert ez, én emlékszem, amikor először hallottam ezt, akkor azt mondtam, hogy hát nem tudom. Szóval úgy ismerve magunkat, ilyen szintre eljutni, hogy szájukban nincs álnokság, meg az Isten királyi szék előtt, nem lehet mivel megfedni minket, mert nincs mivel. Testvéreim, én úgy érzem, hogy ez egy hatalmas evangélium, hatalmas bátorítás. Tudnilik, azt kell felismerjük, Jézus mennyei közbenjáró főpapi szolgálata és a mennyei szent helyet megtisztító szolgálata az nem abban áll, hangsúlyoznám, nem abban áll, hogy vár ránk, és azt mondja, hogy majd amikor a nép eljut oda, majd amikor úgy magának úgy kiizzadja meg, kiküszködi, hogy eljutott egy szintre, akkor én megtisztíthatom a templomot. Ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy Krisztus miközben tisztítja a templomot, tisztít minket. Formál minket, alakít minket. Tehát Jézus közben járó főpapi szolgálatának egy szerves része, hogy velünk ezt megcsinálja. Valahogy megcsinálja, és nyilván ez mi is kellünk. De nem azért, aki akarja, és nem azért, aki fut, mondja a római levél, hanem a könyörülő Istené, a dicsőség. Tiéd az ország és a hatalom, mondja a mi atyánk. Tehát szükséges itt az emberi erőfeszítés is, hogy Krisztussal együtt mi munkálkodjunk, de nem a mi érdemünk mégsem. Krisztus valahogy ezben a közben járó főpapi szolgálatában valami többet csinál. Valahogy az embereket eljuttatja ide. És ez az evangélium ebben. Testvéreim, hogyha mi Jézus papi szolgálatától ezt nyerjük, a lélek jön és vigasztal, a lélek jön és az akarást is munkálja bennünk, a lélek jön és a bűnbánatra is ő segít el, a lélek jön és imádkozni is ő tanít, erről beszél a Biblia, nem? Mi az, amit nem a lélek munkál bennünk? Semmi. De miért tudja munkálni? Mert Krisztus imádkozik értünk. Hát ha a lélek cselekszik mindent bennünk, mert Jézus küzd értünk, akkor a főpapi szolgálatban is erről van szó. Akkor Jézus azt is meg tudja velünk cselekedni, ha mi társai vagyunk ebben. Hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, befejezi. De ha élve írjuk meg Jézus eljövetelét, akkor úgy fejezi be, hogy a mennyei szent helyre többé mi bűnt ne vigyünk. Ez evangélium. Testvéreim, de sok dologra azt mondja a Biblia, hogy ezt csak hitáltal értjük meg. Hát ezt is csak hitáltal értjük meg. Szóval ezt nem lehet másként. Ez csak úgy lehet, hogy Uram, ez tényleg te komolyan gondolod? Van valami, amit az Úr nem gondol komolyan? Nincsen. Ezt az Isten megcselekszi minden szívvel, aki erre vágyakozik, és aki ezt éhezi. Krisztus áldozatának az értékét miben ragadhatjuk meg?
Én úgy gondolom, hogy Krisztus áldozatának az értékét abban ragadhatjuk meg, amire képes Krisztus áldozata. És a Jézus áldozata hatalom és erő volt arra, hogy emberi szíveket megváltoztasson és az Istenhez kapcsoljon, akkor Krisztus áldozatának a hatalma elég lehet arra is, hogy a vég idején az Isten ezt a csodát megcselekedje, hogy emberekből a bűn teljesen kitisztítsa. Miközben a mennyei szentélyben folyik ez a bűneltörlés, az Isten népében is folyik ez a megtisztítás. Zárás felé közeledve szeretném azt a kérdést is feltenni, hogy tudunk-e valamit bibliai igék alapján bármit is elgondolni, hogy ezt Jézus hogy teszi? Vannak olyan igék a Bibliában, amelyek úgy valahogy utalnak arra, hogy Jézus ezt hogy teszi? Van egy-kettő. Szeretném idézni csak így szóban Dániel könyve 12. fejezetének az első versét, ahol azt mondja, hogy nyomorúságos idő lesz, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. És abban az időben felkél Mihály, a ti nagy fejedelmetek. Mikháél, ki olyan, mint Isten, maga Jézus Krisztus. Felkél a te nagy fejedelmetek, aki az ő népe fiaiért áll. Ez egy nagyon kifejező ige. Úgy mutatja be Jézust, hogy ő a mi fejedelmünk, ő a mi urunk. Ő az Isten országának az ura, ahova bennünket, mint polgárokat hívott a megtérés által, új vágyak által. És azt mondja, hogy ő az ő népe fiaiért áll, vagyis értük kiáll, őket képviseli. De azt mondja, hogy ehhez képest is még felkél. Ehhez képest is még, mintha azt mondaná, hogy valamit eddig végzett, de most még abból is felkél, és még inkább odafordul, és azokra figyel, akik az övéi. Egy másik ige, amire szeretnék utalni, Lukács evangéliumában olvashatjuk a terméketlen fügefa példázatát. Azt mondja a gazda, hogy ott van az a fa, évek óta nem látok rajta gyümölcsöt, ki kéne vágni, tán ültessünk helyette másikat, ezt már csak én teszem hozzá, ne foglalja a földet hiába. És mit mond a vincellér? Mit mond a Jézus? Még megkapálom, megtrágyázom, magyarul én még mindent megteszek érte, és majd megvizsgáljuk, megnézzük. Ugye itt van a vizsgálati ítélet. Ha akkor se terem, amikor én már mindent megtettem érte, majd akkor gondolkozzunk azon, hogy kivágjuk-e. Testvéreim, mit mond nekünk ez az ige? Ez azt mondja, hogy ha Krisztus bennünket a magáénak vall, de mi nem vagyunk a célnál, akkor azt mondja Jézus, hogy én még adni szeretnék. Én még kapálni fogok, én még trágyázni fogok, én még adok próbákat, én még adok újabb felismeréseket, én még munkálok valamit ott az ember életének a minden napjaiban, hogy még többet tudjon tőlem elvenni, és én nem nyugszom addig, míg a célhoz el nem érünk. És ha nem tudunk elérni, akkor kivágjuk. De én még hiszem, hogy el tudunk érni a célig. Azt olvastam az egyik könyvben, az Isten inkább minden angyalát elküldené, amikor egy szükségben lévő embert lát, mint hogy bármely ember Sátánnak a fogságában vergődjön. Inkább minden angyalát. Értjük? Tehát Jézus, amikor felkél, és a népe fiaiért áll, és azt mondja, hogy én még megkapálom, megtrágyázom, akkor Krisztus mindent megmozgat. Rajta nem fog múlni. És testvéreim, ha mi eznek engedünk, és mi ezzel együtt munkálkodunk, akkor van győzelem. Még egy igét idéznék, Jelenések könyve 3. fejezet 19. vers, a laodiceai levélnek a bátorítása, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos, és térj meg. Krisztus kezében a feddés és a fenyítés a mindennapjainkban az egy óriási eszköz, hogy meg tudjunk változni, hogy felismerjük az igazi szükségleteinket. Hadd olvassak egy vers részletet Babits Mihály egyik verséből, Pszichoanalízis Krisztiána című versének a két utolsó verszakát idézem.
Kifarag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésse, ha nincs kalapácsunk szüntelenül dúló, legfájóbb mélyünkbe belefúró-fúró. Szenvedésre lettünk mi. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg! Értett valamit ez a költő abból, hogy az Istennek a próbái, a fegyelmező feddései milyen célt szolgálnak az életünkben. És testvéreim, amikor Jézus ezt a főpapi szolgálata során munkálja bennünk, akik ma élünk, két út áll előttünk. Sok példát idézhetnék a Bibliából, én csak kettőt idézek, az egyik negatív, a másik pozitív példa. Az egyik út, hogy leszünk mondjuk Saulok, vagy leszünk Péter apostolok. Saul elindult, megtért az Istenhez, de utána nem fogadta el a feddést, nem fogadta el az Isten munkáját, és távolodott az Istentől. A másik Péter, vagy akár az összes tanítványt említhetnénk, aki megtért az Istenhez, és aztán rengeteg faragni való volt rajta. Irgalmatlan sok, olyan annyi, mint rajtunk. És hagyta, és engedte, és együtt munkálkodott az Istennel. És mi lett Péterből? Tessék, ez a két út van. Ha mi engedjük azt, és együtt munkálkodunk azzal, hogy az Isten bennünket formáljon, alakítson, Krisztus kapálása, megtrágyázása az egyre többet adjon nekünk, akkor mi ne aggódjunk a mi üdvösségünk miatt, mert Krisztus elvezet bennünket oda, hogy a szánkban ne találtassék álnokság, és az Isten királyi szék előtt fedhetetlenné váljunk. Mind múlik ez részünkről. Nagyon röviden még annyit engedjetek meg, hogy a nagy engesztelési napon az Ószövetségben, amikor a főpap bement, hogy a népnek egész éves bűnét eltörölje, akkor az Isten azt mondta a népnek, hogy sanyargassátok meg magatokat, semmi robotmunkát ne végezzetek, végezzetek önvizsgálatot. És ez nem azt jelenti, hogy 1844 óta senki ne csináljon semmit, de azt viszont jelenti, amit Péter levelében így olvashatunk, a vége mindeneknek közel van, legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozni tudjatok. Mert az az ember van biztonságban, aki ima által együttműködik Krisztussal. Aki követi a bárányt, valahová megy. Aki annak a tudatával szorgoskodik a földi életének minden dolgában, hogy valami történik a mennyben. És én szeretnék ettől nem fényévnyi távolságra szöszmötölni a földi dolgaimmal, nem szeretnék vele együttműködni, hogy ő ezt meg tudja bennem cselekedni. Testvéreim, ez minden embernek a személyes döntése. Ez nem gyülekezeti ügy, nem baráti ügy, nem házastársi ügy, ez egy személyes dolog. Zárásul még egy rövid részt szeretnék felidézni a Szemelvények első kötetéből. A régi zászlóvivők tudták, mit jelent imában küzdeni Istennel, és hogy miként lehet részesülni lelke kiárasztásának örömében. Ők már meghaltak. S vajon kik azok, akik helyüket betöltik? Mi a helyzet a felnövő generáció tagjaival? Megtértek-e Istenhez? Engedünk-e a mennyei szent helyen folyó megtisztító munkának? Engedünk-e? Az egyházban sokan vannak, akik nem tértek meg, és nem egyesülnek küzdő kitartó imában. Egyenként kell dolgoznunk, többet kell imádkoznunk, és kevesebbet beszélnünk. Testvéreim, vegyük szívünkre ezeket a felhívásokat, de minek a hátterén? Annak a hátterén, hogy a mi küzdelmünk Krisztussal nem lesz gyümölcstelen, nem lesz eredménytelen. Krisztusban hatalmas segítünk van. És ahogy az ő közben járásának köszönhetünk minden jót az életünkben, a szívünkben, az eddigiekben is. Ragadjuk meg ezt reménységgel, és higgyük azt, hogyha Krisztus
jelenlegi főpapi szolgálatának is engedünk, és ezzel együtt munkálkodunk, akkor ez bennünket győzelemre fog segíteni. Nem tudom, mennyire sikerült átadnom azt, hogy ez örömhír. Ez nem egy megfelelni akarásra, meg görcsös emberi ügyekezetre sarkal minket, hanem arra, hogy az emberi igyekezet az Krisztus hatalmával párosul, mert egyszerűen engednünk kell azt, hogy Krisztus ide elvezessen minket, és mindezt megcselekedje velünk. Az Isten áldja meg szívünkben ezeket a gondolatokat, hogy ennek tapasztalói legyünk, és aztán ezt tudjuk képviselni a világ számára is, mert az advent mozgalomnak, az advent hitnek, az advent üzenetnek ez egy nagyon lényeges kérdése. És ennek hitével, reménységével áldjon meg az Isten, kívánom mindannyiunkat. Amen.

Mai alkalommal a 10 parancsolat áttekintése sorában eljutottunk a 8. parancsolathoz, és a mai alkalommal ezt a 8. parancsolatot tekintjük át, ami mindössze két szóból áll, és így hangzik: ne lopj. De nézzük meg, hogy mit is mond ez a parancsolat, mi mindent foglal magában, mi a jelentése ennek a két szónak, ennek a tiltásnak, hogy ne lopj. Mindenek előtt ez a tulajdon védelmét jelenti ez a parancsolat, és alapértelmezése ugye egyértelműen az, hogy én elveszem erőszakkal vagy fortéllyal, elveszem a másiknak a tulajdonát. És ettől alapvetően tilt bennünket a Szentírás. De nézzük meg, hogy mi az, amit még ez a parancsolat magába foglal, mert természetesen ennél a fogalomnál sokkal több mindent jelent ez a szó és ez a gondolatkör, hogy ne lopj. Nézzük meg, hogy a lopásnak milyen fajtái vannak még, azon kívül, hogy én a másik embernek az anyagi javát eltulajdonítom. Mindenekelőtt szeretnék szólni a lopásnak egy olyan formájáról, ami az Ószövetségben is már ismeretes volt, és sajnos napjainkban is eléggé ismeretes fogalom, és ez az emberrablás. Az Ószövetség idején is ez egy ismert esemény és jelenség volt, és nézzük meg, hogy milyen figyelmeztetéseket tartalmaz a Szentírás és óvásokat erre vonatkozóan. Mózes második könyve 21. fejezetének a 16. verse a következőt mondja: aki embert lop és eladja azt, vagy kezében kapják, halállal lakoljon. Tehát a Biblia arról beszél Mózes első könyvében, már figyelmeztet erre, hogy aki embert lop és eladja, tehát emberekkel kereskedik, az embereket a szabadságukban korlátozza, ellopja őket, az az ember az halállal lakoljon. Igen, a Bibliában az Izrael törvényei között is ez szerepelt, a Biblia tiltja a rabszolgaságot. Tiltja az emberekkel való kereskedelmet, és nézzük meg, hogy a Biblia mit mond mindenről a gondolatról Mózes harmadik könyve 25. fejezete alapján. Mózes harmadik könyve 25. fejezetének a 39-től 43-ig terjedő verseiben nézzük meg, hogy Isten milyen törvényeket adott Izraelnek e tekintetben. Ha pedig elszegényedik melletted a te atyád fia, és eladja magát néked, ne szolgáltassad úgy, mint rabszolgát. Mint béres, mint zsellér legyen nálad, a kürtölésnek esztendejéig szolgáljon nálad. Azután menjen el tőled ő és vele az ő gyermekei, és térjen vissza az ő nemzetségéhez, és térjen vissza az ő atyáinak örökségébe. Mert az én szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, nem adathatnak el, mint rabszolgák. Ne uralkodjál rajta kegyetlenül, hanem félj a te Istenettől. Tehát az emberrablás, a rabszolgaság, mindez büntetendő volt Izrael népe között. Isten úgy rendelkezett, hogy ha valaki elszegényedik Izrael fiai közül, akkor elszegődhetett szolgának az ő atya fiához, de végérvényesen nem lehetett őt megvenni, nem lehetett eladni egyik embert a másik embernek, nem képezhette a másik ember tulajdonát. Sőt, mit olvastunk? A kürtölés esztendejéig legyen nálad, utána térjen vissza az ő örökségébe. Mi volt ez a kürtölés esztendeje? Az 50. esztendőben volt ez a kürtölés esztendeje, amikor ez azt jelentette, hogy minden örökséget, minden földterületet vissza kellett szolgáltatni, és az eredeti állapotba kellett visszahelyezni, ahogy a 12 törzs között el volt osztva a föld. Az Isten ezzel azt akarta megakadályozni, hogy egyesek teljesen ellehetetlenüljenek, egyes családok teljesen elszegényedjenek. Igen, a föld az örökség volt, azt nem lehetett végérvényesen eladni, és amikor esetleg valaki elszegényedett és elszegődött szolgának, utána jött a kürtölés esztendejében, vissza kellett engedni, és a saját területén kezdhette újra az életét.
Igen, az isteni törvények messze menően igazságosak, messze menően könyörületesek voltak, és valóban tiltott mindenféle kereskedelmet az emberekkel kapcsolatban, az ember eladását vagy rabszolgaságát. De ez az új szövetség idején is érvényes, és figyeljük meg, hogy ugye a rabszolgaság az új szövetség időszakában is volt, és az Isten ezt is elítéli, és érdekes megfigyelni azt, hogy amikor például a Timóteusi levélben olvasunk egy szakaszt, amelyben a 10 parancsolat második kőtáblájának a parancsolatai kerülnek szóba, és arról tesz említést a Szentírás, érdekes, hogy ott a lopás szó helyén az áll, hogy az ember lopók. Tehát a lopást ezzel a fogalommal azonosítja, tehát a Szentírás ettől határozottan óv és határozottan véd. És gondoljuk végig azt, hogy napjainkban vajon ez a kérdés hogy áll. Aztán elmondhatjuk, hogy napjainkban is ez egy iszonyatos tragédia, amikor embereket túszul ejtenek, embereket eladnak, szörnyű még kimondani is, de ugye van ez a szervkereskedelem, ugye, hogy embereket elrabolnak, megölnek a különböző szerveikért, amiket jó pénzért eladnak, akkor a gyermekekkel való kereskedelem, ugye fiatal lányokkal való kereskedelem, prostitúcióra kényszerítik őket. Tehát azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem egy életidegen fogalom ez a Szentírásban, amikor tilt bennünket az emberek kereskedésétől, azaz az emberek szabadságjogának az elvételétől és az emberi élettel való kereskedéstől. Igen, ezt szerettem volna elsőként megemlíteni, ami a ne lopj parancsolatban szintén benne van, és tartalmazza ezt a gondolatkört. De szeretnék a lopás kategóriájában tovább lépni, és szeretnék egy másik fajta lopásról beszélni, egy olyan fajta lopásról, amit lehet, hogy sokszor nem is minősítünk igazából lopásnak. Lehet, hogy sokszor végig sem gondoljuk az életnek ezt a szomorú jelenségét, és nem mérjük föl igazából,

Rá fogunk térni, hogy napjainkban milyen gyakori szintén ez a jelenség. Sámuel második könyvéhez lapozzunk. Sámuel második könyve 15. fejezetéhez. Sámuel második könyve 15. fejezet. Első 6 versében a következőt olvassuk Absalomról, Dávid fiáról, és a következő leírást látjuk itt Sámuel második könyve 15. fejezetének az első 6 versében. Lőn pedig annak utána szerzett magának Absalom szekeret, lovakat és 50 embert, kik előtte szaladjanak. És reggelenként felkelvén Absalom megállt az útfélen a kapuban, és mindenkit, akinek dolga lévén a királyhoz ment ítélet véget, megszólította Absalom, és megkérdezte: Micsoda városból való vagy te? És ha azt mondta, Izraelnek egyik nemzetségéből való a te szolgád, akkor mondta néki Absalom: Imé a te beszéded mind jó és mind igaz, de senki sincs, aki téged meghallgatna a királynál. Mondta ismét Absalom: Vaj, ha valaki engem tenne ítélőbíróvá a földön, és én hozzám jönne minden ember, akinek valami ügye és pere volna, igazat tennék néki. Mikor pedig valaki hozzámegy, és fejet hajt néki, azonnal kezét nyújtja, és megfogán megcsókolja őt. És ekképpen cselekedett Absalom egész Izraellel, valakik ítéletért a királyhoz mentek, és így Absalom az Izrael fiainak szívüket alattomban megnyerte. Gondoljuk végig ezt a magatartást. Egy egészen különös magatartás, de mit tett itt Absalom? Absalom minden emberhez odament, aki a királyhoz ment ítélettételre, és elnézést, hogy ezt a szót mondom, de szinte behízelegte magát neki. Elmondta, hogy mennyire igaza van mindenben, de milyen kár, hogy itt nincs igazi jogorvoslat, hogyha ő lenne az, aki minden ilyen dologban ítélkezhetne, milyen módon szolgáltatna igazságot. Ha valaki nyújtotta felé a kezét, megragadta a kezét, csókolgatta, szinte úgy el tudjuk képzelni a jelenetet, hogy milyen módon próbált kedveskedni, magát behízelegni minden egyes embernél. És mit olvasunk? Alattomban megnyerte Izrael fiainak a szívét. Milyen magatartás ez? Mi lett ennek utána a következménye? Iszonyatos vérfürdő. Ugye lázadás és iszonyatos tragédiába torkollott mindaz, amit Absalom elkezdett ezzel az alattomos munkával. De álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel a kérdést, hogy ez a jelenet mikor és milyen formában ismétlődik napjainkban rendszeresen. Ez az Absalom. Így van. A választásokkor, ugye? Ugye mindenféle politikai választásnál, ugye ez teljesen független mindenféle világnézettől, szemlélettől, beállítottságtól. Ugye ezt tapasztaljuk, hogy akkor ott elhangzanak az ígéretek. Elhangzanak az ígéretek, bizalmat akarnak kelteni a választópolgárokban, megnyerni az embereknek a szívét, de mi a cél? Az a cél, hogy valaki hatalomra jusson. Tehát gondoljuk végig, hogy milyen keserű csalódás van ezek után, amikor az ember csalódik azokban, akikben megbízott, akikre szavazott. Ugye amikor azt látja, hogy az ígéretek nem teljesülnek, azt látja, hogy egészen más tulajdonképpen a mögöttes indíték, és nem is én voltam a fontos, engem csak megnyertek, hanem valami más volt a fontos. De ki kell, hogy mondjuk, hogy ezt olyan nagyon könnyen áthárítjuk a lopásnak ezt a fajtáját a politikára, hogy lámlám a politikusok ilyenek. De azért gondoljuk végig, hogy a saját életünkben hol követhetjük mindezt el. Mik azok a területek, ahol mi is veszélyeztetve vagyunk ezzel a bűnnel? Csak néhány szót mondok. Mondjuk azt a szót mondom először, hogy végrendeletek, eltartási szerződések. Ugye gondoljuk végig, hogy hányszor van az, hogy idős embereket körülvesznek, fűt, fát ígérnek, mutatják a szerető szívű embereket, ugye annak tüntetik fel magukat, amíg az ember azt hiszi, hogy valóban ő fontos annak a másik embernek a számára. Odaadja, amilyen van, ráiratja a másik emberre ugye minden vagyonát. És meddig tart ez a nagy szeretet? Meddig tart ez a nagy gondoskodás? Amíg el nem éri valaki a célját.
de gondolhatod,

0: láthatunk az emberi kapcsolatokra olyan vonatkozásban is, hogy akár egy férfi-nő kapcsolat, egy párkapcsolatban, akármilyen módon, amikor a másiknak valamilyen szempontból a kihasználására, vagy a másik rovására megy a kapcsolat, tehát ki akarom használni a másik embert, valamit el akarok érni, a saját önző céljaimat el akarom érni, de ehhez az kell ugye, hogy jónak, szépnek, szeretetteljesnek tüntessen fel magam. És amikor elértem azt, amit el akartam érni, akkor utána már nem fontos a másik ember. Ezért mondtam az elején azt, hogy én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb elveszíteni pénzt, sokkal könnyebb elveszíteni valami értéktárgyat azáltal, hogy valaki ellopta tőlünk, sokkal könnyebb ezeken túlesni, mint amikor az ember azt tapasztalja, hogy a legszentebb érzéseimben loptak meg, amikor az ember azt tapasztalja, hogy keresztül gázoltak az érzelmeimen, semmibe vették az én szeretetemet és érzésemet. Hozzánk kétszer törtek már be a lakásunkba, vittek is el ezt-azt, de el kell, hogy mondjam, hogy távolról nem rázott meg annyira. Persze, hogy nem volt kellemes, amikor az ember hazamegy és látja, amit lát, de sokkal könnyebben túl van az ember az ilyen élethelyzeteken, mert elvitte, nem volt kellemes, de hát ez történt. De amikor valaki az embernek az érzelmeivel él vissza, azt összehasonlíthatatlanul nehezebb feldolgozni, és nehezebb ezen túltenni az embernek magát. Igen, tehát érzelmeket lophatunk így is, és a lopás bűnét elkövethetjük ezen a módon is. Én szeretnék ezek után rátérni a lopásnak arra a fajtájára, ami talán bizonyos értelemben a legáltalánosabb. Sok mindent fogunk itt megemlíteni ennél a pontnál, és erről szeretnék bizonyos értelemben többet beszélni, és a lopásnak ez a fajtája azzal a szóval helyettesíthető, hogy csalás. Nagyon sokszor a lopás nem úgy történik, hogy kifigyelem, hogy a másik mikor nincs otthon, és betörök a házába, vagy megfigyelem, hogy mikor nem vigyáz a pénztárcájára, és elveszem tőle. Nagyon sokszor a lopás nem így történik, hanem ki kell, hogy mondjuk, hogy sokszor úgy lopjuk meg a másik embert, hogy a másik ember tud róla, de esetleg nem is veszi észre, hogy mi őt tulajdonképpen megloptuk. Ez a csalásnak a legkülönfélébb válfaja. És most erről szeretném, hogyha röviden szólnánk és összefoglalnánk, és sok-sok Biblia verset fogok ennél a pontnál olvasni, és meg fogjuk majd látni, hogy a Biblia hogy figyelmeztet bennünket, hogy az élet minden területén legyünk abszolút becsületesek, ne csaljunk, mert hogyha mi csalunk, akkor tulajdonképpen ezáltal a lopásnak a bűnét követjük el. Nézzük meg az első igét, amit szeretnék ennél a pontnál felolvasni, a Kolossé harmadik levél, Kolossé levél, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből, a harmadik fejezetből olvassunk el néhány Biblia verset, a 22-től a 25-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent. És valamit tesztek lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek, tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának, és nincsen személyválogatás. Mire figyelmeztet itt, milyen fajta csalásra figyelmeztet itt bennünket a Szentírás? A munkában elkövetett csalásra. Figyelmeztet itt a szolgákat, hogy szót fogadjanak az uruknak, és úgy szolgáljanak, mint akik nem igazából az ő test szerint való uruknak szolgálnak, hanem mint akik a mennyei Istennek, az mennyei Úrnak szolgálnak. Gondoljuk végig a csalásnak ezt a formáját, amikor valaki elhelyezkedik egy munkahelyen, és másképp dolgozik akkor, amikor a főnök látja, és mihelyt a főnöknek a tekintete nincs ott, már a munkavégzés nem egészen úgy megy. Gondoljuk végig azt, amikor valaki nem dolgozik meg azért, amiért megszerződött. Amikor valaki nem pontosan, nem lelkiismeretesen, nem hűségesen végzi el a munkáját, hanem olyan lelkülettel, ami pontosan ennek a hatája alá esik, amit olvastunk, akik csak a test szerint való uruknak akarnak szolgálni, és csak látszat szerint, és nem igazából szívből és lélekből. Ezáltal tulajdonképpen mit követ el az ilyen ember? Ezáltal meglopja az ő munkáltatóját, mert valamiben megállapodtak, ő megkapja a bérét, de igazából ő nem hűségesen teljesíti azt, amiben megállapodtak. Tehát meglopja az ő munkáltatóját, csalást követ el. De nézzük meg, hogy az életben milyen más területeken lehet még a csalást elkövetni. A Biblia arról beszél, és a Biblia azt tárja elénk, hogy a hívő ember, aki megismerte az Istent, az életének a legapróbb cselekedetében is becsületes. A legapróbb cselekedetében sem követel jogtalanságot vagy igazságtalanságot. Szeretném a figyelmet ráirányítani e tekintetben Ábrahámra. Ábrahám életéből szeretnék egy példát megemlíteni, amikor ő kiszabadítja Lótot, a fogságba esett unokaöccsét, Lótot, és utána ő ugye természetesen azt a zsákmányt is, amit elraboltak Szodoma Gomora királyaitól, Lóttól, és egyáltalán azon a környéken élő emberektől, amikor mindezt visszaszerzi Ábrahám, akkor nekik a Szodoma királya neki akarja adni mindazokat az anyagi javakat, amelyeket ő visszaszerzett. És nézzük meg, mit mond Ábrahám. Azt mondja Ábrahám Mózes első könyve 14. fejezetében, és mondta Ábrahám Szodoma királyának, felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat, vagy egy saru kötőt sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondjad, én gazdagítottam meg Ábrahámot. Semmi egyebet, csupán a legények élelmét, és ama férfiak részét, akik én velem eljöttek, Áner, Eskol, Mamré, ők vegyék ki az ő részüket. Ábrahám mit tett ebben a helyzetben? Ő az életét kockáztatta azért, hogy ezeket a fogságba esett embereket kiszabadítsa, és az ő vagyonukat is megmentette ezáltal. Szodoma királya mit ajánl föl? Hogy akkor legyen övé mindaz az anyagi, amit ő megmentett. És Ábrahám mit tett? Jogosan vette volna el? Hát fölajánlották neki. Hát nem úgy lett volna, hogy ő ellopja ezt, de mégis mit mond? Én felemeltem a kezemet az Istenhez, hogy egy fonalat, egy saru kötőt nem fogok ebből elvenni. Hogy nehogy az legyen, hogy én gazdagította meg Ábrahámot. Azaz mit nem akart Ábrahám? Másnak a szerencsétlenségéből nem akart hasznot húzni. Ugye azokat az embereket baj érte, azok az emberek fogságba kerültek, elvitték mindenüket. Most kiszabadulnak, és elméletileg ő szerezte vissza az ő vagyonukat is, de ha ő megtartja magának, akkor azok az emberek földönfutókká válnak. Mit mondott Ábrahám? Nem, én nem akarok ezen meggazdagodni. Az Úr ad nekem bőven eleget, én ezen nem akarok meggazdagodni. És figyeljük meg az életben, mennyire szomorú dolog ez, amikor emberek a másik ember szerencsétlenségén, nyomorúságán akarnak meggazdagodni. Arról már nem is beszélek, hogy számomra az egyik legiszonyatosabb jelenet, biztos, hogy mindannyian felfigyeltünk erre, amikor valamilyen természeti katasztrófát látunk, bemutatják a tévéhíradóban, és utána mindjárt mutatják, hogy megjelentek a fosztogatók, megjelentek azok, akik elvitték a maradékot innen-onnan, tehát a szerencsétlenül járt embereknek a dolgait elviszik. Tehát ez iszonyatos, ez még egy szinte egy minősített esete ennek. De mennyire általános az is, amikor valaki bajba jut, és a másik ember úgy lopja meg, hogy az a másik ember tud róla, de kénytelen hozzájárulni, mert kiszolgáltatott helyzetben van. Például csak egy példát hadd említsek. Rengeteg ilyen példa van, csak egyetlen egyet. Például Volt olyan ismerősöm, és innen jutott eszembe most ez a példa, akinek a férje nagyon értett a bélyegekhez, nagyon-nagyon értékes bélyeg gyűjteménye volt. A férfi meghalt, ott maradt a feleségre a bélyeggyűjtemény. És ugye utána ilyenkor sok minden történhet. Hányszor van ilyen helyzetben, amikor valaki ott marad özvegyen, ott van valami érték a kezében, esetleg ő nem ért hozzá, nem tudja felmérni igazából annak az értékét, elviszi valakihez. Az a valaki látja, hogy ez az illető nem szakember, és megállapodik benne valamilyen árban. Azt lehet mondani, hogy hát beleegyezett ez a másik ember, de az illető mit használt ki? A másik embernek a tudatlanságát, kihasználta a másik embernek a rászorultságát, a kényszer helyzetét, tehát mindegy, hogy mit mondunk, tehát hogy milyen helyzetben van, ezt is ki lehet, azt is ki lehet, valamit kihasznált, és hiába született közös megállapodás, esetleg alá is írja a másik fél, de a lopás bűnét jegyzik be a mennyei könyvekbe. Igen, mit olvasunk Ábrahámról? Ábrahámról azt olvassuk, hogy én felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat, egy sarú kötőt nem veszek el abból, ami a tietek, ami a másé. Nem fogok meggazdagodni a másik ember baján, a másik ember szerencsétlenségén és nyomorán. De nézzünk egy másik esetet, a lopásnak egy másik esetét nézzük meg, és ezzel kapcsolatban is szeretnék felolvasni egy igét. Figyeljük meg, hogy a kereskedelemben mennyire gyakori a lopás, és figyeljük meg, hogy már az Ószövetség is hogy tilt ettől. Mózes 3. könyve 19. fejezetének a 35. verse azt mondja, Mózes 3. könyve 19. fejezetének, Mózes 3. könyve, 19. fejezet, 35. verse, ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, a hosszmértékben, súlymértékben és űrmértékben. Ugye milyen érdekes kifejezések ezek? Ne kövessetek el ezekben igazságtalanságot. Hogy lehetett ezekben, abban az időben igazságtalanságot elkövetni? Hogy részletezi a Szentírás? Olvassuk el Mózes 5. könyvében, lapozzuk fel Mózes 5. könyvében a 25. fejezetet, Mózes 5. könyve, 25. fejezet, és ott olvassuk el a 13-tól a 15-ig terjedő verseket, a következőképpen olvasom. Ne legyen a te zsákodban kétféle font, nagyobb és kisebb. Ne legyen a te házadban kétféle efa, nagyobb és kisebb. Teljes és igaz fontod legyen neked, teljes és igaz efád legyen néked, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked. Mit jelent vajon ez a kifejezés? Mit jelent az ettől való óvás, hogy ne legyen az embernél kétféle mérték? Ne legyen az embernél kétféle súlymérték, ne legyen az embernél kétféle hosszmérték. Mire vonatkozik ez? Abban az időben hogy zajlott a kereskedelem? Ugye úgy zajlott a kereskedelem az esetek döntő többségében, hogy az emberek vettek és eladtak. Vettek terményt, eladtak terményt. És az az ember, aki be akarta csapni az ő fele barátját, az mit csinált? Vett kétféle súlyt. Volt nála kétféle súly, teljesen mindegy, hogy hosszmérték, űrmérték, efa vagy font, teljesen mindegy, és mind a kettőt elvetette a zsákjába. Amikor ő akart vásárolni valamit, valamilyen terményt akart vásárolni, akkor előszedte a nehezebbik mértéket. Előszedte azért, hogy akitől ő vásárol, az kénytelen legyen többet rátenni. Tehát jól megmérette, hogy úgy mondjam, azt az árut, amit ő venni akart. Amikor arra került sor, hogy ő ad el, akkor elővette a könnyebbik súlyt, és akkor így kevesebbet kellett neki rátenni abból a bizonyos áruból. Mit mond ezért a Szentírás, mire figyelmeztet bennünket? Ne legyen a te zsákodban kétféle font, nagyobb és kisebb, ne legyen kétféle efád sem, igaz és teljes mértéked legyen. Ugyanazt a mértéket használd, amikor te veszel, és ugyanazt a mértéket használd, amikor eladsz. Legyél teljes becsületes a kereskedelemben. Figyeljük meg, hogy a mai életben is a lopásoknak, én úgy gondolom, hogy egy tetemes része a kereskedelemben történik. Én nem tudom, hogy csak én vagyok-e így ezzel, de én azt hiszem, hogy azért majdnem mindannyiunkban ott van ez az érzés, hogy annyira tud bántani, amikor egy kereskedő becsap. És sokszor az ember úgy van vele, hogy nem az a 20 forint, vagy az a 25 forint, mert az ember bőven odaadja a koldusnak az utcán, vagy aki kér az embertől, de az a szemlélet, hogy nem veszi észre a másik, és akkor megnyomom mérleget, úgy állítom be a mérleget. Annyira jellegzetes ez a mai világban is, de gondoljuk végig, hogy nem csak ezen a területen van a kereskedelemben csalás meg lopás. Gondoljuk végig, hogy a terményeket milyen módon keverik. Ugye a bort, nem is tudom, mit csinálnak vele, hígítják, nem is tudom, mivel. Igen, akkor a piros paprikát keverték egy időben, ugye állandóan, téglaporral, meg én nem tudom, mivel. Szóval figyeljük meg, hogy az emberek a kereskedelemben a haszonért, hogy minél több haszonhoz jussanak, az emberek szinte mindenre képesek. Az Isten pedig azt mondja, hogy akármilyen cselekedetben veszünk részt, akármilyen ügyletünk van bárkivel, legyen az mindig teljesen becsületes. Egyszer olvastam egy idézetet, már nem is tudom pontosan, hol olvastam, de ez az idézet valahogy úgy hangzott, és annyira megragadta a figyelmemet, hogy minden egyes üzletkötést láthatatlan ellenőrök vizsgálnak át, annak a valakinek a tanúja, aki soha nem követett el igazságtalanságot, soha nem nézel egyetlen egy cselekedetünkben sem jogtalanságot. Igen, az Isten az ő angyalaival, ugye ott van körülöttünk, és feljegyeznek minden cselekedetet, a csalásnak a legapróbb részleteit is, és ez lopás bünteteként van bejegyezve az ember neve mellé. De nézzünk meg egy másik csalásfajtát, egy másik lopásfajtát, amit a Példabeszédek könyve a következőképpen ír le. Példabeszédek könyve 20. fejezetének a 14. verse egy nagyon különleges ige. Példabeszédek könyve 20. fejezet 14. verse. A következőt olvassuk itt. Példabeszédek könyve 20. fejezet 14. vers. Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő, de mikor elmegy, akkor dicsekedik. Mit mond ez a Biblia vers? Hányszor van úgy, hogy emberek lenyomják valaminek az árát? Tudatosan. Sőt, hányszor van az, hogy ez szervezett módon történik, szinte bűnbandában történik. Ugye egy alkunál oda megy, látszólag egy idegen, beleavatkozik, beleszól, hogy hó, hát ez ennyit se ér, annyit se ér, és akkor ugye valami kedvezőbb árat sikerül valamilyen ilyen módon kiforszírozni, és amikor elmegy, akkor dicsekedik, hogy milyen jó üzletet tudott kötni. Igen, ez is egy csalás. Ez is egy olyan cselekmény, ami a lopás büntettét kimeríti. Éppen ezért szeretném, hogyha a Bibliából olvashatnánk egy ígéretet, egy tiltást, de egy ígéretet is egyben, Mózes 3. könyve 25. fejezetében, Mózes 3. könyve 25. fejezetében a 14. és a 17-től a 19-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Mózes 3. könyve 25. fejezet 14. versét olvasom először. Ha pedig eladsz valami eladnivalót a te felebarátodnak, vagy vásárolsz valamit a te felebarátodtól, egymást meg ne csaljátok. És a 17-től terjedő versekben egymást azért meg ne csaljátok, hanem félj a te istenettől, mert én vagyok az Úr a ti istenetek. Ha teljesítitek azért az én rendeléseimet, és megtartjátok végzéseimet, és teljesítitek azokat, bátorságosan lakhattok a földön, és megtermi a föld az ő gyümölcsét, hogy eleget ehessetek, és bátorságosan lakhattok azon. Az Úr mit ígért? Az Úr azt ígérte, hogyha én nehéz anyagi helyzetben is vagyok, hogyha nem bővölködöm anyagiak területén, de ha becsületes vagyok, Ha a legapróbb dolgokban sem akarok csalással előnyhöz jutni, akkor az Úr fog nekem elegendőt adni. Akkor nem leszek kenyérkéregető, akkor az Úr megáld. Akkor az Úr azt a keveset is eléggé fogja tenni az én életemben. Igen, ez az Úrnak az ígérete, de ez csak azoknak szól, akik valóban komolyan veszik a ne lopj parancsolatot. Szeretnék még egy igét olvasni ezen a területen, ami egy kicsit más területnek tűnik, de én szerintem ugyanígy a lopásnak a büntettét foglalja magában. A 15. Zsoltárban olvasunk egy szakaszt arról, hogy ki az, aki az Úr előtt megállhat. Ki az, akit az Isten igaz embernek tekint, és ki az, akit majd az Isten üdvözíteni fog. És az igaz emberről, a teljesen becsületes emberről a következőt mondja az 5. versben ez a Zsoltár, hogy pénzét nem adja uzsorára. Ez a kifejezés is, ez az uzsora, ugye olyan ellenszenves kifejezés, és valóban hányszor fordul elő az, ugyanaz a kategória, ugye, amit már az előbb említettünk, hogy egy embernek a rászorultságát, a nehéz helyzetét kihasználják, és olyan kamatot kérnek, ami aztán teljességgel megnyomorítja utána a másik embert. Az igaz ember pénzét nem adja uzsorára. De nézzük meg, hogy összefoglalóan mit mond a Szentírás arra vonatkozóan, hogy ezek mögött, a cselekmények mögött, a lopásnak ezen válfaja mögött milyen emberi bűn húzódik meg, milyen emberi vonás, emberi rossz tulajdonság, vagy inkább azt lehet mondani, inkább így mondjuk, milyen emberi bűn húzódik meg. A Timóteusi első levélből olvassuk el az ígét. A Timóteusi első levél 6. fejezet 6-tól a 10-ig terjedő verseiben először egy csodálatos igét olvasunk, és utána pedig olvassuk a figyelmeztetést. Így olvasom. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És utána mit mond? Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Igen, mindezek mögött mi van? Ezek mögött ott van a pénznek a szerelme, ott van a kamzsiság, hogy minél több pénzhez jutni, minél jobban meggazdagodni. Az Úr nem önmagában a pénzt ítéli rossz dolognak, hiszen a pénzzel sok hatalmas és jó dolgot lehet cselekedni. Ábrahám hihetetlenül gazdag ember volt. Nem ez a baj, hogyha valaki gazdag, hanem amikor valakinél ott van a pénz szerelme, a harácsolás, a vagyongyűjtés, minél többet, és ez az embereket sok esztelen és káros kívánságba dönti. Ez a bűn útjára visz embereket. Letér az ember a becsületesség útjáról. Gondoljuk végig, hogy az emberek a pénzért mi mindenre képesek, hogy előnyhöz, anyagi előnyhöz jussanak. És nem csak nagy méretekben, nem csak országos méretekben, vagy nem csak hatalmas vállalatok, vagy hatalmas cégekre jellemző ez, hogy mire gondolok például, ugye, hogy nem számít nekik semmi. Az ő profitjuk, a haszonszerzés van az első helyen, hogy esetleg a tevékenységükkel a környezetet szennyezik, hogy embereknek kárt okoznak, az nem baj, a büntetést kifizetik, de aztán utána tovább folytatják azt a tevékenységet. De nem csak erre gondolok, hanem egészen apró, egészen alacsony szinten, tehát úgy értem, hogy nem ilyen szinten, hanem az egyes emberekre is mennyire jellemző lehet ez a magatartás. A múltkor döbbentem meg ezen, és szinte úgy végig gondoltam, ezzel szintén nem tudunk semmit sem tenni, de valaki, egy kereskedő beszélgetett valakivel, aki hozza az áruit rendszeresen a piacra, és elmondta, hogy hát abból, amit ő itt árul a piacon, hát az unokájának nem adna. Miért? Agyon van mérgezve mindennel, fölfújják az árukat, hogy jól eladható legyen, minél több pénzért, nem várják meg azt az időt, amíg ugye ráadásul a méreganyag is elbomlik abból a termékből. semmi nem számít, csak hogy ő el tudja adni, minél többet kapjon abból. És az, hogy a másik emberrel mi történik, az már nem számít. És mi van e mögött? A pénz szerelme. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amiután sóvárogván némelyek ugye eltérnek az igaz úttól, de utána magukat átszegezik sok fájdalommal. És éppen ezért a Bibliában olvasunk egy olyan szép kérést a 30. fejezetben a Példabeszédek könyvében. Példabeszédek könyve 30. fejezetében egy olyan kérést olvasunk, ami szerintem mindannyiunknak a kérése lehet Isten felé. Példabeszédek könyve 30. fejezetének a 7-től a 9-ig terjedő versei a következőt mondják. Kettőt kérek tőled, ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék. És mi ez a két kérés? A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztasd el tőlem. Ugye ez az egyik. A másik pedig szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Mit mond ezért a Szentírás írója? Mit mond itt ezen a helyen? Azt kérem, Uram, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj, hanem táplálj engem hozzám illő eledellel. Mind a kettőnek megvannak a kísértései és a veszélye is, és ezért hangzik ez a kérés így a Szentírásban. De nézzük tovább még a lopásnak a különböző válfajait. Ugye lopni nem csak egy munkavállaló tud akkor, amikor nem dolgozik meg becsületesen a megszerződött pénzért, hanem a fordított helyzet is előadódik, amikor a munkáltató lopja meg a munkavállalót. Szeretnék olvasni egy igét a Jeremiás próféta könyve 22. fejezetéből, a 13. versben a következőt olvasom. Jeremiás könyve 22. fejezet 13. verse a következőt mondja. Jeremiás könyve 22.13. Jaj annak, aki hamisan építi házát, felházait pedig álnokul, aki az ő fele barátjával ingyen szolgáltat, és munkájának bérét neki meg nem adja. Ez igaz egyéni méretekben, tehát egyéni vállalkozókra, vagy egyérekre, akármilyen egyére, érvényes ez munkáltatóra, cégekre. Igen, az Isten előtt bűn az, amikor valaki nem fizeti meg a munkásnak az őt megillető tisztességes bért. Hányszor akarnak emberek így meggazdagodni, hogy szinte éhbérért dolgoztatnak embereket? Igen, azt mondja, hogy jaj annak az embernek, aki ilyen módon építi az ő házát, aki ilyen módon akarja az önmaga előmenetelét biztosítani. Szeretnék egy másik igét is olvasni Jakab apostol leveléből, az 5. fejezet 4. versében ugyanezt a gondolatot találjuk, és figyeljük meg, hogy mivel egészíti még itt ki Jakab apostol ezt a gondolatot, így olvasom. Imé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiállt, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Tehát az a bér, amit a munkáltató visszatart, ellop a munkavállalótól, az szinte kiállt. Mit jelent az, hogy kiállt? Hol olvasunk erről, hogy kiállt valami? Ugye emlékszünk, amikor Kain megöli Ábelt, akkor mit mond az Úr? A te atyád fiának vére kiált hozzám a földről. Tehát az Úrhoz felhat az égbe kiáltó bűn, ahogy mondani szoktuk, amikor valaki kihasználja a másik embert, és nem fizeti meg neki rendesen az ő bérét. De menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mit mond a Biblia arról, amikor valaki ilyen módon megkárosítja az ő fele barátját. Mit mond arról, amikor valaki megcsalja az ő fele barátját, meglopja az ő fele barátját, nem fizeti ki neki a bérét, egyáltalán kárt okoz a becstelen, tisztességtelen eljárásával a másik embernek. A Biblia már az Ószövetségben arról beszél, hogy ezt rendezni kell. Nem lehet ezt rendezetlenül hagyni, hogyha valaki rádöbben az ő bűnére, akkor ezt rendezni kell, de nem elég az, hogy visszaadom azt, amit én elvettem, hanem mit mond az Ószövetség? Isten milyen törvényt adott? csak annyit visszaadni, amennyit elvettem, nem. Hanem volt úgy, hogy négyszer vagy ötször annyit kellett érte adni. Volt úgy, hogy két annyit kellett érte adni. Ugye ez a különböző esetektől függött. De igen, kárpótolni kellett a másik embert azért a veszteségért, amit okoztam, és nem csak azzal, hogy pusztán azt adom vissza, amit én elvettem, hanem azt a nyereséget is pótolni, ami neki esetleg keletkezhetett volna az alatt az időszak alatt, amíg jogtalanul nálam volt, az én tulajdonomban volt, ami az övé. Igen, a Biblia bőséges kárpótlásról beszél. Hol látunk erre példát a Szentírásban? Ugye Mózes könyve részletesen leírja Mózes második könyve 22. fejezetének az első 14 verset, nem is olvassuk most ezt el. Ott is például részletesen leírja, hogyha ez történik, ha ez történik, így kell jóvá tenni, úgy kell jóvá tenni. De hol látjuk ezt, hogy ez teljes mértékig azért beivódott az izraelitáknak a gondolkodás módjába? Szeretnék egy történetre hivatkozni, Dávidnak a történetére, amikor ő vétkezik Betsabéval, és utána utána elmegy hozzá Nátán, a próféta, és megfeddi az ő bűnéért. Emlékszünk a történetre, hogy elmegy Nátán Dávidhoz, és egy példa történetet mond el neki először, mert nem állt ugye azzal a király elé, hogy ő mit követett el, hanem elmondta azt a történetet, hogy volt egy városban egy szegény ember, akinek volt egyetlen egy báránykája, és ezt a bárányát, ezt féltve őrizte, a lakásában tartotta, vele együtt evett, szóval szinte családtag volt az az egy bárányka. És volt a városban egy másik ember, egy dúsgazdag ember, akinek rengeteg báránya volt, és amikor ehhez a dúsgazdag emberhez egyszer csak jön egy látogató, és ez ebédet akar készíteni az ő vendégei számára, akkor nem vág le egyet a saját állatai közül, hanem elmegy, és elveszi erőszakkal annak a szegény embernek azt az egyetlen egy báránykáját, azt öli meg, és azt adja az ő vendégeinek eledelül. Mi ez? Ugye ez erőszakkal elkövetett lopás. És a következőt látjuk itt a Szentírásban, hogy Dávid erre mit mond. Mert ugye fölteszi a kérdést Nátán, hogy akkor mit kell cselekedni az ilyen emberrel, aki képes volt ezt megtenni. És utána azt olvassuk a 12. fejezet 5. versében, akkor felgerjedt Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki ezt cselekedte. És most figyeljük, a bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivel hogy ezt mivelte, és annak nem kedvezett. Azért négy annyit kell adnia. Igen, ez ószövetségi rendtartás volt. Volt úgy, hogy négy annyit kellett adni, volt úgy, hogy öt annyit kellett adni. Az új szövetségben hol látunk ehhez hasonló történetet? Igen, Zákeusnak a történetét. Amikor Zákeus megtért, ugye a fő vámszedő, aki az embereket megkárosította, a lopás bűnét szinte nap mint nap elkövette, többet követelt az emberektől, mint amennyi elő lett volna, mint ami elő volt írva. Amikor ez az ember megtért, akkor mit mond? Vagyonomnak a felét a szegényeknek adom, és akitől valamit, valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Tehát ő is azt mondja, hogy igen, busásan, gazdagon visszatérítem azt, amit én elvettem. Igen, a Biblia azt mondja, hogy így lehet jóvá tenni a lopásnak a bűnét. Ez mindenképpen kárrendezést igényel, ha valaki ezt idővel belátja és megtér. Nem elég csak szavakban elismerni, hanem kárpótolni a másikat a veszteségért. Még egy lopásfajtát szeretnék megemlíteni, és ez a lopásfajta, ez az időnek a lopása. Az idő lopása is lopás, és a 8. parancsolat hatája alá tartozik. Ugye az idő lopást hogy tudjuk mi elkövetni? Ugye egyszer el tudjuk követni a másik emberrel szemben, amikor nem veszem figyelembe a másik embernek az elfoglaltságát, vagy az idejét, és megvárakoztatom, késlekedek, tehát elrabolom a másik embernek az idejét. Ez is egyfajta lopás, az időlopásnak ez is egy formája. De ugyanakkor saját magam, a saját magam életére vonatkozóan is el tudom követni a lopásnak a bűnét. Jézus beszél egyik alkalommal a szőlőművesek, pontosabban a megfogadott szőlőmunkásoknak a példázatában arról, hogy kimegy a gazda reggel a piacra, ugye arra a piacra nyilván, ahol az emberek ott jelentkeztek és ott álltak, hogy fogadjon meg őket valaki napszámba, És megfogadott ez az úr ugye sok-sok munkást az ő napszámába, tehát munkásának. És utána kimegy 3 órakor, 6 órakor, 9 órakor, és ugye mindig látott embereket, akik ott hivalkodva álltak, tehát semmit tevően álltak. És ő ezeket rendszeresen megfogadta az ő szőlőjébe. Tehát igen, Jézus beszél arról, hogy vannak emberek, akik ott állnak tétlenkedve, hivalkodva állnak. A Szentírás azt mondja, hogy mi semmivel nem rendelkezünk, nekünk nincs semmink önmagunktól, mi mindent kapunk, az időt is kapjuk. És az Isten azt mondja, hogy igen, mi az időt is ellophatjuk, saját magunktól is. Miért? Az Isten mit mond? Mire adja nekünk az időt? Arra adja nekünk az időt. Csak egy idézetet szeretnék idézni a 90. Zsoltárból, Mózes Zsoltárából. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts bennünket a mi életidőnkkel úgy gazdálkodni, hogy eljussunk az igazi bölcsességre, arra a bölcsességre, amire Isten akar bennünket elvezetni. Igen, és van, aki lopja az időt, van, aki abszolút haszontalan dolgokra fecséri el azokat a perceket, amelyek soha nem térnek vissza. Ne feledjük el, hogy az idő többek között az, majdnem minden egyébként ilyen, de az idő is az egyik legnyilvánvalóbban olyan ajándék és olyan érték, amit hogyha kiengedünk a kezünkből, többet azt nem tudjuk visszaforgatni. Az egyszer elmúlik, azzal egyszer már nem tudunk utána mit tovább kezdeni. Igen, az időlopás egy szintén a lopásnak az egyik fajtája, és egy nagyon nagy bűn. És gondoljuk végig azt, hogy az ember sokszor mennyire haszontalanul tölti az időt. Nem szeretnék több szót mondani, csak egyet, tévé. Ugye sokszor azt lehet mondani, hogy nem más, mint időlopás, sőt, még annál is sokszor sokkal rosszabb, igen. De nézzük ezek után, hogy tulajdonképpen mit jelent az, tehát ugye áttekintettük röviden a lopásoknak a különböző fajtáit és formáit, de nézzük meg, hogy tulajdonképpen a lopásnak van egy olyan formája, amikor én nem a másik embert lopom meg, nem önmagamat lopom meg, hanem az Istent lopom meg. Nézzük meg, hogy ezt hogy lehet elkövetni. Mi az, amikor az ember az Istent lopja meg? Hogy tudom én az Istent meglopni? A Biblia azt mondja, hogy minden az Istené. Minden az övé. Nem is olvasnék igéket itt, nekem 4 ige is ki van jegyezve, de nem is olvasom fel, mert egyértelmű, hogy a Biblia számtalan helyen megjegyzi, hogy minden az Úré. Az Úré az egész föld. Annak teljessége, a föld lakói, minden az övé. De hogy tudom én őt meglopni? Az ő vagyonából hogy tudom én őt kiforgatni, idézőjelben mondom, hogy tudom én meglopni az Istent? A következő módon. A Biblia arról beszél, hogy az Istené minden ezen a világon, de ő az ő javait sáfárságra, gazdálkodásra ránk bízta. Gondoljunk a kiosztott talentumok példázatára. Mit mondott Jézus Krisztus? Egy példázatbeli úr, elhagyván az ő házanépét, ugye az ő szolgáira bízta minden javát. És Isten így van velünk, Jézus így van velünk, minden az övé, ez az egész világ az övé, de ezeket a javakat sáfárságra, gazdálkodásra, kereskedésre ránk bízta. Minden embernek adott sok-sok talentumot. Milyen talentumokat kaptunk? Kaptuk az anyagi javainkat, de kaptuk a képességünket. Minden egyes képességünk az Istennek a tulajdona, az övé, mert mi magunk is az övé vagyunk. Kapjuk tőle az időt, kapjuk tőle az erőt, az egészséget, mindent, mindent az Istentől kapunk. De ezzel mi a célja Istennek? Mit kell az embernek ezzel tenni? Ezzel az embernek sáfárkodni kell, ezt kamatoztatni kell, ezt az embernek fel kell használni arra a célra, amelyre adatott. És milyen célra adatott ez? Minden, amink van, mindenünk, arra a célra adatott, hogy én másoknak szolgáljak vele. Az Isten, amikor nekem bármit ad ebben az életben, nem azért adja, hogy én önzően élvezzem azt és használjam, hanem rajtam keresztül a másik embernek adni akar. És ha én ezt nem gyarapítom, nem használom ezeket a képességeket, magamnak tartom meg, akkor én az Isten lopom meg, és ezáltal az én fele barátomat is, akinek pedig rajtam keresztül Isten az ő tulajdonát, de adni akarta. És én ezt visszatartom, nem adom oda annak, akit illet. Igen, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy minden, amivel bírunk, minden, amink van, nem a magunké. Ugye mit mond a Szentírás? Mit van, amit ne kaptál volna? Mit van, amit ne kaptál volna? Mindent kaptunk, mindent ajándékba kaptunk. De mindennek egy célja van, hogy én adjam tovább, és használjam a másik ember építésére, a másik embernek a javára fordítsam azt. És ne feledjük el azt, hogy azt mondja a Szentírás, hogy az Isten minden egyes embert az életében, az élete végén el fog számoltatni arról, hogy hogy sáfárkodott a rábízott javakkal. Nincs egy ember, akitől az Isten meg ne kérdezni, akit Jézus el ne számoltatna, hogy hány gírát nyertél, hány talentumot nyertél azon, amit neked adtam. Az Isten minden embert elszámoltat a neki adott javakról, hogy azt hogy kamatoztatta, hogy azt valóban rendeltetésszerűen használta fel, vagy pedig lopott vele, ellopta azt, ami az Istené, és ezáltal embertársait is megrövidítette. De ezek után szeretnék arról szólni egész röviden néhány szót, hogy mit jelent ennek a parancsolatnak, a ne lopj parancsolatnak a betöltése. Ugye volt már erről szó a sorozatban több alkalommal is, hogy ezek a parancsolatok, a legtöbb parancsolat tiltó formában szerepel. Ez a parancsolat is így hangzik, hogy ne lopj. Ne kövesd el a lopásnak, a csalásnak a bűnét semmilyen formában. Ugye végigvettük, hogy milyen eseteket említ a Szentírás. Ezt jelenti, ezt a parancsolatot megtartani. Hogy én nem lopom el, ami a másé, és mindazt, amit megemlítettünk, a tiltó forma értelmében az ezektől a bűnöktől való tartózkodás, ez jelenti ennek a parancsolatnak a megtartása. De Jézus ennél többet kér minden embertől. Azt mondja Jézus Krisztus, önmagát állítva példaként minden ember elé, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem mit mond? Hanem, hogy betöltsem. Mit jelent betölteni? Mit jelent például ezt a parancsolatot betölteni? Egy igét olvassunk el Pál apostolnak az Efézusi leveléből, az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezet 28. versében a következőt olvasom. Az Efézusi levél 4. fejezet 28. verse a következőt mondja. Aki oroz, ugye, aki lop, tehát aki oroz, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Tehát mit mond Pál apostol? Hogy mit jelent ennek a parancsolatnak a betöltése? Ugye nem azt, hogy én csak nem teszem, hanem annak az ellenkezőjét teszem. Teszem, aktívan cselekszem. A 10 parancsolat soha nem egy passzivitásra késztető erkölcsi törvénygyűjtemény. Nem azt mondja, hogy ne cselekedjél, maradj passzív, semmit ne tegyél, semmi rosszat ne tegyél, hanem mit mond? Amilyen területen engem tilt a rossztól, azon a területen pozitív irányban a cselekvésre ösztönözés késztet. Tehát én ezt a parancsolatot akkor fogom betölteni, ha az természetes, mondjuk, hogy ez a minimum, hogy ezektől tartózkodom, amiről idáig beszéltünk, de akkor fogom Krisztus szerint betölteni ezt a parancsolatot. Ha én odafigyelek az emberek szükségleteire, ha én irgalmas vagyok a másik emberrel szemben, ha odafigyelek az érzelmeire, tiszta szándékkal közeledek mindenkihez, a javát keresem, igen, ekkor fogom én tudni betölteni ezt a parancsolatot. Mit mond a Szentírás? A Szentírás azt mondja, aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Tehát nem elég valamit, a rosszat nem tenni, hanem az adott területen a jó cselekvése jelenti a parancsolat betöltését. És ezzel kapcsolatban szeretnék négy igét megemlíteni. Kiírtam négy igét a példabeszédek könyvéből. Figyeljük meg, hogy ennek a parancsolatnak a betöltése mennyire fontos, és mennyire komoly figyelmeztetések kapcsolódnak ehhez, hogyha valaki ezt a parancsolatot nem tölti be. Most szeretném hangsúlyozni, hogy már nem csak a tiltásról beszélünk, hanem arra, amiről az előbb olvastunk, hogy arra gondolok, amiről az előbb olvastunk, hogyha valaki nem ad a másik embernek, valaki érzéketlen a másik ember szükségletei iránt. Azt mondja a példabeszédek könyve 21. fejezetének 13. verse, hogy aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is kiált, de meg nem hallgattatik. Azt lehet erre mondani, hogy az a szegény kiáltott, én nem loptam el tőle semmit, én nem bántottam őt, én nem követtem el a lopás bűnét. De mit mond a Szentírás? Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is fog majd kiáltani, de senki nem fogja meghallgatni. Tehát az Úr kilátásba helyezi, hogy csak az az ember áldatik meg az Istentől, aki nem csak megtartja, hanem betölti a parancsolatot. Azt mondja a 22. fejezet 2. verse, a gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi. Mind a kettőt, mert mind a kettő egy próba az ember életében. Tudok-e adni önzetlenül, segíteni a másik embernek? Utána a 19. versben, 19. fejezet 17. versében azt olvassuk, kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jó téteményét megfizeti neki. Azt mondja a Szentírás, hogy az Úrnak ad az ember kölcsönt, aki a szegény emberhez irgalmas, és ad neki. Miért? Mi az, hogy az Úrnak adunk kölcsönt? Emlékszünk Jézusnak arra a példázatára, amikor a kecskékről és a juhokról beszél, és azt mondja az ő jobb keze felől állóknak, hogy éheztem és ennem adtatok. A bal keze felől állóknak azt mondja, hogy éheztem és nem adtatok ennem, és sorolja. És utána Jézus mit mond? Amennyiben egyel megcselekedtétek velem, egyel emez legkisebb atyám fiai közül, velem cselekedtétek meg. Vagy ha velük nem cselekedtétek meg, velem nem cselekedtétek meg. Igen, kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez. Tegyük fel azt a kérdést, hogy ha Jézus megjelenne, és kérne tőlünk valamit, mondjuk azt mondaná, hogy éhes vagyok, adnánk neki? Egy száraz kenyeret adnánk neki? Ugye, hogy milyen vacsorát készítenénk Jézus számára? De mit olvasunk? Azt olvasuk, hogy amennyiben egyel nem cselekedtétek meg, amely legkisebb atyám fiai közül velem nem cselekedtétek meg. Tehát, ha én a másik emberrel irgalmas vagyok, akkor az Úrnak adok kölcsönt, őt vendégelem meg. És még egy ige, azt olvassuk, egy ígéret, egy áldás a 11. fejezetben, hogy van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. És tegyük fel befejezésül azt a kérdést, hogy a parancsolat betöltésére, ennek a parancsolatnak a betöltésére is ki a legtökéletesebb példa? Ugye maga Jézus Krisztus. Maga Jézus Krisztus volt az, akiről azt látjuk, hogy egész életében az embereknek adott mindenkinek mindent. Lelki és testi javakat elégített meg. És nem csak a fölöslegből, hanem mindenét adta az embereknek. Amikor fáradt volt és éhes volt, és magával szeretett volna törődni, vagy pihenni, de ha valakinek szüksége volt valamire, és segíteni tudott valakinek, akkor Jézus cselekedte a jót, akkor is, amikor pedig valóban kimerült és fáradt volt. Jézus adott és adott a testi és a lelki szegényeknek egyaránt. És Jézus nem csak anyagiakat adott, nem csak lelki vigasztalást adott, hanem Jézus önmagát adta az emberért. És mit mond Pál apostol? Jézus Krisztus gazdag lévén szegényé lett mérettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Jézus mindent odaadott, Jézus semmit nem tartott meg magának, Jézus mindent odaadott az embernek, hogy az ember üdvözülhessen. Azt mondja Pál apostol a római levélben az atyáról, hogy az atyát is ugyanez jellemzi, mert az atya is ad és ad, és mit mond az atyáról? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, ővele együtt hogy ne adna oda mindent mi nekünk. Igen, ezt jelenti ennek a törvénynek a betöltése, és erre maga az Atya, Jézus Krisztus mutat példát. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyit szerettem volna elmondani a 8. parancsolatról, a ne lopj parancsolatról.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, szokásunk szerint legelőször a gyerekekhez szólok néhány szót. Kedves gyerekek, az a bibliai szöveg, amit ma megtanulunk, nagyon rövid és könnyen megtanuljátok, és így hangzik, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mit jelent az, hogy szolgálni? Azt jelenti, hogy szívesen segítesz a másiknak. Neked semmi érdeked nem fűződik hozzá, de látod, hogy valamit tenni tudsz, valami jót a másikért, és te szeretettel teszed, szívből teszed, jókedvel teszed. És hogy ez a példa nagyon elevenen a szemetek előtt legyen, szeretnék egy kis részletet feleleveníteni Pál apostol életéből. Talán tanultátok a szüleitektől, vagy a gyerekszombatiskolában, hogy Pál apostolt fogolyként vitték Rómába, ugye Cézáreából, Palesztinából Rómába, és egy súlyos hajótörést szenvedtek. És csodálatos módon, ahogy Isten megígérte, mindannyian megszabadultak. 276-an voltak. Azért az ókorban is voltak nagy hajók, igaz? 276 utas, nem kevés. És azt olvassuk, hogy először az úszni tudók mentek a tengerbe, aztán ahogy a parancsnoknak az utasítására, aztán ki deszkákon, ki a hajó darabjain, ki hogyan tudott, de mindenki kiért a szárazföldre. És aztán azt is olvassuk, hogy Málta szigetére jutottak, ugye, aki már közületek iskolába jár, meg térképet ismer, megkeresheti, hogy hol van Málta szigete. És hogy az ott lakók, így olvassuk a Bibliában, nem közönséges emberséget cselekedtek velük, mert tüzet raktak, hogy az ázott, fázott emberek melegedjenek. Szerintetek mekkora tűz kell ahhoz, hogy 276 ember köré férjen, és mindenki száradjon, melegedjen a hajótörés után? Hatalmas, igazad van. És így olvassuk itt, hogy Pál apostol is ugye ott van a hajótöröttek között, és csak egyetlen mondatot idézek a Bibliából, mikor pedig Pál nagyon sok venyigét szedett, hogy a tűzre tegye. Tudjátok, mi a venyige? Szőlővesszők, és úgy látszik, ezek nagy tömegben voltak ott fölhalmozva, és sietett Pál is, hogy vigye oda, azt mondja, nagyon sokat. Hát ekkor már Pál apostol idős ember volt. Úgy képzelem, hogy ősz volt a haja, és hát ugye ő is átélte a 14 napig, úgy olvassuk, hogy nem láttak se napot, se csillagokat, csak a végén ettek egy keveset, mielőtt minden élelmet a tengerbe szúrtak volna, hogy azzal is könnyítsenek a hajón, aztán ugye maga a tengerből, ahogy kiszabadultak. Tehát ha az idős apostol ott leült volna a tűz mellett, és csak úgy melegedett volna, míg a többiek hordják a tűzre valót, senki nem ütközött volna meg rajta. De Pál apostol egész életébe ezt követte, szeretettel szolgáljatok egymással. Most nem tanítani vagy prédikálni kellett neki, de most így tehette magát hasznossá, hogy jött, ment, hordta oda a venyigét ő is a tűzre, és hogy minden ember ott száradjon, melegedjen. Hát ezt a példát ne felejtsétek el, gyerekek, és nem tudom, hogy ti szerettek-e segíteni. Szerettek-e, amihez nektek semmi érdeketek nem fűződik, de méghozzá szívből, jókedvel, annyit segíteni, amit csak lehet. Egyszer megkérdeztem egy gyereket, egy kicsivel volt nagyobb, mint ti, és úgy megkérdeztem tőle, hogy te mit szeretsz a legjobban csinálni. Tudjátok, mit válaszolt? Ilyen áhítatos hangon azt mondta, pihenni. Ezt szeretem a legjobban. Hát én azt szeretném, ha ti olyan gyerekek lennétek, akik nem pihenni szeretnétek a legjobban, hanem mindig azt nézitek, hogy hogyan tehetitek magatokat hasznossá, hogyan segíthettek. Hát Pál apostol példája legyen előttetek, ahogy az ősz apostol szedi a nagyon sok venyigét és teszi a tűzre, és jegyezzétek meg a bibliai igét, szeretettel szolgáljatok egymásnak. És akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéjét keressük meg Jelenések könyve 14. fejezetében. Jelenések könyve 14. fejezetében így olvasom az első verset, majd a negyedik versből csak egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni.
Így olvasom a 14. fejezet első versét. Persze mindnyájan sejtjük, ahogy olvasom, hogy ez egy jelképes beszéd, de meg fogjuk magyarázni, hogy a jelképes beszéd mit jelent. Így olvasom. És láttam, ímé egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 000, akiknek homlokukra volt írva az ő atyuknak neve. És aztán a későbbiekben jellemzi ezeket, hogy kik ezek, akik ott állnak a Sion hegyén a bárányjal, és homlokukon az ő atyuk neve, és a negyedik vers több dolgot mond, de én csak egyet emelek ki a negyedik versből. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Magyarázzuk meg röviden ezeket a jelképeket. Ugye a Sion hegye az Jeruzsálemben a templomhegy volt. Ezen épült a templom, és a Sion hegye szimbóluma végig az egész Ószövetségben Isten hívő népének, hívő egyházának. Azt olvassuk ott, hogy ott a Sion hegyén, mint az Isten hívő népe egyháza, 144 000 állnak ott. Ez feltétlenül egy jelképes szám, előzőleg szerepel Jelenések könyve 7. fejezetében, és ott, amíg először hallotta János apostol ezt a szimbolikus számot, de utána be is mutatták neki őket, és akkor látta, hogy a valóságban ezek egy óriási sokaság, amelyet hangsúlyosan mondja a szöveg, senki nem tud megszámlálni, tehát nagyon sokan vannak. És azt mondja, hogy minden ágazatból, nyelvből és népből valók. És úgy mondja a Jelenések könyve 7. fejezete, hogy ezek azok, és itt is így olvassuk, akik elpecsételtek, és ugye tudjuk, hogy minden pecsét tartalmaz egy nevet, és azt mondja, hogy ezeknek homlokukon van ő az atyuk neve. Miért használja a Biblia ezt a 144 000-es számot, ezt a jelképes számot? Mert a Bibliában az Isten egyházára, a hívő népére vonatkozóan a 12 a teljesség száma. Az Ószövetségben a választott ószövetségi egyháznak 12 törzse volt, az Új Szövetségben 12 apostollal indul a keresztény egyház, és ez a 144 000-es szám azt akarja kifejezni, hogy olyan tökéletes lesz az emberi történelem végső válsága idején, az Istenben igazán bízóknak az összegyűjtése, mert ugye ez ebben az időben történik, ez az elpecsételés, hogy egyetlen egy se fog kimaradni. A 144 000 azt jelenti a teljesség. Mindazokat globálisan, minden ágazat, nyelv és nép közül az Isten összegyűjti és egy népé egyesíti, akiket a tulajdonának tud elismerni, mert azt mondja, a homlokukon van az ő atyuk neve, vagy a másik jelképes kifejezés, hogy elpecsételi őket. Ezt pedig az Ószövetségből tudjuk meg egy előkép nyomán, Ezékiel könyve 9. fejezetében, hogy ez azt jelenti, hogy oltalom alá helyezi őket az emberi történelem végső, legkritikusabb válsága idejére. Ez azt jelenti, hogy nem érhetik őket azok a veszedelmek. Nem páholyból nézik ugyan végig, de így mondja a Biblia, kenyerük, vízük el nem fogy, életüket megtartja. Ahogy a Biblia mondja, nagyon nyomorúságos időben, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. És amikor szeretnénk tudni, hogy kik kerülnek ezek közé, az elpecsételtek közé, akiket Isten tulajdonának ismerik el, és akiket oltalom alá helyezze kritikus időre, akkor a jellemzésükből egyetlen mondatot emeltem ki, azt, hogy követik a bárányt, valahová megy. Ugye a bárány az egész Szentírás szimbolikájában maga Jézus Krisztus, ugye aki mint áldozati bárány adta az életét az emberért. És akkor az a kérdésem, hogy mire utal vissza ez a kép, hogy követik az á bárányt, valahová megy. Ugye ne felejtsük el, hogy Jelenések könyve épp úgy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, mint ahogy a földi életében tanított, hiszen úgy is kezdődik Jelenések könyve, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése. És mikor Jézus azt mondja, hogy ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy, visszautal az egyik saját tanítására, egy jelképes tanításra, amit földi életében mondott el, ez pedig a jó pásztornak a példázata. És ezt János evangéliuma 10. fejezetében találjuk meg, tehát János evangélium a 10. fejezetét lapozzuk meg. Ez az a példázat,
ez az a Jézus földi életében elhangzó tanítás, amire visszautal ez a mondat, hogy követik a bárányt, valahová megy. János evangélium a 10. fejezetéből olvasom az első verseket. Előzőleg még megemlíteném, hogy azért nagyon fontos Jézusnak ez a tanítása, mert mondhatnám, hogy összegezi Jézusnak az egyházra vonatkozó tanítását. Amit az egyházról tudni kell, amit az egyházról érteni kell, az tömören benne van Jézusnak ebben a tanításában. Olvasom az első verstől. Így mondta Jézus akkor az őt hallgató sokaságnak. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az is rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ez idáig ugye egy nagyon érthető kép, hogy nagyon sokan foglalkoztak állattenyésztéssel abban az időben. Ugye hát a hasonlat anyag, hogy így mondjam, nagyon közérthető. A juhok ugye azok nappal a legelőn jönnek, mennek, éjszaka beterelik őket az akolba, és ugye a példa, a történet arról szól, hogy ugye az akolnak természetesen van ajtaja, ott megy be a pásztor a juhokhoz, de még említ ugye segédpásztort is, ajtón állónak mondja, az is ugye rögtön ajtót nyit a pásztornak, és hát az is kézenfekvő, amit mond, hogy ha tolvajok vagy rablók támadják meg a nyájat, akkor azok nem az ajtón fognak bemenni, hanem megbontják valahol az aklot, és ott hatolnak be. És aztán azt mondja, hogy igen, de ha jöhetnek ugyan a tolvajok és a rablók, de a juhok nem fogják őket követni, mert ők ismerik a pásztornak a hívó szavait, de még egy érzékeny különbséget is utalít Jézus. Azt mondja, nem csak a hívó szavait ismerik, hanem még a hangját is. És az idegen akár mondhatja ugyanazokat a hívó szavakat, de a hangja, a hangszíne nem azonos a pásztoréval, nem ismerik a hangját, és elfutnak tőle, és nem fogják követni. Ugye talán gyerekkorunkban mindannyian hallottunk egy mesét, ugye, hogy a kecskegidákhoz be akar jutni a róka, és ugyanazt mondja nekik, amit az anyjuk szokott, de a hangja nem ugyanaz, és a kisgidák azt mondják, hogy hát ez nem az anyukánknak a hangja. Na hát ilyesmire utal itt Jézus, hogy még ha a hívó szavakat eltanulja is a rabló és a tolva, és ugyanazokat mondja, a juhok mégse hallgatnak rá, mert ők a hangszínét is ismerik a pásztornak, és az idegen hangszínt rögtön felismerik, és elfutnak az idegentől. Hát Jézus ezt mondta el röviden, de a tanítványok kíváncsiak voltak, hogy tulajdonképpen mit akar ezzel mondani, mert ugye ez egy érthető hasonlat anyag, értették mindnyájan, de azt nem tudták pontosan, hogy Jézus mit akar ezzel mondani. És úgy olvassuk a 6. versben, hogy ezt a példázatot mondta nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól nékik. Újra mondta azért nekik Jézus, és most kezdi megmagyarázni, hogy ő mit akart megértetni ezzel a hasonlattal. És így olvasom, hogy akkor a hetedik verstől a 9. Újra mondta azért Jézus nékik, bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, és ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőt talál. De gondolom, sokan ismerik ezt a példázatot, ezt a részletet a Bibliából, és tudjuk azt, hogy később a 11. versben Jézus azt is mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Tehát két dolog szimbolizálja ebben a hasonlatban Jézust. Nem csak az, hogy ő a jó pásztor, de azt mondja, én vagyok a juhakolnak az ajtaja. Tehát mind a két szimbólum Krisztusra vonatkozik. És azt is figyeljük meg, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhoknak az ajtaja, és azt mondja, hogy
ha valaki nem az ajtón megy be, ugye előzőleg mondta az tolva és rabló, ez, akik nem az ajtón mennek be, ez vonatkozik mind a pásztorokra, ugye, akik rablóként közelítenek, mind pedig a juhokra. Mert a 9. versben így olvassuk, én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, akár pásztor, akár juh, azt mondja, az megtartatik, bejár és kijár majd, és ugye a juhok legelőtt találnak. Akkor megkérdezem azt, hogy mit jelent a Krisztus hívő népéhez a törvényes, a szabályos ajtón át közelíteni. Legyen az egy tag, a Krisztus gyülekezetének egy tagja, most már ugye a szimbólumot fordítsuk le, akit ugye juhokhoz hasonlít, vagy legyen egy pásztor. Azt jelenti, hogy Krisztuson keresztül jutni oda, hogy Krisztust megismerte, elfogadta személyes megváltójának, és végbe ment rajta az a változás ennek nyomán, amit a Galácia beliekhez írt levél 2. fejezetének a 20. versében Pál így fogalmaz meg, elmondja, hogy mit jelentett számára Krisztust elfogadni, mint személyes megváltóját. Azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem. Természetesen ez is jelképes beszéd. Mintha azt mondaná, amikor átélem Krisztus áldozatát, ami érettünk történt ártatlanul, akkor nem fizikai értelemben, de lelki értelemben én is megfeszítetek. Tudnélik, a nagy én, a nagy ego, a nagy önzésem, az meghal, az megfeszítetik. És így is folytatja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig a továbbiakban élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Tehát azt kell mondanunk, aki Krisztuson, mint ajtón át lesz a Krisztus gyülekezetének a tagja, vagy a Krisztus gyülekezetének a pásztora, annak az egója, a nagy énje, az önzése, mint egy meghal. Más emberré válik, más gondolkozású, más lelkületű emberré válik. Az életének a további értelme a szolgálat, az életének a további értelme igazat és jót cselekedni a Krisztusért. És az önzése nem ütközik ki, és nem okoz károkat. Ez a tanításnak a lényege. Ugye ez tagoknál is nagy baj, ha valaki nem az ajtón megy be. Ugye erre nagyon kell a Krisztus gyülekezetének ügyelni, hogy a tagjai valódi megtéréssel legyenek Krisztus gyülekezetének a tagjai. Van egy nagyon találó hasonlata Ellen White-nak, és ezt hadd idézzem, azt írja, hogy manapság ritka valódi újjászületés, és sokan, aki Krisztus gyülekezetének a tagjai lesznek, azok a keresztvízben nem halt meg az énjük, hanem ezt a hasonlatot használja, élve temettettek el. Vagyis jelképesen ugyan megtörtént az alámerítésük, ami azt fejezte volna, hogy a régi ember, az óember meghalt és feltámadt egy új életre, de olyan, mintha valakit csak élve temettek volna el, mert az énjük, az önzésük, az nagyon is virulens, az nagyon is továbbra megmaradt. És még hozzátesz egy mondatot, ezért van annyi nyomorúság a gyülekezetben, mert sokan az önző, megtéretlen énjüket viszik be a keresztény közösségbe, mert az énjük nem halt meg, amikor a gyülekezet tagjává lettek, amikor megkeresztelkedtek. De még nagyobb a tragédia akkor, hogyha a pásztor sem az ajtón ment be. Hogyha olyan lelki pásztorai, olyan tanítói, olyan lelkészei lesznek a Krisztus gyülekezetének, akik nem a Krisztusban való személyes megtérés és mélyreható megtérés nyomán lettek ezzé, mert akkor óriási károkat okoznak. Hadd idézzem föl a Szentírásból, hogy az írás más helyei, azok hogyan szólnak az igazi pásztorról. Ugye Jézus a főpásztor, a tulajdonosa a nyájnak és az ő segédpásztorai. Azok milyenek legyenek? Ha igazán az ajtón átmentek, akkor milyenek lesznek? Először idézem Péter apostol első leveléből. Péter apostol első levele 5. fejezetéből, hogy Péter hogyan látja, hogy ha valaki az ajtón ment be a nyájhoz, az hogyan fog bánni a nyájjal.
Így olvasom Péter első levele 5. fejezetében az első verstől. A köztetek lévő presbitereket, ugye presbiter, ugye görög szó a presbiterosz, és ennek a magyarra fordítása az, hogy vén, de nem életkorban vént jelent, hanem már az Ószövetségi Izraelben a lelki vezetőket nevezték, a tapasztalt vezetőket véneknek. Tehát azt mondja, a köztetek lévő véneket, vagyis lelki vezetőket, kérem én a presbitertárs, a Krisztus szenvedésének tanúja és megjelenendő dicsőségének részese. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Tehát, ha Krisztus nyájához egy lelkész, egy lelkipásztor az ajtón megy be, tehát Krisztusban való valódi megtéréssel, akkor jellemezni fogja az alázatosság. Soha nem tekinti magát főpásztornak, hanem Krisztus az egyetlen főpásztor, a nyájnak a tulajdonosa, ő egy szerény segédpásztor. És azt mondja, hogy legeltetik a népet jó indulattal, szeretettel, együttérzéssel, és nem uralkodik a nyájon, hanem példaképe a nyájnak. Ha az ajtó megy be, akkor ilyen lesz. És idézem az apostolok cselekedetei 20. fejezetéből is a 28. verset, amikor Pál szól az efézusi gyülekezetnek a véneihez, a lelki vezetőihez, és azt mondja, legeltessétek, ő is mondja, ugye gondot viseljetek a nyájra, és azt mondja, mint ami, akit Krisztus a tulajdon vérével szerzett. Ugye milyen, azt mondja, olyan felelősséget éreznek, hogy akiket Krisztus összegyűjtött, akikért ő az életét adta, nekik milyen felelősséggel kell azokról a lelkekről gondot viselni. Ennek a felelősségnek abszolút a tudatában vannak. És ugye a példázat arról szól, hogy ki lesz tolva és rabló a Krisztus gyülekezetében, aki nem az ajtón megy be. Nem biztos távolról sem, hogy ez a szándéka, ugye itt a hasonlat már nem kell túlfeszíteni, hogy eleve azzal a szándékkal megy, de ha nem az ajtón ment be, ha az énje nem halt meg, ha nem így közelít a nyájhoz, akkor menthetetlenül kártékony lesz, és nagyon súlyos károkat fog okozni. Kire mondta azt Jézus, hogy akik előttem voltak tolvajok és rablók? Ugye azokra mondta ezt Jézus, akik ugye az ő kortársai voltak, akik közvetlen előtte az Izrael gyülekezetének a lelki vezetői voltak, ezek voltak a farizeusok és az írástudók, akik nem ismerték a valódi megtérést, nem ismerték a valódi újjászületést, és nagy tekintéllyel, és uralkodtak a nyáj felett, és Jézus azt mondta, hogy nem, az igazi juhokat nem is tudták megszólítani, mert az igazi juhok csak arra a hangra hallgatnak, a jó pásztornak a hangjára. És amikor Jézus jött, akkor Galileában, Júdeában, Samáriában az igazi juhok, akik erre az isteni hangra vágyakoztak, azok mind meghallották az ő szavát. Erre utalt Jézus ezzel a hasonlattal. És akkor ennek a példázatnak egy rendkívül fontos mondani valója az, hogy az akol önmagában senkit sem tart meg. Ugye mit hasonlíthatunk az akolhoz? Egyház szervezeteket, külső egyházi kereteket. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy hát a világ zajától elvonulhat az egyházba. Hát az egyház az egy békesziget, az egyház az egy védett terület. De Jézus soha nem így beszélt az egyházról. Ugye gondoljunk csak arra, amit mondott, így fogalmazott. Azt mondta, hogy ezen a kősziklán, mármint önmagán építem fel az én egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Mit jelképeznek a pokol kapui? A démoni erőket. De ezzel Jézus megjövendőlte, hogy a démoni erőknek célpontja lesz az egyház, a hívő egyház. Hiszen ha ők nem lennének, és ők nem képviselnék a Krisztus evangéliumát, akkor ő teljhatalma lehetne a világ felett. Akkor ő abszolút vitathatatlanul és osztatlanul lehetne a világ fejedelme. Gondoljon mindenki Jelenések könyve 12. fejezetére. Miről szól az egész?
hogy ez a bizonyos óriás kígyó, ugye, akit mondja, hogy aki neveztetik ördögnek és sátának, az asszonyt, a tiszta asszonyt, a hívő egyházat kergeti és üldözi. Krisztus mennybe menetele után minden haragját és üldöző hevét ellene érvényesíti. Tehát Jézus a példázatában elmondta, hogy az akol nem védett hely önmagában. Az akol önmagában senkit nem tart meg, mert az akolba hatolhatnak be tolvajok és rablók. Isten természet feletti módon nem fog közbelépni, és nem fogja ezt megakadályozni. Hanem azt mondta, kik lesznek biztonságban. Kik azok a juhok, akik abszolút biztonságban vannak. Így olvastuk a János evangéliuma 10. fejezetében, a példázatban, a 9. versben, én vagyok az ajtó, és ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. Tehát Jézus azt mondta, hogy ha valaki valódi megtéréssel lesz a Krisztus egyházának a tagjává, hogy az énje tényleg meghalt, és tényleg követi a Krisztust valahová megy, az jöhetnek tolvajok, rablók, az akkor is kijár, és bejár, és legelőtt talál, és fejlődik, és erősödik, mert megvan az összeköttetése a valódi pásztorral. És Jézus ezt még úgy is kifejezi, hogy azt mondja, hogy ezek ismerik az ő szavát. Így olvastuk a továbbiakban, így olvasom a 14. verstől. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. És miként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Ugye is előzőleg az alapvető példatörténetben is azt mondta Jézus, hogy mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját, idegent pedig nem követnek. Ugye a keleti pásztor az soha nem hajtja a nyájat. A keleti pásztor az megy elől, és a juhok követik, és ugye azért, mert ismerik az ő hívószavait, de ismerik a hangját is. És most szeretném akkor látni, tehát mitől lesz biztonságban egy juh? Akkor is, hogyha a Krisztus egyháza nem békesziget? Hogyha oda tolvajok és rablók is mehetnek, akkor is, hogyha a démoni erők próbálnak rajta diadalmat venni, mitől lesz biztonságban? A következők kellenek hozzá. Először is ő az ajtón ment be. Tehát valódi megtéréssel lett a Krisztus nyájának a tagjává. A második, hogy ismeri a jó pásztornak a szavát. Ez azt jelenti, hogyan ismerhetjük ma a jó pásztor szavát. Krisztus nincs köztünk személyesen, de az egész írás az ő beszéde. Tehát akik annyira ismerik az ő beszédét, annyira bennük él az ő beszéde, hogy mindig hallják az ő szavát, és mindig követik azt. Én közelmúltban is idéztem egyszer ezt az ígét, nem is olyan régen figyeltem fel rá, és nagyon elgondolkoztatott engem, mikor Jézus azt mondta a korstársainak, és az Isten igéje nincs maradandóan bennetek. Tehát az Isten igéjét mi ismerhetjük, még élvezettel hallgathatjuk is, de az a kérdés, hogy az Isten beszéde maradandóan van-e bennünk. Ha maradandóan van bennünk az Isten beszéde, akkor mi mindig halljuk az ő szavát, és mindig megyünk az ő szava után. Mert ezt a szót nagyon ismerjük. Mert állandóan olvassuk az Isten igét, állandóan gondolkodunk fel, tehát nem mechanikusan olvassuk, megértéssel olvassuk. Átmegy a gondolatvilágunkba, szinte a vérünk is biblikussá válik, mert annyira maradandóan van bennünk az Isten igéje. És még egy érzékeny különbség, hogy a hangot is ismerik. Megkérdezem, hangról is lehet felismerni, hogy mi az Isten beszéde, mi nem? Nem csak a tartalomról. Tehát pontosan tudják a tartalmat, pontosan tudják, hogy mit mond az Úr és mit nem mond, de még a hangot is ismerik. Tehát milyen a Krisztus hangja? Abban mindig tökéletes egységben van az igazság és a kegyelem, az igazság és a szeretet. A jó pásztornak a hangját meghallod egy földi pásztoron keresztül, vagy éppen, hogy nem azt a hangot hallod meg. Az-e, mint a

Azt mondta Jézus, aki az ajtón megy be, aki az ő szavát ismeri, akit őt hangról is ismeri, az kijár és bejár, és legelőt talál. És később még Jézus ezt is mondta, a 27. 28. versben ugyanitt, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem, és én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki nem ragadja ki őket az én kezemből. Nem csodálatos ez az ígéret? Ezeket a juhokat senki nem ragadja ki az én kezemből, és ezek célba jutnak. Én örök életet adok nékik, mondta Jézus. És ez nagyon bátorító, és nagyon vigasztaló. És szeretnék itt még a 16. versről is néhány szót szólni, amivel Jézus befejezte is, ez egy rengeteget idézett ige. Így olvasom a 16. versben. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor. Hadd mondjam, hogy az eredeti szövegben, ha valaki még nem hallotta volna életében, nem így van, hogy egy akol és egy pásztor, hanem egy nyáj és egy pásztor. Elmondom a két görög szót, hogy mindenki tudja, hogy még csak külsőleg se hasonlít egymásra a két szó. Görögül a nyáj, az poimné, az akol meg aulé. Ugye, tehát még hangzása se egyforma a két szó. Aulé és poimné, és itt nem ez van, hogy lesz egy akol és egy pásztor, hanem egy nyáj és egy pásztor. És megkérdezem, mi tartja jobban össze a nyájat, az akol vagy a pásztor? Az akol az önmagában nem képes a juhokat se megvédeni, se összetartani. De aki tökéletesen össze tudja tartani a nyájat és megvédeni, az maga a pásztor. És itt volt még egy nagyon fontos kijelentés, így olvastuk a 14. versben és a 15. versben, és figyeljük meg, milyen szoros kapcsolatnak kell lenni a juhok és a főpásztor között. Így mondja a 14. vers, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Hogy olvastuk az elején, az alap hasonlatban? Nevéről szólítja őket. Mindegyiknek a nevét tudja. Név szerint ismeri Krisztus az ő juhait, az ő nyájának tagjait. És itt is azt mondja, hogy ismerem az enyémed. Ezben még önmagában nincs csodálatos, mert hogy Isten még a gondolatainkat is tudja, hogy mindegyiket névről ismer, hol élünk, mit élünk, és minden tud rólunk, és minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól élt. De a másik annál döbbenetesebb, amikor azt mondja, hogy engem is ismernek az enyém. És utána mond, hozzátesz egy nagyon magas rendű hasonlatot, mert azt mondja, amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát. Tehát, mintha azt mondaná, olyan szoros közösségben vannak Krisztussal, a főpásztorral, mint Jézus az atyával. Az ismertség kölcsönös. Ők is ismerik az Istent. Mindent, a szavát, a hangját, a lelkületét, és ilyen közösség hogy valósulhat meg egy ember és Krisztus között? Csak is a Szentlélek által. Tehát mondhatnám, hogy mi jellemzi azokat a juhokat, akiket senki nem ragadhat ki az ő kezéből, akiket megtart. Három ajtón mentek be, valódi megtéréssel lettek Krisztus jájának a tagjai. Nagyon szoros közösségben vannak az ő beszédével, az ő igéjével, és harmadszor a Szentlélek által olyan bensőséges kapcsolat alakul ki köztük és Krisztus között, mint amilyen van az Atya és Krisztus között. Ez a három dolog a biztosíték. Tehát megtéréssel lett a Krisztus nyájának a tagjai, valódi megtéréssel, valódi újjászületéssel, az énnek való meghalással. Kettő, hogy az Isten igéje maradandóan van bele, nagyon ismeri az Istennek a beszédét, a szavát. És a harmadik dolog, hogy a Szentlélek által közvetlen belső lelki közösségben van. Isten tanácsaival igazgatja őt, ahogy mondja egy Zsoltár ige. Tud az Istentől kérdezni, és az Istentől válaszokat kapni. Tehát ez az a bensőséges közösség, ami a harmadik biztosíték, hogy senki nem ragadja ki őket az ő kezéből, és örök életet nyernek. És ezután a 16. versről még néhány szót, térjük vissza ehhez a vershez.
Kikre utalhatott Jézus, hogy más juhaim is vannak, nem ebből az akolból valók? Hát amikor ő ezt elmondta, ezt a példázatot, ugye akkor

0: az akol, hogy így mondjam, a külsőleg látható egyháza Krisztusnak a zsidó nép volt. Ugye a Júda népe, akik megmaradtak a babiloni fogság után. De ha valaki ismerős az evangéliumokban, az tudja, hogy Jézus egyszer nagy megdöbbenésükre azt mondta, hogy majd jönnek napkeletről, napnyugatról, északról, délről is, és Ábrahámmal és Izsákkal Isten országában letelepszenek. Tehát akkor mit is mondott el Jézus? Ugye azt mondta, hogy a pogányok közül, ahova ti nem mentetek el, ahol ti nem végeztétek el a szolgálatot, az Isten ott is fáradozott emberekért, és ugye nem lehet félreérteni, mert azt mondta, Ábrahámmal, Izsákkal egyenrangúként fognak letelepedni az Isten országában. Na de Jézus úgy mondta el ezt a példázatot, nem csak a maga korának, ő mindig szem előtt tartotta, és az idők végezetéig hangzottak az ő tanításai. És Jézus arra is utalt, amit a Szentírás sok más profétikus kijelentése alátámaszt, hogy majd az emberi történelem legvégén, amikor össze kell gyűjteni a Sionon azokat, akik hozzátartoznak, amikor el kell pecsételni, oltalom alá kell helyezni minden ágazatból, nyelvből és népből azokat, akik tényleg hozzátartoznak, akiket tulajdonának ismer el, akkor az Isten megint elvégzi ezt a munkát, hogy a különböző aklokból összegyűjti, akik az övéi. Azt mondta, így olvastuk szó szerint, elő kell hoznom, ki kell hoznom őket onnét, és hallgatnak az én szómra, és azt mondja, ezek az ő valóságos juhai, akik szintén őt ismerik hangról, akik szintén őszintén megtértek, a maguk világossága szerint ismerik az ő szavát, és akik a Szentlélek által belső közösségben vannak vele. Elmondom, ez egy nagyon egyszerű kis szemléltetés. Egy öreg baptista bácsival beszélgettem Ózdon, nem tudom hány évvel ezelőtt, 20-25 évvel ezelőtt. Életünkben először találkoztunk. És ez a baptista bácsi azt kérdezi tőlem, hogy én mit szólok az ökumenikus mozgalomhoz. És azt mondja, mert nem is várta, hogy én mondjak valamit, azt mondja, mert nekem nem tetszik. Azt mondja, megmondom, miért nem tetszik. Azt mondja, hát itt az aklokat akarják egyesíteni. Azt mondja, de Jézus nem az aklok egyesítéséről beszélt, hanem hogy a különböző aklokból ő kiszólítja azokat a juhait, akik ők ismerik az ő szavát, és akik követik őt. És azokból egy nyáj és egy pásztor lesz. Ugye milyen egyszerű megjegyezni, ha az egyház szervezeteket akarjuk egyesíteni, ha szervezetekkel akarunk barátkozásokat építeni, és ezeket összekapcsolni valamiképpen, ez nem az, amiről Jézus beszélt, ez egy más terv, ez egy teljesen másfajta dolog. Jézus arról beszélt, hogy az ő igazi juhai, amelyek mindenütt vannak, akik, és ezeket fenntartás nélkül testvéreinek ismerhetjük el mindenkor, akik a maguk világossága szerint valóban megtértek, ismerik az ő szavát, és követik őt. És ezeket fogja Krisztus összegyűjteni. És végül lesz egy olyan egységes népe, közvetlen Jézus eljövetele előtt, akiket ez jellemez, követik a bárányt, valahová megy. És erre szeretnék még befejezésül utalni, hogy mit jelent Jézust követni, valahová megy. Gondoljuk csak végig. Először is azt jelenti, hogy ismerik az ő igényét, és mivel követik is, nem csak hallgatják, hanem meg is tartják, a jellemük hasonul Krisztushoz. Hasonlít a jó pásztorhoz. Tehát a jellemükben látszik, hogy fokozatosan, de mind jobban hasonlítanak, mert követik őt. Mert a magatartásukban, a viselkedésükben, a jellemükben látható ez a fejlődés, mert az ő szavát nem csak hallják, hanem meg is tartják, mert valóban követik őt. Ez az egyik. A másik, ami látható, hogy végzik ugyanazt a munkát, amelyet Krisztus végzett a földön. A Krisztus igazi juhai, akik az ő szavát hallják és követik, azok nem üldögélnek az akolban, hanem azt teszik, amit Jézus mondott a főpapi imájában. Azt mondta, hogy ahogy engem küldött az Atya a világba, úgy küldtem én is őket a világba. Akkor ez mit jelent? Ugye gondoljunk Jézus példázatára, amikor azt mondta, elmondta ugye a magvető példázatát, és azt mondta, a szántóföld a világ, a jó mag pedig Isten országának a fiai. És ezeket ő a világ szántóföldjébe akarja vetni. Azt mondta, hogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket a világba. Egy szép mondatot idézek Ellen White-tól, ez annyira szép ez a mondat, azt mondja, a Krisztus az ő szolgáit, mint jó magot a világ ínségének a barázdáiba akarja vetni. Tehát akik követik a bárányt valahova megy, ez a második jellemzőjük, hogy dolgoznak emberek megmentésért. Nem üldögélnek az akolban. Nem vallásos Krisztus követők, akik hetenként mennek Isten tiszteletre, azt a hétköznapjaik ugyanúgy zajlanak, mint másnak. Hanem akik követik a bárányt valahová megy, azoknak a lelkük ég a vágytól, hogy embereken segítsenek, embereket mentsenek, azok kimennek a világba, kimennek az emberek közé, elmennek szélesebb világra is dolgoznak, fáradoznak emberek megmentéséért. És a harmadik dolog, ami jellemzi őket, hogy akkor is követik Jézust, ha üldözések és nehézségek támadnak, ha akár az életük feláldozásába kerül, mint ahova Jézus útja vezetett. Ugye, gondoljunk csak arra, amit Jézus a búcsú beszédeiben mondott. Azt mondta, ha a világból valók volnátok, a világ szeretné, ami az övé, de a világ nem tűri a másságot. Azt mondja, mivel nem vagytok a világból valók, azért gyűlölt titeket a világ. És utána még egyértelműen mondta, ha engem üldöztek, titeket is üldöznek. Majd és mondta viszont a vigasztaló, a bátorító szót, de ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják. Ahogyan közvetítitek a jó pásztornak a szavát, és látjátok embereknek a megmenekülését, embereknek az újjászületését, ami olyan jutalom és olyan csoda, ami mellett minden más eltörpül. Tehát akkor még egyszer, mit jelent, hogy követik a bárányt valahova megy? Egyszer a jelleméhez hasonlóvá válnak, mert ismerik nagyon a beszédét, de meg is tartják. Kettő, hogy végzik ugyanazt a munkát, amit Jézus végzett a földön, teljes odaadással, teljes önfeláldozással. Harmadik, minden következményt vállalnak ezért a beszédért. Követik Jézust ott is, akárhova vezet ez az út. És azt olvassuk az írásban, ezek fognak megmaradni, akik követik a bárányt valahova megy. Ő nekik lesz a homlokukra ütve az Isten pecsétje jelképes értelemben, nekik lesz homlokukon az ő atyuk neve, és őket helyezi Isten oltalom alá. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy megszeressük ezt a példázatot, és sokszor esünkbe jussanak a gondolatai, és lássuk azt, önmagában az akol jó dolog, szükséges dolog, oltalmat találnak ott a juhok, de önmagában nem védelem. A döntő a jó pásztorhoz tartozás, és hogy követni a pásztort valahová megy. Amen.
1: Befejezésül keressük énekes könyvünkből a 170-es számú éneket, és énekeljük az első, a második és a negyedik verset.

0: távozásra már ismert módon imádkozzunk.
1: Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és eszünkbe jut a nagy ókori tanító mondása, hogy kelepcékkel telje szörnyű erdő az élet, és hogy biztonság egyes egyedül csak abban van, hogyha mi nagyon mélyen ismerünk téged, a szavadat, és személyesen téged a Szentlélek által, és követünk is. Kérünk, Urunk Istenünk, légy kegyelmes mindegyikünkhöz. Nagyon köszönjük ezt az ígéretet, hogy akik az ajtón mennek be, és akik a továbbiakban így ragaszkodnak hozzád, azokat senki sem ragadhatja ki a te kezedből. És kimennek, és bejárnak, és legelőtt találnak, és végzik azt a szolgálatot, amit ránk bíztál. Urunk, erősítsd meg ezt a reménységet, erősítsd meg ezt a hitet a mi szívünkben, és légy a mi jó pásztorunk, és add, hogy örömet szerezzen nekünk az a látóhatáról lévő nagy ígéret is, hogy bár itt az ellenség mindent elkövet, hogy szétszóródott a kereszténység, hamis tanítások, tévedésekkel tele nyomorúságok, botránkozások, végül mégis lesz egy nyáj, amelynek te magad gyűjtesz össze, Krisztusunk, a te beszédeddel, és ezek mind olyanok lesznek, akik az ajtón mentek be, akik követnek téged, akik ragaszkodnak hozzád, akiknek a jellemén és a munkáján ugyanazok a jegyek ismerhetők fel, mint amelyek rajtad, Urunk Krisztusunk, a te földi életedben. Add, hogy ezért soha se érezzük azt, hogy munkánk hiába való. Add, hogy ezen az úton járjunk, és részesei lehessünk a felébredt, a tiszta, a diadalmas egyháznak végül, és hogy majd megláthassuk a te végső szabadításodat is. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és maradj velünk. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, titeket is, gyerekek. Te létszél, gyere, ott van egy hely még elő az első sorban. A második sor az nem hiteles. Egy olyan történetet szeretnék elmesélni nektek, aminek a tanulságai valószínűleg a felnőttek gondolatvilágában sokkal könnyebben célba érnek, de a történet amúgy érdekes. Volt egy nagyon rossz természetű ember. Haragban volt a szomszédaival is, és egyszerűen elég rossz természetével sok-sok haragot szerzett. Hát ennek az embernek, aki egyébként az állataira se figyelt nagyon oda, tudjátok, hogy a Bibliában van egy kifejezés, hogy az igaz ember még az állatainak az érzéseit is jól tudja. Tehát az igaz emberben van egy olyan készség, hogy odafigyel a másikra. Legyen az ember, legyen az a hozzátartozó állatok valamelyike. Ha az állat szenved, nyög, valami baja van, akkor az ember próbál ezen segíteni, próbálja orvosolni. Na, ennek az embernek is voltak állatai, és a házatáját sem tartotta igazán rendben, és ezért az egyik szamara beleesett a kútba. Próbálták kihúzni, de a szomszédok nem nagyon segítettek neki, mert, mint mondtam, nem voltak jó kapcsolatban. Ez az ember pedig egy ilyen meglehetősen termetes szamarat nem igazán tud egyedül kihúzni a kútból. Úgy gondolta, hogy miután segítséget nem kér, ezért egyetlen megoldás van. A kutat nem használja, ki van száradva, betemeti, úgyhogy benne van a szamár. Elkezdte temetni a kutat. És hogy a szamár hátára záporoztak a rögök, elkezdett borzasztóan kiabálni. De tudjátok, hogy a szamárnak elég nagy hangja van. És dobálta a földet, a szamár meg csak üvölt, ettől csak az üvöltés abban maradt. A szamár megrázta magát, a hátáról lepergett a sok rög, és várta az újabbakat. És minél több lapát föld került a hátára, és onnan a földre, a szamár annál nagyobb biztonságban érezte magát, mert egyszer csak olyan közeli lett a már felhalmozódott földmennyiség a kútban, hogy onnan egyszerűen kiszedte. De tudjátok, mi ennek a tanulsága? Az a tanulsága, hogyha mindenféle rosszat kiabálnak rólunk, ne féljünk. Rázzuk meg magunkat, előbb-utóbb úgyis kilábalunk ebből a helyzetből. Nem szabad annyira zokon venni, vagy rossz néven venni. Az Isten ezekből a nehéz helyzetekből is ki tud segíteni bennünket. Az Úr Jézusról azt mondja a Biblia, egy profécia, olyanná tettem képemet, mint a kova. Nem vagyok megsérthető. Hiába akarnak bántani, nem lehet. Lepereg rólam. Szóval... Tehát, hogyha az iskolában, vagy bármilyen gyerekközösségben csúfolnak, vagy bántani akarnak titeket, akkor ne vegyétek fel. Mert előbb-utóbb ezek a csúfolódó hangok, ezek a titeket bántani akaró megnyilatkozások abba maradnak, és ha nem reagáltok rá úgy, ahogy egyébként tennétek, győztesek lesztek, győztesen jöttök ki a kútból. Hát ennyi lenne. Úgyhogy... Menjetek nyugodtan a helyetekre. Kedves testvéreim, más gyülekezetben is említettem ezt a kifejezést, hogy kampánycsend van. Remélem tudjátok ezt a kifejezést hol kezelni ebben a szituációban. Én szeretném, hogyha szombaton az ige állna a középpontban, és az ige kapná meg az őt megillető tiszteletet és megbecsülést, mert ehhez képest minden más értéktelen. És éppen ezért szeretném én is csak kizárólag minden célzás, minden sejtetés nélkül csak az igét képviselni most itt előttetek, mégpedig Ézsaiás könyvének a 43. fejezetéből idézném a 7. verset. Tehát Ézsaiás könyvének a 43. fejezetéből a 7. verset. Amikor én gyerek voltam, akkor a szüleim nevelésről alkotott felfogása
nem igazán terjedt ki arra, hogy engem az élet értelmére, meg az élet céljára tanítsanak. Bizonyos értelemben véve úgy nőttem fel, mint az erdőfája. És én úgy gondolom, hogy amikor valaki megtalálja az élet értelmét, arról szükségszerű, hogy bizonyságot tegyen, mert hogy nagyon sokan élik úgy az életüket, hogy fogalmuk sincs a helyes értékrendről, és fogalmuk sincs arról, hogy az ember élet útja hol kezdődik, és milyen irányba vezet az isteni elgondolás szerint. Ugye sokszor felvetődik az a kérdés, hogy honnan jöttünk, hová megyünk. És mindezt az evolúció gondolat körébe ágyazottan kezeli a legtöbb ember, és nem ad igazán reménységet keltő, ébresztő választ. Maga a kérdésfelvetés, miután válaszadás, igazi egyértelmű válaszadás ezekre nincsen. Teilhard de Chardin, a nagy paleontológus fogalmazta meg, hogy rábízom magam a világba vetett homályos hitemre. Hát ez engem nem nagyon elégít ki, és gondolom rajtam kívül még sokakat. Az ige így hangzik. Minden, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Ebben egy általános érvényű megállapítás található, ami arról szól, hogy ami az Isten keze munkájaként megjelent, az az Isten lényéből tükröz valamit. Tehát aki a természetvilágát, az Isten alkotásainak valamelyikét szemléli, abban mind-mind fellelhető az Isten jellemének, az Isten lényének valamilyen ismertető jegye. És ebbe a sorba az ember is beleillik. Amikor az Isten teremtő kezéből az ember kikerült, ugye Isten képmására teremtett bennünket, akkor erre is érvényes ez az igei megállapítás, hogy az ő dicsőségére teremtett bennünket. Ami nem azt jelenti, ahogy Madás megfogalmazza, hogy állandóan azt kell szajkózni, hogy dicsőség az Istennek, hanem azt, amit az előbb elmondtam, hogy az Isten erkölcsi lényéből, az Isten lényének a valóságából valamit hordoz az, amit az Isten teremt. Tehát az ember teremtésével összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy két kifejezést használ a Szentírás. Az egyik a bará, héber szó, ami azt jelenti, hogy az Isten szólt és meglett. Az ember esetében kiegészül egy másik szóval, az ászá, héber szóval, ami a manuális munkát, az alkotást, és egyben az alkotás örömét is magában hordozza. Tehát amikor Isten teremtői kezéből kikerültünk az ő dicsőségére, akkor nem csak az Isten erkölcsi lényéből sugároz vissza valamit, vagy képes visszasugározni valamit az ember, hanem az Isten keze alkotásaként. Azt írja Ellen White, hogy az ember képes az Istennel való közösségre, képes fogalomalkotásra és Istentől származó fogalmak és gondolatok befogadására és megértésére, és valamelyest alaki hasonlóságot is sejtett. Amikor azt mondja a Szentírás, hogy a mi képünkre és hasonlatosságunkra, akkor ez többek között azt is jelenti, hogy az embert az Isten önmagával való közösség alkotásra teremtette. Majd, hogy nem ezzel és ebben jelöli meg az emberi élet értelmét és célját, hogy az ember akkor és úgy igazán ember, ha az Istennel közösségben van. Márpedig ennek a közösség alkotásnak és a közösség fenntartásának minden képessége és adottsága jelen van az emberi lényben. Amikor Krisztus eljött erre a földre, és később kimondta, hogy ahogy őt küldte az Atya, úgy küld bennünket ő, akkor ugyanebben a gondolatkörben azt is elmondta, hogy ő azért jött, hogy hiteles képet alkossanak őt szemlélve az emberek az Istenről. És amikor Krisztus bennünket ebbe a világba küld, akkor ugyanezzel a céllal küld, hogy aki bennünket lát, az igenis nagyon is

Ezért én nap mint nap benne gyönyörködöm, az ő jellemében keresem igazán az élet értelmét és célját, és egyszerűen nem akarok másról tudni csak róla, mert benne az ő erkölcsi lényében megtaláltam azt, ami a lelkem mélyén isteni ihletésre, isteni késztetésre vágyok. Azt írja Ellen White, hogy az egész menny örömteli érdeklődést mutatott a világ és az ember teremtése iránt. Új megkülönböztetett faj jött létre, Isten képmására teremtve. Már említettem korábban is, hogy olyan szívet melengető volt számomra, lehet, hogy egy kicsit naívnak tartjátok, de egy antropológiával foglalkozó tanulmány fogalmazta meg, hogy Isten olyan lény teremtett, akivel Isten tud beszélgetni, akivel együtt sétálhat. Ugye utalt itt az illető arra, hogy hűvös alkonyatkor az Isten megkereste az első emberpárt, és együtt sétáltak. És igen, nem beszél a Szentírás olyan nagyon is kifejtő jelleggel erről, de amikor az Isten odahozta elé az állatokat, és az ember nevet adott, Ádám nevet adott az állatoknak, emögött az ismeret közlésnek valamiféle megnyilvánulását sejthetjük. Az Isten be akarta vezetni az embert a teremtés titkaiba, a teremtett világ megismerésébe, és ezzel együtt az ő jellemének megismerésébe is. Ha igaz az, hogy a teremtett világ, hogy az Isten kezéből kikerült, az Isten képmását hordozta, így mindaz, ami látható volt, ami az első emberpártot az Édenben körülvette, mind-mind az Isten jelleméről adott nagyon is egyértelmű, világos tanúságtételt. A gondolkodás, emlékezés, alkotás, szabad akarat mind-mind isteni tulajdonság, amelyet az emberbe helyezett az Isten a teremtés kapcsán. És van még egy dolog. Képességet kapott az ember a jellem kiformálására. Úgy gondoljuk, nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, néhány emberrel beszéltem, és azok azt gondolják, hogy itt kell jellemet formálni. És azután, amikor ez a jellem elér egy bizonyos célt, akkor ezzel az Isten országára való alkalmasság is megjelenik. A Biblia arról beszél, hogy az Isten szemlélése és ennek nyomán a jellem átformálódás nem ér véget a mennybe menetelkor. Nem ér véget az üdvösség kezdetén. Egy örökké valóságon át tart, mert Istennek ez volt az eredeti célja, hogy az ember szemlélés által egyre inkább hasonlóvá válik az Istenhez. Alapadottságait az ember megkapta, hogy jellemet formáljon, mégpedig az Istennel való közösségből, az Isten erkölcsi nagyságát és szépségét szemlélve korlátlan mértékig fejlődjön korszakokon át, és az örökké valóságban sem érez véget. Én magamnak nem egyszer megfogalmaztam, hogy miért szeretnél-e üdvözölni. Hát volt idő, amikor azért, mert majd énokkal, vagy nem tudom, valamelyikkel bejárom az örökké valóságot, különböző galaxisokat és egyebeket, ahova most az ember nem tud eljutni, hát akkor majd milyen jó lesz. Aztán a Jóisten milyen türelmes, az ember hagyja, hogy így szárnyaljon a képzelete, hogy az ember egyre jobban megismeri az Isten jellemét, és megismeri a Bibliából az Isten teremtésre és megváltásra, és az ember jövőjére vonatkozó tervét, hát egyre inkább változik bennem is ez az elgondolás. Sokáig irigykedtem Énokra is, hogy hogy lehet, hogy az Istennel járt, de most már úgy gondolom, hogy ez a lehetőség adott. És minél közelebb kerülök az Istenhez, annál jobban megismerem őt, és annál több lehetőségem kínálkozik arra, hogy őt szemléljem, és szemlélés által elváltozzak ugyanarra az ábrázatra. Egyik kulcsige, biztos már volt ilyen tapasztalatotok, hogy megértetek egy, vagy megismertek egy ígét, és utána ahhoz ugyanolyan tartalmú igék egész sora társul más szövegkörnyezettel, és kirajzolódik egy összkép. Hát így voltam én ezzel magam is, hogy elolvastam a Korintus beliekhez írott második levél 3. fejezetének 18. versét, ahol az áll a Szentírásban, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan
fedezni.

0: ismeretlen arccal szemlélvén ugyanarra az ábrázatra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre, mint egy az Úrnak lelkétől. Ez a dicsőség szó a Szentírásban kulcskifejezés, és azonos az Isten jellemével. Tehát, ha én az Isten jellemét fedetlen arccal szemlélem, akkor ugyanaz a jellem fog kiábrázolódni bennem is, és ehhez a motivációt éppen a megváltás titka adja, tudnék az Isten fia szeretett engem és önmagát adta érettem, mondja Pál apostol, ezért én teljes szívvel és egész lényemmel felé fordulok, és nem akarok másról tudni, csak róla. Nem akarok másban gyönyörűséget találni, és eszményképet csak az ő jellemében. És ez a gyógyulás útja. Ugye tudjuk, hogy a Szentírás arról is beszámol, hogy megjelent ebben a világban a bűn. És nagyon érdekes, mint a sátán az isteni tervet, az Isten teremtésére vonatkozó eredeti elgondolását nagyon jól ismerte volna, ezért ott ütött, vagy ott akart sebet ütni a teremtettségen, ahol ez az Istent a legérzékenyebben érinti, és a teremtettséget is. Mert ha az Isten teremtői kezéből kerültünk ki, és mindent az Isten önmaga dicsőségére teremtett, azaz mindenben tetten érhető, meglátható, szemlélhető az Isten jelleme, ezért a rontás is itt jelent meg. Amikor az ember elfordult az Istentől, megszakadt az a közösség. A bizalmatlanság eredményeképpen Isten és ember közössége megszűnt, és az ember a környezetére azt a gondolkodásmódot, azt az értékrendet kezdte kisugározni, amivé az övé átformálódott, és ezért a környező világ az ember képmására formálódott. Egyszer volt egy képregény, emlékszem, hogy 30 évvel ezelőtt, nem is tudom, hogy honnan vette a gondolatot a képregény szerzője, arról szólt, a legmodernebb technikát felvonultatva, olyan különleges gépek és harci eszközök álltak az ember rendelkezésére, és az ember ellensége a környezete volt, az erdők, a növényzet, az állatok, állandó áldász küzdelemben voltak egymással, és ugye már mindenféle harci technikát kipróbáltak, csak hogy visszaszorítsák az erdőknek, meg az erdei állatoknak a nyomulását. Végül aztán valakiben megfogalmazódott egy másfajta gondolat, és elkezdett szeliden viszonyulni a környezethez. És a fák levetközték az ellenségeskedést, az erdei állatok kezelhetővé váltak. Szóval, minthogyha azt sugallta volna ez a történet is, hogy az Isten világában az Isten erkölcsi lényével megegyező megnyilatkozások azok, amelyek igazán építenek, áldást és szépséget hoznak maguk után. Megdöbbentő arra gondolni, hogy amikor Ádám és Éva vétkeztek, akkor milyen hamar eltorzult a lényük. Hogy az Istentől csak egy rövid kis távolságra eltávolodva, miféle veszélynek tették ki magukat, és amikor beleestek a csapdába utána, milyen gyorsan megváltozott mindaz, ami őket az Isten képmására emlékeztette volna, vagy arra, hogy az Istennel való közösség számukra a legértékesebb. Elrejtőztek. A Bibliában szereplő héber kifejezés, amikor Isten keresi őket, arra utal, hogy hosszú időn keresztül szólítgatta őket az Isten ott az Éden kertjében. Máskor nem kellett csak egyszer szólni, és rohantak, mert örültek az Istennel való közösségnek, most pedig elrejtőztek. És 10 nemzedék telt el, nem sok 10 nemzedék. És azt olvassuk az özönvíz előtti emberekről, hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Olyan módon és mértékig eluralkodott az önzés, hogy az akkori emberi család gyógyíthatatlanná vált. Olyannyira azonosultak az Istennel szembeni lázadás gondolatával, hogy onnan visszatántorítani a szeretet erejével őket már nem lehetett. Csak Noé és családja volt megmenthető, és ott is bőven voltak problémák. De gondoljuk csak el, hogy micsoda pusztító hatalma van az önzésnek. És azért szeretnélek kérni benneteket arra, hogy tanulmányozzátok a Szentírást ebben a gondolatkörben, hogy megértsük, hogy az Isten milyen lényt alkotott, amikor bennünket megteremtett, és hogy mi az önzés nyomorúságos kártételének, mennyire ki vagyunk téve, és milyen könnyen esünk áldozatul, és válhat ez az áldozattá válás végzetessé mindannyiunk esetében. Milyen hamar változott az értékrendje Ádámnak, Évának, elrejtőztek, megszakították tudatosan az Istennel való közösséget, és ennek a konzekvenciája az özönvíz idejére olyan méreteket öltöttek, hogy nem lehetett rajtuk segíteni. Mi, akik megismertük az Istennel való közösség lehetőségét, mint a gyógyulás egyetlen útját, ne tegyük ki magunkat egyetlen rövid pillanata sem annak a károkozásnak, amit az Istentől való elfordulás önmagában okoz. Van egy kifejezés Jób könyvében, ugyancsak az özönvíz előtti emberekről, és ez kimutatja a gyógyíthatatlanságokat is, akik azt mondták a mindenhatónak, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett erre a mindenható? Megtöltötte házaikat jóval. És miután a gonoszra az Isten jóval válaszolt, ez még mindig és végletekig érzéketlenül hagyta őket. Viktor Hugónak egy versét idézi az emlékezetembe ez a mozzanat. Olyan szívbemarkoló olvasni ezt a sort, akár csak így írásban is. Ez a lelkiismeretről szóló vers azt mondja egyik részletében, tudni Káin fiaival, családjával együtt menekül, a lelkiismeret elől szól a történet, és egyszer egy hatalmas érc tornyot vagy érc várat építenek a fiai, és kiírták ennek a kapujára az Istennek tilos. Szóval az embert úgy szíven üti, hogy a szeretet Istenétől így elfordulni, így szembe menni vele, akik azt mondják a mindenhatónak, távozzál el tőlünk, az Istennek tilos. Hát ez az önzés. Ez az Istentől való elfordulás egyik végletes konzekvenciája, és mit cselekedett erre a mindenható? Megtöltötte házaikat jóval. Visszatérve a gondolatmenetünkhöz, a mi küldetésünk tehát micsoda, hogy az Atya Krisztust küldte ebbe a világba, Krisztus úgy küld bennünket is ebbe a világba. Szeretnék két ígét felolvasni. Ha van Biblia nálatok, lapozzátok velem, álmosság ellen jó egy kicsit a Bibliát lapozni. A Korintus beliekhez írott első levélben található mindkettő. Azt mondja itt a Korintus beliekhez írott első levél 6. fejezetében a 20. vers. Az a lényeg, hogy, hát ezt nem jegyeztem ki jól, hogy az Isten arra teremtett bennünket, hogy az Istent dicsőítsük. A másik ígét fejből is tudom, ez is a Korintus beliekhez írott levélben van, a 10. fejezet 31. versében, akár eszünk, akár iszunk, akár mit cselekszünk, az Isten dicsőségére tegyük. Tehát úgy éljük az életünket, hogy minden rezdülésünkben az Isten erkölcsi képmása legyen tetten érhető és látható. Úgy lehetne leegyszerűsíteni ezt a gondolatot, hogy nekünk az Istent kell dicsőíteni testünkben és lelkünkben és lényünkben, minden rezdülésünkben, mert ez a mi küldetésünk lényege. Ez az emberi lény alapadottsága az Isten elgondolása szerint. Akár eszünk, akár iszunk. Fontos dolgok ezek? Hát a megélhetés és az életben maradás szempontjából igen. De amúgy erre nem figyelünk oda, hogy eszel, hogy iszol. Bekapjuk a falatot, aztán jó van. Szaladunk tovább, mert rengeteg a dolgunk. A Biblia azt mondja, hogy nem lényegtelenek ezek a dolgok sem. Akár eszünk, akár iszunk. Persze ez a mértékletesség területére is elvezetne bennünket, hogyha mondjuk egy kicsit szabadjára engednénk a fantáziánkat, kitérhetnénk arra is, hogy nem fogyasztunk olyat, ami nem az Isten elgondolása szerint való. nem próbálunk mondjuk az élvezeteinknek olyan módon és mértékig kedvezni, hogy az inkább már rólunk szól, és nem az Istenről. Szóval nagyon sok dolgot lehetne ezt társítani, de most nem ez a gondolatmenetünk. Szeretnék néhány idézetet olvasni, és pedig a Nevelés című könyvből. Érdemes nagyon odafigyelni erre, mert segít megalapozni a mi tudatunkban azt, hogy kik vagyunk mi. Amikor Ádám kikerül teremtője kezéből, fizikai, szellemi és lelki alkatában magánviselte alkotójának képmását. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, és az volt a szándéka, hogy minél tovább él az ember, annál tökéletesebben mutassa be az ő képmását, és sugározza vissza dicsőségét. Minden képessége kifejlődhetett, befogadó képessége és életereje növekedhetett. Ha hű maradt volna Istenhez, egyre jobban elérte volna teremtésének célját, és egyre jobban visszasugározta volna a teremtő dicsőségét. Istennek ez a teremtésbeli elgondolása nem változott az idők folyamán. A megváltási terv egy kitérő az ember bukása miatt, de az emberi élet értelme és célja nem változott. És ezért fogalmazza meg a Szentírás azt, amit az előbb is idéztünk, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk. Az Isten a bűn okozta rontást önmaga erkölcsi lényének szemlélésével akarja helyreállítani. Az Isten erkölcsi lényének a szemlélése, megkedvelése, az Isten jóságával való betöltekezés, és ennek az elkötelező hatalma az, ami helyreállítja bennünk az Isten képmását. És ez a körülményektől függetlenül is működik. Sőt, a nehéz körülmények mellett sokkal inkább oda menekülünk. Azt mondja a 73. Zsoltár, kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ez az értékrendet is maga után vonja. Nézzük akkor tovább. Nem akarlak benneteket azzal kecsegtetni, hogy a gondolatmenet végére érünk, de egy irányt mindenképpen megszabunk. Azt mondjuk, hogy az embernek az az életcélja, a teremtésbeli elgondolás szerint is, és a megváltás kapcsán is, hogy visszatükrözze az Isten jellemét. Mit hozott létre a bűn? Hogyha a Római Levél 8. fejezetének, 23. fejezetének 23. versét elolvassuk, ott azt mondja a Biblia, hogy a bűn miatt szűkölködünk mindannyian az Isten dicsősége hiányában. Tehát a bűn rontása, Pál apostol megfogalmazása szerint azt jelenti, hogy az ember elvesztette ezt a teremtésbeli alapvető adottságát. Szűkölködünk az Isten dicsősége hiányában. Máshol azt lehet olvasni, hogy olyanok vagyunk, mint az elveszett drachma. Ugye a drachma az uralkodó képmását hordozza, és ha egy drachma elvész az uralkodó képmásával együtt, akkor ez az emberre kivetítve azt jelenti, hogy mi nem tükrözzük az Isten erkölcsi képmását. Vagy amikor arról beszél a Szentírás, hogy elragadják a figyládát, és amikor meghal a csatában a főpap fia, akkor a várandós feleség ettől a sok hatástól szülni kezd, és elhaló hangon a szülésbe, amúgy belehalva, a született gyermeknek az Ikábód nevet adja. Az Ikábód azt jelenti, oda lett, oda van Izrael dicsősége. Megint csak a gondolat azt közvetítené, hogy amikor elragadják a figyládától az Isten erkölcsi törvénye ismerhető meg, akkor oda van Izrael dicsősége. Amikor az Isten életre, az ember jellemére, jövőjére vonatkozó elgondolása törés szenved, akkor voltak éppen az Isten teremtői kép más látja ennek kárát. Amikor az Isten megváltási tervet hozott létre, örök időknek elgondolta, mert tudta jól, hogy hol fogja az embert, az emberi családot ez a döbbenetes csapás érni, akkor megalkotta a megváltási tervet, aminek kettős célja van. Az egyik, hogy bemutassa számunkra az Isten dicsőségét. Ezért beszél az Isten arról, az Isten ígéje arról, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük. Elküldte Krisztust, aki kimondta magáról, és joggal mondhatta ki magáról, hogy aki látott engem, látta az atyát. Az Isten megragadhatóvá, emberi fogalmak szintjén is megismerhetővé tette magát. Azért, hogy ezzel közel jöjjön hozzánk. Azt mondja, az Ószövetségi Szentírás nagyon sok különleges jelképből álló gondolat halmazt is hordoz, hogy Krisztus első szülötté lett. Az első szülöttnek az volt a különleges kötelezettsége, hogy ha elhalt a férj, akkor a helyébe kellett lépnie. És minden konzekvenciáját magára kellett vállalnia annak, amit az első férj halála okozott. Fogalmazzuk meg ezt egy kicsit úgy is, hogy az első Ádám meghalt. Az első Ádám behozta ebbe a világba a bűnt, és a bűn által a halált. És a halál minden ember elhatott, mivel mindenki vétkezett. Olvastam egy érdekes elgondolást arról, hogy a Biblia antropológiája, ember szemlélete milyen képletekkel és milyen fogalmakkal operál. A nyugati gondolkodás individualista. Tehát mi elszigetelt kis szigetek vagyunk, mindenki külön-külön. A Biblia az emberi családról, mint egészről tud. És éppen ezért Ádámban mindannyian meghaltunk, tanítja a Szentírás. És Ádámban mindannyian vétkeztünk. És ezért Isten elküldött egy új Ádámot, egy második Ádámot, akinek igazsága által mindannyian igazakká lehetünk. Ez nem automatikus, mint hogy sajnálatos módon az első Ádám károkozása egyfajta automatizmus jegyében mindannyiunkra elhatott, de az Isten a maga kegyelmében egy olyan pozíciót teremtett Krisztus áldozata révén, hogy a mi szabad választásunkat mindenféle visszahúzó nyomorúságtól mentessé tette, dönthetek szabadon, önállóan Isten mellett, vagy Isten ellen. És nem kell a szabad esés törvényei szerint a kárzat felé vonulnom előre, végeláthatatlan menetben, másokkal együtt, hanem az Isten jósága az életem egy adott állomásán megállt parancsol. És tiszta, világos helyzetet teremtve az Isten megszólít, és azt kérdezi tőlem, hogy hol vagyok. Tudatosítani akarja bennem, hogy rajtam múlik a választás. Miközben a Biblia arról számol be, hogy Ádám a saját képmására teremtett utódokat. Ez egy nyomvonal. Ennek a genetikai adottságnak a nyomorúsága alól senki sem kivétel. De az élet megigazulása Krisztusban, a második Ádámban ugyancsak ilyen egyetemes, az egész emberi családra kiterjedő jelleggel megjelenik, és rajtam múlik. Ahogy az első emberpár bukása nyomán Káin elment a maga vonalán, Sétnek nem kellett Káin nyomdokaiba lépni. Sét már akkor a megváltási terv ismeretében az Isten útjára lépett. Az Isten tehát, amikor megjelent az örökkévaló evangélium, már ott az Édenben az ős evangélium, már akkor felkínálta a választás lehetőségét. És könnyűvé tette, mert az Isten jósága könnyűvé teszi a választást. Az Isten elkötelező szeretete foglyul ejt bennünket, ha hagyjuk. És ennek a szeretetnek a késztető hatalma alatt igenis könnyű Isten mellett dönteni. Ezért mondja Pál apostol, a Krisztus szerelme szorongat minket. Ez az az egyetlen motiváció, ami bennünket a megváltás tervének megfelelő úton előre segít. Nála nélkül semmit sem tehetünk, de mindenre van erőnk ő benne, és ő általa, mégpedig ez az egyetlen, de nagyon erős motiváció az, ami bennünket az üdvösség útján előre segíthet. Tehát ez volt az egyik. Az Isten megmutatta Krisztusban, hogy milyen ő. A másik küldetés, a küldetés második része pontosabban fogalmazva, pedig az, hogy miközben az első, hogy bemutassa Isten jellemét, a második, hogy helyreállítsa bennünk az Isten jellemét. Ehhez partnerek kell legyünk. Ehhez a szabad választásunk kell. Akarnunk kell, hogy mi az Isten képmására átalakuljunk. Ahhoz, hogy az Isten képmása bennünk kiábrázolódjék, tennivalónk van. Mégpedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal kell szemlélnünk. És akkor majd ugyanarra a képmásra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre. Hogy a Szentírás ezt mi módon fogalmazza meg, egy kicsit nehezebben érthető itt a megfogalmazás, a Korintus beliekhez írott második levélben a hatodik, negyedik fejezet hatodik verse így szól. Mert az Isten, aki szólt sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Leegyszerűsítve azt mondja itt a Szentírás, hogy az Isten dicsősége látható formát öltött Krisztus arcán. És aki őt szemléli, magát az Isten szemléli. Aki Krisztust látja, látja az Atyát. A másik ige pedig azt mondja, miközben az Isten dicsőségének szemlélése az, ami életünkben az Isten képmását hivatott helyreállítani, hogy az Isten jelleme két területen érvényesül. Ellen White azt írja a Bizonságtételek 5. kötetének 310. oldalán, hogy a jellem a gondolatok és érzések együttese. Tehát amikor mi az Isten jellemét szemléljük, akkor az Isten gondolatairól és érzéseiről alkotunk fogalmat. Megismerjük, hogy Isten hogyan viszonyul hozzánk. Megismerjük, hogy milyen érzéseket táplál irányunkban. Megismerjük a megváltás tervét, ami a mi javunkat szolgálja. Tehát magát az Istent ismerjük meg, és a hozzánk való viszonyulását. Tehát amikor mi az Isten jellemét akarjuk visszatükrözni, akkor az Isten gondolataival kell közösséget vállalni. Ez a megtérés. Ezért mondja a római levélben Pál apostol, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, ugye ez a megtérés, ez az Isten gondolataira való áthangolódás, és vizsgáljátok meg, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Ha az Isten jósága engem elkötelezett, ha az Isten szeretete megérintett, és már nem akarok másról tudni, csak róla, akkor az ő gondolatait akarom mindenképpen megismerni. Már a múltkor is eldicsekedtem vele, hadd tegyem meg még egyszer. Amikor én hívővé lettem, akkor nem állt rendelkezésre ilyen nagy bőségben keresztény irodalom. Kifejezetten kuriózumnak számított, hogyha valakinek mondjuk volt egy világreménye. Olyan Pátriárkák és proféták című könyvem van, amiből az első 21-nyány oldal hiányzik, én gépeltem be, és egy nagyon kedves aranyos testvérünk, aki mester könyvkötő volt, bekötötte díszkötésbe. Na hát a Világ reménye című könyvvel nem voltam ilyen jó helyzetben, egyszerűen nem lehetett hozzáférni. Egyszer volt valaki olyan vakmerő, és kölcsön adta nekem az övét. Hát tudtam, hogy még Bibliát és vallásos könyvet sem illik lopni, ezért a következő megoldást találtam ki. Apám nyugdíjas volt, és ők annak idején tanultak szépírást. És megkértem, hogy másolja le nekem. Ideje, mint a tenger, és megvan kézírással a Világ reménye. Mert én nem akartam másról tudni, csak arról, ami Krisztusról megismerhető és olvasható. Mindenféle mondat foszlányt képes voltam felhajtani könyvekben, csak hogy minél többet tudjak meg. Biztos, hogy voltak ezek között hamis gondolatok is, De a tendencia, amikor az embert az Isten jósága szeretete megérinti, akkor tényleg ez a szeretet a maga elkötelező hatalmával fog gyülejti. És ebben benne van a motiváció révén az is, hogy én elindulhatok a fejlődés útján. Miközben Krisztus szemlélem, ugyanarra a képmásra átváltozom. Ugye szokták mondani egyszerű testvéreink, hogy hogy cselekedne Krisztus, mit csinálna most Krisztus. Ez nagyon is fontos teológiai iránymutatás. Időnként engem is úgy erővesz. Már sokat romlottam sajnos az idők folyamán, de amikor lerúgom a papucsot magamról, hogy bevillan, Krisztus csinálna ilyet. Egyszerű dolog, nem? Akár esznek, akár isznak, mindent ad Isten dicsőség. Egymásra röpül a két papucs. Hát elszégyelem magam, nincs ott senki, zsuzsa sincs. Rendesen odarakom, mert biztos, hogy Krisztus nem így csinálná. Szóval nagyon egyszerű kis primitív példa. De az élet minden területén és minden gondolat befogadása vagy elvetése terén fogjuk el ejtenünk minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre, mert a gondolatok és érzések együttese alkotja azt a jellemet. Vajon Krisztus ezt hogy gondolná? Tenné-e? Hogy nyilatkozna most meg? Beszólna? Biztos, hogy nem. Érvényt akarna szerezni a maga igazságának, vagy inkább elszenvedni? Szóval nagyon sok szituációban jelenik meg ez a kérdésfelvetés, és hogy mondjam, ugye én belül ilyenkor mosolygok, amikor a papucsot helyre teszem. Mert végre győzött bennem a Krisztus elkötelező szeretete ezen a területen is. Akár eszünk, akár iszunk, akármit cselekszünk. És azt mondja a Filippi beliekhez írott levélben Pál apostol, hogy ezt lehet irányítani. Kiszűrhetem, fogjul ejtve minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre, és amíg csak igazak, amíg csak helyesek, ha van valami erény, ezekről gondolkodjak tudatosan. És ezért nem egy testvér úgy éli az életét, hogy reggel, amikor elolvassa a reggeli dicséretet, nagyon alaposan igyekszik memorizálni, és meghatározza arra a napra azokat a gondolatokat, amelyekkel ő tudatosan foglalkozni akar. És ez kettős célt jelent. Egyrészt növekszik az Isten megismerésében, és ugyanakkor pedig nem hagy helyet más irányú gondolatoknak. Nem tud oda beférkőzni semmi. Mert engem annyira fogjul ejt az Istentől származó mennyei bölcsesség, hogy arról akarok elmélkedni él és nappal, mondja az első Zsoltár is. Az Isten törvényében gyönyörködöm. Arról akarok elmélkedni él és nappal, olyan leszek akkor, mint a folyómíz mellé ültetett fa. Mert hogy ebből táplálkozom. Szóval tudjátok, és ezzel szeretném ezt a gondolatmenetet összegezni, az üdvösség ellenvágy kijelentése szerint társulás útján megy végbe. Mit jelent ez? Hogy ingyen üdvösség, de megvan a részem. Nem érdemszerző a részem, de el kell fogadnom, amit az Isten nyújt. El kell fogadnom azt az iránymutatást, aminek alapján fel akarja építeni bennem önmaga képmását, ezért nekem az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal kell szemlélnem. Ennek a motiváltságát is megadja az Isten, mert a szeretetével elkötelez. És azokat a gondolatokat, amelyek tőle származnak is, szinte hogy a kezem ügyébe helyezi, és amikor megértek egyet az örökkévalóság gondolataiból, az Isten ezekhez is érzelmeket társít, mert valamit megértettem az Isten világából, ahova készülök. És mind többet és többet értek meg abból, ahova kívánkozom, annál jobban tudok azonosulni azzal a világgal. Vajon üdvözíti-e Isten azokat, akik nem örülnek az Isten jelenlétének? Vajon beengedi őket az ő országába, ha ott ők rosszul érzik magukat? Ahogy gondolom, bemegyünk egy kocsmába, ott nagyon rosszul éreznénk magunkat, főleg az ott uralkodó dajdaj és különböző szagok miatt. Tehát nem megyünk be. Viszont ha egy olyan környezetben vagyunk, ahol olyan emelkedett a beszélgetés, és olyan az emberek egymáshoz való viszonya, hogy jó oda tartozni, jó oda menni. Hát ott onnan kész se lehet söprűzni bennünket. Nagyon primitív hasonlat, tudom. De valahogy így működik. Ahol jól érzem magam, ott vagyok. És szokás mondani, hogy a gyülekezet a menyelő szobája. De rajtunk múlik, hogy milyenné tesszük. Ha itt mindenki Krisztust ábrázolná ki, hát innen nem lehetne hazaküldeni senkit. Ha itt mindenki úgy viszonyulna a másikhoz, hogy Krisztus viszonyul hozzánk emberekhez, akkor azt mondanánk, mint a három kiválasztott tanítvány, jó itt nekünk, maradjunk itt, de nem azért, amiért ők mondták, hanem azért, mert Krisztus közelében vagyunk. És úgy gondolom, hogy tegyük mindannyian az poétikánk, amit a 73. Zsoltárból idéztem. Kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. És ha elfogyatkozna és szívem és lelkem, szívemnek kősziklája te vagy, ó Isten, mindörökké. A Jóisten ebben legyen segítségünkre, hogy mi hamarabb kiábrázolódjon bennünk az ő képmása, és ezzel siettessük az ő visszatérését. Egyetlen ígére hívnám fel még a figyelmet, de a múltkor erre kitértünk, az igaz missziónak is, az igaz küldetés teljesítésének is ez az eszmei és gyakorlati háttere. Ézsaiás könyve mondja azt, hogy sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És akkor majd népek jönnek. Mi nem nagyszabású evangelizációkkal és sorozatokkal tudunk igazán eredményes misszionáriusok lenni, hanem azzal, ha az Isten által elénk tárt életcéllal közösséget vállalunk, és hagyjuk, hogy az Isten a mi életünkben ott valóra váltsa. És legyen ebben segítségünkre az Isten. Amen.
1: Isten tiszteletünk zárásaképpen énekeljük el a 320-as énekünket, első, második versét, és imádság után a harmadik, negyedik versét. Tehát 320-as ének első, második versét énekeljük.

0: a záró imádsághoz is, akik tehetjük, azokkal letérdelve imádkozzunk.
1: Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy megoldást találtál a bűn problémájára. Köszönjük, Istenünk, hogy még ha végtelen árat is kellett fizetned, ami megmentésünkért megtetted, mert láttad az út végén a fényt, láttad, hogy a te elgondolásod sok ember esetében célba ér, akik majd tükrözni fogják a te képmásodat, akik hasonlítanak hozzád. Urunk, úgy szeretnénk azonosulni ezzel az életcéllal, és úgy szeretnénk, hogyha a nap minden egyes percében a te bennünk végzett munkád haladhatna előre, társulás útján, ami készséges hozzájárulásunkkal. Urunk, tedd kívánatossá számunkra ezt a célt, hogy egészen közelről, tapasztalati alapon mind jobban és jobban megismernénk Krisztust, és a tőle áradó önzetlen szeretet foggyul ejtene, és magával ragadna, és mi sem akarnánk másról tudni, csak róla, mégpedig mi megfeszítettről. Urunk Istenünk, segíts kérünk, segíts mindannyiunknak, hogy ezek a gondolatok töltsék be a mi elménket, és segíts, Urunk, a győzelem útján járni mindannyiunknak, hogy akkor, amikor majd eljössz az ég felhőiben, akkor mint olyanokat vehess magadhoz minket, mint akinek életében a megkezdett jó dolog célba ért a te napodra. Amen.
0: A megkezdett 320-as ének harmadik, negyedik versét énekeljük.

Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlevőt a római levélről szóló előadás sorozatunk második előadásán, amelynek a címe az igazság megismerésének forrásáról és hiányának okáról. A római levél első fejezet 18. versétől kezdődő szakaszt a második fejezet 4. verséig szeretnénk megvizsgálni. Ugye az előző alkalmat azzal a gondolattal zártuk be, hogy az apostol valami olyan kincset ismert meg az evangéliumban, ami miatt ő semmit nem szégyelt, és semmi fáradtságot nem kímélt, nem sajnált, hogy az evangéliumot megismertesse másokkal is, mert ő megértette azt, hogy az evangéliumban isteni hatalom rejlik, méghozzá egy olyan csodálatos hatalom, amely olyan megoldást ad az ember élete számára, ami nem egy filozófikus megoldás. Az Isten igazsága láthatóvá válik az evangélium nyomán, az isteni szabadítás lesz kézzelfogható valósággá az evangélium nyomán, olyan mértékig, hogy ez az ember, aki bízik az Istenben és rábízza magát, és ezt a bizalmat folyamatosan gyakorolja, hitből hitbe növekszik, az az ember, noha bűnös volt, igaz emberré válhat a Biblia szerint, és ez az igazság alkalmassá teszi őt arra, hogy örökké élhessen majd. Pál apostol ezt a kincset kínálja fel, ezt csillantja fel az evangélium megfogalmazásaként a levél bevezetésében, és mielőtt elkezdeni kifejteni azt, hogy hogyan lehet ez a kincs a miénk, azelőtt most egy hosszabb szakaszt jön, három előadás fog szólni erről a szakaszról, amit valahogy így lehetne megfogalmazni, hogy kinek van szüksége a felkínált kincsre, a hitáltali megigazulásra. Szeretné az apostol, hogyha mindenki úgy hallgatná és úgy gondolkozna majd azokról a gyakorlati kérdésekről, a megváltozás útjának, módjának elvi és gyakorlati kérdéseiről, hogy közben az a meggyőződés hatja át, hogy ő ebben személyesen érintett és érdekelt. Ezért járja ennyire bőségesen körül ezt a témát. Az első fejezet 18. versétől a harmadik fejezet 20. verséig tart ez a gondolati egység, és ennek az első részét vesszük a mai alkalommal. Én elolvasnám a 18. verstől a második fejezet 4. verséig a szövegünket, és utána végig gondoljuk, hogy mi mindent mond el. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból értelmes gondolkodás által meglátható, ezért ők védhetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek, és az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó emberek, madarak, négylábú állatok és csúszómászó állatok képmásával. Ezért áttatta őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Amen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre. Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyva az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujasságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedve, és az ő tévejgésük méltó jutalmát elvették önmagukban. És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen adta oda őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Akik teljesek minden hamissággal, paráznossággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakvák irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölccsel, súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők,
dőfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Kik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Annak okáért védhetetlen vagyó ember bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat művelette, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Isten ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy azt gondolodó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Isten ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, az ítélet halasztásának és hosszú tűrésének gazdagságát, nem fontolva meg azt, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Ez lenne az a szakasz, amiről a mai estén gondolkoznánk. Pál apostol a 18. versben egy nagyon határozott hangot üt meg, amikor kijelenti azt, hogy nyilvánvaló az Istennek a haragja az emberek minden hitetlenségével, hamisságával, hazugságával szemben. És úgy gondolom, hogy ez úgy egyrészt megrepő, megrendítő az ember számára, másrészt magyarázatot vár az ember. Ezt valóban így teszi Pál apostol is a 18. versben, ezután a határozott hangütés után, a 19. verstől megmagyarázza, hogy miért fogalmazott ilyen határozottan és keményen. A 19. 20. versben találjuk ezt a magyarázatot, és utána a 21. verstől a 25. versig első menetben fogalmazza meg a következményeit, az emberi magatartás következményeit. Utána a 26. verstől a 32. verstől még egy második megfogalmazásban újra kifejti a következményeket részletezve. És ezután egy második dologra mutat rá a második fejezet első 4 versében. Ezt a két gondolatot ugyanaz a szó köti össze, amit Károli így fordított, hogy menthetetlen. Másképpen így lehetne lefordítani ezt a szót, ami a görög szövegben az anapologétosz szó. Hallhatjuk a szóban is, hogy apológia van benne. Nem lehet érte védőbeszédet mondani, tehát védhetetlen. Két érve van tehát az apostolnak, amit most meg fogunk ismerni. De kezdjük akkor a 18. verssel. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Hogyha szöveg szerint nézzük, akkor arra figyelhetünk fel, hogy az előző versben azt mondja, hogy az evangélium által nyilvánvalóvá válik az Isten igazsága, és ugyanakkor még egy dolog nyilvánvaló ezen a földön. Nem csak az Isten szeretete, nem csak az Isten mentő szándéka nyilvánvaló ezen a földön, de az Isten megtette azt is, hogy nyilvánvalóvá teszi az ő erkölcsi állásfoglalását a hamissággal szemben. Hogyha egy kicsit előre ugrunk a gondolatmenetben, Pál apostol megfogalmazza azt, hogy az Isten elhalasztotta az ítéletet. Igen, az Isten nem a bűnei szerint bánik az emberekkel, hanem kegyelemmel fordul az emberhez. Mint egy próbaidőt, lehetőséget akar adni minden embernek, hogy felülvizsgálja maga álláspontját. Azonban ezt a próbaidőt, ezt nem mentesíti teljesen az ő erkölcsi állásfoglalásától. A bűnnek következménye van ezen a földön, és ezeket a következményeket az Isten csak tompítja, részben tompítja, részben viszont nem tompítja, hanem megengedi, hogy nyilvánvalóvá váljon az ő állásfoglalása. Ez az, amire utal az apostol. Nyilvánvaló az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissággal szemben. Az itt szereplő szó, a harag szó, az orgé kifejezés az eredeti szövegben, így lehetne visszaadni, hogy az Isten jogos felháborodása a bűnnel szemben, a bűngyűlölő Istennek az indulata, a bűnnel szembeni indulata és megnyilatkozása. Figyeljük meg, hogy Pál apostol nem azt mondja, hogy az emberrel szemben van nyilvánvaló, válik nyilvánvalóvá az Isten haragja. Éppen ez a csodálatos, ami történelmünkben, vagy ami korszakunkban,
bibliai szempontból fogalmazva ezt meg, hogy az Isten külön tudja választani a bűnös embert, akivel kegyelemmel bánik, és a bűnét, amivel szemben a felháborodását és a haragját kifejezi. És gondoljunk bele, hogy mennyire fontos ez az eljárása. Mi történik azzal a gyerekkel, akinek a szülei mindent elrendeznek, elintéznek, elsimítanak, és soha szóvá nem teszik, hogy rosszat tett, soha a következményét nem érzi, hogy amit tett, annak súlya van, milyen gyerek lesz belőle? Mi lenne az ember életével, hogyha az Isten csak kegyelemmel közelítene az életünkhöz, és mi rombolhatnánk az életet, visszaélhetnénk,

abban végig gondolnánk azt, hogy hogy lehet az, hogy én áthágom az életem törvényeit, hogy lehet az, hogy nyilvánvalóan bűnöket követek el, és mégis élhetek. Az Isten pedig nyilvánvalóvá teszi a haragját, hogy ne érjen váratlanul majd az ítéletben bennünket az, hogy ő milyen álláspontot képvisel a bűnnel kapcsolatban. Ez is a kegyelem megnyilatkozása tehát, hogy a bűn nem következmények nélküli ezen a földön, hanem korlátozottan, de megengedi a következményekkel való szembesülést, sőt nyilvánvalóvá teszi az ő haragját az ember számára, megérinti a lelkiismeretünket, és félelmeket ültet el bennünk, hogy visszatartson bennünket a rossz út követésétől, és az ítéletben ne váratlanul érjen az, hogy ő elutasítja a bűnt, hanem legyen nyilvánvalóvá számunkra az ő erkölcsi állásfoglalása. Azt is mondja ezzel Pál apostol, hogy az igazság, az Isten igazsága olyan nyilvánvaló módon van jelen a mi földünkön, hogy ezt az ember csak tudatosan feltartani, visszatartóztatni tudja, és ezért is jogos az Isten felháborodása, haragja az emberi hitetlenséggel szemben. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Itt az igazság szó helyén, ahogy az előző alkalommal említettem, kétféle igazság szó van az Új Szövetségben. Itt az igazság szó helyén most a másik igazság szó, az aléteia kifejezés van, ami azt jelenti, hogy a valóság, az igaz, valami, ami úgy van, ami igazság. Nem valakinek az igazságos volta, hanem valaminek az igaz volta, valaminek a valódi volta, valaminek a megbízható volta. Ezt fejezi ki ez a kifejezés. Az ember tehát, az Isten azért haragszik az ember minden hamisságára, hitetlenségére, mert az ember feltartóztatja a nyilvánvaló módon jelenlevő igazságot ezen a földön, megakadályozza, hogy ez az igazság elvégezhesse a munkáját, és létrehozhassa a változást az életben. Ezzel a nagyon határozott megszólalással indítja el a gondolatmenetet az apostol. Nem kezdi el védelmezni azokat az embereket, akiknek kevesebb lehetőségük volt a bibliai kinyilatkoztatást megismerőkhöz képest az Isten megismerésére, hanem nagyon markánsan és határozottan azt fogalmazza meg, hogy az Isten nyilvánvalóvá teszi az ő felháborodását minden bűnnel szemben, mert az emberek feltartóztatják az igazságot, ellene állnak az igazságnak, és nem az a problémájuk, hogy nincsen jelen az igazság ezen a földön, hogy nem lehet megismerni ezt az igazságot, hanem az ellenállás a probléma lényege. És hát úgy gondolom, hogy ez nem evidens a mi számunkra. Nagyon sok ember gondolkozik úgy, hogy ha én megismerhetnék valamit, akkor másképpen élnék. És bizonyos értelemben van benne igazság, bizonyos szempontból van ebben igazság, de Pál apostol mégiscsak nagyon határozottan állította ezt. Miért? Miért mondja azt Pál apostol, hogy jogos az isteni harag megnyilvánulása a hitetlenséggel, a hamissággal szemben? A 19. és 20. vers hozza a magyarázatot, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert ami az Isten felől tudható. Ami az Isten felől tudható, az nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Azt mondja Pál apostol, hogy minden ember rendelkezik azzal a lehetőséggel, és azzal a képességgel, hogy felismerjen valamit ebben az életben. Ahhoz, hogy felismerhesse azt, hogy az Isten élő Isten, teremtő Isten, ahhoz, hogy ezt felismerhesse, ami az Istenből láthatatlan, de ami láthatóvá válik ezen a földön mégis, ahhoz egy dolgot kell tenni. Így fogalmazza Pál apostol, a világ teremtésétől fogva, a teremtett dolgokon keresztül, az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Megértetvén megláttatik kifejezést így lehetne lefordítani,

0: hogy értelmes gondolkozást végezve meglátható. Arra utal az apostol, hogy mindazok megláthatják az Isten hatalmának nyilvánvaló jeleit, és nem messze maguktól, hanem a saját életükben elrejtve, önmagukban felismerhetik, akik készek gondolkodni, akik készek leülni és értelmesen gondolkozni. Mert az Isten noha nem látható ma az ember számára, és ennek van egy nagyon komoly bibliai magyarázata, hogy miért nem látható. Nagyon egyszerű ez a magyarázat. Azt mondja ki a Biblia, hogy a bűn az Isten jelenlétében megsemmisül. És az az ember, aki bűnben él, az Isten jelenlétét nem tudja elviselni. Az, hogy az Isten nem teszi láthatóvá magát az ember számára szemtől szembe, az is a kegyelemnek a megnyilatkozása, mert ha láthatóvá tenné magát, a bibliai megfogalmazás szerint az emésztő tűzzel nem tud együtt élni az ember. Az Isten erkölcsi tisztasága megemésztené az embert, azt az embert, aki összefonódott a bűnnel, és aki nem szabadult meg a bűntől. Ezért az Isten, mielőtt személyesen megjelenne és kinyilvánítaná a bűnnel szembeni haragját, az Isten mindent elkövet, hogy a bűnt és az embert külön válassza, és csak a bűnt kelljen megsemmisíteni az ő eljövetelével, de azt az embert, aki elesett a bűnben, azt ne kelljen megsemmisítenie. Ezért az Isten nem teszi láthatóvá magát, elrejtőzik, rejtőzködő, de az alkotásaiból nyilvánvalóvá teszi mégis magát. És mit tehet az ember? Azt mondja, hogy az Isten ő bennük jelentette ki magát. Az embernek el kell kezdeni gondolkozni, és fel kell tenni bizonyos kérdéseket. Fel kell tenni ilyen kérdéseket például, hogy hogy van az, hogy a mi egész testünk rendszerbe foglalt, felépített, oda-vissza csatolások vannak benne. Mitől van az, hogy amikor megvágjuk a kezünket, akkor nem vérzünk el? De mitől van az, hogy normális körülmények között a mi ereink nem dugulnak el a vérünk sűrűsége miatt? Hogy van az, hogy pont annyira folyékony, amennyire kell, de nem annyira folyékony, hogy elvérezzünk? Hogy van az, hogy a belső szerveink tökéletes összhangban működnek, és egymást segítve működnek? Hogy van az, hogy két kis sejt összetalálkozásából kifejlődik egy emberi élet, olyan információkat bekódolva, amiben benne van nem csak az, hogy milyen színű lesz a szemünk, meg a hajunk, meg mekkora lesz a termetünk, de benne vannak bizonyos lelki hajlamok, képességek, és benne van az, hogy minek mikor kell elkezdenie növekedni. Mert nem egyszerre, egyik napról a másikra teszi azt, hanem egy folyamatban fejti ki ezt a tevékenységet. Ki tudja mindezt az információ tömeget beleépíteni? Hogy működik ez? Hát valami ilyesmi kérdéseket kell feltenni. Lehetséges, hogy ezt a vak véletlen hozta létre? El lehet ezt képzelni? Vagy ha egy kicsit kiülünk a dombtetőre, és elkezdünk nézelődni. És akár, hogyha felfele tekintünk, és megnézzük a fölöttünk levő égboltot, de hogyha csak megnézzünk egy kis virágot, és annak a felépítését, és elkezdünk gondolkozni ezeken, akkor úgy gondolom, hogy egészen komolyan, nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy minden ember eljuthat odáig, hogy itt van egy csodálatos összhang, és csodálatos tervezettség, rendezettség nyilvánul meg. Magyarul legalább annyit minden ember kimondhat értelmes gondolkozás, előítéletmentes értelmes gondolkozás nyomán, hogy emögött könnyebb elhinni azt, hogy egy értelmes tervező áll, mint azt elhinni, hogy mindez a vak véletlennek az eredménye. Talán nem túlzok, hogyha ezt kimondom, függetlenül attól, hogy milyen viták folynak a tudományos világban erről a kérdésről. Odáig minden ember eljuthat, hogy szembenézzen azzal, hogy valami értelem kell, hogy emögött legyen, mert olyan szintű szervezettség, tervezettség nyilatkozik meg a legapróbb részlettől a legnagyobbig, ami mögött kell, hogy legyen valaki. Hát ez az, amit Pál apostol mondott. Hogyha az ember egy kicsit megáll, és elkezd gondolkozni, értelmes gondolkozást végez, akkor az alkotásaiból, a teremtett világból eljuthat a Teremtő Isten felismeréséhez. A világokat teremtő, az életet megalkotó Isten felismeréséhez. Ezért mondja ki azt a 20. vers végén, úgy, hogy ők menthetetlenek, hadd hangsúlyozzam, nem menthetetlenek. Úgy, hogy ők védhetetlenek, vagy ha már a menthetetlen szóval szeretnénk játszani, akkor úgy lehetne mondani, hogy nem mentegethető az ő álláspontjuk. Nincs mivel mentegetni az ember Isten tagadó álláspontját az Isten előtt, mert olyan nyilvánvaló a tervező, alkotó Isten jelenléte ezen a világon, hogy ezt a tényt nem lehet kétségbe vonni, ha az ember következetesen gondolkozik és következetesen kérdez. A probléma nem abban van, hogy az Istent ne lehetne felismerni az ő kezemunkája nyomán. A probléma gyökere valami másban van, és erről a gyökérről kezd el beszélni az apostol a 21. verstől kezdődően, a 21.-22. versben. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálát nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötételett. Mert bár az Istent felismerték. Nem arról van szó, hogy szemtől szembe megismerhették, találkozhattak vele, hanem felismerhették az ő lényét, az ő létezését, az ő alkotó voltát. Mert bár az Istent felismerték, nem az a probléma, hogy ide nem lehet eljutni. A problémát így fogalmazza meg. Mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak. Pál apostol itt mutat rá a gyökerére az emberiség problémájának, arra a gyökérre, ami miatt jogosnak tartja az isteni harag kinyilvánítását, megmutatását. A probléma gyökere az, hogy az Istent, amikor felismeri az ember, hogy van egy alkotó, és én függő lény vagyok tőle. Amikor felismerem azt, hogy nem én döntöttem el, hogy megszületek erre a világra, és nem én döntöm el, hogy mikor hagyom el ezt a világot, hanem ezek az én lényemtől független események. Ezeket elszenvedem, ezeket átélem. Megszületni sem tud aktívan az ember, és meghalni sem. Mind a kettő igét a görög passzívan fogalmazza meg, áttéli az ember, megtörténik vele, elszenvedi. Amikor felismeri az ember a függő viszonyát, hogy az élete legsúlyosabb dolgait tekintve teljesen kiszolgáltatott, és más valakinek a kezében van az élete, akkor a nagyon nagy kérdés, hogy az ember milyen következtetésre jut. Amikor felismeri az Isten létét, késze az Istent, mint Istent elismerni önmaga fölött. Itt szeretnék megállni ennél a kifejezésnél, hogy mit is jelenthet ez, hogy az Istent, mint Istent dicsőíteni. Figyeljük meg, hogy Pál apostol nem azt mondja, hogy az Istent nem dicsőítették, hanem nem mint Istent dicsőítették. A kettő között lehet különbség. Az Isten fogalom az emberi gondolkozásban azt jelenti, hogy egy olyan lény, aki az ember élete fölött áll, és akinek joga és hatalma van az emberi életet irányítani, befolyásolni. Bibliai gondolkozás szerint azt nevezhetem Istennek, akinek a jogot átadom arra, hogy irányítsa az életemet. Idéznék egy Biblia verset, a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezet 19. versének egy részletét, amiből talán érthetőbb lesz, hogy mit is jelent ez a gondolat. Ott azt mondja Pál apostol a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezet 19. versében, hogy akiknek az Istenük az ő hasuk. Akiknek az Istenük az ő hasuk. Azt hiszem, hogy mindenki érti, hogy mit jelent ez a kifejezés. Azt jelenti az a kifejezés, hogy a legkritikusabb élethelyzetekben, a kiélezett élethelyzetekben az étvágy uralja a döntéseiket. Nagyon egyszerűen és profán módon ezt úgy fogalmazta meg valaki, hogy tudod, a mi családunk olyan, hogy a hasunknál lehet megfogni bennünket. Hogyha tele van a gyomor, békesség van otthon. Ha nincs tele, akkor háborúság van. Akiknek az Istenük, az ő hasuk. Akik a döntéseiket, amikor egy döntési helyzetbe kerülnek, akkor a kívánságaik szerint hozzák meg. Az étvágy uralja a józan ésszel szemben is az ember döntését. Lehet, hogy tudja, hogy nem kéne megenni, mert árt neki, mert tönkreteszi az érrendszerét, de megeszi, mert finom. Megeszi, mert ízlik neki. Az Istenük, az ő hasuk. Ez irányítja az életet. És így lehet tovább menni, és lehet feltenni a kérdést, hogy ki az én Istenem? Ki az, aki irányíthatja az én életemet? És nem arról van szó, hogy hitvallásszerűen kit ismerek el Istennek a magam élete fölött. Itt van a jelentőség annak, hogy Pál nem egyszerűen annyit mond, hogy akik az Istent nem dicsőítették. Mert lehet, hogy az ember dicsőíti az Istent egészen addig a pontig, amíg a saját kívánsága, vágya szembe nem kerül az Isten akaratával, és ezen a ponton derül ki, hogy kicsoda az Isten az ember életében. Az Istent, mint Istent tiszteli, ezért átengedi az irányítás jogát még akkor is, ha küzdelembe kerül, akkor is, ha fájdalomba kerül, akkor is, hogyha ez megpróbáltatásokat, nehézséget hoz, vagy pedig addig tiszteli az ember az Istent, amíg ez nem ütközik az egyéni érdekeivel, és amikor ütközik, akkor hát gondoskodni kell magamról, hogy valaki gondot viseljen rólam, akkor dönt a saját kívánsága mellett. Olvastam egy könyvet, amelyben így fogalmazta meg a szerző ezt a gondolatot. Más dolog a Bibliára úgy tekinteni, mint szép erkölcsi tanításokat tartalmazó könyvre, és követni addig, amíg ez az érdekünkkel, társadalmi helyzetünkkel összeegyeztethető, és más dolog a Bibliára úgy tekinteni, mint az élő Isten szavára, amelyben van a mi életünk, amelynek át kell formálni a mi életünket, és engedelmeskedni neki. Ha az Isten beszédét ennél kevesebbnek tartjuk, akkor elvetjük. Én úgy gondolom, hogy ezt a gondolatot nyugodtan lehet alkalmazni a Teremtő Isten gondolatkörére is. Más dolog az Istent annyiban tisztelni és annyiban követni, amennyiben ez a pillanatnyi helyzetünkkel megegyezik, amikor kedvem van hozzá, amikor jól esik. És más dolog az Istent, mint Istent dicsőíteni, azaz átadni az élet feletti uralom jogát, az élet vezetésének, irányításának jogát az Isten kezébe. Az embernek, az emberiségnek nem az a problémája, hogy ne lehetne az Istent felismerni. Az emberiségnek az a problémája, hogy amikor felismeri, hogy függő helyzetben van, amikor felismeri, hogy az életnek nem tulajdonosa, hanem ajándékba kapta, akkor egy erkölcsi döntés elé kerül. Az elé az erkölcsi választás elé, hogy mit kezd ezzel az ismerettel. Elismeri önmagára nézve ezt az igazságot, és ezért elfogadja az Isten fennhatóságát az élete felett, vagy pedig elutasítja, és ezzel együtt nem emlékezik meg arról a háláról, amelyre az élet puszta ténye kötelezi az embert. Amelyre az a tény kötelezi, hogy ajándékba kapta az életet, és az élet minden örömét, minden boldogságot és minden jó dolgot azért élhet át ezen a földön, mert az Isten lehetővé tette számára. Az emberi ség állapotának, az egyes ember állapotának is az alapvető problémája, hogy sem az irányítás, sem a hálatartozásról való megemlékezés nincs ott az ember életében, gondolkozásában. Nincs ott az a gondolkozás, hogy az Isten az én életem tulajdonosa, ezért hozzá tartozom és irányíthatja az életemet. És nincs ott az arról való megemlékezés, hogy én az életet úgy kaptam, és ezt az életet ajándékba kaptam. És az ezzel együtt járó minden öröm, minden boldogság, mindaz, ami szép és nemes és jó ebben az életben, az ebből fakadóan ajándék, amiért hálát adhatok az Istennek. Ez a probléma gyökere a római levél megfogalmazása szerint. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálát nem adtak, hanem. Hát mi az, amit ehelyett az ember tesz? Az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. Az első kifejezés az okoskodás. Dialogismus kifejezés van a görög szövegben. Nagyon kifejező ez a szó. A következetes, elfűtt gondolkozás helyett, ahelyett, hogy az ember az okozatból az okig visszakövetkeztetne, az alkotásokból az alkotások mögött meghúzódó alkotóra, láthatatlan alkotóra visszakövetkeztetne. Ahelyett, hogy az alkotó tényéből a saját függőségéhez eljutna, és elismerni a maga függő viszonyát, azt a koordinátarendszert, amiben éli az életét, ahelyett az ember okoskodik. Prédikátor könyve így fogalmazza ezt meg, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, egyenesnek, őszintének. Ők pedig kerestek sok kigondolást. Milyen érdekes, hogy mi mindent meg tudunk magyarázni. De annak az ellenkezőjét is meg tudjuk magyarázni. Ha érdekünkben áll, bármit meg tudunk magyarázni. Mindent, s annak az ellentétét is. Akár egy mondaton belül is, hogyha szükséges. Az ember a következetes gondolkozás helyett okoskodik, és ezután az apostol következményekről beszél. Azt, hogy következményekről beszél, azt azzal fejezi ki, hogy az itt levő kifejezésekről olyan nyelvtani megfogalmazással szól, ami azt fejezi ki, hogy elszenvedi ezt az ember. Nem ő akar ilyenné válni, hanem a döntés következtében ilyenné fog válni. Akár akarja, akár nem akarja, különben senki nem akarja tudatosan, de ez törvényszerűség. Halkan hadd jegyezzem meg, hogy ebből következik az is, hogyha az ember meg akar változni, akkor nem az eredmény oldaláról kell megközelíteni a dolgot. Nem onnan kell megközelíteni, hogy én szeretnék türelmes lenni, szelíd lenni, ügyes lenni, ki helyettesítse be azt, ami akar lenni. Mert ez valaminek az eredménye lesz. Annak az eredménye lesz a megváltozott élet, hogyha a gyökér helyére kerül. Hogyha az ember elfogadja azt, hogy az Isten uralkodik az élete felett. De mindaddig, amíg nem fogadja el, kikerülhetetlen következményekkel kell szembenézni, mégpedig ez így van, azt mondja, az okoskodások következtében hiába valóvá lesz, értelmetlenné üressé válik, a balgatag szívük megsötétedett. Az ember belső lelki világának az eltorzulása kikerülhetetlen következménye annak, ha az Istent nem fogadja el, mint Istent a maga élete fölött. Nem lehet ezt a következményt kikerülni, csak akkor, ha helyére teszi az ember a maga életét, vagyis alárendeli az Isten uralmának önmagát, és elismeri a hálatartozását, amelyre az Isten rámutatott. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. Ez a legmegrázóbb kifejezés számomra ebben a szakaszban, mert az ember ugye okoskodik. Az ember magát bölcsnek állítja. Olvastam egy mondatot, amely eléggé markánsan fogalmazta meg az összefüggést. Azt mondta ez a szerző, hogy az ember olyan mértékben szeretne kikerülni az Istentől való függőségből, hogy még azt is inkább kész elviselni, hogy lemondjon a királyi származásáról, arról, hogy ő az Isten lényére is hasonlatosságára teremtett lény, és inkább származtatja magát a majomtól, csak hogy ne kelljen az Istentől való függőséget elismerni. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. És ami miatt azt mondtam, hogy nekem ez a legfájdalmasabb, ez a balgatagokká lettek kifejezésnek az eredeti jelentése. Az itt szereplő kifejezés az a morajnó ige, ami szó szerint azt jelenti, ízetlennek lenni, a fűszer, a só elveszíti az ízét, jellegzetes aromáját. Gondoljuk végig, hogy mit mond ezzel az apostol, hogy ezt a kifejezést használta. Mire jó az a fűszer, aminek nincsen meg az íze? csak arra nem, amire használni szeretnénk. Ezzel szeretné érzékeltetni az apostol azt, hogy az emberi élet annak a döntésnek a következtében, hogy elutasítja az Isten vezetését, uralmát, elutasítja az Istentől való függőség gondolatát, és menekül ezzel a gondolat elől, és okoskodik ezzel szemben, hogy ne kelljen ezzel az erkölcsi következménnyel szóba állni, ennek az eredményeképpen az ember kikerül abból a helyzetből, ahol az élete értelmes lehet és betöltheti a rendeltetését. Nem tudja az emberi élet betölteni a rendeltetését, amikor kikerül azokból a koordinátákból, amiben az Isten a teremtésnél helyezte. És én úgy gondolom, hogy ez a legszörnyűbb következmény. Ki az, aki hiába való életet akar élni ezen a földön? Hogyha belegondolunk, az egész emberi élet úgy zajlik le, úgy éljük, hogy általában amit teszünk, annak többnyire tudjuk az értelmét. Általában, a legtöbb esetben okkal teszünk dolgokat. És a nagy egész, amikor az egészet áttekintjük, és ez a félelmetes, hogy az ember benne van a hétköznapi taposómalomban, fut az egyik céltól a másikig, hajszolja a különböző dolgokat, mert szüksége van rá, mert jónak látja, mert értéket lát benne, és közben nem teszi fel azt a kérdést magának, hogy mire ez az egész? Hova vezet mindez? Mi értelme van ennek az egésznek? Mi lesz ennek az eredménye? Pál apostol pedig rámutat arra, hogy amikor az ember elutasítja az Istentől való függőséget, nem azért, mert nem ismerheti fel, hogy ő függő lény, hanem azért, mert nem akarja elismerni azt a függőséget, amiről a Biblia szól, amiről a teremtés ténye szól. Amikor az ember ezt elutasítja, akkor olyanná válik az ember élete, mint amikor a fűszer elveszítette az ízét. Csak az hiányzik belőle, ami értelmessé teszi, felhasználhatóvá teszi. Félelmetes dolog. De az ember soha nem áll meg itt. Figyeljük meg, hogy Pál apostol tovább folytatja a következmények bemutatását. És az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó emberek, madarak, négylábú állatok, csúszómászó állatok képmásával. Milyen döbbenetes dolog, hogy az az ember, aki hihetetlen erőfeszítéseket tesz azért, hogy elutasíthassa az Isten uralmának az elismerését, az az ember milyen könnyen emel maga fölé teremtményeket. A teremtőtől való függőség elől menekül, de az ember úgy van megalkotva, hogy így mondjam, teremtésnél fogva úgy működik, hogy szüksége van tekintélyekre, szüksége van arra, hogy egyszerre függjön és uralkodjon. És az Isten elől menekül, az Istentől való függőség elől menekül, és önként behódol teremtmények előtt. Embereket emel maga fölé és vakon követ, de nem állt meg itt a történelemben. Az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték múlandó emberek, madarak, négylábú állatok és a csúszómászó állatok képmásával. Pál apostol rámutat arra, hogy a bálványimádás gyökere itt található. A bálványimádás arra vezethető vissza, hogy bár az Istent ismerte az emberiség, de nem akarta elismerni. Viszont az ember lényéből fakad, hogy szeretne tisztelni valakit. Szeretne valaki előtt meghajolni. Ha az nem a mindenható Isten, akkor maga tesz valamit maga elé, hogy meghajolhasson előtte. Ez egy lelki törvényszerűség, ezt nem lehet kikerülni. Az az ember, aki az Istentől való függőséget elutasítja, törvényszerűen emberek vagy más bálványok alá helyezi az életét. Ezek lelki törvényszerűségek. Ezek végbe mennek az ember életében. Nem állítható meg a folyamat csak a gyökérnél, csak a fordulópontnál, hogy kinek adja az Isten, az ember a tiszteletet. Olyan döbbenetes volt számomra, amikor középiskolában a filozófia órán egy kicsit vallástörténettel foglalkoztunk, mert ezt a kérdést két oldalról lehet megközelíteni. A vallások kérdését. Meg lehet közelíteni onnan, hogy minden vallásban vannak közös pontok, és a zsidó vallásba az áldozat eszme mondjuk Mezopotámiából került, mert ott is gyakorolták. És onnan tanulták el az áldozást. Meg lehet onnan közelíteni, hogy persze, hogy vannak közös pontok, hiszen volt egy közös ismeret. Volt egy közös gyökér. Ezért megmaradtak bizonyos nyomok és gondolatok. Na de melyik lehet az igazi? Mi az, amit nem torzított el, az a tény, hogy az ember nem fogadta el az Isten vezetését. És például ezen a területen van egy döbbenetes különbség, hogyha már az áldozást megemlítettem. Valóban minden vallás ismeri az áldozat eszméjét. De vajon van-e a Biblia vallásán kívül más vallás, amelyik azt tanítja, hogy nem az ember visz áldozatot az Istennek, hogy jó indulatra hangolja a haragvó Istent, hanem az Istenhoz áldozatot az emberért, hogy lehetőséget biztosítson az embernek az életre. Megmondom őszintén, hogy én nem tudok róla. Általában a vallások eszméjében az a jellegzetes magatartás, az a jellegzetes gondolkozás, hogy az ember jó indulatra hangolja az Istent az ő cselekedeteivel, szertartásaival. A Biblia áldozat eszméje gyökeresen eltér ettől. Két lehetőség van. Melyik következtetést vonjam le? Mindegyik vallás beszél az áldozatról. A zsidók tanulták el más népektől, vagy arról szól ez a történet, hogy mindenki tudott az Istenről, mindenki tudott az isteni áldozat eszméről, csak mivel az ember nem akarta elismerni az Istent, ezért módosította. Ezért egy kicsit elcsúsztatta a jelentését. Hogyan válaszol az Isten erre az emberi magatartásra? A 24. verstől fejti ki ezt az apostol, most már a 32. versig. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Annak okáért átadta őket az Isten tisztátalan indulatokra, és még egy gondolatot emelnék ki, 28. vers, és amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. A Biblia tanítása az Isten lényéről nagyon határozott és egyértelmű. Azt mondja, hogy az Isten a szeretet és a szabadság és az igazság Istene. Így hármasban. Igazságos és szerető, szerető miközben igazságos, és a szeretete is és az igazsága is azt jelenti, hogy biztosítja az ember számára a szabadságot. Nem az Isten dönt úgy, hogy önkényesen az emberre bocsát nehézségeket, hanem amikor azt látja, hogy egy ember nem akarja alávetni magát az ő lényének, az ő irányításának, akkor az Isten tudomásul veszi ezt az emberi döntést, de megengedi, hogy ennek a következményei érvényesüljenek. Átadja az embert a szívük kívánságainak a tisztátalanságra. A bűnnek a jelenléte és a bűnnek a pusztítása még nem az Isten büntetése. Csupán annak a döntésnek az eredménye, hogy az Isten nem teszi meg azt, hogy az ember bár a rossz úton jár, de ne érzékelje a gyümölcsöket. Ezzel megint kegyelem van. Ha az Isten minden következményt elhárítana, akkor az ember soha nem változna meg. Hiszen erről az útról megállni, letérni, akkor lehet, amikor az ember felismeri, hogy hova vezet az az út, amin elindultam akkor, amikor az Istentől függetlenítettem az életemet. Ha egy ember ezt felismeri, akkor lehetősége van a gyökereken változtatni és visszafordulni az Isten uralmához. elfogadni az Isten fennhatóságát az élete felett. De ezen az ember csak akkor fog változtatni, ha látja, hogy az az út, amit választott, az önkény útja, a saját szabadságában való tobzódás útja, az a halálba vezet végül. Az Isten ezért, elfogadva az ember szabadságát, szabad választását, így fogalmaz a görög szöveg, átadta őket az Isten a szívük kívánságainak tisztátalanságra. Nem tette meg azt a csodát, hogy bár az ember a szívében elfordult tőle, de a szívében levő gonosz indulatokat továbbra is semlegesítse, fékezze, és a következményeket elhárítsa. Azt mondja, mint egy az Isten, ezt az utat választottad, éld át a választásod következményét, addig, amíg nem késő, és visszafordulhatsz. Ezért teszi ezt az Isten. Átadja őket az ember, kiszolgáltatja az Isten, az embert a saját döntése következményeinek, és ennek a gyümölcseit ízlelhetjük meg a mikorunkban is. Átadja őket szívük kívánságainak tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mert az Isten igazságát, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ezért átadta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre, hasonlóképpen a férfiak is elhagyva az asszonynéppel való természetes élést egymásra gerjedtek bujasságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedve, az ő tévejgésük méltó jutalmát elvették önmagukban. Pál apostol, hogy így mondjam, kertelés nélkül rámutat arra, hogy ennek a következménye, ennek az emberi döntésnek a következménye a homoszexualitás megjelenése a Földön. Nem természetes jelenség, hanem az emberi döntés eredményeképpen a szív gonoszságából, a szív eltorzulásából alakult ki ezen a Földön. Ez az apostol álláspontja erről a kérdésről. Annak a következménye, hogy az ember elutasította az Isten rendjét, elutasította az Isten uralmát, az Isten pedig ezért elfogadta az ember választását, nem erőlteti rá magát senkire. Hiába ez a jó, az Isten szereti annyira az embert, hogy tudja, hogy kényszerből még a jót sem lehet követni ezen a földön. Szabadságot adott az embernek, de a szabadsággal együtt felelősséget. Következménye van az ember döntésének, a következmény pedig a bűn eluralkodása, a bűn megállíthatatlan terjedése és uralomra jutása. Amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen adta oda őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Nagyon sok idegrendszeri zavar mögött ez a tény húzódik meg, hogy az ember nem hozott jó döntéseket, az ember magyarázkodik valamivel szemben, amiről tudja a lelki ismeretében, hogy nem úgy kellene tennie, és ennek bizony nagyon sokszor az a következménye, hogy a gondolkozás összezavarodik. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapcsisággal, rosszasággal, rakvák irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőjfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Iszonyatos felsorolás, hogyha megnézzük, akkor nem csak nagyon durva bűnök nyilatkoznak itt meg. Nem csak gyilkosságról, nem csak paráznaságról, nem csak szülőknek engedetlenségről, összeférhetetlenségről beszél, hanem beszél ilyenről is, hogy versengés. Azt hiszem, hogy általánosan ismert jelenség, főleg munkahelyeken, emberi kapcsolatokban. Irítség. Azt mondja a Prédikátor könyve, hogy az ember minden ügyes dolgát irítségből, a fele barátja iránt irítségből teszi. Félelmetes következmények. Nem csak nagy dolgokat látunk itt, hanem a legapróbb dolgokra is arra mutat rá, hogy a bűn jelenléte az ember életében következmény. az Isten irányításának az elutasításából fakad, az isteni tekintély elutasításából fakad a bűn eluralkodása az emberen. És hogy meddig mehet el ez a folyamat, arra a 32. vers mutat rá, akik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra. Megint hangsúlyozza az apostol azt, hogy nem tudatlanságról van szó. Akik tudják, mert az Isten nyilvánvalóvá teszi a bűnnel szembeni haragját, mert az Isten mindenkinek adott egy belső mércét, majd mindjárt erről lesz szó, ami alapján tudják, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra. És mi történik? Mégis nem csak cselekszik azokat, nem egyszerűen elesnek benne, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Az ember ideológiát gyárt ahhoz, hogy miért jó az a rossz, amit tesz. Megmagyarázza, és másokat is bátorít erre, hogy kövessék az ő példáját. Mindennek egy gyökere van az apostol szerint. Ezek következmények. Ha az ember meg akar szabadulni az irigységtől, akkor nem csak az irigységtől kell megszabadulnia, hanem attól a gyökértől, amelyből mint következmény származik az irigység, amely a legvégső fokon abban található, hogy az ember valamely ponton önmagát teszi az Isten helyébe, és nem hagyja, hogy az Isten legyen az ő Istene, és mint Isten uralkodjon az élete fölött. Pál apostol tovább folytatja a gondolatmenetet, hogy miért védhetetlen az ember lázadása az Isten ítélő széke előtt, miért nem lehet mentegetni az embert tudatlansággal az isteni ítélőszék előtt a rossz dolgai miatt. Annak okáért védhetetlen vagyó ember bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat művelette, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy talán azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, az ítélet halasztásának és hosszú tűrésének gazdagságát, nem fontolva meg azt, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít? A második dolog, amire az apostol rámutat, hogy minden emberben működik egy belső iránytű, egy belső megkülönböztető képesség, amellyel félelmetes pontossággal meg tudja ítélni azt, amikor a környezetében levő emberek rosszat tesznek. Minden emberben működik lelkiismeret. Igen, a legelvetemültebb emberben is működik lelkiismeret, lehet, hogy nem azzal, hogy a saját életét meg tudja ítélni, de amikor vele szemben elkövetnek méltánytalanságot, akkor minden ember nagyon félelmetes pontossággal tudja, hogy igazságtalanul bántak vele. Nem így van? Azt, amikor velünk szemben valaki igazságtalan, azt nagyon hamar észrevesszük. És nagyon jól meg tudjuk különböztetni azt, hogy a másiknak mit kellett volna másképpen tenni. De az apostol arra mutat rá, hogyha erre képesek vagyunk a másik életében, akkor ez arról tesz bizonyságot, hogy képesek vagyunk elválasztani a jót és a rosszat egymástól. Következésképpen a saját életünkben is képesek lennénk a jót és a rosszat külön választani egymástól. Akkor hogy van az, hogy amit a másik ember életében mi megítélünk, elítélünk, azt nagyon sokszor a saját életünkben észre sem vesszük, fel sem figyelünk rá. Fel sem tűnik, hogy ugyanazt tesszük vele. Különben megemlítem azt, hogy itt az ugyanazokat, az nem feltétlenül szó szerint ugyanazt jelenti. Hasonlókat. Ugyanolyan dolgokat. Nem feltétlenül egy az egyben ugyanazt. Csak éppen hasonló engedetlenségeket. Mi a baj megint? Az apostol félreérthetetlen módon mutatott rá megint arra, hogy nem az a probléma gyökere, hogy az ember ne tudná megkülönböztetni a jót és a rosszat egymástól. Biztos, hogy van ebben nehézség. Biztos, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol ezt nehéz megítélni. De a legegyszerűbb hétköznapi élethelyzetekben félelmetes pontossággal tudjuk, hogy a velünk szemben álló ember mikor követett el jogtalanságot velünk szemben. Akkor mi a probléma? Újra a gondolkozással van a baj. Avagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és közben te is azokat cselekszed, hogy te elkerüled az Istennek ítéletét? Megint az ember okoskodásával van a baj, az emberi gondolkodással van a baj. Mert az ember hajlamos úgy gondolkozni, hogy igen, a másik ember életében az bűn, de én kivétel vagyok. Igen, ez így helyes, de az én esetem az valami egészen különleges. Ez nem tartozik ugyanazon megítélés alá. Hányszor teszi ezt az ember saját magával? A maga életében felmentést keres, magyarázatokat ad. A másik, amit tesz az ember, hogy úgy gondolkozik, hogy ha rám nem sújtott le az Isten ítélete, ha engem nem ért utol az Isten ítélete, akkor én biztos nem is tettem rosszat. Akkor az én esetemben az nem bűn. Hányszor vagyunk úgy, amikor valakit valami megpróbáltatásért, nehézségért, hogy a lelkünkben azt mondjuk, hogy na, megérdemelte. Én megmondtam előre. Megverte az Isten. Kimondjuk az ítéletet, hogy jogos az Isten büntetése emberi életek felett. És közben a saját életünkben pedig, miközben hasonlókat teszünk, nem döbbenünk meg azon, hogy hogy lehet, hogy minket nem ért. És az, hogy minket nem ért, azt felhasználjuk érvként, hogy csak nyugodtan éljünk tovább úgy, hiszen ránk az Isten nem haragszik. És Pál apostol azt mondja, hogy ehelyett hogyan kéne gondolkozni? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? A nem tudván szó, így is lefordíthatjuk, hogy nem gondolva meg, nem fontolva meg azt, hogy az Isten jósága az embert megtérésre indítja. Semmibe veszi az ember az Isten megnyilatkozó jóságát, az elnézés szó helyén, a paresis kifejezés azt jelenti, hogy az Isten félretesz valamit időlegesen. Ezért lehet így lefordítani ezt a gondolatot, hogy az ítéletet elhalasztja. Félreteszi, nem elnézi és elfelejti, hanem félreteszi, hogy majd később vegye elő. Ezt jelenti ez a kifejezés. Az ember kegyelemidőt kap, lehetőségeket kap, és az Isten arra kéri, hogy mindezen gondolkozzon el, amikor felismeri, hogy ő mások életében elítélt valamit, és rádöbben, hogy ő maga felett mondta ki az ítéletet, mert ő is hasonlókat tett. Akkor gondolkozzon el azon, hogy hogy lehet, hogy az Isten nem sújtott le a jogos ítélettel, amit az ember maga is jogosnak tartana, és álljon szóba azzal, hogy ez a gondolat arról szól, hogy az Isten kegyelem időt adott neki ahhoz, hogy felülvizsgálja az álláspontját és változtasson. Ehelyett az ember nagyon sokszor még inkább belekeményedik a bűnbe, mert még mélyebbre süllyed benne, mert nem fontolja meg azt, hogy az a tény, hogy az Isten hosszú tűrő volt iránta, az a tény, hogy az Isten nem vonta meg a segítséget tőle, az a tény, hogy az Isten nem sújtott le azonnal az ítéletével, az a tény arra ad alkalmat, hogy az ember változtasson az útján, hogy az ember megtérjen, visszaforduljon az Istenhez, és elfogadja önmaga felett az uralmát. Hát eddig tartott a ma esti alkalmunk. Az apostol tehát nagyon határozottan azt mondta ki, hogy az Istennek haragja van az emberi hitetlenséggel és bűnnel szemben, és ez a harag jogos azért, mert az Isten igazsága nyilvánvaló ezen a földön, nyilvánvaló a teremtett világon gondolkozva, de nyilvánvalóvá válik abból a tényből is, amikor egy ember felismeri azt, hogy noha vétkezett, az Isten nem sújtott le rá, noha jogos lett volna, felismerheti azt, hogy az Isten arra vár, hogy visszaforduljon hozzá az ember. Nyilvánvaló az Isten kegyelme, és nyilvánvaló az Isten teremtő volta, ezt a kettőt teszi nyilvánvalóvá ez a két terület, és az egész gyökere a problémának, az emberi elhajlásnak a gyökere pedig abban van, hogy rosszul gondolkozik az ember. Rosszul gondolkozik az ember az Istenhez való viszonyáról, lehet, hogy dicsőíti őt, de egészen más dolog az Istent dicsőíteni, és más dolog az Istent, mint Istent dicsőíteni az embernek a maga élete fölött, és a hálatartozását felismerni. És rosszul gondolkozik a kegyelemről is, mert ahelyett, hogy élne a felkínált kegyelmi idővel, ahelyett kihasználja a felkínált kegyelmi időt, hogy tovább kövesse azt a rossz utat, amely miatt egyáltalán kegyelemre volt szüksége. Nincsen olyan ember, aki mentegethetné magát, védekezhetne az Isten előtt tudatlansággal. Mert mindenki felismerheti értelmes gondolkozás nyomán, hogy teremtmény, és hogy mögötte egy teremtő áll, fölötte egy teremtő áll. És minden ember felismerheti azt, hogy a jó és a rossz között különbséget tud tenni, csak nem a másikra kéne alkalmazni a mércéinket, hanem a saját életünkkel, mint egy tükörbe belenézve, a saját életünkkel szembefordítani az ítélő képességünket. Hát innen fogja tovább folytatni az apostol a gondolatmenetet. A következő szakaszban, az 5. verstől kezdődően az Isten ítéletére fog rámutatni, milyen elvek alapján hoz az Isten ítéletet, milyen mércét alkalmaz az Isten az ítéletben, amikor egy ember életéről eldönti, hogy felmentő ítéletet nyerhet egy ember, vagy pedig a saját döntése következményeként ki kell mondani, hogy én lehetőséget adtam, hogy az életútját választ, elődbe adtam az életet is és a halált is, és az ítélet nem más, mint annak az elfogadása, annak a kimondása, hogy ez az ember elutasította az életútját. Ennek az útjáról, módjáról, ennek az elveiről fog szólni a következő előadás. Most befejeződött ezzel az előadásom, köszönöm a figyelmet.
1: Advent Net Rádió Magyarországról.

Kedves gyülekezet, én lényegében egy kijelentésre szeretném megtalálni, vagy megkeresni a választ, amit a hármas angyali üzenet első angyal üzenetében olvashatunk. Tehát a hetedik vers a 14. fejezetben Jelenések könyvében. Az első üzenet így szól az első angyal üzenetéből. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tulajdonképpen úgy gondolnánk, amikor a hármas angyali üzenetet vizsgáljuk, hogy a jelenkorunk eseményei már a harmadik angyal üzenetének a felerősítését és hangos kiáltását kívánnák meg. Én meg most az első angyal első üzenetét akarom megvizsgálni, de szándékosan teszem ezt, mert azt mondja, hogy ezt mondván nagy szóval. És tudjuk, hogy amikor majd az a bizonyos negyedik angyal, ami pontatlanul lett negyedik angyalnak nevezve a Jelenések könyve 18. olvasom is.

vizsgálni, hogy a gyakorlati életben mit jelent Isten nevének dicsőséget adni. Mert aki egy picit is ismeri a Biblia jelképrendszerét, és ismeri a bibliai proféciákat, gondolok én Ézsaiás 60. fejezetének első 3 versére, tudjátok, hogy rajtad kell az Úr dicsőségének megláttatni, amikor a legnagyobb sötétség van, kelj fel, világosodjál, vagy bármely más kijelentését a Szentírásnak, érezzük, hogy azért ez jóval több kell, hogy legyen annál, mintsem, hogy mi valamiképpen a beszédünkkel, a megnyilatkozásainkkal az Istennek adjunk újból és újból dicsőséget. Az életünk kell, hogy dicsőítse az Istent. És ahogy egyre inkább szigorodnak a körülmények, és egyre veszedelmesebb helyzetbe kerülünk, melyikünk az, akiben nincsen szorongás, aggódás, hogy vajon mi lesz ennek a, nem a vége, mert azt talán sejtjük és hiszünk benne, hanem a folytatása. Hogy milyen körülmények között leszünk képesek mi dicsőíteni az Istent, vagy éppen szégyent hozunk a nevére. És nem feltétlenül valamiféle elárulásról van szó, hogy valakiben nincs elég lelki erő, hogy most ő igent mondjon, vagy nemet mondjon, amikor szükséges. És semmiképpen nem erre szeretnék utalni, de gondoljunk arra, hogy amikor valakik nem tudnak igazán az érzelmeiken uralkodni, amikor nem tudják igazán a vágyaikat megfogalmazni az Istennek, és szelektálni, hogy mi az, amit tovább tápláljanak, és mi az, amit tegyenek félre. Vagy akiket a jövő várható nehézségei annyira elterítenek mindenféle feszültséggel és mindenféle nehézséggel, hogy emiatt nem tudnak kiegyensúlyozott keresztény életet élni. Ez önmagában az Isten nevére nézve egy hatalmas szégyen. Nem úgy dicsőséget szereznénk a nevének, hanem egyenesen szégyent vallunk, hogy mi az Istenhez tartozunk, hogyha ahányan vagyunk, annyiféleképpen értelmezzük, hogy mit kellene tennünk, és mit nem kellene tennünk. Pedig mostanában érzékeljük, hogy ez még nem kirajzolódott kép, és nem tudjuk, hogy mit kéne tennünk. Fontos lenne megismernünk ezt a kérdést, mert gondoljatok például Péter apostolra. Ő nem egyszer, nem kétszer nagyon helyesen fogalmazott. Amikor például Jézussal a Cézare a Filippinél jártak, és ott Jézus beszél először, megkérdező tanítványokat, hogy kinek mondanak az emberek engem, és Péter megvallja a hitét, ezután, hogy az emberek minek mondják, és mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Boldog vagy Simon Jónának fia, mert az Úr jelentette meg neked ezt az igaz gondolatot. Dicsőséget szerzett az Isten nevének Péter ezzel a megnyilatkozásával. De 2 perc múlva ott volt a szörnyű mentegetőzése, amikor mentsen Uram, nem eshetik meg ez véled, mikor Jézus a szenvedéseiről beszélt. És ugyanez ismétlődött meg Péternél, nem tanult az esetből. Emlékeztek rá, amikor az utolsó vacsora termében fogadkozik, hogyha ezek mind elárulnak, én akkor sem árullak el, a végén pedig szitkozódva, átkozódva tagadja meg mesterét. Olyan korszakban élünk, és aztán említhetném én itt János fogadkozását, Jakab fogadkozását és a többiekét is, olykorban élünk mi a Földön, Radnóti szavaival élve, amikor az ember úgy elaljasult, és a többi, nem akarom a verset elmondani, mindjárt ismeritek. Valóban most beléptünk egy olyan korszakba, amikor egyre erőteljesebb az emberek aljassága. És nagyon sok mindenre számíthatunk. Nem ezt az igét szeretném elemezni a mai alkalommal, csupán csak a leírását szeretném elolvasni nektek, amit Mikeás próféta könyve 7. fejezetében olvashatunk. Mikeás próféta 7. fejezetében az első 9 verset elolvasom, hogy érzékeljük, beleérkeztünk, gyakorlatilag bent vagyunk ebben a korszakban. Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő. Egy ennivaló gereszt sem maradott, pedig zsengére vágyott a lelkem. Elveszette földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadásza atya fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy a jól vigyék véghez. A fejedelem követelőzik, és a bíró fizetésre vár. A főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt, aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak

napja, a te megítélésed eljött. Most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak. Ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát. A leány anyja ellen támad. A menny az ő napára. Az embernek saját háza népe az ellensége. De én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Tehát említem ismételten, hogy nem szeretném Mikeás 7. fejezetét elemezni, mert akkor egészen más témakörről kellene beszélnünk. Csupán emiatt a mozzanat miatt említettem föl ezt az ige szakaszt. A leírás azt hiszem egyértelműen megegyezik jelenkorunkkal és jelen eseményekkel, de én az Úrra néztem. Tehát ha mi szeretnénk az Isten nevének dicsőséget adni, ha ráadásul ennek a hangos kiáltásának a korszaka a küszöbön áll, nyilvánvalóan érzékeljük és érezzük és tudjuk, hogy ez nem annyit jelent, hogy ezután jóval hangosabban hirdessük az igét. Nem hangerősítőket kell vásárolnunk. Nem színesebb meghívókat kell gyártanunk. Nem azon kell elsősorban törni a fejünket, hogy hogyan lehetne a média eszközeivel megközelíteni az embereket. Nem azt mondtam, hogy ezekkel ne foglalkozzunk. De nem ez a lényeg, nem ez a döntő. A döntő az, hogy az Isten neve megdicsőül az életünkben, vagy nem. Mit jelent az Úrra nézni? Tekintsünk az Úrra, tekintsünk a mi megváltónkra. Jézus Krisztus a főpapi imájában többször is említi, hogy ő megdicsőítette az Atya nevét, és kéri, hogy dicsőítse meg az Atya őt most. De ennek a főpapi imának, a gondolatának az előzményéről szeretnék most olvasni nektek, János evangélium a 12. fejezetéről. 12. fejezetéből. A 12. fejezet 20-22. versét olvasom. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betszaidából való Filephez mentek, és kérjék őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Ment Fülöp és szólt Andrásnak, és viszont András és Fülöp szólt Jézusnak. Mi is volt itt az előzménye ennek, hogy Jézushoz üzentek a tanítványokkal? Nyilván Jézus ugye bent tartózkodott a templomban, nem sokkal korábban, utoljára találkozott a farizeusokkal, a népvallási vezetőivel. Ennek a döbbenetes és drámai leírását olvashatjuk Máté evangélium a 23. fejezetében. És még sok minden mást is említhetnék. Egy évvel korábban volt a galileai válság, amikor tömegek pártoltak el Jézustól. Lázár feltámasztására ismét tömegek éljenezték, amikor bevonult Jeruzsálembe. De ott már kezdtek meglepődni az övéi is, hogy miért nem veszi át most rögtön a trónt. Látták sírni Jeruzsálem felett. Nem értették a tanítványok, miről van szó. A farizeusok rögtön kérdőre vonták az éjjenzés miatt. Mondta, hogy a kövek fognak majd kiáltani, ha ezek nem kiálthatnak. És sok érthetetlen dolog történt a tanítványok előtt, és most erre a zarándok ünnepre, erre a húsvétra feljöttek görögök is. Milyen érdekes egyébként, hogy amikor megszületett Jézus, akkor keletről jöttek pogány emberek. Mert hallották hírét, látták csillagát, és emlékeztek a saját valamikori prófétájuk üzenetére, hogy csillag támad Jákobból. És elindultak megkeresni a megváltót. Most nyugatról jöttek olyan emberek, akik még nem ismerték Jézust. És Jézus, amikor említettem, utolsó alkalommal beszélt a farizeusokkal, és keserű szavakat kellett kimondania,
a végén, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki megölöd a prófétákat és mindazokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint tyúk gyűjti egybe csibéit, és te nem akartad, az övéi elvetették, nem fogadták el megváltónak, és jönnek idegenek, akiknek alig van még információjuk, és azt mondják, hogy látni akarjuk Jézust. Hatalmas dolog ez. És Jézus a maga helyén értékelte. Kijött a pogányok udvarába, a külső udvarba jött, ahova a pogányok mehettek, hogy találkozzon velük. Jézus előre látta, hogy a nép, az övéi, nem csak, hogy elutasították most az utolsó beszélgetés alkalmával is, hanem pár nap múlva még azok közül is, akik nemrég éljenezték az ő bevonulását, ismétlem Lázár feltámasztása miatt, azt fogják üvöltözni Pilátus udvarában, hogy az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken, azt fogják követelni Pilátustól, hogy Barabást bocsássa szabadon. Döbbenetes volt az Éliás Krisztus oratóriumból, csak két rövid töredéket tudott megírni a szerző, aki 38 éves korában meghalt. Állítom, a zeneirodalom egyik legnagyobb műve lett volna, hogyha ezt elkészíti. De még ez a két rész is. Mendelssohn. Igen, Éliás mondtam, Mendelssohn. De hogyha elkészíti, hát csak a születés történetről van egy rész, és erről a kihallgatásokról, meg az asszonyok siránkozásáról már a keresztúton, drámai erővel szólal meg a zene nyelvén ez az esemény. Jézus tudta, hogy ennek az eseménynek átélői lesznek az övéi, akik nem fogadták el, a tanítványok is hamarosan, és tudta, hogy most jönnek idegenek, és ahelyett, hogy megismernék a megváltót, ha csak előtte már nem ismerik a megváltás lényegét, ahelyett meg fogják látni, hogy Jézust, mint a legalantasabb bűnözőt úgy fogják kivégezni Jeruzsálem kapuin kívül. De azt is tudta, hogy ha bekövetkezik ez a megváltás, akkor ezek az idegenek is meg lesznek váltva. Akkor minden ember megmenekülhet a végleges pusztulástól. A világ csak Jézus halála által menekülhet meg. És ezért folytatja így, sőt így kezdi Jézus velük a beszélgetést, a 23. verstől olvasom. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök élete tartja meg azt. Tehát ezt látjuk, hogy itt Jézus elmondja, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Azt is mondhatta volna Jézus, eljött az óra, hogy az atya nevének dicsőséget szerezzen a fiú. Mert ez a kettő egy és ugyanazt jelenti. Eljött az ideje annak, hogy a földbe essen a gabonamag. Ha Jézust úgy tekintjük, mint az atya megváltási tervének a magját, a lényegét. Ő már lehullott a földre, mert eljött emberként. És itt élt a földön, még nem halt meg. Készülődött arra, hogy meghaljon, ahhoz, hogy gyümölcs lehessen. Megtehette volna Jézus, hogy megmenti magát ettől a haláltól? Megtehette volna, hogy visszavonul a Gecsemáné kertből, amikor már a saját emberi természete, amelyik szorongatta őt egész eddig, de az atyával való közössége által mindig nemet tudott mondani az én előre törekvésére. A saját emberi természete a kiszolgáltatott állapotában egyre inkább azt súgta Jézusnak, hogy ne tedd meg. Ezekért akarsz meghalni? Egyikük elárul,
másikuk szitkozódva megtagad, a többiek elfutnak, az övéi nem fogadták be, a pogányok nem értik, egy Pilátusnak mindent el fog magyarázni, az első gondolat, amit Pilátussal közöl Jézus, az az, hogy az én országom nem e világból való, utána egy hosszú beszélgetés történik, mert tudta Jézus előre, hogy ezen a ponton fog elbukni Pilátus, amikor azt mondják, hogy nem vagy a császár barátja, ha ezt szabadon bocsátod. Ha az első gondolatot megérti Pilátus, akkor nem tudják ezzel a kérdéssel megfogni. Mert aki nem e világból való országot akar megalapítani, az nem a császár ellensége. Nos, hát Jézus mindezeket tudta. És amikor a kereszten ott volt, és nem szállt le a keresztről, gyerekkoromban én sokszor gondolkodtam ezen, mikor hallgattam az Isten tiszteleteket, hallgattam a passiót húsvét körül. Miért nem szállt le? Sokkal többen hinnének benne. Miért nem tett ilyen csodát? Persze most már értem. Megtehette volna Jézus, hogy a mag lehullott a földre, de nem hullott bele a földbe. Ahogy Filippi levélben olvassuk azt a gyönyörű himnuszt, emlékeztek rá, hogy ugyanaz a gondolkodásmód legyen bennetek, mint Jézusban volt, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megalázta magát, emberi természetet vett magára, szolgai formát vévén föl, és egészen a keresztfának haláláig engedelmeskedett. Ha Jézus nem teszi ezt meg, hogy ő meghal, nincs gyümölcs. Nincs gyümölcse annak, hogy ő eljött a földre és bemutatta a tökéletes életet, mert ez kevés. Nem az Istennek kevés, hanem nekünk. Ez még nem lenne elég motiváció ahhoz, hogy mi is megszabaduljunk, hogy mi is az önfeláldozás szellemiségét és lelkületét gyakoroljuk. Mert így folytatja Jézus a 25. 26. versben, aki szereti a maga életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Igen, erről szólnak ezek az igék, mert rögtön Jézus, ahogy a maga életét végig gondolja, és az előtte levő eseményeket, így elmagyarázza a követőinek, hogyha majd bekövetkeznek azok az események, és először talán nem értik, de később, amikor megértik, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia, akkor az emberek kövessék az ő példáját. Nem azzal, hogy nekünk keresztre kell feszítetni magunkat. Nekünk nem kell keresztre feszítetni magunkat. Nekünk még nem kell, még csak börtönbe sem kerülnünk ahhoz, hogy dicsőséget szerezzünk az Isten nevének. Nekünk egyetlen dologban kell, hogy meghaljon valakink, mégpedig az énünk, az önérzetünk. Ezt kellene keresztre feszítenünk. Szeretném olvasni a Külső udvarban című fejezetből, Ellen Gouldvált Jézus élete című könyvéből a következőket. Ebben a Keresztény Advent közösség által kiadott példányban az 539. oldalon. Jézus ezzel az igazsággal köti össze az önfeláldozás leckéjét, amelyet mindenkinek meg kell tanulni. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök élete tartja meg azt. Aki Krisztussal együtt munkálkodva szeretne gyümölcsöt teremni, annak először a földbe kell hullania és meghalnia. Az életet a világ szükségleteinek barázdájába kell vetni. Az önszeretetnek, önérdeknek el kell vesznie. Tehát nagyon érdekes, hogy itt Ellen Gouldvált nem úgy fogalmaz, hogy a haragnak kell elveszni, hogy a paráznaságnak kell elveszni, hogy az italozásnak kell elveszni, hogy a sorolhatnék még egy csomó bűnt. Lehet listákat készíteni a bűnökről. Hamar oda jutunk, mint a római katolikus egyház, amelyiknél valóban vannak úgynevezett lelki tükrök, hogy belenézünk, és akkor végig sorolja a bűnöket, és kipipáljuk, hogy akkor ezt kell meggyónnom, meg ezt kell meggyónnom. Semmi értelme. Minden bűnnek a gyökere az én szeretete.
Minden bűnnek a gyökere az önérzet, az én. Nem a bűnökkel szemben kell harcolnunk, mert nem fogunk tudni harcolni vele szemben. Erről beszél Pál apostol a Róma 7. fejezetében, hogy tagjainkban kéznél van a bűn, és elfogadni bennünket. Az énünk ellen kell harcolni. Az önfeláldozás törvénye saját megtartásunk törvénye is. A gazda úgy őrzi meg gabonáját, hogy elveti. Így van ez az emberi életében is. Adni annyit jelent, mint élni. A megőrzött élet az, amit önként adunk Istennek és az emberek szolgálatára. Aki Krisztus kedvéért feláldozzák az életüket e világon, az örök élete tartják meg azt. A magunkért eltöltött élet olyan, mint a megevett gabona. Eltűnik anélkül, hogy megsokszorozódna. Az ember összegyűjthet magának mindent, amit csak tud. Élhet, gondolkodhat és tervezhet magának. De élete elmúlik, és semmije sem marad. Az én szolgálatának törvénye az önpusztítás törvénye. Az én szolgálatának törvénye az önpusztítás törvénye, pedig mi milyenek vagyunk? Mi olyanok vagyunk, hogy inkább bezekelünk, inkább imádkozunk, inkább gyülekezetbe járunk, inkább segítünk a betegeken, inkább teszünk dolgokat, nagy dolgokat teszünk az Isten művében, csak ne kelljen megváltozni. Csak ne kelljen az énünket feladni. Ezzel szemben hadd olvassak nektek néhány gondolatot, az egyiket egy olyan bizonyságtételből, a Spalding magát gyűjtemény 20. oldaláról, ami nem annyira közismert. Ebből csak néhány mondatot olvasunk. Hogy hogyan kell nekünk viszonyulnunk ahhoz, amikor már szigorodnak az események, és kénytelenek vagyunk akár bíróságok elé kerülni, vagy bármi mást megtenni. Amikor az ellenség munkába kezd, ne hagyjuk eluralkodni az érzelmeinket. Ne folyamodjunk idegen tűzhöz. Tehát ezek a veszélyek vannak meg. Ennyit jelent az Úrra nézni, hogy én nem az érzelmeim felkorbácsolásával, nem a hangulat keltésével, nem más emberek befolyásolásával, hogy tehetségesebben mondom meg, hogy mit kell tenni és mit nem szabad megtenni. Nem így gyakorlom az életet. Nem az érzelmeket akarom felkelteni. Nem a harciasságot akarom elővenni. Ne folyamodjunk idegen tűzhöz, ne váljunk harciassá. Ezzel elárulhatjuk az ügyet, amikor a győzelem már csak nem a miénk. Ha elengedjük Jézus kezét, és magunkban bízunk, hónapokat, talán éveket vesz igénybe ellensúlyozni egyetlen rossz lépést. Most figyeljétek! Amikor bíróságok elé visznek, mondjunk le jogainkról. Ha csak nem kerülünk összeütközésbe ezáltal Istennel. Tehát ez érdekes dolog, nem? Ha bíróságok elé visznek bennünket, mondjunk le jogainkról, ha csak nem kerülünk összeütközésbe ezáltal Istennel. Nem a saját jogainkért küzdünk, hanem Isten jogáért, a szolgálat munkájára. A Maranata című reggeli dicséretes könyvben a mai reggeli dicsérethez a következő gondolatokat találtuk. Sok a nyugtalan lélek, akik nem akarják alárendelni magukat a fegyelemnek, rendszerességnek és rendnek. Úgy vélik, szabadság jogaik csorbulnak, ha félreteszik saját értéki ítéletüket, és alárendelik magukat a tapasztaltabbak meglátásainak. Isten műve nem halad előre, ha nincs meg a hajlandóság arra, hogy tevékenységünket alárendeljük a rendnek, és ha nem zárjuk ki a fanatizmus nyughatatlan lelkületét összejöveteleinkről. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy a fanatizmus az valami törvényeskedő, hangos magatartás és erőszakos magatartás, ez nem így van. A fanatizmus az érzelem motiválta vallásoskodás. Az érzelem motiválta vallásoskodás az a fanatizmus. A benyomások és az érzelmek egyáltalán nem bizonyítékai annak, hogy valakit az Úr vezet. Sátán, bár az emberek nem is gyanítják, érzéseket és benyomásokat kelt. Ezek nem biztonságos vezetők.
Mindenkinek alaposan ismernie kellene hitünk bizonyítékait, és gondosan tanulmányoznunk kell, hogyan teremthetünk gyümölcsöket Isten dicsőségére. Figyeljük meg, hogy most mi a legfőbb teendőnk. Az Isten igéjének újbóli, sokkal nyitottabb lelkületű készhezvétele. Nem feltétlenül a politikai, a jogi és az egyéb dolgoknak az alapos vizsgálata. Tegyék meg ezt azok, akik ehhez értenek. Nem kell nekünk megtanulnunk a politika nyelvezetét, hogy kikerüljük a veszélyeket. Egyébként ennek részletesebb leírását olvashatjátok 5. kötetben, például a közeledő válság fejezetben. Ott beszél erről, hogy amikor eljön ez az időszak, vegyétek elő újból Dániel és Jelenések könyvét. És újból tanulmányozzátok, hogy mi az Isten akarata ezekben az időkben. Nem kaphatják meg Isten áldását azok, akik azt állítják magukról, hogy megszentelődtek, de kijelentik, nincs szükségük az írások kutatására ahhoz, hogy megismerhessék Isten akaratát. Saját megszenteletlen érzelmeiket és képzelgéseiket magasztalják, és bezárják fülüket Isten szava előtt, amely igéjéből ismerhető meg. Nem szabad engednünk, hogy a szigorúbbá vált életfeltételek között, még akár amikor börtön vagy bármi más lesz az osztályrészünk, az írások olvasásának az elhanyagolása következzen be, hanem éppen fordítva kell, hogy legyen. Ekkor kell még komolyabban, még nyitottabban, még inkább az Isten szent lelkének jelenlétét kérve olvasnunk az Isten gondolatait. De ha énünk meghal, ha önérzetünk meghal, az önigazolás háttérbe szorul, amikor nem keverjük össze az Isten akaratát, szándékát a mi elsődleges szándékainkkal és akaratunkkal, amikor akaratunkat alá tudtuk rendelni Krisztus akaratának, magyarul az énünk meghalt, akkor kialakulhat bennünk Jézus jelleme és lelkülete. És ez gyümölcsöt terem. Mert hogyha emberek azt látják, hogy a megszigorodott körülmények ellenére és a rendkívüli események ellenére valaki, aki kereszténynek vallja magát, sőt, Jézus dicsőséges második eljövetelét hirdeti és képviseli, az nyugodt, az kiegyensúlyozott, az nem kialvatlan, és nem kétségbe esett, és nem kapkodó, ez hatással lesz emberekre. Sokszor még az ellenfeleikre is. Gondoljatok István vértanúra. Ő nyugodt volt. Annyira nyugodt volt, hogy mintha egy angyal orcája lett volna az ő arca, az Isten dicsősége szó szerint látszódott rajta. Így van? És mi történt ennek a kiegyensúlyozott, nyugodt embernek a magatartására? Mi történt? A keresztények legnagyobb apostola megtért. Igaz, hogy még időbe tellett. Pál apostol ebben a szituációban az egyik legnagyobb ellenfélnek számított, ami Krisztus tanítványait illeti. És ő lett a legnagyobb motorja az egész kereszténység elterjedésének. Ez termi az igazi gyümölcsöt. Amikor az imént olvasott részben, elnézést kérek, a 540. oldalon, olvasom, együtt munkálkodnak Krisztussal nyilván azok, akik már elsajátították az ő jellemét, illetve előre haladnak az Isten jellemének a kiábrázolódásában, és az Atya úgy fogja őket becsülni, ahogyan fiát becsüli. Óriási dolog ez a mondat, gondoljatok bele. Ha mi nem tudjuk, hogy mi lesz, meg mikor lesz, meg hogyan lesz, más helyen írja Ellen White, hogy balga és keresztényietlen dolog a jövő várható nehézségein tépelődni. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de ne is tépelődjünk rajta. Ez nem ennyit jelent, amiről én beszélek most. De hogyha mi megtanuljuk Krisztustól ezt a lelkületet, megtanuljuk, hogy ne jusson szóhoz az önérzetünk, hogy tudjuk elviselni a szégyent, Jézusnak el kellett viselni a szégyent, hát nem akármilyent, hogy tudjuk elviselni a megaláztatást, hogy tudjuk elviselni,
Nem úgy, hogy kihívjuk magunk ellen, hanem azért, mert mi Krisztushoz tartozunk. Tudjuk elviselni mindenféle igazságtalanságot, hogy tudjuk félretenni a jogainkat, amikor bíróság elé állítanak, és csak az Isten szeretetéről tegyünk bizonyságot. Nem mások ellen, hanem másokért. Tudjunk úgy imádkozni, mint István vértanú, mint Jézus maga. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ennek gyümölcse lesz. Emberek fognak megtérni. És az Isten pontosan azért enged meg nehézséget az ő népe életében, mert tudja, hogy embereket nem tud másképp megszólítani, csak úgy, hogyha az ő népe közül néhányan megtanulják az önérzetüket megölni az ige kardjával, a Szentlélek erejével és hatalmával. Mi segíthet az önérzet, az önzés megáldozásában vagy megölésében? Ha visszalapozunk János evangélium a 12. fejezetéhez, illetve újból oda tekintünk, itt amikor Jézus elmondja, hogy aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya, hát itt mondta ki azt tulajdonképpen Jézus, amit Ellen White is leírt, hogyha a mi megváltozott önérzetünk elhallgattatása után a megváltozott életünk embereket fog majd megszólítani, akár a jelenleg éppen az ellenfeleink között levő emberek közül jó néhányat, akkor még jobban becsülni fogja az atya azt az embert. Még jobban elismeri. De ezután a kijelentése után Jézusnak hosszú csend következhetett. Mert egy hatalmas váltás következik ezután. Jézus hosszú csend után megszólal. Most az én lelkem háborog. És mit mondjak? Jézus, mikor elmondta ezt, hogy mindnyájunknak meg kell tanulni tőle, hogy szidalmaztatván nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Meg kell tanulnunk tőle azt a fajta imádságot, ami három tényezőből kell, hogy álljon. Mindig együtt kell, hogy álljon ez a három tényező. Nekünk imádkoznunk kell azért, hogyha valamin mi nem tudunk változtatni, kapjunk türelmet, erőt az illető teher elhordozásához. Másodszor imádkoznunk kell azért, hogyha valamin tudunk változtatni, de nagyon kockázatos, kapjunk bátorságot, hogy meglépjük. És harmadszor pedig imádkoznunk kell azért, hogy a két eset között mindig világosan különbséget tudjunk tenni. Ennyit jelent ez a leírás Jézusról, hogy szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Azt mondja itt Jézus, most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. Az imént Jézus még a görögöket is, meg az övéit is attól féltette, hogy majd amikor bekövetkeznek a megrázó események, nem tudják feldolgozni. És elveszítik szemük elől a megváltót. Így a teljes lényével akart bemutatkozni a görögöknek, persze a tanítványainak is, hogy el tudják hordozni ezt a súlyos terhet. De most, hogy beszélt róla nekik, hogy a gabonamagnak el kell halnia, Jézusban már megint elő akart furakodni az édesanyjától örökölt emberi természet. Már megint előtérbe akart kerülni. Már megint azt akarta mondani, hogy nem érdemes, ne tedd meg, nem bírod ki. Mert ez majdnem ugyanaz az imádság, mint amit a Getsemáné kertben mondta. Atyám, ments meg engem ettől az órától. Hogy folytatja? De azért jutottam erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Mennyire nem a saját életére, eddigi győzelmeire alapozott Jézus? Mennyire nem arra számított, hogy ő már hányszor győzött?
Tudta, hogy az atya, csak az atya tudja megdicsőíteni a nevét ő benne. Ő nem teheti meg, mert ha ő teszi meg, hogy megdicsőíti az atya nevét, az annyit jelent, hogy visszavette az isteni hatalmát. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött az égből. Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állott, és hallotta, azt mondá, hogy mennydörgött. Mások mondának, angyal szólt néki. Felelt Jézus, és mondta, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Mi is történt itt? Érdekes dolog, hogy az imént említettem, hogy a napkeletiek jöttek Jézus születésekor, nyugatról jöttek, akik nem ismerik az Istent Jézus halála előtt közvetlenül, hogy megismerjék őt, és találkozzanak vele. Ugyanakkor az atya Jézus élete során háromszor nyilatkozik meg emberek előtt is. Egyszer a kerességekor, és miért? Mert szüksége volt Jézusnak a megerősítésre, de szüksége volt annak a néhány tanítványnak, Keresztelő Jánossal együtt és a többivel együtt, hogy ő az Isten fia. Szinte ugyanezeket mondja ott is. Aztán Jézus fölviszi a három tanítványát a megdicsőülés hegyére, érdemes végig gondolnotok nagyon komolyan a Máté evangélium a 17. fejezetét és a hasonló leírásokat a többi evangéliumban, hogy mit jelentett az, miért pont azt a három tanítványt, és mit imádkozhatott Jézus, és hogyan könyörgött az atyához, hogy pont ezt a három tanítványt erősítse meg, azáltal, hogy megmutatja nekik az ő dicsőségét, ami az ő földre jövetele előtt is megvolt már nála, és megkapta Jézus a dicsőséget. És most pedig ismét kijelenti az Isten, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Megjelenti az Isten dicsősége Jézuson? Ezután? Hát egy nagyon rövid időre a Gecsemáné kertben. De az csak egy felvillanás volt. Most igen, mert az, hogy az atya megszólaljon, ehhez biztos, hogy meg kellett jelenni valami fénynek, valami dicsőségnek. Tehát biztos, hogy ez valami döbbenetes látomás lehetett. De az Isten dicsősége igazán akkor jelent meg, amikor feltámadt Jézus a halálból. Az igazi bizonyítéka annak, hogy Jézus volt az Isten egyszülötte, aki meghalt az emberek bűneiért, a feltámadott üdvözítő volt. Ez volt az atya dicsősége. Ezt olvassuk, hogy a sokaság hallotta ezt a szót, és nem tudta, hogy mi történik, de egyesek azt mondták, hogy angyal szólt néki. Valakik valamit értettek ebből a mennyei szózatból. Valamit megértettek. És én itt szeretném most nagyon is aktualizálni a mi életünkre Jézussal megtörtént esetet, mert gondoljuk egy kicsit végig. A történelem, addigi történelem legsötétebb korszakában, amikor az emberek már nem tudtak a jobb és bal kezük között különbséget tenni, az Isten népe olyan romokban állt és hevert, hogy Malakiás óta nem volt próféta, csak Keresztelő János volt a következő. 400 évet kellett kihagyni az Istennek ahhoz, hogy újra megszólítsa a népét. A pogány római birodalom az valami olyan döbbenetesen lelkiismeret ellenes, kirekesztő, ember tömegeket kiírtó és kegyetlen kormányzat volt, olyan alaptörvénnyel, hogy talán azóta nem született még olyan alaptörvénye államnak. Gondoljatok bele, hogy mondjuk a császár egyik képviselőjének jogában állt zarándokokat a templomban leületni, és ennek semmilyen következménye nem volt. Tehát még ilyen szörnyű korszaka nem volt az emberiségnek. Mit tett az Isten? Elküldte a fiát. Megszületett Jézus Krisztus. És ebben a legsötétebb állapotban, amit Ézsaiás 9. fejezete, Ézsaiás 60. fejezete is mond, elhozta a mennyei világosságot. Bemutatta az atya dicsőségét. Ő dicsőséget szerzett az atya jellemének. Mert végigélte a keresztény életét, még pedig olyan körülmények között, hogy Sátán és az összes bukott angyala mindent megtett, hogy Jézustól elvegye az Isten dicsőségét. Nem tudta megtenni. Szeretném megkérdezni, hogy most kezd besötétülni hasonlóan a Jézus korabeli állapotokhoz képest az egész világ, és közte a mi országunk is.
Most kezd megint csak ez az erőszakos, vallásos uralom teljesen uralomra kerülni minden országban és a világ minden pontján. És mielőtt Jézus dicsőséges második eljövetele bekövetkezne, mielőtt lezárulna a kegyelemidő, mielőtt megszületnének az ítéletek, még gyorsan egy rövid időre visszajöhet Jézus, hogy segítsen rajtunk? Ki fog segíteni azokon a tudatlan embereken, akik nem ismerik még az Isten dicsőségét, nem ismerik az Isten jellemét? Kinek kell megjelennie? Feltétlenül egy szervezett egyháznak kell megjelennie? Vagy igazi keresztényeknek, akiknek meghalt az önérzetük? Akikben kezdett kiábrázolódni a Krisztus? És akik az Atya nevének szereztek dicsőséget azzal, hogyha szidalmazták őket, ők viszont nem szidalmaznak? Ha szenvedtek, akkor nem fenyegetőznek? És akik képesek az igazságosan ítélőre hagyni dolgokat, amin úgyse tudnak változtatni? Vajon mi az Isten hangos kiáltása? Mi ez a hangos kiáltás, ami az első angyal üzenetében már megszólal, de ugyanakkor a 18. fejezet angyalának a hangos kiáltásává érlelődik, ha nem más, mint Isten szenvedélyes utolsó kérlelése egy haldokló emberiséghez. Miért halnátok meg? Miért vesznétek el örökre? Mondjátok meg, hogyha tökéletesen, logikailag felépítve készítünk előadást, feltesszük az internetre, talán tévében kisugározzák, elküldik mindenfelé, valami tökéletesen felépített előadást. Lesz annak annyi hitele, mint egy teljesen megváltozott, egyszerű embernek a nagyon egyszerű, de nagyon erőteljes kijelentése, hogy nincs olyan elrontott emberi élet, amin Isten ne tudna segíteni, ha valaki csak nála keresi a megoldást. Amikor látják emberek, hogy vannak, akiket félre akarnak tenni az útból, vannak, akiket el akarnak hallgattatni, de az életük önmagában olyan prédikáció, amire nem tudnak nem megindulni. Ítéletükre megidézett férfiak és nők járnak körülöttünk az utcán. Azért lesz testvérgyűlésünk, hogy megtervezzük az evangelizációt. Sok feladatunk van. Tervezzük meg az evangelizációt. De higgyétek el, hogy a legfontosabb lépést senki nem tudja megtenni. Sem evangelizátor, sem egyház, sem jog, sem semmi nem tudja megtenni. Nekünk egy emberként kell feláldoznunk valamit. A világot szerető, a kényelmet szerető, a hírnevet védő, a becsületért harcoló önérzetet. Engedjük, hogy elvegye tőlünk az Isten. Engedjük, hogy a gabonamag elkezdjen szétbomlani a földben. Engedjük, hogy az új növény létrejöjjön. És Jelenések könyve 14. fejezetének 7. verse elejével fejezném be a szolgálatot. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Én szívem mélyéből kívánom, hogy bárcsak egyen-egyenként, de közösségileg is minnyájan az Isten nevének igazi dicsőséget tudnánk szerezni és adni. És mindezt Jézusra tekintve, naponta az ő keresztjénél eltöltve egy-egy órát tudnánk megtenni az ő lelke által. Amen.

Mennyei atyánk, hálásan fordulunk hozzád megváltónkért, a te egyszülöttedért, akit elküldtél erre a földre, és nem csak azt engedted meg neki, hogy ott hagyja a menny dicsőségét, hatalmát, hanem hogy megüresítse magát, és egészen a keresztfának haláláig, éppen az ő kegyetlen szenvedésével, megszégyenülésével együtt dicsőítse meg a te nevedet. Mert mindezt az bizonyítja, hogy te mennyire szereted az ellened fellázadt embert. Köszönjük, hogy Jézus kijelentette, most, amikor elkezd a gabonamag már a földbe kerülni, most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme. Istenünk, szégyenkezve kell bevallanunk, hogy e világ fejedelmének még komoly tartományai vannak mindegyikünk lelkében, mert az önérzetünk a táptalaja az ellenség ténykedéseinek. Könyörögve kérünk, segíts, hogy a mi megváltozott gondolkodásunkkal, igazi odaszánásunkkal és önérzetünk feláldozásával mi is elmondhassuk Jézussal, most van e világ fejedelmének károsztatása. Most jött el az ideje, hogy most már nem akkor teszi be a lábát az életünkbe, amikor akarja. Add Istenünk, hogy így tudjunk szerezni dicsőséget a te szent nevednek, és nyisd meg nekünk, Istenünk, a lehetőségét annak, hogy bárcsak minél több ember a te lelked vezetésével és erejével ismerne meg a te valódi lényedet, és tudna ugyanúgy, mint a görögök jöttek Jézushoz, jönni azokhoz, akiknek megváltozott az életük. Te készítsen lehetőségeket, Istenünk, még a legnehezebb körülmények között is, hogy megtaláljuk, milyen módon, milyen úton, hogyan szólítsuk meg az embereket. De újból azt kérjük, Istenünk, hogy segíts, hogy ehhez mindenkinek egyen-egyenként valóban megváltozzon az élete, és az önérzetünk minden megnyilvánulása már a múlté lehetne. Ami drága megváltónk nevében kérjük, segíts meg bennünket, hogy Jézusunk a te lelked által bennünk élhessen. Amen.

Számének első, második és negyedik versét. 2.12. első, második és negyedik versét.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

0: Jézus szeretetével köszöntöm a gyülekezetet, minden kedves jelenlévőt. A 130. Zsoltárt szeretném felolvasni. Egy rövid Zsoltár. Talán nem is ismeretlen előttünk. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Kedves gyülekezet, ebben a rövid Zsoltárban egy nagy drámának a tanúi lehetünk, mert itt össze van foglalva az egész emberi életnek a nyomorúsága, amely így kezdődik, mélységből kiáltok hozzád, Uram. Figyeljük meg ezt a drámai kijelentést, ezt a kiáltást, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Itt főleg most itt ezen az első mondatnál fogok megállni, több időt fogunk ezzel tölteni, mert itt beszélnünk kell arról, hogy mi az a mélység. És miért kell kiáltani? A Szentírás beszél mélységről úgy is, mint az Istennek a mélysége. Hogy az Istennek mélységét megérthetjük-e. De Szentírás beszél a sátán mélységeiről is. Egy új szövetség igét szeretnék idézni, Péter apostol második levelében olvashatjuk, a második fejezet negyedik versében, mert ha nem kedvezett Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. Tehát itt azt láthatjuk, hogy a mélység az a bűnbe esett angyaloknak a lakhelye. Ezt olvassuk ki. A mélységbe tasztotta Isten őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. És hogy mi ez a mélység, hova lettek ők taszítva? Hát ebben a mi világunkban. Mert az Isten képére teremtett ember volt az, aki bekapcsolódott ebben a lázadásba, a démonoknak a lázadásába. Tehát ebben az értelemben a mélység az nem más, mint az Istentől való elszakadás, eltávolodás. Az Isten elleni lázadás állapota. És amint említettem, hogy ebbe az állapotba került az Isten képére teremtett ember is, az a Szentírás első lapján olvashatjuk, hogy az Isten saját képére teremtette az embert. Most erre nem akarok külön beszélni, tudjuk, hogy ennek milyen jelentősége van. Jézus Krisztus, a menny fejedelme, aki ellen lázadt fel sátán, angyal fejedelem, Jézus Krisztus, mint a menny fejedelme és királya, lejött ebbe a mélységbe hozzánk. Én azt hiszem, hogy nem nagyon tudjuk mi ezt felfogni, nem is sokszor gondolkodunk ezen a dolgon, hogy is történt ez, ez a hatalmas dolog. Hogy keletkezett egy hatalmas mélység, az Istentől elszakadt angyalok által, azután az ember is csatlakozott ehhez, és ebben a mélységben lejött az Isten fia, beleszületett emberként oda, arra szintre, ahol mi vagyunk. a mélységnek a legaljára. Abba a hatalmas nagy mélységbe, ahol az ember került. Oda lejött. Áthidalta ezt a hatalmas űrt, ezt a hatalmas szakadékot, ami keletkezett Isten és az ő teremtményei között. Miért jött le? A Szentírás nagyon világosan beszél. Maga Jézus Krisztus mondta, hogy azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, aki elveszett. Hogy megkeressen a mélységben bennünket. Ha Isten szeretetéről akarunk valamilyen fogalmat alkotni, azt hiszem, akkor nem kerülhetjük meg ezt a témát. Akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy mi is történt, hogy az Isten a mélységben megkeresett bennünket, méghozzá hatalmas áldozat által. Nem hiszem, hogy valamelyikünk itt most fel tudja mérni azt, hogy milyen áldozat volt ez az Isten részéről, az Atya részéről, a Fiú részéről, Jézus Krisztus részéről. És amikor itt volt a Földön, amikor hozzád és hozzám hasonlóvá lett, a zsidókhoz írt levélben ezt olvashatjuk róla, 5. fejezet 7. versében, aki az ő testének napjaiban erős kiáltás és könnyhulatás között járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálba. Nem tudom, hogy mennyiben gondolkodtunk mi már ezen el, hogy az Isten fia, aki a mennynek ura, aki teremtett, aki által az Isten teremtett mindeneket. Lejön ebbe a mélységbe, hogy ez mit jelent neki, ez a vers egy kicsit rámutat, amit most olvastam, idéztem. Aki az ő testének napjaiban erős kiáltás és könny... Hát miért kellett neki erős kiáltás és könnyhulatás közben járulni az Atyához? Ha Isten fia volt, miért volt erre szükség? Hát a gonosz meg is kísértette. Ha Isten fia vagy, hát mondd a köveknek, változzanak kenyerekké, és még tovább tudjuk, hogy mivel kísértette meg őt. És nem csak akkor, az egész életében minden nap állandóan ott volt a sarkában, és állandóan kísértette őt. Tehát miért kellett neki kiáltani, erős kiáltásra és könnyhulatásra járulni? Hogy olvastuk a Zsoltárban? Mélységből kiáltok hozzád, Uram! Ő is a mélységbe került. Oda le, ahol mi vagyunk. És onnan kiáltott. Erős kiáltás és könnyhulatás közt járult az Atyához. Mert hozzánk hasonló lett. Miért kiáltott? Mert szüksége volt az Atyával való közösségre. Szüksége volt az Isten szeretetére. Az Isten kegyelmére, az Isten való kapcsolatra. Mert lejött ugyan a mélységbe, de ő nem akart elszakadni az Istentől. Számtalanszor ki is mondta, hogy én nem magamtól szólok, én nem a magamé vagyok, én nem azért vagyok itt, mert én most itt akarok lenni, hanem az Atya küldött engem, és én mindig azt mondom, amit az Atya mond nekem. Nem a magam akaratát cselekszem. Még szeretnék idézni a zsidókhoz írt levélből szintén. A 2. fejezet 14. versétől felolvasok egy pár igeverset. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám magvát karolta fel. Itt ez a vers kicsit homályosít. Ez azt jelenti, hogy nem az angyalok természetét vette fel, hanem az Ábrahám magvának a természetét vette fel. Tehát a mi természetünket, ember természetet, az elbukott ember természetét. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az Atya fiakhoz. Mennyire kellett hasonlatosnak lenni? Miben hasonlított Jézus Krisztus hozzánk? Mit mond az ige? mindenestől. Ez mit jelent? Azt, hogy ő kísérthető volt, ugyanúgy, mint mi. Ugyanazokat átélte, azokat a kísértéseket, mint ahogy bennünket is kísért a gonosz. Tehát mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen, és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Nem feltételezzük az Istenről, hogy akkor is könyörülő lett volna, hogy ezt neki nem kellett volna átélni? Feltételezhetjük. De ő átélte. Kitaposta az utat nekünk, lejött hozzánk, és kitaposta az utat, hogy ez az igazság útja. Ez az élet útja. Ez vezet az élethez. Az atyával, az Istennel való közösség. És azt mondta, kövessetek engem. Még az utolsó vers. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Van ennél nagyobb evangélium, öröm, örömhír? Amennyiben szenvedett, őnek is szenvedni kellett ahhoz. A mélységbe kellett kerülni ahhoz, hogy ő amennyiben szenvedett, amennyiben megkísértetett, segíthessen azoknak, akik megkísértetnek. Kedves testvérem, aki kísért a gonosz a sátán, úgy gondolom, itt nincsen senki közöttünk, akit semmivel nem kísért. Lásd meg ezt a hatalmas örömöt, örömhírt, hogy a megváltó Jézusunk előttünk járt. Mindenben megkísértette a gonosz. Mindenben. És amennyiben megkísértetett, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Ha megkísért bennünket a gonosz, van menetékünk. Van segítségünk. Mert hitáltal az ő igazsága miénk lehet, most nagyon lerövidítem a hitáltal megazolás fogalmát, és ezáltal, ha nyomába lépünk, akkor mi is igazak lehetünk, ahogy ő igaz volt ebben a mélységben is. Tehát Krisztus életpéldájából láthatjuk, hogy minden őszinte ima kiáltás a mélységből. Még hogyha nem is hallatszik ez a kiáltás, az Isten hallja, ha emberi fül előtt nem is hallatszik. Itt nem a hangerőn van a hangsúly, hanem a szívben, a vágyakozáson. Az Isten a vágyakozást is kiáltásnak tekinti. Ha látja a szívemben, szívedben a bűntől való szabadulás vágyát, ez kiáltás az Isten felé. És az Isten meghallja, és látja, és jön és segít. Egy új szövetségi történetre szeretném a figyelmünket ráirányítani, Péter apostolnak a vízen járása. Nem akarom elmondani a történetet, jól ismerjük, csak onnan kezdem, hogy mikor felismerték, hogy Jézus van a tengeren, akkor a Péter kiáltott, hogy Uram, ha te vagy, parancsolt, hogy mehessek hozzád a vizek. Ez mi volt? Ez a hitnek a keze volt, amivel kinyúlt Istenhez, Isten felé, Krisztus felé. Ha elolvasok ott a történetet, azt mondja, hogy nagy szél fújt, és nagy hullámok volt a tengeren. Hullámok voltak. Mi úgy képzelnénk el, hogy Jézusnak azt kellett volna mondani, Péter, várj egy picit, lecsendesítem a tengert. Egész sima lesz, és akkor majd elindulhatsz rajta. Nem így történt. Mikor Péter azt mondta, hogy Uram, parancsolj, hogy mehessek hozzád a vizeken. Mit mondott Jézus? Egy szót mondott. Jöjj! És Péter azonnal ment. Kilépett a hajóból, és ment a vizen. Nem tudjuk, hogy hányat lépett. Szentírás nem beszél róla. De azt lehet sejteni, hogy nem sokáig ment. Mert azt mondja ott a történet, hogy de látva a szelet, megrémült és süllyedni kezdett. Nagyon érdekes a dolog, hogyha gondoljuk ezt a történetet. Mikor kilépett, hát akkor is szél volt. Akkor is hullámok voltak. De hittel kilépett és ment. De amikor a tekintetét levette Jézusról, és csak a környezetét látta, a szelet meg a hullámokat, akkor kellett süllyedni. És még egy érdekes dolog. Péter halászember volt, tudott úszni, mégis, mikor süllyedni kellett, akkor nem azt mondta, hogy na jó, akkor úszom tovább, hanem kiáltott, Uram, tarts meg! Miért kiáltott? Érezte, hogy a mélység megnyílt. Érezte, hogy süllyed. Érezte, hogy most ez elszakadás a Mestertől. Elszakadás a Megváltótól. És süllyed. Nem kellett úszni. Mi általában is szoktunk csinálni, amikor Istentől kicsit úgy elszakadunk, akkor úgy magunk próbálunk úgy úszni. Majd mi megoldjuk a dolgokat. Így nem lehet megoldani. Kiált. Ha süllyedünk a mélységbe, akkor csak így, ahogy Péter kiáltott, így kell nekünk is kiáltani. Így szabadulhatunk meg, hogy ne merüljünk el a mélységbe. A Jelenések könyvében olvashatunk Jézus Krisztus leveleiről, a különböző korszakoknak írt leveleiről. Ott a Laodícia levél, hogy az utolsó korszaknak íródott, és aztán mindjárt tudjuk, hogy ez a mi korszakunk, amiben mi élünk. A Laodicei korszak. Talán tapasztaljuk is másokon is, magunkon is, hogy ez, amit Jézus leír, ez valóság, hogy ez így van jelenleg. Nem hízelgő ez a valóság, mert azt mondja, hogy mivel azt mondod magadról, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükség. Egy példátot szeretnék ehhez társítani, amikor az Úr Jézus beszélt arról, hogy két ember ment fel imádkozni a templomba. Tudjuk, hogy ki volt az a két ember, ugye? Ki volt az? Ki volt a két ember? Ki volt a farizeus? Ki volt a farizeus akkor? Hát egy megbecsült hívő ember, akiről mindenki tudta, hogy na, az egy komoly hívő ember. És ki volt a másik? Egy olyan ember, aki a vámszedő, hát a vámszedő mi volt az Izraelben? Hát aki elárulta a hazáját, elárulta a népét, akire köztudott volt, hát az egy bűnös ember. És a farizeus imáját hogyan jellemzi? Az ige, hogy mit mondott? Talán érdemes volna fellapozni Lukács evangéliumából. A Lukács evangélium a 18. fejezetében. A farizeus megállt, így módon imádkozott magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Meg is állhatunk egy kicsit. Hálákat adok, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Testvéreim, elnézést, hogy ezt mondom, ne haragudjatok érte. Ha mi nem mondjuk is ki, de nagyon sokszor még gondolatainkban ez van. Mi azért különbek vagyunk, mint azok az emberek, akik elmennek a kocsmába, elisszák a pénzüket, meg verik a családjukat, meg lehetne sorolni, hát azért egy kicsit adja attól különbek vagyunk. Nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, parásznák, vagy mint íme vámszedő is, aki rá is mutatott el az ember, aki mellette volt. És utána még mondja, hogy böjtölek egy héten kétszer, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Ennyi az egész ilyen rövid megfogalmazás, de benne van az egész mondani valója a farizeusnak. Nem hasonlít kísértetiesen ez a gondolat ahhoz, amit az Úr Jézus mond a Laodicei levélben mi rólunk? Meggazdagodtam, semmire sincs szükségem, ugyanúgy elmondhatjuk, hogy dézsmát adok mindenből, böjtölök egy héten kétszer. Nem hiszem, hogy mi annyira böjtölünk, hogy minden héten kétszer. De ő ennél többet tett. És azt mondja itt a Laodicei üzenetben, hogy nem tudod. Nyavorult, nyavajás, vak, mezítelen vagy. Ez a farizeus sem tudta. Ő azt hitte, hogy ő jó. Mint hogy a gazdag ifjú is azt hitte, hogy ő jó. Mert ő megtartja az Isten parancsolatait. Nem kísért bennünket ez a gondolat, hogy mi betartjuk Isten parancsolatait. Testvéreim, ha a farizeus és a vámszedő töltőt elolvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy ez önmagában semmit nem jelent. Hanem az Úr Jézus felkínálja azokat a drága ajándékokat. Hogy miket kínált fel, azt a háromat? Tűzben megfagyott arany, fehér ruha, szemgyógyító ír. Mind a három nagyon fontos, nagyon lényeges érték, amit nekünk felkínál. Igaz, hogy az ige ott utoljára mondja a szemgyógyító írt, de azzal kellene kezdenünk. Az Isten meg akarja gyógyítani mi látásunkat. Ne úgy lássuk magunkat, ahogy a farizeus látta magát, hanem hogy lássuk magunkat, ahogy az Úr Jézus lát bennünket, ahogy az Atya lát bennünket, hogy szegény, nyomorult, nyomorjás, vak, mezítelen. Vagyis egy szóval kegyelemre szorult. Van olyan ember köztünk, aki nem szorul kegyelemre? Az adós szolga példát tudjuk, ugye? Mennyivel tartozott? 10 000 talentum, valami rettenetes összeg. Nem tudta meg, nem tudja megfizetni. Közöttünk van valaki, aki a bűnadósságát meg tudja fizetni az Istennek, aki meg tudja váltani magát. Tehát mennyivel tartozunk? 10 000 talentumval, nagyon sokkal. A király elengedte, mert tudta, hogy nem tudja megfizetni, és mert könyörgött neki, hogy megfizeti. Mi is azt hiszük sokszor, hogy meg tudjuk fizetni, mint a farizeus. Tehát ez a laodíciai jellemzés, ahogy a Krisztus leírta, ez a hívőkre egy találó jellemzés. Istenem, nincs szükségem kegyelemre, nem vagyok olyan, mint a többi ember, nem vagyok ragadókezű, hazug, parázna. Én nem hiszem, hogy közöttünk ilyenek vannak, ugye, ragadókezűk, meg hazugok, meg paráznák. Hát ilyen nincs közöttünk. Nem vagyunk ilyenek. De ez a problémánk, hogy mi azt hisszük, hogy nincs szükségünk orvosra. Hogy mi nem vagyunk betegek. Hogy mi nem vagyunk a gödörnek az alján, ahonnan nem tudunk kijönni. Kísért bennünket az a gondolkodás, hogy ismerjük az Isten akaratát, ismerjük az ígét, ismerjük a proféciákat. Tehát van hitvallásunk. De fel kell tennünk mellé a kérdést. Van-e Krisztusom, megváltó, megtartó Krisztusom, mint Péternek ott a tengeren, aki megtartotta. Személyes megváltom van-e? Tartozok-e én egy személynek hálával, aki értem adta az ő életét? Kell-e ahhoz a személyhez fordulnom, hogy tartson meg, emeljen ki a mélységből? Kiálltok-e Krisztushoz szegénységemben, betegségemben, nyomorultságomban? Jézus Krisztus, aki hozzánk hasonló lett, aki lejött ebbe a mélységbe, ő számunkra, mit mondhatunk? Ő az a mentőkötél, aki kiemel bennünket ebből a kötélből. Ő minden, ami számunkra. Szentlélek olyan sokszor szépen jellemző, hogy nincs más név, aki által meg kell tartatnunk. Nincs más lehetőség kiemelkedni a mélyből, a gödörből, csak Jézus Krisztus által. Aki végtelenül nagy árat fizetett értünk, az életét adta. Azt mondja az ége, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki az életét adja barátaiért. Hát az Úr is azt mondta, ti az én barátaim vagytok. De mikor még ellenségei voltunk, már odaadta az ő életét értünk. És nem csak értünk, hanem az egész világért. Miért? Pilátusért nem adta oda az életét Jézus? Júdásért nem adta oda az ő életét Jézus? Ők azért vesztek el, mert Jézus ő értük nem adta oda az ő életét. Ugye tudjuk, értjük, hogy ez nem így van. Még egy történettel szeretném csak befejezni ige szolgálatot. Szintén újszövetségi történet. Jerikóban zajlott, amikor arra ment Jézus a tanítványaival, és ott volt egy vakember, Bartimeusz, és meghallott, hogy arra megy Jézus, és mit tett? Kiáltott. Kiáltott, Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajta. Mit tettek a körülötte levők meg a tanítványai? Ne kiáltson már, csöndbe legyen már, ne zavarja a mestert. Csak nem fog ilyen kis dologgal foglalkozni. Te veled. Hallgatott rájuk? Annál jobban kiáltott. Miért? Miért kiáltott? Mert érezte a nyomorúságát. Tudta, hogy neki szüksége van most Jézus Krisztusra. És ebben a történetben az a szomorú egyrészt, hogy ez a vakember ismerte fel azt, hogy ki van ott, aki ott megy. Akik láttak, azok nem ismerték fel. A vak felismerte, hogy ő az. Ő a názáreti Jézus, a Dávidnak fia. Milyen nagy szó, Dávidnak fia, ugye a jövendőlésekre utal. Tudta, hogy ő a megváltó, a megtartó, aki Dávidtól származik. Kedves testvéreim, a 130. Zsoltár egy nagyon rövid Zsoltár, és én most még csak az első soráról beszéltem. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Még csak a 7.-8. vers. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Testvéreim, az Isten ígéretei azok a kötelek, amiben mi kapaszkodhatunk. Az Úr Jézus azt mondta, hogy olyanok nem lesznek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem mentek be Isten országába. A gyermek milyen? Ha az édesanyja vagy édesapja valamit megígér neki, hogy kislányom, kisfiam, holnap reggel ezt fogod kapni. Az a gyermek örül, és már valóságnak veszi. Tudja, hogy ez biztos. Miért? Mert apukám vagy anyukám megígérte. Erre a gyermeki hitre utalt Jézus Krisztus. Ha olyanok nem lesznek, semmiképpen nem mentek be. Tele van a Szentírás ígéretekkel, ilyen ígéretekkel. Mi hogyan tekintünk ezekre? A mi életünk nagyon sokszor rácáfol arra, hogy ki tudja. Lehet, hogy más meg, de én. Legyen gyermeki hitünk. Fogadjuk el az ígéreteket valóságnak. Úgy, mint az a vak, aki kiáltott Jézusnak, hogy könyörülj rajtam. Tudta, hogy ő az egyetlen, aki meggyógyíthatja, aki visszaadhatja a szeme világát, úgy fizikailag, mint lelki értelemben. Jó Isten, segítsen meg bennünket, hogy lássuk a helyzetünket, hogy a mélységben vagyunk. Az egész emberiség a mélységben van. De Jézus lejött ebbe a mélységbe, de ő kiáltott az atyához, és példát adott nékünk, hogy mi is úgy cselekedjünk, hogy mi is kiáltsunk a mélységből, és akkor ő megszabadít. Itt az ígéret, meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből. Itt az ígéret. Sokszor szoktunk hallani ilyet, én legalábbis többször hallottam ilyen gondokat. Hát, ha ott leszek majd Isten országában, ha ott van. Miért mondjuk ezt? Talán Isten nem múlik? Nem biztos, hogy Isten nem úgy akarja, hogy én is ott legyek? Ő azt akarja, hogy minden ember üdvözlődjön. Én rajtam múlik. Csak én rajtam múlik. Kiáltok-e a mélységből? Kiáltok-e, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam? Hogy gyógyíts meg, hogy lássak. Laudíciának erre van szüksége. Legelőször erre van szüksége, hogy lássak. Lássam meg magamat, milyen vagyok. Alázzam meg magam. Lássam, hogy ott vagyok a moslék mellett, és már a moslékból se jut nekem. És tudjak úgy kiáltani, és elhatároznom, hogy megyek az én atyámhoz. Erre van szükségünk most. Gyógyuljon meg a mi látásunk, a mi szemünk. És azután el tudjuk fogadni drága ajándékokat. Mert addig még nem látjuk, hát nincs rá szükségem. Hát miért fogadjam el a drága ajándékokat? A gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs rá szükségem. Meg kell látnom, hogy szükségem van rá. Jó Isten, segítsen bennünket ehhez, hogy ez megtörténjen a mi életünkben minden nap. Mert a mélység mindig ott van alattunk. Nekünk meg kell tanulni a vízen járni. Úgy, mint ahogy Péter járt. És van, talán itt is ismeriketek azt a kis könyvecskét, már régen lett kiadva, kis füzet, te is járhatsz a vízen. Mindjárt járhatunk a vízen. Így, hittel. Jó Isten, segítsen bennünket ehhez. Amen.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Először a gyermekekhez szeretnék szólni, ahogyan szoktam tenni, csak szeretném látni, hogy hol ülnek a gyerekek, emeljétek fel a kezeteket, hogy oda beszéljek. A mai alkalommal egy egyszerű verset szeretnék veletek megtanítani, összesen csak 4 szóból áll, úgy hangzik, kérjetek és adatik néktek. Ismételjük el együtt, jó gyermekek? Próbáljuk meg. Kérjetek és adatik néktek. Még egyszer. Kérjetek és adatik néktek. Nagyon, egész jó hangosan mondjátok, hallom is. Mit akar kifejezni ez a vers? Mit gondoltok? Vajon volt már, hogy valamelyikötök éhes volt, oda ment az édesanyjához, mamája, az mondta, hogy éhes vagyok, szeretnék ebédelni, akkor mit szokott mama csinálni? Hogy mondjátok? Nem hallom. Szokott adni ételt? Igen. Van, akinek mondják, hogy én nem adok neked, mert hát nem jó, hogyha eszel. Ilyen nem nagyon van, igaz? Hogyha kértek édesanyjátoktól, akkor általában, vagy mindig kaptok is. És ugyanígy van ez, gondolom, az édesapátokkal is, bár lehet, hogy néhány édesapa szigorúbb, és néha azt mondja, hogy két ebéd, két étkezés között nem szabad enni, de azért, hogyha kértek, azért előbb-utóbb kaptok. De a mi mennyei atyánk az olyan, hogy akármikor kérünk tőle, akkor ő mindig ad nekünk. És én azt szeretném nektek mondani egy történetet, ami a kisfiammal történt néhány évvel ezelőtt, és ezt úgy neveztük el, hogy a legszebb ajándék, vagy a legszebb kérés teljesítése. Azt történt, képzeljétek el, hogy volt egy nagyon aranyos kiskutyánk, úgy hívták, hogy Foltos. Egy körülbelül ekkora kutya volt, nagyon fürge, a kertünkben futkározott, nagyon szerettük. Úgy fogadtuk be még korábban, nem volt gazdája, és úgy nagyon megszeretett minket. Hát ez a Foltos olyan volt, mint a legtöbb szeleburdi gyermek, amíg a kerten belül volt, addig alánynak szófogadó volt, oda jött, hogyha hívtuk, de hogyha a kertkaput kinyitottuk, akkor sipirc ki a faluba, és nem is láttuk se hírése. De általában azért a hasa hazahozta őt, tehát estére mindig hazajött, és akkor vacsorázott. Jól érezte velünk magát. Hát egyszer azt történt, képzeljétek el, hogy ugyanígy elszaladt egy téli napon, egy téli délután, és nem jött vissza. És eltelt egy nap, nagyon szomorúak voltunk, hogy hol lehet, hát biztos majd holnapra, meg másnapra meg fog érkezni, nem jött, képzeljétek. Eltelt még egy nap, nem jött. Hát a fiam már nagyon szomorú volt, hogy biztos valami nagy baj történt a kutyával, és hát szomorkodott, és nem tudta, hogy mit évő legyen. Ti a helyében mit tettetek volna? Van valami ötletetek? Hogy lehet egy kutyát előkeresni? Kerestük volna, mi is azt tettük, elmentünk, írtunk ilyen lapokat, hogy aki látta Foltost, azt hozza vissza a lakcímünkre, bejártuk a falunak az utcáit, hogy látták-e valahol, de sajnos nem látták őt sehol. Hát, hogyha már ezt mind megtettük, akkor mit lehet még tenni, mit gondoltok? Valaki? Imádkozni lehet, így van. Hát ez történt. Minden nap imádkoztunk közösen, hogy Foltos jöjjön haza. És eltelt egy hét, akkor még biztos imádkoznátok, ugye? Eltelt 2 hét, még akkor is imádkoznátok, igaz? Mennyi ideig imádkoznátok, hogy visszajön a kutyátok? Ki imádkozna mondjuk 2 hétig? Senki? Ki imádkozna egy hónapig? Na jó. Na képzeljétek el, mi is imádkoztunk december, január, aztán eljött a február, amikor a születésnapja van a fiamnak. Nagy hideg tél volt. És én megmondom nektek őszintén, én már lemondtam Foltosra. Gondoltam, mínuszfokok voltak, vagy befogadták, és most már ott fog örökké lakni, vagy pedig esetleg valami baja történt, és nem fog hazajönni. Meg tudtam is, hogy szeleburdi, úgyhogy akárki hívja, ő csak elfut, és nem megy oda, hogyha hívják. És amint eljött fiamnak a születésnapja, éppen bontottuk a csomagokat, és csöngettek, képzeljétek el. Hát most már biztos kitaláltok, mi történt. Csöngettek, kimentünk, egyszer csak hozzá a kutya, ott van a szomszédunk kezébe, és azt mondja, hát ahogy jöttem hazafelé a falunak a végén, látom, hogy ott ül az út mellett, megálltam, mondtam neki, Foltos, beugrott a kocsiba, becsültem az ott, és ide hazahozhattam. Hát képzeljétek el, ez történt. Ugye nagyon-nagyon örültünk, a fiam sohasem fogja elfelejteni,
ezt az igét, kérjetek és adatik néktek. Hogyha nektek is ilyen helyzet van, nem biztos, hogy kutyával kapcsolatos, lehet, hogy óvodával, iskolával, vagy más fontos dolggal kapcsolatos, akkor kitartóan imádkozzatok, kitartóan kérjétek a jó atyát, hogy segítsen nektek, és biztosak lehetek benne, hogy hallgatja a kérést és teljesíti. Mi volt az ige? Mondjátok el még egyszer. Kérjetek és adatik. Máté 7.7, hogyha otthon szüleitekkel meg akarjátok keresni. A törvény nagyszerű dolog, hogyha belenézünk, akkor Isten jellemét látjuk benne. Ha belenézzük meg, akkor meglátjuk a tökéletes emberi mintát, és meglátjuk ezzel szemben magunkat. Hogyha belenézünk a tükörbe, azt látjuk, hogy koszos a ruhánk, és hogy ezt a ruhát mi nem tudjuk levenni magunkról a törvény segítségével. A törvény maga sohasem fogja kimosni a ruhánkat. A törvénynek egyetlen feladata van, hogy megmutassa, hogy szennyesek vagyunk. És ugye ezt úgy mutatja meg, hogy a törvényben meglátjuk Isten, meglátjuk Jézus jellemét, és meglátjuk, hogy ez a jellemhez képest mi mennyire messze vagyunk, ettől mi milyen messze vagyunk. És hogyha ezt a törvényt jól nézzük, illetve Jézus életét jól nézzük, akkor még azt is meglátjuk, hogy éppen azért, mert mi magunk nem tudjuk levenni ezt a beszennyezett koszos ruhát, ezért Jézus meghalt értünk. Meghalt, hogy bár a tükörben koszosaknak látszunk, ő levehesse a mi ruhánkat, és föladhassa a saját bűntelen jellemét ránk, és amikor a tükörben nézünk most már Jézus ruhájába öltözve, akkor egy tökéletes teremtményt látunk, egy új teremtményt látunk, aki felülről született. Ugye ezt hívja a Biblia megtérésnek, amikor az ember felismeri a bűneit, megbánja a bűneit, és vágyakozik arra, hogy Isten csak a hit által, kegyelemből Jézus számítsa be ő helyette. Krisztus olyan árat fizetett ezért, amit mi soha nem tudunk felfogni. Krisztus meghalt a Biblia nyelvezetével a második halállal. Azzal a halállal halt meg, amit majd azok a bűnösök fognak megtapasztalni, akik végül is nem tudnak Jézussal új jellemet fejleszteni, és végül is az örök halált kell elszenvedniük, amikor Isten teljesen visszavonja a szent lelkét, jelenlétét az embertől, és teljes egészében kiisszák az örök halál poharát. Ezt a halált, ezt az Istentől való elszakítottságot kellett Jézusnak átélnie azért, hogy bennünket megajándékozhasson az örök élettel, a tökéletes jellemmel. Ilyen végtelen árat fizetett. Attól, hogy Jézus lefizette ezt a végtelen árat, és attól, hogy Jézus nekünk ajándékozza ingyen, kegyelemből az ő tökéletes életét, és a mi általunk megérdemelt halált pedig elvette tőlünk, ez a hitáltali megigazulás, ez a megtérés, de a Biblia ennél még egy lépéssel tovább megy. A Biblia azt mondja, nem csak egy bírói értelemben történt megigazítás van. Nem csak arról van szó, hogy Isten azt mondja, itt van a bűnös, látom, hogy szennyezett a ruhája, látom, hogy nem érdemli meg az örök életet, örök halálos a jussa. Nem csak ezt mondja, és nem csak azt mondja, hogy de én a fiamat adtam, aki meghalt érettük, és ezért az ő igaz életét beszámítom a bűnös helyett, és most örök élettel ajándékozom meg. Ez a bírói igazzátétel kinyilvánítja, hogy igaz vagy, de közben nem vagy igaz. Ugye ebben az van benne, hogy te valójában nem vagy igaz, te valójában bűnös vagy, és valakinek az érdemeit neked beszámítják. És azért, mert az érdemet beszámítják, bár érdemtelen vagy, megkapod az örök életet. Nem csak ez a Biblia tanítása, ez is a Biblia tanítása, de hogyha csak ez marad, ha csak ez marad bennünk, akkor igazából nem értettük meg Jézusnak azt a tanítását, legyetek tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Az, hogyha valaki tökéletes, az nem azt jelenti, hogy fölvesz magára egy jelmezt, az igazságosság jelmezét, de belül a jelmez alatt teljesen szennyezett a szíve. Az indulatai, a gondolatai, a szenvedélyei továbbra is Sátántól való, de közben rajta van az Istennek a ruhája. Nem ezt tanítja a Biblia. Ugye tudjuk, hogy nem ezt tanítja. A Biblia azt tanítja, hogy nekünk igazakká kell válnunk. Hitáltal igazakká kell válnunk. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, csak akkor tudtok bekerülni az örök életbe. Na, amikor ezt én hallottam, és gondolom sokan vannak velem ilyenek, akik ezt hallják, azt mondják, hogy akkor én nem fogok a mennybe jutni sohasem. Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy
aki keresztény akar lenni, aki tornyot akar építeni, az vizsgálja meg, hogy mennyibe kerül. Földi emberek vagyunk, ha valaki azt mondja, hogy házat akarok építeni, megnézi, ennyi a saját erő, mennyit veszek fel a banktól, így fogom majd visszatörleszteni, ennyi a munkám, körülbelül ekkora házat tudok építeni, egy ekkora család, vagy ekkora lakást tudok venni. A józan ésszel végig tervezi az ember, hogy mit akar tenni, és hogyan fogja tenni. És az Isten ugyanezt a józanságot követeli az ember. Te a mennyei lakod.

tudsz a mennyei lakókban lakozni. Ez egy teljesen természetes, teljesen érthető és helyén való emberi reakció. Biztos emlékeztek rá, hogy amikor a gazdag ifjú leborult Krisztus lábánál, és azt mondta, mit kell tennem, hogy tökéletes legyek, elmondta neki is, hogy mit kell tennem, meg hogy osszál a vagyonát és osszak ki a szegények között, akkor szomorúan elment, de nem csak itt volt a történetnek vége, hanem a történetnek ott volt vége, hogy akkor a tanítványok azt mondták, akkor kicsoda üdvözület egyáltalán. Tehát ez még őket is szíven ütötte. Ez azért meglepő, hogy valaki egy rövid ideje már Jézussal jár, látja, hogy Jézus tökéletes, hogy emberképpen lehet tökéletesen élni, ott van a minta előtte, de amikor meghallja, hogy mi az ára, akkor azt mondja, hát akkor bocsánat, ez nekem, akkor ki fog egyáltalán üdvözülni? És mit mondott Jézus, emlékeztek? Igen, azt mondta. Ugyanazt mondta, hogy vegyél számot, nézd meg, hogy neked van-e rá elég pénzed, és ha nincs, ismert fel, hogy nincs, nézd be a tükörbe, ami embereknek lehetetlen, az Istennel lehetséges, sőt, csak az Istennel lehetséges. Azt mondta erre, ugye, hogy más helyen nálam nélkül semmit sem cselekedhetek. Azt mondta, hogy mint a szőlővesző, maradjatok a szőlőtőkén, mert különben lehetetlen, hogy gyümölcsöket teremjetek. Ugyanerről beszél itt is. Tehát az a vágyakozás, hogy én az örök életet elnyerjem, és az a felismerés, hogy nekem lehetetlen, hogy ez sikerüljön, és szükségem van, hogy Isten megmentsen, ha ezeket te átélted valaha, akkor te az Isten által előre megmondott ösvényen haladsz. A vágyat ő ébresztette benned, ő akarja lerombolni benned azt, hogy magadtól azt gondolt, hogy sikerülni fog, és magához akar vonni, hogy majd én minden feltételt biztosítok, hogy sikerüljön. Ha ez megvan, akkor örvendezzél. Örvendezzél, mert Krisztus vezet téged. Jó? Nem azt akarja a Jóisten, nem azt akarja a Jóisten, hogy ezeket látva elszomorodjál, azt akarja, hogy ismerd föl, hogy van egy olyan pszichológus a világon, a legjobb a világon, aki pontosan tudja, hogy milyen lelki folyamatok játszódnak le a bűnös emberben, pontosan tudja, hogy az ellenség mivel kísért majd, hogy elkeftenítsen, és ő előre megmondja, hogy min lehet járni. Azt mondja a Biblia, hogy az ember újjászületik, keressük is ki ezt nyugodtan, 1 Péter 2:2.

Azt mondja, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Tehát Isten együtt érez velünk az Atya. Azt mondja, hogy mi, akik felismerjük ezt, hitben csecsemők vagyunk. Másutt azt mondja, hogy amikor a magvető példázatáról van szó, hogy amikor elveti a magot, akkor elmegy, lefekszik és alszik, és azelőttször fűbe szökken, aztán lesz belőle teljes kalász, aztán meg magot hoz. De nem a magvető teszi ezt. Azt mondja, hogy minden az Istentől van. Másutt azt mondja Jézus, kicsoda az közületek, akár gyermek, akár felnőtt, fontoljátok meg, aki akár csak egy arasszal meg tudja a termetét növeszteni. Melyik gyerek az én gyermekem, az kosárlabdás akar lenni, állandóan azért az, hogy mekkora. Mindig azt nézi, hogy most már ekkora, akkora, már nagyobb zakó kell neki, nagyobb nadrág kell neki. Mindig ezen törje a fejét, hogy még nagyobbra szeretne nőni. És belátja, hogy ezt ő nem tudja megtenni. A növekedés Istentől van, az életerő Istentől van. A növényvilágban, az állatvilágban és az emberek között egyaránt. Tehát amikor te azt mondod, hogy én felismertem az állapotomat, vágyakozom Istenre, és tudom, hogy csak Istennel lehetséges, akkor add át magad Istennek, azt mondva, ahogyan látom a növényvilágban, az állatvilágban és az embereknél, hogy a növekedés nem tőlem van, Sátán akarja azt, hogy én aggódjak azért, hogy hogyan növekszem a keresztény életben. Amikor te aggodalmaskodsz, hogy nekem most hogy lesz, mint lesz, hogyan fogok örökéletet elnyerni, ha ez jellemző rád, hogy úgy mondjam, görcsöl a gyomrod, hogyha Jézus visszajönne, akkor mi történne veled, vagy hogyha majd korán jön vissza, akkor el fogsz veszni, akkor te azt mondod, hogy hát valamit mégiscsak tennem kéne, hogy gyorsabban növekedjek. Nem? Akkor te magadat teszed felelőssé azért, hogy a hitben, a keresztény életben növekedjél. És mit mond Jézus? Jézus azt mondja, nálam nélkül semmit sem tehettek. Ez nagyon

kemény mondat. Nálam nélkül semmit se tehettek. Nagyon sok olyan keresztény van, nagyon jó lelkületű keresztény, nagyon jó beállítódású, szent akaratú keresztény. Azt mondja, megtértem, felismerem, hogy bűneim vannak, és felismerem, hogy Jézus a bűneimet megbocsátotta. Nagyon jó, most aztán megteszem, hogy keresztény leszek. Én majd dolgozom azért, hogy gyorsabban fejlődjek. Azt mondja Jézus, nálam nélkül semmit sem tehettek, vagy más helyen, hogyha a szőlővesző nincs rajta a szőlőtőkén, ha nem vagytok tökéletesen egyek velem, akkor nem lesz fejlődés. Lehetetlen fejlődni. Értjük ezt? Ezt számtalan példán elmondja a Biblia. Például, amikor arról van szó, ugye most megint csak, mint egyszerű emberek gondolkozzunk rajta, hogy egy gyerek mitől növekszik? Attól növekszik, hogy napfény éri, attól növekszik, hogy tiszta levegőt szív a tüdejébe, tiszta vizet iszik, egészséges táplálékot eszik, életerő van benne, amit Istentől kap. Nem? Ettől növekszik egy gyermek. Ugyanígy van a növényvilágban is. A növény maga semmit nem tett, hogy növekedjen. Azt kell neki, hogy levegőn legyen, napérje, megkapja az esőt és a táplálékot a földből, és legyen benne élet, amit csak Istentől jöhet. Én még nem találkoztam olyan tudóssal, aki képes lett volna életet adni egy életlen dolognak, vagy képes lett volna nagyobb életet adni egy élőnek. Ilyen nincs, az Istentől van. Ugyanezt az egyszerű hasonlatot, mikor egy gyermekre nézel, vagy egy növényre nézel, ezt akarja bevésni neked is Isten. Hogy a napfény, a víz, a táplálék, a levegő, az mind szimbolikus értelemben Jézus. Keressük meg együtt, jó? Nézzük először a napfényt. Ézsaiás 60:19. Az Ószövetség óta ez súlykolja Isten belénk, és minden emberben. Ézsaiás 60:19. Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod és Istened. Az Ószövetségben elmondja, hogy ameddig te azt gondolod, hogy a napfény, az életerő, az valahogyan tőled van, a növekedés valahogyan tőled van, addig nem ismerted meg az igaz Istent. Elmondja, hogy te úgy néz a világosság, a lelki értelme világosság az maga Jézustól jön, maga az Isten. A következő ugyanez, talán nem is kell kikeresni János 6:33, amikor azt mondta, én vagyok az élet kenyere. Ugye? Itt megint Jézus önmagát azonosítja azzal, hogy az a manna, amit az ősatyák ettek, ami az égből szállt alá és Istentől jött, fizikai táplálék, azzal párhuzamosan a lelki értelme táplálék ő maga. Én vagyok az, aki a mennyből szálltam alá. És aki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet, az nem lehet a menny lakosa. Megint kifejezi. A napfény én vagyok, a nap én vagyok, a világosság én vagyok a táplálék, mondja Jézus. A vízre is. Hósajás 14:6. Megkereshetjük együtt.

olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat, virágozni fog, mint a lilium, és gyökeret ver, mint a Libanon. 8. vers. Visszatérnek az ő árnyékába lakók, és felelevenednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő. Híre olyan lesz, mint a Libanon borai. Itt kettőt is elmond, ezt mondja, hogy én harmat vagyok Libanonnak, öntözöm őt, és azt mondom, olyan lesz, mint a lilium. Emlékeztek arról, hogy Jézus visszaidézte ezt? Igen, valaki mondja, hogy igen, visszaidézte. Mikor idézte vissza? Igen, azt mondta, hogy a Salamon, amikor a gazdagságában, a tökéletessége, mint ember, mint király felöltözött, és a legnagyobb dicsőségben volt, nem lehet fogni az ő szépségét a legegyszerűbb lilium szépségéhez. Milyen gyönyörűen mondja, amit én teszek, Isten, a természetben, a virágokkal, csak én általam, és ha nem tehet róla, olyanná teszem, hogy Salamon nem tud vele versenyezni. Ugye? Vagy másod azt mondja, a legkisebb, aki asszonytól született, az nagyobb Jánosnál. Ugyanezt mondja el. Nekünk arra van szükségünk, mondja Nikodémusznak is, hogy felülről kell születni. Az Istentől jövő lélek, az Istentől jövő napfény, az Istentől jövő táplálék. Ha ezeket elfogadjuk, akkor tudunk egyedül növekedni Krisztusban. Semmi más nem tehetünk ezért. Gondoljátok el. Amikor mi, hogy is fejezzem ki, mert sok ilyen testvérünk van, ilyen szenvedő ember van, hogy Sátán jól tudja ezt a törvényszerűséget. Azt mondja, csináljunk olyan vallásokat, ahol az ember azt képzeli, hogy tehet valamit a saját maga megmentéséért. Például rózsafüzért kell mondani. Azt mondja nekem a pap, menj haza, és mondjál el ennyi miatyánkot, ennyi már, hogy mondják ezt? Üdvözlégy Máriát, ezt, azt, amazt. Tedd meg, a mérleg így épül föl, bűnkövettél el, tegyél valamit, kiegyenlítetted. Menj el, hogyha nem tudom, Mekkába, hogyha muszlim vagy, kerüld meg akárhányszor azt a követ, és akkor Isten jól fog rád nézni. Tegyél valamit, ember, azért, hogy jó legyél. Vagy azt mondja az adventistának, amit a múltkor is mondtam, nem sorolom el még egyszer, tedd azt, akkor majd Isten megbocsát. Nem, azt mondja, nálam nélkül semmit sem tehettek, ha elfogadod a napfényt, a vizet, a tápanyagot, amit én biztosítok, akkor majd növekedni fogsz. Sátán egyetlen egy dolgot akar. Azt akarja, hogy ezt az egyszerű keresztény hitet valahogyan a fejünkben szétrombolja. Miket csinál? Fölírtam néhány dolgot. Például azt mondja, az első, ami a legkedvesebb dolga, fiatalok vagytok nagyjából, a világ örömeire elirányítja a figyelmet. Azt mondja, hogy oké, ha sikerül azt megtennem, hogy nem a napfényre, nem a harmatra, nem Jézusra néz az ember, hanem elkezd a világ örömei után szaladni, akkor már sikerült ilyen kedves módon, de mégis elszakítanom őt Jézus szeretetétől. Ha ez nem megy, akkor elkezd mindenféle bonyodalmakat hozni az életünkben, mindenféle nehézséget hozni az életünkben, hogy akkor a nehézségekre figyeljünk. Akkor megint nem arra fogunk figyelni, hogy süt a nap, meg hogy van harmat, meg van mit tennünk, van mibe öltözködnünk, hanem elkezdünk aggódni a problémáinkon. Megint azt akarja Sátán, hogy a világ örömeink keresztül magunkra figyeljünk, ne Jézusra. A világ bonyodalmaink keresztül magunkra figyeljünk, velem történik ez, az én bajom ez. Jaj, mi lesz velem, jaj, hogy lesz, hogy mint lesz, értek, ne Jézusra figyeljél. Aztán, hogyha mondjuk ez nem működik, akkor azt csinálja, hogy jó, legyen keresztény belőle, de hogyha már keresztény lett, és már kezd bízni Istenbe, akkor csináljuk, azt mondja a Sátán, hogy kezdem figyelni a saját fogyatékosságaira. Hát én nem vagyok elég okos, meg elég szép beszédű ahhoz, hogy más embereket megtérítsek. Bármit is csinálok, én nem vagyok, és nem is leszek olyan türelmes, hogy mindig kedvesen, mindig gyengéden szóljak a szeretteimhez. Ilyen fogyatkozásom van, olyan fogyatkozásom van, amolyan gyengeségem van. Hát akár még depressziós is lehetek, mert már ebbe vagyok, és még nem sikerült kilépnem ebből. Ezt akarja Sátán. Pontosan ezt akarja az ellenség, hogy elkezd figyelni a saját gyengeségeidet. Aztán van még egy ennél sokkal kacifántosabb dolog, amikor azt mondja, mondjuk, ha valakinél ez nem működik, mert önigazult, akkor azt mondja, hogy akkor ne a magadét figyeljed, akkor figyeld a másikét. Nézd körül a gyülekezetbe, most már elmúlt ez a rózsaszín köd, amikor először jöttem, és itt csupa 5 centivel a föld fölött járó ember van. Látom, hogy ezek húsvér emberek, az egyik önző, a másik nagyképű, a harmadik sértődéken, a negyedik az versengez, a féltéken, ilyen-olyan, kezd azokat figyelni.
És méreges magad hozzájuk, hogy hát azért én mégsem vagyok olyan, látom, hogy ez ilyen viszonyom van, én azért ennél jobb vagyok. Ugye, mindegyiknek egy a közös nevezője. Nagyon egyszerű, egy gyerek is megértheti. Azt akarja az ellenség, hogy valahogyan elérje, hogy ne Jézusra tekints, hogy ne Istenre tekints. Ne abban gyönyörködj, hogy ő milyen tökéletes. Milyen más gondolkodásmenet ez, nem? Az ember, nem tudom, elcsendesedik, és arra gondol, hogy Jézus hogyan bánt a hozzájövő bűnösökkel. Hogyan szállt le a mennyből. Hogyan hagyott ott minden gazdagságod, és hogyan lett szegényé, és mint szegény, hogyan járt faluról falura, és szinte a végkimerülésig, hogyan tett emberekért jót. És vágykeltődik bennem, hogy én is ilyen akarok lenni. Vagy vágykeltődik bennem, hogy én is el akarom ezt mondani más embereknek. Ez a gondolatvilág, ez egész más gondolatvilág attól, hogy hát a másik eléggé érdekes személyiség, mert eléggé irigy, nem? Hát milyen óriási különbség, nem? Óriási különbség. Azt mondja a Biblia, amit mondtam múlt, és ez fontosabb a kereszténység szempontjából, a legfontosabb. Az az értelem legyen bennetek, ami volt a Jézus Krisztusban. Gondoljátok ti azt, hogy Jézus úgy élt, hogy azt gondolta magában, hogy ez az ember hű de önző, meg hű de irigy, és milyen aljas, ez a gondolata volt, és közben kedvesen és nyájasan beszélt hozzájuk. Ezt gondoljátok róla? Amikor nekem a kedvencem az, amikor Pilátus előtt áll, és már eldőlt minden, jóformán minden, hiszen Pilátus kimondta, hogy nem talál benne bűnt, mégis megkorbácsoltatja, tehát látjátok, hogy mi a helyzet. És akkor Jézusban nem az a gondolkodásmód van, hogy micsoda egy igazságtalan ember, hát majd amikor visszajövök, akkor jól megbüntetem. Esetleg mi ilyenek vagyunk, nem? Ugyan mi nem jövünk vissza, de azért megvan a fejünkben ez, hogy majd megbüntetjük, vagy majd azért ő megkapja a maga büntetését, vagy a maga díjazását, igaz? Jézusban, emlékeztek? Jézusban, amikor ott állt Pilátus előtt, ilyen vert helyzetben milyen gondolkodás volt? Ki tudja megmondani? Mire gondolt? Hogy? Hogy megmentse. De ezt tudjuk is, hogy mire gondolt. Tudjátok, mire gondolt? Arra gondolt, igen, hogy megmentse. Méghozzá úgy akart megmenteni, elkezdett az maga isteni tökéletesével azon gondolkodni, hogy én hiába mondtam neki, végtelen gyengéséggel, szeretettel, hiába látja rajtam az Isten bárányát, a tökéletes istenség ragyog rá, és nem elég neki. Nem tudom őt megmenteni. Hogyan tudnám megmenteni? És akkor eszébe jut, hogy van egy valaki, akit a világon ő a legjobban szeret, mint Pilátus. Egyetlen egy valaki a felesége. Még most is, hogy teljesen átra ez a hideg. Gondoljátok bele, hogy ott arra gondol, hogy azt a másik undorító személyiségű embert, így kell kifejezem, hogyan tudja megmenteni, és nem megjátsza magát, nem úgy mondja, hogy na most én vagyok az Isten, akinek ezt kell csinálnom, hanem ezen gondolkodik, hogy akit én teremtettem, akinek az örök életét készen van, hogy nehogy elveszem, mi az az egy dolog, amit még utoljára, még egy, amit megtehetek. És arra gondol, hogy akkor egy álmot adjon a feleségének, és majd a felesége küld neki levelet a legfontosabb pillanatban, hogy ne bántsd azt az embert. Hát, ha még ez a szív, ez a pilátusi konok szív még valahogy meglágyul. Ott küzd az ember, és ez legyen nektek is, meg nekem is tanúság, hogy amikor azt gondolod magadról, hogy te már annyira konok vagy, te már annyi bűnt követtél el, pedig keresztény vagy, vagy hívő vagy, akkor gondolj arra, hogy Isten ugyanígy néz rád, nem megjátsza. Nem megjátsz, hogy így nézze. A szíve érted dobog. Azt keresi, hogy milyen úton, módon tudna téged megszólítani. Ilyen szeretet nincs a világon sehol. Csak Isten szívében. Amikor ez a gondolkodás van a fejedben, amikor ez tölti ki a fejedet, ugye? Akkor nem fogsz arra gondolni, hogy a másik milyen rossz, hanem arra fogsz gondolni, hogy hogyan tudnád őt és a szeretet világosságába bevezetni. Ugye? Akkor már a Krisztus értelme lesz a te értelmed. Ez a két értelem van. A Krisztus értelme, meg a sátán értelme. A Krisztus értelme, aki a másikért él, és a másikat akarja megmenteni, meg a sátán értelme, aki önmagáért él. Az önmaga gyengeségével, a másik gyengeségével, az önmaga sértődöttségével foglalkozik. Látjátok tehát, hogy Isten Jézuson keresztül, az ő jellemén keresztül, az ő bemutatásán keresztül ragyogtatja a napot. Adja a harmatot, adja az esőt, adja a táplálékot, adja az életerőt, hogyha őt szemléljük. Értitek? Ahogy a nap felé fordul a virág, ugyanúgy, ahogy mi Krisztus felé fordulunk,
akkor kapjuk ezeket, és növekedünk. Semmit nem tudunk tenni érte. De ellene igen. És erről is beszélni kell. Tudunk ellene tenni? Igen, tudunk. Mert szabad akaratunk van, hogy ne Krisztussal foglalkozzunk. Szabadon eldönthetjük, hogy azok a csapdák, amiket elmondtam, azokkal foglalkozunk, vagy azt mondjuk, hogy nem, én Krisztussal akarok foglalkozni. És én azt gondolom, hogy amikor valakiben ez a vágy, az Istentől jövő vágy felébred, hogy igen, én Krisztussal akarok foglalkozni. Én őhozzá akarok hasonlítani. Én ugyanolyan beállítódással, ugyanolyan gondolkodásmóddal akarok rendelkezni, mint amivel ő rendelkezett ott Pilátus előtt is, meg az egész életében végig is most is. Amikor ez a vágy ébred valakiben, akkor szerintem akkor megtudja azt, hogy mit jelent azt, hogy erős kiáltásokkal és könnyűlatásokkal imádkozni. Mert amikor ez a vágy valakiben felébred, hogy ilyen akar lenni, akkor szembe találkozik magával. Akkor igazán szembe találkozik magával. Ugye? Remélem, hogy ezt már éreztétek. Remélem, hogy éreztétek azt, amikor, és ez nagyon fontos, és ez az örömhír része, ezt is Isten akarja velünk. Honnan tudjuk? Azt mondta Pál apostol, mert én azt szeretném, hogy a ti szomorúságotok az majd örömre változzon, és ez a szomorúság, ez Istentől való megszomorodás legyen. Ugye milyen egyszerű? Amikor az ember látja Istent, látja Jézus gyönyörű jellemét, és az egész lényét betölt, és olyan akar lenni, akkor egyszer csak meglátja maga fertelmességét, pedig már megtért ember, és igazából kezd Istenhez kiáltani, hogy hát ez nem igaz, hát én nem tudok ilyen lenni. Én nem tudok ilyen lenni, és teljesen elszomorodik. És ez az az állapot, ahol Isten el akarja vezetni az embert. Abszolút le akarja dönteni az én, az önmagamtól valaminek a morzsáját is. Azt akarja, hogy azt mondja, aki erre a kősziklára esik, ugye? Ugyanez van benne. Isten bennünket porrá akar zúzni. Nem az örök életünket, hanem az énünket. Porrá akar zúzni, és fel akar bennünket újra támasztani. Újjá akar bennünket szülni. De nem csak a megtéréskor, hanem nekünk szüntelen napról napra, minden nap meg kell térnünk. Minden nap ennek kell lezajlódnia. Isten minden nap oda akarja, hogy menjünk hozzá, és azt akarja, hogy lássuk, hogy amikor én próbáltam, nem ment, és amikor láttam, hogy por vagyok, és mindent ráteszek, tegyétek le nálam a terheiteket. Vegyétek fel az én igámat, mert az igám gyönyörűséges. Amikor végre megérti az ember, hogy semmi más nem tehet, csak egy dolgod, hogy Istenhez megy, azt mondja, én nulla vagyok, és te hordozzál mindent, és bízok benned, hogy te majd betöltöd, akkor igazán keresztényé vált. Ez a tökéletesség állapota. Nem is kell azzal se foglalkoznatok, hogy a tökéletességhez képest, az isteni mércéhez képest hol vagyok most. Értek, ugye? Azt mondja Jézus, ne magadat figyeljed, ne akarjál tetenni, ne akarjál, mint szőlővessző gyümölcsöt hozni, hanem tapadjál én hozzám, és én bennem legyél teljes egészében, és akkor képes vagyok ezt megtenni benned. Értitek ezt? Isten azt akarja, hogy teljesen az ént félredobjuk, teljesen lepusztítsuk, és ő újra akar bennünket szülni. Ezt nem értette Nikodémusz. Ezt nem értette, hogy ez a tökéletesség. Ez az a szint, amikor én semmivé válok, és Istent engedem, hogy működjön bennem, és ő foglalja el a lényemet, ő éljen bennem. Ezt Pál apostoltól tudjuk, nem? Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ezt nevezik tökéletességnek. És akkor nem az a kérdés, hogy a végtelenbe vezető, és majd az örök életen át tartó úton most éppen hol tartasz? Mert nem az út maga a tökéletesség, hanem az, hogy aki járja az utat, az milyen állapotban van. Hogy Istennel mehet-e a szoros úton, és a keskeny úton, és a szoros kapun, vagy pedig ő maga akar járni a széles úton, és a tág kapun. Értedek ezt? Isten bennünket vigasztalni akar. Azt akarja mondani, hogy mindig csak hozzám gyertek, mindig csak tőlem kéretek, és én adok nektek, és ne problémázzatok azon, hogy majd hogy lesz, mint lesz. Ugye azt olvassuk Ellen White-nál, hogy az ember mégis néha elcsüggedhet. Azt mondod magadnak, hogy igen, Józsi, van olyan, amikor érzem azt, hogy én semmi vagyok, tökéletesen rá tudok helyezkedni Istenre, rábízom magam, és hordoz engem.
És ez néha hosszabb, néha rövidebb ideig tart. De mégis van olyan, amikor elcsüggedek. És amikor elcsügged, az elcsüggedés semmi más, mint amikor magadban elfeledkezel arról, hogy Jézus már bizonyította nekem, hogy ő minden állapotomban szeret engem. Amikor elcsüggedek, akkor arra gondolok, hogy ebben az állapotomban Jézus nem szerethet engem. Azt mondod Jézusról, hogy ő nem változatlan, hogy ő nem a szeretet. Azt mondod, hogy én hozzám, ebben az állapotomban ő nem a szeretet, ő most az az alki, aki engem most eldob magától, de nem. Isten nem tud megváltozni. Tegnap, ma és holnap, és örökké ugyanaz, ő mindig a szeretet lesz. Ő nem fog változni attól, hogy a te lelkiállapodod változik. Attól, hogy a nap süt és a felhő elé száll, attól még a nap nem tűnt el, attól még a nap nem szűnt meg ragyogni, ugye? Arra kell szoktatnunk magunkat, hogy a szeretet napja az mindig ragyog ránk, mindig szeret bennünket. És ha ez bennünk működik, akkor át tudunk alakulni. Honnan tudjuk, hogy át tudunk alakulni? Ott volt például Péter. Emlékeztek Péterre, milyen volt? Péter olyan volt, hogy amikor valami probléma, akkor előkapja a kardot, sutty. Nem volt egy jó vívó, ugye csak a fülét találta el, bár meg akarta ölni, de akkor is azért benne volt a villámlás. De ott van ugye Péter, tudjuk, kemény halászember. De ott van János, ugye a szeretet tanítvány, aki a szeretet apostolát, ő milyen volt János? Először is önző volt és becsvágyó. Ezt nem én találom ki. Oda küldte az édesanyját, hogy mondja meg Jézusnak, hogy ma majd, ha megalapítja az országot, akkor a miniszterelnök jobb helyen, meg a bal helyen, ők legyenek ketten. Ő meg a testvére. Ugye? Mert a többi 12 vagy a 10 az mindegy, hát fontos, hogy engem előre tegyenek. Nem? Ilyen volt már János. Aztán, amikor mentek Jézussal, akkor Jézus mondta, hogy szeretne egy kis kenyeret kapni, meg szállást egy falunál, azt mondták, hogy ide ugyan be nem jössz, akkor mindjárt mondta, hogy akkor nem kéne mondani, hogy tűz jöjjön el, azt éges az egész falut le. Szóval ilyen kedves apostol volt, nem? Akkor még nem volt apostol. Ilyen volt. Fölismerik magunkat benne, nem? Robbanékonyság, türelmetlenség, az én előrehelyezése. És azért jó, hogy ez van, azt hiszem Jakab mondja valahol, azt mondja, mert illés ember volt, de mégis a szavára ez meg ez történt. Mit akar mondani? Ti, mi és Józsi, te ember vagy, ahogyan János és Péter, meg a többi is ember volt, nem Isten. Nem is angyal, nem bukott angyal, te ember vagy. Mégis az Isten mit tud csinálni az emberrel? Nézzétek meg Jánost. És hogyan történt? Mert ha megértjük, hogy hogyan történt Jánossal, akkor tudjuk, hogy nekünk is ezt kell csinálni. Hát János nem szemlélte Jézust. Először is, amikor hallott felőle, és nem akarok ilyen gyermeki nyelvet használni, de mindenki érti, hallott felőle, akkor elment, utána nézett, hogy akkor mégiscsak hogy mint van. Te is hallottál Jézus felől, nem? Prédikációba, vagy valahogy tévébe, vagy rádió, vagy egy ismerőstől, Jézusról beszélt neked. Hallottál felőle. János ugyanígy hallott felőle, még hozzá nem, és akárkitől hallott felőle. Elment megnézni, hogy akkor milyen. Elment, hogy kíváncsi volt Jézusra. Akkor Jézus elhívta, hogy akkor jöjjön a házba. Együtt ettek, a házban voltak. 3,5 éven keresztül mindenhol együtt mentek. Együtt aludtak. Együtt dolgoztak. Együtt próbáltak a szenvedőkön segíteni. A nap minden órájában ott volt vele Jézus. Minden órájában. És most mondok valamit, ami engem is megdöbbentett, amikor olvastam. Ez a kapcsolat János és Jézus között, vagy Péter és Jézus között nem olyan szoros, mint a mi kapcsolatunk Jézussal. Ott csak annyi történt, hogy ott volt emberi természetben mellettük Jézus, és szemlélték, és csodálták, és látták, hogy ő mag Isten, de még mindig kívül volt. És Jézus azt mondta, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, mert majd elküldöm a vigasztalót, aki nem mellettetek lakozik, nem sátorozik a többi sátor mellett, hanem a szívetekben lakik. Akár hova mentek, mindig veletek lesz. Mindig veletek lesz. Ezt akarja Jézus. Ezt akarja, hogy ahogyan a tanítványok, bár emberek voltak, és borzasztó jellemtulajdonságokkal bírtak, és mégis Jézust tudták visszatükrözni, mert nem csináltak mást. Szerintem János nem sokat tett. Nem sokat tett azért, hogy ő aztán a szeretet tanítvány, a szeretet apostol legyen. Ő csak nézte Krisztust, és egyszerűen csodálkozott, és összetört a szíve. Amikor látta, hogy ilyen szeretet lehetséges. Amikor látta, hogy így viszonyul más emberekhez. Akkor ő egyszerűen porrá lett. Ráhult a sziklára, és ő teljesen elolvadt.
fiatal is volt, mint ahogy ti is fiatalok vagytok, és azt akarta, hogy ő hasonlítson Jézusra. És minél többet szemlélte. Minél többet gondolkozott róla. Nem csak amikor látta, még amikor vele volt, hanem utána, amikor a Szentlélek jött, és eszébe jutott, hogy mi minden történt. Amikor ő róla elmélkedett, akkor fokról fokra, napról napra, évről évre egyre hasonlatosabbá lett Krisztushoz. Gondoljátok el ezt. És ezt nem azért iratta meg Isten, hogy mi olvassuk ezt és csodáljuk János apostolt, hanem azért, hogy befogadjuk ezt az örömét, hogy velünk ugyanezt akarja tenni. Ugyanezt akarja tenni. Ahogyan a tanítványok lemondtak földi dolgaikról, és követték Jézust, ugyanúgy nekünk is meg kell ezt tennünk. Ha felismerjük ott a nap, ahogy ki szeretsz menni a napfénybe, ugye amikor benne vagy az árnyékban, és hűvös van, arra vágysz, hogy kilépj a napfényre. Ez nem egy ember feletti erőfeszítés, könnyűvé teszi Isten, nem? A nap csábít téged, hogy átsugározon, és hogy felmelegítsen. Ugyanez van, amikor Krisztus látod, akkor nem vágyakozol arra, hogy az ő közelében legyél, hogy ő vele foglalkozz, hogy ő vele töltődjön fel a gondolatod? De vágyakozol rá. Csak azt mondod, hogy hát inkább maradok az árnyékban, mert még ezt meg kell tennem, azt meg kell tennem, azt meg kell tennem. Ugye? A világ dolgai, a világ örömei, a mások hibái, a saját gyengeségeim. De közben a nap csábít bennünket, mindnyájunkat csábít, nem? Oda akarom menni, vonz magához. Én azt akarja Isten, ne álljatok ellent ennek a hívásnak. Hanem határozzuk el, hogy igen, én a napfényben akarok úszni, abban akarok fürödni, és így akarok átalakulni, mint ahogy a virág a napban kinyílik, nem tudom, és egyre gyönyörűbb lesz. Én is a Jézusi napban szeretnék sütkérezni, és egyre a jellemem egyre szebb, hogy legyen. Azt írja Ellen White a Jézushoz vezető út című könyvben, a 57. oldalon, tanácsképpen. Minden reggel első dolgotok legyen magatokat Istennek felajánlani. Így imádkozzatok, fogadj el, Uram, a te tulajdonodnak, összes terveimet lábaidhoz teszem, használj fel ma is szolgálatodra, maradj velem és engedd, hogy minden munkámat te benned végezzem. Ez mindennapi kötelességtek legyen, minden egyes reggelen újból szenteljétek magatokat az Úrnak, az összes terveiteket néki rendeljétek alá, hogy megvalósítsátok vagy feladjátok, ahogy gondviselése akarja. Így adjátok át, ajánljátok fel Istennek napról napra életeteket, hogy az mindinkább átalakuljon és hasonlóvá legyen Krisztus életéhez. Tehát amikor a vágy felébred bennünk, hogy Krisztusban növekedjünk, amikor kapunk tanácsokat, hogy mint legyen, akkor látogassuk meg életünket, nézzük meg, és vajon úgy építem föl, hogy van nekem időm a napfényben sütkérezni? Amíg te bent ülsz a kompjúter előtt idézőjel, és a kompjúter gombjait nyomogatod, akkor hiába vágyakozol arra, hogy a nap süsse át a tested, és legyen egy kis D-vitamin benne, amíg nem mozdulsz meg, és ott vagy a kompjúter előtt, addig nem fog. Addig egyre betegebb és gyengébb leszel. El kell határozott, hogy igen, ki akarok menni a napra, mert ez sokkal jobb. És alkalmatra kell rá teremteni. Be kell osztani, hogy ennyit dolgozom, ennyit leszek a napfényen, ennyit pihenek, és a többi, és a többi. Azt kér az Isten, hogy gondoljuk át az életünket, és aszerint az életünket, és aszerint rendezzük be. Ő mindent elkészített. Nekünk csak élni kell vele. Nem tudom, sikerül által, amit akarok. Azt akarom, hogy lássátok, hogy Isten nem tette nehézzé azt, hogy növekedjünk a Krisztusban. Könnyűvé tette. Csábít bennünket a jóra. Azt akarja, hogy foglaljuk le a gondolatainkat ő vele, és éljünk az ő által adott adományokkal. És ez szerint rendezzük be az életünket, és azt ígéri, hogy próbáld ezt ki, és meglátod, hogy békességed lesz. Azt mondta a farizeusoknak is, ti az írásokat olvassátok, mert azt gondoljátok, hogy abban van az örök életetek, és ezek azok, amit hogyha próbáltok megtenni, akkor rólam tesznek bizonyságot. Értsd, azt mondják, hogy én majd leveszem a tereket, és nektek békességet adok, és békességben fogtok élni. A külső szemlélő azt fogja látni, hogy vannak az életetekben próbák, de ti nem vagytok a földön, nem vagytok elkesedve, mert bennetek él Krisztus. Ezt akarja valahogyan kiformálni mindannyiunkban. És nekem az a szívem vágya, hogy ez mind nektek, mind nekem egyaránt sikerüljön, és hagyjuk az Isten, amit elkezdett bennünk, alfától az omegáig, az be tudja fejezni addig, amíg ő eljön, vagy amíg némájunknak el kell aludnia, meg kell halnia. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy oly sokszor megtagadunk téged, bocsáss meg, hogy
oly keveset tudunk rólad. Oly kevésbé fogadtuk magunkba a te végtelen szeretetedet, ami állandó, változatlan. Kérünk téged, hogy ne tekints a mi gyarlóságainkra, gyengeségeinkre, hanem szent lelkeddel, dicsőségesen, hatalmasan lakozzál mi bennünk. Adj nekünk akaratot, hitet, adj nekünk hozzád való ragaszkodást, hogy te veled járjunk életünk minden napján. Urunk, köszönjük neked, hogy te vágyakozást ébresztettél a szívünkben valami olyan iránt, amit a földi dolgok nem tudnak kielégíteni. Tudjuk, hogy ez tőled van, és köszönjük, hogy ahogy az éhségre és a szomjúságra és minden testi vágyra te megteremtetted a jó és nagyszerű válaszokat. Ugyanígy a lelki szomjúságnál is nálad van válasz, hogy kielégíthetsz bennünket, és azt akarod, hogy hozzád térjünk, és tökéletes békességben, tökéletes szent lélekkel által való beteljesedésben éljük életünket. Bocsáss meg nekünk, hogy mi oly könnyen elfáradunk, oly könnyen elalszunk, oly könnyen elfelejtkezünk rólad. Segíts nekünk, hogy életünket újjászervezzük. Segíts nekünk, hogy gondolataidra, a könyörgésedre, a lelked által való megszültásra mi feleljünk, és járjunk a te utadon. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy minket az örök életig elvezetsz, ez a te felelősséged, a te munkád, és add, hogy mi pedig átadjunk magunkat neked, és örvendezzünk te benned mindenkor. Jézusunk nevében köszönjük. Amen.

0: Kedves gyülekezet, ma úrvacsorai istentiszteletünk van, és ha az úrvacsora jelentőségét, rendeltetését rövid szavakban szeretnénk összefoglalni, akkor három kifejezést kellene mondanunk. Bűnrendezés, a hála megelevenítése és elkötelezés. És mindez a megváltó Jézus Krisztus iránt. Bizonyára emlékszünk rá, hogy az utolsó vacsorán Krisztus ezt a kérdést tette fel a résztvevő tanítványoknak, értitek, amit cselekszem veletek? És ez a kérdés minden úrvacsorán érvényes. Értjük-e az úrvacsorának ezt a hármas jelentőségét? Bűnrendezés, a hála megelevenítése, elkötelezés a megváltó Krisztus iránt. Mert nincs annál rosszabb, mintha igen homályos, ködös fogalmaink vannak csak az úrvacsoráról, és valahogy belopódzik a lelkünkbe valami olyasmi, hogy egész pontosan nem tudjuk, hogy ez mit jelent, de hát ez a tagságunk megerősítése, vagy egy kis kifejezése annak, hogy mi azért minden hibánk meg rosszasságunk ellenére ragaszkodunk Krisztushoz. És ha úgy gondoljuk, hogy pusztán az, hogy itt vagyunk és részt veszünk ebben a cselekményben, ezáltal valami kegyelem költözik belénk. Jézus ezért kérdezte, értitek, amit cselekszem veletek? Az úrvacsora akkor jelenti a mi hitéletünk, a mi kereszténységünk, tanítványságunk megújulását, ami nagyon pontosan értjük és teljes szívvel átéljük ezt, hogy bűnrendezés, a hála megelevenedése és elkötelezés. Szeretnék mindegyikről szólni. Bűnrendezés. Emlékszünk arra nagyon komoly szóra, amely a lábmosásnál hangzott el, amit Jézus így mondott, ha megelem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Ez egy végtelenül súlyos mondat. Tehát Krisztus tanítványának lenni, az nem azt jelenti, hogy mivel Krisztus irgalmas, ezért itt mi bűnre halmozhatunk, maradhatunk ugyanazon a szinten, bukdácsolhatunk évről évre, és azért a tanítványság érvényes. Az Isten kegyelme érvényes. De a tanítványság akkor érvényes, a Krisztussal keresztségkor kötött szövetségünk akkor érvényes, hogyha mi engedjük Krisztusnak, hogy ő újra és újra megmosson, belülről megmosson, a szívünkben megmosson. Hogy ott ne maradjon kompromisszum, megalkuvás a bűnnel, ott ne maradjon önelégültség, ott ne maradjon bűnben való megkeményedés. Emlékszünk rá, hogy Jézus mivel fejezte be a szent jegyek általi szövetségkötésre felkészítő lábmosás szertartását, hogy azt mondta, ti már tiszták vagytok, de nem mindnyájan. És akkor ez a megjegyzés egyedül Júdásra vonatkozott. Mert a többiek engedték, hogy Jézus a szívükben felszabadítsa őket. Ők engedték, hogy behatoljon a Szentlélek befolyása a szívükben, megalázódtak, elismerték az ő méltatlanságunkat, és folyamodta Krisztusnak a szíveket megtisztító kegyelméért. De itt vagyunk mi most egy nagy gyülekezet, és mindnyájunkra vonatkozik, akik részt veszünk az úrvacsorán, hogy Krisztus nem feltétlenül, nem minden feltételű mondja azt, hogy ti tiszták vagytok. Ez nem történik automatikusan azért, mert részt veszünk az úrvacsorán. Ez akkor történik, ha mi értelemmel és szívvel és lélekkel veszünk részt az úrvacsorában, és megnyitjuk lelkünket a Szentlélek befolyása előtt. Az elmúlt héten prédikátor értekezlet volt, és ott az egyik testvérünk egy igehirdetést tartott, ami tényleg egy Szentlélektől ihletett igehirdetés volt, és nagyon megmaradt bennem néhány gondolata. Arról szólt, hogy milyen könnyen készítünk akár egy úrvacsora előtt egy ilyen mérleget, mint a gazdag ifjú, hogy hát én megtartottam Isten minden parancsolatát ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van bennem. Ugye milyen komolyan mondja az írás, hogy az ember próbálja meg magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Próbáljuk meg magunkat, hogy ilyen felületes, ilyen egyszerű a véleményünk magunkról. Testvérem, ki kell mondanom, az tragédia. Ha mi úgy jövünk az úrvacsorára, hogy hát egy ilyen gyors futammal átnézzük az életünket, és akkor kimondjuk, hogy hát Én azért Isten minden parancsolatát megtartottam ifjúságomtól fogva. Hát ugyan mi fogyatkozás van bennem? Ebben bennem a legfeljebb valami fogyatkozás. Tehát törvényszegés, ez már szóba se jut. Olyan tulajdonképpen az én életemben nincs is. Ha ilyen gondolatunk van, akkor az Úr nem tud rajtunk segíteni, akkor nem tud megtisztítani. De azért én mégis szeretnélek titeket bátorítani. Most mindenki maga tudja, hogy mennyire próbálta meg magát, mielőtt ide az úrvacsorára eljöttünk. És mennyire van a szemünk előtt, hogy Uram, én mitől szeretném, hogy most megmossál? Mert az az igazi, ha ez konkrét. Ha ott ég a lelkünkben, hogy én nekem itt és itt van törvényszegésem, nekem itt és itt van megalkuvásom, nekem itt és itt van súlyos fogyatkozásom. És mi ezt nem a Jézustól kérdezzük most, még csak, hanem már mi ezt úgy megpróbáltuk, de nem egyszerűen a saját szemünkkel, hanem ahogy a 139. Zsoltárban mondja az ige, hogy Uram, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, te ismersz jobban, mint én magamat. De tudod mindent, még a gondolatomat is érted. Mutasd meg nekem, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. De még egyszer mondom, azzal szeretnélek titeket bátorítani, hogy Jézus tanítványai sem voltak készen önmaguk megpróbálásával, nem ismerték magukat, még tele voltak a ki a nagyobb kérdésével, mikor az utolsó vacsorára mentek. De mivel ott kinyitották a szívüket és a lelküket, hogy Isten dolgozhasson benne, mégis úgy szembesülni tudtak önmagukkal, és olyan igazi bűnbánata tudta őket a Szentlélek vezetni, hogy Jézus azt mondhatta, hogy tiszták vagytok. Krisztus kész velünk megújítani a szövetséget, meg annyiszor, tényleg kifogyhatatlan az irgalma, de azt mondja, hogy jertek törvénykezzünk. Ha a bűneitek karlátpirosak, hófehérek lesznek, és a vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. De jertek törvénykezzünk, mert ha meg nem moslak titeket, semmi közöbb nincs én hozzám. Isten nem alkuszik meg a bűnnel, mi megalkuthatunk, de ő nem fog. Meg annyiszor kész irgalmasságot gyakorolni, de nem fogadja el a bűnnel való megalkuvásunkat és a kiegyezésünket. Még bátorításul egy kis személyes emlékemet, tapasztalatomat mondanám el nektek, hogy tényleg nyissuk meg most a szívünket, hogy a Szentlélek rávilágítson a mi törvényszegéseinkre, fogyatkozásainkra, és amikor magunkban imádkozunk itt az énekek alatt, a lábmosás szertartás alatt, néven tudjuk ezt a lelkünkben nevezni, és még hozzátegyük, és amit még nem látok, vezess el. Egyszer történt velem, hogy Győrbe volt beosztásom, és valahogyan valami mulasztás folytán nem tudtam meg, hogy ott úrvacsora van. Nekem kellett az igét hirdetni, és valahogyan visszásnak éreztem volna, hogy az igét hirdetek, nem veszek úrvacsorát. De én magam is vágyakoztam az úrvacsorára, éppen akkor sok különböző beosztás miatt egy ideje nem jutottam hozzá. De hát azt mondtam, hát így, hogy az ember nem próbálta meg magát, nem volt mód, ilyen lelkismereti konfliktust okozott. Hát a megoldást abban láttam, hogy tényleg olyan teljes szívből könyörögtem a Jóistenhez, hogy Istenem, én nem akarom formálisan venni ezt az úrvacsorát, de elmulasztani sem. Látod, hogy nem volt rá módom, hogy ezt előre tegyem meg. De most világíts be az én gondolataimba, és most vezess rá engem, hogy te miből kívánsz megmosni. És soha életemben nem felejtem el, mint a röntgenkép. Pillanatok alatt láttam olyan dolgot, amit én nem vettem észre előzőleg. Mintha Jóisten egy ilyen közvetlen feleletet adott volna. És én olyan hálaadással vettem az úrvacsorát, és néven tudtam nevezni, hogy mitől szabadíts meg, és mitől bocsáss meg. Testvéreim, tényleg kérjük a Jóisten, nehogy ezzel az önelégültséggel jöjjünk az úrvacsorához. Hát Uram, én alapvetően megtartom minden parancsolatot, hát ugyan mi fogyatkozás van bennem. Hanem érezzük igen nagy kegyelemnek, hogy az Úr kész megmosni bennünket. És kérjük azt, hogy ne maradjon a szívünkbe semmi keménység, semmi megalkuvás a bűzzel, semmi önelégültség. A második dolog, amiről szólnunk kell, a hála megelevenedése. Hát tudjuk jól, hogy a kenyérért való imádság, a pohárért való imádság, az nem valamiféle fizikai eledelért vagy jelképért való ima, hanem a Krisztus megtört testéért és a kiontott vérért. Egy szóval a Krisztus értünk hozott kimondhatatlan áldozatáért. Megkérdezem, hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy ezért milyen hálával tartozunk Krisztusnak? Meg tud gyengülni az életünkben annak a látása, hogy mit kaptunk mi az ő áldozata által, és hogy mekkora volt ez az áldozat, és miben állt ez az áldozat. én nekem mindig nagyon sokat mond Ézsaiás könyve 50. fejezetében egy rövid kis szakasz, amikor egy messiási proféciában így szól a messiás: és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Nem födöztem be arcomat a gyalázás és a köpködés előtt, odaadtam hátamat a verőknek, és odaadta magát önkéntes áldozatnak. Testvérem, ezt nem tudjuk elégszer végig gondolni, hogy Krisztus minden pillanatban hátra fordulhatott volna. Mi ezt nem tudjuk egészen fölfogni, hogy így mondjam, Sátán sokkal jobban értette és tudta ezt, amikor azt tette, hogy Krisztusnak még a keresztre is oda üzente, hogy ha Isten fia vagy, szállj le most a keresztről. Tudjuk, hogy a Getsemáné kertben is megingott a pohár Krisztus kezében. Gondoljatok arra, hogy mekkora önmegtagadásba került neki végigvinni ezt az áldozatot, mikor ő, aki erre készült, mikor a proféciákban meghirdetett volt ez a helyettes áldozat, mikor a tanítványainak többször mondta, hogy ő most megy előre, és eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, és mondta nekik, hogy most az emberek fia bűnösök kezébe adatik, és most mi fog történni? És akkor mégis ott az utolsó percben, a Getsemáné kertben Jézus így imádkozik az atyához: Atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem e poharat. Mintha azt mondanám, mégse tudom megtenni. Itt vagyok a küszöbén, de képtelen vagyok. Atyám, neked minden lehetséges, te olyan bölcs vagy, nincs valami más út a megváltásra, mert én erre nem vagyok képes. És megértjük azt, hogy Jézus vérveríték árán újra és újra imádkozik, addig imádkozik, míg teljesen azonosulni nem tud ezzel, hogy legyen meg a te akaratod. És végig tudtuk azt gondolni, hogy miközben rázódulnak a legborzalmasabb emberi aljasságok, mert ez is kimondhatatlan lelki szenvedést jelentett Jézusnak, a legézbontóbb igazságtalanságok, a legszörnyűbb emberi sötétség, hálátlanság, gonoszság, rettenetes testi bántalmak. És, ahogy mondja egy messiási profécia, vártam részvétre és vigasztalókra, de nem találtam. Se emberektől, se Istentől. Jézus hátrafordulhatott volna, akármelyik percben hátrafordulhatott volna. Nem jött a mennyből sem. Getsemáné kertben utoljára még angyal erősítette meg őt, de utána semmi, egy fénysugár sem a mennyből. Úgy érezte, hogy Isten ítélete haragja által, kiszolgáltatva a kárhozat ítéletének. Szerintetek Jézusnak mi adott egyedül erőt, hogy ne forduljon hátra? Mi adott erőt, hogy egy mozdulatába került volna, hogy akár a keresztől leszálljon, hogy letegye ezt a keserű poharat, és ne csinálja tovább? Ha ő ezt nem viszi véghez, mi mindnyájan elveszünk. Nincs bűnbocsánat, nincs örök élet, nincs bűntől szabadítás. Hát akkor mekkora szeretet az, amely ezt végigvitte azért, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Testvéreim, nem szörnyűség az, ha mi erről elfeledkezünk. Nem szörnyűség az, hogy vannak hétköznapjaink, amikor mi olyan könnyen kacérkodunk, meg belecsúszunk a bűnbe, és elfelejtünk ennek a kimondhatatlan áldozatnak az elkötelezéséről. Olvastam egy mondatot egy Biblia magyarázónak a könyvében, és ezt én egy olyan mélyen szántó mondatnak tartom. Így fogalmazott: az az ítélet, amellyel az Atya a kereszten Krisztusban, ami bűneinket sújtotta, úgy visszhangzik a lelkiismeretünkben, mint a saját bűneink büntetése, és kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, amiért Krisztus ezt a halált szenvedte. Vajon ez így zajlik-e bennünk, hogy kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, ami Krisztusnak ezt a szenvedést okozta, és hogy ő ezt a szenvedést vállalta azért, hogy minket megszabadítson. Megkérdezem tőletek, lehet-e a mi könnyelműségünkkel hiába valóvá tenni Krisztus áldozatát? Szabad-e a mi langyosságunkkal hiába valóvá tenni Krisztus áldozatát? Azt mondhatjuk, ekkora áldozatot már nem lehet visszautasítani. Ekkora áldozat mellett már nem lehet nem megrendülni, ha van bennünk erkölcsi érzék. És ezért rendelte ezt a Krisztus. Itt nem mártír kultuszról van szó, itt nem formális szertartásról van szó, hanem Jézus elrendelte a mi javunkra, mert olyan feledékenyek vagyunk, mert olyan felületesek vagyunk, olyan könnyelműek vagyunk,
1: hogy időről időre az úrvacsorán adjunk hálát az ő megtört testért és az ő kiontott vérért. Gondoljuk végig, és elevenedjen meg a hála, és megkérdezem tőletek, mi az, ami a hálának az édes testvére. Ha a hála igazán megelevenedik a szívünkben valaki iránt, mi jár azzal együtt? A szeretet. Hála és a szeretet, édes testvérek. Van valami jó a keresztény életben a Krisztus iránti mély szeretet nélkül? Az Úr azt mondja, az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Anélkül semmi igazán jó nem fakadhat az életünkből. Nincs másnak értéke, csak ami valódi Krisztus iránti és egymás iránti szeretetből fakad. Hát akkor nem a mi javunkra rendelte az Úr az úrvacsorát. Azért rendelte, hogy mikor hálát adunk az ő megtört testért és a kiontott vérért, megelevenedjék a hála, megelevenedjék, visszakapjuk az első szeretetet az Isten iránt. Nyáron rehabilitációs táborban voltunk, ugye a szabadulni vágyó alkoholbetegek táborában, és ott az egyik résztvevő, aki nem a mi közösségünk tagja, de hívő ember. Elmondta többször, hogy őt az Isten hogy szabadította meg az alkoholtól, hogy őt egy megtérés szabadította meg, elmondta többször a táborban. Én mentem át így egy ilyen esti mórára, mert ugye, hát akik ott felelősek vagyunk a táborért, ott aztán minden nap érezzük nagy súllyal, hogy együtt imádkoznunk el, hogy az Isten itt dolgozzon és segítsen megkötözöttek megoldásában. Megláttam ezt a férfit az udvaron, és tényleg ezek a Szentlélek késztetései, mert abszolút nem gondoltam rá. Csak úgy odaszóltam neki, meg nem is szoktunk úgy mást hívni ebbe a kis szoros munkatársi közösségbe. Mondtam, nem akarsz jönni velünk imádkozni? Tudtam, hogy igazán hívő ember. És akkor mentünk oda, azt mondja nekem, tudod, én nekem olyan nagy gondom, hogy én úgy érzem, hogy az első szeretetemet elvesztettem, ez megfakult. Ott, mikor ott imádkoztunk, olyan mélységesen imádkozott ezért, hogy ő visszakapja azt az első szeretetet, ami a megtérésekor volt az ő életében. Aztán minket is jellemez ez. Az úrvacsora mindig alkalom erre. Mi imádkozunk azért itt, hogy visszakapjam, amikor megelevenedik a hála és a szeretetek Jézus iránt, visszakapjam azt az első szeretetet, ami a megtérésemkor jellemzett engem. És egy harmadik szót is mondtam, ami az úrvacsora rendeltetése és a lényege, és ez az elkötelezés. Az az érzésem, hogy ez marad le a legkönnyebben nálunk az úrvacsoránál. Mert mi következik a hálából? Ez is azt mondom, hogy a szeretet a hálával együtt jár az elkötelezés is. A hála elkötelez valamire. És mire kötelez el bennünket, amikor a szeretetünk Krisztus

Nem merjük az úrvacsorán a magunk imádságában semmilyen elkötelezést kimondani, vagy ha hazamegyünk, akkor sem, mert hát most fogadjak valamit, de nem fogom teljesíteni. De hát az Jóisten olyan fogadalmat vár tőlünk, amely a saját erőnkre épül. Dehogy. Hát úgy ne is fogadkozzunk. Valaki írt nekem a közelmúltban egy levelet a levelezős főiskolások közül, és azt mondta, hát tanácsot akar kérni, mert ő mindig szokott az Istennek fogadalmakat tenni, és azt szoktam mondani a Jóistennek, hogy büntess meg, hogyha én ezt nem tartom meg, és most bizonyos dolgok érték, és ő benne olyan félelem van, hogy hát őt most a Jóisten bünteti, mert nem tartotta meg a fogadalmát. Hát most helyesen értelmezi-e? Hát írtam vissza neki, hogy a fogadalmat értelmezted rosszul. Mert olyan nincs, hogy én a saját erőmre építve fogadalmat teszek az Istennek. Aztán rettegek, hogyha én ezt nem tartom meg, akkor engem agyonsúlyt is büntet. Másra van szükség. Az elkötelezés azt jelenti, hogy teljes szívünkkel segítségül hívjuk őt. A szívünket adjuk át neki, az életünket adjuk át neki. És kérjük, hogy arra kötelezzük el magunkat, hogy átadjuk magunkat, és az ő kegyelmét igazán segítségül hívjuk. De ezt konkrétizáljuk is azokra a gyengeségeinkre vonatkozóan, amik a szemünk előtt vannak, amelyeket konkrétan tudunk. Ezt nem mondjuk hangosan egymás előtt, de rengeteg imádságra, belső imádságra van alkalmunk egy úrvacsora alatt. És az imádságban mondjuk az Istennek, Uram, én átadom magamat neked, hogy ezt és ezt a bűnt, ezt és ezt a gyengeséget, ezt és ezt a szeretetlenséget, ezt és ezt a helytelenséget vedd el az életemből, és segíts engem győzelemre. Vagy beérjük azzal, hogy telnek az évek, és évről évre mi ugyanazon a szinten maradunk. Látunk lelki növekedést az életünkben, tudjuk sorolni, hogy ebben az évben ezt hagytam el, ebben a krisztusi erényben jutottam előbbre, vagy egy ilyen egy helyben toporgás van. Hát éljünk az úrvacsora adta kegyelemmel, hogy kérjük, hogy az Úr mosson tisztára, elevenítse meg szívünkben az igazi hálát és az első szeretetet, és ne féljünk elkötelezni magunkat. Emlékszünk arra az ígére, amit így mondott Dánielnek a mennyei követ. Az első naptól fogva, hogy szívedet adtad a könyörgésre a te Istenet előtt, meghallgattatott a te kérésed. Ha a szívünket tudjuk adni itt az úrvacsora alatt arra, hogy Uram, ettől és ettől szabadíts meg, ebben és ebben segíts győzelemre, az Úr meg fogja hallgatni. És nekünk ezt meg kell újítani nap mint nap, és nem csak kérni, hanem vigyázni. Mert Jézus mindig együtt mondta a két szót, imádkozzatok és vigyázzatok. Amiért imádkozol, abban vigyázz, abban figyelj, abban tarts éberen igényt az Isten kegyelmére és segítségére. És én azt hiszem, testvéreim, ha az úrvacsorának ezt a hármas rendeltetését mi világosan látjuk, és a szívünket átadjuk arra, hogy az Úr kérjük, hogy itt mosson meg bennünket. És nevezzük néven magunkban ingerültséget, szeretetlenséget, önzést, minden dolgot, ridegséget, keménységet, mindent. Nevezzük néven, hogy mennyire táplálkoztunk-e Isten igével minden nap. Azt mondtuk, nincs időnk, de mi minden másra volt. Igazán imádkoztunk-e úgy, ahogy Jézus tanított a belső szobában? Megtartottuk-e a tanítványságnak ezeket a kívánalmait? Vég nélkülhetne sorolni, hogy mi mindent kérhettük, hogy mosson meg, és teremtsen tiszta szíved bennünk. Kérjük az Urat, hogy ébressze föl, serkentse fel a gondolat és érzésvilágunkat, mikor itt az énekeket énekeljük, és a szent jegyek emlékeztetnek minket Krisztus megtört testére és kiontott vérére. És amikor ezeket esszük és isszük, akkor gondoljuk azt, hogy ez egy elkötelezés, ez egy szövetségkötés, hogy ezután mi az ő tanítványai szerint akarunk élni. Nem a mi fogadalmunkra építjük, hanem az ő kegyelmére, de komolyan vesszük, hogy szabadulni, gyógyulni, előre haladni, és győzni akarunk a keresztény életünkben. A Jóisten végezze el mindezt a munkát mindannyiunk szívében, az úrvacsora szent cselekménye alatt. Amen.

Köszöntök mindenkit, és ahogy ez a meghívóba fel lett tüntetve, ma a Búza és a Konkoly példázatáról lesz szó, ami leginkább bemutatja majd nekünk Isten állásfoglalását a rosszal szemben. Sok embert a bűn eredete és oka elbizonytalanít, és felteszik a kérdést, ha van Isten, akkor miért engedi meg a rosszat? Hogyan engedhet meg annyi szenvedést, betegséget, járványt, éhséget, halált? Ha Isten azt állítja magáról, hogy csak jót teremtett, akkor honnét van a rossz? De ha tudta nélkül jött létre a rossz, akkor viszont veszélybe kerül az ő mindenhatósága, állítják. Voltaire egy felvilágosodásbeli gondolkodó 1756-ban a Vers a lisszaboni földrengésről című költeményében is feltette a kérdést, muszáj bevallani, hogy létezik a rosszat. A jó szerzőjétől származna tán a rossz, de hogyan lehetséges, hogy Isten az, aki egyfelől fiait kegyelmében fürözti, másik kezével a rosszat zúdítja le? Én azt gondolom, hogy ezekből a sorokból megállapíthatjuk, hogy a rossz kérdése, tehát maga a rossz az igazi nagy kérdés minden gondolkodó ember számára, mint ahogy Babits Mihály is egy alkalommal elmondta, hogy a rossz a legvitálisabb kérdés az összes vallásra nézve. Tehát akkor ismételten feltenném a kérdést, ha Isten azt mondja magáról, hogy őtőle csak a jó származik, akkor honnét van a rossz? És itt ne vesszünk bele a hétköznapoknak a forgatagába, és legfőképpen ne zárjuk le ezt a kérdést, hanem keressük rá a választ. Mit mond a kinyilatkoztatás? Jakab apostol első fejezetének a 17. verse elmondja, hogy minden jó és tökéletes adomány felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változtatásnak árnyéka. Vagy az 5. Zsoltár 5. verse azt mondja, hogy nem lakhatik te nálad gonosz. Vagy Mózes első könyvében olvashatjuk az első fejezetnek a 31. versét, ahol elmondja a Szentírás, hogy Isten, amikor teremtett, látta, hogy minden igen jó volt. De akkor megint csak feltenném a kérdést, hogy akkor honnét származik a rossz? Ha Isten azt állítja magáról, hogy ő csak jót teremtett, és én azt gondolom, hogy ezek a bibliai igeversek egyértelműen bebizonyítják előttünk, hogy Istentől csak a jó származik. És honnét van a rossz? És erre vonatkozólag mondta el Jézus Krisztus a nagy galileai szolgálatának második szakaszában a búza és a konkoly példázatát, ami leginkább bemutatja nekünk Isten állásfoglalását a rosszal szemben. Így olvasom ezt a példázatot, hogy itt a táblára is fel lett írva. Máté evangélium a 13. fejezetében a 24. verstől a 30. versig, és utána pedig a 36. verstől a 42. versig. Tehát így szól ez a példázat. Más példázatot is adott eléjük mondván, hasonlatos a mennyek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De amikor az emberek elaludtak, eljött az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnevekedett a vetés és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondták néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták néki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggasztjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek a búzát, megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Azért írtam fel a 36. versről a 42. versig, mert ebben maga Jézus Krisztus megadja ebben a példázatban lévő szereplőket. Így olvasom a 36. verstől. Ekkor elbocsátván a sokasságot bement Jézus a házba, és az ő tanítványai hozzámentek mondván, magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot. Ő pedig felelvén mondta nékik, aki a jó magot vetette, az az embernek fia.
azaz Jézus Krisztus. A szántóföld pedig a világ, a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amiként azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik a gonoszságot cselekszenek. És bevetik őket a tüzes kemencébe, ott lészen sírás és fogcsikorgatás, helyes fordításban fogak vacogása. Akkor az igazak félnek, mint a nap az ő atyuknak országában, akinek van füle, hallásra hallja. Keleten az emberek úgy álltak bosszút az ellenségeiken, hogy a frissen bevetett földjüket behintették ezzel a kártevő gyomnövénnyel, amely fejlődő állapotában nagyon hasonlított a búzához, és a búzával felnövekedve kártett a teremtésben, a termésben. De hagyd tegyen fel önöknek a kérdés, hogy ki ez az ellenség, aki a konkolyt vetette a búza közé. A héber sátán és a görög diabolosz név magyar megfelelője az ellenség. És hogy jellemezte Jézus Krisztus ezt az ellenséget? János evangélium a 8. fejezetének a 44. verse elmondja, emberölő volt kezdettől fogva, aki nem állott meg az igazságban. És bennünket leginkább ez az utóbbi kifejezés érdekel. Nem állott meg az igazságban. Mire utal itt ez a Szentírásig? Hogy valamikor ő az igazságban volt. De milyen volt, amikor teremtve lett? Erre a Szentírás ad-e nekünk valamiféle választ? És azt kell mondjam, hogy ad. Ezékiel proféta könyvében a 28. fejezetben a 14. és a 15. vers elmondja, hogy voltál felkent oltalmazó kérub. Fedhetetlen voltál utaidban, attól a naptól fogva, melyben teremtettél, míg gonoszság nem találtatott te benned. Tehát ez az ige szakasz elmondja, hogy ő egy felkent oltalmazó kérub volt, azaz ő volt az angyaloknak a fejedelme, és fedhetetlen volt addig a pillanatig, amíg gonoszság nem találtatott ő benne. De szóval ez a Biblia ige szakasz is elmondja egész egyértelműen, hogy Isten őt is jónak teremtette. Ez az angyal fejedelem, az az egykori angyal fejedelem, ő is jó volt. De akkor hagyd tegyem fel a kérdést, viszont akkor milyen formában találtatott benne a gonoszság? És hogy keletkezett benne a gonoszság, ha valamikor ő is jó volt? Szintén az Ezékiel proféta könyve adja meg erre a választ, a 28. fejezetnek a 17. verse elmondja, hogy szíved felfuvalkodott szépséged miatt, és megrontottad bölcsességedet fényességedben. Elmondja ez az ige szakasz, hogy a szíved felfuvalkodott. Azaz az ő belső embere, az ő belső gondolatvilága felfuvalkodott Isten ellen, és az Isten törvény ellen. Ezt így tudnánk mondani, hogy az énjét fölemelte. Ugye azt mondja az Ézsás proféta könyvében is olvassuk, hogy a magasságok fölé helyezem az ülőszékemet, tehát nagyobb akarok lenni Istennél. És minden rossznak a gyökere itt kezdődik, mint ahogy a sátán életében és a mi életünkben is, ha helyet adunk a szívünkben a rossznak. Nem véletlenül mondja a példabeszédek 4. fejezetének a 23. verse, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Minden rossz gyökere, ami belső emberünkben kezdődik. Ugye átvitt értelemben a szívünkben. És hogyha nem figyelünk erre, akkor, és ez a gonoszság kifejlődik bennünk, mint ahogy kifejlődött ebben az egykori angyalfejedelemben, akkor az Isten elleni lázadásra vezette őt is, és vezet bennünket is. De a másik kifejezés is nagyon fontos, ami így hangzik, megrontottad bölcsességedet fényességedben. Mit mond ez az ige? Hogy ez az egykori angyalfejedelem mind a mai napig egy hatalmas elme. És ezért nagyon veszélyes a rossz. Mert ő egy hatalmas elme, aki az ő értelmét nem a jóra fordítja, hanem a rosszra.
Ezért nagyon, nagyon veszélyes dolog a rossz, mert hogyha valaki az értelmi világát, és később ki fogok térni arra, hogy mit okozott ez a mi világunkban, amikor valaki, tehát az intelligenciáját nem a jóra, hanem a rosszra fordítja, látjuk, hogy ennek az egykori angyalfejedelmnek az esetében is hagyta, hogy kifejlődjön benne, és ez az Isten elleni lázadásra vezette őt. És a Szentírás bepillantást ad nekünk abba is, hogy hol kezdődött ez a lázadás. Mert ebben is, ezt is megmutatja nekünk a Szentírás. Ugye azt olvassuk az első Mózes második fejezetének a 15. versében, hogy az első emberpárnak őrizni kellett a kertet. De hagyd tegyen fel önöknek a kérdést, hogyha a teremtés hajnalán a mi világunkban még nem volt bűn, akkor mitől kellett nekik őrizni? Mitől kellett volna nekik őrizni? És ugye egyértelműen bepillantást ad nekünk a Szentírás abba, hogy ez a lázadás, tehát nem a földünkön kezdődött, hanem valahol a világegyetemben. És erre a Jelenések könyve 12. fejezete, a 4. vers, a 7., a 8. és a 9. vers elmondja ezt nekünk. Tudnék, azt mondja itt az a Jelenések könyvebeli igék, hogy lőn viaskodás a mennyben Mihály és az ő angyalai, és sárkány és az ő angyalai között. Ugye Mihály a Szentírásban mindig Jézus Krisztus jelöli. Tehát egy viaskodás kezdődött a mennyben, azaz egy lázadás Sátán és az ő angyalai, Mihály és az ő angyalai között. Mit mutat, miért mondta nekünk ezt a Szentírás, hogy ezt is figyelembe vegyük, hogy ez a lázadás a mennyben kezdődött. De nehogy azt tessenek gondolni, hogy ez a lázadás valamiféle fizikai lázadás volt, tehát ez a viaskodás valamiféle fizikai harc volt Jézus Krisztus és az ő angyalai, sárkány és az ő angyalai között. Tudnélik, a teremtővel nem lehet fizikai viaskodást vívni, és Sátán csak egy teremtmény. Itt sokkal inkább egy szellemi viaskodás folyt. Jézus Krisztus minden bizonnyal megpróbálta meggyőzni ezt az egykori angyal fejedelmet, hogy hova fog vezetni az ő lázadása. De én a legfontosabb kérdést szeretném önöknek feltenni, ha ez az egykori angyal fejedelem Isten mellett volt, az angyaloknak a fejedelme volt, csak a jót látta, csak a szeretetet látta, csak jó dolgok vették körül, akkor miért jelent meg benne a lázadás? És egyáltalán miért van a bűn? Nem tudom, hogy ezen eltetszettek-e gondolkodni. Mert ő csak a jót kapta. Csak Isten mellett volt. És akiről azt mondja a Szentírás, hogy Isten a szeretet. Akkor hogy megjelent benne a lázadás? És mielőtt Szentírás igékkel szeretnék majd válaszolni legfőképpen a mai előadásunkon, de engedjék meg, hogy egy idézetet olvassak fel, és mindenkinek, aki még nem olvasta, szívesen ajánlom Ellen White Korszakok nyomában című könyvét, és ebben a Bűn eredete című fejezetben a következőt fűzi hozzá ez az írónő. Így olvasom ezt az idézetet. Mások pedig azért nem tudnak megnyugtató magyarázatot adni a bűn nagy problémájára, mert a hagyomány és a téves magyarázatok elhomályosítják az Isten jelleméről, kormányzatának jellegéről és a bűnnel való bánásmódjának elveiről adott bibliai tanítást. Most jön a lényeg. A bűn eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami megindokolná létezését. De eleget tudhatunk mind a bűn eredetéről, mind végleges megszüntetéséről ahhoz, hogy világosan lássuk, Isten igazságosan és jó akarattal kezeli a bűnt. Semmit sem tanít a Szentírás világosabban, mint azt, hogy Isten semmiképpen sem felelős a bűn létrejöttéért, hogy ő nem vonta vissza önkényesen kegyelmét, hogy nem volt hiba kormányzatában, ami alkalmat adott volna a lázadásra. A bűn betolakodó, amelynek jelenlétét nem lehet megindokolni. A bűn titokzatos, érthetetlen, mentegetése egyenlő volna igazolásával. Ha mentséget lehetne találni rá, vagy okot létezésére, akkor megszűnne bűn lenni. A bűnre egyetlen meghatározás van, amelyet Isten igéje ad, a bűn pedig a törvénytelenség, egy olyan elf testetöltése, mely harcban áll Isten kormányzatának alapjával, a szeretet nagyszerű törvényével.
Én azt gondolom, hogy minden bizonnyal a történelem során a nagy filozofusok megpróbálták megmagyarázni a bűnnek a miben létét és a bűnnek az okát. De hogyha tényleg elgondolkodunk azon, hogy abban a pillanatban megpróbálnánk mi is megmagyarázni, hogy miért a bűn, akkor semmi más nem csinálnánk, csak okot adnánk a bűn létezésére, és akkor a bűn nem lenne már bűn. Akkor abban a pillanatban a bűn nem lenne már bűn. De Sátán személyének a bemutatása után térjünk rá arra a legfontosabb részre, hogy mit okozott és okoz a szántóföldbe, azaz a mi világunkban elvetett mag, amiből aztán a konkoly felnőtt. Máté evangélium a 13. fejezetének a 25. igéje az alappéldázatunkban azt mondja, és nagyon sokat mondó Jézus kijelentése, amikor az emberek elaludtak, akkor jött az ellenség. Amikor az emberek elaludtak, akkor jött az ellenség. Mire utal Jézus Krisztus ezzel? Vagyis amikor egy lelki alvás állapotába kerülünk, mindannyian, amikor lelkileg elalszunk, és nem Istenre figyelünk, akkor észrevétlenül ott lesz az ellenség a mi életünkben. De hagyd tegyen fel önöknek a kérdést, a mi életünkben ez az ellenség? Könnyen le tudjuk leplezni? A második korintusi levél 11. fejezetének a 14. verse elmondja, hogy ő be tud öltözni világosság angyalának. Világosság angyalának tud beöltözni, és azért olyan veszélyes, mert oly módon hinti el az életünkben a rosszat, a rossz magot, hogy miközben azt gondoljuk, hogy a jó mag növekedik a mi életünkben. A gonosz ezért gonosz. Mert Sátán úgy tudja a rosszat elvetni a mi életünkben, hogy közben azt gondoljuk, hogy nincs mögött a rossz, azért rossz, mert a rossz mögött nincs intelligencia. Sokan elmondják. Hát kérem szépen, a rossz azért rossz, mert nincs mögötte tudás, nincs mögötte intelligencia. De egy dolgot, és ebben megint a Szentírás bepillantást enged, János evangélium a 8. fejezetének a 44. verse elmondja, hogy ez a gonosz, aki úgy tud eljönni a mi életünkbe is, hogy közben erről nem veszünk tudomást, miért tud eljönni? Hát azt mondja ez az igevers, hogy a hazugság atya. A hazugság atya. Mert hogyha úgy jön el a mi életünkben, hogy mi látnánk a rosszat, akkor egyértelműen azt mondanánk, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőle. Ugye? Hogyha egyértelműen látjuk, hogy kérem szépen, ez rossz, nem kérünk belőle. De ő hazugság atya és világosság angyalaként jelenik meg. És közben azt mondja, és ő úgy vegyíti a rosszat, hogy közben mutat egy pici igazságot, mutat egy kicsi gonoszságot, és a kettőt összevegyíti. És ebből pontosan nem tudjuk megállapítani, hogy most akkor mi a rossz. Most rosszat teszünk az életünkben, vagy nem teszünk rosszat a mi életünkben. Blaise Pascal, egy 17. századi gondolkodó elmondta, hogy a részigazság nem igazság. A részigazság nem igazság. Hogyha csak egy pici igazságot követünk, de nem a teljes igazságot, akkor nem igazságot követünk. És Sátán pontosan ilyen. Egy pici igazságot szól el az életünkben, meg egy kicsi rosszat. És hogyha mi egy lelki alvás állapotában vagyunk, ez éppen elegendő arra, hogy ne tudjunk Istenre figyelni. De hogy tegyen fel önöknek a kérdést, vajon hogyan lehetne a rosszat jellemezni? Lehet-e valahogy a rosszat jellemezni? Van-e erre is egy szentírás ige? És én azt gondolom, hogy van. A 37. Zsoltárnak a 35. verse elmondja, hogy láttam elhatalmasodni a gonoszt, mint egy gazdag lombozatú vadfát. Ilyen a gonosz. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, mint egy gazdag lombozatú vadfát. Milyen tehát a gonosz? Gazdag lombozatú, de vadfa. És mire akar a Szentírás igéje bennünket rávezetni? Azért félelmetes a gonosz, mert mögötte van tudás, van intelligencia és van haladás. Ezt érzékeltet így a Szentírás, hogy gazdag lombozatú. De ugyanakkor milyen vadfa? Tehát mögötte azért ott van a rossz.
és a rossz mindig kicsibe kezdődik, és utána nagyjá növekszik. Mint ahogy ebben a példázatban is elvetette a rossz magot, és amikor kikelt ez a rossz mag, akkor konkoly lett belőle, és így végzi átkos munkáját. Vagy a kovász, egy pici kovász, ami megkeleszti az egész tésztát. Néhány napra ezelőtt olvastam egy könyvet, amely bemutatja mindazokat a fegyvereket, amelyeket az emberiség egymás ellen vetett be, és amely, hát ugye, azt nem kell mondanom önöknek, hogy mennyi és mennyi ember halálát okozták ezek a fegyverek. És ez a könyv nagyon, nagyon szemléletesen bemutatja, az egyszerű fegyvertől halad, egészen a legbonyolultabb fegyverig. És miért mondom el önöknek ezt a példát? Hogy a gonosz is piciben kezdődik, és később felnevekedve konkoly lesz belőle. És ez a könyv bemutatja, hogy az első fejezetben olvashatunk még csak a bunkosbotról, és aztán, hogy megyünk az emberi korszakokon át, ma már a gondolkodó fegyvereknél tartunk. Tetszenek érzékelni, hogy mennyire szemléletesen bemutatja a Szentírás? Egy kicsi mag, és aztán felnevekedve konkoly lesz belőle. Bunkosbot, és utána pedig már a gondolkodó fegyvereknél tartunk, és gondolom, de tudják önök, hogy milyenek a gondolkodó fegyverek, miután kilőtték őket, mindenféle emberi beavatkozás nélkül megkeresik a célpontot. Ma már itt tart a világ. Tehát ezért mondtam, hogy a gonosz azért veszélyes, mert mögötte van tudás, van intelligencia. Csak éppen nem a jóra van felhasználva. Szintén ez a könyv bemutatja, hogy az első világháborúban 35, a második világháborúban 43, a mikorunkban pedig már 54 féle olyan fegyver van, amely képes kipusztítani az emberiséget. És én azon gondolkodtam, miután olvastam egy cikket, hogy ma a világunkban 30 féle olyan betegség van, amit nem lehet sajnos gyógyítani. És milyen jó lett volna, hogyha ezek a tudósok, akik kifejlesztették ezeket a fegyvereket, a tudásukat, az intelligenciájukat arra használták volna fel, vagy arra használnák fel, hogy megelőzzék ezeket a betegségeket, vagy már ezeket a betegségeket gyógyítani tudnák. Ez nagyon jó dolog lenne, de hát gondolom tetszenek tudni, hogy ma világunkban nem a betegség megelőzés, hanem a fegyverkereskedelem a legnagyobb üzlet. És ugye ezért inkább nem foglalkoznak az emberek a betegség megelőzéssel, a betegség gyógyításával, hanem inkább a rosszra használják fel a pusztító fegyverekre. Szintén ebben a könyvben olvastam, és ezt a példát, amit el szeretnék önöknek mondani, nagyon szemléletes, hogy azt szokták mondani ugye a középkorra, hogy hát a középkorban minden olyan sötét volt, minden olyan rossz volt, ott az emberek nem használták az intelligenciájukat, nem használták a tudásukat, és ez a könyv bemutatja, hogy a középkorban már léteztek biológiai fegyverek. Azt gondoltam, aztán lehet, hogy tájékozatlan vagyok, hogy ez egy modernkori dolog a biológiai fegyvereknek a gyártása. De ez a könyv bemutatja nekünk azt, hogy tulajdonképpen mik is voltak ezek a biológiai fegyverek. Ha egy ellenség, ugye a másik ellenség ellen harcolt, és biztos akart lenni abban, hogy legyőzze, semmi más nem csináltak, csak bármilyen fertőző betegségben meghalt embert átdobott az ellenség túloldalára, hogy ott fertőzze őket. Vagy ez a könyv bemutatja, hogy az elhullott állatoknak a tetemeit bármilyen fertőző betegségben elhullottak, egy ilyen bizonyos vetőgép segítségével átdobtak az ellenség túloldalára, hogy ott fertőzzék az embereket. Ugye ezek a biológiai fegyverek. Persze, hogy azért említettem önöknek, hogy a középkor azt szokták mondani, hogy sötét. Tehát, hogyha rosszra kellett használni az emberi tudást, akkor talán nem volt annyira sötét. Akkor rögtön gondolkodtak, hogy tudják az emberek elpusztítani egymást. Igen, erre mondta Petőfi Sándor, hogy a történeteket lapozzám, s a végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam. Aztán hogy nagyon szemléletesen ezt bemutatta az Ítélet című versében. De térjünk rá arra az előadásunknak arra a szakaszára, amit én úgy gondolok a legeslegfontosabb, mert ez mutatja be Isten állásfoglalását a rosszal szemben. És így olvasom az alappéldázatunkban, tehát Máté evangélium a 13. fejezetében a 27. verstől a 30. versig.
A gazda szolgái pedig előállván mondták néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták néki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggasztjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Mikor a szolgák ki akarták szakítani a konkolyt, vajon a gazda miért nem engedte? Miért nem engedte a gazda, hogy a konkolyt, a rosszat rögtön kiszakítsák a búza mellől? Növekvő állapotában a konkoly és a búza nagyon-nagyon hasonlított egymáshoz. És teljesen egyformák voltak, és csak akkor lehetett észrevenni, amikor beérett a termés. Addig nem. Növekvő állapotukban nagyon-nagyon hasonlítottak egymáshoz, és a konkolyt nem lehetett kiszakítani a drága mag veszélyeztetése nélkül. Ha valaki növekvő állapotában a konkolyt kiszakítaná, vagy kiszakította volna, az még nem tudta volna megállapítani, hogy a jót, vagy a rosszat szakítja ki. De így is feltehetném önöknek a kérdést, ha Isten átlátja a kezdetet és a véget, akkor miért nem pusztította el rögtön Sátánt? Ha Isten látta azt, hogy hogy fog ez a gonosz kifejlődni az emberi korszakokon át, és mit fog okozni, akkor azt a valakit, akitől a rossz származik, miért nem pusztította el rögtön? Ugye azt mondom, hogy az azért mindegyikünkben felmerült ez a kérdést. Ha Isten azt mondja magára, hogy ő mindenható, ő a teremtő, és ő kezdettől fogva, tehát átlátja az egész emberi történelmünket, a kezdettől fogva a végig, akkor miért nem pusztította-e azt a valakit, akitől a rossz származik? És szintén két idézetet szeretnék ezzel kapcsolatosan felolvasni önöknek, mielőtt rátérnék arra a legfontosabb bibliai igeversre, amely ugye ebben a példázatban a legfontosabb lesz számunkra. Szeretnék egy idézetet olvasni Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyvéből. Ugye ennek az első fejezetnek éppen az a cím, hogy Isten miért engedte meg a bűnt. És ennek a fejezetnek a 20. oldaláról a következőt szeretném olvasni önöknek. A végtelen bölcsesség még akkor sem pusztította el Sátánt, amikor már kivettetett a mennyből. Mivel Isten csak szeretetből fakadó szolgálatot fogadhat el, teremtményei engedelmességének arra a meggyőződésre kell épülnie, hogy ő jó és igazságos. Mivel a menny és a teremtett világok lakói nem voltak képesek megérteni a bűn természetét és következményeit, nem tarthatták volna igazságosnak Sátán elpusztítását. Ha azonnal eltörölte volna Sátánt az élők közül, némelyek inkább félelemből, mint szeretetből szolgálták volna Istent. A csaló befolyása nem szűnt volna meg teljesen, és a lázadás szellemét sem sikerült volna gyökeresen kiirtani. Az egész világegyetem végtelen időkön át tartó békéje érdekében még teljesebben ki kellett bontakoztatnia a elveit, hogy a mennyei kormányzat ellen felhozott vádakat igazi fényükben láthassa meg minden teremtett lény, és hogy Isten igazsága, irgalma és törvényének változhatatlan volta örökre minden vitán felül álljon. Mielőtt pár mondatot fűznék ehhez, szintén a Krisztus végidőre vonatkozó példázataiból szeretnék egy idézetet, akinek esetleg nincs meg, ezt is nagyon szívesen ajánlanám. Tehát a mai példánkkal kapcsolatosan szeretnék egy idézetet olvasni, ami a következőképpen hangzik. Isten maga szemlélteti emberekkel és angyalokkal való bánásmódjával e példázat tanítását. Amikor Sátán a csaló a mennyben vétkezett, még a hűséges angyalok sem voltak tisztában jellemével. Isten nem pusztította el Sátánt azonnal. Ha elpusztította volna, a szent angyalok megkérdőjelezték volna Isten igazságát és szeretetét. Az Isten jóságával szembeni kételj olyan lett volna, mint a bűn keserű gyümölcsét termő rossz mag.
Isten azért kímélte meg Sátánt, hogy a bűn szerzőjének jelleme teljesen lelepleződjék. Hosszú századok óta Isten mélységes fájdalommal szemléli azt a képet, amelyet a gonoszság működése nyújt, és meghozta végtelen áldozatát a Golgotán, mert nem akarta, hogy Sátán bárkit is megtévesszen. A konkolyt nem lehet a drága mag veszélyeztetése nélkül kiszakítani. Most jön az egyik legdöntőbb mondat. Vajon mi ne legyünk olyan türelmesek embertársainkkal, mint a menny és a föld ura Sátánnal? Elpusztíthatta volna Isten rögtön Sátánt. De a mennyben, ugye ahogy ezt jelenések könyvében is olvastam, a mennyben nem tudták még, hogy mi a bűn, mivel nem fejlődött ki. Ez ugyanolyan, mint a kismag, és amely konkoly fejlődik, de növekvő állapotában még nem látjuk igazán, hogy mi lesz belőle, konkoly vagy búza. És hogyha Isten elpusztította volna, akkor a mennyből szolgálták volna, mert feltették volna a kérdést, hogy az a valaki, aki Istennel nem ért egyet, akkor azt Isten rögtön elpusztítja. És Istennek meg kellett hagynia a rosszat. De az, hogy ez a rossz hogy jött be a mi világunkra, ebben a példázatban nem szeretnék kitérni, de a beszélgetésünkkor, ugye, ami a legfontosabb minden ilyen biblia körnél, ott nagyon szívesen, hogyha visszakérdeznek önök, akkor elmondanám. Tehát Jakab apostol első fejezetének a 15. verse is azt mondja, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz. Tehát ki kell fejlődnie a gonosznak, mert a gonosznak önmagát kell, hogy kárhoztassa. Isten megengedi, hogy a gonosz önmagát kárhoztassa, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy a lázadása hova vezetett. De a legfontosabb biblia ige vers, ami a legjobban bemutatja számunkra Isten állásfoglalását a rosszal szemben, ez a Pál apostol Róma beliekhez írt levelének a 12. fejezetének a 21. verse, ami elmondja, hogy ne te győzettessél meg a gonosztól. A gonoszt jóval győzd meg. És Istennek ez az erkölcsi alapállása a rosszal szemben, hogy ő nem hatalommal és nem erővel győzi meg a rosszat. Megtehette volna. De nem így teszi meg, hanem ő a gonoszt mindig jóval győzi meg, és ezért olvastam fel ezt az utolsó mondatot, hogy legyünk mi is olyan elnézőek embertársainkkal, mint amilyen elnéző volt ő ezzel az angyal fejedelemmel. Mert Isten nem ránk bízta az ítélkezést. Nem azt mondta, hogy mi szakítsuk ki a konkolyt, és főleg ne azt, hogy mi ezt erővel szakítsuk ki. Mert mi emberi indítékokat nem tudunk megítélni. Mi nem látunk bele a másik embernek a lelki világába. És aztán később rá fogok térni, hogy mit okozott ez, hogyha mi emberek a történelem során magunk akartuk ezt a konkolyt kiszakítani. Mert tulajdonképpen mi nagyon sokszor az esetek legtöbbségében látszat alapján ítélünk. Mert mi nem látjuk még mi sem, hogy a konkoly és a búza együtt növekszik az aratásig, hogy fejlődő állapotában mivé lesz. És mi nagyon sokszor a látszat alapján ítélünk, és kéri Isten, hogy legyünk mi is olyan elnézőek, mint ő. Ennek ellenére egyesek a történelmünkben mégis igyekeztek kiszakítani a konkolyt, vagy így is mondjam, ki is szakították a konkolyt, vagyis az ítélkezés jogát maguknak tartották fenn. És erre mondta Arany János a Gondolatok a béke kongresszusról című versében, hogy ó, a világ története szomorú egy tanulmány. Mert miután mi emberek a konkolyt magunktól kiszakítottuk, semmi más nem keletkezett belőle, csak elkezdődött az üldöztetés a másként gondolkodókkal szemben. Ha valaki nem úgy gondolkodott, mint mi, vagy a történelem során bármikor, és mondjuk gyengébb volt, mert nem a hatalom oldalán állt, akkor ebből üldöztetés lett, és már a második nemzedékben elkezdődött. Káin és Ábel élettörténetében. Miért? Mert Ábel nem úgy gondolkodott, mint Káin. Mert Ábel az Istent akarta szolgálni, és azt csinálta, amit Isten mondott. Káin pedig azt mondta, én is ismerem az Istent, csak éppen majd én a magam módján követem. És az igazság az szükségszerűen megosztja az embereket. Mert az igazság az mindig szembesülésre késztet bármelyikünket. És
minden bűn előtörténete, ami gondolkodásunkban rejlik. Néhány példát szeretnék csak mondani, hogy ez a történelmünkben miként valósult meg. Csak megközelítőleg 100 millió azoknak az áldozatoknak a száma, akiknek azért kellett meghalniuk, mert mondjuk nem értettek egyet a proletár diktatúrával. Vagy a 13. században született meg az emberiségnek az egyik legsötétebb időszaka, amit inkvizíciónak nevezünk. Mi is az, hogy inkvizíció? Egy olyan eltorzult valláspolitikai hatalom gépezete, amely olyan emberek, vagy hogy ők nevezték, eretnekek ellen irányult, akik az igazságukat és az üdvösségüket nem az egyházban, hanem egyedül Jézus Krisztusnál keresték. Akiknek a hitük mértéke nem egy egyházi hagyomány, hanem egyedül a Szentírás volt. Akik a hűségi fogadalmukat nem az egyháznak, hanem egyedül Istennek adták. 13 évszázadon át folyt az üldöztetésük és a legyilkolásuk egy olyan intézmény részéről, aki magát Krisztus egyházának vallotta. A legkegyetlenebb diktátorok összesen nem végeztek ki annyi embert, mint ez az eltorzult valláspolitikai hatalom kivégzett. De hagyd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy mi az alapja az üldöztetésnek, és miért alakul ki bennünk ez a türelmetlenség a másként gondolkodókkal szemben. Én azt gondolom, hogy a mi történelmünkre, úgy alapvéve az egész történelmünkre nyugodtan rá lehet mondani, hogy a mi történelmünk a türelmetlenségnek a története. Türelmetlenségnek a történelme. És egy idézetet szeretnék felolvasni, ami engem mélyen megragadott, John Locke Levél a vallási türelmről című könyvében, amelyben egy olyan embertől szeretnék idézni, aki nem volt keresztény gondolkodású ember. Mégis azt kell, hogy mondjam, nagyon szépen és nagyon szemléletesen megfogalmazta, hogy jellemzi ő azokat az embereket, akik a másként gondolkodókkal szemben bármiféle erővel lépnek fel. És ez az ember Voltaire volt. A Filozófia ABC című művében, amit 1754-ben írt, a következőt mondja. Világos, hogy minden magánember, aki azért üldözi a fele barátját, mert az más véleményen van, szörnyeteg. Valamennyi vallás közül minden bizonnyal a kereszténységnek kellene a legnagyobb türelmességet sugalnia. Napjainkig mégis a keresztények voltak a föld valamennyi lakója közül a legtürelmetlenebbek. Utána olvasom már azt a szakaszt, amit a könyv fűz hozzá. Aki a vallási türelmetlenség történetéről értekezik, valóban ilyen messzire kell, hogy visszanyúljon az időben. A második emberi nemzedékben végbement gyilkosság félelmetesen példázza, hogy egyesek és tömegek ölni készek nem annyira anyagiakért, vagy különböző egymással ellentétes vágya kielégítéséért, hanem legfőképpen azért, mert a másik ember más és jobb náluk. Hogy a bűn mennyire értelmetlen, megmagyarázhatatlan, botrányos, ez a tény egymagában elég bizonyíték rá. Hazug és ámító erejüket a bűnök azonban éppen abból kölcsönzik, hogy leggyakrabban a vallás leplébe burkoloznak. Azóta is csupán kétféle vallásosság létezik történelmünkben. Az egyik az Istentől származó valódi megoldást nyújtó igaz, a másik az önzés urától származó hamis megoldásokat nyújtó, ám embertömegeket kielégíteni látszó vallás, melynek jelzőihez ne felejtsük még el azt is hozzátenni, türelmetlen azokkal szemben, akik nem tartanak vele. Én azt gondolom, hogy ezek a sorok méltán bemutatják nekünk azt, hogy a mi emberi történelmünkben hányszor volt az, amikor mi emberek magunk erejéből megpróbáltuk kiszakítani a konkolyt, és ez hova vezetett. De mi a másik oka a türelmetlenségnek? És én azt gondolom, a legfőbb oka mi a türelmetlenségnek? És erre János evangélium a 16. fejezetének a 3. verse adja meg a választ, ami így szól, mert nem ismertétek meg sem az atyát, sem engem. Minden türelmetlenség itt kezdődik, mert nem ismertétek meg sem az atyát, sem engem. Mert az a valaki, aki megismeri Istent, megismeri Jézus Krisztust, és
és elgondolkodik azon, hogy Isten mit adott mi életünk Jézus Krisztusban, és hogy mi hányszor vagyunk türelmetlenek, és hányszor vagyunk rosszak, és Isten hányszor megbocsát nekünk, akkor én azt gondolom, az nem lesz türelmetlen a másik emberrel szemben. Két héttel ezelőtt a példázatban ugye erről volt szó, amikor a gonosz szolga kétszer is elmondta ugye a példázatban, hogy légy hozzám türelmes. Ugye légy hozzám türelmes. És ő aztán, amikor ő a másik szolgához türelmes volt, ugye nem. És mi emberek is hányszor mondjuk Istennek, hogy légy hozzám türelmes. De amikor az embertársainkkal kell türelmet tanúsítani, akkor türelmesek vagyunk. Ugye minden rossz dolognak itt van az alapja, mert hogyha mi megismertük az Atyát, megismertük Jézus Krisztust, akkor egyszerűen elfelejtjük ezt a szót, hogy mi az, hogy türelmetlenség. A másik nagyon fontos dolog, amire ki szeretnék térni, és ez pedig már a mi századunkban történt, hogy mi hova vezetett az a türelmetlenség a másként gondolkodókkal szemben, és a más származásúakkal szemben, amikor mi emberek különbséget akartunk tenni ember és ember között. Vajon a zsidó gyűlöletnek, ami a náci koncentrációs táborok gázkamráiban érte el a tetőpontját, mi volt az alapja? És nyugodtan, milyen hamis ideológia volt az alapja? Középkortól mind a mai napig. Tudnék, azt mondják, hogy ez a nép, mármint a zsidó nép, felelős Jézus haláláért. Ugye gyártottak egy ideológiát, hogy a másként gondolkodó, a más vallásút, a más származásút, mindegy, hogy, de szakítsuk ki a konkolyt. És ez például 6 millió zsidó ember életébe került. De például a napjainkban a keresztény antiszemitizmus, amely hát tart, ugye ezt látjuk, hogy tart. A Szentírás szerint az egyik legabszurdabb dolog, mert az a valaki, aki azt mondja, hogy Krisztus a zsidó nép bűnei miatt halt meg, elnézést, hogy kimondom, meg kell kockáztatnom ezt, de az az ember akkor nem keresztény. Mert Jézus Krisztus nem a zsidó nép bűnei miatt halt meg, hanem az egész emberiség bűnei miatt. És ezt egyértelműen elmondja nekünk János evangéliuma első fejezetének a 21. verse, ahol ezt mondja a Szentírás, Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vagy pontosított fordításban magára veszi a világ bűneit. Ezért abszurd dolog a keresztény antiszemitizmus is, mert egyértelműen elmondja nekünk a Szentírás, hogy Jézus az egész világ bűnei miatt halt meg. És mielőtt tovább mennénk a mai előadásunk befejező szakaszához, hangozzék fel egy vers egy olyan költőtől, aki szintén nem élte túl sajnos a második világháborúnak a borzalmait a származása miatt. Ennek a költőnek a 8. eklógájában olyan rémisztő sorokat hallunk, ahogy ezt ő leírta, hogy gyors nemzetek öldösik egymást. És mint Ninivé, úgy pusztul, úgy mesztelenül le az emberi lélek. Azt mondja ez a költő, az ember az állatok alja. Falhoz verdesik itt is, amott is a pöty csecsemőket. Vagy az első eklógájában ennek a költőnek, én azt gondolom, egy vers sorában, egész életérzését,

0: Kéjjel ölt, nem csak parancsra, s még balhitekben hitt, s tajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzetem vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek áldog volt, ha elvetélt. Az élő íridlé a férges síri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott. És várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatnam más, a rettentő szavak tudósa, Ézsaiás.
1: Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy a mi életünkről is el lehet mondani, hogy sokszor türelmetlenek vagyunk. A mi egyéni életünkről is el lehet mondani, hogy türelmetlenek vagyunk. Máté evangélium a 24. fejezetének a 12. verse azt mondja, hogy amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A mikorunkra vonatkozólag, amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. És ennek egyenes következménye lesz, hogy megfáradt és megterhelt emberek leszünk, teli idegfeszültségekkel. Megfáradt és megterhelt emberek leszünk teli idegfeszültségekkel, és sokszor talán nem is szándékosan, de a mi életünkben is megnyilatkozik a türelmetlenség, a harag, a visszavágás, a megítélés lelkülete. De hogy tudjuk ezt legyőzni? Pál apostol a Filippi levél 2. fejezetének az 5. versében elmondja, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek, mely volt a Jézus Krisztusban. Azaz ugyanaz a gondolkodásmód legyen bennünk, mint ami volt a Jézus Krisztusban. Máté evangélium a 19. fejezetének a 26. verse elmondja, hogy ezt hogy tudjuk megtenni? Hogy tud a mi életünkben is ugyanaz a gondolkodásmód lenni, amely volt Jézus Krisztusban? Ha mi Istennel járunk, csak vele együtt, akkor a mi életünkben is megnyilatkozik, és így a keresztényi nemességünk legfőbb bizonyítéka az önuralom lesz. Akkor tudunk majd önuralmat gyakorolni, és rendelkezünk majd egy tisztánlátással, egy olyasfajta tisztánlátással, amelyben különbséget tudunk majd tenni bűn és bűnös között. És hiszem ez a legfontosabb, hogy különbséget tudjunk tenni bűn és bűnös között. A bűnt nagyon el tudjuk majd ítélni, de a bűnösen tudunk majd szánakozni. És én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog, hogy úgy tudjunk szánakozni a bűnösön, hogy a rosszat ne rosszal viszonozzuk. És erre a lelki magatartásra Jézus Krisztus egy csodálatos bátorítást ad nekünk az ő hegyi beszédében. Máté evangélium a 5. fejezetének az 5. versében elmondja, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Akkor a mi életünkben is, hogyha mi Istennel járva le tudjuk győzni az indulatokat, akkor szelídek leszünk. Én azt gondolom, hogy a mai korunkban valakit boldognak nevezni, és szelídnek is, nagyon ritka dolog. De azt mondja Jézus Krisztus, hogy el lehet érni ezt a lelki magatartást.

Olyan az a valaki, aki eljött 2000 évvel ezelőtt, és akiről azt olvassuk, hogy szerte járt, és jót tett mindenkivel, mi lett a jutalma? Nátszállal a fejét verdesték, az arcába köptek, és minden lehetséges módon meggyalázták. És ezekhez a dolgokhoz ő hogy viszonyult? Ő a rosszat rosszal viszonozta? És azt gondolom, hogy itt mutatkozik meg a legfontosabb méretben a mi példázatunk Isten állásfoglalása a rosszal szemben. Hogy ő mit tett. Tehát gyakorlatban, mert Isten csak elméletben elvárja tőlünk, hogy hát a rosszat azt jóval győzzük meg. De eljött az a valaki a Földre, aki be is mutatta gyakorlatban, hogy ezt meg lehet tenni. És ha olvassuk az evangéliumokban, azt látjuk, hogy Jézus mindenféle dolgát úgy tette meg, hogy ő nagyon szoros kapcsolatban volt az Atyával, nagyon szoros kapcsolatban volt Istennel. Vagyis ő a bűn felett erkölcsi győzelmet aratott. Ő a bűn nem rosszal viszonozta. Hogy a Zakariás prófét a 4. könyvének a 6. verse elmondja, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Jézus így győzte le a bűnt, de amit nagyon fontos dolognak tartani önöknek felolvasni, hogy Jézus Krisztus mit tett? Mit tett, amikor őt meggyalázták? Megint csak felteszem a kérdést, a gonosz gonosszal viszonozta? És egy csodálatos messiási profécia szól erről. Ézsiás proféta könyvében az 53. fejezetben találhatjuk ezt. Én a 7. verset olvasnám, de hát mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy olvassa ezt a fejezetet. Ez Jézus születés előtt 700 évvel íródott. Tehát Jézus Krisztus mit tett a bűnnel szemben? Ő hogy foglalt állást a rosszal szemben? Így olvasom a 7. verset. Kínosztatott, pedig alázatos volt. És száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vittetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. És talán felolvasnám még az, ugyanebben az Ézsiás proféta könyvében, az 50. fejezetben a 6. verset. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. Azt gondolom, hogy ezek a bibliai versek méltán bemutatják nekünk, hogy Jézus Krisztus hogy állt ellene a bűnnek. De hadd tegyem fel a kérdést önöknek, vajon ez az emberek szemében győzelemnek számított? Azt mondták az emberek, hogy hát nem álltál ellene a rossznak, te vagy a győztes. Te tényleg király vagy, nem álltál ellene a... Ezt tették az emberek? Győzelemnek számított ez az emberek életében? Mert az emberek életében mi számít győzelemnek? Az emberek életében azt számít győzelemnek, ha erővel, ha hatalommal, ha befolyással győznek. Az emberek szemében ez a győzelem, és aki nem ilyen, az félreállítják. És arra azt szokták mondani, hát te nem erre a világra való vagy. Nem ennek a világnak a törvényei szerint élsz. Tehát nem haragszanak meg, hogyha egy olyan valakitől idéznék, aki hát nem volt keresztény gondolkodású, de mondjuk Jézus Krisztus boldog mondásaira azt mondta, hogy az a legszebb dolog, amit ő valaha is hallott, és akinek a szobájának a falán Jézus képe volt, és az volt aláírva, hogy ő az én békém, és az ember Mahatma Gandhi volt. És Gandhi egy alkalommal azt mondta, hogy hagyjuk csak, hadd dicsekedjenek mások, vélt vereségünkkel. Jobb, ha gyengeséggel vádolnak minket, mint hogy az igazságtalanság vágya háruljon ránk. Én azt gondolom, ez egy hatalmas mondat. Hagyd dicsekedjenek mások vélt vereségünkkel. Sokkal jobb, ha gyengeséggel vádolnak bennünket, mint hogy az igazságtalanság vágya háruljon ránk. De az Istennél mi a győzelem? Mert látjuk az emberek szemében az a győzelem, ha hatalommal, ha befolyással győz valaki. Isten szemében az a győzelem, aki szeretettel és legfőképpen türelemmel győz. Ugye Pál apostol a korintusi, első korintusi levél 13. fejezetének a 4. versében, ugye, ami a szeretet himnuszáról szól, azt mondja, hogy hosszú tűrő, a szeretet az hosszú tűrő dolog.
A szeretetben a szeretet úgy mutatkozik meg, hogy a szeretet hosszú tűrő. Szintén Gandhi mondta, hogy a szeretet egy olyan állapot, hogy mindenkihez jók vagyunk, mindenkit szeretünk, még azokat is, akik velünk rosszat tesznek. A szeretet az egy ilyen állapot, hogy mindenkihez jók vagyunk, mindenkit szeretünk, még azokat is, akik velünk rosszat tesznek. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy ugye, hogyha elgondolkodunk, hogy ezt magunktól nem vagyunk képesek végrehajtani. Ugye? Mert a mi emberi, mi olyanok vagyunk emberek, hogy legszívesebben rögtön viszonozzuk a rosszat. És azt kell mondanom, hogy Isten nélkül, amiről én eddig beszéltem, ez egy, hát meghallgatunk mindannyian egy előadást. De hogyha Istennel járunk, ha mi komolyan gondoljuk azt, komolyan gondoljuk az Isten kérdést a mi életünkben, akkor ezek a dolgok megvalósíthatók lesznek a mi életünkben. De csak akkor. A türelem és a béketűrés Istenhez hasonlóvá tette Jézus Krisztust, és Istenhez hasonlóvá tesz bennünket is. A türelem és a béketűrés. És egy valamiről azért ne feledkezzünk meg. Ez a példázat elmondja, hogy nem csak a konkolynő az aratásig, hanem a búza is. Azaz a jó is növekszik, a kettő együtt nő az aratásig. És Máté Evangélium a 24. fejezetének a 14. versében azt olvassuk, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd bizonságul mindenkinek, és akkor jön el a vég. De kik által tudja Isten az embereknek hirdetni az evangéliumot? Jelképesen fejezem ki magam, akik búzák, akik a jó, akik hagyták, hogy az életükben kifejlődjön a jó mag, akiket Isten fel tud használni arra, hogy bemutassák az ő jellemét, az ő evangéliumát, az ő szeretetét, és akik legfőképpen a gonoszságot nem gonoszsággal viszonozzák. Ezek az emberek fogják betölteni azt, amit Jelenések könyve 14. fejezetének 14. fejezetében olvassuk, amikor majd mondják, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ezekből az emberekből lesz, akik hagyták az életükben kifejlődni a jó magot. És Isten miért tudta ezeket az embereket, és miért tudja ezeket az embereket felhasználni? Mert ugyanúgy tettek, ahogy Jézus. Hogy tett Jézus? Az első Péteri levél második fejezetében a 22. és a 23. versben elmondja, hogy Jézus hagyta az igazságosan ítélőre az ítélkezés jogát. Hagyta az igazságosan ítélőre. Jézus is használhatta volna hatalmát. Ugye olvassuk a Szentírásban, hogy ő letette az ő hatalmát. Bármikor visszavehette volna. De nem vette vissza, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És mi is akkor tudjuk a legjobban bemutatni, hogy Isten követjük, ha mi is hagyjuk az igazságosan ítélőre. De még egyszer elmondom, ez magunktól nem fog sikerülni. Soha. Mindig verességet fogunk szenvedni. Ez csak akkor, ha tényleg komolyan gondoljuk az Isten járást, és mi oda azt mondja Pál, szánjátok oda magatokat, oda szánjuk magunkat Istennek, csak akkor. Mert amúgy az én életemben is, és mindenki életében ezek olyan szép igék lesznek, olyan szép bibliai versek, de gyakorlatban nem fog tudni megvalósulni. És befejezésül így olvasom Máté Evangélium a 13. fejezetében a 40. verstől a 42. versig. Amiként azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik a gonoszságot cselekszik, és bevetik őket a tüzes kemencébe, és lesz sírás és fogak vacogása. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában, akinek van füle, a hallásra hallja. És szintén Máté Evangélium a 16. fejezetének a 27. verse ezt mondja, mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Tehát csak akkor. Isten ezért mondta, hogy ne mi akarjunk ítélkezni, mert az ítélkezés mindig a rosszra vezet. De azt gondolom, ezt mi mindannyian látjuk, hogy milyen a mi emberi történelmünk, hogy amikor a gonoszságot gonoszsággal viszonoztuk mi emberek, hova vezetett. És azért mondja Jézus, hogy amikor eljön az ő angyalaival, akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint, de majd csak akkor. És
Befejezésre egy utolsó bibliai ige verset említenék, ami Náhum proféta könyvében található az első fejezet 9. versében, ami azt mondja, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Nem lesz kétszer veszedelem. Amikor Jézus eljön az ő angyalaival, és megfizet az ő mindenkinek az ő cselekedetei szerint, akkor vége lesz a gonoszságnak. És nem lesz soha többet. Nem fog előfordulni mi emberi történelmünkben soha többet. Mert nem lesz kétszer veszedelem. De hogy ez a példázat mennyire csodálatos, pontosan ez itt mutatja meg, hogy nem véletlenül mondta el Jézus Krisztus, hogy csak azoknak az embereknek az életében fog megvalósulni ezt, hogy nem lesz kétszer veszedelem, akik a konkolyt, a rosszat nem erővel akarják majd kiszakítani, hanem hagyják majd az igazságosan ítélőre, de mondom, ezt csak abban az esetben tudják majd, vagy tudjuk mi is megtenni, ha mi, hogy ezt a jelenések könyve mondja, 14. fejezet, követjük a bárányt, azaz követjük Jézust, valahová megy. Én egy órán belül maradtam, vagy pont egy óra, úgyhogy nagyon szépen megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, akik nem tudnak maradni, attól szeretettel búcsút veszünk. 2 hét múlva a Reisinger János lesz itt, tartsunk egy 10 perc szünetet, és én arra gondoltam, aztán majd önök eldöntik, hogy ez egy olyan nagy kérdés, maga a rossz kérdése, és hát remélem, hogy erről majd én még fogok beszélni az embereknek, hogy gondolom mindegyiküknek van ehhez hozzáfűzni valója, véleménye. Én nagyon szívesen meghallgatnám, és remélem későbbiekben ezt majd fel tudom használni. Úgyhogy eddig én beszéltem, ezek után meg tegyék meg a szívességet, hogy önök szólnak hozzá. Úgyhogy viszont látásra, akik nem tudnak maradni, és akkor egy 10 perc múlva folytatjuk. Ez lesz a gonoszságnak. És nem lesz soha többet. Nem fog előfordulni mi emberi történelmünkben soha többet. Mert nem lesz kétszer veszedelem. De hogy ez a példázat mennyire csodálatos, pontosan ez itt mutatja meg, hogy nem véletlenül mondta el Jézus Krisztus, hogy csak azoknak az embereknek az életében fog megvalósulni ezt, hogy nem lesz kétszer veszedelem, akik a konkolyt, a rossz...

helyzet. Tudom, hogy mostanában ez általános elvárás egy prédikátortól, hogy a gyerekeknek is egy kis órát, vagy egy kis pár perces beszédet tartson. De az őszintén bevallom, teljesen elkerülte a figyelmemet. Úgyhogy én a gyerekektől olyan értelemben elnézést kérek, de viszont ígérek nekik egy kis mozit. Mert a mai napon rendhagyó módon, tőlem nem nagyon szokott módon egy prezentáció formában fogom az igéhirdetést megtartani, de ez azt jelenti, hogy fogok sok mindent kivetíteni. És maga az igéhirdetés is egy egészen más stílusú jellegű lesz, mint ahogyan megszoktuk. Nem fogok arról beszélni, hogy egy-egy igét elemezgessem, hanem egy bibliai könyvet nézzük át. Tulajdonképpen a Jelenések könyvének a szerkezetéről fogunk beszélni, és tessék nem félni, nem lesz főiskolai előadás. Tehát igyekszem ezt az életünkhöz egy kicsit közelebbre is vinni. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy erről a témáról beszélgessünk. Nem sokára, vagy nem is tudom, lehet, hogy információ hiányban vagyok, hogy a Vanka Zsuzsa a negyedik kötete a Jelenések könyvéről még nincsen, ugye? Tehát, ha jól informált vagyok, de már nagyon-nagyon-nagyon forrón van. Tehát lesz, ugye? Tehát nem sokára lesz. És én úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy majd kedvet is kapjunk ennek a könyvnek az elolvasására, és egyáltalán a Jelenések könyvének az utolsó fejezeteivel több értelemmel és több világossággal foglalkozunk, érdemes lenne ennek a könyvnek egy néhány alapvető jellemzőjét megnézni. Úgy, hogy a végén mindenki valahogyan valamilyen féle nyereséggel távozon innen a helyről, mert érthetővé teszi ezt a könyvet, amely oly sokan ugye titokzatos könyvnek tekintik, és azt mondják, hogy hát teljesen érthetetlen az egész. Eleve azt szeretném elmondani és idézni egy verset itt a Jelenések könyvéből, azt mondja, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Ugye Jelenések 1-3, és nem tréfásan mondom, de tényleg minden prédikátornak az a célja, hogy végeredményben, akik hallják a beszédet, valamilyen értelemben így boldog lehessenek, tehát ahogyan a Szentírás boldognak avat embereket, akik bizonyos dolgokat tesznek. És ma tényleg szeretnénk egy kicsit utána nézni, hogy jelenése könyve, szerkezete, mi is az, mit lehet tanulni belőle. Az advent mozgalom kiemelkedő helye a Jelenések könyvében, azt nem tudtam nem leírni, mert tény is való, hogy ez van, és látni fogjátok, hogy ez valami egészen különleges dolog, hogy ismerve egy kicsit a történelmet, és ismerve egy kicsit a Jelenések könyvét, hogy mennyire domborodik ki tulajdonképpen az a mozgalom, amelynek mi is valamilyen szinten részesei vagyunk. Nos, hát ugye legelőször fölvetődik a kérdés, hogy miért a szerkezet? Miért kellene erről beszélni? Ez értelmes dolog. Tehát van a római levélben, van egy ilyen vers, hogy bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját, hát ezt nem éppenséggel dicséretként idézi ott a Pál apostol, amikor csak a formákat ismerjük, és csak az igazságnak a nagy vonalait, de azon kívül a szívünk nagyon messze van mindentől. És ugye más helyen is mondja Pál apostol, hogy a tudás attól felfuvalkodik az ember. És nyilvánvalóan nem azt szeretném tenni, hogy felfuvalkodottaká váljunk. Ugyanakkor azt is kicsit hangsúlyozni kell, hogy nagyon sokszor mi már a megélt keresztény életről beszélünk, tehát arról beszélünk, hogy mennyire kell Krisztussal járni, mennyire fontos és lényeges, hogy a szívünket átadjunk. Ma reggel és a szombatiskolában erről beszélgettünk, emlékeztek rá. És már-már ebben az igyekezetben, hogy ne legyünk dogmatikusak, és ebben az igyekezetünkben, hogy ne legyen tanítás jellegű, amit mondunk, szinte el is felejtjük azokról a tanításokról, vagy felejtkezünk azokról a tanításokról, amelyek minket azzá tettek, akik vagyunk a mai napon is, hiszen az adventvárás
ez az, ami ezt a közösséget mozgatja, motiválja, és tulajdonképpen a világban helyet is biztosít nekünk. Hiszen az egész munkánk, tevékenységünk, mondani valónk értelmetlen lenne, hogyha nem lenne, ha nem ez lenne a hátterünk. A forma segít az igazság lényegét megragadni, és anélkül nem tudunk se lelkesedni, se érezni, se átadni magunkat. Én ezt is szeretném hangsúlyozni. Biztos emlékezünk, ma reggel olvastunk egy verset az Efézus levélből a szombatiskolában, talán az egyik vagy a másik emlékszik rám. Efézus egy első fejezetét olvastunk, és ott olvastunk a, nem is tudom, a hanyadik vers volt egy pillanat, 17, igen. Na most, ha egy kicsit előrébb megyünk, nézzük meg, hogy a 13. és a 14. verset olvasunk el. Azt mondja, akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek a ma szent lelkével, aki a záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének megasztalására. Tehát mit mondott itt? Hogy azt mondta, hogy megismertük az igazságnak beszédét, a ti üdvösségetek evangéliumát, ugye? Tehát azért az igazság, az igazság megismerése révén az ember elpecsételődik, megpecsételődik tulajdonképpen a gondolkodása, és mi nem tudunk igazán igazság nélkül se lelkesedni, se hinni, se bízni, se reménykedni. Mert ha valaki nem magyarázza meg nekünk, hogy mi lesz ennek a vége, és hogy ez hogy is függ egymással össze, csak úgy lárpó lár valakinek a két szép szemeiért, nem fogunk mi hinni. És főleg nem lelkesedni. És főleg nem átadni magunkat. Hiszen a semmire senki nem adja át a legfontosabb dolgát az életében, az ő szívét. Nézzünk meg egy következő gondolatot. Az angol tudós, vagy az angolul olvasó, vagy írtő tudósok számára, és angolul idéztem ezt a mondatot, és ez egy nagyon-nagyon lényeges mondat. Azt a szolgálatom elején többször olvastunk, és az akkori egyik barátom, tanítómmal együtt sokszor elemezgettük ezt a verset, és ez körülbelül olyan volt, hogy ez a vers nekem annyira volt a nyelvemen, hogy na, annyiszor hallottam, mondtam is, és aztán éveken keresztül nem foglalkoztam ezzel a verssel, vagy ezzel a verssel, ezzel a gondolattal. Ez egy Ellen White idézet, amit az úgynevezett bibliakommentárból idézem, és azt mondja, hogy amint az Isten népe elpecsételődik az ő homlokukon, és ez egyébként az én saját kis, faragatlan fordításom, úgyhogy tessék elnézni a nyelvtani mélyrepüléseket. Tehát amint az Isten népem elpecsételődik az ő homlokukon, és az nem olyan pecsét, amit emberi szemmel látni lehetne, hanem az igazságba való meggyökerezés, mégpedig intellektuálisan és lelki módon, hogy mozdíthatatlanok legyenek, nos, amint az Isten népe elpecsételődik és felkészült a rostálásra, jönni is fog. Sőt, igazság szerint már el is kezdődött. Ezt 1902-ben mondtam. De mi a lényeg ennek a mondatnak? A lényeg ennek a mondatnak az, hogy van valami igazság nevezetű tartomány, vagy valami, és ebbe az ember bele kell gyökereznie, és most nem csak nagy habozásos lelkesedéssel, hanem kérem szépen az intellektussal is. És ha mi mindig csak a szívnek átadását hangsúlyozunk, de nem adjunk a szívnek táptalajt, amire föl át tudna adni magát, akkor nem is fogja. És akkor ez egy ilyen örök körforgás. Mindig sanyargatjuk magunkat, hogy miért nem adjuk át magunkat eleget, vagy elegendően, de hát nincs is miért lelkesedni. Nincs is aha érzés. Nincs is olyan, hogy ja, ezt még nem is tudtam. Tényleg? Jaj, de jó. Hát hinni kell, nem? Hát hit nélkül lehet élni. Ebben a világban hit nélkül lehet normálisan élni? Aligha. Na nézzük meg. Ja, szerkezet. A szerkezet mégis fontos, ugye? Michelangelo. Mi értjük ezt a képet? Értjük mi ezt a képet? Mit akar ez a kép mondani? Jézus megérintette.
ez egy nagyon elvont, absztrakt magyarázata. De úgy első körben, ugye első körben az van, hogy Isten oda nyújtja az ő kezét, de nem egészen. Ugye, tehát ott van egy ilyen, ez a kis apró kis rés ember és Isten között, és nem Istenen múlik láthatóan, hanem kin, az emberen, ugye? És az ember mit kell tegyen? Egy apró kis mozanat, és érintkezik az Istennel, nem? Na, ennek a képnek a szerkezete adja ezt az üzenetet? Vagy én ezt beleolvastam? Nagyon enervált ott van, én olyan gyenge vagyok, de ha egy picit mozgatja magát, akkor már érintkezik is az Istennel, nem? Ez az üzenet ennek a képnek? És most nem akarok különösen erről a témáról beszélni, még nem is akarom a festését, meg Michelangelo-t elemezni, csak azt akarom, hogy fontos-e, hogy mi mondjuk valaminek is, legyen ez egy kép, legyen ez egy zene, legyen ez egy vers, legyen ez egy bibliai vers, vagy egy bibliai történet, vagy, most itt egy kicsit nehezebb dologról van szó, egy bibliai proféciáról van szó. Hadd kérdezelek benneteket, hogy melyikötök lenne most képes ide följönni a szószékre, és mondjuk helyettem megmagyarázni a tisztelt hallgatóságnak a jelenések könyvnek a szerkezetét. Tehát melyikötök a fiaim kivéve... Tessék? Gyere! Gyere! Jó van. Tudom, hogy te nagyon belásod magad, és ez így jó is. Na, ez ilyen kis meglepetések, ezeket szeretem. De többnyire, ugye, ha egy kicsit önkritikusak vagyunk, akkor tudjuk, hogy azért a trombitákról hallottunk valamit? Melyikötök tudna még megmondani, hogy mi a trombita, vagy a pecsétek? Vagy hogy mit takar ez úgymondván a történelmi szempontból? Legyetek nyugodtak, én sem tudok mindig mindenre emlékezni, mert nekem is utána kell olvasnom és néznem. Nézzük tehát meg. A jelenések könyvének, ugye a Dániel könyvéhez hasonlóan 4 profétikus jövendelést tartalmaz, tehát ilyen vázlatproféciák, és látjuk itt a hetet, tehát a 4-et, a 7 gyülekezet, a 7 pecsét, a 7 trombita és a fenevadak. A fenevadaknál már nincsen 7, hanem csak 3,5. És 3 plusz egy evolúciója annak. És ez tulajdonképpen 4 hosszú vázlatprofécia is. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket helyre közel megértsük. De az igazi aha érzés még csak majd jönni fog. Mind a 4 vázlatprofécia egy adott struktúrát követ, és ez a struktúra mindig megvan. Nézzétek meg a struktúrát. Minden látomás azzal indul, hogy betekintést ad a Szentek Szentjébe. Én ezt most csak előre rágom, majd mindjárt nézzük a Bibliát is, tehát nem kell félni, nem lesz csak elméleti eskedés. Nézzük majd a Bibliát is, és megnézzük, hogy ez így van-e, ahogyan én ezt mondom. Tehát először van egy látomás, ezt követően következik a vázlatprofécia történeti része, jön egy megszakítás, majdnem mindegyikben olvasható egy megszakítás, mely mindig, és ez egy érdekes dolog, az advent mozgalomra utal. Na hát ezért merész állítás. És az advent mozgalom, hát úgymondván elmúlása végén, vázlatprofécia vége, amit többnyire az Úr eljövetelét jelezgeti. És mi ebben a korszakban élünk. De tudjuk ezt bizonyítani? Vagy ez csak egy ilyen elbizakodás, és mi ezt csak úgy mondjuk, mert hát mi szeretnénk, hogy ez így legyen. Ugye? Ma már nem vagyunk annyira büszke adventisták, hogy mi szeretnénk, hogy ez így legyen. Ma már szégyeljük magunkat, hogy várjuk az Úr eljövetelét, legalább a legtöbbünk, mert alig beszélünk róla, vagy ha beszélünk róla, csak olyan bocsánatod élek. De és az se jó, mert így nem tudjuk betölteni azt a szerepet, amit az Jóisten nekünk szánt. Nem kell úgy lenni, hogy jó napot kívánok, maga vár az Úr Jézusra, tehát nem így kell megcsinálni. De az se jó, ha már nem is tudunk, hogy igaz-e ez egyáltalán. Tehát azért az se jó. A jelenések könyve. Ha követjük ezt a sémát, akkor ez azt jelenti, hogy a vázlatproféciákban fontos információk vannak a mozgalomra, az advent mozgalomra vonatkozóan. Tehát mi megtanulhatunk az advent mozgalomra egészen konkrét, tehát egész fejezetek csak rólunk szólnak.
és innentől fogva nagyon sok mindent tanulhatunk. Az advent mozgalom állapotáról, az advent mozgalom utolsó gyümölcséről, az advent mozgalom születéséről és az advent mozgalom üzenetéről. Fontos nekünk, hogy tudjuk, hogy mi honnan jövünk, mi lesz az ígéretünk, mi az üzenetünk. Fontos ezek a dolgok? Hát, akkor lépjünk egyet tovább, jó? Annak érdekében, hogy az advent mozgalom megfelelően értékelni és érteni tudjuk, akkor elengedhetetlenül fontos. Az első vázlat profécia, a hét gyülekezet, ugye? Ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként kiolvastam már legalább 5-ször ki a jelenése könyvét, hadd lássam a kezeket. Tehát 5-ször, tehát úgy rendesen, gyakran, sokszor olvasta a jelenése könyvét. Igen, azt sejtettem. Igen. Tehát aki tanulmányozta, nem tagadhatott. Tehát az, hogy tudjuk meg, hogy mi van benne. Tehát azzal a tudás szomnyal olvastuk a jelenése könyvét, hogy tudni akarunk, hogy minden egyes vers mit mond, vagy mit nem mond. Most ahhoz azért tényleg egy kicsit forgatni kell ezt a könyvet. És én nem tudom, ki vette észre, de ez az első vázlat profécia, ez amúgy egy kicsit olyan prédikáció jellegű, nem? Amikor a gyülekezetekről beszél, és azt mondja, én tudom, hogy te így, meg úgy vagy, meg ez van, meg amaz van. Tehát egy ilyen jellemezgetés, és az ember ezt úgy elolvassa, egyébként történelmi ismeretektől teljesen függetlenül is alkalmazhatja magára, nem? Milyen jó olvasni, ha belenézünk itt a jelenése könyvébe, az első fejezetekbe, és akár áhítatként lehet időközönként ezeket olvasni. Pillanat, mindjárt csak megnézem. Hol vagyunk? Igen. Tehát mit tudom én, elkezdve egy efézusbeli gyülekezettel, szmirnai, a pergamumi, stb. Beleolvasni, hogy miket mond tanácsként, miket mond elismerésként. És még ha nem is abban a korszakban élünk, és annak a profétikus üzenetét már csak úgy utólag értjük meg, de mégis azért olyan szavak, hogy ragad, hogy mondjam, nézzük meg a szmirnai. A Szmirna beli gyülekezet angyalának pedig írd meg, és azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, a nyomorúságodat, a szegénységedet, te gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók és nem azok, stb. Stb. És akkor az ember úgy beleélheti magát ezekbe a versekbe, tehát ez nem olyan csupán csak profétikus jellegű dolog, hanem egy egészen személyes dolog. És 7-szer mondja, mit mond 7-szer? Aki győz, ugye? Mindig mondja, aki győz. És mi győzni akarunk? És lehet győzelem nélkül a Szentírást olvasni? Amit tud úgy elolvasni, hogy igazán erkölcsileg állandóan rossz döntéseket hozok, előbb-utóbb elvész az érdeklődés a Biblia irányába, nem? Amikor mindig alul maradok, amikor sose győzök, akkor már a Biblia annyira nem izgat. És aki úgy elolvassa, mit tudom én, nézzük a Laodiceai üzenetet. Tehát nézzük az utolsót. Ugye azt mondja, akiket én szeretek, megfedem és megfenítem, légy buzgóságos azért, tér meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek abba ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. És megint mondja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyszékembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az atyámmal az ő királyszékében. Szóval, amikor ezeket itt végigolvassuk, és esetleg nem tükrözi ez az egész a mi tapasztalatunk, akkor van kedvünk tovább olvasni? Annyira nem. Ugye? Amikor a Szentírás megfed minket, és mi ezzel nem tudunk mit kezdeni, akkor általában sajnos, ez a mi nyomorúságunk, mi egy kicsit úgy elfordulunk ettől, kicsit úgy ezt nem szeretnénk hallani. Nos, az Úr Jézus egészen biztosan, szándékosan helyezte a gyülekezeteknek szóló leveleket a jelenése könyve elejére, mert aki nem követi a levelekben megfogalmazott üzeneteket, nem lesz képes a könyv további tartalom hiteles képviseletére. Mert
Nem tudom, hogy vagytok te ilyen helyzetben, vagy lesztek-e valaha ilyen helyzetben, de tegyük föl, holnap kell valamelyikötök mondjuk egy fontos államférfivel beszélnetek, és hitelesen kellene neki előadni, vagy nektek elő kellene adnotok, hogy te figyelj már ide, minden erőfeszítéset, amit te most itt teszel, kedves politikus, vagy államférfi úr, azért bizonyos értelemben a Biblia mellett elmegy, és te igazán hiába valóan küzdesz, szép és nemes a célod, de tudd meg, hogy eljön az Úr, és igazságot fog osztani ezen a világon, hogy te ezt most akarod, vagy nem. És vigyázz, ezen a világon nagyon-nagyon sok csapóajtó van, és akna van, és nehogy ilyenekre rálépjél. És megmondani mondjuk valakinek esetleg azt, hogy a Szentírás jövendőlte ezt, meg ezt, meg ezt. Tehát könnyű ilyesmit képviselni? Tehát elmondani valakinek? És gondoljátok bele, hogy ha az életünkben ez nem tükröződik, tehát mi nekünk nincsen az a kiállásunk, hogy el is higgye nekünk, amit mondunk, akkor ez kemény dolog, nem? És én tudom, hogy Németországban is, meg Magyarországon is a régi advent mozgalomnak a dolgaiból, hogy fogták magukat egyes prédikátorok, és akkor nagy küzdelmet becsomagolták, küldtek fűnek, fának mindenkinek, az összes politikusnak, és ezek nézték, hogy ki küldte. Ja, te is kaptál ilyet? Na, akkor mindjárt a szemétbe ment. És mennyi erőfeszítés, és mennyi próbálkozás volt, és milyen kevés eredmény, nem? De amikor mi megszentelődünk azáltal, amit olvastunk és olvasunk, akkor képesek vagyunk azokat az üzeneteket elmondani egy harmadik angyal üzenetet, elmondani egy második angyal üzenetet, elmondani, hogy Babilon elesett. És azt mondani, hogy a harmadik angyal üzenet, ne vedd föl a te homlokodra és a te kezedre a fennevad bélyegét. Könnyű üzenet? És minél magasabb pozícióban vagyunk, annál kevésbé megy könnyen. Úgyhogy tehát nyilvánvaló a Szentírásnak a belső, vagy a jelenések az Úr Jézus.

laodiceai. A laodiceai gyülekezet dicsőséges, győztes állapotot képvisel? Nem, ugye? Tehát itt valami gigszer van. Mert ha mindig megnézitek, ha megnézitek azt a hetes sorozatot, hogy a trombitáknál, a pecséteknél, mindenütt a végén van valami győzelem. Eljön az Úr. Le van írva tulajdonképpen az Úr eljövetele. De a laodiceai üzenet valahogyan nem akar ennek megfelelni, nem? És a mi úttörőink ezt úgy magyarázták, hogy tulajdonképpen a laodiceai üzenet az egy beékelés. Tehát az a leírása, a hetedik kvázi ez egy beékelés, és ha azok, akik a hetedik gyülekezet, vagy a laodiceai gyülekezetből kiemelkednek győztesként, azok ugyanolyanak, mint a filadelfiai gyülekezet. Mert a filadelfiai gyülekezet az, van ott egy fedés? Az egyetlen gyülekezet, ahol fedés nincs. És érdekes módon pont az a laodiceai üzenetet előkészítő, vagy a laodiceai korszakot előkészítő korszak, ott fedés nem volt. És azt mondták, hogy igen, majd ha újra a filadelfiai korszakba visszakerül, akkor ez az a fajta gyülekezet, ami üdvözül. Nem lesz még egyszer egy hosszú korszak a Földön, de annak az állapotába visszakerül, hogy kerüljenek. Tehát a küzdő egyház még nem a diadalmas egyház állapotában van, megtérés nélkül azonban nem is lesz. Ugye a laodiceai korszak próbálja, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. A diadalmas egyház állapota, ugye, az Efézus 5, hogy majd önmaga elébe állítsa a dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Laodiceai gyülekezetre ez nem vonatkozik, mármint hogy a korszakra nem vonatkozik. Ott mindenféle kemény fedés van. De amikor ebből kiemelkedik, akkor igazá válik ez az Efézus 5.27, és az a sok-sok ige a szentírásból, amikor az Isten arról beszél, hogy ő elkülönít magának egy tiszta egyházat. És ez lesz a vége. Tehát Isten megdicsőíti magát az ő népén keresztül. Azért dolog, hogy nem mindenki fog ebben csatlakozni, de hogy ő ezt egészen biztosan megcsinálja, az meg van ígérve. Nézzünk a következő rét. Itt van ez az út, ez a postaút, a hét gyülekezet. A hét pecsét. Az egyház a világban. Ugye? Tehát a pecsét arról szól, tehát a hét pecsét arról szól, hogy az egyház milyen a világban. Aki emlékszik a leírásra, a fehér lovon ülő, a veres lovon ülő, a fekete lovon ülő, és a hát egy ilyen sárga, egyébként a görög szerint egy ilyen kén színű lovon ülő, ott már a halál van, hogy mi ez? Hát az előbb az egyházat belülről mutatta meg. Most mutatja meg az egyház útját kívülről, vagy a kereszténység útját kívülről, hogy ahogyan a világ látja, ahogyan egy megtéretlen ember látja a kereszténységet. És ma, hadd tegyem fel a kérdést, hogy látja ma a világ kívülről a kereszténységet? Mit gondoltok? Én nem akarok most nagyon csúnyákat mondani az egyházra, de gondoljátok mondjuk Írországra, az írországi botrányokra. Gondoljátok arra, hogy mitől hangos a sajtó az elmúlt években, és nem egyház ellenesség miatt feltétlenül. Gondoljátok arra, hogy tekintenek az egyház múltjára, és ha mind ennek nem hisztek, akkor menjetek az emberek közé, és nézzétek, hogy hányan fordulnak keletre bölcsességért és világoságért. Én nap mint nap emberekkel találkozok, tehát szóval, hogy mondjam, jó, nem rengeteg emberrel, de naponta 5-6-7-8 beteggel, ki tudja, még ennél többet is van néha. És annak az egészség iránt érdeklődő emberek közül, annak legalább a fele, valamilyen módon megvan hintve a távol-keleti filozófiának a, hát, hogy mondjam, hadd ne mondjam mivel. Szóval, tehát tele vannak ilyen filozófiai, keleti filozófiai gondolatokkal, elképzelésekkel, és miért? Nem azért, mert nem akarnak erkölcsi életet élni, csak azt mondjuk, hogy ez úgy, ahogy van, hitelképtelen, ezt felejtsük el. És lehet, hogy csak hangzatos szövegek következtében jutottak erre az megállapításra, de sajnos volt alapja. És ha megnézzük az egyháznak a különböző szakaszait,

0: Egy pillanat, ide megyünk, nézzük csak meg a fehér ló, itt a győztes egyház, a veres ló, az üldözött egyház, de itt már a tévedő egyház is benne van. Az első pár száz év, amikor már úgy kezdtek veszekedni egymás között, és tévtanítások is bejöttek, de azért még üldözés alatt voltak, és még úgy viszonylag tiszta volt a társaság. Akkor jött a fekete ló, a cezáró papizmus, ugye, amikor a kereszténység az állam valásá vált, már üldöző hatalommá vált, de még mindig nem egyeduraló, meg mindig nem volt teljes uralmon. És végül a sárga színű ló, vagy ez a sápat, mit tudom milyen színű ló, a pápaság hány éven keresztül még jött végül azok, akik az oltár alól szólnak, a lelkek, akik az oltár alól szólnak, a mártírok, jöttek emberek, akik azt mondtak, hogy mindegy, hogy meghalok vagy nem, de én az igazságért kiállok. Mindig voltak emberek, akik az igazságot ismerték, de sokszor menekültek. De eljött az az idő, és a reformáció idején ez elkezdett, vagy ez elindult, hogy emberek azt mondanak, hogy többé ilyen nincs, tehát ezt nem engedjük többé. Egyes országokban nagyon komoly hatást is váltott ki. Ez volt a reformáció, aminek hatása volt, és akkor ugye már itt megtör egyébként a pecséteknél a jelképes beszéd, a hatodiknál az van, hogy már csak jelek a holdon, napon és földön. Tehát ez most már nem jelképes. Mert ugye ez a 755-től egészen ez a 820-as évekig megvoltak ezek a jelek, és azóta folyamatosan megvannak, nem? Hányszor volt az, hogy csillaghullást láttak azóta? Hányszor volt az, hogy nagyon fura jelenségek voltak ezen a földön? Mi ma már ezt megmagyarázunk. Ugye, hogy szoktuk mondani, hogy most jönne megint a csillaghullás, jönnek megint ez a mit tudom, meteorita, mi most már mindent meg tudunk magyarázni. De vannak jelenségek, amelyeket ettől függetlenül nem tudunk. És végül a hetedik pecsét megnyitása az Krisztus eljövetelem. Tehát itt is meglátjuk, hogy ez a korszak itt, a hatodik és a hetedik között itt valami hiányzik, ugye? És nézzétek meg, az egyház a világ szemében egyre romlik, egyre súlyosabban vét a saját hivatása ellen, tehát itt ezt látjuk, annyira, hogy már egy ellenmozgalmat is kell bemutatni. A hatodik és a hetedik pecsét között az Isten válasza. Mi van ott az Isten válasza? Jelenések könyve hetedik fejezet. Mi van a hetedik fejezetben? Tudja valaki véletlenül fejből? Jelenések 7. Mi van ott leírva? Nem tudjuk fejből, ugye? A 144 ezer, mond ez valamit? Ugye? 144 ezer. Ugye ezen is lehetne menni mindent beszélgetni, sokan közülünk sokszor vitatkoztak ezen, nem érdemes. Hanem az üzenet a lényege. Mit akar mondani az Isten a 144 ezerrel? Azt mondja, na nézzétek meg, hogy itt vannak azok, akik kijönnek ebből a nagy nyomorúságos időből. És nézzétek meg az ő jellemüket. Akik teljesen tiszták, akik teljesen rendbe jöttek, akik az életük árán is hittek és bíztak az Istenben, nem? Idézhetünk? Kell idézem? Jelenések 7. Ugye? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárán vérében. Ezért vannak az Isten király széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a király székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, stb. Miért? Hát ők ezt megélték a hitükért. Ez a gyümölcse ennek a mozgalomnak. Tehát kérem szépen, odaig kell nekünk elvileg eljutnunk, hogy mi Krisztust jobban szeretjük, mint mindazt, amit itt el kell szenvedni. Amit, hogy ezzel szemben volna kényelem. És az Isten azt mondja, amikor a pecsétekről beszél, hogy az egyház hogyan, elnézést, hogy ilyen csúnyán mondom, hogyan szerepelt le a világban, a világ szem elől, vagy a világ szem előtt. De Isten azt mondja, de itt van az én válaszom. Az az egyház, ami mondjuk a Laodiceaiból majd kiemelkedik, az a filadelfiai állapotban levő utolsó, végső gyümölcsöm, azt tessék, nézzétek meg. Ezt én csináltam. Azon nincsen se folt, se sömörgözés, se semmi hiba. Azt én tisztítottam meg magamnak, és ez lesz a válasz mindenkinek, aki kételkedett, aki újjal mutogatott, aki kritizált. és a kritizálásában és a mindenben csak saját magát akart igazolni. És akkor jön a következő. Ugye menjünk egy pillanatot még vissza, így látjátok. Tehát a pecsét, a hat gyülekez, igen, hol vagyunk most? Igen, itt van, itt a hat pecsét, és akkor az advent mozgalom utolsó gyümölcse, a jelenések hetedik fejezete, és a hetedik pecsét, amikor csend lesz a mennyben egy fél órára. Ugye? Amikor eljön az Úr. Tehát ezek mind azok a jelképek. Nézzünk tovább. Ups, itt valami nem sikerült annyira jó. A trombiták. A füstölő oltár. Úgy kezdődik jelenések 8. fejezete. A hat trombita és az advent mozgalom születése. És a 7. trombita. Az Úr eljövetele. Megint benne van az advent mozgalom, és ott van az advent mozgalom születése, jelenések 10. fejezete. Másfél fejezeten keresztül beszél arról, hogy ez a mozgalom hogy jött létre. És megint látjátok ezt a 6 plusz 1 és a 7. Ez egy közbölső állapot, és tudjátok, hogy miért van ez így? Mert üzeni akar nekünk, beszélni akar hozzánk, mondani akarja nekünk, hogy igen, hát ez ti rólatok szól, ez a ti reménységetek, ez a ti üzenetetek, ez a ti születésetek, tehát erről szól az egész. És ha most végül a fenevadakat még nézünk, ez itt a 4. és mindig itt van ez az 1844, mert az a 6, ez nagyjából ebben a környéken úgy nagyjából záródik le, és most jönnek a fenevadok. Ugye elkezdjük a Fridláda 11. fejezet, 19. versével, és hol is vagyunk itt? Azt mondja. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttatték az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lettek vilámlások, és a szózatok, és mendörgések, és földindulás, és nagy jégeső. És a 12. fejezet első versével kezdődik, és láttatték nagy jel az égben egy asszon, ugye, és akkor ott van az Isten egyháza, amely üldöztetve van a sárkánytól, ugye? Az egyik fenevadtól, és akkor van két fejezeten keresztül majdnem két fenevad, 7 fejjel és 10 szarval, és akkor jön megint a közbülső, ugye, tehát közbülső állapot, jelenések 14-től 16. És ez az üzenet. Mi van ebben az üzenetben? Nézzünk meg, csak meg. Jelenések 14. fejezete. Az első része a 144.000-nak a jelene, ugye? A második része a hármas angyal üzenet. Aztán jön utána a föld aratása, ugye? Az ítélet. Akkor jön a 15. fejezet. A 15. fejezet miről szól? A 15. fejezet arról szól, hogy amikor a kegyelem idejének vége van, amikor betelik a Szentek Szentje füsttel. Különleges tanításunk. Erről lehetne órákig beszélni, hogy mit jelent az, hogy lezárul a kegyelem ideje. És hogy mit jelent az, hogy az ember akkor már nem változhat. És akkor a 16. fejezet, ugye azt mondja, a 7 csapás. Nem tudom, veszitek ti is észre, azt hiszem, hogy lépten nyomon egyéb hívők folyamatosan beszélnek a csapásokról. Hú, a csapások már elkezdődtek, meg így, meg úgy, meg amúgy. Ne tévedjetek. Ha az Isten csapásokat küld, azt észrevenni fogjuk. Ugyanúgy, mint ahogyan az egyiptomiak észrevették, hogy csapások jöttek. Ugyanúgy fog az emberiség észrevenni, hogy csapások jöttek. Nem éppenséggel az van, hogy hideg víz áramlott a micsodába, valamelyik öbölbe, és akkor meghalt, mit tudom, egy pár millió halacska, és akkor azt mondjuk, hú, csapások. Tudjátok, mi az? Ez tréfát űzni az Istenből. Amikor az Isten azt mondja, hogy én most küldök erre a földre egy csapás, akkor ez nem, mit tudom én, a mexikói öbölnek, mit tudom én, egy 5 kilométer hosszú strandon egy néhány döglött hal. Hanem azon a földön olyan dolgok lesznek, hogy telefonálnak jobbra-balra, nálatok is, Kínából, Amerikába, Ausztráliába, mindenhol, mindenütt ugyanaz a csapás. És ugyanazzal az intenzitással. És az emberek remegni fognak a félelemtől. Hogy mi történik itt? Ne tévedjünk már, de nem arról van szó, hogy tehát ezek ilyen belemagyarázkodások, és az Isten az Isten megnyilvánulásainak a hát hogy mondjam, elbagatelizálása. És akkor még mi van? 17. fejezet. Ugye látjátok, itt jön a 17. fejezet, a harmadik fenevad. 7 fejjel és 10 szarvá. Nagyon fontos dolgok vannak ebben benne. Én tudom, hogy alapvetően nem sokat foglalkozunk a Jelenések könyvével, és a Jelenések könyvének az üzenetével. Annyira nem érdekelhet minket, hogy mi lesz, ha jönnek tévtanítók. De én Németországban, ugye születtem, ott nőttem föl, 20 évvel ezelőtt én emlékszem, tehát 1985-től 90-ig én legalább 3 különböző tévtanításokat hallottam a közösségen belül a proféciákkal kapcsolatosan. És ezek emberek voltak, akik a közösségből álltak föl. Tehát akik jöttek és azt mondták, hogy én vagyok a fő adventista, és én mondom nektek most a megoldást. És én most megmondom nektek, hogy miért mind rossz, amit mi eddig hittünk, és ezt most mind így kell hinni. És higgyétek el, a Jóisten kegyelmes volt ezzel a közösséggel itt Magyarországon, hogy ilyenek még nem nagyon álltak föl, de föl fognak állni. Előbb vagy utóbb. És ha mi magunk nem értjük a Szentírást, akkor a végén nem az dönti el, hogy mi van leírva a Szentírásban, hanem az dönti el, hogy én szeretem-e az illetőt, vagy az ő beszédét, vagy az ő stílusát, vagy az ő mit tudom énjét, és vagy nem szeretem. Értitek? Vagy a Szentírás mond valamit, vagy nem. És vagy a Szentírásból veszük ki, vagy akkor már úgyis mindegy, hogy honnan veszük. Tehát, és a tévtanítások jönni fognak, ezért kell egy kicsit ezekkel a dolgokkal foglalkozni. És én emlékszem, hogy össze-vissza beszéltek a Jelenések könyvéről. Behozták a karizmatikus tanításokat, behozták a katolikus tanításokat, mind. És, úgy adták el, mintha ez lenne a ne továbbja. És én ezt megértem, ez a 844 óta ez a közösség következetesen egy álláspontot képvisel, de éppen a saját bűneink miatt, a saját hitelességünk hiánya miatt és a hitetlenségünk miatt ez az üzenet még nem teljesedett be. Ez a mi problémánk, ez a mi dolgunk ezt feloldani. De ettől az Isten nem fog az egyik, mit tudom, 1844-ben átmondani, és most B-t mond. Az Isten nem változik azért, mert mi nem akarunk változni. Ő hozzá igazolni. Értitek? Tehát nem az lesz, hogy ő majd hozzánk alkalmazkodik. Jó, hát most bocsikám gyerekek, akkor most ezt nem értetétek meg, akkor most így magyarázom nektek. Hát ez nem így van. És ha egyszer kimondja, vagy az volt rossz és helytelen, akkor még tényleg rossz helyen vagyunk. Mert vagy ez akkori tájban teljesen tévedés volt, akkor ma abszolút helytelen úton járunk, mert még mindig ragaszkodunk egy hamisághoz. Vagy ha ez akkor igaz volt, akkor ez ma is igaz. És higgyétek el, a hazugság, még ha 5000 éves, akkor is hazugság. És az igazság, ez mindig igazság bármilyen körülmény között. És azért fontos, hogy értsük ezt a fölépítést, mert akkor már nem lehet belemagyarázni mindenfélét. És nagyon fontos itt a Jelenések 17. fejezetével kapcsolatosan, mert ott van, tehát ott ábrázolja az Isten a szemünk elé az Isten népe utolsó ellenségét. Ez egy nagyon sajátos a folyamat, ami ott le van írva. Nézzük meg a Jelenések 17. fejezetét, és akkor sokan vitatkoznak azon, hogy ez most Európa, vagy mi van, meg hogy van. És ott van az a 10 király, akik még eddig nem kaptak koronát, és most kapnak koronát egy rövid időre, és akkor utána ellene fordulnak a fenevaddal, meg mindent. Tehát mi kaptunk erre magyarázatot a nagy küzdelemben, mi kaptunk magyarázatot ezekre a dolgokra, csak ugye... várjuk, és még mindig nem teljesedik be. És pont most, amikor a szemünk elől, vagy a szemünk előtt szépen lassan beteljesednek, tehát fontos lenne, hogy mi visszatérünk a Szentírásra, és ezeket a dolgokat tanulmányozunk, és foglalkozunk vele. Mert higgyétek el, a szemetek látára most is, ma is, a mai Magyarországon, és a holnapiban is, és Európában lassan, ugyebár, nagyon lassan, de olyan folyamatokat lehet tanúsítani, amelyek le vannak írva ebbe a fejezetbe, Jelenések 17-be. Szépen lassan a nem koronázott királyok hatalmat kapnak. ezt csak földobom nektek most, mint rejtély, próbáljátok megfejteni. Kik ezek a nem koronázott királyok, akik hatalmat kapnak? Hogy is mondja? Egy órára? Vagy hogy is van egy pillanat? A 10 arc pedig, mert láttál 10 király olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Nos, ezt a verset próbáljátok megfejteni. De ha ezt a múltba helyezzük, vagy a messzi jövőbe helyezzük, akkor nem ijedjük meg. És ezért kell nekünk látni a szerkezetet, hogy igen, ez az, ami ma történik, vagy történni fog. És akkor utána, ugye ez az egész, mi következik ebből? Egy nagyon erős struktúrát ad a jelenés a könyvének. Tehát nem lehet mozgatni. Én nem tudom, hogy nektek ez jött le, de nekem az jött le, amikor én ezt megértettem, hogy ez a bevezetés a szentélyben, tehát mindig látjuk előbb az Úr Jézust, valahol a szentélyben, a szentek szentélyében, akkor jön a történelem felsorolása 6 korszakban, néha egy kicsit csalóka, egy kicsit oda kell figyelni, akkor jön egy közbülső fejezet, amikor magyaráz valamit, és akkor jön a 7., mint befejező aktus, vagy mit tudom én, tehát ott záródik le a történelem, ott van az utolsó esemény. És ha ezt a struktúrát látjuk a jelenések könyvében, akkor nem lehet össze-vissza magyarázgatni. Mert amikor a Dániel könyvét olvassuk, és a múltat, tehát a hosszú évszázadok, évezreket keresztül nézzük, és a birodalmakat nézünk meg mindent ott, azért annyira nem lehet csalni. De a kritikus fejezetek a Dániel 7 és 8-nál, hogy mindenki csűri, csavarja a dolgokat, és jó, ezt így nem lehet érteni, úgy nem lehet érteni. Jelenések könyve, amikor ez leíródott, kvázi ez egész a jövőről szólt. És alig van benne a konkrét utalás, mind profétikus és jelképes beszéd. És nagyon nagy a veszély, hogy ki éppen a kénye kedve szerint belemagyaráz akármit. De így, ha ezt a struktúrát látjuk, lehet még belemagyarázni. Lehet, hogy egy-egy fejezeten belül egy icipicit máshogyan magyarázunk egy valamit, de a korszakát, vagy a helyét az egész a világtörténelemben nem lehet nagyon módosítani. És azt sem lehet mondani, hogy most, amikor a 6 már lejárt, ugye, már a 7. előtt tartunk, mi ebben a közbülső állapotban vagyunk, azt sem lehet mondani, hogy ez még évezredig húzódhat, vagy évszázadig húzódhat, nem? 1844 óta nagyon sok idő telt el, több mint 160 év, és ez most már ezért 6-ot évezred. Gondoljátok bele egy picit. Beleszámoltatok már? Ugye 2000 év, ugye tetszett, és most ez egy 6-ot évezred, amit mi már itt advent üzenet címszó alatt megéltünk, mint egyház. És olyan nagyon-nagyon sokáig ez már nem tart. És én úgy gondolom, hogy ugye fontos ez a struktúra, azért beszéltem erről. Ha csak egy-egy szakaszban változtathatnánk a struktúrán, az egész könyv elveszíti az egységet, a magyarázat teljesen nyitott volna. Akkor azt lehet mondani, amit akarunk. Az advent mozgalom bibliai proféciai alátámasztásait sziklaszilárd, enélkül nehezen indokolható lenne az advent mozgalom erős küldetése. Honnan veszem én azt a bátorságot? Én itt fölállom, és azt mondom valakinek, aki lehet, hogy az egész életét egy erkölcsi küldetésre adta, és őszintén hisz abban, amit ő csinál, és egyáltalán nincs benne semmi hamiság, csak egy hamis tanítást hirdet, hogy van nekem képem elmondani neki, aki esetleg nem vagyok annyira hiteles, mint ő, és megmondom neki, hogy már pedig te rossz úton jársz. Honnan lenne? És Isten nem is fogja áldani minket, amíg mi meg nem tisztítjuk magunkat. Nem is fogja áldani minket, hogy ez az üzenet célba ér. Csak azok fogják célba tudni vinni, akik a jelenések könyve első fejezeteit elsajátítják, és akik azt a győzelmet el is érik, vagy hogy mondjam, meg is élik. Akik nem győznek, azok nem fognak tudni ilyen üzenetet hirdetni. Mi következik ebből? Jelenések 14:1-5. Az utolsó nemzedék tanítása, jelenések 14:6-3, ugye a hármas angyal üzenet, a második eljövetele, a közben járó nélküli idő, az ítélet része, az utolsó 7 csapás, ezt mind már elmondtuk. Nagyon, és mi következik még ebből? Nagyon fontos tovább, hogy Jelenések 17. fejezetben levő fennavatat. Ez a 260 év után csak jöhet létre. Ez is nagyon fontos, mert tudjátok, hogy hogyan magyarázzák egyesek ezt? Azt mondjuk, hogy hát igen, ez a múltunk volt, ez a múltban volt, ez a középkorban volt, és el van intézve. Jelenések 12, a római birodalom, a pápaság története, a protestáns Amerika hozza létre a fennavat képét, és a fennavat élőképe és másolata az utolsó üldöző hatalom. Erről beszélünk mi. És ezt az utolsó üldöző hatalom szépen lassan már láthatjuk, nem csak a láthatáron, már lassan a lábunkra lép. És aztán Jelenések 17 után követi a vázlatprofécia a 3 Mózes 16-ból ismert nagy engesztelési nap logikáját. A késő eső, Jelenések 18. fejezete, az esküvő, Krisztus és ember közötti végső engesztelés, tehát teljes engesztelés, a nagy engesztelési napnak a beteljesedése. Ez történik abszolút az utolsó időben, abszolút közvetlenül, mielőtt Krisztus eljön, az élők meg fogják tapasztalni ezt. Ez egy számunkra még fölfoghatatlan esemény. Gondoljátok bele, hogy ez mit jelent az, hogy az Isten, az élő Isten, a mindenható élő Isten, de a kegyelmes élő Isten, azt mondja, hogy igen, most én megszüntettem azt a távolságot, ami ember és Isten között létezik, mert most jelenleg van, nem? Jelenleg van távolság Isten és ember között. És nem az Isten miatt. Ő elér hozzánk, de mi nem érünk el hozzá. Ugye láttuk az előbb a képet. De Isten azt mondja, most elvileg ezekkel az emberekkel, a világ mindenség előtt, igen, jogos vagyok megszüntetni az elválasztást köztük és köztem. Mert ők a legsúlyosabb próbákban is helytálltak. És Isten akkor ezt meg fogja tenni. Mert ő ezt már régóta akarja tenni, de csak nincsen, hogy mondjam, tehát nincsen helyzetben. Mi még nem hoztuk őt helyzetbe. Amikor ez megtörtént, akkor ő be fogja tölteni, vagy be fogja tartani az ígéreteit. És amikor először ez az esküvő megtörténik, tehát az ítéletnek a végső szakasz, akkor a 20. fejezet Isten és ember közötti engesztelés, elisülés után színre lép a bűnbak, ugye? Tehát aki tulajdonképpen bűnhődik, az ezer év, ugye ezt követően láthatjuk az ezer éves időszakot, az ítélet végrehajtását, az új Jeruzsálemet és az új földet. Így nyer értelmet a Jelenések könyve. Nem azt mondom, hogy nagyon egyszerű mindent megmagyarázni így, de amikor már ezt a szerkezetet látjuk, akkor ezek után már nem nehéz annak az lelki üzenetét is fölfogni. Hogy nem csak valami esemény egymás mögé sorolásáról van szó, hanem hogy ennek az egésznek üdvtörténeti jelentősége is legyen. És végül is nem utolsó sorban, ugye föltehetjük a kérdést, hol van Jézus Krisztus, aki ugye meghalt életünk keresztszenvedések között, aki az Atya előtt folyamatosan esedezik életünk, keres minket tévútjainkon és hazavezet, hódoz minket, amikor mi már nem viseljük a nehézségeinket, és ígéretekkel elhalmaz minket, hogy hitben járhatunk. Hol van ez a Jézus Krisztus? Találjuk őt a Jelenések könyvében? Hát ha csak úgy jelképes és szimbolikus valamiket olvasunk, amelyeket nem értjük, akkor az egész bennünket nem nagyon érdekel, és becsukjuk, és azt mondjuk, jó, majd valaki más, vagy máskor. De amikor mi értjük, hogy milyen események válnak ránk, mi áll előttünk, mit ígér az Isten nekünk, akkor ez közelebb visz minket Krisztushoz, és ne felejtsétek el, nagyon sok szakasz van a Jelenések könyvében, amikor a gyertyatartó között jár. A Szentély 4.-5. fejezet tele van gyönyörű gyöngyszemekkel. Tehát olyan gondolatok vannak mondjuk Jelenések 4 és 5-ben, hogy ez érdemes kivesézni, tanulmányozni, hogy miket láthatunk ott. Hogy vannak emberek közül vének ott a trón előtt, akik bennünket képviselnek. Honnan vannak ezek a vének? Ezek föltámadtak, amikor Jézus meghalt. És ezek most ott ülnek. És feltehetően, gondoljátok bele, feltehetően ott ül egy Ábrahám, feltehetően ott ül egy Jákob, egy József, és ki tudja, egy Dávid, egy Salamon, nem tudom, nem akarok semmit sem mondani, de ezek ott ülnek, és minket néznek. És minket képviselnek az Isten trónja előtt. Mármint, hogy nekik nincsen beleszólási joguk, de amikor mi újra találkozni fogunk velük, ők lesznek a hitelesítők, ők alá fogják írni, mint ahogyan mi most is itt. Egy egyszerű emberi meghatalmazást, én meghatalmazom a feleségemet, hogy a postára mehessen értem. Két ember alá kell írni. Hát az Istennek a cselekedeteit nem kell hitelesíteni? Igen, ők ott vannak. Tehát az Isten annyi vigasztalást küld nekünk, annyi bátorítást küld nekünk, hogy mi nem vagyunk elveszve, nem vagyunk elhagyva. Isten mindent mi életünk tesz. Ő tehetne ezt egészen máshogyan is. De úgy teszi, hogy mi nekünk jó legyen. No, hát én remélem, hogy ez a kis okítás és tanítás a mai napon kedvet teremtett, hogy olvassuk a Jelenések könyvét. És hogy értsük is. És hogy egy kicsit visszatekintünk arra, hogy mivel ajándékozott meg minket az Isten már sok-sok évtizeddel ezelőtt. Egy dolog nagyon fontos, hogy mindezt a szeretetet és gondviselést látva ne bízzuk el magunkat, hanem még inkább a Jóisten elé lépjünk alázattal, és kérjük őt, hogy ne csak értést adjon nekünk, ne csak, hogy intellektuális meggyökerezést adjon nekünk, hanem bizony azt a lelki bele- és meggyökerezést is adjon nekünk. Ez a legnagyobb küzdelmünk, de ahhoz, hogy a lelki meglegyen, én úgy gondolom, muszáj olvasni is, és muszáj tanulmányozni is. Mágikus módon, automatikus módon, valaki máson keresztül nem fog történni. Csak amit ti olvastok, amit ti tanulmányoztok, csak azokat a kérdéseket, amelyeket ti föltesztek, azokat fogja a Jóisten a Szentlélek által megválaszolni nektek. És csak ezek a megválaszolt Istentől jövő kérdések, csak ezek fognak benneteket megerősíteni az igazságban, és a hitben, az igazi hitben, és csak akkor leszünk képesek az Úr nevében más emberek elé állni, és azt képviselni, amit ő adott nekünk. Jóisten legyen kegyelmes hozzánk, hozzám is, mindnyájunkhoz, hogy ne idő után szeretnénk ezt elkezdeni, hanem még időben. Hogy ne késünk le erről, de ugyanakkor félelem nélkül, aggodalom nélkül, mert látni kell, hogy egy szerető Isten szeretne minket bevonni az ő munkájába. Tehát a Jóisten áldjon meg bennünket e tekintetben, és én remélem, hogy ha nem is úgy vagyunk boldogok, amikor olvasok a Jelenések könyvét, hogy mindig ilyen happy, de boldogok vagytok most, mert olvastok az igét, vagy olvastok ezt a Jelenések könyvét, vagy legalább olvastunk róla, beszéltünk róla. És a Jóisten teljesítse az ő ígéretét rajtatok. Ámen. Drága mennyei atyánk, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, és megköszönünk neked, égi atyánk, hogy hétről hétre a te lábadhoz hívsz minket, és arra kihez minket, hogy tanulmányozzuk a te ígéret. Megköszönünk neked, hogy az ige tanulmányozásunkat te mindig meg akarod áldani a te lelked által. És megköszönünk neked, égi atyánk, hogy amikor mi őszinte kérésekkel te hozzád fordulunk, te őszintén válaszolsz is nekünk. Ha önmagunkra tekintünk, égi atyánk, kétségbeesésre van okunk is, és kedvünk is. De bízunk, égi atyánk, abban, hogy az az erő, amely évszázadok, évezredek óta embereket te hozzád vonz, mi rajtunk sem lesz hiába, és mi rajtunk sem munkálkodik hiába valóan. A mi életünket és a mi sorsunkat a te kezedbe helyezzük. Bízunk abban, égi atyánk, hogy te a mi nehézkes felfogásunkat, a mi vonakodó szívünket, ami oly gyakran fel-fel lángoló hitetlenségünket mind le tudod oltani és megoldani. A bennünk tomboló kérdéseket, égi atyánk, az értetlenkedésünket, ezt mind meg tudod nyugtatni.
1: mégpedig azáltal, hogy megmutatod nekünk a te bölcsességedet, a te igazságodat, és mindezeken keresztül a te szeretetedet is. A feladat nagy, ami előttünk áll, égi atyánk, és néha bele is remegünk. És nem is igazán ijedtük, hogy ember hogy tudna ezt megoldani. És szégyeljük is magunkat egy bizonyos értelemben, hogy mostanáig nem is tudtuk ezt mindig úgy képviselni, ahogyan kellene. Arra kérünk téged, égi atyánk, hogy lépésről lépésre, szinte észrevétlenül vezess minket a te utatra. Úgyhogy úgy tegyük és úgy adunk bizonságot, hogy ez más emberek számára hiteles is lehessen, és elfogadható. A vétkeinket, égi atyánk, és az elpazarolt időnket, a bolondozásunknak az idejét ne tekints, bocsásd meg. És segítségi atyánk, hogy őszinte hittel, őszinte szeretettel neki fogjunk a feladatnak. Segíts, hogy azokra gondolunk, akik tudás nélkül, a veled való kapcsolat nélkül, szeretet nélkül szenvednek és kínlódnak. És megköszönünk neked, égi atyánk, hogy nekünk is jut a szenvedésből, hogy meg is tudjunk érteni őket, és hogy együtt is tudjunk érezni velük. Égi atyánk, add nékünk a te lelkedből még sokkal többet, és segíts, hogy a te igét mi rajtunk hatást tudjon mutatni. És ments meg minket a végén, égi atyánk, ezt kérünk. Nem a mi érdemeinkért, hanem az Úr Jézus Krisztus nevében és az ő véréért kérjük ezt. Amen.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, elkezdjük akkor a mai előadást. Előtte bemutatkozom, Badalai Zoltán vagyok, és a mai alkalommal én tartom ezt az előadást az Emberi Élet Alapkérdéseiről című sorozaton belül. Ugye ennek a sorozatnak a fő témája a boldogság. A mai alkalommal a boldogság és a szeretet kapcsolatáról lesz szó, és ilyen alcímeket jelöltünk meg a programban, hogy milyen összefüggés van az emberi élete két alapeleme között, a valódi és a hamis szeretet megkülönböztetése, illetve a szeretet és kedvesség témaköre. Én úgy gondolom, hogy minden ezek az alcímek is magukba foglalhatnának még egy-egy külön előadást, de azért megpróbálok mindenről úgy összefogottan röviden szólni. Akkor talán el is kezdem. Tehát a szeretet az a boldogsággal, majd látni fogjuk az előadás végére, remélem tisztán, hogy olyan összefüggésben van, amelyre mindannyian gondolunk, de mégsem úgy van összefüggésben, ahogy mi gondolunk rá. Ugye azt gondolja a legtöbb ember, úgy véljük mindannyian, hogyha szeretetben élünk, akkor valószínűleg boldogok is vagyunk. Hogyha szeretnek bennünket, akkor ez a boldogságunk alapja. Mert hát ki ne vágyna boldog életre, kiegyensúlyozott életre, amiben szeretik őt. De majd most meglátjuk azt, hogy mi is a valódi szeretet, mi a különbség a valódi és a hamis szeretet között, és tényleg, hogy hogyan van hatással a szeretet a boldogságra, illetve hogy melyik előzi meg a másikat. Az viszont ténykérdés, és azt mindenféleképp itt az előadás elején szeretném szögezni, hogy minden ember, mindannyian vágyunk szeretetre. Úgy születünk meg, mondhatnánk azt is, hogy ez genetikailag bennünk van, hogy igényeljük a szeretetet. És ezzel kapcsolatban szeretnék is elmondani egy pár tapasztalatot. Az egyik talán nem is tapasztalat, hanem inkább egy kísérlet, egy felmérés. Hogyha valaki már hallotta, akkor elnézését kérem, és kérem a türelmét a többiek kedvéért. Pici majmokkal kezdtek el kísérletezni, még a múlt század közepetáján, vagy még korábban. Mégpedig úgy, hogy újszülött rézusz majmokat az édesanyjuktól elvették, és kísérletben, ugye kalitkába, illetve hát nem kalitka, az inkább nagyobb ilyen kis helyiségbe helyezték, ahova beépítettek egy olyan műanyát, az édesanyját pótlandó szerkezetet, amely drótokból volt összehajtogatva, és a közepébe bele volt téve egy cumis üveg, amiben rézusz majomtej volt. És a kismajom bármikor oda mehetett, és ihatott ebből a tejből. Illetve ugyanebbe a kalitkába építettek egy másik műanyát is, ezt pedig szörrel készítették el szörméből, a belsét kitömték szalmával, meg mindenféle puha anyagokkal, és a külsejét nagyon puhára csinálták, és úgy is nézett ki körülbelül, mint egy majom, tehát a gyermekeknek, kicsiknek vannak ilyen játékaik, és azt figyelték, hogy a kis újszülött majom mennyi időt tölt az egyik, illetve mennyi időt tölt a másik műanyával. És az lett a kísérletnek az eredménye, hogy a kismajmok, több kismajommal is kísérleteztek, a napjuk nagy részét ezen az úgynevezett szőranyán töltötte átölelve, és hozzá bele bújva a fejét, belefúrva ezekbe a kis szörmók műanyákba, míg a másik műanyához csak akkor ment át, amikor megéhezett és megszomjazott és táplálékra volt szüksége. És a kutatók, a pszichológusok ebből arra következtettek, hogy a szeretet, a ragaszkodás, a biztonságérzet, az, hogy valakihez tartozunk, az elementárisabb erővel tör fel az emberben, illetve elementárisabb erővel irányítja az ember életét, mint például akár a táplálkozás is, vagy az életösztön. Tehát ennyire erős a kicsiny majmokban. És aztán később nem kísérletezve, de hát a megfigyelések bizonyították azt, hogy természetesen ez az embereknél is így van. Áruházi gyermekeket vizsgáltak, összehasonlítva egészséges családban felnövekvő gyermekekkel. És olyan érdekes dolgokra, olyan érdekes eredményekre jutottak, amelyek azt bizonyították, hogy akár családban, akár árvaházban nő fel egy gyermek, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a szeretetet, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a törődést, akkor sokkal inkább fejlődik nem csak az érzelmi élete, a lelki élete, mint ahogy esetleg arra mi gondolnánk, hanem az értelmi és a fizikai fejlődése, fizikai része is a testének. Tehát
Ezt pedig úgy kísérletezték aztán később, hogy áruházban felnövekvő gyermekeknél, akiknek nem voltak szüleik, egy pár gyermeket kiválasztottak, és megkülönböztetett gondoskodással figyeltek oda rájuk, és törődtek velük, hogy tényleg azt érezzék, hogy mintha egy családban nőnének fel. És ezek a gyermekek tudták azt is, hogy a szülők rossz anyagi körülmények közül valók, tudták azt is, hogy a szülőknek alacsony volt az intelligencia hányadosuk, tudták azt, hogy a szülőknek a viselkedési mintájuk rosszak voltak, tehát a gyermek egy ilyen genetikai háttérrel született, de ezeknek a gyermekeknek, hogyha sok törődést, sok szeretetet kaptak, akkor fizikailag is ügyesek voltak, és az intelligencia hányadosuk is meglepően magas volt az eredményeknek végén. Míg egészséges családban megfigyelték azt, hogy olyan szülőknél, ahol mind az apa, mind az anya szellemi foglalkozású, és magas intelligencia hányadossal rendelkeztek a szülők, de nem volt idejük a gyermekükre elég, ott a gyerekek rosszabbul teljesítettek, és időzélben butábbak voltak, mint az előbb említett csoport gyermekei. Tehát ezzel azt igyekeztek bebizonyítani a kutatók, a pszichiáterek, pszichológusok, gyermekpszichológusok, hogy nem csak a lelki életünkre, nem csak az érzelmi fejlődésünkre hat nagymértékben az, hogy elfogadnak-e bennünket gyermekkorban, szeretnek-e bennünket, körülvesznek-e bennünket gondoskodással, törődéssel, hanem ugyanilyen erősen befolyásolja az értelmi fejlődésünket és a motorikus fizikai fejlődésünket is. Azóta ezek a kutatások természetesen tovább folytatódnak, és hát ezek csak még inkább megerősítik ezeket a korábbi felméréseket. Na most ugye itt felmerül a kérdés, hogyha gyermekkorban így van, akkor felnőtt korban nincs így? Hogy alapvető szükségletünk az, hogy szeressenek bennünket? Hát dehogy is nem. Amíg él az ember egész piciny csecsemőkorától fogva időskoráig, ezt talán mondhatjuk azt, hogy a legalapvetőbb 1-2-3 szükségletünk között ott van. És ezt kár is lenne tagadni, mondhatnánk azt is, hogy kár is lenne ellene küzdeni. Nem az a megoldás, hogy ez ellen küzdjünk, majd látjuk azt is, hogy mi a megoldás, illetve én úgy gondolom, hogyha valóban az ember egy olyan környezetben élne, amely környezetre teremtetett, akkor nem lenne probléma ez sem, tehát akkor megkapná valóban ezt a fajta szeretetet. De hát mondhatjuk azt, hogy ma nagyon sok lelki betegség pontosan abból adódik, és pont abból fakad, hogy nem kapjuk meg ezt a fajta törődést, figyelmet, nem kapjuk meg azt a fajta szeretetet, ami igényünk, amelyre szükségünk lenne. Ugye itt lehetne emlegetni lelki eredetű problémákat, depressziót, neurózisokat, amikre most nincs időnk kitérni. Tehát ez az első kis megjegyzés, illetve kísérlet, ami mutatja azt, hogy valóban mindannyiunknak ilyen nagy szüksége van arra, hogy szeressenek bennünket. Aztán ezzel összefüggésben hadd mondjam el azt is, hogy Jézus egy nagyon érdekes dolgot említ meg Máté evangéliumának a 24. fejezetében, amikor az utolsó időkről, illetve az ő visszajöveteléről beszél, ezzel kapcsolatban bizonyára többen hallották már Jézusnak ezt a kijelentését, lehet, hogy ilyen összefüggésben még nem, de így hangzik Jézusnak ez a mondata, hogy mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. És Jézus aztán ezt így folytatja, hogy de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Hát Jézus arról beszél, hogy az emberi történelemnek lesz egy olyan időszaka, és ott a Máté evangélium 24. fejezetének a leírás alapján már ebben a korszakban élünk, jócskán, tehát lesz egy olyan korszaka az emberiségnek, amikor a szeretet sokakban meghidegül, és a gonoszság megsokasodik. Ugye itt felmerül a gondolat már is, hogy ha a szeretet meghidegül, ha a gonoszság megsokasodik, és mégis minden emberben ott van ez az igény, hogy szeressék, hogy törődjenek vele, akkor hogy lehet ezt összefüggésbe hozni? Vagy akkor mi lesz az emberekkel? Akkor mi lesz azokkal az emberekkel, akik igényelnék, akik vágynának a szeretetre, de mégis azt kell tapasztalnunk mindannyiunknak, hogy egyre inkább meghűl a szeretet, egyre több emberből tűnik el valahogy ez a megfoghatatlan fogalom, amire majd szeretnék kitérni, hogy mit is jelent valójában a Biblia szerint, és hogy mi az eredménye ennek, hát hadd mondjam azt, hogy ezt láthatjuk magunk körül, ugye a
konfliktusok nem csak a politikában, hanem ma is a világon több mint 100 helyen folyik háború egyszerre. Az éhségek, az anyagi egyenlőtlenség, a társadalmi problémák, a személyes problémák, amelyek mindannyiunk családi életében, vagy a munkatársainkkal, vagy a szomszédainkkal, vagy a rokonainkkal, vagy lehetne sorolni, hogy kivel adódnak. Tehát személyes szinten mindannyiunknak meg kell élni azt, hogy bizony sokszor feszültségben, sokszor nézeteltérésekben, sokszor ellenségeskedésben, hogy ne mondjam gyűlölködésben is, egymás iránti utálatban élnek az emberek, és esetleg élhetünk mi is, vagy mint elszenvedő, vagy mint ilyen érzéseket tápláló emberek. De hogy miért is került ide az ember, illetve hogy miért is tévedtünk el annyira, hogy Jézusnak ezt kellett mondania korunkra, hogy bizony a szeretet sokakban meghidegül. Hát ezzel kapcsolatban is két dolgot szeretnék megemlíteni, talán így most már tovább haladva itt az előadás témájában, és hogy miért nem vagyunk ugye ennek nyomán boldogok, mert az egyik válasz erre az, hogy a szeretet fogalma és a szeretet kifejezése alatt nem azt értjük, ami valójában a szeretet. Már is megmagyarázom, mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. A másik dolog pedig, amiért, hogy úgy mondjam, eltévedtünk valahol mindannyian emberek, mert hogy a szeretet fogalmunk hamis, és nem úgy szeretünk, ahogy azt kellene tennünk. És akkor most el is mondom, hogy mit ért a legtöbb ember a szeretet fogalma alatt. Itt segítségül lehet hívni egyébként, hogyha valaki ennek megvan ez a ismeri a szerzőt, Erich Frommnak hívják, egy zsidó származású, szintén pszichológus. A Bibliára nem hivatkozva, a Bibliát nem ismerve, de egy nagyon érdekes könyvet írt, az a cím, hogy a szeretet művészete. Bizonyára sokan hallottak már erről a könyvről. Na, ő nagyon érdekes, hogy sok olyan dolgot meglát, ahogy mondtam, Biblia nélkül, amely tényleg fején találja a szöget. Tehát tényleg valóban úgy van, hogy leírja, bár ez tényleg hiányossága, hogy ő nem ad olyan megoldást, nem mutat olyan megoldást, amelyet számunkra azért a Biblia mégiscsak ad. Tehát ő azt mondja, hogy sokan, a legtöbb ember azt mondja, hogy a szeretet az csak úgy jön. A szeretet az mindannyiunkban benne van valahogy, és ki tudjuk fejezni, tudjuk gyakorolni. Na most ő azt mondja, hogy ez egyáltalán nem így van, hanem a szeretetet tanulni kell. És ezért is a könyvének ez a címe, hogy a szeretet művészete, mert ő azt mondja, hogy az igazi szeretet az művészet. Azt mondja, hogy azt, hogy igazán szeressen valaki, az nem születik az emberrel együtt, azt meg kell tanulni, azért meg kell küzdeni, azért igenis fáradtságot és kitartást kell gyakorolnia, és bizony ez nem minden embernek a sajátja. Az ő véleménye szerint egyébként 4 csoportra oszlik az emberiség, és a legkisebb csoport az ő állítása szerint, ahogy ő megfigyelte az embereket, mint pszichológus, akik igazán megtanulták, hogy mit jelent szeretni. Ő azt mondja, ezt a 4 csoportot állítja fel, azt mondja, hogy a legnagyobb csoport, a legtöbb ember úgy gondolkodik a szeretetről, hogy ez a kifejezés, ez a fogalom azt jelenti, hogy őt szeressék. Engem szeressenek, velem törődjenek, nekem a kedvembe járjanak, engem értsenek meg, nekem tegyék meg, amit kérek. Tehát a legtöbb ember így gondolkodik a szeretetről. És végzett is valóban egyfajta ilyen felmérést, hogy százalékosan jóval több, mint a fele, vagy majdnem 3/4 az emberiségnek ebbe a csoportba tartozik. Aztán van egy másik csoport, a következő csoport, ahova szintén nagyon sok ember tartozik. Ők úgy gondolkodnak, hogy egyrészt így, másfelől ők már hozzáteszik ehhez azt is, hogy a szeretet azt is jelenti, hogy én szeretem az engem szeretőket. Én szeretem a családomat, szeretem a gyermekeimet, a szüleimet, esetleg nyilván a házastársamat. De ezt a zárójelben hozzáteszem, hogy nézzük meg ma, hogy akik ezt mondják, hogy ők is hogy élnek, illetve hogy milyen viszonyok vannak szülők, gyermekek és házastársak között. De mi a probléma ezzel? Hát ugye itt az a probléma, hogy ez a fajta szeretet a Biblia mércén sajnos még mindig nem áll meg, mert ez a fajta szeretet személyválogató, mert ugye azokat szeretem, akik engem is szeretnek, azokat szeretem, akik hozzám közel állnak, azokat szeretem, akik nekem kedvesek, azokat szeretem, akiktől valamit remélek, tehát itt is van azért egy kis érdek. Egyrészt személyválogató, másrészt pedig álhatatlan.
Álhatatlan ez a szeretet, mert megfigyelhetjük azt is, hogy ahogy említettem, házastársak, akik összebújnak, puszilgatják egymást. Következő pillanatban egy kis nézeteltérés van, máshogy gondolja a férj, mint a feleség. Egyik piros kanapét akar, a másik hupikéket, és már is vágják egymáshoz a tányérokat. Ilyen pici dolgokból, de az én tapasztalatom szerint nagyon apró kis kívülállók szemében pityáner dolgokból fajulnak el odáig esetleg házastársak és szülők és testvérek között is feszültségek addig, hogy aztán abból válás vagy gyűlölködés legyen. Tehát ez sem az igazi szeretet. Azt mondja aztán Erik Fromm, hogy van egy harmadik csoport, és ebbe a csoportba sorolja azokat, akik már érzik, hogy valami nincs rendjén az életükben. Akik már tudják azt, hogy a szeretet nem csak annyiból áll, hogy engem szeressenek, hogy engem körül rajongjanak, körülugráljanak, hanem nekem is tennem kell valamit ezért. Nekem is szeretnem kell, de nem tudnak kilépni önmagukból. Nem tudnak, hogy úgy mondjam, szentek lenni, vagy szerető emberek lenni. Tehát szerinte ez a harmadik csoport, akik szeretnének változni, látják, hogy valami hiányosságuk van, de nem tudnak változtatni. És ugye említettem, a negyedik csoport az, akik megtanulták a szeretet művészetét, akik gyakorolják is ezt, akik hosszú, kitartó, fáradtságos munkával eljutottak oda, hogy valóban mások javára legyenek. Na most el lehet fogadni Erik Frommnak ezt a felosztását, és valóban segítség és támpont nekünk is, de innen majd azért én szeretném tovább vezetni ezt a gondolatot, hogy a Biblia mit állít, és az Isten mit mond erről a szeretetről. Előtte azonban még a másik kérdésre is ugye hagyd térjek ki, hogy a legtöbb embernek egy hamis szeretet fogalma van, nem csak ilyen értelemben, hogy azt jelenti számára a szeretet, hogy őt szeretség, hanem még hogyha mást is szeret, ha ő maga szeretni akar másokat, akkor is hamis ez a kép. Akkor sem látjuk tisztán legtöbben, hogy mit is jelent ez a fogalom. Miért mondom ezt? Milyen a hamis szeretet, és milyen az igazi szeretet, hogy hol lehet látni, tehát hol lehet tanulni? Hát most azt mondom példaként, hogy talán a leginkább, ahol önzetlen szeretetet lehet látni, az mondjuk egy szülőnek a gyermeke iránti szeretet. Ugye ő éjszakákon át fent van, ha beteg, akkor víraszt mellette, dolgozik, hogy meglegyen a gyermekének a ruházata, az élelme, stb. Lehetne sorolni. De nagyon sok szülő még ezzel a önzetlen hozzáállással sem tudja igazán helyesen szeretni, igazán úgy szeretni a gyermekét, hogy az annak a kicsinek, akiből aztán egy idő múlva felnőtt lesz, tényleg java legyen. Mert nagyon sok szülő véli úgy, és hát nyilván ez természetes is egy bizonyos szempontból, hogy én mindent meg akarok adni a gyermekemnek. Hogy én nem akarom, hogy ő olyan legyen, olyan nehéz körülmények között éljen, mint én. Sem anyagilag, sem környezetét tekintve fizikailag, sem, hogy ugye minden szülő azon van, hogy a gyermekének jobban menjen a sora, mint ahogy neki ment gyermekkorában. Természetes ez a felfogás, ez a elképzelés, de azért gondoljunk bele, hogy hány gyermek lett így elkényeztetve, hány gyermek lett így, mondhatjuk úgy is, tönkretéve. Mert azt tanulta meg, hogy a tetteinek nincsenek következményei, azt tanulta meg, ahogy felcseperedett, hogy ő bármit megtehet, neki mindent szabad, és aztán egy erőszakos, követelődző, hálátlan ember válik belőle. Persze nem törvényszerűség, hogy a szülők, akik nagyon szeretik a gyermekeiket helytelen módon, hogy ilyenné neveljék, de azért sok esetben meg lehet ezt figyelni, hogy ennek a kicsit elkényeztető, kicsit ilyen inkább ráhagyom, és inkább a megengedés, a bármit megengedek a gyermekemnek irányában ható gondolatoknak, valóban lehetnek ilyen következményei. Tehát ezt a példát csak azért említettem, illetve ezt a gondolkodásmódot, mert ahol a leginkább megnyilvánul a szeretet egy anya tekintetében a gyermeke iránt, még ott is nagyon gyakran lehetséges az, hogy az nem, talán nem is ez a helyes fogalmazás, hogy nem igazi szeretet, de mégsem az az igazi szeretet, amiről a Szentírás beszél. És hogyha már idáig
eljutottunk, akkor viszont most tényleg szeretném feltenni a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy nem tud szeretni az ember? Mi az oka annak, hogy ennek nyomán olyan sok boldogtalanság van a Földön? Igen, valóban az önzés, a szeretni nem tudás és az önzés szinte váltó fogalmak, de Hóseás könyvében erre maga a Jóisten rámutat, hogy mi juttatja ide az embert, mi vezeti ide az embert. Azt mondja itt Hóseás könyve 4. fejezetében az első mondatban, hogy perre van az Úrnak a Föld lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a Földön. Azért nem tud az ember szeretni, mert nem látja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nem látjuk, nem tudjuk, hogy mit jelent szeretni. Hát most tessenek nekem mutatni valakit, akitől én tanulhatok, hogy mit jelent szeretni. Most itt kiállhatnék az utcára, és itt állhatnék 10 évig, és minden embert megnéznék. Mondjuk a 200-300 ezer emberből, akivel találkoznék, talán 1-2 lenne, aki tényleg olyan önzetlen, hogy

Nincs, hogyha eleve úgy növünk fel, és azt látjuk a szüleinknél, hogy ha valamiben nem értenek egyet, akkor veszekednek. Hogyha én valamit elkövetek, akkor egyszer rám ordítanak, máskor rám hagyják, harmadszor elvernek. Hát így az ember nem tud eligazodni, hogy mi a helyes, mi a helytelen. És tulajdonképpen ide lehet visszavezetni tehát egyértelműen, hogy ha nincs példánk, ha nincs mintánk, aki megmutatná, hogy mit jelent, akkor nincs kit követnünk, és nem tudjuk megtanulni. Tehát ez az egyik ok, amiért amíg meg nem ismerjük az Istent, addig nem is fogunk tudni szeretni, ez szerint a kijelentés szerint. Egyébként János apostol, hogy ne csak az Ószövetséget idézzem, hanem hogy az Új Szövetség profétái, apostolai is beszéltek erről. János apostol majdnem szó szerint ezt mondja, amit az imént említettem. Az első levelének 3.-4. fejezetében bőven ír erről, és azt mondja, hogy az Isten szeretet. És aki megismerte az Istent, az szereti az ő fele barátját. Ezt írja János apostol, hogy az Isten szeretet, és aki az Istent megismerte, az szereti az ő atya fiát. Nem azt mondja, hogy az szereti az Istent, hanem szereti az ő fele barátját. Miért írja ezt? Azért, mert hozzá is teszi egyébként, hogy mi módon mondja valaki azt, hogyan mondhatja valaki azt, hogy én szeretem az Istent, miközben, akit nem lát, miközben azt az embert, aki ott van mellette, akit lát, azt nem szereti. Tehát nagyon érdekes gondolatokat vett fel, és én ajánlom is otthoni elolvasásra majd János apostolnak ezt az első levelét, amely a Bibliának egész végén található, utána már csak 2 levele van az apostolnak, és utána a Jelenések könyve, amely egész levél, szinte az egész levél a szeretet fogalmát tisztázza, és arról beszél, hogy mit jelent az Isten szeretete, mit jelent részünkre az Isten szeretni, hogyan vannak ezek összefüggésben. Tehát szeretném lezárni ezt a részt is, és még egyszer aláhúzni, hogy ha az Isten ismerete megvan az életünkben, hogyha megismerjük őt, hogyha meglátjuk, hogy kicsoda az Isten valójában, akkor tudjuk meg igazándiból, hogy mit is jelent szeretni. De ugyancsak Hóseás próféta könyvéből szeretnék most felolvasni még egy gondolatot, hogy mit mond az Isten a mi szeretetünkről, a mi jóságunkról. Ezt mondja, mit cselekedjen veled, Júda, hiszen a szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Tehát gondolom, hogy mindannyian láttunk már nyáron reggel felhőt, ahogy ugye melegszik az idő, pillanatok alatt semmivé foszlik, vagy harmatot, ahogy felszárítja a nap melege, percek vagy órák alatt eltűnik. Az Isten azt mondja, hogy a mi szeretetünk ilyen, mint a reggeli felhő, és mint a korán búló harmat. Mi erre vagyunk képesek. És hogyha erre vagyunk képesek, ugye akkor felmerül a kérdés, hogy akkor milyen jogon, talán így is kérdezhetnénk, milyen jogon várja tőlünk az Isten, hogy mi szeressük egymást. Akkor milyen jogon, vagy hogyan ítélhet meg bennünket, hogy nem szeretjük egymást. Hogyha ő maga látja ezt, hogyha ő maga tudja, hogy ennyire erőtlen, ennyire álhatatlan, ennyire nem kitartó az emberi szeretet. Erre is szeretném megadni a választ, de még mielőtt erre is válaszolnék, egy következő dolgot akkor hadd vessek fel, hogy milyen akkor a valódi szeretet. Hogyha tudjuk már most már, hogy az nem az igazi, ahogy mi tudjuk szeretni egymást. Sőt, nem csak, hogy nem igazi, de még a mi gyenge emberi módunkon való szeretet is csak időleges, mert olyan, mint a korán múló harmat. Ha azt tudjuk, hogy az Istennél megvan az igazi szeretet, ha az Isten ismeret megvan az életünkben, akkor megtudjuk azt is, hogy mit jelent az igazi szeretet, akkor milyen is ez az igazi szeretet? Milyen a valódi szeretet, aminek nyomán tényleg ott jár a valódi boldogság, amiről a Biblia beszél. Nagyon sok idézetet lehetne most említeném a Bibliából, hiszen egyik legközpontibb mondani valója az Isten szeretete a Szentírásnak. De hát ugye muszáj kiválogatni mégis ezek közül. Én az egyik legkedvesebb, számomra legkedvesebb gondolatot mondom először,
Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelé,

Az 5. fejezet 20. versében azt mondja Pál, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik. Mit jelent ez a kijelentése Pál apostolnak, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik? Hát ez az Isten szeretetének az egyik jellemzője, illetve az egyik leírása, egyik körülírása. Mégpedig az, hogy ha valaki valami helytelenséget követel, ha valaki Isten ellen, vagy a másik ember ellen tesz valamit, gondol valamit, szól valamit, akkor az Isten nem elfordul tőlünk, nem elfordul attól az embertől, hanem kegyelmével még jobban körülveszi, még közelebb megy hozzá, még inkább próbál a lelkére beszélni, a lelkére hatni. Az Isten szeretete valami ilyen megfoghatatlan, hogy az Isten akkor is ragaszkodik hozzánk, hogyha mi elfordulunk tőle. Az Isten akkor is utána megy az embernek, illetve akkor is próbálja jóra befolyásolni, hogyha látja, hogy megint és újból és szánt szándékkal letér, vagy nem, hogy letér a helyes útra, hanem egyáltalán nem is akar azon az úton haladni, ami számára is, már maga az ember számára is örömöt, boldogságot jelentene. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztus, akik ismerik az életét az evangéliumokból, azok talán most magukban meg tudnak majd válaszolni ezekre a kérdésekre. Jézus hogyan bánt a farizeusokkal? Ugye talán most hirtelen az a válasz születhetik erre, hogy keményen, és hogy ostorozta őket. Igen, de miért? Mert szerette őket. Mert ez is hozzátartozik a szeretethez. A farizeusok, a nép vallási vezetői számára nem beszélhetett úgy Jézus, mint a vámszedőkkel, vagy az utcalányokkal. Egy prostituáltal, egy kereskedővel, akit mindenki gazembernek tartott és lenézett, Jézus úgy beszélt, hogy a kegyelmét, az Isten szeretetét helyezte előtérbe, mert ezek az emberek ezen megindultak, hogy van, aki, hogy látják, hogy megláthatták azt Jézusban, hogy az Isten őket is elfogadja, és őket is szereti. De a farizeusokkal, akik azt gondolták, hogy ők a legjobb emberek a világon, és ők az Isten egyedüli képviselői a Földön, számukra Jézus olyan kemény szavakat mondott, amikkel tudta, hogy ha valami, akkor ez jobb belátásra téríti őket. Ha valami, akkor ez az, ami majd hatni fog rájuk. Tehát Jézus a farizeusokkal nem azért beszélt olyan keményen, hogy olvassuk a Szentírásban, mert haragudott rájuk olyan értelemben, hogy ideges lett attól, ahogy viselkedtek, vagy miért, vagy bosszúból, vagy hogy el akarják tenni lábaló, vagy hogy mondjam, felhúzta magát rajtuk. Egyáltalán nem. Jézus mindig nyugodt maradt, illetve amikor nem, akkor sem a saját önérzetét akarta védeni, hanem az Isten igazságát védte meg. De Jézus azért beszélt ilyen határozottsággal, ilyen nyíltan és ilyen fedve, megfedve a farizeusokat, mert tudta, hogy ezzel tudja őket az Istenhez közelebb vezetni. Ezzel tudja őket jobb belátásra téríteni. Ezzel tudja őket afelé irányítani, hogy ők tényleg meghajoljanak az Isten akarata előtt, és ne csak úgy gondolják magukról, hogy ők az Isten akaratának képviselői és végrehajtói. Aztán kérdezhetnénk azt, hogy hogyan bánt Jézus Krisztus Júdással. Júdásról a tanítványok mikor tudták meg, hogy áruló, és hogy ellopja a pénzt, és hogy a saját zsebére dolgozik? Hát akkor, miután elment és felakasztotta magát, miután Jézust ugye elfogták és keresztre feszítették. Jézus mikor tudta, hogy Júdás áruló? Kezdettől fogva, így van. Már akkor, amikor tanítványnak jelentkezett Jézusnál. Ugye eleve ő volt az egyetlen tanítvány, akit nem Jézus hívott, hanem maga jelentkezett. Jézus abban a percben, sőt már korábban tudta. Hát akkor miért nem mondta el a tanítványoknak? Igen, de beteljesedett volna mindenképp, a Júdás megtérhetett volna, megváltozhatott volna, neki adott volt a lehetőség, csak akkor más árulta volna, vagy más módon jutották volna keresztre. Jézus azért nem árult el Júdást, mert újból és újból lehetőséget akart neki adni arra, hogy megváltozzon. Hát gondoljunk bele, hogy milyen szeretet az, hogy Jézus nem csak hogy tudta, hogy ő
anyagilag egy ilyen elbetemült ember, hanem még rábízta a pénzt. Hát nem adhatta volna oda Péternek, hogy Péter, te kezeld a tanítványi csoport pénzét. Nem adhatta volna Jánosnak, aki annyira szerette, annyira ragaszkodott hozzá. Vagy Máténak, a vámszedőnek. Persze a többiek biztos felborodtak volna, hogy egy vámszedőnek adja a pénzt, ez majd biztos kereskedik vele. De nem, Jézus pont annak adta oda a pénzt, akiről tudta, hogy ez a gyengéje. Miért? Azért, hogy lehetősége legyen megváltozni. Azért, hogy lássa azt, hogy Jézus mennyire bízik benne, mennyire szereti, mennyire megbecsüli. Judás nem használta ki ezeket az alkalmakat. Jézus beszélt vele sokszor négy szem közt, de egyszer sem árult el neki, hogy tudja. Illetve hát már csak az élete legvégén, ugye az utolsó vacsorán, hogy mire készül, és hát a Getsemáné kertjében. Ott mondta, hogy amit cselekszel, hamar cselekedd, illetve hogy Júdás ugye azért jössz, hogy csókkal, illetve hogy csókkal árold el az embernek fiát. Tehát Jézus Júdással is a saját árulójával, a saját tanítványi körébe befurakodott árulóval is olyan szeretettel bánt, és úgy bánt, hogy elvezesse oda, hogy belátásra térjen és megváltozzon. Hogy bánt Péterrel Jézus, miután elárulta? Ugye elmondta neki, hogy meg fogsz tagadni háromszor, mielőtt a kakas kétszer szól. Péterrel mit válaszolt? Nem, én meghalok veled, akár mit tehetnek, tömlöcbe csukhatnak, lefejezhetnek, én kész vagyok bármit megtenni, érted? Aztán megtörtént az eset, Jézus mit tehetett? Mi mit tettünk volna Jézus helyében? Már nem azért, hogy soha nem kerülhetünk volna oda, pont azért, mert mi azt tettük volna, amit, de ugye mondtuk, na ugye megmondtam, meg én ezt tudtam előre, kutyából nem lesz szalonna. Ilyen gondolatokat vágunk, vagy mondatokat vágunk egymás fejéhez nap, mint nap, hanem is ezekkel a szavakkal. Mi egymást beskatujázzuk nagyon sokszor. Már ez elkezdődik az iskolában, ugye a gyerekekkel, hogy a tanárok a gyerekeket. Persze hát nyilván, hogy kell valahogy eligazodnunk, és ezt azért tesszük, mert így könnyebb, ki is azt gondoljuk, hogy így könnyebben éljük az életünket, hogyha az embereket dobozokba, címkékbe, címkéket rájuk ragasztva skatujákba helyezzük, mert így könnyebben tudunk közlekedni közöttük, könnyebben tudjuk élni az életünket, de azért ennek van egy nagyon nagy veszélye az, hogy kemény szívűvé válunk, és nem fogjuk tudni feltételezni a másikra azt, hogy meg tud változni. Sőt, egy még rosszabb következménye van ennek, az, hogy nem is teszünk semmit azért, hogy megváltozzon az a másik. Ami pedig az Isten ígéje szerint kötelességünk. Tehát Jézus Péterrel sem így bánt, hanem miután ez megtörtént, nem korholta, nem vádolta, nem bántotta, nem olvasta a fejére. Egyszerűen szemébe nézett, és ez elég volt Péternek. Összetört lelkében, meglátta azt, hogy Jézus, és pont ezért tört össze a lelkében, mert látta, hogy Jézus nem vádolja, nem hordja le, nem bántja, hanem csak szomorú. És most gondoljunk abba bele, hogy ha mi megígérünk valamit valakinek. És hát nem is csak, hogy Isten fiának, hát mi lenne akkor, hogyha az Isten fiának megígérnénk valamit, és nem teljesítjük, és megtesszük azt, amit előre mondott. Hát milyen szomorú lennénk mi, hogyha látnánk a csalódottságot a szemében. Hát még egymással is így van. Szóval Péternek ez megtört a szívét, illetve hát talán inkább úgy mondom, hogy ez tényleg bűnbánatra indította őt. Ez elgondolkodtatta, és abban a pillanatban belátta, hogy helytelenül cselekedett. És lehetne még sorolni a példákat, hogy Jézus hogyan bánt emberekkel. Volt, akivel szeliden, mert arra volt szüksége, volt, akivel nagyon keményen, mert csak a kemény beszédből értett. De hogyha az Isten fiának életét szemléljük. Ugye azt mondja róla János apostol, hogy az Isten fia megjelent testben, és hogy az Isten közöttünk sátorodott, köztünk lakott, és mi láttuk az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Láttuk az Atya dicsőségét magában Jézusban, erről beszél János apostol, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus azt az életet élte a földön, amilyen az Atya a mennyben. Úgy viselkedett Jézus a földön, ahogy az Atya viselkedik az egész világ mindenséggel. Csak mi nem látjuk őt, ezért is jött Jézus, hogy ezt megmutassa. És ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ez azt jelenti, hogy teljes volt a szeretettel, de ugyanakkor az igazságossággal is, ami elválaszthatatlan egymástól a kettő. Tehát, hogy milyen a valódi szeretet, az itt lehet lemérni Jézus életében, és talán a legnagyobb különbség
az Isten szeretete, Jézus szeretete és a mi szeretetünk között az az, és ezt is jegyezzük meg, hogy Jézus mindig külön választja az embert a tettétől. Mi pedig mindig azonosítjuk az embereket a tetteikkel. Mi, amikor valaki valami rosszat tesz, mondjuk leejti a tányért, akkor egy gyerek, vagy akár felnőtt is azt mondjuk, hogy milyen ügyetlen vagy. Hát nem milyen ügyetlen, hanem leejtette a tányért. Vagy valaki mondjuk megbetegszik, akkor azt mondjuk neki, hát hogy te beteges vagy, meg egészségtelenül éled az életedet, és azért betegedtél meg. Vagy valaki sajnos mondjuk tényleg olyan hibákat, amik valóban hibák, ordibál valakivel, akkor azt mondjuk neki, hogy hát egy utálatos vagy, meg kiállhatatlan vagy, meg én nem tudom, még lehetne sorolni, hogy milyen jelzőkkel illetjük egymást. Azt meg lehet tanulni Jézustól, hogy ezt sosem így tette. Ha valaki valami nem csak hogy helytelenséget, hanem főben járó bűnt, gonoszságot követett el, akkor Jézus kifejezte azt, hogy igen, ezzel a bűnnel nemhogy nem ért egyet, hanem ezt elítéli. De azt is megmutatta, hogy attól még azt az embert szereti. Ugye így volt az említett eset például Péterrel. Tehát Jézus külön tudta, és nem csak hogy külön tudta, hanem külön is akarta választani a bűnös embert attól a bűntől, amit elkövetett. Mert Jézus gyűlölte és megvetette a bűnt, de szerette teljes szívével az embert, aki elkövette ezt a bűnt. És ő azt akarta, hogy az ember váljon külön a bűnétől, hogy az ember szabaduljon meg attól, hogy rosszakat mondjon, gonoszul cselekedjen, bántsa a másikat szavaival, tettével, sőt, még gondolati szinten se legyen fertőzött. Ez az Istennek az útja, és hát erről beszél a Szentírás. Mi pedig, amikor valaki valami gazdaságot elkövet, akkor azt teljesen egyben mossuk, és az embert leírjuk mindenfélének. Tehát talán ez az egyik legnagyobb különbség az isteni szeretet és a mi szeretetünk között, hogy mi emberek szemben Istennel, aki tehát a bűnt gyűlöli, a bűnös viszont szereti, és ő érte mindent megtesz, ugye, hogy mennyi mindent, azt láthatjuk, hogy még az életét is adja a kereszten. Mi pedig fordítva vagyunk ezzel nagyon sokszor. A bűnös embereket nem szeretjük, megvetjük, megítéljük, leírjuk, a bűnt viszont szeretjük. Ha nem is mondjuk ki, de ugyanúgy viselkedünk, mint mások. Ami azt mutatja, hogy szeretjük. Mi is hazudunk, hiába mondjuk valakinek, hogy te hazudós vagy. Ha úgy alakul, hogy menteni kell az írhánkat, akkor hazudunk. Mi is csalunk mindannyian. Már most ezt nyilván nem az itt lévő társaságra értem, hanem az emberiség teljes egészére. Tehát mindenki úgy gondolja ezt, hogy a másikat megítélheti, és a bűnös embert, a másikat, aki valamiben vétkezik, azt kárhoztatja, de aztán ő is ugyanazt a bűnt, ugyanazt a helytelenséget, ugyanazt a gonoszságot követi el, akár nap, mint nap. Tehát ez a nagy különbség. Krisztus soha nem követett el ilyen gonoszságokat, semmiet, viszont gyűlölte a bűnt, pont ezért nem követte el, a bűnös embert szerette, mi pedig megvetjük a bűnös embereket, megvetünk, elítélünk, károsztatunk sokszor másokat, és a bűnöket szeretjük, amit azért merek mondani, mert ott vannak az életünkben. Tehát ez az egyik nagy különbség, és ami még talán jellemzés, ugye itt a meghívónak a korintusi első levél 13. fejezete is szerepelt, hogy az igaz és a hamis szeretet közötti különbség. Hát erről a 13. fejezetről a szeretet himnusza, ugye így nevezi ezt a Szentírás, a szeretet himnuszáról külön 6-7-8 részes sorozatok születtek már, úgyhogy én meg sem próbálok most erről részleteiben beszélni, de azért mégis hadd olvassak fel ebből csak 3-4 verset, hogy mit is mond a Biblia magáról, a szeretetről, hogy milyen is az igazi szeretet. Ezt mondja itt a 4. verstől kezdve Pál apostol, ugye, aki írja ezt a levelet: a szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, vagyis a szemérem ellen. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Hadd kérdezem meg, melyikünk az, aki nem gerjed haragra soha. Nem rója fel a gonoszt,
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Hát ez a szeretet. Ez az igazi szeretet. Hogyha ennek a mércére tesszük a saját szeretetünket, akkor azt hiszem, hogy már egy kicsit kezdünk alázatosabbak lenni, és kevesebbet gondolni magunkról, ami persze nem baj, sőt az első lépése a gyógyulásnak. Tehát az Isten szeretetére az jellemző, hogy soha el nem fogy, hogy adakozó, annak elnére adakozó, hogy az ember nem érdemli meg, és ez is az isteni tulajdonságok sajátja, hogy az Isten kegyelmes, ami azt akarja, vagy az Isten irgalma, amit talán úgy lehetne körülnézni, hogy akkor is szereti az embert, hogyha az illető az méltatlan, nem méltó arra, illetve nem érdemelte ezt ki. És ez megint egy olyan pont, ahol én úgy gondolom, hogy sokan nem tudjuk megugrani ezt a mércét, hanem hát leiskolázzuk saját magunkat. Mert hogyha valakiről úgy feltételezzük, hogy méltó arra, hogy megtegyünk érte valamit, méltó arra, hogy szeressük, méltó arra, hogy segítségére legyünk, akkor talán megteszünk. Akkor se biztos, mert ugye közben jött még kégyelem, szeretet, fáradtság, ellenérzés, sok minden, de hogyha van valaki ilyen illető, és megtesszük, akkor úgy gondoljuk magunkra, hogy de nagy cselekedetet hajtottunk végre. Az Isten igéje pedig arról beszél, megint csak Jézus szavait hadd idézzem, bizonyára sokan hallották már, mit mondott Jézus. Szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik benneteket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket üldöznek. Máté evangélium 5. fejezet 44. verstől kezdve, 42. verstől. Azt mondja Jézus a továbbiakban, hogy mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, miben vagytok különbek másoknál? Akkor miért mondjátok magatokat Istent kereső, Istent szerető, Isten félő, vagy akár keresztény embereknek? Hát arra bárki képes, mondja Jézus, hogy ő azokat szeresse, akik őt is szeretik. És aztán így fejezi be ezt Jézus, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyi atyátok tökéletes. Mondja azt is, hogy legyetek irgalmasok, miként a ti mennyi atyátok irgalmas. A Szentírásban Jézus erre hívja fel a figyelmünket, hogy tanuljuk meg, hogy mi az irgalmasság. Mert ha ezt megtanultuk, akkor tökéletesek vagyunk. Akkor tökéletes emberré váltunk. Tanuljuk meg azt, hogy az irgalmasság az azt jelenti, hogy ha valaki nem is érdemli meg, nem is érdemli meg, hogy megbocsássak neki. Nem méltó arra, hogy segítsek neki. Mert úgy viselkedik velem, vagy mert visszaél vele. Nem méltó arra, hogy egyáltalán leüljek és meghallgassam, mert annyira aljas, vagy kétszínű, vagy én nem tudom, hogy mik fordulnak meg a fejünkben. Akkor is tegyem meg. Mert az isteni szeretet az egyenlő az irgalmassággal. Az irgalmasság pedig egyenlő a méltatlanok, a ki nem érdemelt szeretettel, a méltatlanok iránti szeretettel. Én azt hiszem, hogy ennyi idézet után most már kimondhatom azt, és egyet is fog talán érteni vele mindenki, hogy a Szentírás szerint a szeretet az nem egy érzés, az nem érzelem. Igaz, hogy van érzelmi oldala is, de alapvetően nem érzelem. A Biblia szerint a szeretet az egy életelv, ami irányíthatja az életünket, hogyha úgy döntünk. A Biblia szerint a szeretet az nem az érzéseinken múlik, hanem a döntésünkön. Azon múlik, hogy én hogyan döntök, hogy mit fogok tenni a következő pillanatban. És a Szentírás szerint és Jézus élete szerint a szeretet az nem, megint csak azt mondom, nem érzelem, hanem tett és cselekedet. Megvizsgálhatjuk ezt megint csak Jézus életében, bár most már erre nem nagyon szeretnék, talán egy mondat erejéig mégis, hogy Jézus, amikor a farizeusokkal beszélt, ahogy Júdáshoz viszonyult, ahogy a körülötte tolongó tömeghez viszonyult,
hát őket úgy szerette, vajon, mint ahogy szerette János apostolt, aki ragaszkodott hozzá. Bizonyos értelemben igen, de olyan értelemben, hogy ő úgy döntött, hogy ezekért az emberekért megtesz mindent. Ő úgy döntött, már a mennyben is, de aztán itt a Földön is élete mindennapján, hogy ő ezekért az emberekért munkálkodni fog, ő ezeknek az embereknek hirdeti Isten üzenetét, ő ezekhez az emberekhez közeledik, nem várja meg, hogy ők jöjjenek hozzá, hanem ő maga keresi meg őket, azokat is, akik a legnagyobb ellenségei. Ő úgy döntött, hogy ezeket az embereket, akik betegek, meggyógyítja, és ad mindent, mindent átad és mindent továbbad, amit ő kap az Istentől, és ami neki van. A szeretet tehát nem azon múlik, hogy a szívünkben valaki iránt felkel az együttérzés, vagy a szimpátia, az empátia, vagy valamiféle meleg, jóleső érzés jár át bennünket, hanem a szeretet, az igazi, az isteni, a bibliai szeretet az, hogy én hogyan döntök, hogy annak az embernek, aki lehet, hogy ott az utcán büdös és be van rúgva, és úgy néz ki, hogy egy lecsúszott utolsó alak, de én dönthetek úgy, hogy átmegyek az utca másik oldalra, hogy ne is érezzem a szagát, meg dönthetek úgy is, hogy oda megyek, felhúzom és legalább egy padra leültetem, hogy ne olyan emberhez méltatlan módon fetrengjen ott a saját piszkában a földön. Megtehetem. Még azt sem mondanám, hogy sok időbe telik, hogy nagyon elveszi az időnket, hogyha éppen esetleg sietünk valahova. És még mondhatok is neki egy-két mondatot, ami úgy a részegségében esetleg a fejébe bemegy, és aztán majd, ha kihúzom, az ott eszébe jut. Millió ilyen példával találkozunk nap, mint nap. Már nem arra hajlítana, vagy nem a részegekre gondolok, hanem bármikor, amikor valaki segítségre szorul, vagy valaki valamit meglátunk, és a lelkiismeretünk jelez, hogy most tegyek valamit. Nekem, mint mondjuk fiatalnak, hogy álljak fel a buszon, bár most már autóval járok, de régebben. Én emlékszem nekem, amikor nem álltam fel, egyáltalán nem voltam boldog ember. Ugye itt a fő kérdés a boldogság és a szeretet. Nem álltam fel a buszon, néztem direkt ki az ablakon, még kiskoromban emlékszem, azért, hogy ne kelljen átadni a szegény idős embernek a helyet. És nagyon vacak volt nekem ott ülni, elnézést a kifejezésért. Már alig vártam, hogy én vagy ő leszálljon. Csak megmakacsoltam magam. Na, ilyenek vagyunk nagyon sokszor, nem ilyen kis dolgokban, sokkal nagyobb dolgokban. Megmakacsoljuk magunkat, és nem akarunk szeretni, azaz nem akarunk tenni a másikért. Önzőek akarunk maradni. Nem merünk önzetlenek lenni, mert félünk a következményektől. Félünk, hogy esetleg kihasználnak minket. Félünk, hogy visszaélnek a önzetlenségünkkel, a szeretetünkkel. De hát, ha ettől félünk, akkor tulajdonképpen a boldogságtól félünk, mert akkor az igazi boldogság nem lesz az életünk része soha. Tehát tudnék nagyon sok példát saját életemből, mások életéből is, talán még egyet hadd mondjak, már csak azért is, mert ez egy DVD lemezen, filmen is megkapható egy olyan embernek a története, legalábbis az életének egy kis szakaszának a története, aki a második világháborúban egy amerikai illetőről van szó. Eljöttek Európába, és ő maga hívő ember volt, és a parancsnokának megmondta, hogy ő nem fog fegyvert. Az is a filmnek a címe, hogy a fegyvertelen hős. És még azt is mondta, hogy ő nem csak, hogy nem fog fegyvert, és nem fog lelőni senkit a hite szerint, de hogy ő szombaton meg aztán végképp nem csinál semmit. És a parancsnoka annyira haragudott rá, hogy majdnem kivégeztette ugye parancs megtagadásért, haza akarta zavarni, én nem tudom hányféle büntetésben akarta részesíteni, és utálta, gyűlölte a saját felettese, de ez az ember, ez olyan dolgokat megtett, amelyeket az egész század vagy ezredéből senki más nem tett meg. Mire gondolok? Amikor az ellenség a fronton ugye ott tűzbe kerültek, és a saját csapatából sokan, többen megsérültek, akkor ő kiszaladt a rövészárokból oda a két ellenfél közötti térre, és hozta be a saját vállán, a saját hátán, a saját ölében be a bunkerbe, illetve a lövészárokba azokat a sérülteket, akikért senki nem mert kimenni. Neki is a füle mellette a golyók záporoztak, de soha nem esett bántódása. És szépen a hetek, hónapok alatt ez az ember, ez
olyan tiszteletnek és olyan becsületnek kezdett el örvendeni, aminek aztán az lett a vége, hogy amikor hazérkezett Amerikába, akkor legmagasabb kitüntetést kapta az amerikai elnöktől, amit azt hiszem csak 2-3-4-en kaptak meg a második világháború után. Nem beszélve arról, hogy a saját parancsnoka azóta is úgy gondol rá, mint a legszeretettebb ember, és ő maga is, ha jól emlékszem, hívő ember lett. Tehát az igazi szeretet ezt jelenti, hogy nem azt nézem, ami az enyém, nem a sajátommal törődök, nem mérlegelem tulajdonképpen, hogy most mi lesz a következménye, hanem odafigyelek a másikra. Talán lehet még példákat emlegetni, de mégiscsak a legjobb példa az magának Jézus Krisztusnak az élete, aki hogyha a Bibliát olvassuk, ugye van egy ilyen mondat, hogy aki széllyel járt jót tévén, akármerre járt, és akárkivel találkozott, jót tett, és a javára munkálkodott. Tehát úgy látom, hogy elszaladt az idő, ezért most már ezt az utolsó gondolatot próbálom rövidre fogni, hogy a boldog élet az csak valódi szeretet, és az abban való növekedés nyomán képzelhető el. És akkor az utolsó kérdés ugye ez, hogy ha látjuk azt, hogy nincs meg nekünk ez az igazi szeretet, és ennek nyomán az igazi boldogság, ha látjuk azt, hogy viszont van ilyen, akitől lehet tanulni, akkor a kérdés az, hogy mégiscsak, hogy hogyan tudunk mi erre szert tenni. Mert hát látjuk igen, hogy Jézus életében ez megvolt, és látjuk azt, hogy az Isten valóban ezt meg tudja tenni, de vagy úgy merül fel a kérdés, hogy tudta ezt Jézus megtenni. Illetve akik komolyan szeretnének már változtatni az életükön, azokban felmerül így is a kérdés, hogy tudnék én így szeretni, hogy tudnék én így viszonyulni másokhoz, hogy tudnék én ilyen önzetlen ember lenni, hiszen hát a zsigereimben van az, hogyha meglöknek, akkor ellene tartok, hogy el ne essek, és nyilván ez ugye lelki értelemben, hogy oda nyomom vissza azt, hogyha engem valaki el akar nyomni, vagy el akar tiporni. Hogy Jézus nem tette ezt meg, nem ütött vissza, nem vágott vissza sem a szavaival, cselekedeteivel, egyáltalán nem, és mégis olyan méltósága volt, mégis olyan tartása volt, mégis olyan nemes volt, mégis olyan határozott és erős volt, és amit mondott, annak minden következmény és eredménye volt. Hogy lehet ez? Hát ez az utolsó kérdés, amire meg kell válaszolnunk. Ezzel kapcsolatban is Jézustól magától hadd idézzek egy gondolatot János evangéliumának a 14. fejezetébe, amikor Jézus búcsúzik a tanítványaitól az utolsó vacsora után, és kimennek a Getsemáné kertjébe, és még ott egy kicsit, illetve a házban is, ahol elfogyasztják az utolsó vacsorát, útközben is beszélget velük, és aztán a Getsemáné kertben pedig ugye megtörténik az a nagy lelki tusa Jézus életében. Tehát itt az utolsó vacsora után azt mondja Jézus a tanítványainak, a 10. verset olvasom, 14. fejezetből. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondom néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyétek nékem. Jézus életének ez volt a titka, hogy ő egyedül semmit sem csinált. Egyedül semmit sem akart csinálni. Ő mindig a mennyei atyának a segítségét kérte. Jézus egész pici korától fogva elhatározta, hogy az Isten nélkül egy keresztül szalmát nem tesz. Nem azért, mintha ő nem ismerte volna az írásokat. Nem azért, mintha nem ismerte volna az emberi lélek, az emberi élet törvényszerűségeit. Hát ő az emberi élet és világmindenségben mindennek az alkotója, teremtője. De akkor is ő azt mondta, hogy ő leteszi ezt a hatalmat, ő leteszi ezt a fajta isteni dicsőséget, és mindent a jó atyától kér. És Jézus megkapta ezt a segítséget az Istentől. Ezt is olvashatjuk a Szentírásban, Márk evangéliumában, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Jézus az Isten irányítása, az Isten vezetése alatt volt, és ezt ne valamiféle misztikus dolognak tartsuk, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Ezt értsük úgy,
ahogy az imént említettem, hogyha mi minden nap engednénk annak a befolyásnak, annak a kis halk hangnak, annak a, amikor a lelkismeretünk, mondhatjuk így is, a lelkismeretünk megszól, és azt mondja, hogy ezt itt segíts, itt emeld ezt fel, itt most menj el és beszéld meg, rendezd le, itt most kérje bocsánat, most ne szólj, mert mérges vagy, és nem fogsz jót mondani. Ha minden nap, minden egyes percében így engednénk a lelkiismeretünknek, illetve az Isten lelkének, aki azért munkálkodik mindannyiunk gondolataiban, akkor járnánk mi is így, ahogy Jézus. Akkor nem vétenénk mi sem hibákat, akkor nem tipornánk egymás lelkébe, úgyhogy észre sem vesszük sokszor. Akkor, ahogy Pál apostol mondja, mi is Istennek fiai lennénk, mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Tehát Jézus isteni segítséggel tudott ilyen lenni, és akkor adott a válasz arra is, hogy mi hogyan tudunk úgy élni, úgy szeretni, és ennek nyomán valóban boldog emberek lenni, ahogy ezt Jézus is megtette. Mert itt, amit most idéztem János evangéliumának 14. fejezetéből, a 10.-11. verset, olvasom tovább, hogy mit mondott Jézus ezután. Azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Lehetne tovább is olvasni, de úgy gondolom, hogy érthető a lényege ennek a Jézusi felhívásnak, hogyha ő kérte az Istent és megsegítette, és ilyen életet élt, ilyen életet tudott élni, amilyet élt, akkor azt mondja, hogy ha mi kérjük az ő segítségét, akkor még nagyobbakat is cselekedhetünk, mint amilyeneket ő cselekedett. És itt ne, elsősorban ne is a csodákra gondoljunk, bár azt is megadja, ne a nagy, nem tudom én milyen halott támasztás vagy gyógyításokra, hanem arra, hogy ő így tudott viselkedni, így tudott önzetlenül szeretetben élni, szidalmazván viszont nem szidalmazni, gúnyolódva vele viszont nem visszagúnyolódni. Tehát így tudott ő megmaradni az igazi szeretetben, amiről, ahogy azt a korintusi levélből is olvastam. Lehet, hogy nehézségekkel, ellenállással, és lehet, hogy mi is valóban gúnyolódással találkozunk majd, hogyha így éljük az életünket, vagy hogyha így igyekszünk, erre fele törekszünk, de akkor is csak ez az élet ad egyedül igazi boldogságot. És hát több problémája, több nehézsége, mint Jézusnak volt, senkinek nem lesz, de ő mégis azt mondta, hogy az én békémet adom néktek, és nem úgy adom, mint a világ adja. Ne féljen a ti szívetek, se ne rettegjen. Azt a lelki boldogságot és lelki békét, amit az Isten ad, amit a lelkiismereti tisztaság ad, amit az a tudat ad, hogy én helyesen cselekedtem, az Isten szeretett törvénye szerint cselekedtem, azt semmi más nem tudja pótolni. Lehet, hogy valóban tudjuk magunkat kábítani anyagiakkal, pénzzel, szórakozással, ami lehet tévé, szexel, lehet sorolni olvasással, utazgatással, mindenféle dolgokkal, de ezek mind olyanok, hogy az ember, amikor ennek vége van, akkor, és ezek percek vagy órák alatt elmúlnak, vagy esetleg hetek múlva egy olyan utazás, egy szép vidékről hazatérve, akkor megint csak az ember elkezd gondolkodni, hogy valami nincs rendjében az életében. Vagy ha nem is gondolkodik, de érzi, tudja, hogy nincs rendben valami az életében. Hogy valahol nincs a helyén. És ez mindaddig megmarad, amíg ez az igazi szeretet részünké nem válik, az életünk részévé nem válik. Tegyük fel a kérdéseket magunknak, hogy tényleg van-e időnk egymásra? Van-e időm, akár csak azokra is, akik a környezetemben élnek? Rokonaimra, szeretteimen kívül a szomszédokra, munkatársakra. Nem csak annyi, hogy zajlik az élet, és aztán élünk egymás mellett, hanem odafigyelek-e rájuk? Tudom-e, hogy mik a nehézségeik?
Tudom-e, hogy mik a problémáik? Érdekel-e egyáltalán? Kész vagyok-e segíteni nekik, hogyha szükség van rá? Illetve eldöntöttem-e magamban, hogy ha nem is kérnek segítséget, akkor is megpróbálok segíteni, illetve felajánlani, mert hát nem akarok mindenáron beleártani magamat az életükbe, de felajánlom-e. Meglátom-e azt, hogy mindig vannak mások, akik rosszabb helyzetben vannak, mint én? Vagy a magam sebeit nyalogatom, és maradok ennél a önmagam körül köröző gondolatoknál, ami tényleg nem más, mint önzés és önmagunkért érés. Hogyha ezekre a kérdésekre őszintén válaszolunk, és nem csak hogy válaszolunk, hanem megkeressük azt, hogy miben, hol lehetek aktív, akkor fogjuk érezni szükségét annak is, hogy kérjek ehhez segítséget az Istentől. Mert önmagamban nem tudok megbocsájtani olyan embernek, aki nem nagyon kér bocsánatot. Egyedül nem vagyok képes olyannak segíteni, aki nekem mindig keresztbe tesz. De hogyha, ahogy Jézus az Isten, a mennyei Atya szüntelen jelenlétért, könyörgött és segítségért, bölcsességért, ha mi ezt megtesszük és igényeljük, akkor mi is olyan példamutató életet tudunk élni, amilyet Jézus vagy Pál apostol, vagy mint ez az amerikai illető, akiknek tényleg világított az élete. Befejezésül egy Biblia verssel szeretném zárni, a Római Levél 13. fejezetéből, a 8. verssel, amely valóban megmutatja azt, hogy hogyan juthatunk el a boldog életre. Ezt mondja Pál apostol: senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Legyünk mi is, tanuljunk mi is Jézustól, aki a törvényt betöltötte, aki nem csak ismerte a törvényt, Isten törvényét, hanem aszerint élt, mert ez az e világ és az eljövendő világi boldogságunknak az alapvető feltétele. Köszönöm szépen a figyelmet!

Szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat, Szonlejtner Károlynak hívnak, és hát itt rám ragasztottak egy ilyen életmód tanácsadó titulust, akkor maradjunk ennél. Én nem szeretem különben a titulusokat, én úgy gondolom, hogy ez az alkalom is olyan, amikor kiki igyekszik átadni az ismereteit abból a célból, hogy akik ezt elfogadják, vagy akik ezzel szóba állnak, azok épüljenek belőle. Tudom, hogy a címválasztás önmagában is nyomasztó, és csodálom, hogy egyáltalán egy ilyen, ilyen címen meghirdetett előadásra eltetszettek jönni, mert ugye általában az egészséges életmódról, mint pozitív jelenségről szokás beszélni, és itt pedig ez az előadás ezt a címet viseli, hogy az életmód változtatás akadályai vagy nehézségei, mintha az lenne az én tisztem, hogy kit-kit elriasszak az életmódváltoztatástól, és mindjárt a legelején. Nem azért hirdettük meg ezzel a címmel, hogy a későbbi előadásokra nem maradjon senki, hanem azért, mert, ahogy mondani szokás, a fejben dőlnek el ezek a dolgok, és tudnunk kell, hogy egy-egy döntés meghozatala kapcsán milyen mechanizmusokkal, és ezek kapcsán milyen nehézségekkel vagy problémákkal kell számolni. Nagyon sokunk szívében, lelkében ott él a vágy, és az eltökéltség, hogy majd változtatni fogunk, mert változtatni kell, viszont olyan ez, mint hogyha valami ballaszttal, valamilyen ránk rakodott teherrel élnénk az életünket. Valamikor a 4. században született egy nagyon érdekes mondás, egy bizonyos Augustinus nevéhez kötődik, és ebből a Vallomások című munkájában megjelenő hosszabb szakaszból csak egy rövid részletet hadd idézzek. Ahhoz hasonlítja az ember döntésképtelenségét, mint amikor valaki mondjuk beállítja a vekkert, persze akkoriban még nem volt, tehát elhatározza, hogy ő fel kell korán, és azt mondja önmagáról, hogy én tudtam, hogy elérkezett az ébredés ideje, de állandóan csak azt mondogatom magamnak, hogy hagyj még egy kevéssé, és a hagy még egy kevéssé a végtelenbe húzódott. Mondja ezt valakiről, de utána, mint egy zárójelben hozzáteszi, ugyanígy voltam én is. Hát szerintem nincs olyan közöttünk, akine ugyanígy lenne, és becsületes önmagunkkal szemben, vagy önmagunk iránt, hogy ha az életmód változtatásnak vannak nehézségei, akkor ezekről beszéljünk, ezekről szerezzünk tudomást, hogy miközben elhatározások születnek, akkor számoljunk az ezzel együtt járó nehézségekkel is. Mindenek előtt, remélem, hogy az idővel jól fogok gazdálkodni, mindenek előtt néhány szót hadd szóljak a döntéseink hátterében meghúzódó biokémiai folyamatokról. Tudnilik, minden döntéshozatalnál bizonyos idegingerület közvetítő anyagok keletkeznek. És ezeknek a mennyisége és jelenléte adott esetben óriási szerepet játszik a szokások kialakításánál. De egy picit lépjünk visszább, néhány statisztikai adatot is hadd mondjak el, mert ugye mindez az agyunkban zajlik. Az agyunk bonyolultságáról is néhány statisztikai adat birtokában próbáljunk fogalmat alkotni. Egy John R. Platt nevű ideggyógyász szerint 100 milliárd agysejtünk van, és ez a 100 milliárd agysejt 100 billió szinapszissal tart egymással kapcsolatot, vagy összekötetést. Egyetlen sejt DNS-e 30-szor több információt tartalmaz, mint a teljes Enciklopédia Britannica. A DNS lánc, az összes sejtünk DNS lánca körülérni a naprendszert, hogyha kihúznánk, a spirált kinyújtanánk, és egymáshoz kapcsolnánk őket, és az agy probléma megoldó képessége sokszorosan meghaladja azt a mértéket,
amire valaha szüksége lehet a jövőben vagy jelenben. A szokásunk kialakulásához, vagy a szokások kialakulásához annyit hadd mondjunk el, nem tudom milyen számítások és milyen megfigyelések alapján fogalmazta meg valaki, hogy naponta mintegy 22 ezer döntés születik. Egyesek azt mondják, hogy ez túlzó becslés, mások azt mondják, hogy akár 60 ezerre is tehető a naponta meghozott döntések száma. Ha kivetítjük mondjuk ezt egy 24 órás napból, 8 órát levonva a maradékra, akkor egy-egy döntés meghozatalára nem marad egy perc sem. És ebből rögtön következik, hogy nem lehetnek a döntéseink átgondoltak, kiérleltek, mert nem egész egy perc egy átgondolt döntés meghozatalára kevés. Tehát a döntéseink, az állásfoglalásaink döntő többsége spontán módon a beidegződés jegyében születik, és ennek az a sajátos és hátrányos konzekvenciái, mindjárt az akadályokkal foglalkozzunk, hogy kialakít minden egyes döntés hozzájárul a már kialakított szokáshoz vagy elképzeléshez, és minél több döntést hozunk egy adott irányban, annál több idegingerület közvetítő anyag halmozódik fel az idegpályák mentén, olyannyira, hogy a többlet mennyiség kis butonokba rendeződik, ezek az idegpályák mentén található kis zsebecskék, és ebben is idegingerület közvetítő anyag halmozódik fel, olyannyira, hogy egy adott mennyiségű döntés meghozatala után már szinte nem is kell elhatározásokat tenni, mert a beidegződés jegyében működik a mechanizmus. A dohányzással próbálom egy példával illusztrálni, tehát a dohányzás egy olyan szokást kialakító mechanizmus, ami ezt a képet próbálja talán világossá tenni. Amikor valaki mondjuk kamaszkorában a körülmények vagy a környezet hatására elfogadja a másik kínálását, akkor biztos, hogy nem esik jól neki. Köhög, küszködik, folyik a nyála, folyik a könnye, minden baja van, de imponálni akar, és akkor rágyújt. Elzöldül tőle, nehezére esik. 2-3 nap elteltével, hogyha mondjuk rendszeres kínálásnak enged, már sokkal könnyebben fogadja el, nem ütközik ilyen nehézségekbe, és néhány hónap elteltével olyannyira természetessé válik a folyamat, hogy nem kell külön arra gondolni, hogy most előveszi ezeket a kellékeket, és a szájába teszi, hogy melyik végénél kell a szájába tenni, és hogy hol van az öngyújtó, vagy hol van a gyufa. Egyszerűen közben bármi mással foglalkozhat, mert beidegződéssé, szokássá vált. És hogyha valaki mondjuk már néhány éve gyakorolja ezt, akkor végképp nem. Tudni kell, hogy minden egyes ilyen állásfoglalásnál, akár tudott, akár csak spontán, automatikus mechanizmus formájában működik, minden esetben születik idegingerület közvetítő anyag. És ezek felhalmozódnak, és azért válik automatikussá, és azért nem kell a későbbiekben tudatos átgondolással, hogy is mondjam, kialakítani egy e-féle cselekvés sorozat útját, mert olyan nagy mennyiségben van jelen az idegingerület közvetítő, hogy ezt az egészet automatikussá teszi. Mondjuk tételezzük fel, hogy amikor én döntést hozok, akkor egy idegingerület közvetítő, egy acetilkolinnak nevezett idegingerület közvetítő keletkezik. Ha rendszeresen ugyanilyen irányú döntéseket hozok, akkor ez az acetilkolin mennyiség, ez minden egyes döntéssel arányosan növekszik. Butonokban tárolt idegingerület közvetítő anyaggá válik. Hogyan lehet egy szokástól megszabadulni? Ugye mindenkinek megvan a maga különleges életvitele. Szereti mondjuk, ahogy apám mondta, a pörköltöt, sok szav tedd rá, így tette hozzá ezt. Nem éppen magyaros, de
aztán inkább a has fakadjon, mint ez megmaradjon. Ilyen mondásokat örököltem tőle, holott cérna vékony ember volt. Szóval büntetlenül lehetett magyarán, de hát biztos megvoltak ennek a konzekvenciái. Tehát amikor kialakulnak szokások, és a szokáshoz ráadásul élmény is társul, akkor nagyon nehéz ezektől megszabadulni. Ott van a butonokban tárolt, ideigingerelt közvetítő mennyiség, ami automatikussá teszi a dolgokat, és ott van az élményanyag is, az ízzel együtt járó élményanyag, és ez szinte ördögi körré változtatja egy-egy ilyen szokás jelenlétét. Hogyan lehet egy ilyentől szabadulni? Egy sokkal erősebb motivációra van szükség, mint amikor az ember mondjuk az első cigarettát elővette. Hadd mondjak el egy családi történetet. Ugye amikor az ember megnősül, akkor kibővül a családja. Hát én is örököltem egy sógort, aki a középiskolában már rendesen elszúrta az életét, ahogy mondani szokás, mert rászokott a cigire, és olyan mennyiségben dohányzott, hogy az érettségi előtt a tanárok eltanácsolták, hogy olyan nagy idegi megterheléssel járna az érettségi, hogy akár maradandó károsodással is számolnia kellene, így aztán az érettségre nem került sor, ettől pedig ugye, hát igen-igen frusztráltá vált. És megpróbált ilyen kitörési pontokat keresni az életében, utána bekövetkezett a minden fiatalember életében megnyilvánuló rossz, elvitték katonának. Ugye a katonaság nem az a környezet, ahol az ember a rossz szokásaitól megszabadul, hanem inkább azok felerősödnek, mert a kölcsönhatások érvényesülnek. Na, ráadásul elkövette azt a további baklövést, hogy 3 évre aláírt. Letöltötte a 2 év kötelezőt, és még 3 évig benn maradt. Ugye egy további tudatmódosító is társult a dohányzáshoz, és hát ennek az együtt hatása igen-igen megterhelővé vette a vele való kapcsolatot, és a családja életét is. És az én feleségem az annyira tud szeretni, hogy arra nincs kifejezés, és annyira tud aggódni, hogy az időnként már terhes, és ez az aggódás, ez mondjuk a sógorom esetében is érvényesült. És mondta neki, hogy figyelj, Árpi, van kapcsolatunk a korányi országos tüdőgondozó intézetben egy bizonyos Levendel nevű professzorral, aki ott a tüdőgondozó keretében kialakított egy külön szárnyat, hogy az alkoholbetegeket ott gyógyítsa. Azért a tüdőgondozóban, mert az esetek többségében az alkoholizmus tüdőbetegséggel párosul. Be fognak ültetni a hátsó feletbe egy kapszulát, és az szépen lassan pulzálva engedi ki magából azt az anyagot, amire ha ráiszol, akkor rettenetes rossz szüllőt fog megkörnyékezni. Na hát nem igazán lehet az én feleségemnek ellenállni, aggódó tekinteteivel ugye, naponta megküzdeni, ezért elvállalta. Sikeres volt nála ez a beavatkozás, de ott maradt a dohányzás. Ráadásul ugye nem volt szakmája, aztán mellesleg egy asztalos üzemben munka mellett kitanulta az asztalos mesterséget, és koloniál bútoroknak a fa részeit gyártották tölgyfából, és a tölgyfapor és a dohányzás együtt az garantáltan rákra hajlamosít. És ugye megint megjelent a képben az én feleségem, és egy további tényezővel. Valamikor a rendszerváltás után ugye sok-sok munkahely megszűnt, KFT-k szétszették, és az én feleségem is. És kialakítottak a kollégáival egy KFT-t, ami nem működött, mert közben felajánlottak nekik lehetőséget egy osztrák-magyar cégnél. A KFT csak volt. És abban az időben legalább fél éves átfutási idő volt egy KFT bejegyeztetésének a procedúrája, és azt mondja nekem a feleségem, mit szólnék én hozzá, hogyha ezt a KFT-t ők eladnák. Hát mondtam, nekem olyan mindegy, azt csináltok, amit akartok, de mi lenne, hogyha így befolyt pénzből vennénk az Árpinak, a sógoromnak egy használt autót? Hát mondtam, ezért a pénzért nem tettünk semmit, ölünk bepottyant, miért ne lennénk nagy lelkűek. Szóltunk a sógornak, mondtuk, hogy menjünk el a budaörsi autópiacra, ugye melyik férfi az, aki egy ilyen hívásnak ellen tudna állni. Autó, az mindenkinek valahol a szíve csücske.
Na és elmentünk. Nem mondtuk neki, hogy miért, és ott láttuk, hogy nagyon felcsillan a szeme egy ilyen öreg, de nagyon jó minőségű autó láttán. És akkor a feleségem előállt, és azt mondta, figyelj ide. Karcsival eldöntöttük, hogy veszünk neked egy autót. Egy kérésünk van. Nem kötelező, de ezt azért úgy kérnénk nyomatékosan. Dobd el a cigit. Én még ilyen elképet arcot nem láttam. Benyúlt a zsebébe, kivett a dobozt. Mondjuk, ha szarkasztikus akarok lenni, akkor azt mondom, volt benne, vagy két szál könnyű volt eldobni, mert ugye már nem képviselt értéket, mindegy eldobta. Azóta nem dohányzik, utálja a szagát is. Ha mások rágyújtanak a jelenlétében, rájuk szól. Na miért? Azért, mert volt egy erősebb motiváció. És úgy lehet életmód változtatáshoz kezdeni, ha egy ilyen erőteljes motiváció is jelen van. Ha ez a vágyakozás, amivel én az életmódomon változtatni akarok, az nem elég erős, akkor nagyon könnyen, modern szóval élve visszarendeződök. Visszanyúlok a régi szokásokhoz, és az az érdekes, hogy amikor mondjuk én egy a korábbi szokásaimmal ellentétes döntést hozok, akkor egy másfajta idegingerlet közvetítő anyag keletkezik, jelen esetben egy gamma-aminobutirik sav, egy vajsav, és ez felülírja az acetilkolin hatását. És amíg én fenntartom ezt az állapotot, és a korábbi döntés folyammal ellentétes döntéseket hozok, ez az állapot megmarad. Egészen addig, amíg vissza nem nyúlok a régi dolgokhoz, és akkor olyan elemi erővel lángol fel a régi szokás, mintha soha változtatásra sor nem került volna. Ezért mondom, hogy azért próbálom láttatni a tudatunkban, az agyunkban lezajló biokémiai folyamatokat, hogy lássuk, hogy milyen tényezőkre, milyen szempontokra van szükség ahhoz, hogy eredményes legyen a változtatás, mert annál szánalmasabb és szomorúbb dolog nincs, mint amikor valaki vért verítékezve, görcsölve próbál változtatni, akár fogyókúrát bevállalni, és utána életének egy-egy sötét pillanatában visszanyúl a régi élményt is, tehát egyfajta kellemes érzést is produkáló anyaghoz. Nézzük akkor tovább. Ezt a gondolatsort ki lehetne tágítani abba az irányba is, hogy voltak éppen a szokások kialakításában mi vagyunk a ludasak, mert hogy mi voltunk azok, akik ilyen döntéssorozatot felvállaltunk, akár évekre visszamenőleg is, és ugyancsak mi vagyunk a saját sorsunk kovácsak, amikor egy elhatározás függvényében változtatni akarunk, de hozzátenném, hogy a motiváció az mindenképpen erős kell legyen. Tovább fokozva vagy alakítva ezt a gondolatsort, még talán azt is el lehetne mondani, hogy mi azzá leszünk, amivé a szokásaink formálnak. Van a példabeszédek könyvében, a bölcsesség irodalom egyik jelentős alkotásában egy kifejezés, ahogy az ember szívében gondolkodik, olyan ő. Tehát nem azok vagyunk, aminek mutatjuk magunkat. Általában próbálunk jobb képet nyújtani a környezetünknek, mint amilyenek vagyunk. Ez a bölcsesség, ez leleplező erejű, mert azt mondja, hogy az ember szívében gondolkodik, olyan ő. Ugye a szív az a belső szerv, idézelbe téve, ahol a döntések születnek. Tudjuk, hogy az agyunkban, mégpedig az agyunknak itt az első homloklebenyi részében születnek a döntések, és ennek az állapotától és minőségétől nagyon sok minden függ, erre az előadás második felében szeretnék majd kitérni. Tehát a szokás kialakításában az első legfontosabb tényező, a változtatás tekintetében az első legfontosabb tényező a motiváció. A második az akarat. Van-e olyan erős elhatározásunk a motiváció hatására, hogy döntést hozzunk, és emellett a döntés mellett kitartsunk?
És akkor most próbáljunk a döntéshozatal agyi területével foglalkozni egy kicsit. Egy orvostörténeti érdekességgel kezdeném, valamikor a 19. század közepére tehető ez a történet, időpontját tekintve, Amerikában ez volt a nagy vasútépítések kora. Egymással versengtek vasúttársaságok, hogy a keleti parttól, ahol mondjuk horgonyt vetett az Európából új hazát, jobb hazát keresők hajója, onnan el akarták érni a kontinenst átszelve a nyugati partot. És ennek komoly gazdasági előnyei lehettek, mert ugye meg kellett volna egész Amerikát kerülni, az északi sark felé nem lehetett, és mondjuk Dél-Amerika csücskénél, ott Patagóniánál a tűzföld területén pedig rendkívül viharos és veszélyes. A hajózás tehát nagyon-nagyon komoly megterhelést jelentett az, hogyha valaki egy ilyen útvonalat akart hajóval bejárni, tehát sokkal kedvezőbb volt a keleti partról a nyugati partra vonattal átjutni. Egy Phineas Gage nevű valaki áll a történet középpontjában, egy robbantási szakember volt. Abban az időben úgy próbáltak utat előkészíteni a vasút számára, hogy lyukat fúrtak, beletöltötték a puskaport, a szikla méretével arányos mennyiséget, folytást tettek rá, mielőtt bevezették, vagy miután bevezették a gyújtózsinort, erre földet döngöltek, és utána, hogy a robbanás ereje a szikla belseje felé hasson, és utána jó messzire elszaladtak, elbújtak, és meggyújtották a gyújtózsinort, és a robbanás bekövetkezett. Ez a Phineas Gage egy hihetetlenül rendes ember hírében állott, nagyon szerette a családját, rajongva szerették őt is a gyermekei. Talán vallásos életet is élt, mert valamiféle vezető szerepet töltött be egy helyi kis közösségben. A munkaadói is legekben beszéltek róla, mert megbízható volt, mert a munkájának a minősége is őt dicsérte. És hát valamilyen 1840 valahányban, egy szeptemberi napon, egy kora őszi napon elment otthonról, és az orvosi leírás így fogalmaz, a National Geographic 1991-es számában található egy cikk róla, hogy nem ugyanaz az ember ment haza, mint aki reggel elment otthonról. De a következő történt, kifúrták a lyukat, beletették a puskaport, bevezették a gyújtózsinort, de az asszisztens nem tett rá se folytást, se földet. Úgyhogy a robbantási szakember, ez az előmunkás, Phineas Gage, egy erre a célra kialakított, mint egy másfél méter hosszú és 2,5 centi vastag vasrúddal már nem a folytást és a földet döngölte, hanem magát a puskaport, és miután sziklába fúrt lyukról volt szó, ez a döngölő rúd szikrát keltett a furat belső falán, és berobbant a puskapor, anélkül, hogy a gyújtózsinót meggyújtották volna. A robbanás ereje kitépte a kezéből a vasudat, és olyan 15 méterre elhajította. Mondhatná önök közül bárki, na és, hát mi történt? Utána elmegyek 15 méterre, felszedem a vasudat, és visszahozom. Csak az volt a baj, hogy a feje útban volt. És a bal áromcsont alatt behatolt ez a bizonyos rúd, és a feje tetején távozott. Az a különlegesség az esetnek, hogy csak megszédült, és el sem ájult. Utána egy sebfertőzés lépett fel, 3 hétig élet-halál között lebegett, felépült, de abszolút megváltozott. Kórhely lett, káromkodós, a munkájában megbízhatatlan. Ellenszenves figurává vált az a különben nagyon rendes ember, és olyannyira felfigyeltek az esetre, főleg a minőségi változás nyomán, hogy pár év elteltével egy orvos megszerezte halála után, megszerezte valahogy a koponyáját és azt a bizonyos vasudat is, ami a sérülést okozta, mintegy 11 néhány évvel élte túl a balesetet, és nem természetes halála halt meg, valami cirkuszhoz szegődött, és egy kocsmai verekedésben valószínűleg ellátták a baját.
Azóta is foglalkozik a tudomány azzal, orvostörténeti érdekességként tartják számon, hogy vajon ez a személyiségváltozás, ez a minőségi változás a sérülés nyomán hogyan alakulhatott ki. És megalapítást nyert, hogy ennek az embernek a homloklebenye sérült. A homloklebeny a közvetlenül a homlokunk mögött meghúzódó, található agyi terület, az agy ösztérfogatának mintegy 38%-át kitevő agyi rész. Itt van a döntéshozatal székhelye, itt van az erkölcsi kiértékelés székhelye, itt vannak azok a tényezők, amelyek az embert igazán emberré avatják, már csak abból a megfontolásból is, hogy például a macska homloklebenye az agy ösztérfogatához képest 3%. A kutyáé, miután tanítható és normálisabb, a kutyáé 7%. És minél inkább tanítható egy állat, annál nagyobb az agy ösztérfogatához képest ez az agyi terület, de az emberét arányaiban egyik sem haladja meg. Például a sasnak a látóközpontja igen fejlett. A hegyekben, sziklákon ugráló zergéknél pedig a mozgásközpont. Az embernél pedig az intellektus, a döntéshozatal, az érzelmi és értelmi kiértékelés székhelye. Azt mondhatná bárki, hogy a mi homloklebenyünk nincs kitéve ilyen mechanikai sérülésnek, mert nem vagyunk robbantási szakemberek. Biztos, hogy nem fogunk se a Szikláshegységben, se máshol, akár vasútépítés ürügyén, akár más oknál fogva ilyen helyzetbe kerülni. Nos, azért kell erről mégis beszélnünk, mert az akarat székhelyét, a döntéshozatal székhelyét és az értelmi és érzelmi kiértékelés székhelyét mi az életmódunkkal komoly mértékig veszélyeztetjük, és ez azért ördögi kör, mert minél helytelenebb életmódot folytatunk, annál kevésbé hozunk értelmes döntéseket, és annál kevésbé vagyunk konzekvensek a helyes döntések meghozatalában. És miután ez egy önmagában záródó kör, egy helytelen életmóddal hosszú távon együttélő embernél, miután a homloklebeny az életmódnak, tehát a bevitt ételeknek, anyagoknak köszönhetően nem áll a helyzet magaslatán, szinte alig elképzelhető, hogy változtatásra képessé teszi az embert. Néhány adatot hadd mondjak el, de mielőtt ezt tenném, hogy az ember, hát hogy mondjam, azért sok butaságot is elkövet, megállapították, hogy legalábbis úgy vélték, hogy megállapítják, hogy krónikus, visszatérő, visszatérő és nagyon erőteljes fejfájások esetén az a legcélra vezetőbb beavatkozás, ha valakinek vagy részben, vagy teljesen eltávolítják a homloklebenyét. Néhány ezzel összefüggő műtéti leírást is hadd ismertessek önökkel. Egy Patricia nevű ápolónő ugyancsak olyan nemes, szép vonásokkal rendelkezett, mint ez a Phineas Gage. Empatikus volt a betegekkel, a legmesszebb menőkig együttérző, rajongtak érte. Ugyanakkor irodalmi vonzódása is volt, szerette a verseket, talán valamilyen irodalmi körnek is a tagja volt. Vissza-visszatérő, hihetetlen heves fejfájásait a szakmai protokoll abban az időben ismétlen homloklebeny eltávolítással próbálta mérsékelni vagy gyógyítani. Ez az asszony a műtét után megbízhatatlanná vált, nem lehetett rábízni önálló feladatokat, de nem azért, mert a szellemi képessége nem lett volna meg hozzá, hanem az erkölcsi érzéke nem volt meg hozzá. Egyszerűen elvesztette a beleérzés, a beleképzelés képességét. Akiknek különben ilyen jellegű sérüléseik vannak, az elvont gondolkodásra is alkalmatlanokká válnak, nem értik a közmondásokat. Például, hogyha mondjuk én azt mondanám, hogy ne dobálózzon kővel senki az üvegházban,
Ugye ennek az átvitt értelme az, hogy bizonyos környezetben óvatosabban kellene mozogni. Egy homlokleveny eltávolításán átesett nő azt mondaná, hogy igen, mert betörik az ablak. Hát szóval persze ezt mindenki tudja, de az átvitt értelméről fogalma nem lenne. Egy ehhez kapcsolódó kísérletet is, inkább azt mondanám, hogy vizsgálatot vagy felmérést is végeztek, emberekkel nem lehet kísérletezni ezért, egy asszonynak homloklebeny eltávolítása volt szüksége a műtéti elképzelés vagy az orvosi vélemény szerint, de előzetesen megkérdezték tőle, hogy asszonyom, mit tenne, hogyha kölcsön kapna egy órát, és elveszteni. Hát azt mondta ez a normálisan gondolkodó, akkor még normálisan gondolkodó nő, hogy ha elveszteném, akkor vennék egy másikat és visszaadnám. Amikor felépült a homlokbeny eltávolítás okozta traumából, begyógyult a seb, újra feltették neki ezt a kérdést. Azt mondja, mit csinálna, ha kölcsön kapna egy órát és elveszteni. Ugye kitetszettek találni a választ. Kölcsön kérnék egy másikat. Na szóval ezzel csak szeretném azt megragadhatóvá tenni, hogy komoly minőségi változás következik be. Meggyengülnek az erkölcsi elvek, romlanak a társas kapcsolatok, az előrelátás, mint olyan, minimumra csökken. Például a gyerekeknél figyelték meg, hogy mondjuk balesetet szenvedő, homloksérülést szenvedett gyermeknél, vagy amikor esetleg a szülésnél a feje mondjuk elől sérült, akkor szinte borítékolni lehetett, hogy a későbbiek során deviáns, kezelhetetlen magatartású gyerek lesz. Kezelhetetlen nem a szellemi képességek hiányában rossz tanuló, hanem a felelőtlenség miatt rossz tanuló. Nagyon korán kezdik ezek az erkölcsi érzék hiánya miatt a szexuális életet. Igen, igen, labilisak a párkapcsolatok. Könnyen szállnak fiú létükre, mondjuk virágról virágra, mert nincsen erkölcsi érzék, ami ezen a területen gátat szabna az efféle törekvéseknek. Az empátia hiányáról már szóltunk, az önuralom is elkerül őket. Önuralom és az akarat szervesen kapcsolódnak, tehát ha nincs önuralom, akkor az akarat sem működik kellő mértékben, és az életmód változtatás, mint olyan, további nehézségekbe ütközik. Szétszórtság, nyugtalanság jellemzi őket, gondolatok csapongása, fantáziálás és emocionális kiegyensúlyozatlanság. Tehát hol mély depresszió irányába mozdul el, hol pedig teljesen indokolatlanul ilyen feldobott állapotba kerülnek, és egy óriási szempont, amit mondjuk életmódváltoztatás kapcsán mindenképpen meg kell jegyezni, az étvágy feletti kontroll hiánya jellemzi őket. És újra hangsúlyoznám, nem a mechanikus sérülésektől kell féltenünk a homloklebenyünket, hanem az életmóddal együtt járó káros hatásoktól. Mi minden hat kedvezőtlenül a homloklebenyre? Csak felsorlás szintjén. Bizonyos gyógy és kábítószerek. Vannak legális kábítószerek is, és vannak olyan gyógyszerek, amelyeknek tudatmódosító hatásuk van. Ezek a homloklebeny működését általában kedvezőtlen irányban befolyásolják. Ugyanilyen a nikotin, az alkohol, a koffein és más mérgek. Ezek mind-mind átmeneti vagy maradandó homloklebeny károsodással társulnak. Tudom, hogy akár önök között is lehet személyesen érintett, mondjuk akár a kávéval kapcsolatban, dohánnyal kapcsolatban. Ezeket nem megbélyegző tényezőként említem itt önök előtt, hanem csak amiatt, hogy számolni kell ezeknek a döntéshozatal vonatkozásában megnyilatkozó kedvezőtlen, visszahúzó erejével. Nem csak azért, mert szokás kialakító befolyásuk van. A kávénak, a nikotinnak, az alkoholnak szokás kialakító hatása van. A csokinak is, a kakaónak is.
Vannak benne olyan anyagok, teobromin és társai, amelyek kialakítanak szokásokat. Izgatottá, idegessé válik az ember, hogyha nem fogyasztja akár a kávét, akár a csokit. A csokit azért szeretjük enni, mert ugye azt mondják, hogy endorfin, tehát boldogsághormonok termelésére sarkalja a szervezetet, és ugye arról nem is beszélve, hogy finom, tehát ugye egyfajta ízélmény is társul hozzá, és ez még nehezebbé teszi a dolgokat. A koffein különben az agy kommunikációs rendszerére is hat. Az előbb említett idegingeret közvetítők egyensúlyát rontja. Adenozin, dopamin kiegyensúlyozatlanságot von maga után. A koffeinról még annyit lehet tudni, hogy az agy vegyi folyamatait szétzilálja. A nikotin pedig közvetlenül rongálja a homloklebenyt, és ezzel megnehezíti a döntéshozatalt. Az étrendnek is kimutatható hatása van a homloklebenyre. Először hadd mondjam el a pozitív hatásúakat, anyatej. Az a gyermek, aki mondjuk jó néhány hónapig anyatejjel él, annak sokkal kedvezőbbek az ilyen jellegű adottságai, mert az agynak ez a funkciója egészségesen működik, és az anyatejjel bevitt anyagok jelenléte is a szervezetben ugyancsak a homloklebeny működését teszi kiegyensúlyozottabbá. Ugyanakkor az omega-3-as zsírsavak kedvezően hatnak a homloklebeny működésére. Szemben a telített vagy többszörösen telített zsírsavak befolyására. Nagyon olcsón hozzá lehet jutni omega-3-as zsírsavhoz, Lenmag. Egy zacskó 150 forint, és eltart sokáig, napi 2 evőkanál. És hogy ennek milyen sok egyéb hatása van, egy pici kis kitérőt hadd tegyek. Amikor én ilyen jellegű képzésre jártam, akkor minden egyes találkozáskor megosztottuk egymással a pozitív és a negatív tapasztalatainkat, és volt egy osztálytársunk, aki ilyen amúgy is alkati adottságaiból fakadóan is ilyen extrovertált volt, tehát így kiadta magát, és tudott nagyon örülni, meg nagyon bánkodni, és egyszer csak megjelent az órán, és azt mondta, hogy mielőtt bárki bármit mondana, hadd mondjon el valamit. Van neki egy apósa, aki minden olyan szokást bevállalt, ami arra a jeligére működik, hogy mindegy csak ártson. Ennek megfelelően a csillagos egekbe szökött a vérnyomása, mert nagyon nehéz ételeket, fűszeres ételeket fogyaszt rendszeresen, iszik, dohányzik, és hát olyan látens módon valahogy hatva rá, egy kissé megpróbálták ezzel az emberrel elfogadtatni, hogy egy hétig reggel és este egy evőkanálnyi őrölt Lenmagot hadd keverjenek az ételébe. És a hét végére valamilyen csoda folytán normalizálódott a vérnyomása, noha az életmódján semmit nem változtatott. Egyszerűen csak Lenmagot, amiben ugye van rostanyag és van omega-3-as zsírsav, persze utána nem foglalkozott a bácsi ezzel többé, hanem élte a maga életét úgy, ahogy ilyen macerával, hogy neki ezt azt amazt kevernek az ételébe, nem foglalkozott. Vannak bizonyos jobb agyi kommunikációt elősegítő vitaminok is. Ilyenek a tiamin, a riboflavin, a niacin, tehát a B6, B12, folsav, antioxidáns vitaminok, C, E, vas. És hozzá kell tennem azt is, hogy a szénhidrátok minősége jelentősen befolyásolja az agy működését, ugyanis az agy nem képes energiát tárolni. Napi rendszerességgel kell a szervezetünkbe bevinni mindazt, amire az agynak szüksége van, és ezért nagyon-nagyon komoly mértékig oda kell figyelnünk a szénhidrát bevitelre. A finomított cukor nem tárol tápanyagot, tehát nem tekinthető agytápláléknak.
sokkal inkább a gyümölcscukor és azok a gyümölcsök, amelyeket a maguk tápegész mi voltában veszünk magunkhoz. A zsíros ételekben lévő hamis idegingerlet átvivők pedig megzavarják az agysejteket. Mostanában olvastam egy hosszú cikket arról, hogy a szervezetünkben lévő zsír, hogy is mondjam, hormontermelő szerepet is betölt. És adott esetben megbontja a szervezet hormonális egyensúlyát. Vannak a homloklebeny működését kedvetlenül befolyásoló anyagok is, ilyen a tiramin. Sajtban, borban, nagyon tápláló ételekben található. A stresszrendszert serkenti, és a stresszhormon ugyancsak károsítja a homloklebenyt. Bizonyos norenefrin nevű anyagot szabadít fel, és beszűkíti a gondolkodást. A triptamin agyi átviteli problémákat okoz. Sajtokban, halakban, kolbászfélékben, romlásnak induló húsokban található. Ha most azt mondja valaki önök közül, hogy kieszik romlott húst, hát annak elment az esze, csak azt képzeljük, hogy nem eszünk romlott húst. Amikor a gyerekünk kicsi volt, és járt hozzá egy gyermekgyógyász, ő hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarország általában a közétkeztetésben főleg élelmezési gondokkal küzd. És olykor nagyon lazán kezelik a közegészségügyi szakemberek az étel minőségének a kérdését. Ki szalmonella fertőzés, nem nagy probléma, megy a hasa egy kicsit, aztán legalább kipucolódik, jeligére. A hűtőben tárolt hús a tárolás ideje alatt is romlik, hiába hűtjük. Tehát, és mint ilyenekben kialakulhat az agyműködést kedvezőtlenül befolyásoló anyag. Csak állati termékekben találhatók bizonyos olyan jellegű anyagok, például a 17-es kortikoszteroid, egy stresszhormon, aminek a mennyisége ugyancsak arányban áll a homlokleben jó vagy éppen rossz működésével. Egy tanulmány arról beszél, hogy az agy működésére a legkedvezőbb hatást a spártai étrend fejti ki. Nem a reklám helye, mert semmi anyagi érdekeltségem nem kötődik hozzá. Nemrégen jelent meg a könyvpiacon egy könyv. Elég, hogy mondjam, rossz címe van, mert ha valaki elolvassa a címét, biztos nem veszi meg. Kína tanulmány. Borsos áron is adják, de ha valaki ezt elolvassa, ez a könyv forradalmasítja, ha komolyan veszik, forradalmasítja az egészséges életmódról szóló eddigi tudásmennyiséget. Tudom, hogy állok idővel. Húha. Akkor hadarni fogok, bocsánat. Remélem, nem megy az érthetőség kárára. Egy Colin Campbell nevű szerző nevéhez fűződik ez a bizonyos könyv. Kínában ő is része volt annak a tudós csoportnak, akit annak idején még Mao Tse-tung hívott az országba, mert rákos lett ez a komoly politikai vezető, és úgy gondolta, hogy tanulva a saját kárán a népének is azzal tesz a legjobbat és a legtöbbet, hogyha behív egy tudós csoportot, és ez a tudós csoport majd megvizsgálja, hogy milyen rákot kiváltó tényezők érvényesülnek mondjuk a kínai ember életvitelében. Fogadkozzanak meg, 880 millió emberre terjedt ki a vizsgálat. Ilyet máshol nem lehetett volna elvégezni, és 650 ezer egészségügyi dolgozó vett részt az adatok gyűjtésében. És a következő megalapítást tették. A jóléti társadalom alanyai szenvednek leginkább degeneratív jellegű betegségektől. Olyan városokban, ahol a tehetősebb polgárok megengedik a nagyobb mennyiségű fehérje bevitelt maguknak, főleg állati eredetű fehérjékre gondolok, de a növényi eredetű fehérjék tekintetében sem sokkal jobb az arány. Ha 12-13% fölé emelkedik a fehérjebevitel mennyisége,
akkor majdnem biztos, hogy a környezeti ártalmaknak, kitett kínaiaknál kialakul valamilyen rákos elváltozás. De hiába vannak kitéve komoly mértékű környezeti ártalmaknak, ha az állati fehérje vagy a fehérje bevitel összmennyisége nem haladja meg a 12%-ot. Egy másik példát is tartalmaz a könyv. A Fülöp-szigeteken élő emberek, hogy is mondjam, megkívánták az amerikai életformát, ugye ott katonák, támaszpontokon élő amerikai katonák éltek úgy, ahogy az amerikai életforma is tápanyagok szerint, és ugye ezek itt-ott megkóstolhatták a mogyoróvajat és egyebeket, amit az amerikaiak a mindennapos étkezésük részének tekintenek, és megalapították, hogy ott, ahol az amerikai étrendet bevállalták ezek a különben nagyon szegény körülmények között élő emberek, ott általában kialakult a mogyoróvajban lévő aflatoxin terhelés miatt a májrák. Ott, ahol ennek az anyagnak a bevitele, illetve az ebből származó fehérje mennyiség és zsírmennyiség nem haladott meg egy bizonyos százalékos mértéket, ott nem alakult ki semmilyen degeneratív jellegű elváltozás, pedig a szegény embereknek a mogyoró törmelékéből csináltak mogyoróvajat, aminek az aflatoxin terhelése, tehát a májrákot kiváltó anyag jelenléte akár 300-szor meghaladta a megengedett mértéket, és nem alakult ki májrák azért, mert nagyon szegény körülmények között többnyire növényi táplálékon éltek ezek az emberek, és ezért a spártai étrenddel összefüggésben egy kísérlet sorozatot indítottak el. Egereket normális, hát ha az ugye normális az egész számára, szóval hagyományos ételekkel tápláltak. Egy egér élettartama nem túl hosszú időn, nem tudom, azt hiszem 6-7, nem vagyok biztos benne, de nagyon kevés. Ugye azért ilyen szapora, hogy azért a faj fennmaradjon. Azok az egerek, akik fele annyi táplálékot kaptak, mint a normális étrenden tartottak, amikor azok már haldokoltak, mert ugye elérkezett a kritikus időpont, ezek még virgonckodtak, még nemzőképesek voltak, még a haldoklás egyetlen jelét sem mutatták, és ebből azt a következtetést lehet levonni rövidzárlatosan, hogy a spártai étrend, tehát a kalória megvonás és a tápláló ételek, a nehéz ételek kiszűrésével együttesen kialakított életforma az élet minőségének és az élettartamnak, az élet hosszúságának is kedvez. Egy szarkasztikus megjegyzés is olvasható a könyvben, így hangzik, kilátott már 90 éves elhízott embert. Az idős emberek azok általában soványak. És itt szeretnék még valamit gyorsan elmondani, majd a kollégát, aki jön egy kicsit maradásra bírom, hogy hallgasson engem, mert még szeretnék valamit elmondani. A következőről van szó. Interneten utána lehet keresni egy Hulda Kruk nevű asszonyra, aki 60 éves korában meglehetősen előrehaladott negatív jellegű betegségektől szenvedett. Amerikában úgy működik az egészségügyi rendszer, hogy aki eléri a nyugdíjkorhatárt, az attól függően, hogy milyen biztosítást kötött, egy alapos kivizsgálásnak vetheti alá magát. Megalapították, hogy csontitkulása van, magas vérnyomása van, előre, hogy is mondjam, prediabétesze van, elhízott, és ez az asszony úgy gondolta, hogy most miután már élvezhetni az életet, mert nem kell dolgozni, általában a nyugati társadalmakban úgy működik a társadalom, hogy ha valaki becsületesen dolgozik egy életidő alatt, akkor annak jelentős mennyiségű tartalékai halmozódnak fel, és a társadalomnak elemi erejű igénye, hogy ezek az emberek a felhalmozott tőkét most már elköltsék. És ezért illik őket, és érdemes őket életben tartani. Most nem akarom azt mondani, hogy Magyarországon ez nem így működik, és nem érdemes életben tartani bennünket, mert hogy nem halmoztunk fel semmit, de ez
Rosszul szocializálódtunk. Na mindegy. A lényeg, hogy ez az asszony, ez az öreg asszony észbe kapott, és elkezdett egészségesen élni. Megmászta Amerika 300 méteres csúcsait. Megmászta a Fujiyamát. 106 éves korában megnyerte a 90 évesek részére rendezett 10.000 méteres futást. Hát nem tudom, hogyha én most egy ilyen ötlettel előállnék, hogy önök közül, fiatalokat is belevéve, kivállalkozna 10.000 méter lefutására. Én a katonaságnál fiatalon bevállaltam egy ilyet, de never more, ahogy mondta a holló, Edgar Allan Poe-nál soha többé, ugye főleg felszereléssel. Na, a lényeg az, hogy azt hiszem, hogy ez az asszony 106 éves korában halt meg, és olyan mosolygós a képen látszik rajta, hogy az idő eljárt felette, de az ízületei jól működnek, nem merevettek be, stb. Szóval a degeneratív jellegű betegségek életet megnyomorító volta, nem igazán látszik. Na, még egy dolgot el kell mondanom, és ezt is hadarva, itt keresem az urát, a kezemben van. Van még a homloklebenyre kedvezőtlen hatást gyakorló egyéb tényező az életmódon kívül. Ma már a pszichiátria bizonyos területein megengedik a hipnózissal történő gyógyítást. Hát ugye az ember idegenkedik ettől, mert ugye kényre kezdve kiszolgáltatva egy idegen ember ágyán heverőjén feküdve, aki ugye agyturkásznak minősül, mert próbálja az én agyi folyamataimból kitalálni azt, hogy engem gyermekkorban vagy az élet egy adott szakaszában miféle lelki traumák értek, és hogy hogyan lehetne az ezzel együtt járó görcsöket vagy beidegződéseket feloldani, az ember nem szereti magát kiszolgáltatni. Hogyan jön létre ez a hipnotikus állapot? Kell hozzá egy lesötétített szoba, ezen belül egy monoton hang, egy nagyon megnyugtató monoton hang, kis pislákoló fényecske, és ilyenkor az ember lemegy alfába. Nem cínikus a megjegyzésem, tudnék, amikor alfa hullámokat bocsát ki az agy, akkor nincsen tudati tevékenysége, hanem csak a funkciókat működteti. Amikor tudatos agyi tevékenységről is beszélhetünk, akkor béta hullám kibocsátás is van. Tehát amikor az ember hipnotikus állapotba kerül, akkor nincsen tudatos agyi tevékenység, a tudata kitágul, és minden kívülről származó információ érzelmi és értelmi kontroll nélkül jut be. És éppen ezért félünk ettől egy kicsit. Amikor katona voltam Pápán, egy kollégám valószínűleg összekötetése volt a vezetéssel, engedélyt kapott, hogy építsen egy fonokromátort. Én a repülősöknél voltam, a repülőgépek rádió berendezéseivel foglalkoztunk, és ez a fonokromátor is egy ilyen elektromos berendezés. Tetszettek hallani róla? Biztos nem ismeri senki.

elfárad, akkor lemegy az ember alfába. Ugye a látóidegen keresztül a látóközpont van kitéve egy ilyen jellegű hatásnak, és a hallóközponton keresztül pedig ennek a bizonyos zenének a monotóniája hat kedvezőtlenül, és ezért történnek diszkóbalesetek. Mert hogy értelmi és érzelmi kiértékelés nélkül fogadják be a látottakat és a hallottakat, és amikor felocsúdnak ebből az állapotból, akkor sírni tudnának, és ha esetleg videón visszanéznék, hogy hogy viselkedtek, akkor elkeserednének és nem vállalnák magukat, mert a gátlások felszabadulnak, ismétlem, tudatos agyi tevékenység nélkül, tudati kiértékelés nélkül jut be minden kívülről. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak van otthon egy házi hipnotizőrünk. Van vagy nincs? Nincs, na hát azok kedvező életformát folytatnak. Vágó Istvánról derült ki, hogy neki a ház minden helyiségében van. Tehát még azon abban a bizonyos nagyon kicsi helyiségben is, hogy ott nagyon jól érezze magát. És ott is nézi. A szegényebb embereknek ugye 50 hercen villog a képernyő. Ez a villódzás szemmel is érzékelhető, tehát a gazdagabbaknál 100 herces a villogás, ez nem bántja annyira a szemet, nem fáraszt annyira. Ugye általában szegényebb emberek vagyunk, nincs plazmatévénk, nincs LCD-tévénk, hanem van ez a régi hagyományos villog. Hát ugye hanghatások is vannak, van egy lesötétített szobánk hozzá, közben ropogtatunk, hogy ugye azért az agyunk minél rosszabb vérellátással működjön, és ugye az összes tényező egy irányba hatva levisz minket alfába. Nem egyszer vagyunk úgy, hogy kezdünk nézni egy filmet, na csak még ezt az egy jelenetet, na csak a végén, amikor a másfél óra eltelt, akkor bosszankodunk a kihozanodás jegyében, hogy de őrült voltam, kidobtam másfél órát. Pedig mással is tölthettem volna. Óvodában, iskolában támadnak ebből egészen könnyen tetten érhető problémák. Este megnézik mondjuk szülőkkel együtt a gyermekek, Tom és Jerry egyik mondjuk kalandját, mondjuk ahol az egér brutalizál, és üti-vágja a macskát. A macskára ráesik egy hatalmas üllő, vagy ő egy óriási kalapáccsal rável a macska körmére, és akkor az úgy pirosra színeződik, és dagad, és a macska ugrál, és huhog. Na és a kisgyerek ugye örült ezen, mert látta ő is, hogy a szülők mennyire örülnek, együtt nevetett az egész család. Másnap az óvodában a fakockával jó fejbe vágja a másikat. És szidást kap, és nem tudja, hol kezelni ezt a dolgot, mert miközben otthon mindenki nevet rajta, a óvodában ugyanezért büntetést kap. Azért, mert a szülőknél is tudati kiértékelés nélkül jutnak be az információk. És hagyják, hogy ez tudatmódosító szerepet és befolyást gyakoroljon. Tehát ezek a tényezők, még egy dolgot. Egy ilyen jellegű előadáson, Orgoványban beszéltem erről, és egy asszony az első sorban igen-igen komoly érdeklődést mutatott, és azt mondja, hogy lehet, hogy a bevásárló központokban azért szól állandóan az a zene, ami a kutyának nem kell, de mégis szól. Azért, mert ha nem viszek magammal bevásárló listát, és nem kötődök nagyon szigorúan ahhoz, akkor megveszek mindent, amit a reklámban láttam, mert nincs értelmi kiértékelés. Elég egy képkocka bevillanása valamilyen módon, tévénézés közben megfigyelték, gondolkodás nélkül leveszi a polcról. Nem is tudja, hogy mi az, de az kell neki. Szóval bennünket hihetetlenül lehet manipulálni, és főleg úgy, hogyha a homloklebeny működését a saját életmódunkkal nagyon alacsony szinten tartjuk, és az ilyen jellegű környezeti hatások is ilyen módon hatnak a mi agyi tevékenységünkre. És most, amikor önök majd életmódváltoztatással kapcsolatos dolgokról hallanak, akkor én nagyon szeretném, hogyha mindazok, amiket én itt elmondtam, egyszerre csak úgy előjönnének a tudatalattiból, és segítenének a dolgok megítélésében. Mert hogy életmódváltoztatás címen annyi mindent kínálnak. Paleolit diéta,
vércsoport szerint

0: diéta, tudom én, Atkins diéta, stb. Ez a bizonyos Kína tanulmány majd segít ezeket leleplezni, hogyha önök veszik a bátorságot és elolvassák. Miután 22 ezer döntést hozunk állítólag naponta, ezért amikor ezekről a diéták, vagy ezekről az életmódváltoztatásbeli tényezőkről hallunk, akkor valószínűleg az újdonság erejével hatnak ezek, és miután kiértékelésre nincs időnk, adott esetben kísérletezünk velük. Én azt ajánlanám, vagy javasolnám önöknek, hogy ami átgondolt, hosszú kiértékelés után igaznak tűnik, csak azt. Még egy esetet hadd mondjak el. Ha az embernek kialakul egy értékrendje, akkor a dolgokat, a környezetében lévő dolgokat ezekhez az értékrendekhez szabja. Ha én elfogadok egy egészségesnek minősülő életformát és életmódot, és ezzel belső megegyezésbe kerülök, akkor a lelkiismeretem majd úgy működik, hogy minden egyebet megpróbál kiszűrni és elhárítani, ami ezzel a belső értékrenddel nem megegyező. De ha én mondjuk szembe megyek a belső értékrendemmel, akkor megszólal a lelkiismeret. Van egy elbeszélés, egy bizonyos Szaltikov Csedrin nevéhez fűződik, aki a cári Oroszországban élt, és ez a bizonyos Szaltikov Csedrin írt egy elbeszélést a lelkiismeretről. Az elbeszélés egésze alatt egyszer sem mondja ki ezt a szót, hogy lelkiismeret, mert ezzel is hatni akar, azt a benyomást akarja kelteni, hogy ez az a terület, amivel az ember nem foglalkozik, tehát ennek neve sincs. Ez ott van az ember életében, az ember működésében egy nem szimpatikus tényező. És a történet úgy kezdődik, hogy botorkál egy részeg az árokparton, és megtalálja ezt a bizonyos holmit, fölveszi, és attól kezdve nem akar a kocsmába menni. De a beidegződés hat, a régi mechanizmusok működnek, eljut a kocsmába. Abban a reményben megy oda, hogy talán ezért a holmiért néhány kopejka értékű vodkát majd kap, felsian a szeme a kocsmárosnak, mert nem tudja, hogy mi az, de abban egy pillanatban a kezébe veszi, egyszerűen elszabadul benne a butaság, és azt mondja a jelenlévőknek, hogy menjenek haza, lőrét mérek, ne vegyen senki a vodkámból, 26. osztályú minőség. Az emberek félrehúzódnak, ez megőrült. Hát egyedül az asszonyokra nem hat ez a bizonyos dolog, mert az asszony valahogy elveszi ezt a dolgot, és elviszi kora hajnalban a piacra, és a piac felügyelő felleghajtó köpenyegének az egyik zsebébe helyezi. Attól kezdve ez a piac felügyelő, aki rendre megcibálta a muzsik szakállát, mindenkinek a portékájából kisápolt valamennyit, szóval jól el volt ott, és ezt a nagy felleghajtó köpenyeget, mondjuk, hogy reggel 8 órára egészen komolyan telerakta. Ettől kezdve, hogy nála van ez a holmi, nincs dolga. Hazamegy, feleség megkérdezi, hogy na mi van, hogy ilyen hamar jöttél. Hoztál babot, hoztál? Nem hoztál, hát hogy lehet. Sőt, azt mondja, figyelj asszony, arra gondoltam, hogy vissza kéne adni ezt a 15 kopejkát annak a muzsiknak, akitől erőszakkal elvettem, és mi lenne a város szegényeit meghívnánk egy nagy arányú lakomára. Hát az asszony rögtön agyvérzést kapott, mondta, hogy ennek az embernek valami baja van. Rájött valamilyen úton, módon, hogy ez a holmihoz kötődik mindez, föladja a postára az uzsorásnak címezve. Megérkezik az uzsoráshoz, aki éppen a kamatos kamat számítására tanította az unokákat, mert jó, ha tudja egy uzsorás unokája, hogy hogyan kell majd kiszámítani a bevételt. És ugye ettől kezdve küldözgetik. Az a történet summája, hogy a lelkiismeret nem kell senkinek, mert hogy kellemetlen. Tehát ha én kialakítok valamilyen életformát, és ezt elfogadom helyesnek, akkor ehhez mérem, tudatban, az agyban dőlnek el a dolgok, ehhez mérem minden tevékenységemet. Ha én megértem azt, hogy a csoki nem jó, és nagyon megkívánom, Amellett, hogy mondjuk az örömérzetem átmenetileg rendbe jön, mert ezek a boldogság hormonok, endorfinok termelődnek, de a lelkiismeretemmel szembe kerülök. Na te milyen álhatatlan ember vagy, mondom magamnak. De nem szeretem, ha korholnak. Szóval, és éppen ezért valamilyen megoldást kell találnom. Hogyan működik a lelkiismeretileg, hogyan lehet elhallgattatni, hadd mondjam el ezt is. Ez egy nem kívánatos dolog, erkölcsileg legalábbis nem igazán értékelhető. Van a Bibliában egy kép, ez érthetővé teszi könnyebben. Ennek a bizonyos Saulusnak a damaszkuszi úton bekövetkező megtéréshez kapcsolódik. Azt mondja neki az ott megjelent Krisztus, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rugódozni, ebben az esetben az ösztöke a lelkiismeret. Mi az ösztöke? Hát én aszfalton nőttem fel, életemben nem láttam, de amikor elolvastam Kiplingnek a Dzsungel könyve című regényét, abban megtudtam, hogy van úgynevezett elefánt ösztöke, egy hegyes szerszám, gazdag embereknek ez ilyen drágakővel kirakott, de általában a nehezen kezelhető, vastagbőrű, érzéketlen állatok terelgetéséhez való. Mert ugye arra való, hogy ott, ahol az állat érzékeny, ott megszúrjam, hogy abba az irányba menjen, amere én akarom. Azt mondja ez az idézett gondolat, hogy nehéz az ösztök ellen rugódozni. Nem azt mondja, hogy nem lehet. Mi történik akkor, ha én az ösztök ellen rugódozok? Tételezzük fel, hogy önök nem mindannyian aszfalton nőttek fel, mint én, és van kiskert, ahol az ember akár ősszel, akár tavasszal bizonyos munkákat végez. Mondjuk fel kell ásni a kertet. Mi történik, hogyha az ásóval nagyon gyakran érintkezik a tenyér? És azt a jó bevált régi paraszti módszert nem alkalmazunk következetesen, ami az ásónyél tapadását lehetővé teszi. Na, mi történik? Hát ugye vízhólyag keletkezik. A vízhólyag kipukkad, én ki szoktam pukkasztani, hamarabb beszárad, igaz, hogy fáj. És mi történik? Mi van ott? Mi keletkezik a vízhólyag helyén? Hallani szeretném. Bőrkeményedés. Így van ez a lelkiismerettel kapcsolatban is. Minél gyakrabban megyünk szembe a lelkiismerettel, bőrkeményedés nő rá. Egyre érzéketlenebb. Van két unokánk, és megfigyeltem náluk, szólok nekik, fölkapják a fejüket, látszólag készséget mutatnak, hogy majd jönnek, de annyira lefoglalja őket a játék, hogy nem jönnek. Másodszor szólok, már a fejét se emeli fel. Vastagszik a dobhártyája. Szóval így működik, azaz, hogy így nem működik a lelkiismeret, tehát ez is az életmód változtatás szempontjából akadályozó tényező, mert ugye eldöntöm, hogy valamit csinálok, aztán ezzel szembe megyek, megingok sokszor. Minden egyes megingás, amellett, hogy szaporítja az acetilkolin mennyiségét, és egyfajta kényszerpályát alakít ki, ugyanakkor a visszahúzó tényezőket pedig erőtlenné teszi. Hát ennyit szerettem volna, hogy elmondani riasztásul, hogy ha életmód változtatással ragadtatnák magukat, akkor ezekkel a visszahúzó erőkkel, ezekkel az akadályozó tényezőkkel számolni kell, ezeket tudatosan fel kell őrölni, még a döntéshozatal időszakában, hogy az életmód változtatáshoz ne kötődjenek kudarc élmények. Tehát én nem elriasztani szerettem volna, hanem inkább segíteni, hogy ezek tudatossá váljanak. És a döntéseink is tudatossá váljanak, még akkor is, ha 22 ezeret hozunk naponta ezekből. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani. Van-e valakinek kérdése, vagy szeretné valaki kiegészíteni a hallottakat? Tessék!
1: Szeretném kérdezni, hogy a homloklábán egy fordítva nem működik, olyan nem volt, hogy egy fordítós indulatú ember, és akkor azt működték, és jó indulatú.
0: Nem. Hogy mondjam, nem születik senki kifejezetten rossz indulatúnak. Ez a szocializálódásnak, a látott példáknak a követése bizonyos vannak gyenge akaratú emberek. Nyilván mi már sok-sok generációt tudhatunk magunk mögött, és nem tudjuk minden esetben, hogy milyen adottságokat örökölünk. Rossz indulatot nem, de mondjuk gyengén működő homloklebenyt örökölhetünk. Igen? Hát ahhoz se, egyféleképpen, úgy, hogy a homloklebeny működését kedvező irányban befolyásoló tényezőket befogadom. Például omega 3 zsírsavakat, tessék?
2: Ezt nehéz megértetni.
0: Igen.
2: Hát
0: igen, a műtét kiment a divatból. 1950-ben egy Egas Moniz nevű orvos még Nobel-díjat kapott, mert kidolgozta a homloklebeny eltávolításának a műtéti technológiáját. Kiment a divatból, hát hogy is néznénk ki, ha még mindig...
2: Komoly műtétet is meg lehetne előzni.
0: Igen. Az életmód változtatás nagyon sok műtétet feleslegessé tesz. Nem gondoltam, hogy az érdeklődés ilyen irányban is elmozdul. Nagyon sok olyan könyvem van, amelyek hátterében nagyon komoly tudós csoportok állnak, melyek arról szólnak, hogy életmód változtatással, életmód betegségek teljességgel visszájára fordíthatóak. Magas vérnyomás betegség, egyszerűen életmódváltoztatással. Le lehet szállni a gyógyszerről. Nem azonnal a változtatás előtt, hanem a változtatás. Csak elmegyek mondjuk egy fél órát biciklizni. Legalább 30 szisztolés egységgel alacsonyabb lesz a vérnyomásom. És ha ez rendszeres, akkor beáll. A szervezetnek van egy homeosztázisnak nevezett sajátos működési mechanizmus, ami arról szól, hogy egy belső egyensúly tart fenn a szervezet, és hogyha én valamilyen irányban kibillentem, életmód, hibás életmóddal, akkor azt fogadja el a szervezet etalonnak, és az összes többit ahhoz igazítja. De ha én normalizálom ezen a hibás területen, akkor egy bizonyos átfutási idő után a szervezet majd az így kialakított állapotot normalizálja. Visszafordítható a kettes típusú cukorbetegség. Jelentős javulás mutatható ki az egyes típusú cukorbetegség esetében is ott, ahol a hasnyálmirigyben még életképes őssejtek vannak, amelyek akkor lépnek működésbe, hogyha a feltételeket normális életmóddal biztosítom. Szív- és érrendszeri problémák reverzibilissé tehetők. Magyarországon 1998-ban megjelent egy amerikai szaklap tükörfordítása, sajnos nem ment át a klinikai gyakorlatba. Ez a címe ennek, radikális életmód változtatás szív- és érrendszeri problémák visszafordítására. A magyarországi protokoll még mindig a stentek és a különböző angiotechnikáknál tart, vagy bypass műtétnél, hogy ezeket a problémákat megoldja. Egy könyv, aminek ez a címe, hogy a szív- és érrendszeri betegségek visszafordítása, mint olyan. Egy orvosról szól a bevezető előadás, az orvos szívsebész, igen, az, amikor a hóért akasztják, és a barátját kereste fel, akiről elhíresült, hogy életmód változtatással meg tudja oldani az ilyen jellegű szívkoszorúér problémákat. Mert ő maga tudja, hogy milyen komoly életminőség változással jár az, ha valakinek az esetében bypass műtétet hajtanak végre, átvágják a szedcsontját, az ugye porcos anyag, nem csont, nem forr össze, összedrótozzák, nem emelhet. Szóval nagyon kíméletes életmódot kell folytatni, és ezért bevállalta ezt az életmód változtatást. Két kép van a könyvben, az egyik a beszűkült koszorúöröt mutatja, szinte teljességgel elzáródás határán van. Hozzátenném, hogy életmódváltoztatás után 3 héttel megszűnnek az anginás fájdalmak. Még az érvolumen nem rendeződik, de az anginás panaszok megszűnnek. 2,5 év elteltével a koszorúér teljesen átjárható. Ugyanannak az embernek ugyanaz a koszorúere és ugyanaz a szakasz. Tehát nem okvetlenül kell nekünk az életmód kiváltotta konzekvenciákkal együtt élni és esetleg belehalni. Ha visszatérünk az egészségeshez, a szervezet számára ideálisnak tekinthető életformához, akkor a szervezet lebontja azt, amit a védekezés jegyében kialakított. Sokszor autoimmun betegségek is létrehoznak ilyen jellegű elváltozásokat, és hogyha az ennek nyomán fellépő pusztítás nem teljes körű, akkor még nagyon komoly odafigyeléssel, karbantartott életmóddal az életminőség javítható, és gyógyszermentes életforma kialakítható. Szóval ez összefügg azzal, amit tetszett mondani, hogy hát én most csak az akadályokról kellett beszéljek, de hogyha mondjuk az érdeklődés fennmarad, és valamikor ősszel esetleg egy ilyen jellegű előadás sorozatra igény mutatkozik, akkor nagyon szívesen én is eljövök kollégáimmal együtt, és segítünk az életmódváltoztatás gyakorlati területein is, miközben eszmeileg megalapozzuk. Belépő díj ezeken az alkalmakon, hogy a Kína tanulmányt legalább valaki elolvasta. Nem kell megvenni, mert elég borsos ára van, még internetes rendeléssel is, de érdemes elolvasni. És lehet, hogy ha önök elolvassák és fellelkesülnek, akkor helyet cserélünk. És meghallgatom önöket, hogy ez a gyakorlat területén mennyi jó téteményekkel járt az önök esetében. De az én fiam fordította, de nem az a fordítás jelent meg, és miközben én elkezdtem olvasni, hát hogy is mondjam, arra a meggyőzésre jutottam, hogy az egész egészségügyi szakmai protokollt át kéne gondolni. De hát akkor mi lenne a gyógyszergyárakkal, szegények? És mi lenne? Kína tanulmány. Kína tanulmány. Colin Campbell írta. A Libri-ben, nem tudom, hogy itt van-e Fehérváron Libri, van. És interneten lehet megrendelni, a Park kiadó adta ki, az internetes megrendelés olcsóbb.
3: Úgyhogy,
0: hát ki merje mondani, 4900 forint. Hát elérhető, igen, de miközben ugye nincsenek benne színes képek, fekete-fehér, tehát a nyomda költsége az 1000 forintot se haladja meg, és úgy gondolom, hogy azért négyszeres bekerülési ár azért elég sok, vagy ötszörös. Mindegy, ez az én magán véleményem, minden esetre a könyv tartalma megéri, hogy az ember elolvassa.
4: A Szenti Gábor könyv is majdnem ilyen drága.
0: Igen, hát persze, hát
4: tessék. A vegetarianizmus és a makrobiotika.
0: A vegetarianizmus az mindenképpen hasznos. Éppen ma reggel itt, miközben felocsúttam az álomból, egy ilyen dokumentum műsor ment a tévében. Nem néztem, hogy ne villogjon, csak hallottam. Na jó, de nem azért. És arról beszélt az állatvilág és az emberi életforma jelenségeit hasonlította össze, és azt mondta, hogy az volt a lényege, hogy az állatvilágban a legszívósabb és a legerősebb állatok mind vegetáriánusok. Ezt nem kell bizonyítani. Hát a legnagyobbak is, igen. Igen.
3: Ott a például a gorilla.
0: Igen.
3: És a nagy darab is.
0: Igen.
4: És a makrobiotika?
0: Hát a makrobiotikának is nyilván megvan a hatása, de én úgy gondolom, hogy nem, szóval lehet, hogy ezért önök megköveznek engem, de én nem hiszek abban, hogy egyetlen dologra lehet felépíteni egy egész rendszert. Én azt gondolom, hogy a legtermészetesebb életvitel a legegészségesebb, és ebben a táplálékok kérdése is benne van. Teljes kiörlésű buzaliszt, finomítatlan élelmiszerek, sok zöldség, sok gyümölcs, mozgás, pihentető alvás, tiszta levegőn, séta, a káros anyagok kiszűrése, ez egyszerűen elégséges ahhoz. Tehát az ember mindig gyanút fog, amikor ezekről hall, hogy ezek hátterében vagy valamilyen multilevel marketinges elképzelés, vagy valamilyen haszonelvű elgondolás található, és lehet adott esetben jó, de például Atkinsről írja ez a bizonyos Kína tanulmány, ugye az Atkins diétát is nagyon sokan itt felvállalták, hogy súlyos degeneratív jellegű betegségektől viszonylag fiatalon meghalt. Hát nem igazán szól mellette, illetőleg amellett, amit ő képviselt. Ez a Hulda Krug, ez ugye 106 évével azért átlagtól eltérő. Hulda Krug, C-vel, C-R-O-O-K. Igen, tessék.
3: Robodán, mennyire igazol az ön előadásnak és saját dolgunk a tapasztalatnak, hogy én már mondjuk olyan 10 éves távlatban én déli csak gyümölcsöt fogyasztok. Na most, amikor ezt elkezdtem, a szervezetem olyan 3 hónapig tiltakozott ezzel.
0: Nem csoda.
3: De most, hogy ráálltam, ha véletlenül héba, hogy jön ki, hogy nem, akkor meg az ellen tiltakozott.
0: Biztos, igen.
3: Hát nem jó, nem érzem jól magam.
0: A szokások kialakítását állítólag mintegy 21 nap időkeretben el lehet végezni, és a leszokás is körülbelül ennyi időt vesz igénybe. Nikotin esetében a nikotin éhség az mintegy 5 nap után megszűnik, de a beidegződésekkel kell még számolni. Tessék parancsolni.
5: A kalóriabevitelt ezt említettem.
0: Igen.
5: Minél kevesebb kalóriabevitelt. Uh-huh. Most ezt hogy lehet érteni? Mennyi az a minimális, vagy hogy lehet belőni, hogy ne fogjon túlzott mértékben az ember?
0: Igen. Nem fogy. Először, amikor mondjuk egy ilyen nagy mennyiségű élelmezéshez szokik valaki, akkor a szervezet úgy reagál, hogy örökké éhesnek érzi magát. Egy egészséges, már kifejlődött férfi embernek, ha mondjuk olyan túlzottan sok fizikai munkát nem végez, akkor 1800 kalória elég. Hát ettől mondjuk lehet éhezni az első időszakban a nőknél, 1600 kalória. Egyszerűen a városi életforma nem pusztítja a kalóriát. És ha hozzáteszem, hogy egy almás süteménynek, egyetlen almás süteménynek a kalória tartalma, amellett, hogy mondjuk nem túl egészséges, 400. Hát ha én leülök süteményt tenni, nem állok meg 4-nél, ugye 1600. És akkor ugye ez jön majd a kiadós ebéd, mert ez csak a desszert volt, és akkor már is a 3500 kalóriánál vagyok, és akkor nem, ugye a fiam annyira rendes volt hozzám, hogy vett ilyen lépésszámlálót. Hogy ha már megyek, akkor nézzem, hogy ez mivel jár együtt, és akkor ugye különböző funkciói vannak, kalóriafogyasztás. Már lejártam a lábamat, és mindig csak 300 kalóriát fogyasztottam. Szóval jobb akkor már nem enni. Mert ugye ennyit menni, hát már az ember körbejárja a földet.
3: Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy a gyomor meg az agy nincsen egészen szinkronban.
0: Biztos.
3: Tehát gyakorlatilag, amikor elkezdek enni, mire az agyam felfogja, hogy most már elég jól laktam, addig a túlzabáltam magam.
0: Igen. De azért, mert mikor érezzük a jó lakást? Amikor ki van sámfázva a gyomrunk. Szóval akkor érezzük jól lakottnak, pedig nem igaz. Tudom, hogy komoly erőfeszítést igényel minden korlátozás komolyan vétele. De ha úgy megyünk mondjuk a konyha felé is, ahogy vásárolni bevásárló cédulával, és sem mennyiségileg, sem a választék szempontjából nem lépjük túl az általunk meghatározott kereteket, akkor lehet ezt az étkezés terén is gyakorolni. A reggeli mondjuk 3 ilyen kis kocka alakú, teljes kiérlésű, gabonából készült kenyérből vett szelet.
6: Köszönöm a figyelmet!

Szerető mennyei égi atyánk, az Úr Jézus nevében szólítunk meg, és hálát adunk neked, hogy az év első napján összegyülekezhettünk, a te házadba elhoztál bennünket, amit köszönjük neked, hogy segítettél felépíteni, és majd segítesz rendbe is tenni. Köszönjük neked, Úrunk, hogy az év első napját veled tölthetjük, legyen ez jelkép, hogy az egész esztendő napját tartalmazza, hogy minden napon 2011-ben is veled kívánunk lenni, veled kívánjuk tölteni, és azt kívánjuk, hogy te vezesd az életünket, fogadd a kezünkbe Parányi kis törékeny életünket. És egyúttal megköszönjük neked a tavalyi esztendő gondviselését, annyi sok csapás, természeti katasztrófa között is megoltalmaztál bennünket, érezni lehetett a te oltalmadat, árvizek, földrengések, azok a szélviharok között is, hogy épségben megőriztél bennünket. Hálás szívvel köszönjük ezt neked, Urunk, és kérünk téged, hogy ebben az esztendőben is ugyanígy őrizd meg bennünket. Nem azért, mintha különbek lennénk, mint a többiek, hanem hogy megtérjünk és neked adjunk minden dicsőséget. És indítsd a mi lelkünket is segítségre, akik ezt a károkat, katasztrófát elszenvedték, hogy ahogy tehetjük, ahogy tudunk, segítsünk rajtuk. Kérünk Istenünk, hogy adj csendességet most ebben az egy órában is. Csendesítsd el a lelkünket, hogy halljuk a te szavadat, és ne csak halljuk, hanem meghalljuk. Add, hogy ezek vezető igék legyenek nekünk, és az egész életünket irányítsák, mai nap is, és a jövő héten is, és egész esztendőben is. Kérünk, ugyanígy vigyázz népünkre, nem csak a hitvalló hívő népre, hanem az országra, a vezetőkre, a világ vezetőire is, hogy még tart ez a próbaidő, csendes, békés, hívő életet élhessünk, és akiket meg tudunk szólítani szent igéddel, azokhoz segíts el, hogy tudjunk szólni rólad, hogy még van menedék ebben a pusztuló világban is. Te mindenkinek felkínálod az örök életet. Az Úr Jézus Krisztus szent nevébe kértük ezeket tőled, és köszönjük, hogy te meghallgatsz minket. Amen.

0: Gyermekekhez szeretnék szólni először. Kedves gyermekek, biztos sokat hallottatok már Jézus Krisztusról, hogy ő Isten fia volt, de itt megszületett ezen a földön, kis gyermekként, felnövekedett, itt élt közöttünk, emberek között 33 évig, 33 és fél évig. Ő soha nem tett rosszat, mindenkit szeretett, gyógyított, vigasztalt, bátorított mindenkit. Mégis keresztre feszítették, és meg kellett neki halni. De ő maga Jézus Krisztus mondta, hogy én ezért jöttem erre a világra, hogy én magamra vegyem a ti bűneiteket. Én elszenvedem helyettetek a kárhozatot azért, hogy ti élhessetek. Ezt nevezzük evangéliumnak, örömnek, örömhírnek. És miután a halálból feltámadt, egy darabig itt volt, még megjelent a tanítványainak, azután felment a mennybe. De mielőtt felment, ő tett ilyen ígéretet, hogy én most elmegyek, és helyet készítek néktek, és majd ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez a mi reménységünk, hogy Jézus újra eljön. Ez a hitvallásunkban benne van, a nevünkben is benne van, advent hívők, várjuk Jézus második eljövetelét. És lehet-e, azt kérdezem tőletek, lehet-e azt tudni, lehet-e következtetni valamiből, hogy ez távol van ez az eljövetel, vagy közel van? Azt mondta az Úr Jézus, hogy ezt senki nem tudja, hogy ő mikor jön vissza, de majd lesznek jelek, amelyek mutatják, hogy közel van Jézus eljövetele. És most szeretnék nektek olvasni egy Bibliával egy részletet, amikor Pál apostol beszél egy bizonyos jelről. Pál apostol a Timóteushoz írt második leveléből a harmadik fejezetnek az elején olvasom. Így szól itt az ige. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Milyen hosszú felsorolás, hogy milyenek lesznek az emberek, mielőtt Jézus eljön. Még csak a figyelmeteket arra szeretném rá irányítani, hogy kezdődik ez a felsorolás. Nagyon sok rosszat felsorít, hogy milyenek lesznek az emberek, de mit mond elsőnek? Lesznek az emberek magukat szeretők. Először talán nem is tűnik ez nekünk a rossznak, ugye hát valaki magát szereti, az olyan rossz dolog. Szerintetek rossz dolog, ha valaki magát szereti? Honnan lehet azt megalapítani, hogy valaki magát szereti? Mert azt mondja, lesznek az emberek magukat szeretők, és ezt egy rossz tulajdonságnak említi a Szentírás. Hol tudjuk mi ezt tetten érni, hogy valaki magát szereti, vagy másokat is szeret? Vagy másokat szereti jobban magánál? Az Úr Jézus a 10 parancsolatot így értelmezte, hogy szeresd az Istent, és szeresd fele barátodat. Úgy, mint magadat. Mint ahogy a magadat szeretnéd. Tehát a fele barátodat szeresd. Az embertársadat szeresd. Csak egy példát szeretnék nektek említeni, ami egy nagyon beszédes példa, hogyha felszállunk a villamosra, vagy a buszra, egy tömegközlekedési eszközre, ott általában ez hogy történik a felszállásnál már? Szépen sorba állnak az emberek, és hagyják, hogy a másik menjen föl? Ugye? Vagy nem így, hanem tolakodnak, hogy ki ér hamarabb fel. félrelökni esetleg a másikat is, hogy én hamarabb kapjak ülőhelyet. És legfőképpen a fiatalok, akiknek még jó erejük van, elfoglalják az első helyeket, és később az idősebbek, akik nehezebben tudtak felszállni, már nem kapnak helyet, mert a fiatalok mind elfoglalták a helyet. Szerintetek ez milyen magatartás a fiatalok részéről? Jó vagy rossz? Helyes? Vagy nem helyes dolog?
1: Helyes.
0: Helyes? Kimondtad azt, amit a fiatalok gondolnak maguk általában, ugye, hogy ez a helyes, így kell tenni. Látod, a bátyád integet, hogy ez nem helyes, nem helyes. Tehát itt láthatjuk azt, hogy ha valaki magát szereti, akkor ennek milyen következményei vannak. És tudjátok, hogy én már régebben voltam gyermek, de arra az időre visszagondolva, abban az időben még a gyermekek átadták a felnőtteknek, az idősebbeknek a helyet a járműveken. És most ez egészen megfordult, mint hogy a világ feje tetejére állt volna. Minden fordítva van. Minek köszönhető ez? Mert milyenek az emberek? És ez mindenkire vonatkozik, gyermekre is, felnőttre is. Mit mond itt az ige? Lesznek az emberek magukat szeretők. Ami nem tűnik első hallásra nagyon rossznak, hogy valaki magát szereti, de milyen következményei vannak ennek, ha valaki csak magát szereti. És lehetne itt sorolni sok mindent, de most nem akarom ezzel elvenni. Gondolkozzatok el ezen, hogy a Pál apostol ezt így leírja, hogy milyenek lesznek az emberek, hogy mit is jelent az, akár a családban, akár hol vagyunk, utazunk, vagy társaságban vagyunk, hogy mit is jelent az, amikor valaki csak magát szereti, és a testvérét nem, vagy a szüleit nem. Ugye, hogy ha egy evésnél vagyunk, akkor tudunk-e udvariasan másnak meríteni először, vagy csak magamnak merítek. Szóval ilyen apróságon is le lehet mérni azt, hogy kit szeretek jobban, magamat vagy másokat. Isten segítsen benneteket abban, hogy elgondolkodjatok azon, hogy ez egy olyan rossz dolog, ami nem az Istentől származik, hanem az ellenségtől. Mert ő sugallja az embereknek, hogy szeresd magadat, ne a másikat szeresd, hanem magadat. És ebből következik minden rossz. Jó Isten, segítsen meg és áldjon a benneteket, hogy Isten félelmében tudjátok élni és szolgálni másoknak.

múlt, hogy hogy használtuk fel az időt. És most egy új évet kezdünk, új lehetőséget kaptunk. Bálint testvér is tegnap este érintette ezt az időkérdést. Egy kicsit más szempontból én is szeretnék ezzel foglalkozni most, hogy mire kaptuk és mire kapjuk az időt a Jóistentől. Az idővel, mint talentummal is szeretnénk foglalkozni, mint lehetőséggel, mint Istentől kapott ajándékkal. A múltat vissza nem hozhatjuk, bár bizonyára szeretnénk sok mindent visszahozni, és másképp tenni, mint ahogy tettünk, valahogy kijavítani, de ez már nincs hatalmunkban. Mit tehetünk? A Biblia és az apostolok bennünket arra biztatnak, hogy előre tekintsünk. A Filippi levélben Pál apostol azt mondja, hogy egyet cselekszem. Szóval nem mondom, hogy már tökéletes vagyok. Nem mondom, hogy már elértem volna. Egyet cselekszem, ami hátam meget van, elfelejtvén. Ami előttem van, annak nékidőlvén célegyenest igyekszem. Az Istentől kapott jutalomra. Tehát egy dolgot tehetünk, előre tekinteni a jövőre. És itt fel kell vetnünk azt a kérdést, amit már említettem is, hogy kaptunk még most időt, kaptunk kegyelmi időt. Nem véletlenül használom ezt a szót, hogy kegyelmi időt. Nem egyszerűen csak, hogy időt. Mert gondolom, mindjárt tudjuk azt, hogy kegyelmi időben élünk olyan szempontból, hogy nincs már meghatározott idő a Szentírásban, ami már benne telt volna. És most minden nap kegyelemből élünk. Minden nap új lehetőséget kapunk. És Péter apostol szavaival, hogy nem késik el az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr értünk. Vagy mondhatnám azt, hogy hosszan tűr értem. A szombatiskolában is hallottam egy testvértől ezt, hogy hát, ha most eljönne az Úr, akkor nem tudom, akkor talán nem üdvözülnék. Tehát, ha most elgondoljuk a mi életünket, hogy milyen a mi életünk, milyen volt az elmúlt évben a mi életünk idáig, akkor mit adnánk magunknak, milyen osztályzatot? Az Úr hosszan tűr értem. És ez nagy kegyelem, és ez egy öröm hír, hogy Isten így szeret téged és engem, mert hosszan tűr értem. Jézus Krisztusnak vannak levelei a gyülekezethez, ugye tudjuk, hogy a jelenésekön olvashatunk 7 gyülekezetről, 7 levélről, ír a 7 gyülekezetnek. Ez a 7 gyülekezet akkor is megvolt Kis-Ázsiában, de jelképesen is értendő 7 keresztény korszakra. És ha ezt a 7 levelet figyelembe vesszük, már pedig én úgy gondolom, hogy tanulmányoznunk kell nem csak a mi korszakunkra vonatkozó levelet, hanem a gyülekezeteknek írt leveleket, mert mindegyikben üzen az Isten minden korszaknak is. De mindegyik korszaknak van egy jellemző üzenete arra a korszakra. A Jelenések könyve 2. levelében, vagyis

0: második fejezetében olvashatunk, amit szeretnék idézni, a Krisztus levél a tiatírai gyülekezethez. Itt van egy ilyen kijelentés, a 21. versben, hogy adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő parázsakodásából, és nem tért meg. Itt ez a korszak, illetve ez a levél arra korszakra utal, amikor már az egyház államegyház lett. És itt Jézabelről beszél, itt az előbbi versben, azt nem olvastam, hogy van panaszom ellened, megengeded az asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat. Tehát itt pogány tanításról van szó, ami beszűrődött az egyházba, mert ugye Jézabel Izrael egyik királyának a felesége volt, Akháb királynak a felesége, aki pogány királylány volt. És meghonosította Izraelben a pogány kultuszt, bálványimádást. Méghozzá nem kis mértékben. Az egész ország szinte bálványimádó lett. És itt erre hivatkozik, itt ez a Jézusnak ez a levele, hogy ebben a korszakban ez történik meg ismét, hogy az egyház bálványimádó lesz. Ez a középkorra vonatkozik, ugye tudjuk, nem akarom részletezni, hogy ez miben valósult meg. És azt mondja, hogy adtam néki időt is, hogy megtérjen. Itt arra is szeretnék rámutatni, hogy az Istennek mi nagy a szeretete és a kegyelme, hogy ő adott időt Jézabelnek, hogy megtérjen. A történelmi Jézabelnek is, ugye Illés próféta által, ugye hatalmas próféta volt Illés Izraelben, és micsoda bizonyságot kapott Jézabel arról, hogy ki az igaz Isten, ott a Kármel hegyén. És nem tért meg. És ez történt a középkorban is. Mégis az Isten azt mondja, adtam néki időt, hogy megtérjen. Az Úr mindenkinek ad időt, hogy megtérjen. Adott időt Pilátusnak, adott időt Júdásnak. Most ezeket azért sorolom, hogy még olyanoknak is, akiről tudta, hogy nem fog megtérni. Mégis adott időt a megtérésre. Adott lehetőséget a megtérésre. Az Isten szeretete kikutathatatlan. Az örökké valóságon át az üdvözültek ismerkedni fognak az Isten szeretetével, tanulmányozni fogják, mert olyan nagy a mélysége. Most csak egy kicsit tudunk érzékelni az ő szeretetéből. De ez a kicsi elég ahhoz, hogy megismerjük őt, megismerjük az ő szeretetét. Megismerjük azt, hogy ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ezt mondja Szentírás? Minden ember? Mi, hogyha beszélünk emberekkel, akkor általában úgy válogatjuk az embereket, hogy hát ez ilyen káromkodós, ezzel nem is érdemes foglalkozni, vagy ez ilyen parázna, hát azzal nem is érdemes foglalkozni. Azul megállt a káromkodós emberekkel beszélgetni, megállt a paráznákkal beszélgetni, és feltárta nekik a szabadulás útját. És azt mondja az Úr, hogy én példát adtam néktek. Az Úr nem csak az Úr vacsorában adott példát. Minden cselekedetében. Minden cselekedetében példát adott nékünk. Ezért ajánlom figyelmetekbe ezt a vaskos könyvet, Jézus élete című könyvet. Ne hanyagoljuk el, olvassuk. Ismerjük meg Jézus életét. legfontosabb olvasmányunk kell, hogy legyen Jézus élete. Ha megfigyeljük, visszatérve a levelekre, Jézus leveleire, nem csak a tiatirai gyülekezetnek mondja azt, hogy adtam néki időt, hanem figyeljük meg, hogy majdnem minden gyülekezetnél ott van, hogy térj meg. Két gyülekezet esetében mondta csak azt, hogy ahol nem volt ilyen kifejezés, hogy térj meg, ez a szmirnai és a filadelfiai gyülekezet. A többi gyülekezetnél mindenütt ott van, hogy térj meg. Laodíciánál, ami a mikorunkat jelképezi, ott még meg is toldja azzal, hogy légy buzgóságos, és térj meg. Tehát azért kaptunk időt a Jóistentől, hogy megtérjünk hozzá teljes szívből. Lehet, hogy ez már kicsit irritálja a fülünket, hogy már megint a megtérés. Hányszor térjünk meg? Hát már én megtértem. Nagyon egyszerű a kérdés. Ahányszor elfordultam Jézustól, annyiszor kell visszatérnem. Ahányszor nem engedelmeskedtem az ő törvényének, az ő hívásának, annyiszor kell megtérnem. Tanítványainak is mondta, Péternek is azt mondta, hogy majd idővel megtérsz. Miért? Péter nem volt megtérve? Feltetjük a kérdést. Péter nem volt megtérve? Tehát a megtérést a Szentírás nem csak úgy alkalmazza, hogy az egy pont, megtért valaki, és utána az az életében az egy megtért ember. A megtérés és a megszentelődés, ezek fedik egymást. Megszentelődni csak úgy tudunk, ha újra és újra megtérünk Krisztushoz. Ha újra és újra elfogadjuk az ő kegyelmét. Azt is mondja a Szentírás, hogy növekedjetek a kegyelemben. Hogy lehet a kegyelemben növekedni? Úgy, hogy elfogadni. Újra és újra elfogadni. Újra és újra beismerni, hogy szükségem van Krisztusra. Szükségem van kegyelemre. Nem olyan a hívő élet, mint ahogy valaki ezt már hangsúlyozta, hogy most már sinem vagyok, mert megkeresztelkedtem, beléptem egy kapun, de szoros az a kapu. Keskeny az az út, amely az életre visz. De út, azon járni kell. Életünk végéig, azon az úton. Magunktól nem tudunk járni ezen az úton, de Krisztussal együtt igen. Az, hogy mi szent életet éljünk, azt mondja a Szentírás, maga Jézus, hogy ez embereknél lehetetlen. De Istennel együtt minden lehetséges. Most szeretnék egy igét olvasni a Zsoltárokból, a 90. Zsoltárból. A 12. verstől a fejezet végéig. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Beszél az élet rövidségéről, azt nem olvastam fel a Zsoltár, De hozzáteszi, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bőrszívhez jussunk. Ugye a szív, máshol a Szentírás úgy mondja, hogy elme, vagyis a gondolkodásunkban kell megváltoznunk, mondja Pál apostol a római levélben. Taníts minket új számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A Szentírás beszél a bölcs emberről, aki sziklára építi a házát, és a szikla nem más, mint Jézus Krisztus. A Szentírás az első laptól kezdve az utolsóig Jézusról beszél. És ez az örömhír, ami számunkra, hogy Jézus odaadta életét értünk, értem, hogy én éljek. Vajon ezt elfogadom-e, vajon hálás vagyok-e én ezért? De most térjünk vissza Zsoltár igéhez, hogy taníts minket úgy számolni napjainkat, hogy bölcs szíved jussunk. Talán így mondhatnánk a nyelvünkön, taníts minket arra, hogy a kegyelmi időt bölcsen használjam fel. Bölcsen használjuk ki. De itt a tovább többi igéket is nézzük, hogy mit is mond tovább az ige. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Gondoljunk, most tanultak a nemrég, még az előbbi leckénkben az emmauszi tanítványokat, mikor ugye mennek megszomorodva haza Emmauszba, és Jézus hozzájuk csatlakozik, és ismerjük a beszélgetést. Azután, mikor odaérnek a lakásukhoz, akkor Jézus úgy tett, mintha tovább menne. És akkor a tanítványok mit tesznek? Térj be hozzánk. Ne menj tovább. Maradj velünk. Még nem ismerték fel, hogy ő a mester, de valamit megéreztek. Megérezték, hogy ez a valaki, aki velünk van, ennek jó a közelébe lenni. Ezt nem engedjük el. Nem engedjük tovább menni. Térj be hozzánk. Szükségünk van rád. Veled akarjuk tölteni az estét. Ne menj tovább. Mindnyájunknak erre van szükségünk, hogy Jézus térjen be hozzánk. Lakjon velünk. Ő világosítsa meg a mi értelmünket. Mint az emmauszi tanítványoknak is megvilágított az értelmüket, mikor a proféciákra utalt. És utána megértették, amit azelőtt nem értettek. Erre van szükségünk nekünk is, hogy Jézus ott legyen, és megvilágosítsa a mi gondolkodásunkat, a mi értelmünket, hogy miért érdemes élni ezen a földön. Miért kaptuk ezt az életet? Azt mondja a Szentírás, hogy rövid, olvasok itt a 90. Zsoltárban, hogy gyorsan tovaszál, mint ha repülnénk. De ez is kegyelem, hogy gyorsan tovaszál, mint ha repülnénk. Vagy jó lenne itt több száz évig élni, itt ebben a nyomorult világban? Szerintetek? Ki az, aki itt szeretne élni hosszú ideig? Ezért az Úr megrövidítette az időt. De adott mindenkinek időt a megtérésre. Mindenki annyi időt kap, amennyire szüksége van. Mert az Isten tudja azt, hogy kinek mire van szüksége. Azután azt mondja, jó reggel elégíts meg, a 14. vers. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. A tanítványok este hívták be Jézust, mert akkor éppen este volt. De itt azt mondja, hogy a jó reggel, vidámíts meg minket. Jó reggel, elégíts meg minket a te kegyelmeddel, örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Mire utal ez az ige? Mikor kell mennünk az Úr Jézushoz? A napnak melyik szakaszában szükséges, hogy találkozzunk Jézussal? Reggel felkelünk, és rohanás megyünk a munkába, és majd este, amikor időnk van, akkor azt mondjuk, hogy hát jöjj be hozzánk, szükségünk van rád. És napközben nem volt rá szükségünk. Tehát jó reggel meg kell hívnunk magunkhoz Jézust, hogy térjen be hozzánk. És akkor ő megvidámít bennünket. Akkor a nehézségeket is át tudjuk élni ő vele. Itt azt mondja az ige, hogy jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden időnkben. Tehát ha Krisztus velünk van, akkor örvendezhetünk és vígadhatunk. Mert ő a legnagyobb hatalom a világon. És ő mindent megtett értünk, vajon mi mit teszünk meg ő érte? Meghívjuk-e magunkhoz? A 15. vers. Vidámíts meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Ez kapcsolódik az előbbi gondolathoz, hogy ha folyamatosan bennünk lakik Krisztus, ha mi folyamatosan fogjuk az ő kezét, akkor ő örömöt tud adni nekünk, és meg tud vidámítani bennünket. És akkor azt mondja, ahhoz az esztendőköz képest, ahol gonoszt láttunk. Micsoda lehetőség ez, hogy itt, ebben a nyomorult világban, ahol annyi a szenvedés, annyi a bánat, a visszásság, a betegség, a pusztulás, itt ebben a világban is ő tud nekünk örömet adni. És tud nekünk békességet adni. Megragadjuk-e ezt a lehetőséget naponta? Azután 16. vers. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak, fiaim. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon. Itt lehet visszatérni az első gondolatod a megtéréshez. A megtérésnek gyümölcsei vannak. A megtérés az meglátszik az emberen. A megtérés, de nem lehet elrejteni. A fényt nem, azt mondja az Úr Jézus, azt világítani kell a fénynek. Ne rejtsük el! És aki igazán Krisztusban van, az nem is tudja elrejteni azt az örömöt, azt a békességet, amit kapott Istentől. Ja, láttassék meg a te műved, a te szolgálás, te dicsőséged azoknak, fiaim, a te dicsőséged. Ugye mi az Isten dicsősége? Az ő szeretete, az ő jelleme, az ő alázatossága, amelyen lehajol hozzánk. Ez az ő dicsősége. És ez meglátszik. Gyümölcsként ott lesz az életünkben, hogyha mi megtérünk hozzá. A 17. vers. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek, jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Legyen az Úrnak, ami Istenünknek, jó kedve mi rajtunk. Amikor a 12 kémet Mózes kiküldte Izraelbe, hogy, illetve igen, Kánaán földére, hogy kémleljék ki, amikor visszajöttek, akkor tudjuk, hogy milyen hírt adtak, ugye a 10 kém, és milyen hírt a két. Tehát Józsué és Káleb volt az, aki jó hírt hozott, és a 10 kém pedig azt mondta, mi oda nem fogunk tudni bemenni. Erős emberek vannak, nagy vasszekerek, nem fogunk mi oda bemenni. Józsué mivel biztatta? Józsué és Káleb mivel biztatta a népet? Ha az Úrnak kedve telik bennünk, bevisz bennünket. És mit olvasunk itt? Legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, hogy beviessen bennünket a Kánaánba. Oda akarunk menni, ugye? Oda készülünk. Abba az országba, ahol békesség lesz, ahol szeretet uralkodik. Legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkát tedd állandóvá. Mi az állandóság? Az örök élet. Isten állandóvá akarja tenni mi kezeink munkáját. Nem ideiglenesen, nem azt akarja, hogy elveszünk, hanem azt, hogy éljünk. Kezeink munkáját tedd állandóvá. Kedves gyülekezet, azzal szeretném zárni ezeket a gondolatokat, hogy, és azt szeretném kívánni mindnyájunknak, hogy azt ad időt, amit most kaptunk, kaptunk egy új esztendőt. Ezt használjuk fel arra, amire adta az Isten. Hogy megtérjünk hozzá teljes szívből. Hogy az a Laodicea állapot, amit ő leírott, hogy tudom a te dolgaidat, hogy milyen vagy, hogy az fájjon nekünk, és ne dicsekedjünk azzal, hogy hát ez meg van írva, milyenek vagyunk, nem tudunk mások lenni, hanem fogadjuk el a tanácsot, fogadjuk el a biztatást, azt, hogy a légy buzgóságos, és térj meg. Jó Isten, segítsen bennünket, hogy ez az év, ez az esztendő győzelmekben gazdag legyen a saját életünkben. És ha a saját életünkben győzelmekben gazdagok leszünk, akkor a közösségünk is megújul. Akkor közösségünk lesz egymással. Akkor az Úr fel tud használni bennünket, akkor olyanok leszünk, mint Sion hegye, ahová vágyakoznak az emberek, mert ott jó lenni Isten közelében. Jó Isten, segítsen bennünket ebben, hogy ezt az új esztendőt erre használjuk fel, amire jó Isten adta. Amen.
1: Isten tiszteletünk záró énekeként a 283-as ének első 3 versét énekeljük el. Akkor boruljunk le, akik tehetik, imádkozni, és utána fennállva a 4-es, 5-ös énekkel fejezzük be.

Szerető Istenünk, jó Atyánk! Szeretnénk megköszönni azt a sok jót, amit mindezdáig kaptunk tőled. Szeretnénk megköszönni azt, hogy életben tartottál bennünket még, mert meg akarsz tisztítani bennünket. Segíts bennünket, hogy ne vonjuk ki magunkat a te tisztogató kezedből. Ne akarjuk mi magunk irányítani mi életünket, hanem fogadjuk el, hogy te jót akarsz nékünk, és életet akarsz nékünk adni. Hiszen te teremtünk és megváltunk vagy. A legnagyobbat, a legtöbbet adtad értünk, és ezzel bizonyítottad a te szeretetedet. Segíts, hogy ezt el is tudjuk fogadni. Segíts, hogy ez a szeretet elváltoztassa, megváltoztassa a mi gondolkodásunkat, a mi beszédünket és minden tettünket, cselekedetünket. Hogy így a mi lelki házunk sziklán álljon, és amikor jön a vihar, akkor is megálljon ez a ház, akkor ne omoljon össze. Kérünk, jó Istenünk, segíts bennünket, hogy a kegyelmi időt, amit adtál, ami megtérésünkre használjuk fel, hogy minden nap, minden reggel és napok minden óráiban tudjunk rád figyelni, ahogy Dániel is tette, hogy reggel, délben, este hozzád könyörgött fenn szóval. Kérünk, segíts bennünket, hogy mi is hasonlóképpen tudjuk az időt felhasználni arra, amire te adtad, hogy veled töltsük azt az időt. Segíts megízlelni azt, hogy jó veled lenni, hogy így ne magunk útjain akarjunk járni. Ne a széles úton akarjunk járni, hanem azon az úton, amely az életre visz. Kérünk, légy irgalmas közünk, és segíts bennünket, hogy a veled járás örömeit is megtapasztaljuk ebben az életben. És ez meglátszon rajtunk, és ezáltal is hirdetni tudjuk a te szeretetedet, mert környezetünk látja rajtunk, hogy a tiéd vagyunk. Légy ebben segítségünkre, kérünk. A napnak további óráiban, perceiben is légy közöttünk lelked által, és adj békességet nékünk a mennyekből, a te kegyelmed szerint. Amen.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliakörünk negyedik alkalmán, amelyen mindig egy egyórás kis bevezető előadás hangzik el, és utána egy egyórás, másfél órás beszélgetés, ami az adott témát kíséri, és azzal kapcsolatban fel lehet tenni kérdéseket. Az ezévi témánk a Jézus Krisztusnak a végidőre vonatkozó példázatai, és a mai alkalommal az adós vagy gonosz szolga példázatát fogjuk elemezni. Ahogy említettem már többször, a példázatokból arra tesszük a hangsúlyt, ami a profétikus jellege a példázatnak, tehát ami a történelemnek egy adott korszakára, végső időre vonatkozik, de megkerülhetetlen, hogy ennek előtte az egész példázatot is elemezzük. A mai alkalommal négy kérdést vetnénk fel. Az első kérdés, hogy mikor mondta el Jézus ezt a példázatot. Bizonyára tetszenek rá emlékezni, hogy minden példázatnál ez egy alapkérdés. Mindig tisztázni kell, hogy Jézus mikor, kinek, milyen kérdésére mondott el valamit. Utána feltennénk majd azt a kérdést, hogy miért olyan nehéz megbocsátani, és mi tartotta vissza ezt a példázatbeli embert, hogy nem tudott megbocsátani a másik embernek, tehát az embertársánk. Miért folytogatta őt 100 dénárért? A harmadik kérdésünk az lesz, hogy szükségszerű volt-e ez, hogy ez az ember nem tudott megbocsátani. Más néven a mi életünkre vonatkozóan szükségszerű az, hogy nekünk olyan nehezen megy a megbocsátás az életben. Mi az, ami megkönnyíti a megbocsátást? A példázatnak az első mozzanatára, az atya megbocsátására, tehát a gazda megbocsátására helyeznénk a hangsúlyt. A harmadik nagy kérdésünk pedig az lesz, hogy mi a különbség a bűn megbocsátás és a bűn eltörlés között? A példázatnak ugyanis egy rendkívül fontos vonatkozása az, hogy a Biblia szerint Isten megbocsát, minden embernek megbocsát, aki őszintén kéri a megbocsátást, de Isten a bűnök eltörlését külön választja a bűnök megbocsátásától. Ez benne van ebben a példázatban, erre is kíváncsiak leszünk. És befejezésül azt a kérdést is szeretnénk majd felvetni, hogy ez a végső történelmi időszakra nézve milyen tanulságokkal és milyen felhívásokkal jár a hívő emberek számára. Tehát ezen a négy kérdésen kell átmennünk. Rögtön az elsőt szeretném feltenni, mielőtt felolvasnánk a példázatot, hogy mikor hangzott el ez a példázat, amely tehát Máté evangéliuma 18. fejezetében a 21-től a 35. versig olvasható. Ez a példázat, ahogy egyébként a kísérő füzetünk ezeket a kérdéseket mindig fölveti, és itt részletesen válaszol is rá, két jelentősebb esemény után hangzott el, mind a két esemény Jézusnak az utolsó Jeruzsálem útja során

mondás előtt az úgynevezett egyházi rendről szóló tanítását mondta el, ez is Máté evangélium a 18. fejezetében található, hogy mit kell tenni akkor, amikor egy keresztény közösségben valaki vétkezik, és megmarad egy súlyos vétségben. Mi akkor az eljárás? Máté evangélium a 18. fejezetében azt a három lépcsőfokot mindenki otthon elolvashatja, hogy először személyesen kell az ilyen embert figyelmeztetni. Utána a hozzá legközelebb álló emberekkel ketten-hárman keressék fel, hogy a bűnéből való szabadulásra késztessék, és hogyha erre sem hallgat az illető, akkor tegyék csak közhírré azt a vétket, tudnék a keresztény közösség nyilvánossága előtt. Jézus messze menő tapintatot írt elő a bűnöknek nem csak a megbocsátásában, de egyáltalán a bűnök kezelésében. Hogyha valakiről kiderül, hogy bűnös életmódot folytatna méghozzá úgy, hogy keresztény, hívő ember, egy megtért, megkeresztelt ember, de mégis kiderül, hogy visszaesett valami régi szokásába, vagy valami új kísértés áldozatává vált, Jézus messze menő tapintatot és messze menő körültekintést írt elő. Tehát a szeretet jegyében ne örüljünk annak, hogyha valaki rosszat tesz, hanem azt palástoljuk, és kérleljük azt az embert, hogy jöjjön ki abból a rosszból, és hogyha ő kijön egy embernek a figyelmeztetésére, vagy két-három hozzá közel álló ember figyelmeztetése, akkor nincs értelme, hogy arról a rosszról más is tudomást szerezzen. De ha nem, akkor viszont a keresztény közösség elé kell vinni az ügyet. És miután ez a két esemény lezajlott, tehát a tanítványok versengése, illetve Jézusnak erre adott válasza, és az egyházi rendről szóló tanítás, ezután azt olvassuk Máté evangélium a 18. fejezet 21. versében, hogy a tanítványok nevében akkor Péter odament Jézushoz, és feltett neki egy kérdést. És erre a péteri kérdése hangzott el ennek az adós vagy gonosz szolgának a példázata. Tehát szeretném felolvasni a kérdést a 21. versből, ami így hangzik. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és nékem megbocsátanom? Még hétszer is? Tudni kell ehhez a péteri kérdéshez azt, hogy a korabeli zsidó vallási hagyomány, az úgynevezett rabbinikus hagyománynak volt egy ilyen cikkeje, amelyet később a Talmudban gyűjtöttek össze a 4.-6. század során, és 20 kötetre rúgó nagy atyai hagyományok tárháza ez a Talmud. Tehát volt egy ilyen cikkely, hogy ha valaki vétkezik, akkor legfeljebb háromszor vétkezhet, a harmadik vétkezésére még meg kell bocsátani, de hogyha ugyanazt a vétket negyedszer is elköveti, akkor már nincs kötelezve egy vallásos ember, hogy megbocsásson. Tehát mondom, ezt tudni kell, mert Péter itt egy kicsit nagyot akart mondani. Péter érezte, hogy Jézus színvonala magasabb, mint a farizeusoknak a szintje, és azért mondta, hogy Uram, hányszor kell megbocsátani, még hétszer is? Tehát Péter a hármat fölvitte hétre. És erre válaszolt így Jézus, mondta néki Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 77-szer is. Tehát Jézus erre azt a választ adta, hogy a megbocsátásban nem lehet mérték. Egy igazán hívő ember mindig kell, hogy szívből megbocsásson a másiknak, még akkor is, hogyha végtelen számban elkövette volna azt a rosszat, mindig meg kell adni az esélyt a másik embernek a megbocsátással, a szeretettel, a bizalommal, hogy talán századszori vétkezés után 101-szer talán nem esik bele abba a vétekbe. De Jézus nem elégedett meg ezzel a válasszal, ugye nyilván úgy magunk előtt látjuk a helyzetet, hogy Péter meg a tanítványok úgy megvoltak ezen rökönyödve. Mert hát ő nekik egész életükben ezt tanították, hogy a harmadszor meg kell bocsátani, de negyedszer már nem. Hát most azt mondják, hogy talán még hétszer is, és erre Jézus azt mondja, hogy még 77-szer is. És miközben ez a csend ott beáll, és mindenki bizonyos várakozással tekint Jézusra, Jézus most kezd bele ebbe a példázatba. És akkor olvassuk el először a példázatot. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10.000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amie van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörgött néki, mondván, Uram, légy türelmes!

türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az Úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságát is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott eggyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadván azt folytogatta őt mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé könyörgött néki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, felettébb megszomrodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura mondta néki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek. Ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Mint minden jézusi példázat, gondolom ez is nagyon könnyen érthető. Ha valaki az ókori mértékegységeket nem ismeri, vagy pénznemeket nem ismeri, itt csak annyi utánajárásra van szükség, hogy úgy körülbelül tudjuk, mit jelent az, hogy 10 000 talentum, meg 100 dénár. De maga a szám is óriási különbség, a 10 000 meg a 100. Ha nem tudjuk, hogy mit jelent, hogy talentum, meg mit jelent, hogy dénár, akkor is látjuk, hogy két összemérhetetlen mennyiség. Amit elenged a király az ő szolgájának, a 10 000 talentum, az valami megfizethetetlen hatalmas összeg, és amit ő a maga kis szolgatársának nem enged el, az a 100 dénár, az egy jelentéktelen összeg. De azért hadd mondjam meg a mértékegységeket, hogy körülbelül mennyivel lehet számítani 10 000 talentum ma magyar forintban. Kifejezhetetlen összeg. Szóval billió vagy trillió forintokat lehetne mondani, hogy a talentum ókori mértékegység 30 és 50 kiló között volt, hogyha ezt aranyba átszámítjuk és 10 000-rel megszorozzuk, ugye ne folytassuk a matematikát, ez valami megfizethetetlen összeg. 100 dénár, ez körülbelül egy vagy két napszáma volt egy munkás embernek. Tehát nem aránylik a kettő, sehogy se aránylik egymáshoz. Az Úr elenged 10 000 talentumot, mert könyörög a szolga, és mert könyörül ő is rajta, és mindenét elengedi, és ő meg kimegy a palota kapuján, és találkozik egy szolgatársával, aki ő neki csak 100 dénárral adós, és nem akarja. Nagyon érdekes a megfogalmazás, azt mondja Jézus, nem akarja neki elengedni, sőt, a másik ige is érdekes, hogy folytogatja a másik embert. Szóval nem akár, hogyha nem veszekszik vele, vagy nem lehordja, vagy nem tudom mit, hanem egyszer nekiugrik a torkának, és a 100 dénárért folytogatja a másik embert. És aztán a szolgatársak ezt felháborodva jelentik a királynak, nyilván a szolgatársakon értjük a jelképes nyelvet talán, hogy a király az az Istennel egyenlő, az adószolga az emberrel egyenlő, a másik szolga, a szolgatárs egy másik emberrel egyenlő, a szolgatársak, akik meg viszik az üzenetet, az angyalokkal egyenlő, akik ugyanolyan teremtmények, de felháborodnak az embereknek a gonoszságán. És aztán a király a végén kinyilvánítja az ítéletet, hogy bár ő elengedett mindent, de mivel az az ember nem úgy viselkedett, ahogy méltó lett volna az elengedéshez, ezért visszahivatja az embert, és amit neki megbocsátott, azt újra visszakéri. Tehát itt van a példázatnak egy nagyon nagy csattanója, erre fogjuk kihegyezni az egész példatörténetet, hogy hogy van ez, hogy Isten meg is bocsát, meg nem is bocsát meg. Hogy megbocsát, de amikor látja, hogy visszaéltek a megbocsátással, akkor visszamenőleg is mindent elkér attól az embertől, aki a megbocsátással így visszaélt, hogy a másik emberek nem tudott megbocsátani. Ugye hóhért emleget Jézus, hogy amíg meg nem fizetik, tehát a hóhér az általában ítélet végrehajtó, tehát itt érezzük, hogy ennek a szolgának betelt a bűneinek a pohara, betelt a sorsa, és meg kell halnia. És Jézus még utána hozzáteszi a példa történethez azt a jelentőség teljes mondatot, amivel megint csak egy kis szóra hadd hívjam fel a figyelmet, ugye a 35. versben, hogy eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből
meg nem bocsátjátok. Ki az ő atyafiának az ő vétkeiket, tehát szívetekből. Tehát a megbocsátás az nem akármi kell, hogy legyen, az az igazi megbocsátás, amikor az ember tényleg szívéből el tudja engedni a másik ember adósságát, tehát nem érvényes az a közmondás, amit olyan sokszor hallunk, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ilyesmit a Biblia nem ismer. Ha valaki szívből megbocsát, az el is felejtett mindent. Ennyi lenne a példatörténet, és akkor nézzük, az első nagy kérdésünket most lezárhatjuk, hogy milyen körülmények között hangzott el, mik voltak az előzmények, miről szól a példatörténet. Nézzük most a második kérdésünket, hogy mi az emberi életben miért tartjuk nehéznek a megbocsátást. Ugye a tavalyi sorozatunkban volt erről egy külön előadás, tehát én erre nem akarok részleteiben visszatérni, különben is a mostani bibliakörünknek a kerete egészen más. Ugye a Mi Atyánkot elemezve egy külön előadás volt arról, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De itt újra találkozunk ezzel a jellegzetességgel, hogy egy ember, akinek nagyon sokat elengedtek, és most nem ennél az első mozzanatnál kezdem elemezni a példázatot, hanem a másodiknál, hogy lehet az, hogy kimegy a palotából, és nekiugrik a másik embernek, és folytogatni kezdi egy jelentéktelen pénzösszegért. Hogy lehet ez? Szinte ez olyan hihetetlen. Hát ha valakinek elengednek 10 000 talentumot, hát nincs magához való esze, nincs lelkiismerete, hogy az csak úgy zsebre vágta azt az elengedést, egy óriási összegért, és neki megy a másik embernek. Ugye érezzük, hogy Jézus itt ezt azért élezte ki a példázatnak ezt a részletét, mert úgy nagyon meg akarta a hallgatóinak mutatni, hogy az emberi világban, még hívő emberek között is, milyen nehéz a megbocsátás. Ezért itt a tanulmányunk úgy kezdődik a bevezető sorokban, hogy a valódi, a szívből való megbocsátás még hívő emberek között is gyakran hiány, nagyon fájó hiány. Aki képtelen a megtételére, nem gondolja meg, hogy enélkül nem lehet élni, vagy szenvedés az élet. A bűn világában a megbocsátás a szeretet és az élet lélegzetvétele. Jézus azt akarta megmutatni itt, hogy a bűn világában mitől fuldokolnak az emberek. Hát egyrészt magától, a rossztól, a bűntől, amit elkövetünk, de én azt gondolom, hogy még ennél is inkább, ami nagyon rosszul esik mindenkinek, hogy miért rólják fel annyira a bűnöket, miért nem tudják az emberek megbocsátani a bűnöket. Én úgy gondolom, hogy ez az, ami nagyon nehéz helyzetbe hoz mindannyiunkat, és kivétel nélkül, ha valaki nem hívő ember, de ha valaki hívő ember is, ezzel nagyon sok küzdelme van az életben, hogy szívből megbocsátani, hát ezt a halálunk pillanatáig gyakorolni kell és tanulni kell. Miért olyan nehéz szívből megbocsátani? Én úgy gondolom, hogy azért, mert az ember keze ügyében nagyon sok érv van. Nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy mi azért nem bocsátunk meg azért a másik embernek, a gyerekeinknek, vagy felnőtteknek is, mert hát az emberek hajlamosak visszaélni a megbocsátással. És mi nem fogjuk elrontani a másik embert, azért egy bizonyos mosoly szünetet tartunk, érzékeltetjük azt, hogy ami történt, az nem kis dolog, és majd, ha jól viseli magát, akkor majd megbocsátunk. Ugye ez nagyon kéznél levő érv, és ebben nagyon sok igazság is van, hogy tényleg az emberek visszaélnek a megbocsátással, nem? Tényleg azt látjuk, hogy ha embereknek elnéznek, vagy megbocsátanak, vagy kedvesek, szívélyesek emberek iránt, az emberek hajlamosak magukat elkapatni. Nem mondom a többi érvet, bizonyára mindannyian átéltük ezt, meg át is éljük most is az életben, hogy az emberi életben bizony egy nagyon komoly próbatétel mindannyiunk számára a megbocsátás. Itt van egy idézet a tanulmány füzetünk 25. oldalán, ami egy újabb érvet hoz elő, talán még ezt hadd említsem, hogy nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy ők azért nem bocsátanak meg másoknak, mert mi nekünk se bocsátanak meg az emberek, vagy nem is így mondjuk, hogy nem bocsátanak meg, hanem nem értékelnek bennünket az emberek. Az emberi életben félreismernek bennünket, és a legjobb barátaink is sokszor nem értékelik a küzdelmeinket, az erőfeszítéseinket, és úgy gondoljuk, hogy ha nekünk ezt adják, ha nekünk csak ez jár, hát akkor én miért adjak többet a másiknak? Hadd olvassam fel ezt a 25. oldalon levő idézetet, Ellen Gould White egyik gondolatmenetét, ami engem mindig úgy nagyon megrendít és megdöbbent, mert mindig egy kicsit önmagára ismer az ember. Mindig számíthatsz arra, hogy egyesek félre fognak érteni, hiszen lehetetlenség is, hogy mindenki éppen a leghelyesebb megvilágításban lásson minket. Nem várhatjuk el, hogy mindenki maradéktanul megértsen bennünket.
Még azok is, akiket barátainknak tartunk, időnként el fognak idegenedni tőlünk. Indítékaidat félre fogják érteni, veszteségeidet, megpróbáltatásaidat, önmegtagadásodat, szenvedéseidet, küzdelmeidet pedig nem érzékelik, munkádat lebecsülik. De hát nem ugyanezt kellett-e elszenvedni Krisztusnak is? Mi, aki Krisztus követői vagyunk, jobb sorsot kívánunk magunknak, mint ami Jézusnak jutott? Részeseivé kell lennünk Krisztus szenvedéseinek, hogy vele együtt részesülhessünk az ő dicsőségében is. Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagy-nagy vigasztalás szerző gondolatok ezek. Sokszor úgy vagyunk tényleg az életben, hogy a házastársunk, a gyermekünk, a barátunk, a hozzánk legközelebb álló nem tud megbocsátani igazán, vagy nem értékeli az életünket, a munkánkat igazán, és ezzel nagyon sokat durvít a lelkünkön, hogy úgy gondoljuk, hogy hát akkor mi se fogjuk ezt tenni, már miért legyek én jobb? Meg úgyis csak visszaélnek a jóságommal. És én úgy gondolom, hogy itt is, mint az élet minden egyes helyzetében mi a megoldás? A Biblia egy megoldást állít elénk, mindig Krisztusra kell tekinteni. Hát nem ezt szenvedte el Krisztus is? Hát kitől kapta Krisztus a legtöbb rosszat? Nem annyira az ellenségeitől, saját tanítványaitól. A meg nem értést, az értetlenséget kitől kapta Jézus? Ott, akik együtt éltek vele, és akik versengtek, meg vitatkoztak, meg érzéketlenek voltak, Jézusnak mennyire fájhatott ez? És milyen szép ez a mondat is, hogy ha viszont részesülni akarunk Krisztus dicsőségében és az örök életben, akkor részesülnünk kell Jézus szenvedéseiben és megpróbáltatásaiban is. És én úgy gondolom, hogy itt ennél a második pontunknál azt kell, hogy elmondjam, hogy igenis, az emberi életben könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Az emberi életben ne fogadjuk el ezt a tapasztalatot, hogy olyan nehéz megbocsátni. Én most nem tudok túljutni valamin, mert van ember, aki nem kívül dúl-fúl megmorog, hanem nagyon jól viselkedik különben, de a lelkében olyan maradványa marad annak a rossz dolognak, amit ő kapott valakitől, hogy évekig, évtizedekig belül felhánytorgatja, és olyan is lesz a magatartása a másik emberrel szemben. Nagyon sokszor érezzük ezt ennek, nem így kell lenni, és nagyon egyszerű, nagyon könnyű dolog, hogy mi szívből meg tudjunk bocsátani. Miért? Azért, mert a példázatnak, itt érek rá a harmadik pontunkra, a példázatnak az eleje, a példázatnak a döntő fontosságú része. Mi a példázatnak az eleje? Jönnek a gazda elé az adósok, a szolgák, és rendezi a szolgákkal a dolgait. És aztán előjön ez a szolga, aki hihetetlen mennyiséggel adós neki. És a gazda először úgy lép fel a szolgával szemben, mint a puszta igazságosság és jogszerűség alapján felszoktak lépni, fizessen. Nem tud fizetni? Kiderül, nem tud fizetni. Jó, adják el feleségét, gyerekeit, házát, abból fizessen. Hát így szokták, az emberi világban így van, nem? Ha valaki nem tud fizetni, jön az adó végrehajtó, vagy a végrehajtó, vagy a nem tudom micsoda. Tehát az emberi világban, de ez jogszerű, ez igazságos dolog. Hát ha valakitől fölvett kölcsönöket, és nem tud fizetni, hát valami fedezetet kellett akkor is felmutatni, és abból a fedezetből fizessen. Hát hogyha másból nem, akkor a házát is vigyék el a feje fölül. Hát miért károsítja meg a másikat? Tehát először a példázat úgy indul, ahogy az emberi világban is indulnak ezek a dolgok. De aztán látjuk azután, hogy amikor könyörög ez a szolga, különben a könyörgés egészen képtelenség, mert hogy mondhatja ez a szolga, hogy mondjuk a könyörgése szép is, hogy könyörög, de képtelen abból a szempontból, hogy ő majd mindent meg fog fizetni. Még kapjon haladékot, mindent meg fog fizetni. Azért mondom, hogy az a 10 000 talentum, azért azt tudnunk kell, hogy mekkora összeg, mert hogyha én most 30 trilliárd forinttal lennék adós, hány élet kellene nekem, hogy azt mindazt meg tudjam fizetni? Hát nincs, hát ez képtelenség. Tehát ilyenkor szokták sajnos az emberek főbelőni magukat, ugye ez az emberi világnak az eset, amikor valaki csődbe megy, vagy iszonyú adósságukban van, hát akkor egy kiút létezik, hogy kilépni az életből. Hát ezt az újabb társadalmakban sokan is csinálják, ugye a kapitalizmus is az egyszer fönt, egyszer lent világa. Én is hallottam már sok esetről, hogy valaki kilépett az életből, mert egyszerűen nem tudott fizetni. És akkor aztán mindent elsimul, ugye az elégtétel megvan, az illető nem él, kész. Ugye a híres angol újságíró tulajdonos, ugye a Maxwell is, hogy most beugrott a tengerbe, belökték a tengerbe, csődbe ment az egész birodalma, kilépett az életből.
Kedves hallgatók, mit szeretnék ezzel mondani? Hogy a gazda magatartás, amikor könyörül, és nem akárhogyan könyörül, nem azt mondja, hogy majd részletfizetést is elfogadok, nem azt mondja, hogy majd így úgy, ahogy, minden teljesen elenged. Se feleség, se gyerek, se ház, semmi nem kell neki. Látja annak a szolgának az őszinte könyörgését, amit behelyettesíthetünk, hogy mit jelképez a példázatban az őszinte megbánás. Ha valakiben őszinte megbánás van, az Isten mindent elenged neki, mindent megbocsát neki az életben. Mert Isten egyszerre igazság, igazságosság, de egyszerre szeretet. Ezt a kettőt a példázatban Jézus nagyon világosan mutatja, hogy Isten először az igazságosságot állítja az ember elé, és amikor látszik az, hogy a puszta igazságosság alapján mindannyiunknak el kellene vesznünk, de az ember ezt felismeri, és ezért könyörög, mert hisz abban, hogy Isten egy magasabb rendű igazságosság, mint az emberi igazságosság, akkor Isten megmutatja az igazságosságnak ezt a teljes mi voltát, hogy az ő igazságossága mindig a szeretettel páros, és ez a könyörületesség. Tulajdonképpen a Bibliában az igazságosság és a szeretet így összetéve, ez adja ki azt a rendkívüli sajátosságot, amit a Biblia egyedül Istennek tulajdonít, hogy Isten irgalmas és könyörületes. Mindent elenged neki. Tehát itt már egy kicsit felfoghatatlanná válik a helyzet, mert ilyen az emberi világban nem szokott előfordulni. Mindent elenged. Egy ilyen hihetetlen nagy tartozás az utolsó fillérig elengedi. Most miért mondtam ezt? Azért, hogy rámutassak arra, hogy az életben nagyon könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Mert aki az Istent megismeri, és aki látja azt, hogy az Isten mi mindenért megbocsát, és hogy az életemben már hányszor végre lehetett volna hajtani az ítéletet vagy a végrehajtást, és az Isten megint adott időt, megint adott kegyelmet, és az Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában, hanem az Isten azt akarja, hogy az ember élvén éljen, és az ember ezt megismeri, hogy az Isten minden bűnt megbocsát, a legsúlyosabb vétkeket is, mindent, a bűnök sokaságát megbocsátja. Hát hogyha látjuk azt, hogy az Istentől én mennyi sok kegyelmet és mennyi sok haladékot kapok az életben, akkor ezzel arányba hozható az, amit mások velem szemben elkövetnek, mint rosszat. Mert a példázatnak ez az egyik felszikrázási pontja. Ha én látom azt, hogy az Isten 10 000 talentumot elenged nekem, akkor nekem a 100 dénárért folytogatni kell a másik embert? Ha valaki erre rádöbben, hogy az Isten milyen jó az életében, akkor az felrója a másik embernek azt a rosszat, amit elkövetett vele szemben. Egy másik ember nem lehet soha olyan gonosz, hogy több rosszat kövessen el velünk szemben, mint hogy mi az életben elkövettünk az Istennel szemben. Ez egy képtelenség. Aki Budán ráhagy most a Margit hídra, van egy nagy felirás ott. Sok felirás van a városban, iszonyú sok, de ott van egy érdekes felirás. Már csak az Isten kegyelme, hogy élünk. Hát még az igazságot is kírják néha napján, mondjuk nem ilyen helyre lenne való, de én azt gondolom, ez minden ember lelkiismeretében ez azért egy megszólaló valóság, hogy hát én mennyi rosszat tettem itt az életben, mennyi sok embernek szereztem fájdalmat, szomorúságot, keserűséget, és az Isten végrehajtotta rajtam az ítéletet, azt mondta, hogy akkor kiállsz az egész dologból. Az Isten hányszor és hányszor előlegezte meg a bizalmát, és ha valaki erre rádöbben, Ha valaki kezdi megismerni az Istent, és kezdi a Bibliából megismerni a hiteles Isten arcot, akkor annak az embernek lehet problémája a másik emberrel úgy, hogy ne tudjon neki megbocsátani. Hogy érezzük, hogy a Biblia szerint, amit mi olyan nehéznek tartunk, az a megbocsátás, a Biblia szerint roppant könnyű dolog. Nem azért roppant könnyű, mert a mi természetünk írná elő a megbocsátást. A mi természetünk soha nem fogja előírni a megbocsátást. A mi természetünk az rideg, kemény és megbocsátásra nem képes. De a természetünket legyőzheti az a megismerés és az a hit, amivel mi az Istent megismerjük és szívünkbe fogadjuk, mert hálásak vagyunk annak, hogy Isten ennyi sok jót tett az életünkben, és ma is minden nap hogy megújul az irgalmassága és kegyelme minden ember fölöttünk is. Akkor nekem
ki kell jönnöm a sodromból, mert a másik ember az ezredrész rosszat tette velem szemben, mint hogy én tettem az Istennel szemben. Tehát nem tudom, hogy világossá sikerült-e tennem, hogy a példázatban Jézus azt mondja, hogy nagyon könnyen megbocsáthatott volna az a gonosz szolga, és mindannyian azt hiszem így érezzük. Hát ha neki 10 000 talentumot elengedtek, neki mibe került volna 100 dénárt elenged? Ugye ezért nem is kellett volna ennyit beszélnem, mert ez rögtön a példázat első olvasásakor is nyilvánvaló, de mégis miért kellett ennyit beszélnem, mert az élet hétköznapjaiban mi ezt nem látjuk ennyire világosan magunk előtt. Mert az élet hétköznapjaiban mi bele vagyunk süppedve a magunk igazolásában, magunk igazságaiba, és annyira meg vagyunk győződve, hogy ebben is nekünk van igazunk, meg ebben is nekünk van igazunk, hogy a végén már kiderül, hogy szinte mi vagyunk az Isten. És ez az eredeti képlet, ugye, hogy Péter azt mondja, hogy Uram, hát még 7-szer is meg kell bocsátanom? Hát ha már 7-szer megbocsátok, akkor már én vagyok a világ legjobb embere. És én erre képes is szeretnék lenni. És erre Jézus azt mondja, hogy 7-szer, hát 77-szer. Tehát én úgy gondolom, hogy azért kellett erről ennyit beszélni, mert az élet hétköznapjai mégiscsak azt mutatják, hogy bár nekünk is a lelkiismeret sokszor mondja, hogy most miért vagy olyan kegyetlen azzal a másik emberrel? Miért vagy olyan rátarti? Miért nem tudsz neki megbocsátani? Hát te nem csináltál ugyanolyan dolgokat, mint ő? Ugye szokták mondani a felnőttek egymás között, amikor valaki igazságtanul neveli a gyerekét, hogy te is voltál gyerek. Ha nem emlékezel vissza, hogy te is ugyanazokat a hibákat elkövetted. De a felnőtt világban is, hogy hát nem veszed észre, hát ha veled mindig úgy bánnának, hogy te bánsz a másik emberrel, akkor mi lenne a világból? Hát erről ennyit majd a beszélgetésben úgyis felvetődnek a problémák, nekem az 1 órán belül kell maradnom, megyek rögtön már a következő kérdésünkre, tehát ez most sorrendben már azért a 4. kérdés, hogy a példázatnak egy másik felszikrázási pontja, hogy ezek szerint Isten megbocsátása és bűn, a megbocsátása, és mondjam így most a kezdetén, hogy végleges megbocsátása között különbség van. Mert a példázatban 2 dologgal találkozunk. A gazda megbocsátotta 10 000 talentumnyi bűn adósságért, és szabadlábra került az adószolga. De amikor az adószolga nem úgy élt, ahogy a megbocsátáshoz illett volna, akkor visszahívatta a gazda az adószolgát. Ugye ez is mindannyiunk számára világos és egyértelmű. Tehát Jézus nem olyan példázatot mondott el, hogy Isten a szeretet, Isten mindenkinek mindent megbocsát, és hogy ha valakinek Isten megbocsátott, az azután úgy él, ahogy él, az folytogathatja a másik embert, akkor is megvan neki bocsátva minden. Hát ilyesmit, ez egy nagyon rossz pedagógia lenne. Itt találkozunk azzal a hatalmas tanítással, amit itt a táblán is nagyon egyszerűen szerettem volna úgy jelezni. És ez a hatalmas tanítás a következő, hogy az Isten valóban az őszinte megbánásra mindenkinek és mindenkor megbocsát. Tehát, hogyha itt van az emberi történelem, és emberek elkövetnek bűnöket, Isten minden bűnt megbocsát, ha az emberek őszintén kérik a bűneinek a bocsánatát. De Isten, bocsánat, még ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ez az isteni megbocsátás, ha itt van a történelmünknek a legvége, tehát a történelmünk lezárulását ezzel a 2 vonallal jeleztem, ez az isteni megbocsátás nem fog elterjedni a történelmünknek a legvégső napjaig, hanem a történelmünk utolsó, nagyon rövid időszakában, ami pár napnyi időszak lezárul. Tudnék, az utolsó 7 csapás idején már nincs bűnökért való bocsánat. A bibliai proféciák világossá teszik, hogy Isten a történelemben egyszer az akkor érő nemzetékek számára láthatóan ítélni fog. Eddig a pillanatig, amíg el nem jön a 7 csapás, ugye a 7 csapás az emberi bűnöknek a végső kiteljesedése, addig a pillanatig mindenki kérhet az Istentől bocsánatot, és Isten bocsánatot is ad. De miután lezárul az úgynevezett kegyelmi időszak, és beleér ebbe az utolsó néhány napba a világtörténelmünk, akkor azok, akiket Isten a megbocsátásban részesített, és akik nem éltek vissza a megbocsátással, azokat a 7 csapás idejére oltalom alá helyezi, azokra a 7 csapás nem fog rázódulni. De azok az emberek, akik a megbocsátással visszaéltek, azokat Isten nem tudja megmenteni a saját bűnei következményétől, tehát a 7 csapást ők a saját életükben látni fogják,
azok az számára, az emberek számára itt már a Földön megszűnik a megbocsátás. Tehát azt mondhatjuk, hogy az egész történelemben érvényesül az Isten megbocsátása, kivéve a történelemnek az utolsó pillanatát, utolsó pár napját, amikor azok, akik Istenben megerősödtek, nem fognak már vétkeket elkövetni, tehát nem is kell megbocsátani nekik. Azok viszont, akik visszaéltek a megbocsátása, vagy nem is kértek bűnbocsánatot, azoknak a számára nem lesz már megbocsátás. Ezt legvilágosabban talán Jelenések könyve 15. fejezete fejezi ki, egy látomásban, amelyben a mennyei megbocsátás színhelyét János apostol úgy látja, hogy ott már nincs senki se. Jézus nincs a mennyben. Jézus nincs a mennyben, nem lehet már hozzáfordulni megbocsátásért. Miért nincs a mennyben Jézus? Nagyon egyszerű dolog, mert Jézus elindul a földre. Elindul a földre angyalseregek kíséretében, hogy magához vegye azokat az embereket, akik nem éltek vissza a megbocsátással, akik élni szeretnének, akik megigazultak, megjobbultak. Ennyit erről, erre is majd vissza lehet kérdezni, csak röviden említem, nem is ez a tulajdonképpeni kifejtésünk tárgya, hanem a következő. Eddig a kis, ettől a kis pillanattól eltekintve az egész történelemben lehet Istenhez Jézus Krisztus által megbocsátásért folyamodni. És Isten mindenkinek meg is bocsát eddig a pillanatig, ha őszinte a megbánása. Ugyanakkor a Bibliának van egy másik tanítás, hogy a történelmünknek egy korábbi pontján, amely jóval megelőzi a hét csapást, és ami már most másfél évszázad, több mint másfél évszázada a hátunk mögött van, Jézus a mennyben elkezd egy másik szolgálatot is. És ez a másik szolgálat a bűnök eltörlésének a szolgálata, magyarul az ítélet. A bűnbocsánat az, hogy egyes bűnökért bocsánatot nyerni, és egyes bűnöket elrendezni az Istennel. Ez a bűnbocsánat. Ezt így jegyezzük meg, ez nagyon könnyű megjegyezni, itt még nem is támad problémánk. A bűnbocsánat az egyes bűneink rendezése. Ha valaki egy nap csalt, vagy hazudott, vagy méregbe gurult, megbántott egy másik embert, annak az embernek, hogyha hívő ember, azt mondja a Szentírás, hogy egy nap se menjen le a haragotokon. Aznap rendezzétek el az Istennel ezt a bűnt. Aznap kérjetek bocsánatot. Aznap nyerjétek el a bűnbocsánatnak azt a megerősítését, amit egyedül Isten képes adni. Ez tehát a bűnbocsánat. A bűnbocsánat a konkrét bűnökért való megbánás és azoknak a megbocsátása Isten részéről. A bűnök eltörlése az mivel egyenlő? A bűnök eltörlése azzal egyenlő, hogy Jézus Krisztus, amikor elkezdte ezt a szolgálatát a mennyben, azt vizsgálja meg, hogy lezárt emberi életutaknál. Azok az emberek, akik már meghaltak eddig a történelemben. Mi a helyzet a lezárt emberi életutaknál? Azok az emberek, akik az életben bűnöket elkövettek, és kérték Jézustól a megbocsátást, azok a megbocsátást értékelték, vagy visszaéltek vele. Ha valaki értékeli az Isten megbocsátását, az milyen életet fog élni? Hálás és egyre tisztább és nemesebb életet. Azok, akik nem értékelik az Isten megbocsátását, mint itt a példázatbeli adószolga, az milyen életet fog élni? Könnyen veszi, hogy neki Isten megbocsát, ő nem tud megbocsátani a másik embernek, tehát visszaél az Isten megbocsátásával. Jézus Krisztus az ítéletben, a bűnök eltörlésében azt nézi meg, hogy kik azok az emberek, akiknek végleg el tudja törölni a bűneiket, mert nem éltek vissza a megbocsátással. Isten ugyanis csak azoknak fogja eltörölni a bűneiket, Jézus csak azokat fog felmenteni az ítéletben, akik nem éltek vissza a megbocsátással. Tehát ez döntő dolog. A megbocsátás az életben hatalmas esemény. De azt lehet a javunkra fordítani, és lehet a kárunkra fordítani. Még egyszer mondom, javára fordítja az az ember, aki hálás a megbocsátásért, és komolyabban veszi az életet, mint annak előtte, és nem sétál bele olyan könnyen a bűnökbe, mert tudja, hogy azért a megbocsátásért Istennek kemény árat kellett fizetni a saját egyszülött fia halálát. Azok az emberek, akik csak olyan könnyedén veszik a megbocsátást, akiknek a nevében Voltaire mondta ki a 18. században, hogy nagyon sok ember úgy tekint Istenre, hogy azért van az Isten, hogy megbocsásson. Az a mesterség, hogy megbocsásson. Nagyon sok ember így tekint az Istenre. Majd elkövetek egy bűnt, úgyis megbocsát az Isten.
most megbocsátott, hát majd elkövetem, megint meg fog bocsátani. Ez annál erőteljesebb, ez a rossz útja a megbocsátásnak, a megbocsátásról visszaélésnek, mennél inkább még emberi intézmények is megsegítik ezt a rossz magatartást, például az, hogy az emberi közvetítőkön keresztül való bűn elrendezés, magyarul a gyónás. Ugye a gyónás is, ami egy nagyon szép felfogás lehet, lehet elvileg egy szép felfogás a gyónás, de az teljesen biztos, hogy átkára válik minden embernek, mert felelőtlenné teszi a vétkezésben. Felelőtlenné teszi abban, hogy majd úgyis meggyónom, úgyis elmondom, majd úgyis megbocsát egy emberi közvetítőn keresztül az Isten. Nem véletlen, hogy Isten ilyen szertartást nem rendelt. Ilyen rendet az Isten nem írt elő, hanem Isten azt mondta, hogy őnála van a megbocsátás, hozzá kell mindenkinek fordulni a megbocsátásért, de aki Istenhez fordul, annak valami tudatosítania kell, hogy Isten azért az életét adta, hogy megbocsáthasson. Isten az életét adta, hogy megbocsátasson. Ha valaki ezt mindig átérzi a megbánásánál, hogy Krisztus halálára volt szükség az én bűnöm megbocsátásához, ha ezt valaki mélyen átéli, hát akkor holnap és holnap után nem megy bele olyan vígan a bűnökbe. Mert hogyha valaki értem meghalt, az életét adta, aznak a szeretetével nem akarok visszaélni. De ha valaki ezt nem látja, és csak egy emberi intézményben gyakorolja a megbánást és a megbocsátást, az felelőtlenné teszi a bűnnel szemben, mert az nem tudatosítja ezt, hogy az Isten halálára volt szükség ahhoz, hogy nekem meg tudjon bocsátani. Mert az Isten nem úgy bocsát meg senkinek se, hogy ő most mondjuk ilyen kedve van az Istennek, már elnézést, hogy így mondom, hogy most megbocsát, vagy olyan kedve van, hogy nem bocsát meg. Az Isten a megbocsátás jogát nem aranyon vagy ezüstön váltotta meg, hanem drága vére, mint egyszülött bárányon a Krisztusén. Tehát itt a tábláról is teljesen világos, hogy a Jézus Krisztus a történelemben a megbocsátást egészen a végidő küszöbéig, a hét csapás küszöbéig gyakorolja, de emellett Jézus Krisztusnak egy másik szolgálata is életbe lép a történelemnek a végéhez, ehhez a végéhez közelítve, ez a bűnök eltörlésének a szolgálata. Hogy teljesen világossá tegyem ezt, szeretnék egy másik példázatra is hivatkozni. A Máté evangélium a 22. fejezetében van a királyi mennyegző példázata. Ha most erre utalok, és ezt a pár verset, a Máté 22:10-14-et ragadom ki ebből a példázatból, azt hiszem mindenki nagyon gyorsan megérti, hogy hol van Jézus példázataiban profécia, és a végső időkről hol vannak kijelentések. Miről szól ez a királyi mennyegző példázata? Arról szól, hogy egy király a fiának mennyegzőt készít. Jó előre értesíti az embereket, hogy lesz ez a mennyegző, amikor elkészült az előkészületekkel, kész a vacsora, akkor meghívja a meghívottakat. De azok mindenféle ürüggyel visszautasítják a meghívást, sőt bántalmazzák is a király követeit. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a példázat nem cserélendő össze a Lukács 14. fejezetében a nagy vacsora példázatával. Az is hasonló ehhez, de az másról szól. A Lukács 14. fejezetében van a nagy vacsora példázata, és a Máté 22. fejezetében a király mennyegző példázata. Hogy folytatódik ez a történet? Azzal folytatódik, hogy miután a meghívottak nem jöttek el. A király azt mondja a szolgáinak, hogy akkor hívjatok mindenkit a keresztutakról, a sövényekről, mindenkit, akit nem hívtam meg, de hogy tele legyen a fiam mennyegzős háza, most már mindenkit hívjatok meg. Erre meg is hívnak mindenkit, és tele van a ház. És akkor van egy jelentőségteljes mozzanat, és ez a 10-től a 14. versig tartó szakasz, amikor Jézus így folytatta a példázatot, hogy amikor tele van a ház, akkor mi következik? Rögtön kezdődik a mennyegző? Nem kezdődik a mennyegző. Hanem a király bemegy a mennyegzős terembe, és megnézi a helyzetet. És talál ott egy embert, akin nincs mennyegzői ruha. Mindenki szép fehér ruhában van, ez ismerni kell azt a korabeli szokást, hogyha valakit hirtelen hívtak meg Palesztinában egy mennyegzőre, tehát nem volt előre értesítve, hanem aznap szóltak neki, akkor a meghívónak kötelessége volt a tiszta öltözékről is gondoskodni. Tehát akit jól lehet pár órával előtte a mennyegző előtt hívtak meg, arra annak fölajánlotta a mennyegzős gazda, a király a tiszta ruhát, a fehér ruhát. De volt ott egy ember, aki visszautasította ezt a fehér ruhát,
és ő beült piszkos ruhában a menyegzői asztal közé. És oda megy a király ehhez a piszkos ruhába öltözött emberhez, szennyes ruhába öltözött emberhez, és fölteszi a kérdést, hogy barátom, ezt hogyan gondoltad? Szóval az, hogy én mindenkit meghívok a mennyegzőre, de adok is a váratlanul meghívottaknak fehér ruhát, te miért nem kértél? Úgy gondolod, hogy egy ünnepen mindenki tisztességesen felöltözve itt ül, már kezdődnék a vacsora, te pedig itt vagy szennyesen, piszkos, ezt hogy gondoltad? És nagyon érdekes, ugye Jézus ezt mondja a példázatban, hogy az az ember hallgatott. Nem szólt egy szót sem. Miért hallgatott? Mert nem tudott mit válaszolni. Nem mondta azt, hogy ő későn lett meghívva, mert hiszen mondom, hogy a későn jövőknek is járt a fehér ruha. Nem mondhatta azt, hogy ő neki nincs szükség fehér ruhára, mert mindenki fölvette a fehér ruhát. Ugye a mennyegző a Biblia szerint az ég és a föld találkozása, az örök élet, ahova csak tiszta emberek léphetnek be. A fehér ruha ugye a tiszta jellemnek a jelképe a Bibliában. Az ember úgy gondolta, hogy én is szeretnék örökké élni, de majd besétálok az örök életbe egy kis hazugságommal, egy kis irigységemmel, egy kis lobbanékonyságommal. Ez így nem megy. Tehát ez így nem megy. Mire utal az a mozzanat a királyi mennyegző példázatában, hogy a király bemegy, és mielőtt elkezdődnék a mennyegző, megtekinti a sokaságot. Ugye a mennyegző Krisztus második eljövetelével, a vacsora Krisztus második eljövetelével veszi a kezdetét, de mielőtt Krisztus másodszor eljönne, és feltámasztaná az igazakat, és elváltoztatná az élő igazakat, azelőtt az Isten meg fogja nézni, hogy kiket fog feltámasztani Krisztus. Tehát az ítéletnek meg kell előznie Krisztus második eljövetelét. De milyen ítéletnek, amit a Péter első levél 4. fejezet 17. verse mond, az igazak fölötti ítéletnek. Tehát most már ideírhatom a táblára, hogy tulajdonképpen a bűnök eltörlése, ez az ítéletnek az első szakasza. Tudnélik az igazak fölötti ítélet. Kik az igazak? Akiknek Isten megbocsátott az életükben, de akiknek az élete méltó is vált a megbocsátására, tehát akiknek el tudja törölni az életüket. A bűnök eltörlése az egy egész élet igazzá nyilvánítása. Most két rövidebb definíciót is, tehát jegyezzünk meg: a bűnbocsánat, az konkrét bűnök megbocsátása, és az ember igazzá nyilvánítása. A bűneltörlés az egész élet igazzá nyilvánítása. Azért nagy különbség van a kettő között, nem? Most valaki őszintén kér bocsánatot, és azt mondom a gyerekemnek, vagy egy embertársának, jó, megbocsátok. Az Isten is azt mondja neki, jó, megbocsátok. De az Isten megnézi, hogy most ez az ember mit kezd a megbocsátással. Ezzel él, vagy visszaél. És ha visszaélt az ember, akkor nem tudja az életét igazá nyilvánítani, mert aki visszaél a megbocsátással, az lehet nagyon vallásoskodó ember, lehet nagyon egyházias ember, de tulajdonképpen lépésről lépésre megy lefelé az élete. Aki viszont örömmel veszi a megbocsátást, hálás mindig az Istennek, az más embereknek is meg fog bocsátani, annak egyre inkább tisztább és nemesebb lesz az élete. Tehát az ítélet első része, hogy mondja Péter apostol első leven, 4. fejezet 15. versében, először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Csak ennyit jegyezzük meg, nem is említem a vers további részét. Először az Isten házán kezdődik az ítélet. Először Isten azoknak az életénél mutatja meg, hogy ezek igaz emberek, akik megbocsátást kértek, ő meg is bocsátott nekik, nem éltek vissza a megbocsátásra, jobb emberek lettek, eltörölheti a bűneiket, egyszer s mindenkorra a bűneiket eltörölheti. Az ítélet második része kiken fog zajlódni? Az ítélet második része, hogy mondja a Jelenések könyve 20. fejezetében a 4.-6. vers közötti szakasz, csak a legrövidebb és a legegyértelműbb biblia verseket írom fel ilyenkor a táblára, nagyon sok helyen beszél erről a Szentírás, de ha egy példázatot meg 3-4 ige helyet megjegyzünk, akkor azt hiszem mindent tudunk már. Ez is a Biblia titkához tartozik. Nem kell teológusnak lenni, nem kell, nem tudom én mennyi fáradtságba belemennünk. Egy történet és 3-4 igeversből tulajdonképpen a félvilág történelme előttünk van. Az ítélet második része kikkel fog foglalkozni? Azokkal, akik talán soha nem kértek megbocsátást, mert nem ismerték el a bűneiket, vagy azokkal, akik kértek megbocsátást, de nem éltek a szerint, hogy a megbocsátást meg is kapták. És miután
Jézus Krisztus eljön másodszor, és feltámasztja az élő igazakat, a meghalt igazakat, és elváltoztatja az élő igazakat, és elviszi őket a mennybe, az emberek, az igaz emberek közreműködésével kezdődik meg az ítélet második szakasza. És az ítélet második szakaszának a vége az lesz, amit Jézus itt a példázatban így mondott, átadják majd a hóhér kezére. Mert az ítélet második szakasza után is lesz feltámadás, ahogy ez az igazak feltámadásával egyenlő Jézus második eljövetele, az 1000 éves ítélet, mert a második ítélet 1000 évig tart a Biblia szerint, erre is majd vissza lehet kérdezni, az 1000 éves ítélet vége az a nem igazak feltámadásával lesz azonos, de a nem igazak csak azért támadnak fel, hogy szembesülhessenek azzal az ítélettel, hogy ők nem élhetnek, nem lesz joguk élni. Embertársaik élnek, sőt Krisztus bevonta magához velük őket az ítéletbe. Az 1000 éves ítélet után ők is visszakapják az életet, a nem igazak, tehát a kárhozottak, de nekik nem lesz joguk élni. Miért? Mert vagy önigazolásba rekedtek meg, és nem bánták meg a bűneiket, vagy megbánták ugyan a bűneiket, de az életük nem jobbult meg. Miért nem jobbult meg? Mert nem voltak méltók a megbocsátásra. Visszaéltek a megbocsátással. És ezért mondta Jézus a példázat végén, hogy átadják a hóhérok kezére, tudnék itt a szembesülés után teljesen visszavonja tőlük Isten az életjogát, tehát tulajdonképpen nekik meg kell halniuk egyszer s mindenkorra. Ezt mondja a Szentírás, hogy van örök élet, ha ugyan bűnöket követtek el is az igazak, de megbánták, és nem éltek vissza a megbocsátással, mert egyre jobbak és jobbak lettek, mert értékelték az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát, és ezért örökké élhetnek kegyelemből, nekik sincs érdemük erre, de kegyelemből élhetnek, mert megmutatták, hogy az Isten szeretetére szeretettel válaszolnak. A másik embercsoport azonban szembesülni kell, hogy kell a másik embercsoportnak szembesülni kell azzal a véggel, hogy ők nem élhetnek, mert lehet, hogy ugyan megbánták a bűneiket, de igazán nem bánták meg. Mert aki megbánja a bűneit és megbocsátást kap, az annak az élete át kell, hogy alakuljon, az más emberek iránt is megbocsátó és előzékeny kell, hogy legyen. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy hogyan hat ránk ez a példázat, most már a befejezéshez kell, hogy közeledjek. A példázatnak ez a mozzanata. Hogy említettem, ezen a Biblia körünkön Jézusnak a végidőre vonatkozó példázatait tanulmányozzuk, és ebből a példázatból számunkra ma gyakorlatilag mi a fontos és mi a lényeges. Ez a példázat, ez kevéskor emberének szólt ennyire, mint a mai embernek. Azért, mert a mai ember, ha a Bibliát komolyan veszi, azt tudhatja, hogy Jézus Krisztus most nem egyszerűen a megbocsátás istene, hanem már most a bűn eltörlés istene. Fölöttünk már az ítélet elkezdődött. Elkezdődött először az eddig élt emberi nemzedékek fölött, de nyilván a meghalt igazak után az ítélet átmegy az élő igazakra, hiszen vannak nagyon sokan, akik élve megérik Jézus második eljövetelét. Nem tudjuk, hogy itt mikor megy át az ítélet az élő igazakra, ezt a Biblia nem hozza a tudomásunkra. De az biztos, hogy egy idő után, amikor Jézus a meghalt igazak ítéletét befejezte, és egyre közelebb a vég, és akik élve érik meg Jézus második eljöveteit, akkor Jézusnak a megvizsgálása átmegy azokra, akik élnek, és akkor mi rólunk teszi fel a kérdést Jézus Krisztus, hogy most itt él ez az ember, itt él a 20. század végén. Adtam neki lehetőséget az életre, adtam neki ismeretet, hitet, kegyelmet. Vajon ez az ember hogyan él, vagy visszaél a megbocsátással? Mert ennek az embernek élő állapotában kell, hogy kimondjam az életére, hogy igaz ember. Tehát Jézus a bűn eltörlést az eddigi emberek életében úgy hozza meg, hogy már lezárt életekről van szó. Ugye ez érthető? De akik megérik Jézus második eljöveteit, ott élő emberekről kell ezt kimondani Jézusnak, hogy ezeket az embereket én magaménak nyilvánítom, igaznak nyilvánítom, bibliai jelképes szóval elpecsételem. Az elpecsételés ennyit jelent a Bibliában, hogy védelem, oltalom alá helyezem, a 7 csapás idején őket nem érheti a baj,
mert ők nem éltek vissza a megbocsátással, ők jobb emberek lettek, ők nem felelősek a világ mostani állapotáért. Ők nem járultak hozzá ahhoz, hogy a világ ilyen legyen, amilyen. Tehát Jézus Krisztus itt a mai kor kereszténye számára döntő fontosságú szolgálatot végez a mennyben, végzi egyrészt a bűnök megbocsátását, ma is mindenki, aki Jézushoz fordul, őszintén Jézus megbocsátást ad, de egy mai igazán hívő kereszténynek tudatában kell lennie annak, hogy el kell készülnie Jézus második eljövetelére. Elkészülni Jézus második eljövetelére pedig egy mondatban ennyit jelent, hogy Jézus el tudja törölni a bűneinket, olyan életre kell eljutnunk, vagyis olyan életre, ami teljes szakítás, teljes hátat fordítás a rossznak, és ez, hogy teljesen hátat fordítottunk-e a rossznak, ez ebben csúcsosodik ki, hogy készek vagyunk-e akár a legnagyobb bűnért, vagy a legnagyobb ellenséges dologért is megbocsátani. Egy igazán keresztény embernek olyan szempontból nem lehetnek ellenségei, hogy miattam nem lehet ellenségem, senki se. Ha a másik ember miatt, ő miatta ellenség, sajnos az benne van az életben, de én ellenséges viszonyt senkivel nem ápolhatok. Ugye a Biblia nagyon messze menően mondja azt, például Jakab apostol levele 4. fejezetében, a 11. és 12. versben, hogyha valaki csak haragszik a másik emberre, vagy kárhoztatja a másik embert, akkor az Istent kárhoztatja. Mert az Isten mindenkinek meg akar bocsátani. Szóval, ha te nem tudsz megbocsátani a másik embernek, nem csak a másik embert kárhoztatod, az Istent kárhoztatod, aki türelmes és jóindulatú minden emberrel szemben, mert bízik abban, hogy talán a szeretet és a türelem a másik embert meglágyítja. És ezért tulajdonképpen ez a példázatnak nagyon nagy jelentősége van, talán az összes példázat közül ez az a példázat, a gonosz szolga példázata, ami a legmélyebben kell, hogy elgondolkoztasson már egy keresztényt. Mert általában mi emberek úgy gondolkozunk, hogy hát igen, azért mi bűnös emberek vagyunk, de a bűnt elkövetünk is, az Isten majd csak megbocsát. Ma talán így kellene gondolkozni, ha az Isten ennyi sok jót ad nekünk, a világ történelmében is ennyi nagy szabadságot ad, ennyire viszonylag gondtalan megélhetést az előző korokhoz képest, akkor nekünk nem az kell, hogy legyen a mércénk, hogy majd elkövetem a bűn, de úgyis megbocsát utána az Isten, hanem olyan életre eljutni, hogy eleve ne kövessünk el bűnöket. És Isten ehhez az erőt mindinkább meg fogja adni, hiszen ha említettem azt, hogy elkövetkezik ez a 7 csapás időszaka, az emberi történelem legvége, és ez visszafele számítva mondjuk hogyha majd kiírom a 3 számot, ez a 3. időszak, akkor a 7 csapás előtti 2. időszak az, amikor a végső nagy evangélium hirdetéssel átütő erejű lesz majd az Isten lénye és megbocsátásra való készsége minden ember szem előtt. Ugye a 7 csapás előtt egy hatalmas dolog következik be, ez a végső nagy evangélium hirdetés. És hogyha valaki most megkérdez, hogy hol járunk, akkor azt lehet mondani, hogy itt az első és a második szakasz között járunk, mert végső nagy evangélium hirdetést még a maga teljességében nem látjuk, de azt viszont látjuk, hogy Isten hogyan készíti elő ezeket a végső eseményeket, hogyan készíti elő a búzának és a konkolynak a szétválasztását. Erről lesz szó majd 2 hét múlva. Hogyan készíti elő Isten azt, hogy mindenkihez eljuthasson az evangélium? Ha mindenkihez eljut az evangélium, mindenki tisztán, világosan tud dönteni, és aki elfogadja az Isten megbocsátását, és nem él vissza az Isten megbocsátásával, azt Isten elpecsételi, és az Krisztussal együtt a mennybe megy. Ez a pozitív megoldás. Aki ezt megismeri ugyan, de visszaél vele, az meghal Krisztus második eljövetelekor, és fölötte folyik majd az 1000 éves ítélet, az ítélet második szakasza, ez a negatív megoldás. Ezt ma a történelmnek ezen a pontján élve keresztények számára teljesen világos kell, hogy legyen, hogy egy győzelmes kereszténységre van szükség. Ezt a győzelmes kereszténységet viszont a végső nagy evangélium hirdetés időszakában a Szentléleknek a minden eddiginél nagyobb támogatása fogja győzelmes kereszténységgé avatni. Mert a Szentlélek különleges kiáradása egy második pünkösthöz hasonló kiáradása nélkül ilyen kereszténység soha nem születne meg. De ennek az előestéjén élve most
A leges, legfontosabb dolog egy keresztény ember számára, hogy keresse az Isten útját, keresse Krisztusnak a jelenlétét, keresse azt, hogy hogyan is bízhat rá majd Isten olyas valami dolgot, ami az összes igaznak az egybegyűjtése lesz a történelmnek ebben a zaklatott utolsó hányadában. Hát ez adja ennek a gonosz szolga példázatának a fölmérhetetlen jelentőségét, és amit egy óra alatt el lehetett mondani, talán azt megpróbáltam belezsúfolni ebbe a rövid elemzésbe, de hát a bibliakörünk az bibliakör, nem előadás, tehát a lényeg ezután következik. Minden bibliakör után tartunk egy 10 perc szünetet, és akkor elkezdjük a megbeszélést. Most is így legyen, és akkor 7 óra 20-25 perckor elkezdenénk a megbeszélést. Meg tudni, hogy itt egy ilyen lelki segély telefonos szolgálat is működik a metróban. Tessék, akkor átadnám a szót a példázattal kapcsolatban, hogy hogyan történik itt a Szentlélek kiárasztása ugye a végső történelmi időben. Ezzel kapcsolatban hadd menjek le egészen az alapokig, bár nem akarok részletekbe azért nagyon belebocsátkozni, de egyáltalán az a tapasztalatom, hogy a Szentléleknek a világban való munkájáról, vagy egyáltalán a Szentléleknek az embert segítő szerepéről olyan sok félreértés van, hogy talán egy nagyon rövid betekintést nyújtanék, hogy az alapján talán könnyebben megérthetjük, hogy mit jelent majd a történelem végén a Szentléleknek a kiáradása. Ugye a Bibliában lényegileg azt látjuk, hogy a Szentlélek az Isten lelkének a legfőbb jelképe a szél. A szél. Ugye a szél fú, ahol akar, mondta Jézus János Evangélium a 3. fejezetében, a szél fú, ahol akar, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy. Ez áll mindarra, aki lélektől született. Tehát a szél egyenlő Szentlélek. A Bibliának egyik nagyon csodálatos szóhasználatát vehetjük észre abban, hogy a szél különböző zúgásához, szél különböző munkájához vagy járásához hasonlítja a Szentlélek munkáját is a világban. Ugye tulajdonképpen mindenütt, ahol levegő van, valami levegő mozgás van. Tehát valami szél fúj. Ez az első része a szél mozgásának, ez, hogy a szél fúj. Ez van benne János Evangélium a 3. fejezet 8. versében, amikor Jézus Nikodémusnak magyarázta a Szentlélek munkáját. Azt mondja, a szél fú, ahol akar. Ez annyit jelent, hogy a levegő a legkönnyebb elem, innen van különben a jelképnek az alapja, a legkönnyebb elem, tehát nagyon könnyen behatol mindenhova. A Szentlélek is nagyon könnyen eljut mindenhova. Miért? Mert ha csak egy ember egy résnyire is megnyitja az életében az ajtót, akkor Isten már segíti azt az embert, akár tud az Istenről, akár nem, akár hisz az Istenben, akár nem. Tehát elmondhatjuk, hogy a Szentlélek minden ember életében működik. Ateista emberek életében is. Bűnös emberek életében is, mert nincs olyan ember, aki az életében legalább egy-egy pillanatra jót ne szeretne, vagy jót ne akar, akkor már mindjárt a Szentlélek működésével van dolgunk. Ezt nevezi a Biblia szélfújásának. De rögtön ugyanebben a versben mondja Jézus a Szentlélek munkájának a másik szakaszát, hogy a szél fúj, ahol akar, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy. Tehát ideírom ezt a szót, hogy zúgás. Különben az eredeti görögben is ez a pontos megkülönböztetés van, tehát itt a magyar fordítás jól adja vissza Jézus szavait. Tehát ugye a szélnek már egy nagyon komoly munkája, amikor fölkerekedik a szél, és hatalmas nagy levegő tömegeket tud megmozgatni, és eltolni a régi rossz levegőt, vagy a meleg levegőt, vagy hideg levegőt a helyéből, és akkor jön ugye egy front, jön egy hideg vagy meleg front, aminek most is a tanúi vagyunk. Ezt a szél fújása, az a Szentlélek munkájának egy ilyen pontszerű munkája, amikor minden ember életében, amikor az ember engedi, akkor a Szentlélek segít annak az embernek, ha valami jót akar. A szél zúgása ehhez képest annyiban más, hogy ez egy hosszabb tartó, a Szentléleknek egy hosszabb tartó munkája az emberben, mert az ember már igényli ezt. Tehát amikor egy ember megismeri már az Istent, és már az ember látja azt, hogy az Isten mi mindent megbocsátott neki, akkor az ember szíve egy kicsit kezd összetörni, és kezd rádöbbenni arra, hogy miért nem éltem én eddig az Istennel.
miért nem volt az én életem eddig más? És akkor az ember igényeli azt, akkor az ember már elkezd imádkozni, az ember elkezd már komolyabban kutatni Isten dolgai után. Tehát akkor már a Szentlélek, hogy úgy mondjam, hosszabb szakaszokra beleszövődhet az ember életébe. És van egy harmadik része is a Szentlélek munkájának, és itt fogjuk megérteni ezt a végső nagy Szentlélek kiárasztását, amit a magyar fordításban, mondom, ez az eredeti is, a Szentlélek mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek. Ez az apostolok cselekedetei második versében.

teljes egységre jutottak, és Máriával, Jézus édesanyjával együtt a felházban imádkoztak, akkor mint egy sebesen zugó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek, és a tanítványok életében az játszott le, amit már itt tudnék így mutatni, hogy már egészen nagy időkben a Szentlélek tudta vezetni az életüket, és tudta befolyásolni a gondolkodásukat, az akaratukat, az életvitelüket. Most itt a táblán mi egyszerű vonalakkal jeleztem, tehát ide pontokat rajzoltam, ide már szakaszokat rajzoltam, ide meg már hosszabb szakaszokat rajzoltam. Ez is mutatja, hogy mennyire igaz a 2 Korintus 3.17-nek az a kijelentése, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mert Isten mindig tiszteletben tartja az ember szabadságát. Ha egy ember nem akar az Istennel foglalkozni, vagy nem akar az Isten útjain járni, akkor az Isten csak egy-egy pillanatra, vagy egy-egy órára, vagy egy-egy napra kérhet az ember életében szerepet. De hogyha az ember már kezd érdeklődni, már kezdi látni az élet összefüggését, és kezdi látni azt, hogy mennyire Istenre van szükségünk, akkor már Isten hosszú-hosszú időkön át tudja vezetni az embert, de amikor az ember nem figyel oda, vagy megint maga lesz a mérték, vagy a maga igazsága lesz a mérték, akkor a Szentléleknek távoznia kell, innen vannak ezek a hiányjelek itt is a vonalak között. De amikor az emberi életben bekövetkezik az, hogy az ember még mélyebben látja azt, hogy mennyire gyenge önmagában, és még mélyebben érzi azt, hogy én Istentől nem akarok elszakadni egy pillanatra sem, egy napra sem, akkor a Szentlélek egész hosszú időkön keresztül, sőt, nagyon kicsik itt már a kihagyások, és azok csak szinte elgyengülések, és nem olyan elfordulások az Istentől, mint mondjuk ott az első szakaszban. Nos, hogyha az egyéni életben is megvan ez, tehát mindannyiunk egyéni életében ez a három lépcsőfok képzelhető el. Tehát az első szakasz, ami minden ember életére igaz, a második szakasz már csak azoknak az életére igaz, hogy a Szentlélek ott van az életükben, akik valóban átadják az életüket, megtérnek az Istenhez, ők érzik az zúgást. És azok, akik megtért emberek, hívő emberek lesznek, de az életben tovább folytatják a küzdelmet, tehát nem ülnek a babérjaikon, hogy ők most már megtért emberek, mert már hívő emberek, hanem látják, hogy most kezdődik el a tulajdonképpeni élet, az Istennel együtt élő élet. Azoknak az életében tud egyre átütőbb erővel munkálkodni a Szentlélek, azoknak az életében már ez zendülés. Ha tehát ez az egyén életben is igaz, akkor a történelem életére is ezt ki lehet vetíteni. Ugye a történelem életére is ki lehet ezt vetíteni, hogy a történelemben mindig is tevékenykedett a Szentlélek. De csak azok életében tudott igazán tevékenykedni, akik beleegyeztek és igényelték. Nem csak a zsidóknak az ókorban, hanem a Sárepte özvegyasszonya, szíriai Naamán, pogány emberek is, akik megváltoztak, megjobbultak, az életüket áthatotta a Szentlélek. Pünkösd idején jött el, hogy a Szentlélek hatalmas módon kiáradt, és a kereszténységet az egész világra elterjesztette. Ez egy rendkívüli dolog volt, szóval pünkösd ünnepén. És pünkösd ünnepe után a kereszténység kifejlődött, elterjedt egyre erőteljesebben, de ugye a kereszténység történelmében is volt egy óriási torzulás a 4. században, ami után megint a történelemben alább hagyott, hogy úgy mondjam, történeti méretekben alább hagyott a Szentléleknek a munkája, de a reformáció időszak az megint egy nagy zúgás volt, és megint egy zendülés, de aztán utána megint alább hagyott. De a történelem végén, tehát Jézus második eljövetele előtt is Isten újra elkezdi azt, amit Jézus idejében, amit a reformáció idején, amit a következő évszázadok reformációiban. És Isten ezt teljességre fogja vezetni, tehát először is, hogy a Szentléleknek ez, mondja a kérdésre most kezdek válaszolni, a Szentléleknek ezt a végső nagy kiáradását láthassuk, ez mi szükséges? Az eddig elmondottak szerint ez az szükséges, hogy az emberek tényleg tudatosan megismerjék, hogy ki az Isten, és a saját szavából ismerjék meg, hogy ki az Isten. Tehát ahhoz az evangéliumnak egy bizonyos fokú elterjedésre kell eljutnia, sőt, olyannyira el kell terjedni, hogy utána már azoknál az embereknél, akikhez elterjedt az evangélium, egy olyan nagy változást kell, hogy előidézzen, hogy ő rájuk már, amikor kiárad a Szentlélek, az egész világra mindenkinek el tudják juttatni az evangéliumot. Tehát ehhez mondjuk előzmények járulnak, tehát a Bibliának ki kell szabadulnia a középkori bezártságából, az újabbkori vallás és állam szétválasztására van szükség, alapvető emberi szabadságjogok biztosítására, szóval sok minden kell ehhez a történelemben.

0: 100 évvel ezelőtt nem tudott volna kiáradni a Szentlélek. 50 évvel ezelőtt sem, és még ma sem tud kiáradni. Isten készíti ennek az útját, a történelmi útját. Ez, mondom, kell az, hogy a Biblia ne legyen elzárt könyv, a Bibliához hozzá lehessen férni. De hogy lehet hozzáférni a Bibliához, amikor diktatúrák voltak még a földtörténelmével? Tehát a diktatúráknak is fel kell lazulni, el kell tűnniük. Tehát ez egy csodálatos dolog, ez Jelenések könyve bepillantást enged a számunkra, hogy Isten milyen végtelen türelemmel viszi előre a jó terveket. Soha erőszakot, kényszert nem alkalmaz az Isten. Sok milliárd ember életsorsát összefonja, és mindenkinél viszi előre, és a történelemben is a jó dolog megy előre. A következő előadásom majd lesz erről szó, hogy a búza és a búza, nem csak a konkoly növekszik ám ezen a földön. Mert azt mindannyian látjuk, hogy a konkoly, a gonoszság erői, hogy tobzódnak és növekszenek. Sokszor meg is rémülünk, hogy milyen világban élünk, amiben ennyi sok szenny és ennyi sok gonoszság van. De azért hadd mondjam most el, tényleg valódi vigasztalásul, nem csak a konkoly növekszik, a búza is növekszik. De az Istennek erre van szüksége. A Biblia már kikerült az elzártságból, 200 éve már a Biblia kezd eljutni a föld minden népéhez. Ez 200 éve tart, nem több ideje. A polgári szabadságjogok, hát ezek meg szinte a szemünk előtt kezdenek kialakulni, nem? Mert amíg a keleti rendszer megvolt, ameddig diktatúrák sokasága hálózta be a földet, hiába volt Biblia, nem lehetett eljutatni az emberekhez. És akkor, amikor ezek a folyamatok haladnak előre, és ennek a, most egy harmadik dolgot is hadd mondjak, mondtam, hogy a Biblia elterjedjen, mondtam azt, hogy a politikai szabadságjog is lehetővé tegyék az embereknek az érdeklődését Isten iránt. De a harmadik és legfontosabb dolog talán az, hogy legyenek hívő emberek. Legyenek igazán mélyen hívő emberek, akikre a Szentlélek kiáradhat. Akkor fog kiáradni a Szentlélek. Tehát ez a három feltétel szükséges ahhoz, hogy a Szentlélek kiáradhasson. Pünkösd ünnepén miért áradhatott ki a Szentlélek? Mert Jézus, Keresztelő János és Jézus olyan munkát végzett, hogy legalább 12 emberben, meg 70 emberben, meg néhány ezer emberben ott volt már az élő eleven ige ismeret, biblia ismeret. Az a 12 ember prédikált, és ezrek tértek meg a szavukra, de nem a semmiből tért meg az ezer ember, ők már hallgatták Keresztelő Jánost meg Jézus tanításait, tehát ott is ott volt az ige ismeret. Ott is ott volt egy bizonyos szabadság, ugye? Tehát, hogy nem tudták elfojtani a dolgokat. Ugyan az apostolokat be akarták börtönözni, be is börtönözték, de kiszabadította őket Isten angyala. Vissza akarták szorítani, de ők bátran azt mondták a zsidó főtanács vezetőinek, hogy inkább kell nekünk Istennek engedelmeskednünk, hogy sem mint embereknek. És ott voltak végül ezek az igazán hívő emberek, akik megértették, hogy a szeretett mesterüknek miért kellett meghalnia. Megértették Jézus halálának az okát, és az életük teljesen megváltozott, és ott is ez a három dolog ott volt, hogy kiszabadult az ige, a vallási hagyományok tömkelegéből a Biblia kiszabadult, a szabadságjogok biztosítva voltak, és volt igazi hívő közösség, és akkor áradt ki a Szentlélek. Ez most is így fog megvalósulni, és ennek az ideje nincs messze. Igen. Erről azt lehet tudni, hogy az első fokozat során, amikor fúj a Szentlélek, és mondom, minden ember életében ott van a Szentlélek, erre a Biblia egy hatalmas ígéretet tesz. A Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében. Ezt hogy lehet tudni az életünkben? Hogy ellenségeskedünk a rosszal szemben. Ez a bibliai kijelentés. Amikor egy ember már problémát csinál a bűneiből, már egyáltalán elismeri, hogy vannak bűnei, meg hibái, amikor ebben nem akar belenyugodni, amikor már egy bizonyos szempontból szenved is, hogy már miért vagyok én ilyen, vagy századszor miért vagyok már ilyen, amikor én rájöttem, hogy nem ilyennek kell lennem. Tehát ezek konkrét napi fölismerések, enélkül nem történnének meg. Ez is minden ember életében megvan. Tehát hogyha ez az első szakasz, akkor az első szakaszra az jellemző, amit Isten mondott, hogy ellenségeskedést szerzek benned a bűnnel szemben. A Szentlélek nélkül nem ellenségeskednénk a bűnnel szemben, hanem belenyugodnánk a bűnbe. A második szakasz, azt meg Jelenések könyve mondja ki a 22. fejezet 17. versében, amikor azt mondja, hogy aki szomjúhozik. Mondom, egy-egy szó világítja meg itt a lényeget. Aki szomjúhozik, jöjjön el. Tehát aki már ellenségeskedik a rosszal szemben, annak az embernek az életében egy bizonyos idő után ki kell, hogy alakuljon egy őszinte szomjúhozás a jó életre. Mert ugye az nem megoldás, hogy én állandóan látom, hogy milyen rosszakat teszek, és állandóan ott van bennem a lelkiismeret furdalás és az ellenségeskedés a rosszal szemben. Az még önmagában nem megoldás, annak tovább kell lépnie. És mi a tovább lépés? Amikor már nem csak azt látom, hogy mennyi rossz van az életemben, és ezzel be én nem akarok belenyugodni, hanem azt is látom, hogy én jó akarok lenni. Tehát, hogy lehetséges itt jó élet is ezen a földön, lehetséges szeretetben is élni. Erre mondja a Biblia, hogy ez már nem csak ellenségeskedés a rosszal szemben, hanem már szomjúhozás a jóra. Amikor az ember már utána akar járni dolgoknak, már kezébe veszi a Bibliát, már beszélget erről, már embereket így tekint, már értelmes társaságokra vágyik, és beszédtémákra, nem mindenféle locsogásra, fecsegésre, meg az élet eltöltésére, hanem hogy az életben hát valahogy megváltozzon az életem, vagy jobbá legyen az életem. És a harmadik fokozat az mivel egyenlő? Ugyanez a Biblia vers folytatja különben, Jenések 22:17, tehát ez erre is utal, meg erre is utal. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Tehát itt van egy ellenségeskedés a rosszal szemben, itt van szomjúhozás a jóra, és itt van az, hogy egy ember, amikor eljut oda az életében, hogy azt mondja az ember, hogy én legfőképpen ezt akarom az életben, én szeretnék megbékülni a Teremtő Istenemmel. Én szeretnék az Istennel szövetségre lépni. Én szeretném azt, hogy az Isten legyen az én vezetőm. Ez tulajdonképpen a második és harmadik szakasz, ugye? Tehát, mert ha a másodikra azt mondtam, hogy az a megtérés, akkor valahogy ez is az. De inkább a harmadik szakasz, amikor az ember teljes mélységéből látja azt, hogy Isten nélkül én nem tudok jó életet élni, ezért én mindenestül Istenre akarok támaszkodni. Amikor az ember komolyan veszi az imádságot, itt még az ember nem is imádkozik. Itt már elkezd fohászkodni, könyörögni, viszont azt mondja az ember, hogy az életem hétköznapjaiban minden nap többször is Istenhez fordulok, mert hát ez a lélegzetvétel az életemnek. Tehát ezek így a hétköznapokban mondjuk ilyen konkrét dolgokban öltenek testet. Tessék? Hát az ezer éves időszak ugye az ítélet második szakasza. Talán felolvasnám erre nézve a Jelenések könyvét, mert az pár versben mindennél többet mond, és meg is tudjuk jegyezni. Jelenések könyve 20. fejezet 4. versétől. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételért és az Isten beszédért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Ez az 1000 esztendőről szóló híradás, tehát 3 versben benne van a lényeg. Tehát azt mondja itt a Szentírás, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Tehát Jézus második eljövetele az egyenlő az első feltámadással. Miért mondja, hogy első feltámadás? Mi lesz a második feltámadás? A második feltámadás az 1000 év végén van, a kárhozottak feltámadás, akik nem kaphatnak örök életet. Tehát boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Mert ezeknek nem árt a második halál. Mi a második halál? A második halál a második feltámadáskor köszönt azokra, akiket Isten feltámaszt, de életet nem tudván nekik adni, örökre megsemmisülnek. A végső megsemmisülésnek a kifejezése a második halál. Ugye itt a Földön mindannyian meghalunk, ez az első halál. De akik feltámadnak, azoknak nem lesz részük a második halálban, mert azok mentesülnek a kárhozatítélete alól. Ugye ez érthető. Tehát mindannyian az első halállal meghalunk, de akik feltámadnak Jézus második eljövetelekor, azok üdvözülnek, a mennybe jutnak, azoknak nem árt a második halál. Kiknek árt a második halál? Akiknél az 1000 év alatt kiderül az Jézus ítéletében, hogy ők is megkapták Istentől a kegyelmet, ha úgy tetszik, nekik is megbocsátott Isten a 10 000 talentumnyi adósságukért, de ezek az emberek a megbocsátást nem fordították az életük fejlesztésére. Visszaéltek a megbocsátással, szóval én csak így tudom ezt mondani röviden, hogyha nekem valaki megbocsát, és én utána nem élek ahhoz méltóan, akkor csak azt tudom mondani, hogy visszaéltem a megbocsátással. És azoknak az embereknek Krisztus nem adhat életet. Mert nem is akarnak szeretetben és jóságban élni. Tehát az 1000 év alatt tulajdonképpen Krisztus azt fogja megmutatni, hogy bár ő mindenkinek meg fölajánlotta a 10000 talentumos minden ember, az emberiség minden egyes tagjának a megbocsátást, de aki ezzel a megbocsátással vagy nem élt, vagy visszaélt, és ezt az 1000 év alatt megmutatja Jézus pontosan, hogy ezt hogy kell érteni. Mert mi azt most nem látjuk egy másik ember életében, csak bizonyos jelekből látjuk, hogy most ez most jó irányba halad az élete, vagy visszaél a dolgokkal. Még az élet utolsó pillanatáig is lehetnek meglepetések, lásd ugye a jobblator esete, hogy úgy látszódott talán, hogy ő visszaélt a jóval, de aztán utána mégiscsak vissza tudott lendülni oda, hogy hálás volt a megbocsátásért, és megváltozott az élete. Tehát az 1000 év alatt Jézus azt fogja megmutatni, hogy ő mindenkinek felajánlotta a megbocsátást, de akik ezzel nem éltek, vagy visszaéltek, és ezt Jézus meg fogja mutatni az 1000 év alatt, hogy hogyan éltek. Hogyan utasították el, hogyan nem éltek ezzel. Ugye mondom, mert ezt mi most így pontosan nem látunk bele az embertársainkba, nem is kell, hogy belelássunk, de nem látunk bele. Az 1000 éves ítélet azért ilyen hosszú, nem Isten miatt hosszú, hanem az emberek miatt, akik ővel együtt ítélkeznek a mennyben, mert Jézus minden egyes emberrel el fog tudni számolni, és meg fogja mutatni, hogy ő szeretné, hogyha itt lennének ezek az emberek, de ezek az emberek annyira nem akartak itt lenni, hogy akkor ő nem kényszerítheti rájuk az örök életet. Tehát ha valaki nem akar élni, és Isten erre ad lehetőséget, hogy mégis felülbírálja magát, és akarjon élni, de ha végképp nem akar élni, hát akkor Isten azt adja neki, amit ő akart. Tehát akkor Isten elfordult tőle, és ez lesz a második halál, tehát hogy azok az emberek nem élhetnek, és visszaköltöznek a nem létbe, tehát olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, hogy mondja Attiás könyve. Az 1000 év az azért fontos dolog, mert az 1000 év alatt a megváltottak szemében, ugye itt nem csak Krisztus él és az angyalok, hanem az üdvözültek is Krisztussal vannak a mennyben. És az ő szemükben világossá teszi Krisztus, hogy ő minden embert szeretett, ő minden embernél szerette volna, hogyha itt lennének a mennyben. Ha valaki nincs itt, csak a saját hibája miatt, még pedig az eltökélt hibája miatt nincs itt. Ezek külön előadás témák. Volt is az előadás az elpecsételésről, hogy ez hogyan történik, de elmondanám, hogy, hogy van az Ószövetségben ennek néhány előzménye, úgynevezett előképe. Például Mózes második könyvében a 4. fejezettől a 12. olvashatjuk az egyiptomi 10 csapást. 2. Mózes 4-től 12-ig. Az egyiptomi 10 csapás idején is azt látjuk, hogy a csapások az egész Egyiptomot érintették, kivéve Gósen földjét. Mert Gósen földjét, ahol a zsidók éltek, ott a csapások nem zúdultak le a zsidó népre. Tehát mindenhol békák jöttek, mindenhol meghaltak a jégeső következtében az állatok, kivéve a Gósen földjét. Mert Isten nem engedte azt, hogy ezek a csapások oda is elterjedjenek, hogy Isten ezt milyen titokzatos természeti törvények életbe léptetésével, vagy felhasználásával tette, természetesen abba a Biblia mélyebb belepillantást nem enged, de ez már bekövetkezett a történelemben. De megyek még előbbre. Hát Sodoma és Gomora pusztulása. Ugye? Tehát Mózes első könyvének a 17. fejezetétől. Sodoma és Gomora pusztulása. Mielőtt Isten elhozta volna az ítéletet, azelőtt lehetőséget adott azoknak az embereknek, akik igaz emberek voltak, hogy elhagyhassák a várost. Ilyen volt Lót és családjának egy része. Ádász küzdelem volt, mert a család másik része ott maradt, de Lót felesége, aki egyébként kijött, de visszavágyódva visszatekintett a városra, és kárhoztatta Isten ítéletét, tulajdonképp aki sóbálványá lett, ő is elveszett. Lót és a két lány.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

beszélgessünk egymással. De inkább úgy mondanám a kommunikáció, mert a beszélgetés a kommunikációnak csak egy része igazából. És hadd kérdezzem meg rögtön így az elején, hogy szoktatok-e beszélgetni? Elcsodálkoznánk, ha valaki azt mondaná, ugye, hogy nem szokott beszélgetni, és hogyha már úgy teszem fel a kérdést, hogy szoktatok-e beszélgetni egymással? Ugye, bólogattok, hogy szoktatok, van, aki mondja, hogy hát ez már kevesebbet. Elemi igényünk a beszélgetés. Az ember nem is tudna meglenni anélkül, hogy ne beszélgessen, vagy ne beszéljen. Ugye, mert a kettő két különböző dolog, hogy beszélek, vagy pedig beszélgetünk egymással. Erről is szólok majd közben. Hogy említettem is már itt a kezdő mondatokban, hogy más a kommunikáció és más a beszélgetés. Ugye a beszélgetés a kommunikációnak egy része. Igazából a felmérések szerint a beszéd csak 7%-át teszi ki, képzeljétek el, a kommunikációnak. Én is nagyon elcsodálkoztam rajta, megmondom őszintén, pedig hát tanultam is ezeket a dolgokat, mert nem emlékeztem így rá. És gondoljátok el, hogy a nonverbális, tehát a nem beszélő, tehát a nem verbális kommunikáció az a 93%, és a felmérések szerint úgy osztik meg, hogy a testbeszéd, a gesztus, ehhez hasonló dolgok, ezek ugye az 55%-ot teszik ki, és a hanghordozás, a hangsúly és egyéb metakommunikációs jelek pedig a 38%-ot. Hát nagyon elgondolkodtató és tanulságos, majd a későbbiekben ezt jobban ki is fejtjük, és megértjük, hogy miért olyan fontos tudunk ezeket a százalékokat. Úgyhogy nem csak az a fontos, hogy mikor és mit mondunk, hanem az is, hogy hogyan. Ez következik ugye ebből. Nagyon fontos a beszéd, Istennek az ajándéka a Biblia szerint, tehát egy nagy lehetőség, de egy talentum is, és ezért egy nagy felelősség és az embernek a számára. Beszélnünk kell, mert társas lények vagyunk. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, erről van Mózes első könyvében a teremtésnek a története, és azt olvashatjuk, hogy az isteni személyek között békességnek a tanácsa volt, tehát tanácskoztak egymással, hogy Isten az ő angyalainak parancsolt, vagyis a lényekkel, a mennyei lényekkel folyik valamiféle beszéd, kommunikáció, és több helyen olvashatjuk, hogy az Úr szólt, az Úr szava, vagyis Isten is beszél, Isten is kommunikál, és az emberrel is mindig keresi ezt a kapcsolatot, és kommunikálni szeretne, és mivel Isten bennünket az ő képére és hasonlatosságára teremtett, egyszerűen beszélnünk kell. A teremtés történetnél azt olvashatjuk, hogy Isten szólt és meglett, parancsolt és előállott. Az isteni beszédnek hatalma van, teremtő ereje van. Talán nem is gondoljuk, hogy az emberi beszédnek is hatalma és teremtő ereje van az Isten mintájára. Amikor mi szólunk, akkor megteremtünk valamit a másik emberben, megteremtünk valamit a környezetünkben. Érzelmeket, gondolatokat hívunk elő, és valamiféle légkört alakítunk ki azzal, hogy mi ott vagyunk, hogy kommunikálunk, hogy megszólalunk. Nagy felelősség ez, de ajándék is. Mert amikor beszélünk, akkor a beszéd által letisztulnak a gondolataink. Nem tudom, voltatok-e már úgy, én nagyon sokszor szembesültem ezzel, hogy elkezdtem valamit mondani, lehet, hogy Istennek, lehet, hogy a másik embernek, és akkor döbbentem rá az összefüggésekre, az okokra, a következményekre, egyszerűen letisztult az, ami addig esetleg csak úgy kavargott bennem. Vagy amit úgy tudtam, de ki se tudtam igazán mondani, megfogalmazódott az, hogy mi is az, és hogyan is kellene róla gondolkodnom. Akkor, amikor beszélünk, amikor kommunikálunk egymással, akkor feltárulnak a rejtett zugok, az elrejtett érzelmek, gondolatok. Ez is áldásos lehet. Az elszigeteltségünk az szűnik, épül a közösségünk egymással, növeli az emberek közötti egységet, házastársoknál a házastársi egységet, az, amikor kommunikálunk, amikor beszélgetünk,
és kiküszöbölhetjük azt, ami olyan sokszor megrontja a kapcsolatunkat, a félreértéseket. Azért mondtam csak el ezt a néhány szempontot, hogy lássuk azt, hogy milyen fontos is, hogy beszélgessünk egymással, hogy mennyi haszna van annak. Sorolhatnátok még ti is ehhez folytatásként sok-sok mindent, és tényleg növelhetnénk a listát. Példát is hadd említsek nektek az életemből, vagy a környezetemből. Nagyon érdekes volt, tegnap említettük azt a fiatal párt, akikkel mostanában sokat beszélgettünk, éppen házasság előtt álltak, és hát többször voltunk náluk, bár nem olyan közel lakunk egymáshoz, Attila a fiúval jó barátságban is van már régebb óta, és akkor hát mentünk, és akkor megdicsérte a lánynak, hogy te milyen szép ez a lakás, kelted, és milyen szépen megcsináltad, és akkor mondja, hogy jé, hát ezt is mondta a párja nevét, nem mondta sose. És akkor meg is fogadta Attila, hogy fog vele beszélgetni. És akkor mondta, hogy hát valahogy tetszett neki, de hát ő neki ez nem is jutott eszébe. És akkor egy másik volt, az is nagyon érdekes, hogy mondta ez a fiú, hogy hát kifejezte a lány irányába, hogy hát beszélgessenek többet. Ők úgy érezte, hogy miért kell mindig annyira részletesen elmondani, hogy most mi volt a munkahelyen, mik voltak a problémák. Azt mondja, igazi férfi az megy előre, megoldja a problémákat, nem kell azon annyit rágódni. És hogy tanulnia kellett, de nagyon jól állt hozzá, és nagyon szépen, hogy ezt tanulnia kellett, hogy meg kell hallgatni, tényleg azt át kell gondolni. És látta azt, hogy ő akkor nyugszik meg, hogyha azokat kimondhatja. Ez is a beszédnek egy áldása, hogyha van, akinek kimondjuk, ha van, akinek elmondjuk, akár az Istennek, akár a másik embernek, és ha van egy olyan ember mellettünk, ami társunk, akivel őszintén beszélhetünk, akkor meg tud az bennünket nyugtatni, le tudja tisztítani a mi érzelemvilágunkat, a gondolatvilágunkat. Aztán egy másik házaspár, egy baráti házaspárnál van ez, és ezt csak azért villantom föl, hogy milyen különbözőségek lehetnek közöttünk, amik a kommunikációba bizony nagy tanulás elé állítanak bennünket, amikor két ember különböző ezen a szinten. Ott a férfi olyan, hogy nem nagyon beszél. Tehát ő természetesnek veszi a dolgokat, és hát van, amikor szegény asszonyka, ugye már akkor tudja meg a dolgot, amikor az akcióra kerül a sor a családba, hogy most ide menjünk, az jön hozzánk, hát nem is mondtad, vagy hogy... És hát nagyon kellemetlen ugye ez, egy másik ilyen családot is ismerünk, ahol meg a fél rendkívül elfoglalt, és hát aztán ott van egy ilyen is, hogy nem tud beszélni, mert ő nagyon is sokat tud beszélni, hanem bizony, úgy nem figyel oda ezekre a dolgokra. Nagyon fontos az, hogy ezen a szinten is közöljünk egymással a dolgokat. A nyelv hatalmában áldás és átok van. Ahogy mondtam is nektek, hogy Isten szava hatalom és teremtő erő, az emberi szónál is már utaltam erre, de nézzük meg, hogy mit mond erről a Szentírás. Én azért Jakab apostolnak a levelét választottam, mert ő nagyon sokat szól az emberi kommunikációról, a beszédről. Én ajánlom nektek, nem is hosszú ez a Jakab levele, rendkívül gyakorlati. Tényleg az egész 5 rövid kis fejezet, és már rögtön itt az első fejezetben ír a beszédnek a fontosságáról, a törvényszerűségeiről, és Jakab apostolon keresztül a Jóisten fölhívja a figyelmünket arra, hogy milyen fontos is, hogy mi mikor, mit, hogyan szóljunk. Azt mondja Jakab apostol a 19. versben, az első fejezetben, azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Nagyon bölcs tanács, a saját életünkből is tudjuk, hogy amikor olyan elhamarkodottan szólunk, nem hallgatjuk végig a másikat, sokszor abból van a félreértés, vagy éppen a harag, ahogy írja is az apostol. Legyünk gyorsak a hallásra, hallgassuk meg a másik embert, hallgassuk meg a társunkat, legyünk erre készek, mindig készek, hogy gyorsalkodjunk ebben, de késedelmezzünk a szólásra, vagyis, ahogy a példabeszédek könyve is mondja, talán már említettem a másik témánál, hogy meggondolás őrködik feletted, és értelem őriz téged. Sok minden bajtól megőrizhet bennünket a meggondolás. A szólás is, ahogy mondja a magyar közmondás, inkább nem is szólás, ez ugye közmondás, hogy,
hogy előbb gondolkodj, azután beszélj. Egy másik helyen így mondja, a 26. versben, ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Hát azért elég kemény beszéd, nem? Gondoljatok ebbe bele. Isten tisztelő egy ember, és nem tud a nyelvének parancsolni, azt mondja, hiába való az ő Isten tisztelete. A hitünk próbálja a beszéd. És csak most fölvillantani még egy utolsó verset. Itt a harmadik fejezethez lapozzatok, ahol érdemes elolvasni egész az elejét, ezt az ötödik, a hatodik verset, és ahogy mondja, hogy a nyelv is tűz lehet, bár kicsin tag, de mint a tűz az erdőt felégetheti maga körül a környezetet, ugye, ahogy mondtam, hogy átok lehet a beszédben. És a tizedik versben pedig ugyanazt mondja, amit említettem is, ugyanabból a szájból jöjj ki áldás és átok. Képzeljétek ezt el, ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok, de azt is mondja az apostol, hogy atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Nem kéne. Minek nem kéne lenni, hogy átok jöjjön ki a szánkból. De ugyanabból a szájból tud kijönni. Vajon miért? Miért van ez így? Egy kicsit menjünk a világi tudományhoz a beszéd szintjén. Talán többen ismeritek ezt, hiszen már általános iskolában is anyag, és talán gyerekeitek könyvében is láthatátok, vagy ti magatok is visszaemlékeztek meg később is, hogyha tanultatok, hogy a kommunikációs séma az úgy néz ki, hogy van egy adó, ugye most nincs róla ábránd, hogy képzeljük magunk elé, egyik oldalon az adó, a másik oldalon a vevő, és közöttük van egy kommunikációs csatorna, amin keresztül megy az üzenet valamilyen jel formájában, és ott odaírják mindig erre a sémára, hogy zavar keletkezhet. És hogyha zavar keletkezik akár a csatornában, akár a jelben, akkor mi történik? Ugye nincs megértés. Nincs megértés. Valamiféle feszültség keletkezik. A Biblia azt mondja, a szív teljességéből szól a száj, Példabeszédek könyvében. Lehet zavar, amiről nem nagyon beszélnek a nyelvtankönyvek, az adóban és a vevőben is, de majd erre mindjárt meg is nézzük, hogy hogyan van ez. Ott a csatorna, ugye, hát ez a, hát végül is ugye ott a levegő, amin keresztül ugye a rezgések mennek, megy az üzenet, de ugye a csatornában ott van az adó és a vevő között az Isten, és hogyha ő ott van, és rajta keresztül nézzük a másikat, akkor nem keletkezik zavar. Hogyha bennünk ott van, nem keletkezhet zavar, hogyha Krisztus bennem él. De hogyha én mindenféle kavargásban vagyok, és az emberi természetem hatalma alatt, akkor ez a zavar nagyon könnyen létrejöhet. Aztán sokszor megzavarja a kommunikációnkat, a megértésünket, amire mindannyian vágyunk. Nem vágyunk rá, de hogy is nem vágyunk. Hogy megértsenek bennünket, hogy legyen, aki meghallgasson, hogy elmondjam a dolgaimat. Az is, hogy nem elég a technikai tudásunk. Ez a technikai tudás nagyon egyszerű tudás, az anyanyelvvel együtt tanuljuk, de mivel különböző családból származunk, különböző helyzeteket éltünk meg gyerekkorunkban, fiatalkorunkban, az iskolában, a családban, ez különböző, azt is megfigyeltem, hogy tájegységekről származunk, és hogy olyan emberek kerülnek össze, akik különböző családi környezetből jöttek, és nem tudatosították ezt magukba, hogy a magyar nyelvnek milyen törvényszerűségei is vannak, sokszor emiatt kerülnek félreértésbe a társukkal, akit választottak, mert nem értik, és nem is tudják, hogy mi az oka annak, hogy én ezt így fogom föl. Hadd mondjak el nektek egy nagyon érdekes példát. Több óra hosszás beszélgetésünk volt egy kedves barátunkkal, aki házasságkötés előtt áll, vagyis hát még maga se tudja igazán, hogy mi legyen. És mondta, hogy nagyon szereti ezt a lányt, úgy látja, a lány is szereti őt, és már tényleg nagyon jól megvannak, és hát több mindent elmondott, elmondta a gyengeségeiket, hogy ezt is már így látják itt több év után, hogy így együtt járnak. De van egy dolog, ami miatt egyszerűen
nem mer elindulni, hogy na házasság legyen ebből, hogy úgy érzi, hogy a lány újra és újra megbántja azzal, és nem hogy megbántja, hanem ő benne valami rendkívül nagy feszültséget okoz, hogy olyan élesen szól időnként hozzá. Fölemeli a hangját, hogy lebeg a levegőbe, és ezzel, és akkor ő benne följön egy feszültség. És azt mondja, és így lesz egész életünkbe. És úgy bántotta, és azt mondta, hogy nem szeretem igazán ezt a lányt. Hát hogy merjem elvenni feleségül? Hogy így fölingerel a hangja, fölingerel, ahogy szól hozzám. És kezdjétek el, hát több mindenre aztán fényderült a beszélgetés során, ugye ebből, körülbelül ebből indultunk ki, hogy van egy problémája, és kezdjétek el, hogy kiderült az, persze ennek komoly lelki háttere van a lánynál egyébként, komoly, mint kiderült, de kiderült az, hogy egy nagyon egyszerű technikai dolgot nem vesz figyelembe, az, hogy a magyar nyelv emelkedő, ereszkedő hanglejtésű. Tehát amikor én beszélek, akkor úgy lenyugtatom a végén a hangomat, leviszem a hangomat, ugye, amit mondtam, hogy a kommunikációnak nagy százalék az tulajdonképpen nonverbális kommunikáció, és benne vannak ezek a hangbejtés, hangsúly és a többi szünettartás egyebek, hogy egyszerűen nem veszi ezt figyelembe, hozta ő a családjából ezt a beszédstílust, és ez a feszültséget kelt. Tehát, hogyha én, egy kicsit nehéz is ez különben, de majd mondok egy nagyon jót, ami most jutott eszembe, hogy nem is gondoltam, hogy ezt elmondjam, hogy a gyereknevelésnél nagyon jól alkalmazható és bevált, hogy egyszerűen, amikor úgy beszélek, hogy most két mondat jutott eszembe, meg felszólítom. Nem tudom, mit akarsz mondani. Érted? Így fölviszem. És van benne egy olyan számonkérés, olyan irritáló hang. De azt mondom, nem tudom, mit akarsz mondani. Emelkedő, ereszkedő. Teljesen mást váltok ki a másik emberből. Ugye elmondtam a bibliai alapot, hogy a szív teljességéből szól a száj, de higgyétek el, van, amikor nem igazán. Amikor egyszerűen nem figyelünk oda arra, hogy rendesen beszéljünk. A gyereknevelésben nagyon érdekes az, hogy... Na, a kérdőmondatoknál is ugyanúgy, az meg olyan, ugye, hogy összerezve szinte az ember, hogy számonkérés van benne, követelőzés van benne, nem pedig valami közlés, kérdés, stb. És ugye hát vannak ilyen dolgok is, hogy ugye valaki egyszerűen nem tanulta meg, és nem tudja azt mondani a másiknak, hogy kérlek, vagy légy szíves, hanem ide hoznád, megtennéd, kellene nekem. Ugye, amikor közben a gyerekeket arra tanítjuk a család maga az iskolába, hogy kellene? Hát jó, kellene, ugye? De hát, és akkor mi van, nem? Ezerre, hát hogyha kellene valami, akkor légy szíves, vagy kérem. Valahol, tudjátok, a szív teljességéből szól a száj, nem szabad ítélkeznünk, de ha magunkon ilyet észreveszünk, akkor gondolkodjunk el, hogy nincs bennünk büszkeség. A másik semmi bevevése, lenézése. És így tovább. És valamiféle engesztelhetetlenség, kérlelhetetlenség, vagy harag rejtetten. Lehet, hogy nem is a társunkkal, hanem a női nemmel, vagy a férfi nemmel, vagy az emberiséggel egyszerűen haragszunk mindenkire. Nem vagyunk egy rossz lelki állapotban, vagy egyszerűen csak egy szokás. Egy szokás, ami, és lehet, hogy a másikban, aki elvárja azt, hogy kérem, vagy köszönöm, vagy légy szíves, ott vannak a problémák. Ezeket mindig meg kell beszélni. Ugye, amit mondtam, hogy a félreértéseket kiküszöbölni a beszélgetéssel, mert lehet, hogy nincs ilyen mögötte. De hogyha a másiknak tényleg ez fontos, és a társadalmunkban is, ugye szoktam mondani, amikor szokásokat alakítunk ki, egyszerűen a társadalomban való élésre is megtanítjuk a gyerekeinket, nem? Hogy olyan alapvető társadalmi szokások, ha azokat sem gyakoroljuk már, hogy akarunk mi akkor az Isten gyermekei lenni? Tanuljuk meg ezeket, vegyük a fáradtságot, és hadd bocsássam már most előre, hogy igazából fáradtsággal, küzdelemmel, időnként bizony erőfeszítéssel jár az, hogy megtanuljunk jól kommunikálni. És ilyen kis egyszerű alapvető dolgokon megköszönjünk és kérjünk. Ezzel kifejezünk valamit. A szavaknak így is hatalma van. Kifejezem a tiszteletemet, kifejezem azt, hogy szükségem van valamire, hogy szükségem van rád, és nem szolgálnak tartalak, akitől elvárom, hogy ugorj még akkor is, ha nem szólok. Lehet, hogy kemény szavaknak tűnnek ezek, nem is gondolunk rá, amikor kimondunk egy-egy szót.
pedig hosszú folyamatokat indíthatnak el egy emberbe, és amikor évtizedeken keresztül ezek halmozódnak és lerakódnak, már azt se tudjuk, hogy honnét. És hát nem könnyíthetnénk meg, ha ilyen egyszerű, nem könnyíthetnénk meg a másiknak a szeretetet. Gondolkodjunk tényleg el ezen mindannyian. Egyszer hallottam egy nagyon szép mondást, ami úgy hangzott, hogy tanulj meg beszélgetni Istennel, és megtanít téged beszélgetni a társadat. Többen ismerjük ezt a mondást, nagyon szép mondás. Tanulj meg beszélgetni Istennel, és megtanít téged beszélgetni a társaddal. Főként a házastársi kapcsolatban fontos, hogy megtanuljunk beszélgetni, hiszen ahogy mondtuk is, életközösségben vagyunk, mindennapi érintkezésben vagyunk. A leghétköznapi dolgoktól a legintimebb kapcsolatig kommunikálunk egymással. És nem mindegy, hogy milyen az a kommunikáció. A házasságon belül jó esetben két irányú a kommunikáció. Nagyon fontos a kommunikációnál, hogy két irányú legyen. Főleg a mai világban ugye azt látjuk, hogy emberek egymás között, emberek között is magányosak lehetnek. Emberek lehetnek magányosak még a családban is, az emberi közösségben is. A kommunikáció akkor az igazi, hogyha valóban létezni tud, hogy a két ember között megindul egy kapcsolat, egy folyamatos kapcsolat. Van egy adó, van egy vevő, és viszont. Vagyis az adó, aki küldi az információt, a vevő, aki fogadja az információt. Ajánlom nektek tanulmányozásra, nagyon jó fejezet van a kommunikációról, a Házas Párbaj című könyvben, ugye, amit itt ajánlott is már Laci tegnap. És ebben a Házas Párbaj című könyvben van egy ábra, amit talán saját magatoknak érdemes úgy tanulmányozgatni, hogy ennek a rendszerében, hogy kinek milyen magas a befogadásra való készsége, és milyen magas az adásra, a küldésre való készsége, különbözőek vagyunk kommunikációs szempontból. Most nincs erre időm, de olvassátok el részletesen, csak fölvillantom, hogy milyenek lehetünk. Ezt egy koordináta rendszerbe ábrázolja egyébként, érdemes ezt is megnézetek itt a 98. oldalon majd. Ennek alapján lehetünk mi visszahúzódóak, már a szó is beszédes, ami azt jelenti, amire nagyon sokszor látunk is példát, hogy a házasságban az egyik fél az, aki beszél, a másik megszokja, hogy a másik úgyis elmondja, meg ő az, aki beszél, és visszahúzódó, még ha egy társaságban együtt vannak, akkor is csak esetleg annyit mond, hogy kérek egy teát, mint a könyv említ valami ilyesmi példát, vagy többi, tehát ilyen sablonos mondatokat, és nincs igazi kommunikáció, nincs igazi információ áramlás, információ csere az két ember között. Aztán van az úgynevezett, ez nagyon egészségtelen érzelmi légkör a házastársakra, és hát a gyerekekre is, hát gondoljátok ezt el, hogy tartalmatlanná válik ez a kapcsolat egy idő után. Az elfogadó a másik. Tehát a visszahúzódó, az elfogadó. Az elfogadó embert az magas befogadási és alacsony küldési mutató jellemzi. Ez az ember abban a veszélyben van, bár egy nagyon jó tulajdonság, hogy befogadó. Ezek változhatnak. Figyeljétek meg csak a saját életeket, vagy gondoljatok el, ahogy végigmondom. Sőt, keverednek is egymással egyébként, hogy milyenek vagyunk. Azaz ugyanis nem fejlődik ez az ember, tehát nagyon vigyázni kell erre is, meg az is, hogy ez az ember, aki ilyen elfogadó, az eljuthat egy olyan szintre, hogy mindenre rábólint már anélkül, hogy kifejezni a saját gondolatait, vagy a véleményét. Mert ő csak befogad, meghallgat. És akkor a házasságban ez odáig vezethet, hogy egyre ritkábban kéri ki a másik a véleményét. Nem megszokta, hogy ő is rábólint mindenre, meghallgatja, elfogadja, tehát megvannak a buktatói ennek is. Tehát a visszahúzódó, az elfogadó, aztán van a szószátyár típus, aki nek az adás, gondolhatjátok a szószátjára, hogy az adás van magas szinten, a vétel pedig pont az ellenkezője ennek, ugye, amit az előbb elmondtam, pedig az alacsony szinten. Mindig a saját elképzeléseiről, az ötleteiről beszél, gyakran egészen lehengelő módon, szinte lélegzetvételnyi szünetet se hagy, hogy a másik közbeszóljon, vagy elmondja a véleményét, fél attól, hogy már el is felejti, ugye, közben, amit még mondani akar, hogyha a másik közbeszól, és amikor hallgatja is a másikat, azt nézi, hogy milyen hiba lehet abba, amit
mond, hogy majd vissza tudjon vágni, hogy majd érvelni tudjon. Tehát egy rendkívül jó beszélőkével rendelkezik, csak hogy a befogadásra pedig hát nem kész, és ezáltal nem próbálja megérteni a társát. Hát nem kell elmondani, majd olvassátok el itt, mit ír a könyv, de mi magunk is kitalálhatjuk, hogy mi lehet ennek a következménye a házasságban. Aztán vannak az alkalmazkodóak, akik pedig mindig készek befogadni mások véleményét, másoknak az elgondolását, és szívesen megosztják az érzéseiket, de csak azokat, amelyeket érzik, hogy elfogadással fogadnak a környezetükben. Ugye alkalmazkodnak. Ami éppen akkor ott jó, arról szívesen beszámolnak, de egyébként nem. A házasságban ez egyébként harmonikus kapcsolathoz vezethet ez a fajta hozzáállás, és ez a fajta megközelítés, akkor, ha hasonlóak a házaspárok. De mi van, hogyha nem hasonlóak? Akkor nem ez a megoldás, ugye? Akkor nem ez a megoldás, akkor nagyon egyhangú kapcsolatot eredményezhet, és hát az igazi megoldás az a felfedező típus, amire mindannyiunknak törekednie kellene, és a felfedező stílusról így írtam ki a lényeget, és tényleg ajánlom figyelmetekbe, hogy tanuljátok ezt ti is, velem együtt, magamnak is, hogy ilyenekké válhassunk, és az életünknek nagy részében ilyenek lehessünk. A felfedező az az adás és a bevés szintjén is a legjobb helyen van. Ugyanis nyitott értelemmel, aktív érdeklődéssel, tiszteletben tartva a társa érzékenységét, meghallgatja a társát. Kész a meghallgatása. Nyitott értelemmel, aktív érdeklődéssel, tiszteletben tartva a társa érzékenységét, és gyengeségei miatti szégyenkezés nélkül, az érzelmei miatti bűnbánat nélkül, és a társa megítélése nélkül kifejezi önmagát. Tehát kész a befogadása, és kész a kifejezése. Ahogy mondtam nektek azt, az emberek között is magányos lehet valaki, aki nem tanul meg kommunikálni, és igazán a kommunikációt, ahogy mondtam, meg kell tanulnunk. Látjátok ezt is, ahogy most elmondtam, csak ezt a kis részt is. Türelemmel, elszántsággal, sokszor kemény munkával, de megéri. Megéri. És amikor beszélünk, amikor kommunikálunk, észre se veszük, hogy milyen különböző szinteken mozoghatunk. Már nem az értéke más-más, hanem egyszerűen az életben való helye más-más ezeknek a szinteknek, és a tanulásunk során elérhetjük azt, hogy egész magas szintekre eljussunk. Hát a legalacsonyabb szint, ami hozzátartozik a mindennapi élethez, és mindegyikünk használja, szinte tanulni se kell, ez a sablonos. A sablonos szint, amikor, mondjatok erre példát, amikor ilyen sablonokat használunk. Így van, ugye Zoli mondja is. És szintem jár, várunk választ. Nem is nagyon várunk választ, hogy jól vagyok. Sőt, az a válasz erre, hogy jól vagyok. Ez olyan, mint az angoloknál, tudjátok, ez a köszönés, hogy hát ugye, ez tényleg úgy van, hogy szinte azzal köszönünk, hogy jól vagyok, vagy ugye remélem jól vagyok. Vagy, tehát tényleg semmi, amit várnak, ezek a köszönéseink, és ezek a, vagy amikor hazamegy a férj, és megkérdezi a feleségét, hogy hogy vagy. Hát szinte nem is, vagy mi történt ma, de szinte örül neki, ha nem kezdi el részletesen mesélgetni, hogy mi történt ma. Ez csak azért kérdezi, hogy na hát itt vagyok, megjöttem, és hát valamit váltsunk már pár szót egymással. Ezek a sablonos, ez a sablonos szint. A következő szint, ez egy kicsit már mélyebbre megy, bár igazán még mélységről nem beszélhetünk, ez a hírközlésnek a szintje. Ugye ez folyik a társasági életben, egy-egy összejövetelen, amikor, és a családi életben is lehet ez a szint, és jó ez, hát a sablonos is kell az élethez, nem amikor odaszólunk egymásnak. A hírközlés szintje is, elmondjuk, hogy mi történt, kivel, mi van, képzeld a munkahelyen, ugye ez a szüleinkkel, a gyerekeinkkel, de nem fűzünk még hozzá semmiféle értékítéletet a szavainkkal. Csak közlünk dolgokat. Ilyen lesz az időjárás, ez történt, láttam a tévében, képzett, találkoztam ezzel, meg azzal, ezt beszélgettünk. Jó ez, de érzitek valahol, hogy kevés egy házassághoz.
hogy ezen a szinten maradjunk. A következő szint az a gondolat és véleményközlés. Na, ez már komolyabb. Erre szinte mindannyian eljutunk a házasságba jó esetben. Tehát tényleg ez már azért egy olyan, ami bíztató és kívánatos nagyon.

házassághoz akkor fogunk eljutni, ha megtanuljuk az érzelmeinknek a megosztását is. Tehát nem csak az értékítéletünket közöljük a másikkal, hanem a legbelsőbb világunkat föltárjuk. Amikor elmondjuk a másik embernek azt, hogy mit érzek, mit gondolok, mi fáj nekem, minek örülök, mire vágyakozom, mitől félek, és sorolhatnánk tovább. Ez az én közlésnek a szintje. Egy szakszóval, szakzsargonnal így is hívják vala, nem tudom, most hirtelen Powertől, vagy kitől származik ez, hogy zsigeri szintű kommunikáció. A zsigereinkig hatol. Amikor így beszélgetünk, így kommunikálunk, mert ugye nem egyszerűen beszélgetés ez, hanem rendkívül sok metakommunikációs jelzés és egyéb kíséri, akkor megérthetjük önmagunkat, és megérthetjük a másikat. De ti is érzitek azt, hogy nem mindig történik ez meg. Vagyis amikor erre a szintű kommunikációra jutunk, akkor a sebezhetőség mint veszély ott van. Ami visszatarthat bennünket attól, hogy vállaljuk ezt. Pedig enélkül mély és tartalmas kapcsolat nem alakulhat ki. Az időhiány is, és így tovább megakadályozhatja. Most ezekről nem beszélek, a könyv foglalkozik ezzel részletesebben, ajánlom figyelmetekbe, de érdemes megküzdeni az időhiányjal, érdemes megküzdeni a belső félelmeinkkel, hogy sebezhetőkké válunk, mert így tud tartalmas mély emberi kapcsolatunk kialakulni, így tudunk egyé válni a társunkkal, ha ezen a szinten kommunikálunk. Érzitek ti is azt, hogy ha nincs meg ez, nincs meghittség, hogy ennek a hiánya érzelmi defektusokat, gátlásokat okozhat egy ember életében, ha valakivel nincs egy ilyen szintű kapcsolata. És hát a legalkalmasabb erre a házastársunk, a Jóisten is adta ezt, hogy mi egymással legyünk a legőszintébb és a legmélyebb kapcsolatban. Ahogy gondolkodtam, ezen eszembe jutott az, hogy erre alkalmassá kell válni. Ki alkalmas erre? Ugye, ki alkalmas erre? Az önzésünket fel kell, hogy adjuk. Ezt a magába zárkózásunkat, az elrejtettségünket, amiről majd mindjárt mutatok is nektek egy ábrát, és vállalnunk kell önmagunkat, szembenézni magunkat, bátorság kell hozzá, és vállalni a másikat. Ami nem mindig kellemes, hogy a fájdalmait fölvállaljuk, elhordozzuk. És van egy, amit ez a könyv említ, ezt én sem ismertem, innét ismertem meg most nem régen, hogy van egy legfelsőbb foka a kommunikációnak, amit folyamatosan nem tartható fenn az élet ünnepélyes pillanatai, percei és órái ezek, amikor olyan egységre jutunk, hogy egymás mellett úgy hallgatunk már, hogy egyre gondolunk, egyet érzünk, együtt szemlélünk valamit, és már szólnunk se kell, mert érezzük, hogy egyek vagyunk, és ugyanazt gondoljuk. És ez valami rendkívül emelkedett állapot, szinte, mintha az ember a föld felett járna, úgy érzi. Csodálatos. Ne várjuk, hogy mindig ez lesz, de eljuthatunk ide időnként. Ugye szóltam arról, hogy a megértésre vágyunk. A Biblia azt mondja, hogy amit azért akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek azokkal. Megértésre vágyik a társunk is. És amikor beszélgetünk, kommunikálunk egymással, gondoljuk bele a helyzetébe magunkat. Gondoljunk arra, hogy neki ő is szeretné, ha megértené valaki, hogyha megérteném, úgy, ahogy én vágyom a megértésre. És bizony ennek törvényszerűségei vannak, és a hátra levő negyed óránkban még ezt nézzük meg, és vázoljuk föl, hogy hogyan juthatunk mi teljesebb, jobb megértésre, amitől aztán harmonikusabb lehet a házasságunk. Mert nem elég beszélni, nem elég kommunikálni, hanem, ahogy mondtam, nagyon fontos az is, hogy hogyan kommunikáljunk egymással. Nézzük meg ezt a kis humoros ábránkat, ami azt mutatja meg, hogy a félreértésünknek sokszor az az oka, hogy mi különböző fülekkel hallunk. Egy embernek nem két füle van, hanem négy füle van. Az egyik fülével azt hallja meg, amikor a másik mond valamit, hogy milyen áll.

állapotban van ő. A másik, ha éppen az a füle van a szolgálatban, akkor azt hallja meg, hogy milyennek tart engem. Ja, most a harmadik fülemmel azt hallom, hogy meg mit mond tulajdonképpen? A negyedikkel pedig, hogy mit kell tennem? Nézzünk erre példát, hogy értsétek, hogy is van ez. Például hazamegy a férj, ott az ebéd, leül, hogy ebédeljen, a feleség egész délelőtt azon dolgozott, hogy a családjának elkészítse az ebédet, utána rendet tegyen, és nyugodt megterítsen, stb. És akkor a férj megszólal, hogy mi ez a zöld a mártásban? Mire a feleség? Istenem, ha ez neked nem ízlik, mehetsz máshova enni. Mert mire gondol a feleség? Az ő fülében mit hall? Ott van már az az élményanyaga, hogy én egész délelőtt dolgoztam, hogy a családomat kiszolgáljam. Erre a férjem azt tudja csak kérdezni, hogy mi ez a zöld a mártásban. Vajon melyik fülével hallott a feleség? Menjünk tovább. Azt mondja, hogy mi is a küldött üzenet. A küldött üzenet ez, hogy ez, hogyha az egyik fülemmel, tehát az egyik fülével hallja, hogy a magam elé veszem ezt az ábrát, hogy tudjam követni. Ja, és ugye az a ráadás, hogy 2x4 füle van egy házas párnak. Tehát ugye aki küld, az is valamelyik fajta gondolkodásmódba küldi, és aki veszi ezt az adást, az is valamelyik fajta gondolkodásmódba veszi. Tehát most nézzük először a vevőnél, hogy amikor azt mondja, vagy fogadja az üzenetet, hogy mi ez a zöld a mártásba, akkor veheti azzal a fülével, hogy vajon milyennek tart engem. Tehát mondja azt, hogy mi ez a zöld a mártásba, akkor arra gondolok, hogy hát pocsékszakácsnő vagyok. Nem tudta jól elkészíteni ezt az ételt, ugye? De veheti azzal a fülével is, hogy mit kell tennem. Hogy ezzel azt akarja mondani, hogy máskor hagyjam ki ezt a zöldet belőle. Értitek? De úgy is vehetem, hogy mit is mond tulajdonképpen. Azt mondja, hogy ez valami zöld benne. Nincs különösebben semmi, csak megjegyzi, hogy hát valami zöldet látok benne. Kész, és megjegyezte. Vagy pedig milyen állapotban van ő? Nem ízlik neki. Ez az állapota, nem ízlik neki. És nem gondolom tovább, ennyi. Aki mondja, ugyanígy. Ugye? Hogy mit kell tennem? Mondd meg, mi ez. Ugye? Te ezt majd tudni fogod, és hát, hogy milyen állapotban van, nem tudja, hogy mi ez. Vagy egyszerűen csak közöl valamit, hogy ez valami zöld. Mit mond tulajdonképpen? Ugyanígy nézzük meg egy másik példánál is. Megyünk az úton, mondjuk vezet a feleség, ugye általában a férj szokott vezetni, a férfiak vezetnek, de most a feleség vezet, ugye a férfiak már többettől is hallottam, hogy hajlamosak arra, hogy akkor mivel ők vezetnek többetnek, hát amit Laci tegnap elmondott, hogy ők aztán tudják, mit hogyan kell tenni, meg uralkodni szeretnek, hát úgy megjegyzést tesz a feleségének. Igen ám, de milyen füllel hallom? Állnak a pirosnál, egyszer csak zöldre vált a lámpa, a férjel meg is szólal, zöld. A nő mit válaszol? Te vezetsz, vagy én vezetek? Melyik fülével hallott? Melyik fülével hallott szerintetek? Ugye rögtön ott a visszautasítás. Ugye? Nézzétek meg, egyszerűen csak mit mond tulajdonképpen? A lámpa zöld. Közölt valamit. Hallhatom így, és nem kell semmit feltételeznem a másikról. Amit mondtunk, ugye tegnap, hogy a bizalmatlanság bejött a bűnesettel. A bűnrehajló emberi természetünk rögtön a bizalmatlanság. Mit akar mondani? És miért mondja ezt? Mit lehet, hogy egyszerűen csak meglátta hirtelen, hogy zöld, és Attila is különben ilyen, hogy sokkal gyorsabb, meg a temperamentuma is, a vélemény is más, mint az enyém, én úgy meggondolok dolgokat amúgy is az életben, ő gyorsan szeretné már úgy véghez vinni, és akkor el tudom képzelni, nálunk bár nem fordult el ez a szituáció, hogy már meg is szólal, hogy a lámpa zöld, pedig én már indítani akarné, csak hát 2 másodperces fáziskésésbe vagyok, egyszerűen nem kell gondolni semmit. De gondolhatom azt is, hogy ő milyen állapotban van? Sietni akar. Sietek. De hallhatom azzal a füllel is, hogy mit kell most tennem? Miért mondja ezt? Valamit tennem kell. Adj gázt. Ugye ezért van az, hogy házasságokban egyes emberek állandó stresszben vannak a másik miatt. Vannak olyan időszakok. Mert azzal a füllel hallják, hogy a másik azért jegyez meg valamit,
hogy ő neki már arra reagálni kell valamiféle cselekedettel. És ez egy állandó stressz helyzet, hogy mit kell tennem. A nők hajlamosak erre egyébként, elárulom nektek, úgyhogy vigyázzatok. És a következő pedig, hogy szükséged van a segítségemre. Milyennek tart engem? Olyan embernek, akinek szüksége van az ő segítségére. És akkor ezen vagy megsértődöm, vagy örülök neki, stb. Tehát, hogy már hogy dolgozom föl érzelmileg, az már megint más. Vegyük figyelembe a kommunikációnál ezt, hogy különböző fülekkel hallhatunk, és gondolkodjunk el azon, hogy a bizalmatlanság szűrője, vagy a bizalom szűrője van-e ott, és melyik fülünket vesszük elő. Menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy milyen veszélyek fenyegetik a férfiakat, és milyenek a nőket. Nem vagyunk egyformák, ahogy tegnap hallhattuk, az egyéniségünkből, az adottságainkból következően. Ahhoz, hogy jól kommunikáljunk, meg kell látnunk, hogy mik a rossz kommunikációnak az elvei. A férfiak hajlamosak arra, hogy elnyomják a társukat, ahelyett, hogy mire van szükségük. Van egy elvárás ugye az emberbe, vagy valamit szeretne kérni. De már ott az a bizalmatlanság, hogy vajon arra majd hogy reagál, vagy több csalódás, hogy nem úgy válaszolt rá, hogy szerettem volna. És beindulnak ilyen ördögi körök. Úgyhogy ezek az ördögi körök. És a férfi ahelyett, hogy elmondaná a társának, a feleségének, hogy mit gondol, hogy mit érez, hogy ő hogyan élte meg azt a dolgot, vagy ő mire vágyna, mire lenne szüksége, vagy ő hogy képzeli el a család életét esetleg. Vagy amit Laci példának mondott, ugye, hogy már hát látja, hogy tennivaló van, és most mi nem csinálja a felesége. Vagy nem adja meg, amiről beszélgettük, azt a szeretet szükségét, nem tölti be. Ahelyett, hogy megmondaná, ahelyett, hogy kommunikálna, mit tesz, mire hajlamosak a férfiak, vigyázzatok, hogy elnyomja a másikat, agresszívvá válik, egyszerűen odamond dolgokat, de durván már, már követelőzően, elvárással, számonkéréssel, ahelyett, hogy megbeszélnék, mert már betelt a pohár. Van, akinek kisebb ez a küszöb, van, akinek magasabb ez a küszöb, ne várjuk meg, hogy ide jussunk. Van olyan férfi, aki arra hajlik, ugye a vérmérsékletéből, egyébből, nevetetéséből adódóan, ugyanolyan rossz különben, hogy passzívvá válik, visszavonul. Laci is beszélt erről, kész. Bezártak a kapuk, nem közöl, de hogy benne van az a sértődöttség, hogy valami nem tetszik, nem kommunikálunk. Vagy pedig egyszerűen ez a fajta magatartás, hogy úgy tesz, mintha minden rendben lenne, de közben ott vannak a feszültségek a háttérben, és mi történik? Nézzétek, nem mutatja a nyíl. Mind a három esetben nő a keserűség. Lehet, hogy egy olyan fajta békesség szeret, hogy próbálja a békét fönntartani még egy ideig, mint nem veszi figyelembe a dolgokat, de nem oldódnak meg ettől a dolgok. Az elfolytás nem oldja meg a dolgokat. És a növekvő keserűség aztán egy tükkitörésbe, egy harag fölhalmozódásba fog megnyilvánulni, aminek aztán különböző formái vannak, arról most nem beszélünk, majd Attila a megbocsátásnál ezekről fog beszélni, hogy a haragnak milyen formái lehetnek, milyen megnyilvánulású formái, egyik rosszabb, mint a másik. Nem mindig az van, hogy kiabál, vagy pedig csattan föl az ember. A nők mire hajlamosak? Amit Laci már említett is érintőlegesen, hogy bizony ahelyett, hogy megbeszélnék, hogy szépen elmondanák a férjüknek, hogy mi nem tetszik, hogy ők hogyan gondolkodnak, hogy mi fáj most, hogy mik a vágyaik, hogy most szükségben vannak a szeretetben, stb. Stb. Halmozódnak ezek a dolgok, nő benne az a hiányérzet, ugye, amiről Laci is beszélt, az a szeretet hiány, nem szeret, és mi lesz? Elkezd kritizálni. Te ebbe se vagy jó, abba se vagy jó. Mit mond? Amit Zsuzsa mondta egy jó példát, nem tudom, tegnap talán a beszélgetésnél, hogy hát már megint tele a szemetes sáda. Hetek óta nem mentünk sehova. De közben nem is ezt akarja mondani, nem az a baja, hogy tele a szemetes sáda. Nem az a baj, hogy nem mentünk sehova, hanem veled van bajom. Veled van bajom. És nem mond semmit a szükségleteim, mert úgy gondolja, hogy társának magától is rá kellene jönni arra, hogy mire van szüksége. És ezáltal megszégyeníti a másikat.
a nők hajlamosak erre, vigyázzunk rá, kérlek benneteket, hogy elvárjuk, hogy a másik, ha szeret, akkor tegye meg azt, amit mi gondolunk, vagy mondja azt, amit mi gondolunk. Feri bácsik mondták a táborban, hogy nagyon jó volt egy beszélgetésnél, hát kicsit olyan humorosan is jött ki, de valamire sem komoly volt, hogy hát mondta az egyik asszony, hogy ha szeret a férjen, akkor csinálja meg azt, akkor jöjjön rá, hogy nekem mi jó. És akkor Feri bácsi ránézett, és azt mondta, nem fog rájönni, mondd meg neki. Nem jönnek rá a férfiak. Nem tudják. És mi meg nagyon hajlamosak vagyunk, hát a szeret. De meg kell mondani. A megfelelő módon, hogy mindjárt megnézzünk, hogy mire figyeljünk erről. A rossz kommunikációnál az információcsere elakad, mert mi hiányzik igazán? Az a krisztusi szeretet, amiről beszéltünk. Mi magunk tudhatjuk ezeket, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy átlássuk. De Krisztust kell hívni segítségül. Az ő szeretete képessé tesz arra, hogy kiküszöböljük ezeket, amik a szeretet hiányában adódnak. Egyik oldalról, ugye adásvételt mondtuk, az adásnál milyen probléma lép be? Én, aki közlök, féltem a titkaimat, és félek kiszolgáltatni magamat. Nem kommunikálok, nem adok. Nem mondom el, nem merem elmondani. Megtartom magamnak. És nem érdekel igazán, amit a párom közölhetne velem, ezért nem szánok rá időt, nem adok rá lehetőséget, vagyis nincs vétel. Ugye a férfiaknál veszük észre azt többször, hogy hát hallgatlak, de azért még ott a keze a számítógépén, még az újságban az utolsó mondatokon, mondja csak, vagy ott valamelyiknek mondta a beszélgetésnél, hogy hát 2-3 óra hossza múlva, amikor mondja a felesége azt, hogy na akkor indulunk, megkérdezi, hogy hová. Ugye, mert és ez nem egy egyedi eset sajnos, hanem ugye ez egyszerűen minden családban előfordul, figyeljünk erre, az igazi szeretet akkor ránéz a másikra, és meghallgatja, amit mond, vagy pedig közli vele őszintén, és nem fél, hogy ne haragudj. Most nem tudok odafigyelni, mert feszült vagyok, vagy mert ezt be kell fejeznem, beszélgessünk róla később, és akkor ne sértődjön meg a társunk. És nézzük meg, milyen a jó. Ugye mi nők meg mire vagyunk hajlamosak? Arra vagyunk hajlamosak, hogy mondjuk, vagy figyelj már ide, ugye ez se helyes. Vagy pedig hallgatunk nagyokat, és akkor megkérdezi a férjünk, hogy miért sírsz, és akkor azt mondjuk, hogy semmi bajom. Ugye, mi bajod van? Ez is egy tipikus példa volt. Megkérdezte a férje a feleségét, látta, hogy valami baja van, vagy úgy látta, és megkérdezte, hogy sírt, ugye? Sírt a felesége. És akkor megkérdezte tőle, hogy hát mi bajod? És mondta, hogy semmi. És akkor megnyugodott. Azt mondja, hogy azt mondta, semmi? Akkor semmi. Hát képzelhetitek ezt. Vagy süteményt. Kirakatott nézegeték ott a cukrászdában. Igen, tehát egy kicsit erőltetni kellett volna, hogy hát kérjen sütemény. Nem kértél kétszer. Tehát, hogy tényleg a nőkben van egy ilyen revaló hajlam, a férfiakban meg ugye a másik oldalon, és erre tudatosan odafigyelünk. Ez, amit mondtam, hogy türelmet, odafigyelést, sokszor tényleg erőfeszítést igényel, hogy megtanuljunk jól kommunikálni, a másságot felfedezni, és ezekben is néha gondolkodni, hogy miért is van félreértés köztünk. Nem azért, mert olyan rossz a másik, meg én milyen szeretetlen vagyok, hanem egyszerűen ezek a dolgok, hogy az isteni szeretet és ezek a tudásnak a tudatában egy törekvés merre irányítsuk. Tessék, nézzük meg, mikor beszélhetünk szeretett kapcsolatról. Akkor, hogyha a férfi is és a nő is őszintén, félelem nélkül feltárja a párja előtt a szükségleteit, az élményeit, a gondolatait, a céljait és az értékrendjét. Vagyis van gondolat és érzelem közlés kétirányú, és van én közlés is. Tehát ugye az a mélyebb kommunikáció, idézi a János első leveléből, hogy szeretetben nincsen félelem. Ugye, melyikünk ne érte volna azt meg, hogy hát tartok tőle, hogy mit szól ehhez a másik. Aztán mindannyiunk, nem? Most tartok, hogy erről mi lesz a véleménye, vagy erre hogy fog reagálni. Mert szeretnénk, ha mindig összhangban lennénk, nem tudom, legalábbis
a nők szeretnénk, ugye, hogy mindig úgy békesség lenne, de hát melyik férfi nem vágyna rá, ők is a békességet szeretik. És ezért van bennünk ez. Ezt le kell győzni. Ez nem adódik az emberi természetünkben, ez természetes az emberi természetnek, hogy benne vannak ilyen tartások a másik embertől, vagy hogy a békességünk na ettől. Igen ám, de van, amikor igen, a békességnek a szüneteltetése árán is valamit meg kell beszélnünk. Csak az a kérdés, hogy hogyan, nem lehet mindig az, hogy harmónia, békesség. Lehet, hogy attól lesz majd harmónia, hogy ezt most megbeszéltük, és feszültség volt 2-3 óra hosszáig, de nem halmozódik, és jut el 10 év múlva oda, hogy már semmik vagyunk, senkik vagyunk egymás számára, mert elidegenedtünk és elhidegültünk egymástól. A másikhoz még egy picit, hogyha visszaugornál, és akkor befejező ábrákat is megnézzük, és a másik részről, hogy kész vagyok megismerni a párom szükségleteit, élményeit, gondolatait, céljait, értékrendjének alakulását. Érdekel, ezért van rá időm, és van hozzá türelmem. Ugye van, aki már vérmérsékleténél fogva is egy türelmetlenebb típus, ő neki nagyobb küzdelem. Van, akik rendkívül elfoglaltak, vagy a megélhetés miatt, vagy egyszerűen ebben menekülnek, nekik nagyobb küzdelem. Az, hogy kész vagyok megismerni a párom szükségleteit, élményeit, gondolatait, céljait, ehhez önmagam önzését kell legyőzni. Önmagam őrzését. Mert kényelmesebb, ha jól, hogyha ezeket nem közli a másik. De kérdem én, milyen kapcsolathoz vezet? És akkor nézzük meg a befejezőt. Mire figyeljünk a kommunikáció során? Mi az, ami segíthet bennünket? Koncentráljunk egy témára, semmi több témára. Mi nők hajlamosak vagyunk arra, hogy ide-oda, aztán Attila szokott attól idegesen, amikor valamiről elkezdünk beszélgetni, de szerintem másfél is, és akkor valamit előhozok a múltból, meg a másik családból, meg a nem tudom én honnan, meg hirtelen eszembe jut még valami, azt mondja, most erről beszéljünk, ezt beszéljük meg. Mert a női, ez Attila este erről beszél, hogy a női lélekben és agyban, nekünk ez nagy küzdelem, egyszerre minden ott jelen van. Minden. A szüleink, a férjünk, a múltunk, a napi tennivalóink, úgy minden együtt, mindig. Mindent látunk egyszer. Ez jó, ez nagyon jóra fordítható, de ilyenkor bizony hátránya lehet annak, hogy valamit kitisztázzunk. Hátráltathatja a megbeszélést. Szorítkozzunk a problémára, és ne a személyre. Általában itt a férfiak szoktak inkább véteni, bár azt hiszem, hogy nem is ennyire nem függő, mint inkább emberfüggő, hogy a másikra tekintenek. A másikra, és nem a problémára. Nem tudják elvonatkoztatni. Te mondtad, te ilyen vagy, ugye? Mert ott vannak az elvárásaik, ott van, hogy nekem feleljen meg a család, ugye, ahogy Laci elmondta nagyon jól az előadásában, hogy emiatt a férfi nagyobb küzdelmet kell, hogy kifejtsen önmagába, hogy a problémára koncentrálunk most, nem a másik emberre. A társatok cselekedetére, viselkedésére, és ne a jellemére. Ugye, amit most mondtál, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, ne ezzel foglalkozunk, hanem most mi történt. Képzeljétek el, hogy milyen rossz az, amikor az ember úgy érzi aztán egy ilyen beszélgetésben, hogy megy lejjebb, már ott van a padló, hát, hogy én ilyen vagyok. Ugye? Romboló. A gyerekeket is, hogyha így neveljük, iszonyú lehet. És egy idő után tényleg hát kialakulnak ezek a rossz magatartás formák, mert védekező mechanizmusok és a többi. Nem is megyek ebbe bele. Szorítkozunk az érzelmek kifejezésére, és nem a másik jellemének a megítélésére. Nagyon fontos, hogy az énnel kezdődő kijelentéseket mondjuk, és ne a tevel. Tehát, hogy én így éltem meg, nekem ez ezt jelentette, én így gondolom, és nem az, hogy te így csináltál, úgy csináltál, stb. És szorítkozzunk a tényekre, és ne azon kezdjünk el variálgatni, hogy a másik mit akart. Ez az Isten dolga. Az az ember és az Isten majd egymással megbeszélik, hogy mi volt a szándék, vagy lehet, hogy ő nincs is a tudatába. Én is volt már olyan, hogy Attila valamit mondott, hát én erre nem is gondoltam. Tehát egyszerűen, akármennyire ismerjük is egymást, nem tudjuk, hogy akkor éppen mi indított arra a másikat. Amiről beszéltem már nektek, hogy
nagyon megkönnyítheti a társas életünket, az a kapcsolatunkat, a házastársi kapcsolatunkat, ha feltételezzük, még rossz esetben is, feltételezzük, hogy a másik jót akart. Lehet, hogy nem is akart jót. Tehát milyen ne akart volna jót, hogy ő is egy küzdő ember. És feltételezem, hogy szeret és szeretjük egymást. És ennek mindig ott kell lenni a háttérben, és jusson eszünk, hogy szeretem a másikat, és szeret engem. Most nem ezt éljük éppen meg lehet, mert egy problémát beszélünk meg, és nem lobog bennünk a nagy szeretet és a szerelem, de ne az érzelmekre hagyatkozunk, hanem amit ugyancsak talán Laci mondott, hogy ez amikor, vagy valamelyikünk itt egyik alkalommal, hogy az a szövetségkötésben ott van az, hogy én elköteleztem magamat, és nem az érzelmek irányítanak. És kölcsönös megértésre törekedjünk, ne pedig arra, hogy ki a győztes és a vesztes. Ugyancsak a Házaspárbaj című könyvben van a konfliktus megoldásról nagyon jó leírás, ez a győztes-vesztes és a győztes-győztes magatartásforma mit jelent. Ne akarjam az én igazságomat minden áron véghez vinni és hangsúlyozni, hanem ahogy tanultuk is, tudjunk engedni, törekedjünk arra, hogy megértsem a másik helyébe, gondoljam magamat és képzeljem, és ha mind a ketten ezt teszik, és tudnak hallgatni és szólni, akkor sok-sok javulás figyelhető majd meg a kapcsolatunkban. Zárásképpen Ézsaiás könyvéből olvasok föl nektek egy igét útravalóul, az 50. rész 4. versét, ami így hangzik. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülömet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Hát adja meg nekünk a jó Isten ezt.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Két gyermek van közöttünk, és őhozzájuk külön szeretnék szólni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit most megtanulunk, az így hangzik, hogy ha megvalljuk bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. János első levelében van ez, ha otthon esetleg a szüleitekkel kikeresitek. És hát ugye gyerekkorban is azért az ember elkövet hibákat, de azt mondja az írás, hogy ha megvalljuk bűneinket, ha beismerjük, elsősorban a Jóistennek, de akik ellen vétettünk azoknak is, ugye elsősorban a szülőknek, akkor ő hű és igaz, hogy nekünk megbocsásson, és attól a gyengeségtől, attól a bűntől, attól a hibától meg is tisztítson, meg is szabadítson. Hát én szeretném elmondani nektek, mivel iskolások vagytok mind a ketten, az én iskolai történetemet, ami meggyőzött engem ennek a bibliai igének az igazságáról. Igaz, hogy nagyobb voltam, mint így, gimnáziumba jártam, és a mi gimnáziumunk egy nagyon szigorú gimnázium volt. Ott nem lehetett olyat csinálni, hogy az ember hiányzik, aztán hát az a tananyag rész kiesik, hanem az volt az óráknak a rendje, hogy a tanár beírta naplóba, aztán feltette a kérdést, hogy most álljanak föl azok, akik hiányoztak az előző órán. Mindegyiket végigkérdezte, hogy mennyit hiányzott, megkérdezte tőle, hogy mikorra pótolod. Akkor megegyeztek, akkor a következő kérdése az volt, hogy most álljanak föl azok, akik mára pótoltak. És akkor mindegyiknek belekérdezett egy-kettőt abba a tananyag részben, aminél nem volt ott. Hát én is hiányoztam, és fizika órán történt a dolog. Egyébként nagyon szerettem a tanárnőmet, meg úgy máskülönben jó tanuló is voltam, de ugye jött egy ilyen időszak, amikor azért valahogy terhemre volt az iskolába járás, és hát nem is